0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Mikrofonnál Szabó Szilvia. Véget ért a Párizsban zajló úszó Európa-bajnokság nyílt vízi szakasza, amelyen a magyar válogatott egy arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel zárt. Ebből a szép érem kollekcióból Mihályvári Farkas Viktória 2 ezüstérmet és 1 bronzérmet mondhat magáénak. Erről is fogunk beszélgetni a Ferencváros válogatott úszójával, aki itt van velünk. Szia Viki, köszönjük, hogy eljöttél.
2: Én köszönöm a meghívást, és szeretném üdvözölni a hallgatókat.
1: A társait közül, ugye a többiek ott maradtak Párizsban, hiszen ők még a medencés versenyeken érdekeltek. Neked nem sikerült kiharcolnod most ezt a jelenlegi, mondhatjuk szigorúnak kvalifikációt, viszont azért talán megnyugtathatnád a hallgatókat, hogy azért nem vetetted el véglegesen ezt a medencés szereplést, csak most jelenleg az életedben a nyílt vízi úszásé egyértelműen a főszerep.
2: Igen, ez így van. Jelenleg a nyílt vízi úszás nagyobb prioritást kap a felkészülésben, az életemben, meg így a sportban, de továbbra is szeretnék majd medencében versenyezni. Ugye most nem sikerült ki harcolnom a szintidőt, nem sikerült megúsznom, úgyhogy ezért nem tudtam menni a medencés versenyekre, de összességében kicsit örülök is még ennek, mert pont a felkészülés vége felé fogalmazódott meg bennem egy gondolat, hogy úsztam az edzéseket, és a nyílt víz miatt nem annyira figyeltem így az edzés idejeimet. Persze nyilván figyeltem, de hogy nem stresszeltem rá annyira, mint mondjuk, amikor medencébe kell versenyezni, és így el is gondolkoztam rajta, hogy mennyivel könnyebb így most még felkészülni, és nem azon gondolkozni, hogy úristen, ezekből az edzés időkből hogy lesz olyan versenyidő, meg ilyenek, és úgy gondolom, hogy még a medencés versenyzéshez egy kicsit mentálisan még mindig javítanom kell magamon, fejlődnöm kell, úgyhogy, de szerintem ott is jó úton haladok, csak ott még egy kicsit többet kell dolgozzak a mentális egészségemen.
1: Pedig pont azt gondoltam volna, ugye erről sokat beszéltünk, és amikor nemrég itt jártál nálunk a stúdióban, akkor is szó volt arról, hogy amikor Párizsban nem jutották ki a 2024-es olimpiára, medencés számokban, akkor fogalmazódott meg benned, hogy hát akkor valami mást szeretnél, akkor váltottál a nyílt vízre, mert hogy azt a mentális nyomást, amit vagy mások, vagy saját magadra tettél, azt valahogy nem bírtad el. És én azt gondoltam, hogy ez a kitérő, hát most nevezzük kitérőnek a nyílt vízes úszása, az egy kicsit felszabadított, vagy elterelte a gondolataidat, és már nem görcsölsz rá annyira a medencés számokra, de most akkor, ahogy mondod, még azért benne van ez a fejedben.
2: Igen, igen, sajnos még benne van ez, így az OB-n is kiderült, ugye a felnőtt országos bajnokságon, hogy ott még nem tudom előcsiholni azt a tüzet, amit mondjuk egy nyílt vízi versenyen bármikor előhúzok, illetve a korábban medencében is bármikor előhúztam, az még ott hiányzik bennem, még valami tényleg ott hiányzik, de nagyon remélem, hogy ott is meg fogom tudni találni. Minden esetre azért most nyílt vízen ott van, és azért szerintem az egy jó jel, hogy nyílt vízen ott van, és az is jó jel, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után, ugye a nyílt vízi Európa-bajnokság után idén úgy tudtam kimenni az újabb Európa-bajnokságra, hogy nem volt rajtam akkora teher és nyomás, mint mondjuk a medencés időszakban, ugye ott az ominózus 2023-as, 24-es években, és szerintem egyébként ez nagyon sokat elmond arról is, hogy mennyire sokat dolgoztam mentálisan az egész hozzáállásomon, és szerintem jó irányt mutat, de még a medencéhez dolgoznom kell.
1: Pedig címvédőként érkeztél ugye most Párizsba, említetted, hogy nem volt rajtad annyira nyomás, biztos a média figyelmében voltál, és biztos, hogy a riválisok már figyeltek rád, ugye valamelyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy Horvátországban 2025-ben még hát ilyen titkos esélyes voltál, vagy még ismeretlen a riválisok számára, gondolom, hogy most Párizsban ez már más volt, de az, hogy címvédő voltál, ennek ellenére azt mondod, hogy nem érezted most a nyomást, vagy próbáltál nem foglalkozni vele?
2: Igazából nem is éreztem a nyomást, meg nem is próbáltam vele foglalkozni. Én kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Nem versenyeztem még folyóban. Voltunk edzeni folyóba kétszer, de nem versenyeztem még folyóba. Aztán így mondták ott kint, hogy egyébként nem is érezhető a sodrás, úgyhogy szinte nem is volt. És igazából csak így nem tudom, így előtte is teljesen nyugodt voltam, és úgy voltam vele, hogy próbáljak a lehető legjobban versenyezni, a lehető legjobb döntéseket meghozni, és elmondhatom tényleg, hogy úgy mentem ki, hogy nem voltak elvárásaim magammal szemben, csak egyszerűen azt akartam, hogy kiússzam a maximumot, próbáljak minden helyzetben jobb döntést hozni, és úgy jöjjek ki a vízből, hogy mindent megtettem, hogy ezért az eredményért, bármi is legyen az, és büszke legyek magamra, és igazából ez sikerült is már. Ugye nyilvánvalóan egy része megtörtént az edzéseken, hiszen elvégeztem az edzéseket a lehető legjobban, elvégeztem a felkészülést benne a regenerációval, mindennel együtt a lehető legjobban, úgyhogy tényleg csak az aznapi maximumot kellett kiúsznom magamból, és ez sikerült. Bár tény is való, hogy utólag visszagondolva lehet, hogy dönthettem volna jobban bizonyos szituációkban verseny közben, de ez nyilván mindig utólag derül ki, amikor már benyúltunk, hogy lehet, hogy ott nem a legjobb döntést hoztam, ez ilyen, de remélem, hogy majd fogok tudni tanulni belőle, és átvinni a következő versenyeimre ezeket.
1: Ugye a laikusok számára a medencés úszás az sokszor erről a monotonitásról szól, és arról, hogy azért gyakorlatilag az a 8 úszó, vagy most az ebbén ugye vannak előfutamok, a 10 úszó, ugyanabban a medencében, ugyanazon környezetben úszik. Tehát ott ezek a döntések nem kellenek, amit mondtál. Viszont egy nyílt vízi úszóversenyen, főleg 10 kilométeren, ahogy említetted, nincs idő nézelődni, nincs idő azzal foglalkozni, amivel nem kellene, hanem ahogy mondod, mindig az adott szituációban az jár az eszedben, hogy mi lenne a legjobb döntés, merre menjek, kit előzzek meg, melyik évet használjam. Tehát ez egy folyamatos gondolkodás gyakorlatilag?
2: Igen. Tehát 10 kilométeren ben vagyunk nagyjából 2 órát a vízben, 2 órán keresztül úszunk és versenyzünk, és igazából kívülről csak annyi látszik, hogy úszunk, és mint hogyha semmi más nem csinálnánk, de ez valójában abszolút nem így néz ki. Tehát belülről úszóként ezt úgy éljük meg, hogy például én mind a két oldalra figyeltem, tehát váltottam oldalt a levegőnél is, hogy meg tudjam nézni, hogy azon az oldalon ugye nem jön föl a mezőny valamelyik más híven, vagy hogy például néztem a körökbe, hogy esetleg valaki kimegye a hajók mellé, és akkor ott gyorsabb lesz-e, mint mi, érdemes-e oda kimenni, ott tudnak-e előzni, vagy ilyenek. Úgyhogy ez folyamatosan akkor ugye nézzünk előre, merre kell úszni, ott a bója, kicsit lehet, hogy kijebb kéne úszni hozzá, vagy bejebb kéne úszni hozzá, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenen gondolkozunk, nagyon sok döntést kell meghozni, és igazából az az érdekes, hogyha egy pillanatra is elkalandozik valaki, sajnos velem is volt ilyen 10 kilométer alatt is. Tehát, hogy
1: megesik így, az emberre 2 óra alatt.
2: Igen, tehát megesik az emberre, pláne azért én ott elúsztam, el voltam, mint a befőtt, már mint az ilyen zárójelben el voltam, mint a befőtt, mert ez nem így volt, de hogy nem nagyon, tehát nem verekedtek velem meg ilyenek, és így kicsit elkalandoztam, és egyszer csak arra eszméltem, hogy itt vannak mellettem. Ajaj, tehát hogy
1: észre sem vetted, hogy feljöttek a riválisok?
2: Igen, észre sem vettem, hogy feljöttem, és feljöttek a többiek, és akkor így úgy voltam, hogy sokkal leszünk a fordulónál, akkor most jó lenne egy kicsit gyorsítani, hogy minél jobb helyzetben tudjak bekanyarodni, minél jobb helyzetben tudjak ugye etetni, meg ilyenek. És hát ugye itt például azt is fejben kellett tartanom, hogy ugye kisebb körökön úsztunk, több kört kellett úszni, és akkor így számolgattam, hogy tudtam, hogy melyik körökben fogok
1: ezetni. Az eddigi 6 helyet most 8-at, ugye, ha jól emlékszem? Tehát még számolnod is kellett,
2: igen,
1: gondolom.
2: Igen, bár mutatták táblán, meg az utolsó kört mindig besípolják, de azért így kellett számolnom, hogy még hány etetés van hátra, és akkor még onnan hány kört kell leúszni, és egy kicsit az így szíven ütött, amikor így végig gondoltam, hogy negyedik kör, és úristen, még csak a felénél vagyunk, miközben egyébként a 6-körös versenyen ez már az utolsó etetés lenne, és onnantól már csak 2 kör, és már vége. Úgyhogy igen, nagyon sok mindenre gondolunk, nagyon sok döntést kell meghozni, ez medencében nem kell ennyi döntést meghozni, mert ott egy ív van, nem lehet több íven úszni. Fárasztó egyébként.
1: Mentálisan is, és fizikailag is, gondolom. De akkor ez a különbség okozza azt, hogy még a nyílt víz felé tendálsz szívesebben? Tehát, hogy ez a változatosság, ez a sok döntéshozata, mondjuk a medencés úszás monotonitásával szemben?
2: Igen, ezért is, meg azért is, mert nyílt vízen tényleg minden verseny más, minden pálya más, minden víz más, úgyhogy ott nagyon kevésszer érvényesül a papírforma, mármint valamilyen szinten igen, tehát van az a 10-15 úszó, aki ott van mindig az élmezőnybe, azok mindig ott lesznek az élmezőnybe, de hogy éppen ki fog nyerni, vagy tizedik leszek, első leszek, és ez annyira mindig más, tehát, hogy és ezért is sokkal egyszerűbb szerintem az olyan úszóknak, mint mondjuk én, akik szeretnek nagyobb terhet rakni magukra, mint amit kéne, azoknak sokkal jobb olyan szempontból, hogy itt nem lehet annyira terhet rakni magunkra, mert tényleg minden verseny más.
1: Tehát úgy mész vízbe, hogy itt bármi történhet, nem érhet csalódás, mondjuk.
2: Abszolút, igen. Tehát, hogy így minden verseny egy tiszta lap.
1: Ezt így belegondolva, viszont akkor nem mondhatjuk azt, hogy egy úszó egyre rutinosabb, tehát hogyha minden verseny más, ha nem tudsz felkészülni, például beszéljünk a 2028-as olimpiáról, ahol a hírek szerint hatalmas hullámok között fogtok úszni. Ha azt valaki még nem tapasztalta meg, de már nagyon rutinos úszó, akkor az nem jelent előnyt, és akkor egy kicsit már rákötnék a Szajnára is, ugye a 2024-es olimpián itt úsztak a versenyzők. Azok a vetélytársaid, akik az olimpián ott voltak, azok nem voltak-e előnyben veled szemben, aki most először úsztál ugye itt a folyóban?
2: Összességében egyébként lehet, hogy lehettek volna előnyben, de ugye nagyon más volt ez a körülmény, tehát jóval kisebb volt a sodrás, szinte semmi, és azért az olimpián jóval nagyobb sodrásba úsztak, ott azért másképp kellett versenyezni, de valóban egyébként az, hogy egy versenyző tapasztaltabb, az sokat segít egyébként, tehát hogy azért a tapasztalatlanabbakkal szemben előnyre tehet szert azzal, hogy mondjuk találkozott már ilyen körülményekkel. Ez ugyanúgy a döntéseknél, hogy mondjuk ő tudja, hogy ebben a helyzetben az egy jobb döntés lehet, mert mondjuk már meghozta egyszer azt a rossz döntést. Tehát, hogy ilyen előfordulhat, és ezért is kell egyébként minél többet versenyezni, hogy minél több pályán, minél több helyszínen, hogy
1: minél több szituációban.
2: Igen, egyre több szituációt megtapasztaljunk, egyre több döntést kelljen meghozzunk, és mondjuk kipróbálhassuk azt, hogy egyszer ilyen helyzetben úgy döntöttem, az nem biztos, hogy olyan jó volt, most nézzük meg, hogyha esetleg így döntök.
1: De ez mondjuk egy 10 másodperc alatt kell, hogy átfusson az agyadon?
2: Nagyjából igen.
1: Azt a mindenit. Hát ez a nehéz, hogy ott az adott pillanatban, miközben úszol, miközben a nyakadon vannak a riválisok, akkor hozd meg ezt a kézilabdában mondják ezt, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, hát ez a legfontosabb. A magyar csapat tagjaitól kértéle tanácsot Szajnát illetően, ugye Rasovszky Kristóf aranyéremmel zárt, Betlehem Dávid bronzzal az olimpián, Mihály, illetve Fábián Bettina, bocsánat, viszont nagyon rosszul viselte ugye a szennyezett vizet, és ő nem is vállalta be a 10 és az 5 kilométert. Egyébként neked a te szervezeted ellen álló be, vagy szoktál ezzel mentálisan foglalkozni, és mennyire szennyezett a víz, és az ő tapasztalataikra esetleg tudtál-e támaszkodni így a verseny előtt?
2: Igen, tudtam. Ugye én Rasovszky Kristóffal együtt edzem, és vele együtt voltunk egyébként a Dunába is egy-két edzésen, hogy megnézzük ezt a folyással szemben vele együtt úszást, illetve a fordulóknál, hogy hogyan kell rámenni.
1: És bocsánat, például... pont ez az edzésmódszer segített Kristófnak az olimpián, ugye? Úgyhogy akkor ez egyszer már bejött.
2: Igen, igen, igen, és ezért is mentünk mi is, megint még egyszer, illetve én egyébként kértem is az edzőmet még a felkészülés nagyon-nagyon legelején, még talán januárban beszéltem vele, hogy én mindenképpen szeretnék elmenni valahova folyóban edzeni, mert én még nem versenyeztem ilyen környezetben. És ezeken az edzéseken mind Rasótól, mind pedig ugye az edzőmtől kaptam nagyon jó tanácsokat, megnézték azt, hogy hogyan tudnám kihasználni ezeket a helyzeteket. Úgyhogy igen, kaptam segítséget, és ez egyébként nagyon-nagyon sokat is dobott rajtam, meg nagyon sokat segített. Már csak az is, hogy egy olimpiai bajnokkal edzhetek együtt. És
1: igen, ez elég jó motiváció.
2: Igen, igen, és egyébként egy nagyon közvetlen versenyző, és nekem alapvetően nagyon-nagyon sokat segít így a csapatba való beilleszkedésbe is, mivel hogy tudja rólam, hogy én nem vagyok az a nagyon ilyen, nem is mondanám azt, hogy barátkozós típus, mert egyébként az lennék, csak én egy kicsit inkább introvertált vagyok, nagyon introvertált, és ő így bevon így a beszélgetésekbe, meg a viccekbe, és így fázi old engem ezekbe a szituációkba, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segít mind a Fradinak a csapatába, mind pedig a válogatottban.
1: Amikor Rasovszky Kristóffal együtt edz az ember, az egy ilyen, hát talán nem magasztos a kifejezés, egy ilyen áldott helyzet, tehát ő egy példakép, tőle nap mint nap tudsz ellesni dolgokat, tanulni?
2: Igen, igen, egyébként nagyon-nagyon sok mindent tudtam már ellesni tőle, megtanulni, és még most a felkészülés alatt különösen jó kis versenyt találtunk ki magunknak. Minden péntek, hát először délután, aztán reggel ugyanaz az edzés volt, és akkor így az elején még nem is beszéltük meg, csak így leúsztuk az utolsó 800 métert, ami volt így erősen az edzésből, és akkor így... ő hallotta az időmet, ugye nyilván ő korábban végzett, mert más indulási időre indulunk, és hallotta az időmet, és akkor így mondta, hogy egy percnél egy kicsivel kevesebben vert meg, már itt előzött meg, és akkor mondtam, hogy az tök jó, és akkor a következő héten meg 1-0-1-jel kaptam ki, akkor már egy perc fölött voltunk, és akkor így mondtam, hogy fenébe, és akkor így egyszer csak így kialakult bennünk, hogy akkor meghatároztuk az egy percet, és így minden héten néztük, és számoltuk, hogy akkor most melyikünk úszott jobban, és a végén 5-4-re nyertem, úgyhogy...
1: úgyhogy hát ez egy jó menedzserdé előtt azért.
2: Igen, igen, úgyhogy egy meghívott egy kávére, ez volt a jutalma, de hogy egyébként ez nagyon-nagyon jó volt, hogy minden egyes héten ott volt bennünk az, hogy, és ráadásul úgy úsztuk ezeket az utolsó 800-akat az edzésen, hogy nem tudtuk, hogy mit úszik a másik, vagy tehát én például nem tudtam a Kristófnak az idejét, egyáltalán nem tudtam a Rasónak az idejét, mert már elkezdtem a 800-at, mire ő befejezte, és ugye így nem az volt, hogy kiszámoltuk, hogy na, csak ennyit kell úszni, hanem mindenki belerakta a maximumot, és... Aki gyorsabb lett, azért lett a pont, és az elején azt hittük, hogy annyiszor fogjuk leúszni, hogy a végén csak ki tudjuk hozni döntetlenre, de sajnos nem úsztuk le annyiszor, úgyhogy nem lett a végén döntetlen, de ez szerintem minden kettőnknek egy ilyen plusz volt arra a pénteki edzés, ez ugye az már a hétnek a vége felé vagyunk, és ez így tök jó volt, hogy ezt így, és nem is előre megbeszéltük, hanem csak így kialakult köztünk ez az egész, és ugye mind a ketten jó versenyző szellemek vagyunk, úgyhogy ez sokat dobott az edzéseinken.
1: Erről is szoktunk itt beszélgetni a Nemzeti Sportrádióban, hogy például Kós Hubertnek mennyivel könnyebb edzeni, hiszen olyan klasszisokkal úszik ott a medencében, hogy ott nincs mese, ott úszni kell. Tehát ott nincs olyan, hogy most ellazsálom, mert hát hiszen ott vannak a riválisok. Hosszú Katinka azt mondta, hogy ő mindig oda képzelt maga mellé egy ellenfelet edzéseken a medencében. Akkor neked mondhatjuk, hogy Rasovszky Kristóf végül is egy ilyen oda képzelt ellenfél, mert fizikailag nem egymás mellett úsztok, de valamilyen szinten az időkkel versenyeztek.
2: Igen, és én egyébként inkább az a versenyző voltam, aki egyébként nem riad vissza attól, se egyedül kell edzenie, tehát hogy én teljesen jól el vagyok egyedül is az edzéseken, de azért mindig jó, hogyha van ott valaki, mindig jó egyébként csapatban is edzeni, de az, hogy így valakivel tudunk ilyen versenyeket kialakítani, az nagyon sokat dob az edzés munkánkon is, meg úgy mindenen.
1: Motivációt gondolom, igen. Hogy emeli. Gondolom, hogy megnézted, a 10 kilométerrel kezdtetek, megnézted a fiúk délelőtti versenyét, hiszen ott, hogyha figyeled őket, nyilván a folyás irányal, az áramlatokkal valamilyen szinten úgy képbe tudsz kerülni. Ennek ellenére mondtad, hogy az arra egyszerűen nem lehet felkészülni, amikor ágdarabok jönnek veled szembe, mondtad, hogy a fejeddel valamit el is találtál, szóval ezek mennyire tudnak kizökkenteni téged, erre mennyire lehet készülni például?
2: Hát én nem tudtam, hogy lesznek ilyenek a vízbe, tehát hogy engem teljesen meglepett az elején, amikor átúztam egy ilyen hatalmas csomag, ilyen ágszerűségen, ugye ezek ilyen vízi növények voltak, de azért elég kemény száruk volt, és ilyen csomókban voltak, így úsztak a vízen, és mikor először átúztam egy ilyenen, akkor így tök meglepődtem, meg volt olyan is, hogy pont így felnéztem előre, és egy ilyen levél így teljesen rátapadt az arcomra, mint az Alien filmekben, amikor így ráugrik az emberek fejére,

0: ez szép szerep. Gyurta Gege műsorvezető társunk itt a rádióban, és ő azt mondta rólad, hogy szerinte olyan típus vagy, mint ő, olyan izomzatotok van, olyan genetikával születtetek, hogy abszolút bírjátok a terhelést, tehát az, amit edzésmunkát el kell végezni, ami például 10 kilométeren egy munkamennyiség vár rátok, azok szó nélkül bármennyit végletekig terhelhetőek vagytok. Neked ez, ugye te kis termetű vagy, ez lehet az erősséged, és erre kell törekedned, hogy a hajrá előtt akkora előnyt szerez, vagy egy olyan iramot diktálj, amit már a riválisok például a hajrában nem tudnak behozni. Mert ahogy említetted, te lassan gyorsulsz, tehát abban a bizonyos verekedős hajrában már esetleg nem tudnál úgy ott lenni.
1: Igen, nekem abszolút az az erősségem, hogy egy viszonylag erős utazó sebességet tudok sokáig úszni, amire mondjuk kevesen képesek, és nekem ezt is kell valószínűleg erősíteni, hogy még még nagyobb utazó sebességre legyek képes, mert igen, én már nem tudok olyan nagy iramot váltani a végén, amit mondjuk, tehát hogy egy ilyen 25-50 méter alatt nem tudok még jobban felgyorsulni, az bár egyébként gyakoroljuk, tehát, hogy próbálunk rajta fejleszteni, hiszen ezen is kell, mert hogyha ott vagyunk a végén, akkor valamihez nekem is kell tudnom nyúlni, és ez egy nagyobb megnyugtatás, hogyha tudom, hogy tudok még valamihez nyúlni, de nekem soha nem az lesz a fegyverem, hogy elkényelmeskedek 9950 méterig, és az utolsó 50 méteren meg egy
0: nagy
1: 30 alatti 50-et így bedobok, úgyhogy én nem ez leszek, nem ez a típus leszek, bár próbálunk rajta javítani, hogy ezért kicsit hát, ha tudjak még én is, de igen, nekem mindenképpen az kell, hogy végig nagy sebességet tudjak tartani ezzel is, azért azt elérve, hogy minél kevesebben legyünk ott a végén, illetve hogy a többiek se tudják már annyira jól bírni, mert kellett velem tartaniuk azt az iramot.
0: Amikor nézted a fiúkat, akkor vegyük a 10 kilométert, ott milyen tapasztalatot szűrtél le, hogy milyen évet kell, vagy ki után kell menned, mi lehet a jó taktika?
1: Igazából egyébként nagyon nehéz volt, mert ugye a fiúk kimentek a hajók mellé, viszont a végénél, ha jól emlékszem, akkor a Flórián, ő belülről előzött. Tehát ott is lehetett úszni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nem feltétlenül éri meg kimenni a hajókhoz, mert ugye ott sokkal többet kellett úszni, tehát hogy az egy elég nagy kitérő volt, pláne még a 10 kilométeren nem állt ott bent két hajó, csak egy, mármint hogy az 5 kilométerre kettő viking hajó állt egymás mellett, úgyhogy ott jóval nagyobb kört kellett tenni, és pont az első körünknél ugye az egyik, azt hiszem, spanyol versenyző, mint hogyha olyan sapkát láttam volna, ki is ment a hajókhoz, és úgy próbáltam is megnézni, hogy gyorsabbak, nem gyorsabbak, melyik lehet talán a jobb ív, mert ugye én belül maradtam. És hát ugye nyilvánvalóan kicsit talán gyorsabbak voltak nálunk, de utána az, hogy vissza kellett jönniük belülre a hídnál, mert ugye ott nekünk meg volt határozva, hogy középen kell átúsznunk, tehát, hogy oda bejönniük, az nagyon hosszú út volt. Tehát, hogyha a mezőnyben van középen, nem éri meg kimenni a hajókhoz. De hát lehet, hogy ott jobb döntés lett volna az, hogyha a következő körökbe kiviszem az egész mezőnyt a hajókhoz, mert így a második felében azért kénytelen voltam kimenni a hajókhoz, mert ott már volt, aki gyorsabb volt onnan, és akkor én is ugye kimentem oda, és valóban könnyebb volt a hajók mellett úszni. Nem sokkal, de egy kicsit könnyebb volt, és lehet, hogy én is jobban bírtam volna a végét, hogyha ott könnyebben tudok úszni. Ez az a döntés, ami utólagosan derült ki, hogy lehet, hogy jobb lett volna kimenni a hajókhoz, legközelebb, ha folyóban úszunk, és lesz ilyen, akkor lehet, hogy azt fogom választani, de összességében azért, meg hát azért belegondolva, hogy a kieséses versenynél is, bár az ugye utána volt, de ott is a Dávid teljesen belső,

0: ő íven.
1: És ő maga sem tudta, hogy jó lesz-e.
0: Igen, jött sokkal gyorsabban, tehát, hogy tényleg nem, tehát, hogy például összehasonlítva az olimpiához nem volt egyáltalán sodrás, tehát, hogy ezért lehetett megcsinálni azt, hogy középen is tudjunk úszni, mert nem álltunk meg attól, hogy középen úsztunk.
1: Folytatjuk a hazafutást és a beszélgetést Mihályvári Farkas Viktóriával, leginkább a párizsi úszó Európa bajnokságról beszélgettünk az elmúlt percekben, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy 10 kilométeren ugye az olasz Tadeucci mögött ezüstérmesként értél be, és abból, ahogy említetted, hogy úgy készültél erre az Európa bajnokságra, hogy nem konkrét eredményekben gondolkoztál, hanem hogy azt a sok-sok munkát azt meg tud valósítani a versenyen, és úgy szállj ki a vízből, hogy mindent megtettél, ezt szeretted volna érezni, akkor jól gondolom-e, hogy itt a 10 kilométer után meg volt benned ez?
0: Igen, meg volt. Hát nézhetjük onnan, hogy tavaly megelőztem, idén ő előzött meg, méghozzá elég jó hajrát is tudott a végére rittyenteni, úgyhogy viszonylag sokkal, de szerintem az, hogy egy olimpiai bronzérmes versenyzőtől kikaptam, az abszolút azt lehet mondani, hogy kvázi oké, tehát hogy nyilván azért tavaly kicsit más volt a helyzet, hiszen utána még volt egy világbajnokság, és ugye a legtöbb nemzet, legtöbb versenyzője oda készült. Mi azért az Európa bajnokságra is, nyilván nekem az volt az első ilyen nagyobb nemzetközi versenyem nyílt vízen, úgyhogy nekem oda inkább oda kellett készülni, vagy hát oda is jobban, meg ugye mi oda még bőven válogattunk ugye a világbajnokságra, hogy ugye a három versenyzőből ki lesz ez a kettő. Úgyhogy tavaly azért volt egy kicsit más, mert nem is jött el annyi élversenyző, mint mondjuk idén, illetve nem is feltétlenül az Európa bajnokságra készültek. Úgyhogy szerintem az, hogy idén ugyanúgy ott tudtam lenni, és végül egy ezüstéremmel hazatérni a 10 kilométerről egy olyan versenyen, amire tényleg mindenki készült, és majdhogy nem teljes volt az élmezőny, úgyhogy szerintem az abszolút egy nagyon-nagyon jó eredmény.
1: És ugye a 10 kilométer az olimpiai szám, gondolom, hogy mivel ez volt ez az Európa-bajnokság az év fő versenye, tényleg, amit mondasz, hogy most mindenki itt volt, aki számított. Két évvel az olimpia előtt mondhatjuk-e azt, hogy most már egyértelműen számolni kell veled, megszilárdítottad a helyed a legjobbak között, illetve hogyha az olimpia mezőnyét, vagy a jövő évi budapesti világbajnokság mezőnyét nézzük, azért az európai dominancia itt jellemző, ugye? Tehát nem sok olyan nem európai versenyző van, aki beleszólhat mondjuk így a ti küzdelmetekbe?
0: Igen, tehát hogy nyílt vizen, én azt gondolom, hogy abszolút európai dominancia van, bár azért a női mezőnybe jó pár nem európai versenyző is beférkőzik, főleg az elejére, ugye, ha csak az ausztrál Moesha Johnsonról beszélünk, vagy éppen a japán Kajimotóról, és még sorolhatnám, tehát hogy azért a női mezőnybe jobban beférkőznek, de azért az európai mezőny nagyon erős nyílt vízen. És én azt gondolom, hogy nem csak ebből az Európa-bajnokságból kiindulva, hanem az idei világkupa sorozatból kiindulva mondhatom azt, hogy megszilárdítottam a helyemet a világ élmezőnyében nyílt vízen, hiszen azért két világkupa állomáson bronzérmet sikerült nyernem, és a világkupa összetettben is ott vagyok a legjobb 10 között, úgyhogy én is jobb helyen, mint mondjuk tavaly. Úgyhogy szerintem most már mondhatjuk azt, hogy velem igenis számolni kell a nyílt vízi versenyeken, mind az Európa bajnokságon, világkupákon, illetve remélhetőleg a jövő évi világbajnokságon is ott tudok lenni nagyon az elején.
1: Bízunk benne, és természetesen nagyon drukkolunk neked. Amikor úsztál a Szajnában, eszedbe jutott egy pillanatra, hogy két éve itt volt az olimpia, és de jó lett volna, ha te itt vagy, illetve a szervezetedet, a testedet hogyan készítetted fel az esetleges szennyeződések elviselésére, vagy kiküszöbölésére?
0: Nekem egyébként eszembe se jutott, hogy ott volt az olimpia, már itt úszás közben ilyeneken nem volt időm gondolkozni. Én úgy voltam vele, hogy ki kell zárni azt, hogy milyen vízben úszunk. Összességében természetesen a Szajna nem egy ideális körülmény, tehát hogy mindenki tudja, hogy a Szajna nem a világ legtisztább vize, és azt gondolom, hogy az nem feltétlenül fér bele, hogy ilyen helyekre visszük a nyílt vízi versenyeket, ez a sportágnak sem tesz jót, meg nyilván a sportolóknak sem. De azért a nyílt vízbe mindig benne van a fertőzésnek a veszélye, hiszen teljesen mindegy, hogy mennyire tiszta vízbe úszunk, nyílt vízről beszélünk, tehát, hogy áramlatok, vagy ha mondjuk tóban rendezik, akkor is van azért hajóforgalom, meg ilyenek, tehát, hogy én emlékszem olyan Balaton-Füredi világkupára, ahol az egész világkupa mezőny kórházban kötött ki utána, és azért a Balaton az nem hasonlítható a Szajnához tisztaságügyileg. Éppen akkor egy hajó úgy döntött, hogy leengedi a tartályát.
2: Igen.
0: Ez ilyen, tehát hogy ennek a veszélye mindig is benne van ebben a sportban, ahogy más veszélye is van ennek a sportnak, ezzel tisztában van minden versenyző, ezzel számolni kell, de nyilvánvalóan törekedhetnénk arra, hogy mondjuk ne olyan helyeken rendezzük meg a versenyeket, ahol biztos, hogy benne van ez a veszély, de minden egyes nap kétszer megkaptuk a vízminőségének az eredményét, ott volt szám szerint. Az, hogy honnan szedik azt a mintát, azt nyilván nem tudjuk. Igen. De azt mondták, hogy 5 különböző intézet nézte meg a víznek a minőségét, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez azért valami, meg az, hogy megmutatták, hogy igen, ezek a számok vannak, van benne baktérium, de bőven a szint, a meghatározott szint alatt.
2: De azért át tudtad érezni, vagy meg tudtad érteni például Fábián Bettinát, aki ugye a rossz tapasztalatai után, ő kórházba is került az olimpián, azt mondta, hogy nem, ő a 10 és az 5 kilométeren nem szeretne indulni.
0: Egyébként szerintem abszolút érthető ez a fajta gondolat is. Nyilvánvalóan én nem éreztem át az olimpia utáni ezt a mizériát, meg az olimpiához tartozó mizériát, mert nem voltam a részese, úgyhogy erről nem tudok beszélni, hogy ez milyen érzés lehetett, el tudom képzelni, de nem éreztem át. Viszont azt gondolom, hogy ha ő ezt tényleg nagyon rosszul érte meg, és azért ez látszott, akkor ha önmagadhoz hű akarsz lenni, és azt mondod, hogy neked ez nem fér bele, akkor az teljesen érthető, és ez nem csak sportolóként, hanem emberként is abszolút érthető bármikor, bárkinél, hogyha ő nem érzi magát teljes mértékig biztonságban, akkor azt mondja, hogy nem.
2: Igen, és hogyha mentálisan az viszi el a fókusz, hogy retteg attól esetleg, hogy mi történhet vele, és az is érdekes volt, amit Betlehem Dávid nyilatkozott, hogy a világkupa sorozatnál neki mentálisan okozott olyan leterheltséget, hogy a nagyon hideg vízhez hozzászoktassa magát, hogy ebben gyakorlatilag elfáradt fizikailag is. Tehát az, hogy mi van a fejetekben, az abszolút teljesen érthetően befolyásolja a fizikai teljesítményeteket is.
0: Igen. Egyébként ez nem csak a sportolóknál van így, hanem az embereknél is teljesen így van, hogy nyilvánvalóan, hogyha van valami nehézségünk a gondolatainkban, akkor nem feltétlenül megy olyan jól a munka, vagy nem feltétlenül vagyunk olyan jó beszélgető társaság napközben, vagy ilyesmi. Ez abszolút igaz a versenyzésre is, meg az edzésekre is, hogy vannak olyan napok, amikor nem fizikálisan vagyunk fáradtak, hanem mentálisan van bennünk egy olyan gát, egy olyan fáradtság, vagy bármi, ami azt mondja, hogy nem tudunk egyszerűen fizikálisan ott lenni maximálisan.
2: Ilyenkor is edzel egyébként, vagy azt mondod az edződnek, van lehetőséged azt mondani az edződnek, hogy ma szeretnék könnyített munkát, szóval milyen típusú versenyző vagy, és mik a szabályok közöttetek?
0: Én egyébként ilyenkor is szoktam edzeni, de van köztünk egy megállapodás.
2: Utasi Gergely és Formagini László az edződ, ugye mondjuk el?
0: Igen, tehát hogy kicsit nehéz. Kutasi Gergely, nem így hívom, azért nehéz nekem mindig ezt így elmondani, szóval Kutasi Gergely és Farogini László. Hát nálam csutak, és forma, úgyhogy kicsit más, hogy szólítom őket, és ezért így mindig nehéz, hogy Kutasi Gergely, Farogini László, igen, így hívják őket. Tehát van köztünk egy megállapodás, hogy van olyan, hogy ilyen havonta egyszer mondhatom azt, hogy most szeretnék inkább egyet aludni pluszba, és kihagyni egy edzést. Ez abszolút belefér az egészben, meg én mindig meg szoktam beszélni a csutakkal, hogy fog kinézni az évünk, hogy tudjak előre tervezni, hogy esetleg hol fogunk pár nap pihenőt kapni, vagy hogy mikor, mire készülünk, meg ilyenek, és...
2: Ott tudsz tervezni.
0: Igen, tudok tervezni, ez nekem mindig sokkal könnyebbé teszi a dolgokat, mert én alapvetően nem csak az úszással foglalkozom, sőt, én nagyon sok mindent csinálok az úszás mellett, így érzem jól magamat, és ezért, hogyha van pár nap pihenő esetleg betervezve, akkor én azt előre betervezem, hogy mit fogok csinálni.
2: Na mit szoktál csinálni, amit el szabad árulni, mondd el nekünk?
0: Hát, hogyha olyan idő van, akkor én nagyon szeretek túrázni, úgyhogy én kirándulni szoktam nagyon sokat menni, és nagyon szeretem is, illetve a kutyáimmal lenni, ugye a férjemmel lenni, úgyhogy nem feltétlenül szoktunk most már így utazgatni, bár még a kapcsolatunk elején az országon belül nagyon sokat utaztunk, most már kevésbé, mert sajnos drága, és de ilyen nagyon szeretek lemenni a Mátrába, vagy ilyesmi, vagy van a Tiszatónál nyaralónk, úgyhogy Sarudon oda szeretek még lemenni, de mondjuk oda csak ilyen késő tavasszal és kora őszig lehet lemenni, mert nem téliesített, meg alapvetően ugye a Tiszató az télen le van engedve, úgyhogy ott semmit nem lehet csinálni. Úgyhogy én mindig beszoktam tervezni, nekem mindig tele van a naptáram, de én tényleg én így érzem jól magamat, és azt gondolom, hogy nekem például az is nagyon sokat segített, hogy visszamentem a tanulni az egyetemre, és azzal is el vagyok, az is kicsit leköt.
2: Sokan ez milyen egyetem?
0: A Semmelweis Egyetemre járok, és gyógytornász képzésre. Sokan azt gondolhatják, hogy tudok még edzésen teljesíteni, hogyha ennyi mindent csinálok. Az az igazság, hogy ezek engem kikapcsolnak. Tehát nem tehernek élem meg azt, hogy mondjuk a kutyáimmal el kell menjek ide-oda, amoda, mert hogy nem azt élem meg, hogy kell menni, hanem hogy szeretnék velük menni, és ez nekem mindig egy ilyen kikapcsolódás, feltöltődés, pozitív energiák begyűjtése.
2: Egyébként mindenki azt mondja, hogyha eltereled a figyelmedet, és mással is foglalkozol, az egy idő után visszajön pozitív értelemben, hogy tudsz belőle táplálkozni.
0: Igen, igen, igen. Egy kicsit úgy érzem, hogy nem egy ilyen kalickában élek, és nem az úszás buborékában élek, úgyhogy, és én volt egy időszak, amikor nagyon az úszás buborékában éltem, az az ominózus időszak volt, kijöttem belőle, és most már úgy, az elején még úgy voltam, hogy nagyon ketté választottam, most már egyre kevésbé választom ketté. Igen, nekem ez kell, szükségem van rá, úgyhogy most már azért az edzőim is megértik, az elején nagyon sok vitánk volt ebből, hogy ennyi mindent akarok csinálni, de idővel ők is megértették, hogy nekem erre szükségem van.
2: Ugye beszéljünk a Ferencvárosról, a Váltó, a szép bronzérmet szerző Váltó tagjai mindannyian ferencvárosiak. Ahogy említetted, Kristoffal ti Pesten edzetek, Beti és Dávid Szokolai Lászlónál Veszprémben. Laikusként kérdezem, hogy egy ilyen Váltó verseny előtt nektek kell-e közös edzés, kell-e közös felkészülés, vagy ez azért nem olyan típus, mint mondjuk a medencés úszásban? Itt mondjuk csak annyit kéne, vagy kell eldöntenetek, hogy mi legyen a sorrend, ahogyan beugratok a vízbe. Szóval ez hogy működik nálatok?
0: Nekünk nincs szükségünk közös edzésre a váltó szempontjából. Ugye hosszú távot úszunk a váltóba is, tehát 1500 métert úszunk fejenként, és a váltás sem olyan, mint mondjuk a medencébe. Például most, tehát hogy úgy van a váltás, hogy egy ponton is közöttünk van kvázi. Tehát, hogy most is úgy volt, hogy a pontonnak az egyik oldalára ki volt rakva egy ilyen kis piros hurka, hurkaszerű ilyen, milyen búja, és azt kellett megérinteni a versenyzőnek, és akkor a ponton másik oldalán álló ember akkor ugorhatott bele a vízbe. Tehát, hogy azért ott eltelik idő, meg ilyenek, meg nem is annyira fontos az, hogy most tized másodpercre hogyan váltunk, mert teljesen lényegtelen, behozzuk abszolút. Úgyhogy ilyen szempontból nincs szükségünk így mondjuk váltást gyakorolni, vagy ilyesmi. Alapvetően egyébként egy összeszokott csapat is vagyunk, hiszen azért volt időszak, amikor négyen egyszerre edzettünk a Fradiban csapattársaként. Úgyhogy igazából az edzőknek kell eldöntenie a versenyen nyújtott teljesítményeink alapján, hogy mi az, ami jó sorrend lesz. Ugye megvan mindegyik pozíciónak úgymond a feladata, tehát mondjuk az első...
2: Azt hiszem azt mondtad, hogy előnye hátránya, mert mondhatjuk nem, hogy az első versenyző az, aki mondjuk így a verekedésből kiveszi a részét, hát ez volt Betty. Aztán jön az állóképességre alapozó teljesítmény, ez vagy te, talán ez az első két sorrendem.
0: Igen, igen, tehát hogy ez abszolút így van, az első embernek verekednie kell, az első embernek helyezkednie kell, míg a második embernek csak jól tartani egy jó pozíciót, illetve esetleg, hogyha tud, akkor javítani. És általában a középső versenyzők azok, akik ilyen állóképességi munkát végeznek, persze időzőjelesen, mert mindenki állóképességi munkát végez, de ugye nyilván az első embernek kell egy jó kezdés, az utolsó embernek meg egy jó hajrá, úgyhogy mindig a versenyen nyújtott teljesítményünk alapján nézzük meg, hogy ki hol fog úszni. Nálunk azért a Bettinél, meg nálam azért ez eléggé biztos mindig, tehát hogy azért ő mindig is egy gyorsabb versenyző volt nálam, én meg állóképesebb. A fiúknál szokott lenni ilyen, hogy na most akkor ki az, aki jobban tud hajrázni, tehát azért ott szoktunk változtatni, meg váltogatni, úgyhogy ez mindig attól függ, hogy ki milyen állapotban van, de szerintem egyébként ez egy jó sorrend, így jó összeállítás, és remélem, hogy amúgy még fogunk tudni jobb eredményeket is elérni.
2: Például az olimpián, vagy a 2027-es budapesti világbajnokságon. Érzelmileg más dolgokat hoz előben lőled az, amikor nem csak magadért úszol, hanem a társaidért is, és váltóban úsztok?
0: Igen. Ez egyébként nem csak nyílt vízen, hanem medencébe is, mondjuk egy országos bajnokságon, amikor ugye a Fradi váltójával kell felállni. Én mindig is olyan versenyző voltam, aki a csapatért a 120%-ot is képes volt kiadni, tehát volt jó pár olyan váltó versenyünk, ahol csodákat műveltem. Volt olyan, amit mondjuk utána megbántam, de ez már más kérdés. De szóval, hogy egyébként ez szerintem minden úszónál így van, hogy ugye mi egyéni versenyzők vagyunk, a legtöbb távunk egyéni, egyedül kell versenyezni, egyedül kell úszni, és amikor oda kerülünk egy váltóba, akkor mindannyian úgy érezzük, hogy végre nem csak magamért küzdök, hanem vannak még mások is, értük is küzdöm, és nem csak rajtam van a teher, hogy jól kell úszni, hanem eloszlik, és együtt cipeljük a terhet, és ez sokkal könnyebb így.
2: A Fradi Múzeum gyűjtése szerint te vagy a Ferencváros legeredményesebb sportolója az Európa-bajnokságokon. 3 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet szereztél. Mondom, a Monoki Kálmán kollégánktól kaptuk az információt. Most nem vagy ott a medencés részen, de gondolom, hogy figyelni fogod a társakat. Egy ilyen esélylatogatásra kérhettünk téged, kitől vársz jó eredményt, és mire lehet képes akár a női mezőnyben a magyar versenyzőtársaid, Kós Hubert, Milák Kristóf, szóval milyen előérzeteid vannak?
0: Hú, ez így nagyon nehéz. Én most már ugye ma elkezdődtek, ma is követtem egyébként a délelőtti előfutamokat, és követni fogom a továbbiakban is a versenyeket, de én sosem voltam jó ezekből na ki hogy fog úszni, meg kitől várhatunk érmet, meg kitől nem. Szerintem én nem szeretek ilyeneket kimondani, saját magamról se, szóval másról pláne nem fogok. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül minden sportolónak tesz jót az, hogy ilyeneket latolgatnak vele. Ugye én ezt megtapasztaltam, úgyhogy tudom, milyen érzés. Én nem szeretnék senkire ilyen terheket rakni, de nagyon szurkolok mindenkinek, és amit így láttam most így az első délelőttből, szerintem egyébként nagyon jó kis versenyeket láttunk, és nagyon jó formában van az egész magyar válogatott, úgyhogy remélem, hogy hasonlóan jól fognak teljesíteni, mint mi nyílt vizen, és kívánom is nekik, hogy nagyon jól ússzanak, és nagyon szurkolok, és szeretnék mindenkit megkérni, hogy szurkoljanak a magyar csapatnak.
2: Mindenképp. Ez a Fradi-féle statisztika, ez hogyan érint téged, és mekkora biztos, vagy mennyire segítség az, hogy egy ilyen biztos hátterű klubnál tudsz versenyezni?
0: Én meglepődtem egyáltalán azon is, hogy van ilyen statisztika. Azon meg pláne, hogy én vagyok az elején, mert azért a Fradi egy elég nagy egyesület, elég sok sportolóval, elég sok jó sportolóval, tehát hogy nagyon meglepő, hogy én lehetek az elején. Lehet, hogy újra kéne számolni, nem tudom, bár bízom abban, hogy jól számolják. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy ott lehetek valahol az élen, és nyilván ez azt mutatja, hogy nagyon sok munkát tettem bele, és még nagyon sokat fogok beletenni, hogy ezt fönntartsam, és még több eredményt tudjak hozni neki. És egyébként szerintem nagyon jó az, hogy egy ilyen erős klubban versenyezhetek, és ilyen támogatást adnak. Azért mindig jó egy olyan helyen lenni, ahol érzed azt, hogy figyelnek rád, hogy figyelnek az igényeidre, támogatnak, és ott vannak mögötted, és ez egyébként igaz arra az évre is, amikor nem voltam olyan jó paszban, de ők akkor is ott álltak mögöttem, és ez nem tudom egyébként eléggé meghálálni, bár talán ezekkel az eredményekkel valamennyire meghálálom, remélhetőleg, de nagyon sokat segítettek, és segítenek a mindennapokba, és abban, hogy minél jobban tudjak versenyezni.
2: Még egy utolsó kérdés, mennyi időd jut most a pihenésre, és mikor kezditek el újra az edzéseket?
0: Kapunk 3 hetet, mindig 3 hetet kapunk, tehát hogy ez az, ami nem elég hosszú ahhoz, hogy a teste felejtsen úszni, vagy hogy a keringésünk az átálljon egy lassabb ívre, és ez pont elég arra is, hogy kipihenjük magunkat, tehát ugye egy 3 hét, tehát szeptember elején fogunk elkezdeni majd újra edzeni, és elméletileg én úgy tudom, bár ez még nem biztos, mert még nem hallottam róla túl sok mindent, hogy szeptemberben el is megyünk Los Angelesbe edzőtáborozni, ugye az olimpia helyszínére, hogy megnézzük ott a körülményeket, nyílt vízre is szeretnénk majd menni. Úgyhogy kemény kezdés lesz, viszont ehhez mérten a végén kicsit nagyobb szabadságot fogok kapni, de végre jó, hogy pihenhetek. Ez a 3 hét, ez szerintem nagyon fog nekem kelleni, el is utazom, úgyhogy engem ne keressen senki Budapesten, mert
2: tele van
0: leszek.
2: A naptárad.
0: Igen, tele van a naptáram, már tele van, elintéztem, úgyhogy igen, jó végre pihenni, jó érzés pihenni, és természetesen amellett, hogy szurkolok a többieknek.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornászunk. Köszöntelek, és azt olvastam valahol, hogy a búrháborúk előtt néhány hónappal te nem is tornászként kezdtél, hanem versenytáncosként, és az volna a kérdés, hogy egy ilyen 5-6-7 éves kislány, aki még nem nagyon tudja, hogy mi legyen az élete célja, az hogy viszonyul a rumbához, a csacsacsához, a tangóhoz, meg a rock'n'rollhoz?
2: Köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Ez egy olyan kérdés, amit nem hiszem, hogy még feltettek nekem korábban, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezzel kezdünk. Én szerintem egy ilyen kicsi lány még így nem gondolja át így a különböző stílusokat, úgyhogy én egyébként fitnesseztem, úgyhogy ha mondhatjuk, egy picit közelebb is áll a tornához a talaj részéhez, hiszen ott is csinálunk akrobatikus és gimnasztikus elemeket, úgyhogy nem tudom, hogy melyik stílus volt jelen a leginkább, de azt tudom, hogy az én gyakorlatom az egy country gyakorlat volt egyébként.
1: És mikor találkoztál? Hány évesen? Milyen dátumot írunk, amikor először találkoztál ezekkel a mozgásokkal?
2: Én 5 éves voltam, amikor fitnessezni kezdtem, ott 3 évig voltam, és nagyon-nagyon szerettem, viszont rengeteg versenyt nyertem, és nagyon zavart engem az, hogy csak heti 2-3 edzésünk van, és a hét többi napján pedig szüleim nem nagyon tudtak vele mit csinálni, mert nem nagyon lehetett lelőni otthon, úgyhogy általában őket vagy a bátyámat idegesítettem, és mindenképpen egyértelmű volt, hogy nekem több edzés kell, és akkor anyukám javasolta, hogy próbáljuk ki a szertornát, hiszen ott nehezebb elemeket is lehet tanulni, és olimpiai sporták, tehát valószínűleg a kihívás is nagyobb lesz.
1: Hogy kezdődik egy ilyen tornász pályafutás? Én arra vagyok kíváncsi, hogy a 8 éves kortól az olimpikon létig hogyan lehet eljutni? Tehát valaki bemegy a terembe, életében nem látta még azokat a szereket, amiket ott felszereltek, és hogy ismerkedik meg a cukaharával, a kacsovval és az összes többi olyan elemmel, amit aztán később beépít majd a gyakorlatába?
2: Ez egy nagyon hosszú folyamat. Amikor először beléptem, akkor az motivált engem a legjobban, hogy mindenki ügyesebb volt nálam, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy hát ilyeneket én is szeretnék tudni, és velem egy idős kislányok már versenyeznek, szaltóznak, akár dupla szaltóznak is, és elképzelhetetlen volt számomra, hogy én ezt ne tudjam majd megcsinálni, úgyhogy nagyon motivált az, hogy itt tényleg több a kihívás, és itt nagyon sok mindent tudok tanulni, és sokat tudok fejlődni, úgyhogy én mindenképp így mentem neki az egésznek, hogy nagyon szeretem, amit csinálok, és fejlődni szeretnék. És akkor szinte egyből a jelenlegi edzőimhez kerültem, Gondos Arató Orsolyához és Oszti Gézához, és ők ott már láttak bennem valamit, és elkezdtek velem foglalkozni, és nagyon rövid időn belül behoztam a lemaradásomat, hiszen 8 éves kor az már egy picit későnek számít a tornában, már ilyen 4-5 évesen el szokták általában kezdeni, úgyhogy így az alapok kimaradtak nekem, és egy ilyen röpke fél év alatt sikerült a versenyszintet behozni. Aztán utána jöttek a kis apróbb célok, amikor láttam, hogy első versenyben harmadik lettem, de jó, akkor mikor leszek első? Akkor, amikor újra első lett, vagy első lettem először, akkor még egyszer szerettem volna. Akkor utána a külföldi versenyekre kezdtünk járni, akkor a külföldi tornászlányok még ügyesebbek voltak, akkor náluk szerettem volna ügyesebb lenni. És szépen lassan így cseperedtünk, és már ott találtuk magunkat, hogy már lassan ifi korosztályban vagyunk, és ifi olimpia, EOF, mindenféle versenyek készülnek így a szemünk előtt, amiken akár mi is érdekeltek lehetünk, úgyhogy amikor már ezek a komolyabb versenyek jöttek, és először ide szerettem volna kijutni, természetesen akkor már néztem az olimpiát, és néztem a tornát, és láttam azt, hogy itt vannak a világ legjobbjai, és akkor én eldöntöttem ott, amikor a 2012-es olimpia ment, hogy én is ott szeretnék lenni egy nap.
1: Segített neked a fitness múlt?
2: Nagyon sokat, úgy gondolom, hogy nagyon sokat. Tényleg az, hogy mennyire jó közeg volt ott, azt is nagyon szerettem, minden edzésre szerettem járni. Rengeteg sikerélményem volt, mint említettem, és nagyon sok versenyt megnyertem. Nyilván ez annak is köszönhető volt, hogy volt némi tehetségem a sporthoz, de az edzőm is nagyon szeretett, a közösség is jó volt, úgyhogy nagyon-nagyon sok önbizalmat adott, és sok sikerélményt, úgyhogy úgy gondolom, hogy segített.
1: Mondtad, hogy nézted a tornaversenyeket a televízióban, köztük az olimpiát is. Volt olyan, akinek különösen tetszett a mozgása, esetleg kedvenc vagy példakép lehetett?
2: Igen, nekem a Géza bácsi adott, még pici voltam edzésen, egy kis kártyát, amin Alia Mustafina volt rajta, egy orosz tornász, többszörös olimpiai bajnok. Én nem tudtam még akkor, hogy ő kicsoda, és nyilván hazavittem, kértem szüleimet, hogy segítsenek utána keresni, hogy ő ki, és megnéztem a gyakorlatait, és ott láttam már, hogy szeretnék egyszer úgy korlátozni, ahogy ő, és nagyon büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, hogy nagyon-nagyon közel vagyok hozzá, hogy tényleg olyan erősségű gyakorlatom legyen, mint neki, és az olimpián őt vártam a legjobban, hogy ő mit fog alkotni, és hát meg is nyerte a felemás korlátot.
1: Megvan még ez a Mustafina kártya?
2: Még szép ott van az érmeim között.
1: És milyen élmény volt találkozni azzal, akit tulajdonképpen addig csak egy ilyen 10 centiszer ösztent is papíron láttál?
2: Ezt nehéz elmondani, amikor első éves felnőtt voltam, és elkezdtünk járni, ott tényleg olyan versenyekre, ahol már tényleg azok vannak, akiket néztem a tévébe, akkor hát az az év az én teljesítményem szempontjából elég rendesen felejthető, ha fogalmazhatok így. Én nem nagyon találtam még a helyemet. Az, hogy lementünk reggelizni, és ott iszom a kis kávémat reggel, és akkor így elmegy mellettem Alia Mustafina, vagy akár Simone Biles. Hát az, hogy nehéz volt ott hirtelen felfogni, hogy én tényleg ebbe a közegbe vagyok, úgyhogy ez kicsit ráment a teljesítményemre is akkor, hogy túlizgultam a versenyeket. Nem hittem el, hogy tényleg én nekem is itt van a helyem, úgyhogy ezt az évekkel kellett ebbe beleszokni, leküzdeni, önbizalmat szerezni, és úgy gondolom, hogy elég jó eredményeket tudok a hátam mögött.
1: Volt ami, vagy valaki, aki segített abban, hogy megszokt, hogy te tulajdonképpen a világ élvonalához tartozol?
2: Természetesen az edzőim folyamatosan ezen voltak, hogy hozzászoktassanak ezekhez a szituációkhoz, versenyekhez, de úgy gondolom, hogy maga a versenyzés és a rutin az, ami a legtöbbet segített.
1: Az első igazán komoly eredmény talán 2017-re datálható, akkor volt az olimpiai reménységek versenye, és akkor felemás korláton első csapatban pedig második, egyéni összetettben pedig harmadik lettél. Azonnal felvetődik a kérdés, ugye már több alkalommal is kiejtettük a felemás korlát nevét, hogy te tulajdonképpen ennek a szernek vagy a specialistája. Ez hogy alakul ki, hiszen vannak még további szerek is a tornában?
2: Így van. Természetesen minden négyszeren dolgozom most is, és minden négyszeren kezdtem is tornázni, de már nagyon-nagyon hamar látni lehetett az, hogy valahogy nekem a felemás korlát az nagyon-nagyon kiemelkedik a másik három szer közül. A másik háromszer sem ment rosszul, de ott valahogy olyan szinten tudtam fejlődni, hogy tényleg fél év alatt, amit az elején mondtam, nem csak a hátrányomat hoztam be, hanem szinte a korosztályomban az egyik legjobb tudtam már lenni itthon. Úgyhogy ott már lehetett látni, hogy meg hát én is éreztem, hogy nagyon szeretek új elemeket tanulni. Nagyon kevés idő kell nekem ahhoz, hogy új elemeket megtanuljak, és utána gyakorlatba beépítsem, és az évek során ez maradt is a kedvencem és a legjobb szerem. De egyébként örülök, hogy kiemelted ezt a 2017-es olimpiai reménységek versenyét, mert nyilván mivel a korláton értem el mindig a legnagyobb eredményeimet, ezért elég hamar be voltam picit skatujázva egy ilyen korlátos tornásznak, és nagyon sokáig dolgoztam azon, hogy én nagyon örülök annak, hogy a korlát ilyen jól megy, és ott érem el az eredményeket, de én rengeteg munkát fektettem a másik három szerbe is, és úgy gondoltam, hogy azért az összetettben is érek el eredményeket, és mindig azon voltam, hogy ezt is bebizonyítsam, és pont itt az ORV-n volt talán az első olyan összetett sikerem, hiszen harmadik lettem két angol lány mögött, amikor először tudtam én is magamnak azt mondani, hogy hát itt azért összetettben is van keresni való, nem csak a korláton. Nyilván utána a korláton aranyérem született itt, szóval azért ott is megvolt az elvárt eredmény, de igen, úgy gondolom, hogy azért összetettben is sokszor ott tudok lenni a világ élvonalában.
1: Azt azért mondjuk el, hogy összetettben 24-en tudnak szerepelni a végső fináléban, szerenként pedig csak 8-an, ami azt jelenti, hogy ha megvan a szám, a csapatban, egy magyar csapatban, akkor az ember egy kicsit csapatjátékossá is válik. Mennyire dob téged föl az, hogy nem csak magadért, hanem a többiekért és az országodért is versenyzel?
2: Nagyon nagy nyomást is tud ez ránk tenni, én úgy gondolom. Természetesen azt látni, hogy akár csapatban is nagyon közel állhatunk a sikerhez, az felemelő érzés, és tényleg a 2023-as világbajnokságot tudom kiemelni, mert ott volt egy olyan csapatunk, hogy szinte mindenki a legjobb formájában volt, és ezt látni, ezt elképesztő volt nekem edzésen is már előtte, meg a csapat teljesítményére, és ott nagyon büszke voltam, de én úgy gondolom, hogy azért egy plusz nyomást helyez, hogy nem csak magamért versenyzek, hanem a lányokért is olyankor, és nyilván a hazámért is, de a hazámért akkor is versenyzek, amikor egyéniben indulok, szóval ott inkább az, hogy, hogy tényleg az én megyek föl egyedül a szerre, de végül mégsem csak magamnak érem el azt az eredményt, úgyhogy ez borzasztó nagy nyomást tud rám tenni sokszor, de ugyanakkor nagyon-nagyon tud motiválni is.
1: Ha mérlegre tesszük a teher és a motiváció, akkor a terhet és a motivációt, akkor melyik nyelve billen el jobban a mérlegnek?
2: Én ezt középre tenném teljesen. Tehát szerintem ugyanannyit adhat, mint amit elvehet meg. Azért úgy fogalmazok, ugye, hogy teher, de azért a teher is tud motiváló lenni. Tehát szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen kell ezt két irányba rakni, hogy az egyik egy húzó, vagy egy lehúzó, vagy egy fölhúzó dolog, hanem én szerintem ez így pont középen van, és segíti a teljesítmény mind a kettő oldal.
1: 2020-nál járunk, amikor a Mersin Európa bajnokságon egy ezüst és egy bronzérmet szereztél. Ez hol helyezkedik el a pályafutásodban, amikor úgy mérlegre teszed, hogy eddig mit értem el, hol indultam el, akkor ez az ezüst és bronz, ez hol szerepel?
2: Ez egy nagyon fontos állomás volt a pályafutásomban. Említettem azt az első éves felnőtt pályafutásomat, ami tényleg nagyon nehézkesen indult el. Ez volt 2019-ben, ehhez képest egy évvel később vagyunk, ugye 2020 év vége, és itt jött életem első felnőtt eredménye ki úgy igazán, és az első Európa-bajnoki érmeimet szereztem itt meg. Ez egy hatalmas mérföldkő volt nekem, és egy hatalmas önbizalmat adott az, hogy lehetett azt látni, hogy tényleg van esély, van

0: Igen, én innentől kezdve kezdtem el úgy járkálni versenyekre, EB-kre, VB-kre, világkupákra, hogy úgy tekintettem már magamra, hogy itt én helyezést jövök el érni, és nem pedig csak résztvevő szeretnék lenni, hanem szeretném, hogyha igenis a többiek rám néznek, akkor úgy nézzenek rám, mint ahogy én néztem még anno a nagy tornászokra.
1: Volt olyan, hogy valamelyik példaképed oda ment és gratulált neked?
0: Volt, igen, előfordult, felemelő érzés volt, de tényleg már csak az is, hogy olyankor, amikor egy ilyen világdöntőbe kerül be az ember, ott tulajdonképpen velük versenyzek, és ott már ők is úgy néznek rám, hogy teljesen egyenértékűnek tekintenek velük, tehát önmagukkal, és ezt akár az olimpián is el tudom mondani, hogy ott meg az egész faluba ezt éreztem, tehát abszolút felemelő érzés.
1: Egyébként milyen a kapcsolata? Minap jártam a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, és ott azt láttam, hogy a távolugrók például segítenek tapsoltatni a közönséget, amikor a másik ugrik, pedig vélhetően nagyobbat fog ugrani, mint ő, és lehet, hogy letolja a dobogóról. A tornászok között milyen ez a fajta kapcsolat?
0: Én úgy gondolom, hogy hasonló. Nagyon-nagyon segítőkészek vagyunk egymással, nagyon-nagyon érezzük a támogatást és a szurkolást is. Nyilván vannak különböző sportoló típusok, tehát vannak azok a fajták, akik inkább elvonulnak, inkább csöndbe vannak magukba, vannak azok, akiket motivál az, hogyha látják, hogy áll a verseny. Én egyébként pont egy ilyen vagyok, én nagyon szeretem nézni, hogy előttem hogyan teljesítenek a többiek, és igazából így el...
1: Mondjuk tanulni is lehet azokból.
0: Igen, én is így gondolom, meg tényleg, hogyha azt látom, hogy nagyon sok mindenki nagyon jól teljesít előttem, akkor motivál, hogy na, akkor nekem is ide kell tennem magamat ahhoz, hogy meglegyen az eredmény. Ha meg azt látom, hogy esetleg több barontás, az is tud motiválni, hiszen akkor az van a fejemben, hogy jó, akkor most egy kicsit talán könnyebb helyzetünk van döntőbe kerülni akár, de akkor viszont tényleg oda kell nekünk tenni magunkat, hogy ne abba a skálába legyünk, akik elrontották a gyakorlatot.
1: Székely Zójával beszélgetünk, Európa-bajnok ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. A kérdés az, hogy van-e olyan külföldi sportoló, tornász, akivel napi szinten tartod a kapcsolatot, mert mára azért mondjuk a vezetékes telefon korához képest egy picit megváltoztak ezek a lehetőségek?
0: Igen, nagyon-nagyon sokukkal tartom. Tényleg itt most nagyon sokáig tudnám sorolni a neveket, de olaszokkal, van egy horvát lány, aki kifejezetten közeli barátnőm lett.
1: És miről cseteltek?
0: Általában arról, hogy ki hogy van. Nyilván ez sportolóknál ez mindig nagy kérdés, hogy ki hogy van, egészséges vagy, hogy bírod a felkészülést, meg ilyesmi, de azért én aktív vagyok nagyon a közösségi médiában, úgyhogy bármi történik az életemben, ezt általában meg szoktam osztani, úgyhogy ezeknek kapcsán is szoktam üzeneteket kapni.
1: Erről majd megbeszélünk, mert 45.900 követőd van az Instagramon. A Facebook az egy kicsit ilyen boomer világ már, tehát inkább a 45 pluszosok vannak fönn, ott csak 11.
0: Én egyébként előszeretettel használom.
1: Igen, de hogy csak 11.000 követőd van. Sokszor szokták mondani, hogy szegény ezüstérmes, mert hogy nem aranyérmes. Én pedig, ha jól emlékszem, pont Merszin után beszéltem talán Magyar Zoltánnal, a szövetség elnökével, aki azt mondta, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt, és nem egy elvesztett arany. Te ezt hogy ítéled meg?
0: Abszolút így élem meg én is. Én minden egyes helyezést és érmet, amit eddig szereztem, én szinte sose éltem meg kudarcnak. Ez egy nagy kijelentés, de most tényleg nem jut eszembe, amit úgy éltem volna meg, hogy ne örültem volna annak az éremnek, úgyhogy kifejezetten ennél az EB ezüstnél én úgy gondolom, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt.
1: A tornában van egyáltalán olyan, hogy elvesztett arany, hiszen pontozásos sportágról beszélünk, és ott a napi formán túl azért a pontozóknak a lelkivilága, a kicsit szubjektivitása, egy kicsit a tovább gondolása, esetleg egy új versenyző belépése a nagyok közé mind-mind befolyásolja a helyezést.
0: Így van. Egyébként ez az egy, amit annyira nem szeretek a sportágamban, hogy egy tényleges pontozásos sportágról van szó, és rengeteg évet kellett nekem eltölteni a nemzetközi elitben ahhoz, hogy én is mindig ugyanazokat a pontszámokat kapjam meg, mint amit én esetleg úgy gondolom, hogy ért a gyakorlatom. Sokszor volt olyan, hogy nem feltétlen értettem egyet a pontozással, de ezeket mindig el kellett fogadni, mert van ilyen, főleg ha valaki új a mezőnyben, akkor őt még nem látták, sokszor nem nagyon tudják, mire lehet tőle számítani, de hogyha már sokáig ott vagyunk tényleg az élmezőnyben, akkor azért már a pontozók is emlékeznek a nevén.

0: Ünkre.
1: És az igazságérzete hogy viseli el az embernek, hogy tudja, hogy jól megcsinálta, tudja, hogy mennyi betűkkel jelölt elem volt a gyakorlatában, és mégis kevesebb pontot kap, mint gondolta volna.
0: Ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanulni, amivel meg kell tanulni együtt élni tornászként. Én úgy gondolom, és minden pontozásos sportágbeli sportolónak. Hát az elején nehéz volt, nagyon tényleg nehéz volt feldolgozni egy-egy ilyen esetleges nem egyetértés, de utána rájöttem arra, hogy csak magamnak ártok azzal, hogyha ezzel bosszantom magamat, hiszen nem fogok tudni rajta változtatni. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy visszamegyek a tornaterembe, és még szebb gyakorlatokat csinálok, még jobb kivitellel, és akkor majd még jobb pontszámot fogok kapni.
1: De ne csak az ezüstökről és a bronzokról beszélgessünk, legyen szó a világkupákról is, hiszen akár 22-ben Szombathelyen, akár más helyszínen is aranyérmeket szereztél. A világkupa versenyeknek a rangja a tornászok szemében hol helyezkedik el?
0: Ez nagyon változó, ez világkupánként változik egyébként. Voltam már olyan világkupán, ahol szinte világbajnoki szint volt, tehát elmentem oda, és azt hittem, egy világbajnokságon vagyok, de volt olyan világkupa is, ahol kevesebb induló volt, és könnyebb volt jó eredményeket elérni, úgyhogy ez abszolút évtől is függ, és világkupától is függ. Általában az olimpia előtti évben többen mennek világkupákra, hiszen az is egy kvalifikációs állomás, de van olyan, amikor egy kicsit valamiért nincs úgy a szezonja, és akkor kevesebben mennek. Én kifejezetten örülök annak, hogy nekem így is, és úgy is sikerült már aranyérmet szereznem.
1: Beszéltünk már Európa-bajnokságról, világkupáról, legyen szó egy picit az olimpiákról is. Melyik volt az első olyan olimpia, ami már úgy él a fejedben, hogy amikor megkezdődött a kvalifikációs időszak, akkor nem zártad ki annak lehetőségét, hogy esetleg kijutsz, ha érthető a kérdés.
0: Igen, persze. Hát, hogyha az életkoromat nézzük, akkor a 2020-as, 21-es olimpia volt az, ami legelőször szóba jöhetett, akkor voltam 17 éves, sőt, nálunk ugye 16 éves kor fölött már felnőtt korosztályban van a tornász, úgyhogy ott már indulhattam.
1: És akkor voltál Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes is.
0: Így van, így van, így van. Viszont ugye az olimpiára megelőző évben tudunk kijutni, tehát nem abban az évben, és mint említettem, az 2019 volt az első felnőtt évem, ami talán a legrosszabb teljesítményű évem is volt egyben, úgyhogy ott igazából már papíron az életkorom megengedte volna, hogy szerepelhessek, vagy akár kijuthassak oda, de úgy gondolom, hogy akkor még nem álltam erre készen, mint fejben és fizikálisan sem. Viszont utána, miután megszereztem ott az Európa bajnoki érmeimet, akkor éreztem először azt, hogy na akkor ennek a következő 4 éves ciklusnak már ha kell, ha nem úgy megyünk neki, hogy itt minden áron olimpiára szeretnék menni.
1: Egy már fiatalon is professzionális sportoló, hogy éli meg azt az időszakot, amikor 19 végétől, 20 elejétől megkezdődik a koronavírus, és gyakorlatilag a versenyek jelentős részét eltörlik, inkluzíve az olimpiát egy évvel későbbre teszik.
0: Ezt nagyon sok sportolótól hallottam, nagyon szomorú történeteket, hogy mennyire rossz időben jött sokaknak, és mennyire rosszul élték meg ezt a sajnálatos eseményt. Én hál' Istennek talán az ellenkező kalapba tartozom, nekem nagyon jót tett ez a koronavírus, és én szerintem azért is tudtam kijönni ebből a rossz időszakomból, amivel indult a felnőtt karrierem, mert nem volt verseny, nem volt semmiféle presszió, edzésre jártunk csak, azt is csak limitált időt töltettünk el a tornaterembe, sőt volt, amikor mi sem mehettünk, és akkor otthon kellett, és egy olyan nyugodt légkör volt, hogy tényleg nem presszionált semmi verseny, nem presszionált, nem volt teljesítménykényszer semmi, és pont ez a fél év, ami elment ezzel, ez pont arra volt nekem jó, hogy kicsit benőjön a fejem lágya, és az, amikor megtudtuk, hogy évvégén elindulhatunk az Európa-bajnokságon, az egy olyan motivációt adott, hogy nem versenyeztünk lassan egy éve, hogy úgy voltam vele, hogy itt most mindent vagy semmit ezen a versenyen, úgyhogy úgy gondolom, hogy én nagyon szerencsésen jöttem ki ebből a koronavírusos állapotból.
1: De egyébként ilyen lelkizős fajta vagy? Tehát amikor például nem nagyon mennek a dolgok, akkor keresed magadban a hibát, keresed külső tényezőkben a hibát, vagy megpróbálsz reálisan gondolkodni, megpróbálod magad a hajadnál fogva kihúzni abból a gödörből, amiben esetleg adott évben vagy időszakban belekerültél?
0: Én úgy gondolom, hogy ez így minden egybe. Ez így minden egybe, amit én képviselek. Általában az elején csöndbe vagyok, és ott magamba próbálom megrendezni azt, először is feldolgozni, hogy mi történik éppen, miért történhet. Mindig először magamba keresem a hibát, hogy én mit csinálhatok rosszul. Hozzá kell tennem az edzőm, Orsi néni, ő olyan, mintha kicsit az én agyam is lenne. Szóval ő igazából bemegyek a tornaterembe, és már az arcomon látja, hogy én nekem aznap milyen hangulatom van, milyen napom van, és már abból tudja azt, hogy én nekem milyen edzést kell ahhoz, milyen edzéstervet kell ahhoz adni, hogy az edzés jól sikerüljön. Úgyhogy ő tud nekem általában ilyenkor rengeteget segíteni, amikor valami nem úgy megy. És együtt szoktuk megfejteni ezeket az időszakokat, hogy min kéne változtassunk, vagy mi az, amit félre csúszik, úgyhogy úgy gondolom, hogy őt tudnám kiemelni, mint legnagyobb támaszom ebben az időszakban.
1: Nagyon tudatosnak tűnsz, ami felvet egy kérdést, hogy ez genetikailag jött, tehát otthon anyu, apu is ilyen, vagy meg kellett tanulni ezt a fajta tudatos életvezetést?
0: Én szerintem ez genetikai adottságom egyébként. Nyilván formálódott nagyon-nagyon sokat az évek során a személyiségem, és tényleg el kellett érnem egy bizonyos életkort ahhoz, amikor már azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon tudatos lett a gondolkozásom, szóval nem voltam már mindig ilyen tudatos, de úgy gondolom, hogy egyébként alapvetően nagyon szeretem azt, hogy nagyon pozitív a gondolkodásom, nagyon sokat szoktam ellenni a saját fejembe, és örülök, hogy azt tudom mondani, hogy ez egy jó hely. Szóval nem azt élem meg, hogy úristen, már megőrülök, annyit gondolkozok magamban, hanem tök jól áll vagyunk amúgy, és tök sok terveket szoktam így kieszelni a jövőre, úgyhogy ezért is vagyok nagyon ilyen előretekintő.
1: És ez a határidőnapló vezetésben is megnyilvánul? Tehát, hogy oda van írva, hogy kell és 5-kor edzés, 6-kor, utána masszázs, utána nem tudom, mik vannak még, suli, mert ugye majd beszélünk arról, diplomát szereztél nem olyan nagyon régen, aztán megint edzés, hétvégén verseny, tehát, hogy egy ilyen beosztott rendszerint élsz?
0: Erre nagyon örülnék, ha azt tudnám mondani, hogy igen, de sajnos nem. Amilyen rend van a fejemben, amúgy annyira nincsen rend a naptáramban. Tehát, hogy tényleg tudok olyat, hogy egy időpontra beszervezek 2-3 eseményt, és akkor ott előtte jövök rá, hogy ezt hogy gondoltam. De valahogy egyébként mindig utána lehozom, és mindig megjelenek mindenhol, ahol kell, és közben az edzés is megy, és tök jó, és pörgünk, és egyébként szerintem nekem ez a legkomfortosabb élethelyzet, amikor megyek egyről a kettőre, csinálom, és mindig van mit, és tényleg jól megy, pörgünk, úgyhogy ebbe kicsit úgy érzem, hogy fejlődnöm kell, már fejlődtem sokat, de még azért fejlődnöm kell, hogy egy kicsit jobban beosszam az időmet.
1: Mindig mindenhol időben megjelensz, ha beindul az autód.
0: Így van, ezt a mai napra is el lehet mondani.
1: Hogy néz ki egy napod? Amikor nem rehabilitálsz, hanem normál menet van, és mondjuk kvalifikációs versenyre készülsz, már 2 hét, 4 hét, 6 hét múlva lesz.
0: Igen, ezt most egy kicsit át kellett gondolnom, mert azért tényleg most már egy ideje rehabilitáción vagyok, és most teljesen máshogy nézek ki a napjaim, mint korábban. De egyébként úgy szokott lenni, hogy 9-re megyünk reggel edzésre, 9-től délig tart az első etap, ez a hosszabb edzés, itt tudjuk le általában az edzésnek a nagy részét. Utána szokott lenni déltől 1-ig egy ebédszünet, utána pedig 1-től 2-ig szokott lenni egy erőnléti edzés, heti 2-szer egyébként, ez nem minden nap, ez egy órás, és utána pedig a délutáni edzés körülbelül 3-tól szokott lenni, amíg nem végzünk, ez nagyon rossz esetben ilyen 5 óra, de hogyha minden nagyon jól megy, akkor ilyen 4:30-ra kész szoktunk lenni igazából, és utána pedig hazamegyek, és örülök, hogy túléltem a napot, és pihenek, vacsorázok, ilyesmi.
1: Ha már az otthon szóba került, láttam egy interjút édesanyáddal, aki azt mondta, hogy ők nagyon segítik a te pályafutásodat. Nagyjából nem nagyon szólnak bele, hogy mit csinálsz. Egy dolog nagyon-nagyon-nagyon félő, hogy meg ne sérülj. Ezt nyilatkozta, tehát bármit csinált, meg ne sérüljön.
0: Így van, így van. Igen, ezt, ha jól emlékszem, az olimpia előtt nyilatkozta még, azóta sajnos bejött az, amitől félt, és megtörtént egy sérülés, de igen, ezt abszolút ki kell emelnem, hogy az ő támogatásuk is nagyban hozzásegített az én eredményeimhez. soha nem erőltettek rám semmit, soha nem mondták meg nekem, hogy mit kell csinálnom, mindig hagyták azt, hogy én magam döntsem el azt, hogy merre fele vezet az utam, és hogyha úgy döntök, hogy én sportoló szeretnék lenni, akkor ők ahhoz mindenben segítenek, hogy nekem a lehető legkönnyebb legyen az edzéseken.
1: A stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. SMS számunk 0630 55 55 605, nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zója minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
0: Pontosabban minden verseny előtt, de igen, ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba, a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy meg tudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és az szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyományjá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny előtt is meghallgattam ezt a zenét, és úgy éreztem, hogy ez hatalmas nagy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
1: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban? Szerintem... Szabadsága? Vagy a lendülete? A ritmusa?
0: Én emlékszem, én nem tudtam angolul még, amikor ezt először hallottam, úgyhogy először csak a hangulata, az egész hangzása nagyon tetszett. Utána pedig lefordítottam, már nem is tudom kivel, de valahogy meg kellett fejtenem, hogy mit énekel, és akkor az is nagyon motivált, amiről szó volt, ugye ezt a egy foci VB-re írta ezt a számot. Utána pedig később a videóklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videóklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyományá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
1: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
0: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom, hogyha túl sokat hallgatnám, akkor kicsit elveszteni így a varázsát. Néha azért előjön, akkor, mint például most is nagy rázott a hideg, miközben hallgattam. Néha azért így meg elő-elő fordul, hogy meghallgatom, de igyekszem csak a versenyeknél.
1: Most, hogy már több a lehetőség zenéket meghallgatni, megkeresni, milyen más muzsikákat hallgatsz, szeretsz?
0: Ó, nekem nagyon, nagyon sokféle zene tetszik, nagyon szeretem a francia zenéket, nagyon szeretem a rappet, Drake a kedvenc előadom egyébként, de egyébként a magyar zenéket is előszeretettel hallgatom, úgyhogy mindenféle.
1: De nem csak ez az egyetlen egy dolog, ami rituálé az életedben. Ha jól tudom, akkor van egy kis párna sztori is.
0: Igen, őt Tentinek hívják.
1: Tenti?
0: Tenti, igen. Ő a kis párnám, születésemkor kaptam, és akkor még egy szép, masszív egybe párna volt, hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára, de én nagyon nehezen alszom nélküle. Tényleg nagyon nehezen alszom nélküle, úgyhogy el sem tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy ezt nem viszem magammal.
1: Hány kilométer lehet Tentiben?
0: Hát ezt nagyon nehéz. Nem tudom, szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül. Úgyhogy hát 23 év.
1: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, talán még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy. Igen. És a Magyar Torna Szövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián. Igen. És ezután kialakult egy olyan sztori, amit Georges Simenon, aki annak idején a Megré sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér, szóval hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt, kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
0: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval... Tényleg ez, sokszor gondolkoztam azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztalak szakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit, hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, már csak tartalék, de már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
1: Hát, ha van egy portugál?
0: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy amennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a tornaszövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
1: Én összetörtem volna ilyen helyzetben. Mit csináltál?
0: Ha teljesen őszinte kell, hogy legyek, akkor már amikor megtudtam a hírt, hogy Zsófi végül be tud kerülni a döntőbe, mert visszalépés van, félreértés ne essék, nem annak nem örültem, hogy a Zsófi kap még egy lehetőséget, de ott nyilván éreztem azt, hogy ez lehetőség is arra, hogy esetleg ne én menjek, úgyhogy már azt ott nagyon nehéz volt feldolgozni, mert tényleg nagyon kevés idő volt már a döntőig, szóval ott nem az volt, hogy volt egy nap ezt megemészteni, felszívni magamat, és akkor oda tenni magamat a döntőbe, hanem nagyon hirtelen ért, és nehezen tudtam kezelni, be is csúszott egy hiba a döntős gyakorlatomba.
1: Ez a mentális pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
0: Én úgy gondolom, hogy emiatt igen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem nyilván rossz értelemben. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni. Ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet, és ott kellett is egy pár nap, amire kicsit összeszedtem magamat.
1: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
0: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megaláltam. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megaláltam, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobába elég, hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, ő örült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyenbe korábban, ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
1: Ilyenkor, mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalék státuszba kerül.
0: Igen.
1: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre. Most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
0: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy én amíg fel nem szállnak a gépre, és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem, és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam szerintem.
1: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
0: Én őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, élsportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
1: És egyszer csak eljött július 25-e.
0: Igen.
1: És Kovács Zsófia megsérült.
0: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak, és pénteken volt a pódium edzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én végig azt gondoltam, hiszen azt az utasítást kaptam, hogy a kiutazásig legyek készen, hogy utána már nem lehet. Úgyhogy mi leálltunk az edzésekkel ott hétfőn, és igazából csak azon voltam, hogy valahogyan összekaparjam magamat a padlóról, meg a környezetem is csak azon volt, és akkor ott pénteken ugye nagyon késő este volt a pódiumedzés, és csörgött a telefon a megállás nélkül. Mindenki hívogatott. De olyanok, hogy ilyen távolabbi rokonok, közelebbi családtagok, tehát olyanok is, akikkel nem feltétlen beszélek, csak úgy minden nap, és egyébként ez egy, hát nem annyira vicces történet, de pont belém tolattak akkor, és éppen írtam ott a betétlapot, meg ott idegeskedtem, akkor még új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor felvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, hogy mész az olimpiára, mi lesz? Úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó? Nem tudom, miről van szó, hiszen én nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódium edzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna, és akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam, úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
1: Holnaptali.
0: Igen, igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és akkor megláttam, hogy ő hív, akkor vert le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor felvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
1: Oké, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
0: Igen.
1: Ezekkel te nem rendelkeztél?
0: Nem.
1: 24 órával? 48 órával?
0: Körülbelül, hát úgy körülbelül 24 órával az utazás előtt.
1: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt? Hétvégén?
0: Hát... Ezt emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások, természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi nagyon örült annak, hogy én kijutok, azonnal akartak interjút csinálni, akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan, akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmim nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot, azt hol adhatják át nekem, és én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig, hát bent voltam a fizikálisan a teremben, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
1: És milyen volt az aznapi edzés?
0: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak, szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkárral letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom-e a versenyt így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra. Másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornában már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek, se előtte levő edzés, se pódiumedzés.
1: Elvben lett volna lehetőség egy pódiumedzésre, de valahogy az mégse jött össze.
0: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódiumedzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség, már csak a verseny jött. Ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen, és őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni, és ott Géza bácsit felhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen, és ő olyan szidást adott nekem, ami nekem nagyon kellett. Leszidott, és kiabálva mondta nekem, hogy hát ő hogyan fordult meg a fejembe, hogy én nem vállalom. Azt mondja nekem, hát hogyha csak az ujjamat ráteszem a korlátra, én olimpikon leszek életem végéig. Erről álmodtam. Bármit csinálok, nem veszi el senki. Azonnal vegyem fel a dresszemet, menjek edzeni, és tegyem oda magamat. És letette a telefont. És úgy éreztem, hogy akkor abban a pillanatban átállt a fejem teljesen, és nekem ott erre a telefonhívásra volt igazán szükségem.
1: Láttam egy rövid videót, ott állsz a repülőtér, és mondod, hogy nagyon morbid, itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, holnap ilyenkor verseny.
0: Így van, így van.
1: És milyen volt leszállni Párizsban, és egyáltalán hogy találtál oda?
0: Igen,
1: mármint a csarnokba.
0: Igen, oda mentem, és arra emlékszem, hogy a vívó lányokkal utaztam ki, ők egyébként, én nagyon hálás vagyok értük a mai napig.
1: Egyébként, 5 nappal később kezdtek.
0: Igen, igen, és velük utaztam ki, és nagyon hálás vagyok Szűcs Lucának, mert felszerelést adott nekem, mert én felszerelés nélkül repültem, tehát sokan hihették, hogy egy civil vagyok igazából, és ő odaadta nekem az olimpiás pulcsiát, hogy legalább felismerhető legyek.
1: Plastron jól állt rajta.
0: Igen, arra nem volt szükség ott még. Úgyhogy kaptam tőlük felszerelés, volt társaságom, nagyon örültem neki, és Milák Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
1: Nem nyilatkozott neked?
0: Beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlatom ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után történt. Tehát ott, amikor sikerült, és az a hatalmas egy teher, amit éreztem, leesett rólam, és kijelentkeztem, és ott ott minden érzelem előjött.
1: Akkor a gyakorlatodat sem emlékszel, hogy hogy sikerült?
0: Őszintén ott, hogyha így utána kérdezed meg ezt tőlem, akkor én ott csak arra emlékszem, hogy ott a leugrásnál az összes izomcsoport a lábamba bekapcsolt, hogy nehogy itt most elessek az érkezésbe. Ez volt így hirtelen, amire emlékeztem, az, hogy milyen gyakorlatot csináltam, fogalmam nem volt, annyi volt meg, hogy sikeres volt. És sikerült, és nem estem le, és megcsináltam, nem tudom hogy, de meg volt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
1: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így 2 év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
0: Én olyannyira hiszek ebben, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki, és bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak 1-3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikont sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
1: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik ügy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
0: igen.
1: Én úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, ugye az olimpiai 5 karikát formázza.
0: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. A kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már, az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, mikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékba megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
1: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
0: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább, és most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és szerintem sose fogok tudni, hogy én ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára. Ott fogalmazódott meg először bennem, hogy így, hogy most bele kóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen 1 héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
1: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert az már Los Angelesre vonatkozna.
0: Így van.
1: 2025. októberre következik a mi históriánkban, Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Ezért is beszéltünk arról fél mondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén? Mert sportoló?
0: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és 2 döntőbe is sikerült bekerülnöm. Viszont tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott azt éreztem, hogy nekem így szétszakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim éppek. És nyilván volt ott azért mindenféle sérülés, csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim éppek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én két lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
1: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen. Igen. Olyan lenne, mint egy bohóc.
0: Igen, aki... ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőtérő gyakorlaton, valamit itt két napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás, a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű. Azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ez fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukahara, ez zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni, ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van, és ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyembe legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye, amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta. És akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrással, és akkor ott a sportolói én nem azt mondta, hogy itt most le fogsz ugrani. Úgyhogy ez a döntés, ez igazából ott született meg, úgy igazán fönt a korláton. Utána nyilván megérkeztem, éreztem, hogy elszállt a lábam. A bal lábamban sokáig reménykedtem, hogy az nem. A jobb lábam az egyértelmű volt számomra, hogy az ott nagyon fáj. Viszont utána kimentünk, ugye kivittek az orvosi szobába, és én ott egy darab könycseppet nem ejtettem már. Tehát az előtte levő nap, amikor az összetett napon sérültem meg, a sírás nem tudtam abba hagyni, az MRG-be úgy feküdtem, hogy folytak a könnyeim, mert nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik. És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
1: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
0: Igen.
1: És az jutott eszembe, hogy ez egy világban, aki 8. hely. Lett volna valaki más, aki azt csinálta volna, hogy fölkapaszkodik a szerre, majd leugrik, és akkor is 8. lesz. Te pedig végigcsináltál egy szuper gyakorlatot, és utána egy nagyon-nagyon veszélyes ugrással fejezted be. Megérte?
0: Meg.
1: Most pedig, most így júliusban is, amikor rehabilitálsz, nem is tudom, mindjárt kiszámolom, 9 hónapja folyamatosan?
0: Nyilván, ez nehéz kérdés amúgy, hogy megérte vagy nem, úgy gondolom összességében, hogy igen. Azért is mondom ezt, mert itt a rehabilitáció alatt én annyit fejlődtem szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
1: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
0: Így van, így van. Úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg. Egy pillanatra nem volt az a fejemben, hogy én ne térjek vissza, hogy nekem ne legyen jó a lábam, pedig eléggé horror diagnózisokat kaptam ott a legelején, de mindent kizártam, és nem foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy én csináltam jól, mert jelenleg sokkal előrébb haladunk a rehabilitációban, mint amit akkor megjósoltak nekem, és most viszont már foglalkozok viszont azzal, hogy ott mit is jósoltak meg nekem, mert most már viszont egy hatalmas motivációként van ott nekem, hogy én nekem a műtéteim előtt azt mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első...
1: Megnyugtató.
0: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Jó van, na, majd akkor csináljuk meg a műtétet, ezt majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre. Most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak. És már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
1: Mikor lehet a következő versenyed, amin indulsz?
0: Erre pontos dátumot nem tudok még mondani, de az én tervem az, hogy a jövő évi, tehát a 2027-es szezonba térjek vissza először.
1: Érkezett egy SMS, ami ugyanazzal foglalkozik, amit most felolvasok, mert hogy július 1-én Székely Zója profilján a következő poszt jelent meg. Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól. Szeretném megköszönni minden szurkolónak azt a szeretetet, biztatást és támogatást, amit az itt töltött idő alatt kaptam. Nehéz pillanatokban is rengeteg erőt adtatok, ezt soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
0: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornászpályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
1: Ki hozta meg a döntést?
0: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
1: Mi volt az első reakciód?
0: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációmnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem, mert nincs hova menjek, vagyis ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
1: És ma?
0: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
1: Azt nem lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, nem. Ami tornával, női tornával foglalkozik.
0: Abszolút nem lehet ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések most nem könnyítik meg a helyzetemet.
1: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
0: Így van.
1: Körülbelül mikorra számíthatunk?
0: Hamarosan.
1: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11-es Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
0: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként, amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szeretem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerés, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni, ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimban, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
1: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
0: Én ezt lekopogom, most itt úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. Én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel, úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
1: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden. Jut eszembe, a TikTokra nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
0: igen,
1: mint az Instán.
0: Igen, ott azt hiszem 29 ezer követőm van.
1: Szerkesztő most mondja a fülünkre, hogy 30 ezer.
0: 30 ezer, jó, ez kicsit új. ott is vannak azért követőim, ott oda főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abba, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen. Úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is többet, de egyelőre még mert kicsit azt ott gyakorolnom kell, hogy
1: nem állsz rosszul egyébként, mert a lájkokat is megszámoltuk, 453 ezer lájk van eddig a TikTok csatornádon.
0: Ez jól esik így hallani egyébként, meg ez tényleg, ha csak elképzelek ennyi embert egy terembe, akkor igazából azt fel se lehet fogni, hogy egyébként ez milyen magas szám, úgyhogy...
1: Mondok még egyet, még egy számot, van olyan videód, amit 1.500.000 néztek meg. Jó lenne azért utána nézni
0: a TikTok
1: csatornának
0: egy kicsit. Lehet a TikTokot kéne egy kicsit.
1: Lehet, hogy jobban
0: kicsit
1: kéne
0: előbe részesíteni.
1: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál, ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát, hogyha jól tudom. Mi a szakirány?
0: Én szakedzői szakon végeztem, torna szakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni, ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A-tervemmel kapcsolatban, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B-terv kerül majd előtérbe.
1: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
0: Azt gondolom, hogy igen.
1: Nulláról?
0: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edzőm mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ezt így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
1: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
0: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök, és ez az út lesz az enyém, és adja Isten, lesz egy tanítványom, akit ilyen nagy leugrásra meg tudok tanítani, és ilyen nagy versenyekre ki tudom vinni. Elsősorban az lesz a célom, hogy tudjak vele utazni, és ott a verseny előtt tudjam neki utasítani azt, hogy ne ugolj le vele.
1: Mi az, amit még sportolóként Székely Zója elérhet, és akkor itt térjünk vissza a jobb karodra, esetleg fölkerülő tetoválásra, és 2028-ra?
0: Ez a legfőbb cél. Nagyon szeretnék még egyszer kijutni az olimpiára. Én úgy gondolom, hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
1: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
0: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szeret, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kijutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
1: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
0: Nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon, úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
1: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van-e olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva, vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?

0: nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a gyakorlati gyakorlatomban még egy-egy tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
1: Egyet megígérnél nekem, hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg?
0: Megígérem.
1: Köszönjük, és reméljük, sokszor és minél hamarabb hallgathatott majd a Vakavakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Tiszkó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

futballon történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Gyerekkoromban focista szerettem volna lenni, vagy pedig kőműves.
1: Stadler József szavaival köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Nyágúj Gergelyt hallják. Sporthelyünk mai adásában a modernkori magyar sporttörténelem egyik legizgalmasabb, legellentmondásosabb és talán legszomorúbb történetének eredünk nyomába. A Bács-Kiskun vármegyei Akasztóra látogatunk, ahol betekintést kapunk az egykoron legendás, ám csaknem negyed évszázada üresen álló stadionba és a Stadler birodalomba. Az egykoron az NB1-ben 4 szezont lehúzó gárdát a helyi juhászból lett kereskedő, majd vállalkozó és milliárdos álmodta és valósította meg. A csapat és a stadion története szorosan összeolvadt a példátlan magasságokba, majd mélységekbe jutó Stadler József sorsával. Pálya a puszta közepén, birkapörkölt és népünnepély, emberrablás, bírósági ügyek és börtönbüntetések, meg annyi homályos emlék és nyitott kérdés. Tartsanak velem, a következő szűk fél órában bepillanthatnak az akasztói kulisszák mögé.

0: De akkor menjünk vissza egészen a kezdetekig. Stadler József egy korábbi megemlékezésében így elevenítette fel az első lépéseket.
1: Volt olyan, hogy kivágtuk abban az időben, nem úgy, mint most, hogy lekombánolják a kukoricaszárat. Kivágtuk, és főkötöztük, és olyan 50 fillértű 1 forintig lehetett ezt össze megvenni. Na most abban a kis pénzemből, amit én összeszedegettem a tehérlegeltetésből, meg ilyen hasonlókból, vásároltam meg annyi kukoricaszárat, mint be volt kévézve, hogy még megvettem 50 vagy 60 fillérre, és gyönyörűen összeraktuk, apám is segített, megengedte, azt vártam vele, mikor eljött a télnek a közepe, így február körül, akkor már tudta, hogy el lehetett 1 forinté adni, vagy 1,20-é, 1,30, 1,50-ig. Amikor már ilyen 14 éves voltam, akkor már birkákat vettem, disznókat, malacokat, minden, és akkor azokkal kereskedtem. Akkor bőrökkel kereskedtem, hogy ez a motor meglett, attól persztől kezdve nagy jutelepek voltak. Felvásároltam a birkabőröket, és akkor utána Sóton volt egy legközelebb egy ilyen bőrkereskedő, oda elvittem, volt, amikor 5-szörösit, meg 10-szörösit kaptam érte, mint amennyi megvettem.
0: Stadler József 1951-ben született Akasztón. Üzleti érzéke és kapcsolatai pedig a rendszerváltás után hozták meg neki az igazi áttörést. Testvérével, Stadler Lászlóval kezdtek el vállalkozni, aki így emlékezett vissza az ezredfordulón bátyja felemelkedésére.
2: A Stadler Kft. Kétszemélyes Kft.-ként indult, és én voltam az ügyvezetője a Stadler Kft.-nek egy éven keresztül. Az, hogy hogy indult az első lépés, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Annyi pénzünk volt, hogy azt a vállalkozást elindítottuk, a Kft.-t megszerveztük, ami Kelen Kft. Néven indult, és a végén telephely változtatással és tulajdonos változtatással alakult ki belőle a Stadler Kft. És mivel a bátyám a Ceglédi TSZKR-nél dolgozott, tehát ő az italforgalmazásban otthon volt, és igazából fél országba terítette az árut. Az agyába kipattant a szikra, hogy dobozos sört és skót viszkit kellene forgalmazni, mert ehhez a záróhoz nagyon nehezen jutnak hozzá a partnerek. És ezen kívül az orosz pezsgő volt még az, ami hiányzik volt. Igazából az első fél évben 20 millió forintos nyereséget tudott úgy szerezni, hogy ráállt a dobozos sörre, ráállt a viszkire, és ráállt azokra az orosz pezsgő és egyéb hiányzikszerű italokra, amik Magyarországon nem voltak kaphatóak. Jóska üzleteire jellemző volt például, hogy a borból akkora mennyiséget szállított ki, hogy Magyarországról szinte az összes fölösleges bort, meg a létező bort, meg a nem is annyira tökéletes bort is el tudta szállítani, és eladta, és később már a partnerek keresték a Stadler címkés borokat, de jellemző volt rá, hogy német sörgyárral megegyezett, és amennyit a kamionok folyamatosan el tudtak onnan szállítani, annyi sört szállított ki Romániába, Ukrajnába, Oroszországba.
0: De akkor menjünk vissza egészen a kezdetekig.
3: Rátkai István annak idején tűzoltóparancsnokként tevékenykedett Akasztón, és hát a Stadler Birodalom épülésénél, építésénél nagyon-nagyon fontos szerepet játszott. Kipattant ugye Stadler József fejéből a gondolat, hogy stadiont szeretne Akasztóra, és ebből lett is stadion, de hogy?
4: Úgy kezdődött, hogy mindenképp szerette volna megépíteni a stadiont. Először Kiskörösre szerette volna, bementünk egy delegáció körösi polgármester úr, 4-5-en, na és akkor kért helyet, hogy hova épüljön. Mondta Józsi, hogy hát ő ide szeretné, a kiskörösi fürdő mellett konkrétan. Hát a polgármester úr óckodott, azt mondta, hogy hát képviselői határozat kell, még mi egymást, nem ment a dolog, na Józsi azt mondja, üljünk be az autóba, menjünk haza. És akkor kimentünk arra a területre, ahol a stadion fölépült. Ott annak idején szőlők voltak, ugye magánterület volt az egész. Ő ahhoz 300-400 méterrel lakott. És akkor na, ide. Mondom, Józsi, hát ez nem így működik, ez magánterület, nincs probléma, meg kell vásárolni. Kitaláltak egy négyzetméter árat, és akkor meglettek a területek vásárolva. Akkor elkezdett az építkezés. kitkarítottuk a fákat, meg minden, alakult egy kőműves brigád, akik hát a környező települők csengőriek voltak, kiskörösiek, akasztóiak, több száz fős brigád volt. Ugye elkezdtük, alapoztunk, minden gépeket vett a Józsi, ami a betont keverte, én fölmunkagépekkel foglalkoztam, akkor vállalkozó voltam, és akkor hát betonoztunk, építkeztünk a vasszerelésbe, akasztói brigádok dolgoztak, tehát igazából a térség építette. Közben a lelátó részt is elkezdték tölteni, homokot hordani. Megszerveztük, hogy naponta 100-150 kocsi hordta a homokot a lelátónak. Ez mind társadalmi munkába. Igaz, hogy kaptak ebédet, vacsorát, minden, este ugye főzés volt, bagrácsos, meg minden. Minden napra egy jó másfél hónapon keresztül 3-4 markoló pakolta a homokot, és akkor raktuk a földet. Egyengedtük, tömörítettük, ahogy elő volt írva. Gergely Ferenc volt egyébként a művezető, aki levezényelte ezt az egész építkezést. Ő csengődi származású. Kívülállók nagyon kevesen vettek részt az építkezésbe. Igazán a budapesti, akik a dekort építették, azok voltak, mert a vizet, a villanyt, azt is kiskörösi vállalkozók. Tehát igazából itt a térséget megmozgatta nagyon. És mindenki humánus áron számolta a munkadíját. Jó barát volt a Józsi mindenkivel, és akkor mindenki segített, tudták, hogy mi a cél. Nagyon sokan segítettek. Ahogy haladtunk az építkezésekkel, ugye már a tetőt csinálta a Józsinak az egyik haverja, a cserepezésnél is több száz ember jött össze, mindenki társadalmi munkába. Ahogy szóltunk, nekik jöttek hívás nélkül is szinte. Közben korlátot hegesztettek akasztói lakatos brigádok, úgyhogy jó fele a munkáknak társadalmi munkába épült föl.
3: Az akasztói stadion az a térségnek készült, a térségiek munkájából.
4: Hát igen, ezt meglátta mindenki, főleg a foci szerető emberek, akik itt a térségben laktak. Ugye eljártunk Dunajvárosba NB1-es meccsekre, meg Pestre, meg össze-vissza, és ahogy megtudták, hogy ugye itt épül egy stadion, nagyon sokan jöttek. Dunántúrról is minden, akik segíteni akartak. Látták benne a jót, amit a Józsi ugye megálmodott. Szép villanyvilágítás, meg minden, hát az is nagy élmény volt, mikor este fényították a fényeket az első alkalommal, és akkor is összejöttünk természetesen 5-6 bográsba főtt a birkapörkölt, amit a Józsi állt, és akkor ugye a fű az nagyon szép volt, már az volt az első, amit elvetettek, csodájára jártak. És a Józsi az meg büszke volt erre az egészre. Az álma valósult meg.

0: semmiből létrehozott csapat közben szárnyalt, egymás után kétszer, 1995-ben és 96-ban is az NB1 9. helyén végzett. Az igazi kuriózumot azonban nem ez, hanem a mérkőzések körítése jelentette. Immár a jelenben vagyunk, egészen pontosan a harcsa pörköltünket várjuk az akasztói halascsárdában. De, hogy miért pont itt, arra rövidesen fényderül, Gyuris Györgytől, Stadler József gyerekkori barátjától, a Stadler Alapítvány ügyvezetőjétől. Stadler József megelőzte a korát, és minden egyes bajnoki labdarúgó mérkőzés a Stadler FC stadionjában egy népünnepély volt, egy olyan esemény, ahol összegyűlt az egész falu, az egész térség, és tényleg megünnepelték a mérkőzést, megünnepelték az életet, és hát manapság ugye már abszolút Nyugat-Európában is mindenhol természetes, hogy vendéglátás az vele együtt jár, és ugye ezek az ünnepi meccsnapok részei voltak, hiszen ugye minden mérkőzés után vendégül látta a csapatot, a szurkolókat, a vendégeket, a közösséget, és hát tényleg ez volt majdhogy nem a mérkőzés fénypontja.
1: Igen. Volt, amikor 100 embert láttunk vendégül, 4 bográsba főztünk rendszeresen a hazai meccseken. Birkapörköltől kezdve a halászlég. Ezt mindig a baráti kör állta, és nagy vigadalom volt. Nekünk a mérkőzés csütörtökön kezdődött, hétfőn végződött. Tehát mindig egy nagy ünnepség volt. Az egész nem csak a falunak, a környező településeknek, Kiskörösnek, Csengőnek, sőt Kecskemétnek is. Mert Kecskemétről is nagyon sok szurkoló jött át, meg Dunaújvárosból is. Ugye nem volt NB1-es csapat, csak mi, és nagyon sok nézője volt. 5000-nél kevesebb néző soha nem volt, de volt, amikor 22000 voltunk. És rendbontás nélkül ment minden. Még a Fradi meccsen se volt rendbontás. A rendezők voltak, 4-5-10 helyi rendező volt, akasztói emberekből álltak a rendezők.
0: Meséltél nekem a legendás 1000 töltött káposztáról, és amikor jött a Debrecen?
1: Igen, 1000 töltött káposztát csináltunk, tehát mindenkinek jutott töltött káposzta is. A Fradi meccs előtt a törzsszurkolókat egy héttel előtte már vendégül láttuk, tehát a hipósék itt voltak, és semmi rendbontás nem volt. Egyszer történt olyan dolog, ugye itt a vasút, nincs vasútállomás, nem jár a vasút, és a dózsások leszálltak Csengőrön, és gyalog kellett nekik a Csengődről átjönni akasztóra.
0: Megint csak egy példa arra, hogy Stadler József bizony megelőzte a korát, tehát valóban Stadler József egy vizionárius volt.
1: Igen, tehát az épület 120 szobával rendelkezett, tehát a csapatokat vendégül tudtuk látni, tehát itt is alhattak, tehát nem kellett szállodát keresni, és komoly konyhával rendelkeztünk, nagy konyhával és korszerű ételeket főztünk.
0: Szóban forgó Ferencváros elleni mérkőzésen 22000 ember foglalt helyet a lelátókon, az első NB1-es szezon végén bajnok lett a Fradi, és természetesen maga a meccs sem volt egy hétköznapi mérkőzés.
2: Kopunovicstól visszakapja, jó a csel, Albert, most Kopunovics, tiszta helyzet, gól! Enyhe mezőnyfölénybe játszott a Fradi, ezt a kapufa is jelezte. Albert és Kopunovics labdázgatása után végül a szerb csatár lőtt a valasosaróba. 1-0 a Ferencvárosnak. Bubcsó, Lehota, jól veszi észre Rumánt, lépés előnyben, Rumán még, és benn is van. Bubcsó hibája után Leota gyönyörűen hozta a helyzetbe Rumán, aki a tehetetlen Seiler mellett a bal alsó sarkot választotta. Így megérdemelten egyenlített a Stadler. Márton Sándor játékvezető. Nem fújta le a mérkőzés, 4 perc van hátra hivatalosan, berohannak a szurkolók, kabaréba illő jelenetek.
0: A nem mindennapi sztoriban ugyancsak különleges a Nyíregyházáról igazolt Kertész János története is, aki a Stadler FC immár örökös csúcstartója. 111-szer öltötte magára a legendás kék-fehér mezt.
3: Ahogy engem fogadtak itt akasztón, meg a Stadler úr is, akik engem ide segítettek, hogy én ide költözzek, azoknak csak köszönettel tartozom. Úgy volt az, hogy először csak egy évre, aztán az egy évből lett négy év. 94-98-ig még létezett a Stadler FC, addig én itt voltam. Az első év az nehezen indult, ott sorra jöttek a vereségek, ott edzőváltás is volt. Aztán összekaptuk magunkat, végül bent maradtunk. Nagyon sok jó játékos, sorolhatnám a Linyikov, Makricki, Dragoner, Nagy Norbi, mindenkit, akivel együtt játszottam, az nekem szemembe mindegyik jó játékos volt. Nem volt széthúzás, ez tényleg egy csapatként működött. Ugye itt akkor abban az időben, itt a háttérrendben voltam, tehát itt csak a focira kellett fókuszálni az eredményre, meg hát kellett egy jó szakmai stáb, aki ezt koordinálta. A másik emlékem, amikor a Dunaújvárossal játszottuk az osztályozót. Ott nyertünk, itt azt hiszem döntetlen volt, nagy csata volt, rengeteg ember, rengeteg szurkoló, ami átsegített bennünket a holtponton. Én úgy gondolom, hogy az utolsó év az már nehezebb, nehéz volt. Ott emlékszek rá, volt olyan meccs, hogy elmentünk idegenbe, aztán felállva tapsoltak bennünket. Sportszerűség határát soroltam, mert mindenki azt mondta, hogy nem hitték volna, hogy mi oda el fogunk menni, mivel hogy a Stadler úr így járt. Mi azért becsülettel, és tényleg mondom, mindenki becsülettel helyt állt, és kiálltunk a Józs bácsi mellett. Azért is végigvittük. Sokan örültek volna, hogy nem, de akkor még mint csapat, mint kollektíva, mindenki úgy érezte, hogy ennek így kell történni. Utána már négy év után, amikor már megszűntünk, akkor én elmentem Pestre a BVSC-hez. Onnan visszajöttem Kőröstre, most meg már nem focizom kispályázni. Kispályáztam egy darabig, de az abban maradt.
0: És ugye egy nagyvárosból lejött a kisfaluba, és a mai napig boldog akasztói lakos.
3: Igen, az vagyok. Megtaláltam a páromat, hála Istennek, hát ismertük mi egymást még a szertáros időkből. Hát és az élet így hozta, hogy összekerültünk.
0: És akkor jöjjön az a bizonyos egykori szertáros. Mellettem már Szabó István Ibolya, kedves Ibolya, aki nagyon sok mindent végzett annak idén az NB1-es csapat mellett, többek között szertárosként is dolgozott, illetve hát azért nem keveset főzött, mert mind a kettőről beszélgetünk, de milyen érzés volt akkor, amikor elkészült egy olyan ékszerdoboz, ami meghazudtolt a korát, vagy sokkal inkább megelőzte a korát, és akkor szertárosként azért nem kisebb nevek, mint Vyacheslav Jeremejev, Igor Nichenko, vagy a magyarokat említve, ugye Dragoner Attila, Molnár Zoltán, tehát nagyon-nagyon nívós játékosok csöppentek ide egy pici Bács-Kiskun megyei faluba, tetszett nekik odaadni azt a bizonyos legendás kék szerelést. Hogy emlékszik vissza ezekre az időkre?
4: Hát én nagy örömmel, meg boldogsággal. Nagyon, de nagyon szerettem ott dolgozni, nagyon szerettem a fiúkat is, nagyon szerettem főzni, mai napig az a főzés a minden. Jóska egy nagyon, de nagyon jó ember volt, az még nem bántott senkit se, mindegy volt neki, hogy szegény vagy gazdag, vagy akárki, ő mindenkihez csak jó szót mondott. Rosszat nem. Én még mai napig szeretném, ha ő létezne, meg a stadion, mert én az alapásástól kezdve ott voltam, akkor még a jurtában dolgoztam, az egy ilyen vendéglátós részleg volt ottan, ugye a tóparton. Az utolsó percig, és most csak sírni tudnék, hogy mivé vált, hogy az ország engedi, hogy egy ilyen épület tönkre menjen. Teljesen mindegy, hogy Jóska vagy nem Jóska, de én azért az országnak lettem volna, vagy a képviselőknek, vagy akárki, nem engedtem volna, hogy ennyire tönkre menjen egy ilyen stadion. Itten teljes családias volt a légkör, hétvégén ugye mindig főzés volt a fiúknak, ha nyertünk azért, ha veszítettünk azért, de tényleg mindent megadott nekünk, úgyhogy nagyon szerettem ottan dolgozni, bár még ott lehetnék.
0: Igazából csak az megy el, akik nem emlékeznek, már pedig Stadler József nevére, nem csak Akasztón, de az egész országban emlékeznek.
4: Igen, akár merre megyek, én rengeteget jártam az országot, mint szanatórium is, és mindenütt csak dicsérték, főhozták, hogy tényleg ott voltál, milyen volt, és hogy sajnálják, hogy ennyire tönkretették, mert őtet tönkretették, de nagyon. I remember
5: years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did.
0: Hasonló volt a véleménye még 2000-ben Stadler Lászlónak is.
6: Akkor, amikor a demokratikus váltás történt itt Magyarországon, és ugye Magyarország kivonult a Szovjetunió, illetve a fák országok piacairól, ő, mint a kisember, megszerezte nagy részét ennek a piacnak. Nem csak annak a piacnak, Románia és egyéb szocialista országok piacának, és ő ellene akkor indult a támadás, amikor többen észbe kaptak, hogy be kellene menni arra a piacra, de már ez a Stadler Józsi ott van. És úgy éreztem, hogy sokkal egyszerűbb volt elvenni tőle a piacot. Személyes részese is voltam annak a beszélgetésnek. A Debrecen elleni nyitómérkőzés előtt történt, amikor felajánlották neki, hogy adja át a piacot. Egy magánember kérte, aki megnevezte, hogy az ő háta mögött egy politikus áll. És ezt ő nem tette meg, és a következmények azonnal jöttek. Néhány hónap múlva az APEC megjelent egy szuperrevíziónak nevezett vizsgálatot folytatott, és az összes üzleti partnerek címeit, számlákat, egyebeket elvitte, lezárolták a bankszámlákat. A bátyám cége, a Stadler Kft. Azonnal megszűnt működni, és természetesen a másik cég pedig beindult.

0: Stadler József eközben nem csak, sőt egyre kevésbé első osztályú csapata miatt került a figyelem középpontjába. Kereskedelmi tevékenysége és gazdasági jóléte az adóhivatalnak is szemet szúrt, az APEC akkori osztályvezetője Nádasdy Miklós így foglalta össze az épp folyamatban lévő ügyet.
1: Folyamatosan elég sok probléma vetődött föl a Stadler cégnek az ügyeivel kapcsolatban, és ezeket csúcsosította ki az a bizonyos képvásárlási ügy. Ez oly módon jött a felszínre, hogy az egyik vizsgálatnak a befejezésével kapcsolatosan kollégáimmal beszéltük, hogy milyen vásárlások kapcsán helyezett a Stadler cég általános forgalmi adót levonásba, és itt jött elő az, hogy elég jelentős összegű készpénzes festmény vásárlást eszközöltek. Ez, ha jól emlékszem, közelítette az 1 milliárd forintot. Ennek az áfa tartalma elég jelentős volt, és akkor vált szükséges, hogy megnézzük ezeket a számlákat, hogy milyen festmények szerepelnek rajta.
0: Az áfacsalás vágyai egy különös képvásárlási tranzakció kapcsán csúcsosodtak ki, mikor is szakértői vélemény szerint az Olaszországban lévő falfestmény Da Vinci utolsó vacsorája akasztóra került. Stadler József orosz másolatokról beszélt, a vád szerint pedig hol volt kép, hol nem. Stadler ügyvédje, dr. Feldmayer Péter pedig akkor így összegezte gondolatait.
2: Föl kell tenni a kérdést, hogy mi a vád álláspontja, hogy voltak képek vagy nem voltak képek. Hát hogy tud a szakértő olyan képsorozatot, véleményt adni, ami nem is létezett? Akkor minek kértek tőle a szakértő véleményt? Ha meg létezett és sose látta, akkor honnan tudja, hogy milyen képekről van szó? Ezt már csak ugye kicsit színezi az a tény, hogy amikor legelőször megkeresik a képekkel kapcsolatban a moszkvai kollégáikat, a rendőrök, akkor a moszkvaiak írnak egy választ, hogy azt mondják, hogy felsorolnak 6-8 képet a sok kép közül, ezek a képek lopottak. Ezeket a képeket kövözzük, ezek a képek úgy hirdettek ki Oroszország területéről, hogy megsértették a különböző szabályokat, mert ezek védett képek, kérjük, hogy tegyék meg az intézkedéseket, a képeket visszakapjuk. Ugyanez a szerv aztán azt írja, hogy talán nem is voltak ilyen képek. Hát most voltak képek, vagy nem voltak képek? Ugye ez a kérdés. Tehát itt azt látni kell, hogy itt az ellentmondó tényeknek a halmaza van.
0: Stadler Józsefet végül 1998. április 21-én első fokon gazdasági bűncselekmények miatt 9 év szabadságvesztése ítélték, melyből 14 hónapot előzetes letartóztatásban töltött. Míg nem, a legfelsőbb bíróság ítéletet nem hozott ügyében 99 nyarán.
3: A folytatólagosan elkövetett, különösen megkártékozott csalás bűntette, és más bűncselekmények miatt Stadler József és társai jelenlődik a büntetőjükben, a Bács-Kiskun megyei bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új eljárásnak utasítják. Az elsőfokú bíróság ítélete súlyos megalapozatlanség hibákban is szerint, ugyanis a tényállást kellően nem teljítettek. A megállapított tényállás hiányos és részben ellentétes az iratok tartalmával. Egyes tényben állítása pedig téves ténybeli következtetéseken bőszanak.
0: Stadler József szabadon védekezhetett ügye újratárgyalása alatt, ám ekkorra szinte mindent elveszített. Vagyonát és a stadiont lefoglalták, az akasztói csapat és a klub pedig, miután a bajnokság utolsó helyén végzett, 1997-ben megszűnt. Az akasztói vállalkozó végül 2003. márciusában 4 év 6 hónap börtönbüntetést kapott, majd szabadulása után újabb nagy terveket szövegetett. Mindenáron szerette volna visszavásárolni szeretett stadionját, ám 2011-ben folytatólagosan elkövetett csalás miatt, majd 2015-ben és 2017-ben visszaesőként újfent elítélték. Egészségi állapota megromlott, végül szabadlábon, saját könyve dedikálása közben agyvérzést kapott, majd 2017. november 21-én elhunyt. Temetésén Galambos Lajos játszott el a Szilenciumot, sírhelye azóta is szülőfalujában nyugszik. Természetesen leróttuk kegyeletünket Józsi bácsi sírjánál, irány a stadion, amely, miután elkobozták Stadler Józseftől, előbb egy kecskeméti, majd 2017 óta egy pesti felszámoló cég felügyelete alá tartozik. Mert minden törekvés ellenére akkor sem Stadler Józsefnek és azóta a Stadler alapítványnak sem sikerült visszaszerezni a stadiont. Már messziről magasodnak a kandelláberek, és a létesítmény melletti hatalmas parkolóból a monumentális eredményjelző alatti kapun jutunk be a pályára. Hatalmas betonmonstrum még mai léptékkel is, de bizony akasztón már a kiskörösi csapat sikerei előtt is volt labdarúgó élet, aki pedig körbevezet minket, az ismét Gyuris György.
4: Sportkörelnök voltam 15 évig, és minden bajnokságot megnyertünk, a MB3, MB2, sőt a Bács-Kiskun megyei bajnokságot is megnyertük. Nálunk válogatott játékosok futballoztak, Dunaújvárosból hoztunk, sőt a Linyikov-Kuhleszki orosz válogatott is volt, az a kis csapatunknál megfordult. Tehát volt, amikor 100 gólt rúgtunk, és mi kineveltünk MB1-es játékosokat is. Nagyon nagy hagyománya volt itt a sportnak, sport szeretetnek, a labdarúgás szeretetének. Itt a kis csapatnál is 300-400 szurkoló volt mindig. Itt a Stadler FC-nél, mikor NB1-be felkerültünk, itt 5000 alatt soha nem volt néző. Ez egy ünnep volt számunkra a hétvége, amikor itthon játszottunk. Környékről is jöttek, Kecskemétről, Dunaújvárosból, Kiskörösről. Mindenki sajátjának érezte a stadiont, még ha nem dolgozott itt egy másodpercet sem, akkor is sajátjának érezte. Köszönhető annak, hogy Stadler József nagyon barátságos volt mindenkivel, közvetlen volt, mindenkivel szót értett, és senkit nem nézett le. Mindenkinek segített, aki segítségül fordult hozzá. Az önkormányzatot támogatta, az óvodákat, iskolákat, egyházat is. Tehát amikor volt pénze, az nem sajnálta a pénz senkitől.
0: Stadler József mert nagyot álmodni, és mert nagyot létrehozni, és egyébként most a rövid lelátó mellett állunk, és tényleg impozáns még mindig maga a főépület, és ugye itt vannak a szállodai szobák, itt vannak a kiszolgáló helyiségek, és azért legendák vannak arról, hogy amikor ez a stadion elkészült 1994-ben, hogy azért ez egy korát meghazudtoló, vagy egy korát megelőző létesítmény volt, hiszen például a hazai öltözőben egy akkora medence volt, és ott van az a medence mai napig is, amiben az a termálvíz volt, vagy az a gyógyvíz volt, ami egészen mérőt tör elő a stadion alól. Tehát itt olyan kiszolgáló egységek és létesítmények voltak már akkor, amik tényleg megelőzték a korát. Ugye az előbb, ahogy sétáltunk be a soha el nem készülő eredményező alatti bejáratnál, akkor betonlépcsők engem is elsőként arra emlékeztettek, amikor még réges-régen a régi Népstadionba kellett felsétálni a betonlépcsőkön. Tehát az első gondolat és az első emlék az számomra is az volt, hogy ez egy ismerős hely, noha még sosem jártam a Stadler Stadionban, de hát azért remélhetőleg fogunk még itt járni, vagy fog itt még nagyon sok ember járni más körülmények között is. A gyep, mert mondhatjuk azt, hogy maga a pálya az még mindig viszonylag jó állapotban van, tehát nem gondolná az ember most, hogy végig sétáltunk rajta, hogy itt 20 éve gyakorlatilag nem volt labdarúgó mérkőzés. Kékfehér székek azok a mai napig a helyükön, a hajrá Gásszer, hajrá Stadler feliratok még mindig ott vannak a székek között. Maga a lelát azért most már omladozik, de azért mindig egyben van, és tényleg ezt egy pici ráfordítással rendbe lehetne tenni, de menj erre a realitás, vagy mi kellene ahhoz, hogy ez a stadion ismét a régi fényében pompázzon, vagy mik egyáltalán a tervek vele?
4: Hát gyakorlatilag az akasztói embereknek, meg az alapítványnak is megvan a terve ezzel a stadionnal. Csak egy jó hozzáállás kellene a tulajdonosok részéről. Nekik ez egy 300 rangú kérdés, nekünk meg a községnek első rangú kérdés lenne ez, hogy újra látogatható legyen, és újra tömegsportnak, vagy akárminek. Akik egyszer már voltak itt, azok visszajönnek az unokákkal, gyerekekkel megnézni, és visszaemlékeznek azokra az időkre, mikor még NB1-es csapat volt itt, ahol egy igazi közösség volt, egy igazi játék, egy igazi szórakozás. Tehát nem csak az akasztói embernek, mert azt mondják, miért kell ide egy ekkora stadion. Ez nem csak az akasztói embereknek épült. Hát a tervünk között egy idősek otthona szerepelne, mert 213 szoba van, és valóban egy otthon szeretnénk csinálni, ahol az idős emberek vagy a rehabilitálásra szoruló sportolók eljöhetnének ide, meg a pályán a gyerekek játszhatnának félelemmel, de nagy örömmel. Nagyon szeretnek itt játszani a gyerekek, de a tulajdonos megtiltotta, illetve az ügyvezető, nem a tulajdonos, mert a tulajdonos az más, de az ügyvezető megtiltotta, hogy a stadiont látogathatóvá váljon. megvennénk, sőt üzemeltetnénk is a stadiont, és nem mutat hajlandóságot a tulajdonos, sőt nemhogy nem mutat hajlandóságot sem az őrzésével, semmivel, tehát nem érdekel, a jó gazdag gondosságával kéne ezt kezelni. Tehát gyakorlatilag pénz is lenne rá, pénzeszköz is, minden. Ez nem csak Akasztónak büszkesége, ez a megyének, ez a labdarúgás büszkesége. Abban az időben Közép-Európa, sőt Európa legszebb stadionja volt, meg most is, ahogy nézegetjük, ez a sportnak, a labdarúgásnak érdeke lenne. És az a sok társadalmi munka, amit itt végeztünk, az egy bizonyos megbecsülést kellene, hogy élvezzen, hogy megengednék, hogy legalább látogatható legyen. Mi az üzemeltetésben is benne lennénk, megvásárlásban is, elhíreztetik, hogy nincs pénz, van pénzünk a megvásárlásra, de egy valós áron, mert 8 év óta, mióta átkerült pesti felszámoló cég tulajdonába, semmit nem költöttek, azóta romlik az épület, egyedül a fűnyírásról gondoskodtak. Mi kitakarítottunk, többször kitakarítottunk már, mi azért ránézünk, most is gondot fordítunk rá, önzetlenül. Ez egy turisztikai látványosság, gyakorlatilag Akasztón minden turisztikai dolog, a kerékpárúttól a vadászturizmusig, a horgászturizmusig, itt a Kiskunsági Nemzeti Park, tehát a stadion mellett egy 100 hektáros nemzeti parkban lehetne sétálni, horgászni egy 7 hektáros horgásztóval. Tehát nagyon alkalmas lenne egy turisztikai központot csinálni itt. Egyébként a Stadler név még mindig jó cseng, tehát a Stadler névnek valóban az értékét

Az épület talán még megmenthető, de hogy mi lesz a sorsa Magyarország egykoron legmodernebb stadionjának, az a jövő zenéje. Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben akasztóra a Stadler stadionba látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágui Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztu. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

meccsvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és itt is vagyunk, drága hallgatók, 6 óra után 9 perccel. Szeptember 5-én. Én hallom még magamat visszatérni. Na most már. Köszönjük szépen, most a zseniális. Köszi, Tomi. Úgyhogy itt vagyunk, drága hallgatók. Jó reggelt mindenkinek. Hello, sziasztok. Hello, Andi.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Elpap István, szia, Leo.
3: Szevasztok és Szalai
1: Kristóf. Jó reggelt, sziasztok. Mi újság? Hogy vagytok? Egy csodás szombat reggel a 106. adásunkon. Hogy indultatok el? Sőt, én sötétbe, de gondolom, hogy...
3: Andi, te voltál otthon?
1: Még inkább.
2: Én hazamentem, megérintettem a falat, és jöttem vissza.
3: Na, csak mert ugye tegnap este 9-től játszottak a nőkosarosok, vagy inkább a franciák velük.
2: Igen. Én együtt éreztem a lányokkal, mert ugye ők se alszanak túl sokat a mai mérkőzésig. Hát úgy gondoltam, akkor én sem.
1: Akkor te sem.
3: Mert ugye ma 14-15 Magyar-Nigéria. Ha nyerünk, tovább jutunk, bármilyen furán is hangzik ez így a tegnapi meccs után.
1: Nézzétek csak, sziasztok, szép szombatot kívánok. Székesfehérváron jelenleg 19, akkor és 26 fok lesz a csúcs. Jelenleg derűs idő van, játszint az állandó hallgatótól. Köszi barátom, köszönjük szépen. Mi az, hogy derűs egyébként? Az az idő. Tehát azt tudjuk, hogy milyen a napos, milyen az esős, a derűs. Az mit jelent egyébként? Mit foglal magába?
3: Nem?
1: De nem? Tehát ez így nehéz.
3: Lehet, hogy a derűs az így a...
1: Megdefiniálni.
3: Vagy az optimizmusa is benne van.
1: Hát, de igen, de ugye, hogy annyiszor halljuk ezt, hogy derűs, napos. Hát derül, de akkor mi? Tehát az melyik?
3: Derült. Hát nem tudom, mert ugye, ha napos, az is derűs.
1: Persze, azért mondd meg, ha napos, akkor az napos. Tehát akkor meg nem derűs.
3: Na de ilyenkorán még alig napos, mert igen. Lehet, hogy még nem látod a napot.
1: Igen.
3: Valahol már sűt, mert világos van, de persze. Nem látod.
1: Valahol már egészen biztosan, de milyen érdekes, hogy már...
3: Kínában például.
1: Ja, persze. Hogy már full sötét van, amikor elindulunk reggel. Néhány hónappal
3: ezelőtt. Nem is full, de azért...
1: De hát azért...
3: Főleg te.
1: Igen.
3: Amikor te indulsz,
1: akkor
3: már tiszta világos.
1: Igen.
3: Amikor én ide érek, akkor még nincs, de amikor te otthonról indulsz, akkor már...
1: Sőt, tehát én már világosba kelek. Na, meg van a derűs fogalma?
2: Meg, de igazából mi nem ez, leszünk.
3: Ehhez meg kellett nézni.
2: Persze. Hát kíváncsi voltam, mit ír, igen. Igazából derűség, valami tiszta, fényes,
3: nincs
2: nagyszerűség.
3: Felül. De az a napos.
2: Igen.
3: De mondjuk, és ha éjjel...
2: Átvitt értelembe zavartalan belső nyugalommal telt.
3: Így van.
1: Az a derűs.
2: Igen,
1: átvitt értelembe.
3: Ezért mondtam, hogy a fehérvári barátunk egyszerűen optimistán derűsen áll a mai nap elé, úgyhogy tőle lehetne felhő is az égen, ő akkor is derűs.
1: Igen, ez teljesen korrekt egyébként, ez a 19-20 fok, ami ott vagy, itt van most.
3: A legjobb. Jelenleg. Tegnap nem feküdtem a nagyon korán, pont például a kosárlabda miatt, de annyira jó idő volt, talán még voltam kint, tehát ilyen 11, mit nem, 12 felé, annyira jó idő volt, hogy úgy voltam, hogy egész évben legyen ilyen idő. Nem füllet, hát nyilván nem eső, semmi. Mondjuk azt sem tudom már, milyen az eső.
1: Jaj, tényleg, kétszer esett a nyáron. Na jó, és milyen volt a hetetek összességében? Már jártatok, történt-e valami érdekesség?
2: Alapvetően teljesen szokványos hetem volt végre, ugye már tudok edzésre járni, hogy a 3-3-as válogatottnak vége van, úgyhogy én visszatértem a teljesen normál hétköznapokba, elkezdődött az iskola.
1: Tényleg elkezdődött az iskola, igen.
2: Igen, kedden.
3: Az a normál sajnos, az mi?
1: De nektek kezdődött akkor?
2: Igen, hogy nem, már kedden. Harmadik gimnázium.
1: Gimnázium,
3: de azt nem tizen, nem tudom, harmadiknak hívják? Vagy 11-nek, bocsánatok számára.
2: Igen, nekem vannak olyan harmadik dolgok az életben, amihez nekem...
3: Nekem is harmadik, persze, hívhatják bárhogy.
2: Nem is tudom már a Moszkva teret egyébként, Szélkálmán tér. Nekem az Moszkva tér a mai napig, úgyhogy lehet, hogy egyébként nem.
3: Nekem de... valahogy az nem, de a Felszab tér az így, hogy Felszab.
2: Igen.
1: Felszab.
3: Azt sosem mondanám, hogy Felszabadulás tere, de igen. Felszab tér. Aztán az összes többit azt már...
2: Nekem a Moszkva tér az Moszkva tér. Egyszer lányomnak is mondtam, hogy hát a Moszkva tér... Hol?
1: Mi?
2: Ja, mondom a Szélkálmán.
3: De a Nov hét tér, azt nem használod, az oktogonra fogadok.
2: Nem.
3: Na.
2: Nem. Az nekem szám, mióta...
3: Majakovszki utca.
2: Jó van, hát...
3: De az megvan, hogy melyik, mert ezeket már felejtik. Ki az a Király utca.
2: Király utca, tényleg.
1: Majakovszki utca.
3: Az igen. Volt, úgy hívták, persze. Mindent hívtak mindenhogy, tehát katasztrófa. De erre mindig azt szoktam mondani, hogy a a szombathelyi nagymamám volt az igazi király, aki, mit tudom én, 1948-49-ben, amikor mindent megváltoztattak ezeknek a bűnözőknek a nevére, akkor nagymamám nem volt hajlandó megtanulni az akkori újat. Aha. Tehát ő Szombathelyen minden utcát úgy hívott 80-as években, ahogy azt 1948 előtt hívták. Aha. Aztán a rendszerváltozáskor, amikor minden utca visszakapta a nevét, aha, akkor mindenki a nyomámat hívogatta, hogy hogy van. Azt mondta, erre a kis időre ő nem hajlandó megtanulni a Majakovszkijokat, és akkor nagymamám az teljesen hibátlan volt, úgyhogy így aztán a család is visszagyorsan visszatanulta, vagy aha, megtanulta ezeket a neveket, de hát a Budapesten is szörnyű, ilyen értelemben szörnyű állapotok voltak.
1: Úti kalauzolta akkor az embereket.
3: Bizony.
1: Ja.
3: Nekem egyébként ez a hét, ez a létező legjobban indult, mert most sikerült leütni a több mint egy éves történetet, mert hétfőn megjelent a Magyar Box aranykönyve, amivel kb. Egy évet dolgoztam. Igen. Kokó madárra dedikált előtt, nagyon.
1: Reggel.
3: Ja, igen, ja, igen, nagyon. Igen. Hát az még reggel, előtte voltunk, de délután... Igen. Délután megvolt a...
1: Na és milyen volt a ceremónia, az esemény, az aláíró,
3: megnyitó? Jó, teljesen. Hát most mondom erre, ahol a kokó meg a madár ott van, ez két különböző ember, de az a nagyon rosszul nem tud elsülni, mert kokónak van egy eredendő népszerűsége, meg slágfertigsége, a madárt meg mindenki imádja, tehát az meg annyira természetes gyerek, hogy az minden...
2: Nagyon
3: minden
2: jó humora.
3: Szuper, igen. Az egész figura úgy, ahogy van, én nagyon szeretem. A Kovácsot is egyébként, én mondom, tök más a kettő. És ott a madár ott is elvitte így a hátán a maga stílusával a történetet, úgyhogy szerintem a Magyar Box összeteheti a kezét, hogy van két ilyen figurája, mert ezzel a két palival mindent, még most is mindent alapvetően el lehet adni. Hát persze hála a kereskedelmi tévéknek, meg hogy pont, hogy mondjuk annak is már persze egy jó 20 éve, de hogy hihetetlenül forogtak ők, de mondjuk tök alkalmasak is voltak rá, és a mai napig lehet rájuk építeni, csak erre szoktam mondani, most már kéne a maiaktól is valami, ami egyébként pillanatokon belül lehet is, mert másfél hét múlva kezdődik Szófiába az Európa bajnokság, és onnan már illene érmekkel hazajönni, aztán akkor már lehet majd menedzselgetni egy-két embert.
2: És milyen érzés könyvet írni?
3: Hát, mert ugye ez azért nem olyan típusú könyv, mint hogyha írtam volna egy lányregényt, hanem ennek van egy nagyon erős dokumentációs. Hát olyan egy ilyen könyvet úgy írni, én azért nagyon régóta benne élek a boxba, vagy írok boxról, vagy foglalkozom boxolókkal, hogy elkezdem, akkor az halálgyors. Hát rengeteg személyes emlékem van. Én azért sporttörténelembe viszonylag mindig belástam magam, tehát tudok sok mindent. Azt is tudom, hogyha nem tudom, akkor hol tudok utána nézni, tehát ilyen az ember nincs elveszve. Csak egy darabig haladok, hú de jó. És aztán az ember utána hihetetlen módon elkezd lassulni, amikor eljut odáig, hogy hiányzik valami adat. És aztán, de mondjuk egy adat 1932-ből, vagy 33-ból, 32-ben pont olimpia volt, onnan nem hiányzik adat, uh-huh, de mondjuk 33-as országos bajnokságról hiányzik valami. Uh-huh. Mert mondjuk éppen abban a nemzeti sport lapszámban, abban éppen nincsen benne, vagy az a lapszám eltűnt, olyan is van, na hát aztán találd meg. És akkor így a végén már ilyen egy-egy lyukat kellett tömködni. Volt a női országos bajnokság is, nem most, hanem 15 éve mondjuk, aminek egyszer nem volt felelhető végeredménye, de lehet, minden meg lett. És nagyon hálás vagyok annak a néhány embernek, aki tudott segíteni, persze az emberi tudásnak egy jelentős része ma már az, hogy tudom, hogy ki tudja.
1: Uh-huh. És akkor felhívod, megkérdezed.
3: És ha tudom, hogy ki tudja, az gyorsabb, mint hogy az interneten elkezdem keresgélni, mert meg ráadásul az egy megbízható ember, az megbízhatóbb, mint a netnek a jelentős része, úgyhogy én inkább ebbe hiszek, de ez ebben az esetben is maximálisan így volt, úgyhogy így jó könyvet írni.
2: De ez azért nagy áldás, hogyha az ember az archívumban ilyen gyorsan tud keresni. Most hát, a gyorsaságot arra is értem, hogy kértem le ott, hogy nézzen nekem utána a 98-as világbajnoki
3: női kosár,
2: igen, cikkeknek, és gondoltam, hogy szólok, hogy jó, majd valamikor küldi.
1: 10 másodperc múlva ott volt.
2: 2 perc múlva ott volt az összes.
3: Na jó, de igen. Hát most onnantól kezdve, hogy én könnyékig járok ám az Arkánumnak a digitális archívumába, nem csak nemzeti sport, hanem csak egyéb is, mert egy hihetetlen hasznos, meg egyébként egy hihetetlen szórakoztató időutazni, úgyhogy ezt, hogy mondtad nekem, hát beütöttem, hogy 98 Women's World Women's Basketball Championship, hopp, kiadta a dátumot, onnantól fölmentem az Arkánumra, és onnantól végpörgettem lementettem a PDF-eket, elküldtem, ez nem volt olyan nagyon sok pont, és abban az első kérésed arra vonatkozott, hogy olyat küldjek, amint te vagy rajta. Jó. Olyan is volt, 2-3, utána jött a következő, kéne a többi is, jó. De hát a többi az már nem volt gond, hát már tudtam, hogy mikor van, meg hol van. De jó, kiemelt terjedelembe egész.
2: Nagyon.
3: Egész frankon volt tálalva, régen akkor ott dolgoztam, de így már nem, arra is emlékszem, hogy a Szete András tudósított.
2: Igen, is volt velünk.
3: Így van, arra emlékeztem, de úgy egyébként annyira már nem volt meg a dolog értelmszerűen, de így én is elolvastam ám őket innentől, ha már a szemem elé kerültek a tudósítások. Hát abban mondjuk minusz 40 nem volt.
2: Nem, az 20 volt a legtöbb, 20-20 valamennyi ausztrálok ellen volt, szerintem a legtöbb, 24 pont talán, és aztán Japán ellen már a 9. helyén is 22 körül.
3: Hát az volt
2: de
3: a
2: ott már fél csapat nem játszott. Igen, és egyébként az egész világbajnokság tényleg nagyon jó hangvétellel volt tálalva. Csak az utolsó meccsre volt az, hogy szégyen volt a bizonyítványon. Uh-huh. Ugyanakkor meg tényleg már a fél csapat nem játszott, már mindenki sérült volt.
1: Ja, de ezzel
3: foglalkozunk. De majd, ha a maiak játszanak a 9. helyére, akkor az nem lesz szégyen volt.
1: Igen, de foglalkozunk majd még ezzel. Ezt a könyvírást, én legalábbis úgy képzeltem már régen, hogy ott van a könyv, már be van borítva meg mindent, tehát szép könyvformája van,
3: és akkor elkezdem írni.
1: És akkor azt majd valaki digitális formába átönti, nem? Tehát nem így van meg az ember, de ez hogy néz ki pontosan? Tehát hogy kell valóban írni a könyvet?
3: Semmiképpen se így. Nem, mert először szerkeszted, tehát először kitalálod, hogy hogyan tematizálod, mire mennyi hely jut.
1: Tehát először nem a szöveg van meg?
3: Nem. Uh-huh. Hát ha akarod, a szöveg is meg lehet, de szerintem úgy nehezebb. Tehát mondjuk egy újság, ez persze azt azért tudom, egy nemzeti sport se úgy készül, hogy az újságról ír valamit, aztán valahogy helyezd el, hanem hogy kitaláljuk, hogy miről mennyit írjunk, és akkor utána az újságíró megtudja, hogy abból mennyit kell, hány órára és mennyit kell írnia. De egy könyv esetében is, hát egy könyv az ugye tördelődik is, és ez nagyon látványos lett, mert nagyon szépen betöltette Varga Zoli kollégám, akivel egyébként a Nemzeti Sportnál is dolgozom együtt, de hát ez egy folyamatos koprodukció. Aztán onnantól már, ha már látom, hogy mi mekkora felületet visz, akkor az ember már tud gondolkodni, hogy akkor mire mennyi jut, mennyi felület jut. De tényleg ott ezen a dedikáláson is mondtam, hogy ez egy 300 oldal, de lehetett volna 500 oldal, csak akkor nem a szövetség 100-101. Születésnapjára, már 104-re vagy 105-re jelent volna meg, vagy készült volna el, úgyhogy az meg már nagyon eltávolodott volna itt a centenáriumi dolgoktól.
2: De mondjuk egy könyvírás esetében az, hogy a terjedelem mennyi, azért ott nagyobb a szabadság, mint mondjuk a nemzeti sportnál, hogy itt van ott ez a hely, szabadságod, és nincs, akkor persze. Abba kell beleférned.
3: Meg ennyi oldal vagy, mert itt most oké, hogy nyilván a jobbdának annyit kell fizetni, amekkora, de meg amennyi a papír, de hogyha ez most éppenséggel 320 oldal, akkor drágította volna a dolgot, de megoldani meg tudták volna. Hogyha ez ott hirtelen kiderül, de én fegyelmezem, pont azért, mert világéletemben, vagy hát nem világéletemben, de jellemzően újságot csináltam, én fegyelmezett ember vagyok, úgyhogy ha annyi, akkor annyi.
1: Így.
3: Úgyhogy abba kell beleférni.
1: Na, hozom majd nekem egyet, Leo?
3: Természetes.
1: Köszönöm szépen. Na, nekem volt padel, kézzétek el a héten, visszatértem, ami nem a padelpályára, hanem a győzelem útjára.
3: Ösvényére.
2: Visszaültél a lóra.
1: Visszaültem a fehér lóra, kézzétek el, nem volt egy leóval múlt héten.
3: Leestél?
1: Leestem. Fú, de rosszul játszottam múlt héten.
3: Kikent el a szádat?
1: Azok, akiket bucira szoktunk verni egyébként, és így valahogy nem ment a párom, mármint akivel játszottam, ott a pályán párom mondta azt, hogy...
2: A Sankóékkal játszom még?
1: Nem, most nem Sankóékkal voltunk. De ő mondta, tök jól fogalmazta meg a meccs végén, hogy Kristóf az én teljesítményemet, tehát az ő saját maga arról mondta, az én teljesítményemet most nem tudtad fölhúzni úgy, ahogy általában fölszoktad. Én meg nem voltam annyira jó, hogy a tiédet most föl tudjam húzni. Úgyhogy nagyjából, hogy megfejtettük, hogy ez volt az oka a vereségünknek, simán kikaptunk, tehát 3 játszma, 3 vereség, de szerencsére most ezen a héten visszatértünk.
3: Mert ennyit ünnepeltek az ellenfelek, nem?
1: Ja, még akár az
3: még
1: is
3: a múlt heti győzelmük hatása alatt voltak.
1: Igen.
3: Van ilyen.
1: Igen, úgyhogy mellette volt még két reggeli, illetve kézzétek el, csütörtökön elkezdődött a jégkorong szezon, nem tudom, hogy az mennyire evidens már, de még nekem sem az, hogy már tegnap elkezdődött a finn bajnokság, de a jégkorong bajnokok ligája meg már két napja megy. Tehát itt Magyarországon még, meg az osztrák bajnokság még nem, de csütörtökön meg volt az első hazai felkészülési meccs, úgyhogy ott
3: műjég.
1: Oda mentem
3: már
1: megnézni. Van abszolút, de kint volt még 30 fok, és hűteni kellett, meg ott a jég bent a tüskébe, szóval nem tudom, hogy oldják meg, meg mennyi lóvér, de nem lehet kellemes. És akkor ott nyertünk egy szlovák második ligás csapat ellen 12-1-re.
3: Nyertünk,
1: tehát viszonylag sűrűen. Hát mind magyar a szlovák, ja. A szlovák ellen.
2: Hány volt lőttél?
1: Egyet se, de megnéztem az összeset.
3: De kint is voltál?
1: Aha. Kint is voltam.
3: Ilyen elvonási tüneteket okoz a hoki?
1: Kellett menni, ja, hogy menjek. Nem dolgozni, de kellett menni. És lett egy új megbízatás, képzeljétek el, az osztrák bajnokság innentől kezdve az idei szezontól közvetíti az összes idegenbeli meccset online, és a Fradinak az idegenbeli meccseit arra meg megkérték, hogy hát próbálja meg elvállalni szerény személyem, és akkor óriási megtiszteltetéssel ezt mondtam, hogy persze, és természetesen, úgyhogy nem lesz rövid ez a szezon, tehát szerintem 50 meccs van egy összesen idegenben, meg otthon is, és így gyakorlatilag mindegyikre kell vagy menni, vagy nézni, úgyhogy, de nagyon büszkén meg mosolyogva vállaltam el, valahogy nagy dúzogva kibírjuk, ahogy nézzük ezt a rengeteg meccset, de már nagyon-nagyon vártam, mert március 1-től kezdve sok idő eltelt már így szeptember elejéig, akkor volt az utolsó meccs, amikor kiesett a Fradi a Volán ellen, és ők még nyomták, szépen meneteltek. De
3: ilyen magyar kupa vagyok, közben voltak?
1: Az közben ment. Uh-huh. Igen. És akkor most lesz majd szuperkupa döntő jövő héten, de akkor meg én nem leszek, mert akkor meg Litvánia a destináció, úgyhogy...
3: Jó, így kezdődik. Ott vagyok idegenben, itthon, jövő héten szuperkupát, én nem leszek.
1: Mondjuk az addig...
3: Mindjárt az első. Igen,
1: mert az más egyébként.
3: 50 meccs, hú de kemény, jövő héten szuperkupa, hát azon pont nem leszek.
1: Pont nem kezdem el. Nem, az jégkorong szövetség által rendezett rendezőnk, az más, azon nem is kell ott lenni.
2: Én a gimnáziumot kezdtem így, első héten hiányoztam, mert valami tornán voltunk, nem is tudom, már Svédországban, Svájcban valahol, nem tudom. És amikor a X éves érettségi találkozónk volt, akkor úgy mentem oda, hogy jó, hát alapvetően nem voltunk egy jó osztály, de elmentem, és nekem ott derült ki, azon a 10-15 éves, hogy egy tök jó osztály voltunk, csak én lógtam ki abba azzal, hogy ugye már az elején nem voltam jelen a beilleszkedésnél. Persze voltak barátnőim, meg jóba voltam mindenkivel, de hogy abban nagyon szoros kapcsolatban nem maradtam
1: benne.
2: Lehet
1: ez volt abban, mert ők addigra már megismerték egymást, amire te elkezdted az egészet,
2: igen.
1: És akkor már a periféria szélére kerültél, ugye a perifériának nincsen széle, mert az már alapból szélem, amint hogy a körpályának sincsen vége. Mondtad. Igen. Na, fél hét lesz 3 perc múlva, úgyhogy elmegyünk hírekre, és aztán jövünk vissza kosárlabdával. Kosárlabdáról fogunk a tegnapi VB meccsről beszélgetni, és kapcsoljuk majd Berlint is. Lesz egy beszélgető partnerünk Berlinből, úgyhogy ez várható. Jó lesz majd Dani Gábor, lesz, Dodi lesz majd kiránsztő, meg hát zseniális kis érdekességekkel, bulvár sztorikkal készültünk. Mike Dean, a kedvenc játékvezetőm volt már akkor is, róla derültek ki érdekes információk, illetve a Benficának van két, hát igen, egy szerencsés, meg egy nagyon szerencsétlen játékos az átigazási piacról, meg majd Leót megkérjük, hogy meséljen még egyszer a Gutmanátok pontos részleteit, úgyhogy ez a mai paletta, így készülünk, úgyhogy ez lesz egészen 6 órától 10 óráig vagyunk és leszünk, úgyhogy hallgassatok minket, elmegyünk most hírekre, és aztán rögtön a hírek után jövünk vissza.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kosárlabda. Élet-halál harc a világbajnokságon. A magyar női kosárlabda válogatottra kulcsfontosságú csoportmérkőzés vár Nigéria ellen. A tét óriási. Egy győzelemmel karnyújtásnyira kerülne a továbbjutás. Ám az afrikai együttes fizikai fölénye és gyors játéka komoly próbatétel elé állítja a lányokat. Magyarország, Nigéria, női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés élőben ma 14 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Meghosszabbítják a migrációs válság helyzetet, újra lesz környezetvédelmi hivatal. Hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A kormány december 31-ig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályokon. A következő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amelyik egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. A kormány a csődeljárásról szóló törvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct és a ZVK Development Kft. Cégek csődeljárását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ez a kabinet válaszlépése arra, hogy a vállalatok csődvédelmet kértek maguk ellen. A kormányrendelet célja megakadályozni, hogy a tulajdonosok kimenekítsék a vagyont, miközben a veszteséget az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra hagyják. Az FTC nem fogadta el a sportért is felelős belügyminisztérium érveit az úgynevezett Fradi város ügyben, és utóellenőrzést kért. Kubatov Gábor, az egyesület elnöke azt közölte, hogy ugyan a Fradi város beruházás elháríthatatlan, külső okok miatt nem valósulhatott meg, a kapott támogatásokat módosított kormányhatározatok alapján fordították más célokra. A belügyminisztérium a 10 évvel ezelőtt a klubnak átutalt 25 milliárd forintnyi állami támogatást kéri most vissza, mert az építkezésből szinte semmi nem valósult meg. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon, létrejön az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóság, közölte Köbből Anita kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlatvédelmének megerősítése lesz. Veszélyes oldószer került a talajba az Iváncsi akkumulátorgyár területén. A Fejér megyei falu polgármestere elrendelte a helyi furt kutak vizének bevizsgálását, amit egy hónap múlva megismételnek. A magzatkárosító szennyezés az ivóvízellátást nem érinti, mert az Ercsi felől érkezik csővezetéken. A gyár maga értesítette a hatóságokat a műszaki hibáról, és minden olyan folyamatot leállított, ami további szennyezést okozhatna. Ma tartják az idei retro víradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene, sörvirsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Ma tartják az akadálymentes turizmus napját Orfűn. A programok közt sárkányhajózás, lovaglás, horgászat és ralliautós élményvezetés is szerepel, amelyeken családok, fogyatékossággal élők, önkéntesek és helyi lakosok együtt vehetnek részt. A szervezők szerint a rendezvény üzenete, hogy a turizmus élményei mindenki számára elérhetők.
0: Közlekedés.
2: Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területet lezárnak. A holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható. A déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: 5 gólos mérkőzésen győzte le a Vasas a Nyíregyházát a labdarúgó NB1-ben. Súlyos vereséggel kezdte szereplését a VB-n a női kosárlabda válogatott. Russell nyerte a második szabad edzést Monzában. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A Vasas fordulatos találkozón 3-2-re legyőzte a vendég Nyíregyházát a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. Az angyalföldi együttes ezzel feljött a második helyre a tabellán. Kovácsi már tegnap 2 gólt is szerzett korábbi csapata ellen. A Vasas középpályása Török Olivernek nyilatkozott a lefújás után.
4: Most szerencsére összejöttek a dolgok, amik az elmúlt 6 fordulóban nem, vagy kapufáról kifele pattan, bár most is volt olyan, de szerencsére 2 ki tudtam használni, és még így is maradt benne. Úgyhogy azt gondolom, hogy csapatszinten nagyon jól játszottunk igazából. Nyíregyházának megint igazából csak pontrugásokból voltak lehetőségei. Ugye nyilván azt tudjuk, hogy azok nagyon veszélyesek, úgyhogy nyilván leginkább erre készültünk, de sajnos még így se sikerült lapotgond nélkül lehozni most, de nyilván a lényeg az, hogy egyet többet rúgjunk.
5: Lélektani szempontból a lehető legjobbkor jött az első gólod?
4: Igen, ugye a fél idő előtt gyakorlatilag már nem is tudott rá ugye válaszolni az ellenfél. Igen, abból a szempontból igen, de mondom, én ezen felül is úgy éreztem, hogy azért kezünkben van a mérkőzés, úgyhogy sajnos így is sok helyzet kimaradt, még a 3 gólon felül, de azt gondolom, hogy azért most nem panaszkodhatunk.
5: Tavaly te szerezted a szezon legszebb gólját, legalábbis szerintem még Nyíregyháza színeiben, azért a mai sem volt csúnya.
4: Igen, és még a kapufa mondjuk, ha beakadt volna, akkor lehet, hogy az is versenyképes lett volna. Most igazából jelen helyzetben bármilyen gólnak örültem volna egy 3 centiről üres kapunak is, úgyhogy most az volt a legfontosabb, hogy tényleg a csapat visszataláljon a győztes útra, és az meg külön öröm nekem, hogy sikerült végre betalálnom.
5: És a harmadik Vasas gól, csiki-csuki?
4: Igen, hát gyakorlatilag ez a Vasas vénájában benne van, úgyhogy én is nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a csapatnak, meg ennek az egész játéknak, amit mi játszunk, úgyhogy szerencsére ez passzol hozzám, úgyhogy remélem így folytatjuk.
3: Vasas Nyíregyháza tehát 3-2, a vendégek 10 emberrel fejezték be a találkozót. Bódog Tamás a nyírségiek vezetőedzője így értékelt a meccset követően.
5: Az agresszív nyíregyházi letámadások meghozták az eredményét, aztán mégsem sikerült megtartani az előnyt, pedig nagyon közel álltatok a pontszerzéshez.
6: Az előnyt megtartani az rögtön az elején, szóval az rögtön kaptuk a gólt, nem is azzal volt a gond, hanem a letámadásokból is olyan hibák csúsztak, ha már így a letámadást említetted, hogy lukasak voltunk, de annak ellenére úgy gondolom, hogy nem játszottunk rosszul, 2-2, mentünk a gól után, mentünk a harmadik gól után, ami a tanuló fázis az az, hogy megvoltak azok a hibák és megvoltak azok a lehetőségek, amiket jobban ki kellett volna használni, többet kellett volna egy-két játékosnak olyan szinten belerakni, hogy az a szenvedély, ami kell ahhoz, hogy te kihozd magadból a maximumot, hogyha az nincs meg, akkor nehéz. De valamilyen szinten ez azért nehéz, mert persze utána, hogyha már létszám hátrányban voltál, akkor nehéz egy játékba erős csapat ellen visszajönni vagy egyenlíteni, de ma én úgy gondolom, hogy sokkal több volt bennünk, a játékosok nem tudták kihozni, és itt ez az edzői stábnak a felelőssége, vagy az én felelősségem, hogyha nem is az, hogy egy játékos csúszik, hanem mondjuk több játékos nincs a top formában, akkor ez valami a szinten valami nem sikerült. Ez a hétnek a feladata, hogy a következő mérkőzésre, vagy a kupameccsre összerakjuk magunkat, de fájó, mert sokkal több volt ebben a mérkőzésben.
3: Ma 2 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 17:30 az MTK a Kisvárdát, míg 20:00 a Paksa Debrecent fogadja. Holnap a Puskás Akadémia Zalaegerszegre, a Honvéd pedig Győrbe látogat, és holnap lesz a forduló talán legjobban várt találkozója a Ferencváros Újpest rangadó is. Az újpestiek 2015. decemberre óta nem tudtak nyerni az FTC ellen. Pályára lépett a Grupa Marénában az Újpest nyáron igazolt középpályása, Szendrei Norbert is, akit Tatár Máté kérdezett a rangadó kapcsán.
7: Ha lehet hinni a statisztikáknak, akkor profi karriered során a Fradi ellen játszottál legtöbbször. Most egy olyan helyről jössz, ahol nyilván a két tábor közt nincsen ellentét, ugyanakkor lehet már tapasztalatod akár fehérvári vagy kispesti színekben. Miben más ez a meccs, vagy miben lesz más egy derbi, mint az eddigiek?
8: Azt gondolom, hogy biztos, hogy nagyon sok dolgokban különböző lesz. Azt gondolom, hogy Magyarországon szerintem ez a legnagyobb mérkőzés, ami játszhat egy játékos. De szerintem, ami a lelátón fog zajlani, azt nekünk a pályán félre kell tudni tenni. És a saját játékunkra kell koncentrálni, mert azt gondolom, hogy csak akkor tudunk jól szerepelni.
7: Nagyon régen nyert az Újpest a Ferencváros ellen. Mit gondolsz most a tabella és a szezon kezdet alapján? Esély mutatkozik erre?
8: Azt gondolom, hogy jól kezdtük ugye a szezon. Most a tabellából szerintem még nem kell annyira kiindulni, mert a szezon elején vagyunk, nekik is van elmaradt meccsük. De azt gondolom, és ismétlem önmagam, hogy a saját játékunkkal kell foglalkozni, és hogyha az rendben lesz, akkor jó eredményt érhetünk.
7: Tavaly kétszer is legyőzted a Fradit a Zalaegerszeggel. Milyen extra kell egy ilyen mérkőzésen? Azon kívül, hogy a saját játékotokra koncentráltok, mi az, amire készültök, mi az, ami extra ilyenkor?
8: Hát nyilván az, hogy mire készülünk, azt nem szeretném elárulni. Kell nyilván szerencse is hozzá, meg tényleg szerintem ez a legfőbb szempont, hogy ne az ellenféllel foglalkozunk, hanem védekezésben és támadásban is azt a játékot játszunk, amit mi szeretnénk, próbáljuk rájuk erőltetni az akaratunkat, és akkor rendben lesz minden.
3: Megszerezte első győzelmét a Liverpool az angol labdarúgó bajnokság új idényében. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a harmadik forduló tegnap esti nyitó mérkőzésén az Ipswich otthonában Iszák duplájával nyert 2-0, mindkét magyar válogatott játékos végigjátszotta a mérkőzést. A Real Madrid viszont 3 győzelem után tegnap vereséget szenvedett, José Mourinho együttese Sevillában a Betistől kapott ki 1-0 a spanyol bajnokság 4. fordulójában.
0: Nemzeti sportkrónika.
3: A magyar női kosárlabda válogatott súlyos vereséggel kezdte meg szereplését a berlini világbajnokságon, miután 99-53-ra kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A mieink ma délután 4-3-tól Nigéria ellen folytatják a VB csoportkörét. Az afrikai együttes tegnap 99-81-re kikapott Dél-Koreától. A VB-re 28 év után visszatérő magyar csapat szövetségi kapitányát, Völgyi Pétert, Nyágúj Gergely kérdezte a tegnap esti mérkőzést követően.
9: Nagyszerű volt a kezdés, 2 támadás, 5-2-es előny, aztán egy picit, mintha ahogy egyre inkább nem sikerültek a dobások, egyre inkább megijedtünk, vagy tiszteltük az ellenfelet?
10: Talán túlságosan is, és ez az ütközésekbe, lepattanózásba és elsőbb a fautok kiharcolásánál nem jött jól. Az a 18 adott labda, amit az első fél időben megcsináltunk, az megpecsételte alapvetően a mérkőzés sorsát. Remélem, hogy a tüskerességen túl vagyunk, egy olyan ellenféllel játszunk, ahol nem fogjuk megkapni ezt az agresszivitást, viszont a védekezésünkben is rengeteg luk volt, és az egy-egy védéseket sokkal agresszívabban, bátrabban kell megoldjuk, és az ellenfél játékosait ezekkel a taktikai fautokkal, akár egy sokkal agresszívabb 2-2 védése, tényleg meg kell lassítani, hiszen Nigéria is egy egyéni képességekben nagyon jó játékosokba álló csapat. Nekünk csapat szinten kell föléjük nőni, és kicsit tanulva ebben a mérkőzésnek a hibáiból, kihasználva pihenésre, illetve videózásra ezt a következő pár órát, ami rendelkezésünkre áll, ide kell jönni, és mindent megtenni azért, hogy meg tudjuk őket verni. Annál is inkább fontos ez, hiszen ők az első fordulóban Koreától nagyon nagy különbségű, meglepően nagy különbségű vereséget szenvedtek, tehát a csoportból a továbbjutást alapvetően befolyásolhatja a mérkőzés.
9: Ugye ezt pontosan tudjuk, hogy kevés lesz az idő a két mérkőzés között, ezért előre jól fel kellett készülni Nigériából. Mennyiben lett most ez más, vagy milyen más aspektust kapott ez a mérkőzés, mert azért valljuk őszintén, szerintem a többség Nigériát tartott esélyesebbnek, és úgy tűnik, hogy hát nem biztos, hogy így van. Tehát ez a meccs mennyire változtatta meg az eredeti terveket?
10: Élőben nézte, mi belvel néztünk, de nagyon nehéz így, hiszen ez a francia egy annyira komoly csapat, hogy tényleg 1000%-ra kell koncentrálni, hogy legalább perceket és periódusokat tudjunk pozitívan kihozni a mérkőzésen belül. Úgyhogy nagyon nehéz feladat, ugyanakkor edzésen is, meg már a videózásra is picit előre készültünk. Én nagyon remélem, hogy ezt is így tisztában lehet rakni majd a lányoknak a fejében, és átmentek azok az infók, amiket használnunk kell.
9: Több ezer magyar szurkoló végén tényleg örömmel és mosolyokkal küldte a lányokat az öltözőbe. Nagyon fontos volt ez azért, hogy tényleg pozitívan és mentálisan jól tudjunk nekiállni majd a nigériai meccsnek. Milyen a hangulat? Egy 40 akárhány pontos vereséget sosem könnyű megmagyarázni, de hát egy világsztár csapat ellen azt hiszem, hogy azért igenis voltak pozitívak. Megnyertük például a lepattanózást, és jó szájízzel végeztünk a mérkőzésen.
10: Egy van, de igazából már ezt le kell zárnunk, és csak a következő feladatra koncentrálni. Az, hogy ennyi szurkoló van, ez azt gondolom, hogy szívmelengető érzés. Egyébként az előző meccsen a németek hazai pályán rendkívül nagy vereséget szem, nagy arányút, és tényleg ünnepelve fogadták

0: címvédő Veszprém 40-21-re legyőzte a vendég Neka együttesét a férfi kézilabda NB1-ben. A bakonyiak már a második mérkőzésüket játszották. További tegnapi eredmények az első fordulóból. Ferencváros Dabas 39-29, Budai Farkasok Balatonfüred 25-29 és Pler Sziget-Szent Miklós 26-25. A Pler tehát győzelemmel kezdte az idényt. Lepsényi Sándor, a budapesti csapat vezetőedzője, Németh Kornélnak összegzett a meccs után.
1: Nekem egy kicsit, lehet, hogy ez egy ilyen személyes dolog, de mindig ez a legelső mérkőzésnek az elkezdése a legnehezebb, mert nem tudja még az ember, hogy hol van a helye a bajnokságban, nem tudja, hogy mire számítson. Kicsit feszülten is indult, tehát hogy amúgy nem játszottunk rosszul, tehát főleg kifejezetten védekezésben sokkal jobb volt, mint amire számítottunk így az edzőmérkőzések alapján, de szintén jó támadásban rengeteg zicsert hibáztunk, tehát kihagytunk azt hiszem 4 darab 7 méterest, kihagytunk nem tudom hány zicsert, meg a legeslegelején még volt ilyen ki nem kényszerített technikai hibánk is. Ezt próbáltuk kompenzálni, amúgy a játékunk minőségével mindenről, mint hátul amúgy elégedett vagyok. Egy kicsit ezeket a hibákat, ezeket le kell redukálnunk, de nyilván ez valamilyen szinten fakad abból, hogy az első mérkőzésünk volt.
2: Milyen bajnokságot vízionálsz, milyen célokkal, tervekkel indultok?
1: Nagyon erősen indul a bajnokság, tehát nekünk a bajnokság első fele ott, ahol, az, ahol igazán pontokat kell szereznünk. Itt szerintem lesz egy alsóház, meg egy középház, el fog egy kicsit szakadni egymástól, én most jelenleg azt gondolom. Nagyon fontos lesz, hogy ezek a középmezőnybeli meccsekből egymáshoz viszonyítva milyen eredményeket tudunk elérni. Egészen más akkor egy mérkőzés játszani, amikor már tudod, hogy van pontod, egy kicsit elindult már a szekér, az nagyon nagy segítség lesz nekünk, úgyhogy ez nagyon jó nekünk, hogy így alakult.
0: A női kézilabda NB1-ben az egyetlen tegnapi mérkőzésen a Kisvárda 28-27-re nyert a Moson Magyaróvár otthonában. A Stollár Fanni Asia Muhammad 2-s tovább jutott az első fordulóban az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyében. A magyar-amerikai duó 3 szettben nyert egy amerikai fehér-orosz 2-s ellen. A Ferrari monakói versenyzője Charles Leclerc, valamint a Mercedes brit pilótája George Russell volt a leggyorsabb a Form 1-es olasz nagydíj első, illetve második szabad edzésén. A harmadik gyakorlás ma 00:30, az időmérő pedig 16 órakor kezdődik, míg a futam holnap 15 órakor rajtol Monzában. A teljes versenyhétvégét élőben láthatják az M4 Sporton. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után folytatódik a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na, itt vagyunk, drága hallgatók, 7 óra előtt 8 perccel folytatjuk szeptember 5-én élőben a 105.9 Nemzeti Sportrádióban 106. adásunkat. Csak úgy, mint mindig, itt Károly Andi. Hello, Andi, ciao, ciao.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Elpap István, szia, Leo.
3: Sziasztok, és Szalai.
1: Jó reggelt, hello, így van. Na, jól van. Kézzétek el, tegnap úgy voltam vele, hogy emeljek futni. Ha hiszitek, ha nem. Tavasszal volt egy legutóbbi foci edzésem, és mivel jövő héten Litvánia, úgy voltam vele, akkor nézzük meg a kondíciós állapotot, és akkor hát az ilyen minimum egy 5 kilométer, tehát mégis azért fél év már eltelt, minimum 5 kilométer. Elkezdtem futni, képzeljétek el, hát ugye az első 500 méteres a pályakör, már az első, hát nem tudom, kör végén éreztem, hogy hát ezre jobbra számítottunk, ugye, mint az egyik filmben, hogy hát mind jobbra számítottunk. Mondok én is magának, ahogy Simon Kornél mondja a nagymama, bekopog a WC-re. Mind jobbra számítunk, igen? És akkor így voltam ezzel én is, és képzeljétek el, hogy ugye 5 kilométerrel indultam neki, tudjátok, hogy itt mentem? Sikerült menni?
2: Na.
1: 2,5 kilométer.
3: És utána
1: és gatya, és még 1 kilométer séta. De mondom, én nem lehetek ilyen rossz állapotban.
3: De.
1: Képzeljétek el, hogy nem jött a futás. Nem tudta megindulni.
3: És lemondtad a litván focit is. Nem, ne haragudjatok, nem bírok futni.
1: De spad ellen nem jön elő, tehát ott megvan a... De nyilván teljesen más irányváltások, sebességváltás, stb. Ugyanezt szoktad mindig mondani, ugye? Száraz futás legrosszabb.
2: Ahogy labda van a kezembe, én kifutok a világból, de labda anélkül, nélkül, céltalanul.
1: Borzasztó volt. Zene se volt ugye a fülembe.
3: Na nem, céltalanságról nem beszélhetünk. De.
1: 2,5 kilométert tudtam, maximum.
2: Voltunk úgy Nyíregyházán edzőtáborba. Mondták, hogy itt van a erdő, fuss be, és addig futsz, amíg már nem tudsz tovább futni. Lesz valamikor egy olyan rész, amikor már vissza kell fordulnod. És úgy futni, hogy tudod pontosan, hogy minden lépéseddel hosszabbítod a visszafelő vezető távot.
3: Ez így van.
2: Hát ez valami tragédia.
1: Borzasztó volt, igen. De melyik filmből idéztem egyébként? Most megvan a címe, akkor nem ugrott be. Megdönteni hajnal témát.
3: Ja, persze.
1: Onnan Simon Kornél, amikor bekapok, mondok én is magának valamit csókolom. Mind jókra számítunk. Egy háttérben meg szólt a Groove House, mert koncert volt ott a kerületben éppen. Most ilyen napok vannak, és ma is lesz, holnap is koncertek.
3: Ja, miközben futottál?
1: Ezen miközben lehetett hallani a Groove House.
3: Hát Groove-hoz tehet róla.
1: Úgyhogy ezért még lehet arra
3: kellett volna inkább kívánni. Leszívta az erő.
1: Ja.
3: Szóval katona voltam, volt egy, aztán jól emlékszem, Grosnak hívták, valami Pécs környéki gyerek, aki egyébként hosszú távfutó volt, de ezt mondjuk a katonaságnál persze nem tudták, ott a futást azt büntetésnek használták, de hát most a Grost azt nem lehetett ezzel büntetni, mert a kellett futott 50 kilométert. A lényeg az, hogy ez a Grosnak valahogy úgy állt a szája, hogy ilyen állandóan vigyorgásra, de alapjáraton, tehát ő nem vigyorgott, hanem ilyen volt a feje.
1: Aha.
3: Foga is kilátszott, és hát mit tudom én, persze egyből kiszúrták, mert azok nem voltak olyan vicces gyerekek, és mondták, hogy maga mit vigyorog, akkor még 2 kör. Gros futott, de Grosnak azt mondták volna, még 20 kör, azt is lefutotta volna.
1: Aha.
3: Lefutotta, visszaért, lihegett, ott vigyorgott, mert ugye ilyen volt a feje. A végén, már a tizedes, tehát a kiképzés alatt ott már az adta föl, mert bár nem tudott annyit futatni, hogy a Gros egyrészt ne futotta volna le, másrészt utána ne a vigyorgó fejével állt volna ott, de mert ilyen volt neki. Úgyhogy végül belefáradtak, aztán a Gros mehetett a dolgát.
1: Igen, na.
3: Ennyit a céltalan futás.
1: Igen, mi is vigyorgó arccal, fejjel mentünk bele szerintem a tegnapi női kosár VB nyitó meccsünkre, aztán az a mosoly valahogy lekonyult, ugye? A mérkőzés végére. Ugyanis nem tudom, jobbra számítottunk-e, ha már idéztem a filmből, mind jobbra számítottunk-e, vagy ez volt a realitás?
3: A 40 pontnál, hát annál mindenki jobbra, de amit láttunk, annál meg főleg.
2: Igen, összességében mind a két téren sokkal jobbra számítottunk eredményes játék szempontjából is, bár ahogy ugye elindult a találkozó, gondolhattuk azt, hogy nagy, tök jó meccset fogunk játszani.
3: Hát 2-3 percig szuper.
2: Igen, 5-2-re még vezettünk, és onnan egy 18-0-át csináltak nagyjából a franciák.
3: Olyan technikai hibáink voltak, hogy...
2: Igen, nagyon sok eladott labdánk volt, tehát az első fél időben 18 darab eladott labdánk volt. 10-12 az, ami egy meccsen arra szokták azt mondani, hogy ez egy jó teljesítmény, ha csak 10-12-t adsz el. 18 volt az első fél időben, a meccs végére csak 22, úgyhogy ezen azért tudtunk javítani, de összességében nem voltunk egy súlycsoportban sajnos a franciákkal. túl nagy teher volt szerintem a lányoknak az, hogy 98 után ugye most jutottam ki először. Mindenki nem is az, hogy most tőlük várnak valamit, mert szerintem senki nem engedte őket útjára úgy erre a világbajnokságra, hogy most itt valami óriási teljesítményt kell nyújtani, mert szerintem most, hogyha ne adj Isten három vereséggel hazajönnek, akkor sincs veszíteni valójuk, mert...
3: Ugye 16 csapatos ÖVB-ről beszélgetünk, igen, amit 4 évente rendeznek meg, tehát egy kicsit ilyen antik lebonyolítás van.
2: Igen, igen, abszolút, de ez nekünk is ugyanígy 16 csapatos volt.
3: Hát csak akkor még más sportágokban is.
2: Igen, a lebonyolítás volt más nekünk, ugye, hogy azzal, hogy a továbbjutó 3 csoportba voltunk, az már azt biztosította, hogy összesen 8 meccsünk lesz a világbajnokságon. Itt meg van a 3 csoportmeccs, utána játszol a 8 bejutásért, és hogyha a 8 bejutásért meccs nem sikerül, akkor ott fejezed be. Yeah. Úgyhogy innentől már ilyen kieséses szakasz jön. Igen, az a baj, hogy a játékképe az, ami elszomorító volt a tegnapi mérkőzésen.
3: Ha itt csak 10-12 eladott labdánk van, akkor 28 ponttal kapunk ki.
2: De az se 40.
3: Hát, tudom.
1: Hat.
2: Az se 40, és igazából én nem tudom, valószínűleg alapvetően úgy voltak felkészítve a lányok erre a mérkőzésre, hogyha kikapnak, sincs semmi, ha nagyon kikapnak, sincs semmi.
3: Főleg így, hogy Korea nagyon megverte Nigériát az első fordulóban.
2: Igen, és ugye ma már 14-15-kor pályára kell lépni, úgyhogy szerintem éjfélnél előbb nem értek vissza a szállodába. Óriási kérdés számomra mondjuk, hogy egy ilyen estén hogy oldod meg a vacsorát? Mert valamit enniük kell. De lehet, hogy már a szállodában a konyha nincs is nyitva. Hát, ilyenkor.
1: Rendelnek.
2: Valószínűleg...
3: VB hivatalos szállodájáról van szó, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a
2: nem feltétlenül, de egyébként simán lehet, de most éjfélkor mit teszel?
3: Mondjuk erre mondanám, hogy német precizitás, csak pont Fazek az Zoli nemzeti sporttudós utója mesélte, hogy mindjárt a meccs az egyik utolsó edzésre már nem érkezett meg a nagy német precizitásban a busz, úgyhogy épp csak föl nem robbant a magyar szakmai stáb, hogy gyakorlatilag az utolsó edzés fele annyi ideig tudott tartani, mert egyszer nem értek oda abba az ablakba, amikor a magyarok ké volt a csarnok.
2: Nekünk Amsterdamban világbajnokságon, áron már most világbajnokságon volt olyan, hogy nem jött meg a busz, nem tudtunk elmenni edzésre, taxikat kellett hívni. Aha. Úgyhogy azért sajnos előfordulnak az ilyenek.
1: Na hát, mint a stúdióból így látjuk, picit pesszimistán, de meglátjuk, hogy a helyszíni kommentátorunk.
3: Nem vagyunk mi pesszimisták.
1: Nyágúj Gergő, hogy látta ezt a tegnapi mérkőzést? Szia Gergő, jó reggelt, hello!
4: Szia Kristóf, sziasztok, jó reggelt!
3: Szia Geri!
2: Szia!
1: Na hát, mi arról kezdtünk el beszélni, hogy vajon tudtak-e vacsorázni a lányok, de ha már a lányokat nem is tudjuk megkérdezni, szerinted tudtak-e, te tudtál-e valahogy tegnap mérkőzés után valamit enni?
4: Hát igazából szerintem sok mindenre nem volt ideje. Jó magam sem az evéssel töltöttem, hanem tényleg az volt egyszerű, hogy minél előbb ágyba kerülni, és minél előbb ugye összekaparni magunkat mára, illetve a mai mérkőzésre. Nem hiszem, hogy a lányok, ha csak majd tényleg egy-két könnyű falat, de itt szerintem az volt tényleg a mérkőzés után is rögtön az volt. Érdekes egyébként a mérkőzés után az első reakciójuk a lányoknak az volt, hogy kimentek az a nagyjából 1500-2000 magyar szurkoló, az egyik, akik egyébként fantasztikus hangulatot teremtettek a csarnokban, és tényleg nagyon-nagyon jó volt a hangulat, és ettől függetlenül, hogy tényleg ez a 40 pontos vereség lett a vége. Visszatérve egy kicsit arra, hogy mennyire pesszimisták, vagy mennyire nem a lányok. Nyilván, amikor véget ért a mérkőzés, és a mérkőzés alatt a testbeszéd is azért mutatta, hogy nyilván nem erre számítottak, nem erre számítottunk, és talán senki nem erre számított. Noha természetesen azt mindenki tudta, hogy nem ez volt az a mérkőzés, amit meg kellett nyerni, és pontosan tudta mindenki, hogy ez a francia csapat akár a végső győzelemre is esélyes lehet, hiszen hogy az amerikaiak otthon hagyták a legnagyobb sztárjaikat. Tehát nekik kimondva, kimondatlanul az volt a cél, hogy tényleg a 4 közé éremért jöjjenek, és talán meg is nyerjék a tornát. Tehát valamilyen szinten egy picit én azt láttam, meg azt éreztem, hogy pontosan tudtuk fejben, hogy ezt a mérkőzést nem lehet megnyerni, és talán éppen ezért is volt egy kicsit haloványabb a teljesítmény, mert így is álltunk hozzá. Tehát én nem érzem azt, hogy nagyon nagy lenne a probléma, és ami nagyon fontos volt egyébként, ez Völgyi Péter szövetségkapitány, meg hát tényleg több lányjal is beszélgettem, elmondták, hogy az volt a jó, hogy jól tudtunk jön a mérkőzésből, tehát a mérkőzés utolsó felét az tényleg partiban voltunk, még ha csak a francia cserékkel is. de hát azért ne felejtsük, hogy itt a francia cserék is mind Euroliga győztesek, mind WNBA játékosok, tehát azért nem kell annyira azt gondolni, hogy itt ilyen világvége hangulat uralkodik, és nem is szabad, hogy az uralkodjon, hiszen tényleg, hogy most volt-e vacsora, nem, volt egy nagyon gyors interjúzás, tényleg volt egy-két fotózás a szurkolókkal, aztán a lányok gyorsan buszra ültek, mentek a szállodába, és tényleg a háttérstábnak kezdődött a nagy dolga az, hogy helyre tegye a lányokat, és tényleg mindenki kipihenje magát. Ma reggel egyébként már reggel után videózás van, tehát készülnek a nigériaiak ellen, hiszen pontosan tudta mindenki, hogy ez lesz majd az a mérkőzés, amit meg lehet, és talán meg is kell nyerni, különösen a tegnapi mérkőzés tudatában.
3: És egy ponttal elég is megnyerni.
4: Hát miután igen, hogyha egy ponttal nyerünk, akkor gyakorlatilag úgy tűnik, hogy tovább is jutunk, hiszen ugye a tegnapi mérkőzésen talán némiképp meglepetésre 9-81 az esélytelenebbnek itt Dél-Korea ugye megverte Nigériát, és ezzel gyakorlatilag a nigériaiaknak ez egy élethalál mérkőzés, hiszen ha ők ma kikapnak, akkor egészen biztos, hogy búcsúznak, hiszen az utolsó csoportmeccsüket a franciák ellen ők is ugye esélytelenek, mint bárki más. Tehát rajtuk lesz a nyomás, hiszen a magyarok még javíthatnak Dél-Korea ellen, és mi azért többekkel beszélgettünk, illetve ott volt a stúdióban, ugye Károly André állandó szakértőnk is, aki ugyancsak azon a véleményen volt, hogy Dél-Korea talán jobb csapat, illetve Nigéria talán jobb csapat, mint Dél-Korea. Na most, hogy ez azt jelenti, hogy akkor mind a két csapat nagyon erős, vagy nagy Isten Nigéria és ezáltal Koreaiak is ugye elmaradnak az előzetes várakozástól, ez egy jó kérdés. De valóban én úgy gondolom, hogy azért pesszimizmusa nincs ok, tehát tényleg, meg nézzük azt egyébként azt a tényt, hogy a magyar-francia mérkőzés előtt 14 ezer ember látta azt, hogy a házigazda németek, akik megint csak 4 WNBA játékossal kiegészülve, titkon a legjobb négy közé vágytak, és találkoztak Spanyolországgal, és szaladtak bele egy 30 pontos pofonba. Tehát akkor ennek tudatában az, hogy mi 40-nel kikaptunk tényleg a világ élvonalába tartozó ugyancsak francia csapattól, és ugyanúgy a 14 ezer német szurkoló ölelte és örült és ünnepelte a lányokat, tehát az élet nem áll meg egy-egy rosszabb mérkőzés után is, és tényleg a németek ugyanúgy 53 pontot dobtak akár csak mi, és hát azért egy ilyen szinten viszont egy spanyol-németen 30 pont különbség, az sokkal nagyobb pofon szerintem mondjuk a németeknek, mint egyébként is nekünk a franciák elleni 41 pont.
1: És itt van velünk Ára Jandi is a stúdióban. Szia, Andi, te hogy láttad a tegnapi mérkőzést?
2: Hát ugye együtt közvetítettünk, igen, vagyis hát én itt voltam benne a stúdióban. Alapvetően igen, erre számított mindenki, hogy ki fogunk kapni. Talán a hogyan, de ezt ugye beszéltük tegnap a közvetítés alatt is, hogy talán egy kicsit az volt a fájó, a hogyan, de reméljük tényleg, hogy a mai találkozóra a második fél időből el tudtak vinni, vagy hozni magukkal a lányok valamit, és...
3: Vagy az első három percből.
2: Vagy az első három percből, és hát ahogy te is mondtad, Gergő, hogy a szakmai stábnak szerintem ők szinte semmit nem aludhattak egész éjszaka, mert biztos, hogy még videóztak, vágták a videókat a mai videózásra, és hát ugye a regeneráció a fiziósoktól, a gyúróktól elengedhetetlen, még akkor is, hogyha éjfélre ér haza a társaság, mert azért valahogy az izmokat rendbe kell hozni a mai meccsre.
1: Igen. Úgyhogy nem tudom, hogy Andi, te neked beugrottak-e olyan emlékek 28 évvel ezelőttről, amit átélhetnek most a lányok, neked van olyan emléked, nem tudom, vagy, illetve Gergő, az a kérdés, hogy te el tudnál képzelni egy Károlyt most a csapatban, talán az mennyit segítene?
3: El. Megválaszolom helyette.
4: Hát az a helyzet, hogy nyilván azért vannak most is hiányzók a csapatnál, és azért vezéregyeniség, úgy tűnt nekem egyébként, hogy éppen vezéregyeniségből voltunk egy picit talán megilletődve, tehát ugye épp Andi is említette, meg ugye tegnap beszélgettünk erről, hogy egy nagyon megfiatalított csapattal mentek ők annó ugye 98-ban Berlinben a világbajnokságra, hát azért ez a csapat sem túl öreg, és pont ugye ahogy beszélgettük is tegnap, hogy első körben szerintem tényleg akklimatizálódni kellett, és a vezéregyeniségeinknek azért időbe tellett, tehát például tegnap is, amire nagyjából úgy összeszedte magát tényleg Juhász Dorka, akitől talán a legtöbbet vártuk, és így is ő lett a csapat legjobbja.
1: Oké, dupla-duplát azért oda szórt.
4: Így van, 10 pont, 10 lepattanó volt, tehát azért az a vezéregyeniségekre szükség lenne, és hát ugye azért annó abban a csapatban is nyilván voltak nagy sztárok, illetve kinőttétek magatokat, ahogy Andi, te is mondtad, a fiatal generációból.
3: Iványi nem vállal egy 5 percet Nigéria ellen?
1: Meg Károlyt utasztottak ki, és akkor ők ketten.
4: Tegnap biztos, hogy jót tett volna egyébként egy hideg fej, és tényleg és Iványi dalma rutinja. nyilván ők most ezt majd meg is beszélik. Tehát én azért nem tartok attól, hogy nem tudják majd helyén kezelni ezt a vereséget, meg hát tényleg tanulni kell belőle, le kell zárni, de érdekes, ahogy egyébként engem beszélgettem például a szövetségi kapitány úrral is, hogy azért az egy tény, és ezt a franciák nagyon is komolyan vették, hogy a lepattanó harcot megnyertük. Tehát azért az én oké, nyilván nem ebben mérik a sikert, de tudva azt, hogy mondjuk a nigériai csapat mennyire erős, mennyire fizikailag agresszív és jól játszik. Tehát tegnap például megint csak nagyon fontos, hogy ugyan kikaptak ők Kóra ellen, de ott torony magasan nyerték a lepattanózást. Na most mi is megvertük a franciákat ebben a nagyon fontos dologban, és Andi mondd meg, hogyha én ezzel csak áltatom magam, de azért szerintem ez egy jó jel, hogy a magas emberénk oda tették magukat a palánk alatt. Más kérdés, hogy mondjuk tegnap a dobó százalék, és nagyon sok, ami nekem nagyon fájt, hogy nagyon sok zicser, nagyon sok könnyű kosár kimaradt. Tehát lehetett volna ez a 40.20 is, mert tényleg olyan zicsereket dobtunk mellé, vagy pattant le a gyűrlől, amit egyébként szerintem lányok álmukban is, vagy álmukban felé bedobnának. Tehát lehetett volna sokkal szorosabb is.
2: Lehetett volna abszolút, de ugye ezt is beszéltük tegnap, hogy sajnos a magyar bajnokság nem készít fel ilyen színvonalú mérkőzésre, mint amilyen itt a világbajnokságon. Ez a francia meccs volt, de fizikalitásban ez a nigériai meccs sem lesz könnyebb, és azért az, hogyha neked folyamatosan test-test elleni küzdelemből kell beleállnod egy tempóba, kell elvállalnod egy hárompontost, vagy zicser dobni, az nagyon más fáradtsági szintet is eredményez, és amikor már elérsz egy olyan szintre, és ott még gondolkodnod is kell, úgy elvállalni a helyzetet, kiválasztani a dobó helyzetet, azért ez egy nagyon-nagyon összetett feladat.
4: Andi, egy kicsit azt hadd kérdezzem meg tőled, és bocsáss meg, egy kicsit már Nigériára összpontosítva. Én előzetesen próbáltam így elemezgetni egyébként nyilván a csapatokat. Nyilván a csapat egység az mindenhol nagyon is fontos, de azért ott vannak az egyéni kvalitások és a játékosok. És a Nigéria 2 évvel ezelőtt az olimpián nagy meglepetése 8 közé jutott, az volt, hogy gyakorlatilag egyben maradt 12, abból a 12 játékosból 9-en is itt vannak, viszont ezek már akkor, tehát ez már akkor is egy viszonylag öregedő csapat volt, tehát nem egy fiatal nigériai csapatról beszéltünk.
1: Azóta meg átírták a születési évszámokat.
4: Hát azóta nézegettem, és most már tényleg a sztárok azok mind jócskán 30 fölött vannak, és ahogy elnéztem, tényleg gyakorlatilag az összes epizód szerepet játszik, ha Európában is játszik, tehát a legnagyobb sztárjuk, ahogy olvasgattam, aki mondjuk Amerikában játszik, hát ilyen 2-3 meccses WNBA-s játékos, tehát én azt éreztem és azt gondoltam, hogy azért egyénileg, még ha erősek is, nagyon jó felépítések és nagyon jó képzett csapat. De én azt éreztem, hogy ez a nigériai válogatott kifelé megy most már így a legjobb jelhoz. Tehát ezt hogy érzed?
2: Igen, mondhatjuk ezt, hogy kifele megy, hát ugye már csak a korból adódóan, de itt jön elő az, amit mindig mondok, hogyha te a saját klubodban nem játszol meghatározó szerepet, akkor a válogatottad sem fog olyan erőt képviselni, mint képviselhetne, és lehet, hogy most ezt látjuk Nigéria esetében, hogy az epizód szereplők nem tudnak főszereplővé előlépni egy válogatott meccsen, és ebben bízunk talán a jövőre nézve, hogy most ugye nagyon sokan mennek ki külföldre tőlünk játszani, és hogyha ha kint olyan szerepet fognak tudni betölteni a kinti klubjukba, hogy légiósként húzó ember, akkor abból mindenképpen a válogatott is profitálhat.
3: Hát ha olyan szerepet Igen. tudnak betölteni, de erre azért garancia.
1: Igen. Gergő, te akkor mit tippelsz a mai meccsre? Hogy néznénk ki? Milyen végeredményre számítanál?
4: Hát én nagyon bízom abban, hogy tényleg szoros mérkőzést tudunk, és talán itt egy kicsit megszoktuk. Mondjuk más kérdés, hogy ma megint csak egy másik csarnokban játszunk, ugye hiszen a világbajnokság 2 különböző csarnokon zajlik párhuzamosan, és ugye ma cserélnek, tehát a tegnapi csapatok, akik ugye a Max Merlin Hallé-ban játszottak, már jönnek a Berlin arénába, illetve a mieink és a másik többi Berlin arénás csapat megy a Max Merlin arénába, illetve Halléba. Az egy kicsit kisebb, tehát gondolom azt, hogy kisebb, a 14 ezer helyett már csak 9 ezeren férnek be, tehát meg mindig hatalmas, viszont a lányok ott tetszettek többször is, tehát valamilyen szinten valószínűleg erre készültek már fejben is, hogy inkább az legyen a megszokott, és az legyen az a hely, ahol megismerik a gyűrűt, ahol tudják, hogy mi van körülöttük. Úgyhogy én azért azt gondolom, természetesen is jokkal szorosabb mérkőzésre számítok. És én hiszem azt, és egy picit van lehetek. Hát én beszélgettem, ugye Andival már beszélgettünk, én többször is azt mondtam, hogy nyilván a kincstári optimizmusomból kifolyólag is, hogy egy picit nyilván az ember előre néz és előre tekint, és Nigéria és Dél-Korea volt az a két meccs, ahol lehet esélyünk, márpedig én igenis azt hiszem, hogy lehet esélyünk, és én tartom magam ahhoz, hogy egyénileg lehet, hogy erősebbek a nigériai lányok, és a csapat talán fizikálisan mondjuk jobb, viszont azért nekünk rengeteg kis emberünk van, és tudnak ezek a lányok kosárlabdázni. Úgyhogy ahogy tegnap el is mondták egyébként, hogy itt a védekezésen lesz a hangsúly, hiszen Nigéria is 99 pontot kapott, mi is. Náluk ugye nagyon pocsékul működött a taktika, többször elváltották, én azt több szakember is beszéltem egyébként azóta, hogy mivel lehetne ezt a nigériai csapatot megfogni, és egyébként Völgyi Péter is elmondta, hogy itt most szigorúan a védekezés kell első körben helyre tenni, hiszen hogyha ott az energiák rendben vannak, és tényleg a Nigéria fáradjon abban, és fejben, és fizikailag, hogy nem törődnek. Tehát nem szabad, hogy hagyjuk, hogy ők is 99 pontot dobjanak nekünk, illetve hát ebből kifelé azt hiszem Randi is ezzel egyetért, ha rendben van a védekezés, sokkal könnyebben megy a támadás.
1: Így.
2: Igen, alapvetően igen, a védekezés határoz meg mindent, úgyhogy arra kell a fő fókuszt helyezni.
1: Na jól van, akkor meglátjuk, hogy hogy szerepel a második mérkőzésen a magyar női kosárlabda válogatott. Gergő, neked jó készülés, közvetítés, nem tudom, te reggeliztél-e már, hogy ez most történik meg neked, de...
4: Nem, ez most majd egy reggeli, aztán utána így irány a csarnok.
1: Na, hát akkor jó közvetítés neked, és akkor próbáljunk meg minél jobb eredményt elérni, esetleg nyerni, mert abból még baj nem született. Úgyhogy szép napot neked, Gergő, és továbbra is jó a németországi kirándulás, kiruccanás. Kívánunk neked innen, jó?
4: Köszönöm
1: szépen, hogy Nyágúj Gergellyel beszélgettünk az elmúlt percekben, ugye ő helyszíni kommentátorunk kint a női kosárlabda VB alatt Berlinben, úgyhogy ő mondta el meglátásait, észrevételeit. Mi most elmegyünk, picit zenélünk, aztán lesz egy nagyon jó kis Forma 1-es beharangozunk, és utána rögtön jövünk vissza, hiszen Danyi Gáborral beszélgetünk vele, folytatjuk majd.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Következik a derbi. Az NBA legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, még a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben, vasárnap 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Hétről hétre különleges vendégek.
6: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
7: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk, folytatódik a 106. szombat reggeli kezdőkör adásunk. Méghozzá Forma 1-el folytatjuk. Balogh Bence beszélgetett Weber Gáborral az olasz nagydíj esélyeiről.
9: Egyelőre Mercedes és Ferrari versenyfutás tűnik a legvalószínűbbnek, mert mind a McLaren, de különösen a Red Bull egyelőre erős lemaradásban van. Pénteki szabadedzés alapján, vagy két pénteki szabadedzés alapján sokszor nehéz eldönteni a szombati, meg különösen a vasárnapi sorrendet, hiszen azért a gyakorlások tapasztalatait figyelembe véve azért elég sok mindent szoktak ilyenkor változtatni az autókon, azok, akik bajban vannak, de mindig jobb úgy kezdeni egy verseny hétvégét, hogy minden klappol, ahogy ezt leginkább a Mercedesnél látjuk, de a Ferrari is azért erős volt, különösen Leclerc-re, hogy az első szabadedzésen a két Ferrari volt a leggyorsabb, a másodikon Russell, de mögötte közvetlenül ott volt Leclerc. Ferrari szempontjából egyébként az javítja az összképet, hogy miután Antonellinek vasárnap a futamra lesz egy utolsó rajthelyet, vagy hát utolsó rajtrácsok valamelyikét okozó büntetése teljes motor elemcserével, tehát az összes motor elemét kicserélik egybe, egy vadonatúj motort kap, és emiatt maximálban lesz az, akit megelőzhet a rajtrácson. Innen nézve igazából itt Russell küzdhet, egy Mercedes küzdhet, két Ferrari van nagy valószínűség, hogyha vasárnapról beszélünk. Ez nem befolyásolja, tehát Antonelli, bármilyen furcsa ezeknél a rajtrács büntetéseknél mindig benne van, hogy lehet a leggyorsabb is az időmérőt megnyerheti, ennek ellenére az utolsó rajtsor lesz az övé. De ettől függetlenül, hogyha vasárnapi összképet nézzük, és ma kellene erős sorrendet mondani, akkor veszek, ez egy Russell-Leclerc-Hamilton versenyfutás lesz a győzelemért.
10: McLarenről mit gondolunk?
9: Nehéz belőni a McLarent, különösen azért, mert a szokásos Norris-Piastri eltérés most is megvan Norris javára, tehát Norris volt egyértelműen az erősebb Piastrihoz viszonyítva. Ugyanakkor a lemaradásuk nem annyira elképesztően nagy, tehát 4/10 másodperc környéki lemaradása volt Norris, ami azért önmagában nem kevés, hogy egy mért körön sem, de versenykörülmények közt sem. A nagy kérdés az, hogy a McLaren azokat a fejlesztési lépéseket, amiket az elmúlt két hétvégén nagyon jól tudott működtetni a holland nagydíjon, meg a magyar nagydíjon, aminek köszönhetően Norris zsinórba két győzelmet aratott, ezt mennyire tudja erre a pályakarakterre átfaragni, és mennyire tud egy ilyen alacsony leszorító erői pályán, ahol nagyon nagy végsebességre van szükség, kedvező légenállásra van szükség, lassabb sikánokból meg egy jó kigyorsításra van szükség. Két ilyen erős sikán is van ezen a pályán, mindjárt az 1-es, 2-es, meg utána az azt követő 3-as, 4-es a Roggia, ahonnan azért nem mindegy, hogy milyen tempóval lövik ki magát az ember. És ebben például a Ferrari nagyon erős, ebben a Mercedes is kifejezetten erős, és a McLarennek ez az egyik idei gyengéje, vagy a legnagyobb gyengesége talán. Tehát annak ellenére, hogy a McLarent láttuk más körülmények között nagyon jól menni, ezen a pályán pont olyan ismérvek jönnek egy picit előtérbe, ami pont kidombrítja azt, amivel McLaren nem annyira jó egyelőre az idei év során, nem tudom, hogy ez valaha megoldódik a 2026 folyamán. Sokszor azért a második szabadedzésekből abszolút erős sorrendet rajzolni azért nem lehet, mert nem használják teljesítményen a motorokat. És ezt azért látjuk különösen az idei évben, ebben a nagyon furcsa új szabályrendszerben, ahol már az elektromotor is majdnem 50%-et képviseli a teljesítménynek, hogy önmagában az, hogy használják ezeket a nagyon komplex hibrid erőforrásokat, hatalmas, sok-sok tized másodpercig különbséget okoznak. Még akár akkor sem lennék meglepődve, a holnap nem is a McLaren lenne az élen, de mondjuk ezt a 4/10 másodpercet 1/2 másodpercen belülre tudná faragni.
10: És a Red Bull?
9: Igen, a Red Bull-t valahogy én is másképp értékelem, mint például a McLarent, mert egy 8/10 másodpercnél nagyobb a lemaradásuk, ugye alig fért be Verstappen az első 10-ben, Lawson nem is volt első 10-ben. Ha ezt megnézzük, illetve a rádiózásokat, az, hogy meg milyen problémákkal, milyen tapadási hiánnyal küzdött Verstappen is és Lawson is, ők sokkal inkább a középmezőny elejével voltak majd csatározásban. Ez nem jelenti azt, hogy a holnapi nap folyamán azért a középmezőnyt ne tudnák lelépni, hogyha egy kicsit is jobb irányt találnak, de azért 8/10 másodperces hátrányból megérkezni az élmezőnybe azért az egyelő a lehetetlennel, vagy ez az egyszer volt Budán kutyavásár esete, és ezt már szerintem ezt a börtönből szabaduló kártyát ide elhasználta a Red Bull, úgyhogy nem hiszem, hogy Monzában még egyszer ezt látjuk. Én nekem az egyik kedvenc verseny élményeim egyike. Helyszín szempontjából is versenyzőként is mindig nagyon szerettem Monzában vezetni, versenyezni, mert bármennyire könnyűnek tűnhet a hosszú egyenesek miatt és a kevés kanyar miatt, pont az iszonyatosan nagy átlagsebesség, nagyon kemény féktávok, és annak a néhány kanyarnak a komoly jelentőség az, amitől mégis nagyon nehéz ezt a pályát tökéletesen alkotni egy-egy kör szempontjából. És ezzel minden versenyző megküzdése, mint egy Form 1-es versenyző, amatőr versenyző, vagy csak egy átlagos jó autóversenyző, mert hogy egyszerűen adaptálódnod kell ez a magas tempóhoz, és a megváltozott beállításokhoz, a jóval alacsonyabb leszorító erővel járó olyan kisebb-nagyobb hiányosságokhoz vagy problémákhoz vezetés közben, ami normál esetben nincs jelen, mert megoldja helyett ez a leszorító erő. De itt annyira vissza kell vágni a szárnyakat, és annyira a sebességre kell kiegyezni az autót, hogy olyan helyzetben is sokkal érzékenyebbé és sokkal instabilebbé válnak az autók, amik normál esetben nem jellemzők rá. Úgyhogy ezeket mind-mind természetesen ma, meg a holnapi szabadedzésre majd mindenki szép lassan átállítja a fejében, és az önmagától is megtörténik ez az alkalmazkodás. És hogy ezzel együtt ki mennyit tud belőle kihozni, ez nekem mindig egy nagy kérdés. Természetesen Monza olyan, független attól, hogy most már Las Vegasban is van, megint Form 1-es futtam, hogy ami Monzában történik, az Monzában marad. Tehát ebből az egy hétvégéből nagyon nehéz leképezni az egész bajnokság összképét, vagy hogy mi az általános elősorrend. És éppen ezért fordulhat el, hogy Monzában olykor olyan győzelmek is előfordulnak, olyan meglepetésszerű eredmények, amik egyébként nem nagyon vannak benne a bajnokságban.
10: Mekkora meglepetés volt 30 évvel ezelőtt Michael Schumachernek a monzai győzelme, amire ugye a Ferrari ezen a verseny hétvégén most emlékezik, hiszen a két pilótájuk, Leclerc és Hamilton egy ilyen Schumacheres festésű, ikletésű autóval versenyeznek, illetve a hírek szerint ugye Vettel a 2002-es Schumacher autót fogja vezetni, illetve Barrichello is majd megy néhány kört.
9: Igen, nyilván Michael Schumacher hatalmas jelentőségét nehéz lenne alábecsülni a Ferrari szempontjából, ugye általánosságból a Forma 1 szempontjából, és amit jelent az olaszoknak, és az ő 5 Ferrari-s világbajnoki címe, amit akkor jelentett különösen, hiszen ott nagyon hosszú, több mint 2 évtizedes hiátus után sikerült végre világbajnoki címet nyerni a Ferrari-nek, utána viszont Ginorban rengeteget, tehát ez egy hatalmas diadalmenet volt a 2000-es évek legelején, a Ferrari és a Schumacher házasság. De nyilván ez volt a kezdő év, 1996, amikor Michael Schumacher 2 Benettonos világbajnoki címét követően átszerződött a Ferrarihoz. Ez volt az első év, amikor a Ferrari V10-es motort használt, ugye addig 12 hengeres motorral versenyeztek. a szívó korszakokban. És egy különleges korszak kezdete volt, mert ekkor kezdett összeállni ez a szupercsapat, ami 5 évvel később, 4-5 évvel később aztán sorozatban hozta a győzelmeket és a világbajnoki címeket. 96 abból a szempontból természetesen nem volt ő magában értékes, hogy mindössze 3 győzelmet tudott aratni Mihály Schumacher a szezonban, de az autó ez egy csúnyácska egy autó volt 30 évvel ezelőtt, ez a 96-os, amit most megidéz a Ferrari ezzel a mostani festésével, de nyilván egy autó mindig attól szépül meg, hogy mennyire sikeres. Az autó összesen 3 futamot nyert, ha már emlékezetes futamokat, hiszen Schumacher ezzel aratta a barcelonai nagyon emlékezetes győzelmét, ráadásul motor hibával, illetve kihagyó hengerekkel együtt, gyújtással együtt, hatalmas esőben leiskolázva a mezőnyt. És ezzel az autóval nyert Monzában, nyert az első Ferrari-s monzai Form 1-es futamát, ami nyilván mindig egy tifózi számára az igazán elvakult és nagyon hívő Form 1-es Ferrari rajongók számára. Ezek mindig ilyen meghatározott pillanatok, hogyha valaki Ferrari színekben Monzában nyerni tud, az gyakorlatilag, mint az orosz válogatott Olaszországban nyerni meg a futballvilágbajnokságot, amire ugye volt példa, de hát még a második világháború előtt. Szóval ennek mindig egy ilyen különleges jelentősége van, és ez nem csak sport szempontból érződő jelentőségnek, van egyfajta ilyen már-már kulturális jelentőség is az olasz történelemben, az olasz hagyományokban, ami nyilván egyrészt az autózás, meg általában a technika szeretetében is rejlik, abban, hogy mennyi kimagasna a jó manufakturális autógyártójuk van, és nyilván ezek közül a Ferrari meg különösen a világ egyik legismertebb márkája, és legismertebb automárkája, autógyártója, de sportautógyártójaként mindenképp, és hogy mennyire közel van az olaszok szívéhez, éljenek Észak- vagy Dél-Olaszországban, vagy bármely régiójában a Olaszországnak. Szóval ilyen szempontból ez valahol egy vallás. Nem feltétlenül úgy kell ezt értelmeznünk, ahogy általánosságban. Kicsit talán a hazai vizekre vezünk akkor a Ferencváros szurkolótáborról, hogy a Fradi rajongáshoz hasonlítható, de szerintem még annál is erősebb. Mert hogy tényleg ez szerintem minden embert Olaszországban jobban összekovácsol, mint bármely más csapat győzelme. Azért mondtam, inkább az olasz válogatottat ilyen szempontból.
10: Hamilton egy esetleges győzelemmel, amire most azért valljuk be, van esélye, el tudná hallgattatni azokat a kritikusokat, akik szerint mondjuk a Ferrari a saját múltját köpte szembe azzal, hogy őt szerződtette, hogy a csapat színeiben döntse meg ugye Mihály Schumacher rekordját, hiszen mind a ketten 7-szeres világbajnokok, és hát Hamiltonnak egyértelmű a célja, hogy 8-szoros világbajnok legyen, ugye a Ferrari pedig 20 éve nem nyert egyéni pilóta címet, világbajnoki címet.
9: A Ferrari mindig nagyobb és mindig több, mint bármelyik pilótája. Tehát itt hiába beszélünk Mihály Schumacherről, aki a legsikeresebb Ferrari pilóta volt a történelemben, de hozhatjuk Niki Laudát, hozhatnánk akár Gilles Villeneuve-t, aki nem nyert világbajnoki címet, de az egyik abszolút legendája Ferrari Formula 1-es történelmének. És hogyha innen nézzük, vagy Kimi Räikkönen, aki az utolsó világbajnok a Ferrari Formula 1-es sztoriának, a Ferrari mindig nagyobb, mint bármelyik versenyzője. És hogyha bárki azt a kérdést teszi fel, hogy lehet idehozni Hamiltont, hogy megdönts a Schumacher rekordját, akkor nem a Forma 1 és a Ferrari szempontjából gondolkodik. Hiszen a Ferrari számára pont ez a lényeg, hogy mindig egy újabb sikerkorszakot építsen, és a Ferrari 1950 óta tartó Forma 1-es jelenlétében mindig az volt a fő szempont, hogy a lehető legjobb pilótákat szerződtessék a csapathoz, mert megtehetik, és azokkal még sikeresebbek lehetnek. És ezt mindig ki is használta a Ferrari, hol sikeresen, hol kevésbé sikeresen. De hát ahogy például Alonso is, Vettel is, sokan mások is ott voltak a Ferrari-nál, és nem tudtak WB címet nyerni, ezt mások is megjárták, ha rossz korszakban voltak ott a Ferrari-nál, de akik jó korszakban voltak ott, azok azért ebből profitáltak, különösen Schumacher. De ha a Ferrari gondolkodását nézzük, vagy a szemléletét, mindig a lehető legjobb párosra törekszenek, és ha van elérhető maximálisan legerősebb pilótapáros, akkor ők attól általában nem riadnak vissza, márpedig ez a Leclerc-Hamilton páros egy nagyon erős páros, és az egész igazából arra épült, hogy ha Hamilton és Leclerc a csapatnál van, akkor valószínűleg ennél sokkal erősebb párosunk már amúgy sem lehetne, tehát akkor, ha más, hogy nem, valahogy össze kell jönni a világbajnoki cím, ha más nem, akkor egymást még tovább erősítve, még többet kell az a másikból. Nyilván ehhez az is kell, hogy a csapat egy jó autót építsen, amivel idén elindultak egy jobb irányba, de ez még mindig nem egy világbajnoki címre abszolút esélyes autó, csak közel van hozzá. De a nagy kérdés, hogy az utolsó lépcsőfokot meg tudja tenni a Ferrari, hogy egyébként a két kimagasnóan jó versenyzőjének tud olyan autót adni, amivel bármelyikük világbajnok lesz. Önmagában ez a szerződés nem arról szólt, hogy Hamilton 8-szor világbajnok legyen, arról szólt, hogy a Ferrari minél előbb újra világbajnok legyen.
10: Az életben kevés dolog biztos, és az egyik legbizonytalanabb dolog úgy néz ki, hogy az a monakói nagydíjnak a végeredménye, hiszen most pár órája jelentették be, hogy mégiscsak elveszik Gaslynak a harmadik helyét. Mit szólsz ez az egészhez?
9: Összességében ugye ez egy érdekes kérdés, mert itt azért jogi, meg sportpolitikai dolgokról beszélünk, illetve szabályokról, amik meg lehetővé tesznek bizonyos fellebezésekhez, bizonyos jogi procedúrákat, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem jogosan vették el az eredményt. Ugye eleve ez egy nagyon furcsa futam volt, ez a monakói futam a box utcai sebességmérések elrontásával, hogy ott egy Wismayer helyzet állt elő, emiatt egy csomó versenyzőt büntettek, úgyhogy egyébként nem követtek el szabálysértést, csak rossz volt a mérés. De miután ezek a szabálysértések és ezeknek a büntetéseknek a letöltése jó néhányaknál már megtörtént verseny közben, ezért a Gasly által előzetesen vagy eddig sikeresen visszaperelt vagy visszafellebezett harmadik helyet, most azt gondolom, hogy valahol mégiscsak jogosan veszél az FIA, mert egy olyan joghézeg jött volna ezzel létre, hogy gyakorlatilag bárki bármilyen szabály szült a szituációban, vagy akár Wismayer szült a helyzetben, igazából bármilyen precedens kikerülhetett volna, mondván, hogy hát Monakóban is lehetett az, hogy voltak, akiket ugyanazért büntettek, másokat ugyanazért nem büntettek, úgyhogy igazából itt semmilyen precedens nem érvényes, mindenkit, minden egyes esetet külön-külön kell vizsgálni, és attól függően, hogy mennyire vagyunk jól felkészülve, vagy mennyire jók az érveink, nyerhetjük meg, vagy veszíthetjük el azt a fellebbezést. Ezzel gyakorlatilag azt állította helyre az FIA, hogy ha megtörténik egy probléma, teljesen mindegy, hogy ez egy Wismayer eset volt, versenyirányítási hibából történt, bármi másból, ha valaki a versenye sérült emiatt, még akkor is a jogtalanul, és az már vissza nem adható, már pedig verseny közben letöltött büntetéseket már nem lehet visszavonni, akkor már mindenki más is kapja meg a büntetést, különben kinyitnánk Pandora szelencét. Én egyetértek vele, miközben nyilván ez egy nagyon sokáig húzódó ügyöt májustól mostanáig, de nyilván ezeknek a jogi procedúráknak meg egyszerűen kell ez az idő, meg kell hagyni az időt arra, hogy elgondolkozhassanak azok, akik fellebezni szeretnének, és aztán ezeket rendesen végig is kell venni, nem egyik napról a másikra kapkodva döntést hozni. Azt gondolom, hogy ritkán vannak ilyen ügyek, ez ebből a szempontból, ez elsősorban jogi szempontot kell vizsgálni, nem abból, hogy mi volt igazságos, mi nem. Itt olyan hiba történt eredendően a box utca hosszának a kijelölésekor és annak a felmérésekor, ami mindenkinek károkat okozott, és emiatt az egész verseny nagyon nehezen lenne eredeti állapotába visszaállítható, és ez volt talán a legigazságosabb döntés.
1: Balogh Bence beszélgetett az elmúlt percekben Weber Gáborral az olasz nagy díj esélyeiről.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
11: Gyere, Korsuber, gyere, gyere, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
13: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
7: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
14: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
7: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
15: Vasas siker a labdarúgó NB1-ben, meghosszabbítják a migrációs válság helyzetet. Hidegfront érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
15: A Vasas nyerte a labdarúgó NB1-es bajnokság 7. fordulójának nyitó mérkőzését. Az újonc angyalföldiek 3-2-re győzték le a Nyíregyházát. A találkozón a vendégek szereztek vezetést, de a Vasas fordított, és Kovács Réti 73. percben szerzett találatával végül megszerezte a 3 pontot. Az angyalföldiek 3. sikerükkel feljöttek a 2. helyre, míg a nyírségiek immár 3 kör óta nyeretlenek. Az angol Premier League 3. fordulójának pénteki játéknapján a Liverpool 2-0-ra nyert az újonc Ipswich otthonában Isak duplájával. A Liverpool 2 magyar játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést. Női kosárlabda válogatottunk nagy arányú 99-53-as vereséggel kezdett a franciák ellen a berlini világbajnokság első csoportmérkőzésén. A mieinknek ezúttal nem volt esélyük az olimpiai ezüstérmes riválissal szemben. Völgyi Péter együttese szombaton 14 óra 15 perctől folytatja VB szereplését Nigéria ellen, amely pénteken 99-81-re kikapott Dél-Koreától. A címvédő Veszprém 40-21-re nyert a vendég Neka ellen a férfi kézilabda NB egy pénteki játéknapján. Imre Bence, Ahmed Adél és Dragán Pesmalbek 6-6 góllal járult hozzá a bakonyiak sikeréhez. További eredmények: Ferencváros, Dabas 39-29, Budai Farkasok, Balatonfüred 25-29, Pler, Sziget-Szent Miklós 26-25, a női kézilabda NB1-es bajnokságban a Kisvárda 28-27-re nyert Moson-Magyaróváron. A címvédő Ferencváros fölényes 19-11-es győzelmet aratott a honvéd vendégeként a férfi vízilabda Magyar Kupa negyed döntőjének első felvonásán. Szolnok Kaposvár 15-17, OSC, BVSC 13-15. A párharcok visszavágóját szombaton rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
15: December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarországnak ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. További segélyt küld Nepálnak az Európai Unió, 500 ezer euróval járul hozzá a humanitárius akcióhoz. A támogatását szállító első repülőgép 82 tonna alapvető ellátmányt tartalmazott. A 9 nappal ezelőtti természeti katasztrófában több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük 3 magyar. Közben csütörtökön 2 újabb túlélőt találtak. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Létrejön az Országos Élő Környezetfelügyeleti Főhatóság, közölte Köbl Anita kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Ma tartják az idei retrovéradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni.
0: Közlekedés.
15: Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a hét végén a főváros több kerületében a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területet lezárnak. A holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
0: Időjárás.
15: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 25-34 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb, késő este 14-21 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
17: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Igen, közben mi itt már a következő játékunkat próbáljuk egymás között megbeszélni. Jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk 3-1-8 előtt 6 perccel szeptember 5-én élőben a stúdióban 105.9 Nemzeti Sportrádió 106. reggeli adásunk. Itt van Károly Andi is. Hello Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Elpap István, szia Leo!
3: Sziasztok, és Szalai Kristóf!
1: És a 06-30-55-55-605-ösre pedig várjuk az üzeneteket, folyamatosan kommenteket, hozzászólásokat, illetve tervezünk valamilyen játékot bevezetni a Hallgatók versus mi. Lehet kiválasztani majd, hogy kivel szeretnétek játszani, és egy ilyen oda-vissza nyomjuk, hogy ki nyert ekkor, vagy egy kezdő 11, és akkor folyamatosan nyomjuk a játékosokat, vagy csapatokat, országokat, valami ilyesmi várható a következő időszakban, de még ez finomításra szoró, finom hangolásra meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, de valamit tervezünk. Szóval 0-30-55-55-605 és Viberen is lehet nekünk írni, ugye Nemzeti Sportrádióra rákeresve, ott lehet nekünk ingyenes formátumban is üzenetet írni. Na szóval 7:40, úgyhogy itt van velünk a vonal túlsó végén Danyi Gábor. Szia Gábor, jó reggelt! Hello, hello!
4: Szia Gábor. Jó reggelt, szervusztok!
1: Drága barátom, már másodjára a héten, ugye szerdán is beszéltünk Gáborral, úgyhogy jaj, de vártam már, hogy tudjunk beszélni. Hogy vagy Gábor, mi újság veled?
4: Borzongás van a Balaton partján, és természetesen az időjárásra utalva, tehát persze, ugye nagyon mindig beszélünk arról, hogy milyen az idő, meg milyen a Balatonon. Uh-huh. Hát most az a talán a legszebb időszaka, ugye a nyugis szeptember, hazamentek a kelet-német turisták, hazavitték a rántott húsos szendvicsekből, ami megmaradt, és most nyugalom van, és a reggelen te már ilyen szó szerint hűvös, úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon klassz reggelen vagyunk, most reggel nincs nyilván, hát most nem akarok mindjárt átvezetni a US Open-re, de hát elég korán keltem és néztem az aktuális mérkőzéseket, de nagyon-nagyon beleillett ebbe a reggelbe az a nagyon kedves szám, amit hallottam itt a beköszönés előtt, igen, ugye a Mennyország turista Korda Győrtől az egyik kedvencem.
1: Igen. Nagyon, ezt én is szeretem.
4: Nagyon. Tehát minden stimmel. Na, minden stimmel.
3: Kellemesen borzongsz reggel a Balatonparton.
4: Igen,
3: De még tart a tegnap esti program, nem? A Sheltonék még játszanak.
4: Igen. 2-1, és a Shelton nagyon, hogy mondjam, jó úton halad, hogy lezárja a mérkőzést.
3: De ott hány óra van? Mert ott már éjfélből elmúlt bőven.
1: Szóval 6 óra az eltolódás, tehát olyan 3-2.
4: Olyan 2 körül, igen, a 2 körül lehet, de ugye a fiúkon sem nagyon látszik, meg a nézőkön sem nagyon látszik.
1: Nem, de persze.
3: Csak a szegény magyar női kosarasok, akik 21 órakor kezdtek, és már éjfél is volt, amire ágyba kerültek, ezek meg akkor kezdték. Gyakorlatilag a Shelton meg a Shapovalov.
1: De van olyan torna, ilyen, nem tudom, Mexikóban, hogy magyar idő szerint a hajnal 2-kor hívják őket pályára, hogy talán egy óra alatt lejátszák, és akkor utána, tehát mondom, hogy. De volt már ilyen, nem kettő. Gábor egyszer mondta egy nagyon szép számot a Balatonnak miről? A mélységéről, igen. Most ezt meg tudod erősíteni, esetleg 3 centinél nagyobb, vagy most hogy látod, hogy már valami növekedés elindult-e?
4: Hát de nem nagyon. Az ember bele akar látni néha a dolgokba azt, amit szeretné, de én próbálom azt vizionálni, hogy na, egy fél centivel nagyobb lett a víz, de nem. Aha. Tehát nem.
3: És Badacsonynál milyen? Mert mondjuk tudom, hogy nem ott vagy, csak mert oda megyek én hamarosan, és ott azért szokott lenni.
4: Ne vigyél fürdőn a drágot.
1: Tehát, most ott sincs.
3: Az utcai ruhába fürdjek.
4: Sajnos nincs. Viszont ez a strandfoci, meg strandröplabda homokba, vagy ilyen süppedős, vizes homokba ragyogóan játszható bent egy 20-30 méterre a Balatonban. Úgyhogy most meg nyilván akkor ezt kell priorizálni, vagy ezt kell előtérbe helyezni. De egyelőre sajnos még nem tért vissza a normál Balaton.
1: Igen, egyszer telefonáltunk Gábor, és azt mondta, na most megyek bele a vízbe, úgyhogy nem fogok tudni beszélni sokáig, mindjárt lerakom. Még negyed órán keresztül beszélgettünk utána is.
3: Még mindig szívósul ki a vízből, ahogy a Hofi mondta rég.
1: Igen, igen, úgyhogy még csak a térdigért yeah. Akkor. Na jó van, akkor most már nincsen ott semmi fesztivál, ilyen nyár utáni fesztivál, meg akkor már csend és nyugalom van innentől kezdve.
4: Így van, és ugye nyilván elkezdődött az iskola, és azért a hétvégére még mindenki visszalopakodik, meg lemenekül, mert tényleg ez talán az egyik legszebb, sok-sok szép része van a balatoni időszakoknak, de ez a szeptember, amikor napközben ilyen 30 fok körüli idők vannak, és tényleg nyugalom van, ezt azért még mindenki próbálja kihasználni, hát nyilván kinek mennyi lehetősége van itt az ősz első részében. De nagyon, nagyon szimpatikus, és hát ugye a teniszpályákon is sokkal több lehetőség van a játékra.
3: És akkor még azzal spékeljük meg, ha már Badacsonyról beszéltem, hogy ott meg ugye még Szüret is jön majd, ami mondjuk ott ad egy külön bájt az egésznek. Én akkor imádok ott lenni, tehát az
4: pezseg az egész hegy. Ahogy mondod, így van, a legszebb időszakok itt a Balaton, ott a felvidéken, ott a Káli medence, vagy akár itt a déli részen, itt a Balaton-Boglári régióban is nagyon, nagyon szép rátpuszta, most kezdődnek a szüretek, úgyhogy hát ez a kellemes, a hasznosa.
3: Így van.
1: Gábor, te hogy vagy ezzel a száraz futással? Mert azért kérdezem, mert itt Andi utálja, tehát soha ki nem állhatta, most mondta nekünk, hogy a meccsekben, amikor, vagy az Alpokban, amikor futottak, akkor
2: Alpok, meccsek,
1: akkor mennyire próbálta, elgondolkozott mindig azon.

0: ez nyilván ezek tények, és nem nagyon találkoztam még olyan, egy-két ilyen elvakult norvég volt, aki azt mondta, hogy a futás az jó, és akkor hát nem értettem, hogy miről beszél, meg senki nem értette. A Stine Oftedal meg a Kari Bratzet mondta, hogy hát a futás az nem büntetés, hanem az egy jó dolog, meg mit tudom én. És akkor meg felmerült bennem, hogy na hát ez mit szed, milyen tudatmódosítót, igen. Uh-huh. De hát ez tudomásul kell venni, tehát az állóképességet futással lehet, és a futást, ha meg futással, akkor meg futni kell. Na most aki azt mondja, hogy jó futni, ráadásul a piros zónába, azon a pulzus tartományban, amikor kevés az oxigén, vagy kevesebb, hát az biztos, hogy az eltér a normálistól, ami számomra mindig szimpatikus, ha valaki úgy viselkedik, de ez nyilván van egy olyan része is, aki a tömegsport, meg az egészség rész, és ott nyilván mindenki megválasztja azt, hogy mekkora távot, milyen tempóba, milyen környezetbe. Ezt pedig én azt gondolom, hogy tiszteletbe kell tartani, sőt, tiszteletet érdemel, aki elmegy és áldoz erre. Azt, hogy ugye vannak a nagyon extrém, mit tudom, Spartatlon, meg fussunk a Himalájára föl, meg mit tudom én, hát az tényleg az egy nagyon extra dolog, de mindenki csinálja azt, amiben örömét, azt a fajta keres valamit, és azt próbálja megtalálni, csinálja, csak hogy mondjam, ne hirdesse úgy az igét, hogy ez mindenkire nézve kötelező.
1: Te szoktál egyébként ilyen egysíkú futást előre való tempóban, tehát egyenletes tempóban előrefele csinálni, vagy csak te a teniszben?
2: Csak hátra szokott futni.
1: Vagy csak hátrafele, igen? Hát, vagy sasszézva? Vagy te ezt a tenisszel?
0: Szoktam, tehát most már kevesebbet.
1: És akkor hány kilométert csinálsz, Gábor? Most?
0: 10-12 kilométereket szoktam úgy 10-12. Futni. Ha már szóba került, 12-3-4 évvel ezelőtt még a Balatont is körbefutottuk váltóba.
3: Most megállt futsz rajta, nem?
0: Most megállt, így van. Azok 4 perces kilométerek voltak, és amatőr szinten azt gondolom, az elég. Tehát hát az jó volt, mert ott nagyon előkelő helyen is végeztünk. Egy 4 fős váltónak a tagjaként.
1: A többiek meg 8-an voltak, igen.
0: Úgyhogy igen, a többiek még nem jöttek el, úgyhogy hát de most már inkább a tenisz, meg inkább ha van labda, azután az úgy sokkal szimpatikusabb, de azért szeretek úgy elmenni futni, mert engem az a része úgy kikapcsol, hogy akkor úgy nyugiba vagyok, vagy ugye az ember tud abban foglalkozni, amivel mondjuk más környezetben nem, de hát azért a 6.-8. kilométer után nem esik jól. Fölfele, lefele, dombon, terepen. Én is vettem részt fiatal kézilabdás koromban Pécsen olyan futáson, hogy szólt az edzőnk, hogy akkor találkozunk a tévétoronyba lent a városból. Az Andi azt tudja, hogy az mit jelent. Hát ezek nem estek jól.
1: Mennyire kell elkezdenem aggódni, Gábor? Azért kérdeztem ezt, mert tegnap elmentem futni hosszú idő után futópályára, és azért kérdeztem, hogy te mennyit tudsz futni, és így kikerekedett szemekkel néztünk egymásra az Andi, vagy 10-12. 2,5 kilométer után azt mondtam, köszönöm szépen, ennyi elég volt. Tehát mennyire aggódjak, hogy ez innentől kezdve ez ilyen lesz, mert például padelni, hogy te is mondod, ott nem jön ki ez, tehát ott simán nyilván más típusú mozgás, rövidebb mozgások, több sprint van benne, de ez, hogy folyamatosan, monotonan, egy tempóban, hát ez nem tudom, mennyire ad aggodalomra okot?
0: Nagyra. Tehát én azt gondolom, hogy nagyra, tehát 2,5 kilométer, az hát hogy mondjam, az a 70 év fölöttieknek, illetve a nem is tudom, a 6-7 évesek, bár azok sokkal többet tudnak futni,
1: meg a fiatal,
0: tehát az egész pici gyerekek, igen. Itt igazából nem is avval van szerintem a probléma, hogy nem bírja az ember, vagy esetleg te nem bírtad, mert azért te egy nagyon jó karba levő fiatal ember vagy, hanem a monotónia tűrés, meg az állapot, hogy na most itt most körözök, egyébként nem körözni kell futópályán, hanem el kell menni valami terepre egyébként, ez sokkal, sokkal elviselhetőbb, de azért a 2,5 kilométer azt hiszem aggodalomra ad okot. Én szerintem célozz meg egyszer egy 5 kilométert, tűzzél ki valami
2: most

0: És az volt megcélozva?
1: Most is az volt, 5, igen.
2: Ja, 5 volt megcélozva.
1: Persze, persze, 5, igen.
2: És a fele sikerült.
1: Igen, tehát ezért mondom, mennyire kezdjek el gondolkodni a jövőn, de akkor te sem biztatsz sok minden. De nem baj, mert így álltam hozzá, hogy na akkor the time has come, hogy itt van, ahogy a németek mondják, hogy eljött az idő, és akkor induljunk neki futni, és aztán végül is úgy hamarabb véget ért az egész esemény, mint ahogy én azt terveztem. Na mindegy, úgyhogy összességében...
2: Hát még az út elején jársz, Krisztóf. Én azt gondolom, hogy így kell fölfogni. Még az út elején jársz, ez egy hosszú út lesz, picit göröngyös néha, de ne add fel.
1: Igen, és hogyha elesünk, akkor utána fel kell kelni. Na jó, Gábor, akkor mondtad már korábban ennyit róla, mondtad, hogy már nézted a US Open-t ma. Összességében, hogyha a US Open-ban beszélgetek barátaimmal, ismerőseimmel, hogy nézik-e, követik-e, és így néznek vissza rám, hogy mi? Az most van? Igen, most van, és ez azért baj, mert annó, amikor a nagy hármas még játszott, Djokovic, Nadal, Federer, vagy esetleg Murray, akkor mindenki tudta, hogy a US Open mikor van, hogy mikor van az Australian Open, Wimbledon és a Garros. Most pedig valahogy, mint hogy...
3: Ezt szembeszék idejében is mindenki persze, tudta, Krisztóf, nem? Így. Nyugodtan mehetsz messzebbre is.
1: Jó, de én akkor meg én nem néztem.
3: Na,
1: meg.
3: De én tehát, igen.
1: Igen. És most pedig, mint hogyha úgy kiesett volna a látótérből ez a US Open, mint hogyha zajlik, de igazából nem is, úgy senki nem követi, főleg amiatt a Djokovic kiesett, az nem tett jót az egésznek. Nem tudom, Gábor, te hogy látod, hogy a lelkesedés az még megvan az emberekben a tenisz iránt, illetve a Grand Slam tornák iránt, vagy már te is úgy érzed, hogy ez picit kezd, mint a Duna, apadni?
2: Itt megint két részre gondolok, hogy két oka van. Az egyik az, hogy nyilván van egy színvonalesés, hogy ugye nincsenek azok a nagy klasszisok, akikhez ugye viszonyítunk. Nyilván itt a Federer, Djokovic, Nadal, Murray, hát az előtte levőkről nem is beszélve, akik karakterek voltak, és akik játszották a teniszt, és a tenisz tudásuk mellett olyan egyéniségek voltak, példát mutattak, meg érdemes volt rájuk odafigyelni. A másik dolog pedig, hogy annyi más minden elszívó erő van, meg annyi más sportág, meg érdeklődés van a mai világban, és én is egyébként egyetértek avval, hogy sokkal kevesebb, és sokkal nézhetetlenebb, ha szabad így fogalmazni. Ez például ez a US Open, most volt tegnap este egy Tommy Paul Bublik mérkőzés, ha nem játszott volna a Bublik, én nem néztem volna végig. Tehát a Tommy Paul az egy, nem is tudom, mint egy gép, olyan, mintha egy Nintendo-val teniszezne az ember, mindenfajta érzelem, mindenfajta mit tudom én mi nélkül, és én úgy vagyok vele, ha megnéztem, az se hoz látba, ha nem néztem meg, akkor se vettek semmit, és nagyon sok ilyen mérkőzés meg teniszező van. És ugye most az Alcaraz miatt nyilván mindenki szurkol, hogy legalább egy zseni, egy olyan karakter maradjon meg, akiért érdemes nézni.
3: A pont a Tommy Paul-lal játszik.
2: Igen, az Zverev úgy jutott tovább 2-5 szettesbe,
1: hát
2: seggen csúszva, már elnézést, igen, hogy ilyen szót használok, tehát majdnem kiesett a Sonego ellen az első körben, és a tenisze se olyan, amilyen, pedig hát ő most nyert.
1: Persze, nyert egy rendszlemet, igen, nyert.
2: Igen, igen. És mégis úgy van az ember vele, hogy hát nem akkora nagy veszteség, ha nem nézem meg, vagy tehát nem úgy, arról nem beszél, hogy nem várja az ember, hogy na este lesz.
1: Ez Zverev meccs, igen, órát, és megnézem.
2: Igen, és akkor fönnmaradok, és akkor... kóla, ropi, popcorn, bekészítve.
1: Az is.
2: Igen.
1: Az is. Kicsit olyan, mintha mindenki tudná, hogy az most valószínűleg Zverev megnyeri, de csak ő nem akarná megnyerni, nem? Tehát úgy játszik, hogy igen. Mindenki azt hiszi, hogy ő fogja, csak ő nem szeretné. Hát 2-5 játszmást rögtön az első két fordulóban, nem tudom, hogy fog elmenni a döntőig olyan állapotban van-e.
3: Tabilóval játszik majd tabiló. Hajnalban.
1: És az a baj, hogy olyan játékosok vannak, hogy itt Tabiló, meg Gea, nem a Dehea, a spanyol kapus, hanem egy francia Gea, van Sweeney, Blotsk, tehát olyan játékosok, amit valóban mondja Gábor, nem kapcsolod be a tévét és megnézed, hanem akkor inkább, nem tudom, ránézel az Elche Getafe spanyol bajnoki mérkőzésre.
3: oda mondjuk
2: abszolút
3: nem.
2: Egyetértek. Így van, így van. És tényleg, és ez nem bántás, hanem
1: nem,
2: az
1: nem,
2: ember
1: nem, persze.
2: Arról beszél, amit nagyon szeret, amit nagyon vár, és tényleg ettől függetlenül rajong érte, és de más lett ez az egész. Ugye nagyon, nagyon komoly kritikák jönnek a játékosok részéről, hogy a nézők nem úgy viselkednek ott a US Open-en, ahogy az elvárható egy teniszen.
3: De ott sosem viselkedtek úgy.
2: Igen, és azért ez nem jó. Tehát most nyilván a másik végre Wimbledon, ahol fel sem merül igen. már az, hogy esetleg nem úgy viselkedjenek, de hát én például az umagi 250-es versenyen is azt tapasztalom, hogy hát amíg nincs térfélcsere, tehát páratlan gén, addig nincs közlekedés. Tehát addig nem engednek az embereket közlekedni, ezzel megtisztelve a játékosokat, ezzel itt meg, ki, be, táncolni, 4 hamburger, 5 szendvics, egy ilyen kamera, hogy csókot adok a szendvicsnek, vagy mit tudom én, kieszem belőle a majonézt, úgyhogy nem érek. Tehát mindig valamit kitalálnak, de hát ez, én értem, hogy kell a show, de azért hát csak a teniszről szóljon, meg ami a tenisz szabálya, meg ami a tenisz, ez mi a tenisz.
1: Igen.
2: Úgyhogy ez meg úgy kezd a háttérbe szorulni.
1: Ha már szurkolói viselkedés egyébként, tehát addig akkor lesz jaj Wimbledonnak, amikor majd egy Miskolcon született magyar teniszező kiút a főtáblára, és kimegy hozzá 50 Diós Győri szurkolni, akkor megnézem majd, hogy a wimbledoni protokollt mennyire fogják tudni betartani, vagy betartatni velük. Viszont, hogyha már igen, mondtuk, pici népszerűség hiányban szenved a tenisz, az valószínűleg akkor lehet, hogy nem véletlen, lehet, hogy nem tudom, felkérések ezek igazából, hogy nem tudom, Serena Williams meg Venus Williams induljon el párosban együtt, hogy legalább lehessen nézni valamit valakinek, mert ha megmondom őszintén, arra én is felkelek, hogy Serena Williams és Venus Williams gyakorlatilag utolsó meccseig egyikét játszva, női páros, kikaptak egyébként, tehát most hajnalban, tehát nem a presztízse miatt, csak hogy lehet látni őket élőben játszani. Szerintem az már lehet egy abszolút. Része a US Open-nek vagy a tenisznek, hogy kérik őket, hogy játszanak, induljanak el.
2: Biztos, és ugye volt a verseny kezdete előtt volt ugye a vegyes páros,
1: igen.
2: és ott a Alcarazzal, és ez tényleg nézhető. Nem volt akkora színvonal, meg kiestek, tehát jó párosok voltak, olyan nevek álltak össze, ugye Gyoko is.
1: Szabalenka, igen.
2: Szabalenkával, igen, a
3: Szitolina
2: férjével.
3: Nem 4 gémet szedtek voltak,
1: vagy jó szedtek voltak, igen.
3: Hát azért hagyjuk
2: már. Igen, és ez már azt mutatja, hogy ott volt egy-egy olyan jelenet, ami a teniszjátékról szól, meg magáról a teniszről, ráadásul két ilyen világsztár, és kikaptak, de akkor is az volt.
1: De senkit nem érdekelt,
2: Egyébként Bondár Annáról mindenképpen beszélünk, hatalmas gratuláció, de és egyben nyilván egy nagyon, hát nem is tudom mi a jó szó, pech, vagy nem, egy lehetőség, ami elhaladt.
3: Hány meccslabdája volt? 5-6?
1: 5 igen.
2: 5 meccslabdája volt, igen.
3: Madison Keys ellen.
2: Kész ellen, igen, de hát nem sikerül, de majd legközelebb. De hát ugye ne felejtsük el, eljutni is el kell eddig a meccslabdáig, egy nagyon komoly teniszező ellen, de hát ugye valahova eljutni, megcsinálni valamit ott, és ezt befejezni, az két külön dolog. Ez most nem sikerült, de azért hatalmas gratulációjára Annának.
0: Most egy gondolatra még vissza a nagy karakterekhez, hogy mondjuk megnézel egy Gyoko Szabalenka párost, akkor azt azért nézed meg, mert tényleg két olyan játékos, akit élmény nézni, de ha mondjuk a Williams testvéreket nézed meg, ott már azért benned van egy olyan, hogy hát megnézem, hogy
1: néznek ki, vagy...
0: Nem, most
1: még
0: mondanám, hogy...
1: Igen, jó, igen.
2: Igen, abszolút inkább az jut az embernek az eszébe, teljesen egyetértek az Andival, hogy hát ez most már jobb lenne, nem. Tehát vannak olyanok, amikor azt mondja az ember, hogy oké, megpróbáltuk, de hát ez oké, de ez nem az, és ezt legközelebb hagyjuk. És hát azért itt a Williams testvérek, hát mikor főleg egyénibe ugye azt gondolták, hogy visszatérnek itt 40 vagy 40 fölött, azért ez nem így működik. Uh-huh. Tehát ugye erre mondta Federer azonnal, ahogy itt a bemutatón a US Open előtt játszott, a Musettivel egy szettet, meg ott sparingolt, hát ott az teljesen hibátlan volt, és mindenki azonnal mondta, hogy hát miért nem áll vissza, és ő nagyon jól tudja, hogy hát ez egy dolog, de hát ez nem így működik. És nem akarja lerombolni azt, amit fölépített, és hát nagyon-nagyon jól teszi, és az egyéniségéből adód, meg az intelligenciájából, hogy erre azonnal azt mondta, hogy erről szó sincsen, ez nem megy.
1: Kicsit átmegyünk mi itt már Atletico Madrid szurkolóban, nem? Tehát mindegy, hogy mi a meccs, hanem játszanak. Játszon Alcaraz Serenával, játszon Serena Vénusszal, mindegy, hogy mi a tenisz, mi kikapnak, őket se érdekli, hogy te mondtad. Te senkit nem érdekel, mi az eredmény, ez olyan, azért mondtam Atletico Madrid szurkoló, mert senkit nem érdekel, hogy milyen a foci. Ők Atletico Madrid szurkolók, kész, ennyi. Igen. Tehát nem érdekli őket az eredmény.
3: Na jó, ezzel együtt az, hogy egy Grand Slam tornán a vegyes párost berakják négyes nyert szettekkel a selejtezős napokra, azért ez régen, ilyen nem volt azért.
2: Szerintem elképzelhetetlen volt, igen.
1: De most már ez nincs ebben olyan törekvés, hogy nyitunk a fiatalok felé, hogy lerövidítjük, ugye most minden a rövidség, de mint a TikTok videók.
3: Hogy edukálni kéne, nem elfogadni azt, amiben nem jó.
1: Hát jó, szerintem. De mint most TikTok videó, 7-10
0: más, nem nagyon, tudsz küzdeni,
3: nem.
0: Hogy...
3: Hát nem is egyedül gondoltam.
1: Persze, de TikTok videó 7-10 másodperc, hogyha a fölött van, senkit nem érdekel, tovább pörget, tovább görget. Most ez, hogy 6-ról lehoztuk 4-re a gémeket, talán picit pörgősebbek a meccsek.
3: Az is hosszabb, mint 7 másodperc.
1: Persze, igen, de talán még valami törekvés mutat abba az irányba, és szerintem én ezért mondtam, hogy ez, hogy Serena visszatér Vénusszal. Figyeljétek meg, hogy vissza fogják hívni Federert is játszani.
3: Csak nem fog visszamenni.
0: Nem fog visszamenni.
1: Nem fog visszamenni?
3: Biztos, hogy nem. De Serena, én ezt mindig utáltam, amikor Serena és Vénusz. Hát Serena az mindent összevetve, most fénykórokról beszélek, Serena az egy fantasztikus kezű teniszező volt. Vénusz az sose volt az. Tehát Vénusz azt szerintem erőből megoldotta, amit meg kellett, de picit nem fókuszált, már 4 méteres autókat ütött, és bármelyik magyarnak Szávai akár az verte is a Vénusz, simán volt esélye. Serena ellen senkinek se volt esélye, hogyha Serena csak egy 80%-ot nyújtott fénykorába.
1: Igen.
3: Tehát azért nagy különbség van a két lány között.
1: Így látta te is, Gábor, nem tudom, te hogy emlékszel
2: abszolút,
1: vissza.
2: Abszolút, elnézést, ott közben is vágtam, hogy fakezű volt.
3: Így van.
2: Nyilván nem megbántva, meg, de nem lehet összehasonlítani őket. Hát Serena egy korszakos egyéni teniszező volt. Amikor ő, tehát a csúcsformája volt, akkor ő a dinamikájával is, főleg a tenisz tudásával.
3: Hát ő érinthetetlen volt akkor.
2: Igen, amikor rendben volt a feje, mert azért voltak neki malőrjei ott a játékvezetéssel, meg a vonalbírókkal, egyszer le is léptették, de amikor rendben volt, akkor nem nagyon volt ellenfele, így van. Na most a testvére ettől nagyon messze volt.
1: Jó, el tudunk-e képzelni olyat, hogy például népszerűsítés gyanánt, hogy ilyen Grand Slam fesztivál, játszanak a profik, akik jókorban vannak, és játszanak egy ilyen senior kategóriában Federerék, ugyanúgy a napi program része, hogy a senior meccseket is Roddick Federerrel, nem tudom,
2: Agassi,
1: Isnerrel, tehát már visszavonultak. Ilyet el tudunk-e képzelni?
3: Isnert azt nem szabad odaengedni, hát oda teniszezni tudó emberek. Az Agassi időszakából mondok neked 100 jobbat most fejből, mint Isner.
1: Hogy el tudjuk-e képzelni, hogy programként így beleilleszünk.
3: Azt már inkább.
2: Én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly és nagyon jó kezdeményezés. Maga a tenisz népszerűsítésére és a kibővítésére a palettának, illetve biztos emlékszik mindenki, hogy tavaly az Ausztrál Open felvezetőjének volt egy olyan verseny, ahol $1 millió lehetett nyerni.
3: Igen, igen.
1: Egy pont.
2: És hát ez egy fantasztikus dolog, mert ott például teljesen eltűnik az amatőr és profi közt a valós különbség, és ott egy pontig megy, és nem véletlen, hogy elindult nyilván, ők nem avval az Alcaraztól kezdve a Sinneránát, nyilván nem avval álltak bele, hogy itt most minden áron.
1: Persze.
2: De hát ki is estek, és egy amatőr fiú nyerte. Nagyon.
3: Aki élete végéig azt meséli, hát elindultam az Alcarazékat, szétvertem az összeset, meg még kaptam $1 millió.
1: Igen,
2: ezek nagyon jó dolgok.
1: Igen.
3: Az nagy ötlet volt, ja.
1: Igen. Na Gábor, te hogy tervezed a hétvégedet? Mit csinálsz majd? Merre mész? Merre jársz majd?
2: Pici tenisz. Aztán ugye elindultak a utánpótlás és a felnőtt bajnokságok, kézilabdába megyek nézni utánpótlás mérkőzéseket.
3: Hát meg BL is van, női BL is indul.
2: Női BL is van, azt azért módjával, de és hát ugye megy a US Open, úgyhogy...
1: US Open. Úgyhogy... Ki nyeri meg így szerinted? Jövő héten vége van, úgyhogy ki nyeri majd most így egy hét leforgása után?
2: Federer.
1: Jó.
2: De hát ugye nem indul, úgyhogy én az Alcarazt mondom.
1: Alcaraz. Visszatérne és megnyerni egyébként, az is érdekes lenne. Igen. Jól van, Gábor, oké, és akkor...
2: A hajában van az ereje,
1: igen.
3: Csak Tommy Paulon küzdje át magát.
1: Ja, valahogy.
3: Jó, ez van, nem lesz egyszerű.
1: Utadra engedünk akkor téged itt szombat reggel. Köszönjük szépen, hogy becsatlakoztál, és tudtunk veled beszélni, és jövő héten hívunk majd téged megint, jó?
2: Rendben, szépen.
1: Köszi, Gábor! Szia! Dani Gáborral beszélgettünk az elmúlt percekben a Győri Audi ETOKC korábbi BL győztes trénerével, úgyhogy igen, jöttek üzenetek témához. Sziasztok, én nagyon szerettem hosszú táv futni, futás közben lehet jókat gondolkodni. Üdv, Gábor, köszönjük szépen az üzenetet. Nem tudom, én tegnap nem tudtam gondolkodni közben, nem jött gondolat.
0: Én csak azon gondolkodtam már, mikor lesz vége, igen. Miért csinálom én ezt?
1: Én a levegővételen gondolkodtam maximum futás közben, de
0: semmi más szúr az volt oldalam,
1: igen,
0: non-stop.
1: Úgy, igen. Ugyanaz.
3: Yeah. Jó, én ezt nem értem, tehát ha valaki szeret futni, akkor fusson, de ha nem szeret, akkor miért fut?
1: Nem értem én sem. Na, de nem baj.
0: Na, ezért nem futok.
1: Így. De én meg azt mondtam tegnap, hogy ebből rendszert fogok csinálni, de aztán ezt elgondolkodtam hazafele sétálva, hogy futok. Vagy elgondolkodtam majd, hogy ez mennyire volt elhamarkodott ígéret, vagy sem. Na jó, van, elmegyünk zenélni, drága hallgatók, egy picit zenélünk, és utána pedig jövünk vissza egy nagyon-nagyon érdekes kis témával, ugyanis Benfica legszerencsésebb és legszerencsétlenebb játékosára fogunk beszélgetni, plusz Leót megkérjük, hogy mesélj el a Gutmanátok részleteit, mert általában csak neki mondták el, hogy miről szól. Pontosan.
3: Ott voltam.
1: Az, igen, ott volt, úgyhogy ez következik majd a folytatásban, érdemes velünk maradni.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között.
6: Ha Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt, drága hallgatók! Itt vagyunk 4:09 előtt. 2 perccel folytatódik a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a 106. szombat reggeli kezdők a adásunk élőben. Itt vagyunk, és itt van Károly Andi, és hello Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Elpap István, szia Leo!
3: Sziasztok, Szalai Kristófa!
1: Így!
3: Vezérlőpultnál!
1: Így! 06-35-55-605-ös lehet írni nekünk hozzászólni, témáinkhoz folyamatosan bombázni, és akkor tudunk arról is olvasni, beszélgetni, véleményezni, úgyhogy nyugodtan várjuk ezeket is, sőt, stúdiós kameránk is pörög, ott is lehet nézni minket a Nemzeti Sportrádió TV-re rácsatlakozva, és még Viberen is lehet nekünk írni, úgyhogy gyakorlatilag mindenhol elérhetőek vagyunk, még applikáción is, és akkor gyakorlatilag mindent elmondtam, amit el kellett mondanom. 9 órakor jön Dodi, Bánk József, vele beszélgetünk majd fociról, fradiról, nemzetközi labdarúgáson, hát, NB1-ről, mindenről.
3: NB1-ben ilyen jól játszó Ferencvárost én egy éve nem láttam, mint most Győrben.
1: Igen.
3: Na, komolyan. Igen. Szerintem tavaly egész idényben nem volt olyan, egy olyan meccsük sem, nyertek nyilván sok meccset, de egy olyan, ahol játékban
1: hát én megkockáztatom, Rebrov óta nem volt ilyen jó a Fradi az NB1-ben sem.
3: De Rebrov alatt meg, hát nem, mondjuk egy Csercseszov alatt, tehát simán ott utcahosszan nyertek bajnokságokat, és ott Rebrov alatt meg látványos nem volt a Fradi, ott nemzetközileg teljesen ütőképes.
1: Összességben most a legjobb a Fradi szerintem. Az elmúlt 8 évet figyelembe veszünk. Majd leglátványosabb, van játék, sok gól, szórakoztató és eredményes, ami szintén nagyon fontos.
3: Meg a földaló bújnak elő ilyen eddig ismeretlen magyar gyerekek.
1: Igen, és jól. Tehát Bagi gól.
3: Hát azért bújnak elő.
1: Nagy Oliver, zseniális.
3: Lisztes életjeleket mutat.
1: Lisztes életjeleket mutat.
3: Igen.
1: És akkor ezekről majd
3: Bánki Dodival
1: persze, vele csak Bánki Józseffel beszélgetünk. Igen. Na, nem tudom, olvastátok-e Benficának a két gyöngyszemét, pozitív és negatív. Hát az ő saját szemszögükből pozitív és negatív. Kezdjük, melyikkel kezdjük?
3: Mindig a pozitív.
1: Mindig a pozitívval kezdjük, jó. Akkor most kezdjük a negatívval.
3: Jó.
1: Na, szóval van egy ilyen futballista, akit úgy hívnak, hogy Sofian El Karouani. Az Utrechtben játszott az előző szezonban, egyébként nem is futballozott rosszul, tehát viszonylag jó eredményeket produkált abban a csapatban, 34 meccs, 3 gól, 12 assziszt védőként.
3: Yeah.
1: 12 assziszt védőként, az viszonylag szép számok. Marokkói fiatal emberről figyelünk. Na, és őt, képzeljétek el, ha hiszitek, ha nem, megvette a Saudi Al-Qaatsiyah csapata. Saudi Al-Qaatsiyah, és az Utrechtben, amit keresett ez a fiatal ember, évi 8 millió euró, ezt ott Szaúd-Arábiában, hát ennek a 4000%-osát adták neki oda egy évre.
3: Tehát a 40-szeresét. Magyarul.
1: Pontosan, ez azt jelenti, hogy 180 ezer dollár, tehát 8 millió, hogy van? Tehát 4000-szeres, tehát 8 millió dollárt kapott a Benficába, ott pedig ennek a 40-szeresét, vagyis...
3: Azt mondjuk 320.
1: Így, pontosan, mai napi árfolyamon pontosan. Tehát ezt a pénzét keresi meg a Saudi Al-Qaatsiyah csapatánál, és képzeljétek el, leigazolták...
3: Benfica vagy Utrecht?
1: Várjál, Utrechtből
3: ja,
1: leigazolta az Al-Qaatsiyah.
3: Na, de Benficát mondtam.
1: De várjál, tehát még nincs vége, várjál, Benfica. Ott jön a kép a Benfica, hogy meglátták a fiút edzésen, El Karouanit, a Szaúd-Arábia edzésen, és azt mondta az edző, hogy nekem ő nem kell. Akkor miért igazolták le? 1-2, ugye az a csípkebokor, de 3 pedig az, hogy rögtön egy hónap után kölcsön adták a Benficához.
3: És kifizeti ezt a horribilis fizetését.
1: Na igen. És a horribilis fizetése azért ő a legszerencsésebb fiatalember gyakorlatilag a héten, vagy a hónapban, mert ő kapja azt a kimondhatatlan, a 4000%-os 40-szeres fizetés emelését az araboktól.
3: Most mondom, hogy csak azért igazolták,
1: persze,
3: mert muzulmán.
1: Persze,
3: és azokat mind meg akarják venni az összeset.
1: És akkor...
3: Csoda, hogy Szalá nem oda.
1: Igen. Kölcsön adták a Benficához, ahol egyébként sportszakmailag sokkal jobb csapatnál van, sokkal jobb meccseket fog játszani.
3: Ő keres csak... a legjobban az egész csapatban.
1: Ő keres, nem azt, hogy ő keres a legjobb, egész ligában. Ő keres szerintem a legjobban, és normális csapatban fog futballozni, európai csapatban, ahol BL-ben is indul, azt mondom, a Benfica, de Európa Ligában egészen biztosan főtáblás. Tehát még nemzetközi kupában is játszik. Ahelyett, hogy játszan az Al-Qaatsiyah csapatánál, és írdatlan pénzt keres. Tehát ez a csávó, ez megfogta vagy a legjobb ügynököt, az év ügynökét megkaparintotta, de hogy az év legjobb üzletét kötötte, az egészen biztos. Tehát ilyet még egyet nem találunk, aki olyan pénzt keres, mint ő, és gyakorlatilag olyan futball körülmények között játszott, olyan csapatban, ahol valóban tud majd fejlődni.
2: Ezekben az átigazolásokban a játékosnak, vagy átigazolásokba a játékosnak mennyi beleszólása van?
3: Szerintem ez az ügynökkel való nexusától függ.
1: De azt mondja, hogy én most szeretnék elmenni pénzt keresni. Akkor néznek neki egy szaúdi csapatot, ugye?
3: Hát az ügynök.
1: Nagyjából így néz ki. Néztek neki egy szaúdi csapatot, odaérkez, de ott nem jó a játékos, látszik, hogy gyenge. Akkor mit csinálsz? Tehát inkább azt mondod, hogy...
3: Na de ha ott gyenge, akkor a Benficába hogy fér
1: be? Akkor hogy lesz jó? Benficába hogy jó? Ha hát, ott gyenge?
3: Hát most hozzáteszem, ezek nem abszolútumok, tehát mondhatja azt a... Gondolhatja úgy az arab csapat edzője, hogy ez gyenge, miközben valójában ő nem ért a dolgához, és a Benficában meg értenek hozzá, és azt mondják, hogy ez de hogy gyenge, hát ez úgy ad be ballal, hogy öröm nézni, ott van a tizenvalahány gólpassza.
1: Legutóbb Di Maria adott be ide a Benficában.
3: Nem ismerem az ember, de feltételezem, hogy szélsővédő, hogyha ennyi gólpassza van.
1: Valószínűleg.
3: Na mindegy, lényeg, hogy hát el tudom képzelni, hogy a Benficának olyan skilljeire volt szüksége ennek az embernek, ami az arabokat nem érdekelte különösebben, és akkor így ugye a pénz meg nem akadály, igen. Tehát mindegy, csak fizetjük, mi csak ne legyen itt, ez a létező legjobb. A másik meg azt mondja, hogy csak ne legyek itt, aztán amíg fizettek, és akkor az óriási.
1: Na igen, tehát akkor ilyenkor miért nem volt az a játékosban El Karouaniban, hogy...
3: Ez hány éves ez a csóka?
1: Fiatal emberről beszélgetünk, 25 esztendős.
3: Hát egy 25 éves, egy kicsit is futball jeleket mutató ember, az mi az Istent keres a Szaudi ligában? Igen. Hogy a Ronaldo oda megy 40 évesen, arra azt mondom, hogy oké. Semmi gond. De egy 25 éves ereje teljéből lévő ember mi fantáziát lát, tudom, a pénzt.
1: Hát nyilván. De akkor mi nem csinált azt, amikor nem kell, tehát az edző azt mondja, hogy nem kell nekem ez a szélsővédő, Al Karouani. Miért nem az volt a játékosban, hogy jó, megkapom ezt az irdatlan lóvét, az utrechti fizetéshez képest még egyszer 4000%-os fizetésemelés, és inkább leülök a padra, és nézem, hogy játszanak, haláljul el vagyok, nem kell csinálni semmit.
3: De inkább az érdekel, mert ez szörúhatatlan, ez így történt, hogy a Benfica ajánlata az hogyan és mikor futott be, tehát...
1: Miután...
3: Két hétig ücsörgött, hogy nem baj, akkor nem faszizom, csak fizessetek.
1: Igen.
3: Vagy pedig amire kettőt pislogott, addigra már az ügynöke kölcsönbe el is vitte Lisszabonba.
2: Jó, egyébként simán lehet az, hogy úgy volt kiárulva, hogy itt van ez a játékos, nem annyira béna.
3: Semmibe se kerül, mert az arabok van. Fizetik.
2: Igen, mondjuk, így azért.
1: Úgy is lehet, hogy van egy ingyen játékosod balhátvéd pozícióra, hiszen nem neked kell fizetni ezt az írdatlan pénzt.
3: Tehát ingyen jön, és semmibe se kerül.
1: Igen.
3: Hát ez elvileg tökéletes.
1: Így gyakorlatilag az Al-Kacián kívül mindenki nyertes a sztoriba. Tehát nyertes az ügynök, nyertes a Benfica.
3: Őket meg nem érdekli.
1: És nyertes a játékos, hiszen irdatlan lóvér komoly futballcsapatban játszhat, komoly csapatok ellen.
3: Az ügynök mekkora nyertes.
1: És ő
3: az ügynök szerintem az még a Benficától is.
1: Persze, az biztos, hogy mindenkitől.
3: Az biztos, hogy a Benficától
2: is. Még az más kérdés, mennyit fog játszani? Benficában.
1: Igen, de érted, tehát szakmailag, tehát ott
2: az jobb, komoly jobb edzés. Klímában ül a padon.
1: Sokkal jobb klímában vagy, minőségibbek az edzések, a csapattársak, az ellenfelek, és még nemzetközi kupában is indulsz.
3: És tele a zsebed.
1: Tehát ha valaki, akkor ő egy zseniális üzletet köttetett El Karouani.
3: Megjegyeztem, mostantól követem.
1: Követni kell az ő munkásságát, az ő pályafutását.
3: Szenzációs.
1: Zseniális.
2: És a családja vajon kiköltözött vele arra az egy hónapra?
1: A családnak adtak házat, meg autót, gondolom, mindent. És akkor ez ugyanez a Benficánál, Portugáliában. De képzeljétek el, ennek az abszolút értéke, tehát a teljes megfordított mása, az egy Richard Rios nevezetű futballista.
3: Ez a rossz Benfica
1: a rossz,
3: hír.
1: Ő a negatív oldala a sztorinak. Tehát Richard Rios, ő a Benficában játszott az előző szezonban is. Ő sem rosszul egyébként, tehát ő 27 meccsen 5 gól, 4 gólpassz középpályásként. Teljesen korrekt, vállalható a statisztikai adat, 26 esztendős. Kölcsönbe ment, képzeljétek el, az Saudi Al-Ittihad csapatához.
3: Na végre, itt is a Saudi vonal?
1: Igen, ő kölcsönbe ment oda. És
3: de a szaudiak fizetik, őt is.
1: És nem a szaudiak fizetik, hanem ő a Benficás fizetésével
3: ő
1: fog
3: viszont
1: játszani.
3: Akkor a legrosszabbul fizetett futballista a Saudi ligában.
1: Ő a legrosszabbul fizetett.
3: Tehát ahogy az El Karouani, vagy hogy hívják, igen, az a Portugál liga legjobban fizetett játékosa. Jó csinálja a Benfica.
1: A Rios, ő a Saudi liga legrosszabbul fizetett játékosa lett, hiszen a Benficás fizetését kapja úgy, hogy ott játszik a szaúdiaknál, tehát őt kölcsönvették, őt nem adták tovább sehova, nekik tetszik az ő játéka.
3: Mondjuk a szaúdi és... a legrosszabb fizetéséért itt Magyarországon az emberek 80%-a bármit megtenne. Ó,
1: persze, tehát... bármit, hogy annak az ellenkezőjét.
3: Így van.
1: Abszolút, tehát ő mondhatni az átigazolási piac lúzere, hogy hogy lehet Szaúd-Arábiába, ha elmész, menjél, de miért kölcsönbe?
3: Ez milyen nemzetiségű ez az ember? Richard Rios,
1: kolumbiai.
3: Aha.
1: Kolumbiai 26 esztendős fiatalember. Nem tudom, őt átverték? Hogy megy a Szaúdira, megyek, mindenki jól keres, ezért meleg van, nem is kell nagyon játszani érte semmit, de igazából a
3: és ő, amikor... De ő cserébe, ő viszont vélhetően játszik.
1: Valószínűleg igen, tehát azért érthetetlen az ő szempontjából, hogy amikor megérkezett, mondták neki, hogy a fizetésed az ugyanaz, mint a Benficában, kölcsönbe érkeztél.
3: Jó, hát azért most ja. A Benficában sem keresnek annyira rosszul a
1: hát játékosok. Csak egy ilyen, hát neki lemaradt a 40-szeres szorzó, ami az előző játékosnál. Azt az meg valószínűleg sajnálta, amikor kiment. Tehát ott meg az év, nem csak a játékos, ott az ügynök is valószínűleg az év lúzere.
3: Az ügynök az sose jár rosszul.
1: Hát, igen, de most akkor játékosával cseszett ki, hát akkor ott valami személyes probléma lehetett, mert szegény Richard Rios Palmeirasból, tehát Brazíliából érkezett kolumbiai fiatalember, így azt hitt, hogy a karrierje elindul Benfica, és kicsúcsosodik, és nagy pénzt tud keresni a Saudi Al-Ittihadnál, ahol valóban játszott korábban Benzema, Kanté, most is nagy nevű játékosok vannak ott, de hát ő szegényként az európai fizetésért
3: aztán,
1: fog játszani.
3: Aztán lehet, szerintem a prémiumokat megkapja adott esetben, és ott azok is annyira nagyok, hogy
1: rettenetesen
3: rosszul nem fog járni.
1: Csak hát ugye van
3: reaching.
1: Az... Igen, van az egyik, aki még Európában marad a csúcsgázsért, a szaudi gázsért, az meg kiment játszani oda hozzájuk az európai pénzért. Az valami nagyon félrement. Nem baj, tehát ebben lehet ráció, mert az Oscar, aki kiment Kínába ugye annó a Chelsea-ből, mondta, hogy ő a bankszámlájára külön csinált egy bankszámlát a fizetésének, és külön egy számlát a meccs prémiumoknak. És azt mondta, hogy ő a, nem tudom, most mondok egy számot, 6 évnyi légióskodása során ő a fizetéséhez, amit egy külön...
3: Szóval nem nyúlt.
1: Yeah. Mert ő mint Marci Hevesen, úgy eléldegélt a csak a bónuszokból kapott összegből. Tehát az nem nyúlt 6 éven keresztül, úgy képzeld el. Pedig az a nagyobb, a bónuszok az a kisebb.
3: Abból élete hátralévő részén.
1: Így.
3: Tehát azért azt is valamiből finanszírozni.
1: És egyébként azt meg lehet érteni, mert azt mondta, hogy ő Brazíliából, favellákból jött,
3: hát
1: tehát a legszegényebb részből, ő nem akarja majd 25 év múlva azt mondani, hogy profi futballista voltam és nyertem BL-t, tegyük föl.
3: Látott 20 ilyen brazilt az elmúlt évtizedekben.
1: Így, pontosan. Viszont... Ő inkább feladaszt azt, hogy engem nem érdekel 25 év múlva, én azt tudom mondani magamra, nyertem egy BL-t egyszer valamikor igen. Európában, vagy azt választom, hogy életem.
3: Rúgtam egy gólt 0-7 után igen. A németeknek.
1: Rúgtam egy gólt a németeknek 0-7 után, igen. Ő inkább azt választotta, hogy ő vállalja azt, hogy rámondják, hogy pénzéhes, meg arab.
3: Yeah.
1: Mint hogy a zsuzsákra mondták annó. Ő inkább vállalta, és jól eléldegél azóta is.
2: Kíváncsi lennék, hogy az ilyen szerényebb körülmények körül érkező focisták közül hány az, aki ezzel a gondolkodásmóddal
3: igen, de itt ez is egy kicsit ügynök kérdés, mert ha neked van egy normális ügynököd, akkor az terelget téged a pályafutásod alatt, és lehet, hogy adott esetben olyan hülye lennél az egészhez, hogy őrület, és elvernéd igen. Az utolsó szögig, de ha az ügyvéded, vagy az ügyvéded, az ügynököd...
1: Az se baj, ha jó.
3: Az se baj, így van, de ha az ügynököd normális, és ad egy mobelt, meg tanácsadó, a szó Rád Géber, ahogy a német mondja,
1: igen.
3: Akkor szerintem rendben tudsz lenni, még akkor is, hogyha egyébként észre föl se fogod, és saját képed nincsen, hogy mit kéne kezdened magaddal.
2: És akkor teszem fel a következő kérdést, hogy hány ügynök ilyen?
3: Hát azt nem tudjuk,
1: de azért... Jobba kellett, tehát nem véletlenül választanak, vagy barátot, vagy
2: persze,
1: közeli ismerős, vagy
2: szülőt. Persze, de az ügynök is
1: pénzt
2: akar keresni, és az ügynöknek az érdeke, hogy minél többször, minél jobb helyre igen. Tudjon adni.
3: Igen, de ha nagyon pénzéhes, akkor meg esetleg a második ilyen tranzakciónál kirúgod, és akkor az aranytojás tojótyúk már is elszállt, úgyhogy a kettő között van valahol a jó, de biztos van jó, meg rossz példa is.
1: Igen.
2: Egyébként, bocsánat, az ilyen félrement kommunikációról jutott eszembe, hogy még anno BSE-be 90 nem tudom hányba leigazoltuk Olga Korosztyilovát, akiről igen. Mondták, hogy 26 éves, leszállt a repülőről, és 36 volt.
1: Tényleg? Hát tehát mint az afrikai futballisták.
3: Mint az afrikai futballisták 80%-a.
1: Az afrikai futballisták 80%-a. De akkor az is félrement, ott átírták.
2: Ott
1: átírták, mert ilyen kisebb afrikai falvakban, ahol születnek ilyen afrikai játékosok, és aztán Európába jönnek játszani, ott nincs mindenhol olyan kórház, mint itt. Tehát mint elviszik 3 éves korábban be a kórházba, hogy itt megszületett, és akkor írják be, hogy akkor, de az már 3-4 éves korában, vagy 10, tehát ahogy van pénze. Hát
3: a kanu azt hiszem 42 volt, amikor kiderült róla, hogy 52.
1: De rajtuk nem látszik annyira. Tehát a Diomandé most a Real Madrid legfrissebb igazolására is azt lehet látni, ha megmutattam egy teljesen futballban.
3: Ez az ember hány nem éves?
1: Egy képet, hány éves? Lehet, hogy 31-2. 19 éves a Real Madrid most igazolt talán.
3: Az úgy 25, mint a 20-at. Arra emlékszem, amikor azon az ominózus U20-as VB-n, ahol Egervárival a német tisztián Komanféle csapat, ugye bronzérmes lett, ott Gánával játszottuk a bronzmérkőzést, illetve az elődöntőnket, és a meccs előtt a gánai hindusz alatt is csvenkelt a kamera a gánai válogatotton, és akkor álltam egy haverommal, és csak mondtuk a számokat. 30, 27, 34, de 20-as. 20-as VB volt.
1: 21 a max, igen.
3: Hát a gánaiak, hát borzasztó. Mindegyik, minimum 8-10 évben.
1: Annak már van bajsza, az 41. Igen, picit jobban néz ki, 27. Igen, kb. Így. Az 20-as VB gyöngyszemek, igen. Jöttek üzenetek ez a témához. A feleségem ingatlan irodájának sok magyar válogatott focista ügyfele van. Meglepően értelmesek, és amit játékosok, vagy az ügynökök, tehát ez még nem derült ki.
3: Játékosok, de miért meglepően? Tehát ezt is Végantalnak, meg Hofinak köszönhetjük, hogy a futballista hülye. Futballista egyáltalán nem hülye, csak sokkal több van belőle, mint a többi sport.
1: Igen, tehát meglepően értelmesek, és befektetéseken gondolkodnak folyamatosan. Számomra is meglepő, mert nem ez híresült el róluk, ezt írta Bálint. Köszönjük szépen az üzenetet. Igen.
2: Bálint szokott utazni mérkőzésekre, nem?
1: Igen.
2: Vele beszéltünk már, szerintem lehet. Ő a Bálint.
1: Lehet, most ez így hirtelen nincs meg, de simán benne van. Igen. Na, írjátok meg, igen, már jött is a válasz, igen. Írjátok meg, drága hallgatók, hogy ti melyik vagytok inkább, vagy hogy látjátok ezt a naplúzere, illetve az átigazolási transfer királya. Ugye most erről beszélgettünk, két Benfica játékos, az egyik Sofian El Karouani, akit az Utrechtből vett meg az Alcácia, 4000%-os fizetésnövelést adtak neki, fizetésemelést, és miután kiderült, hogy nem tudja olyan jól átvenni a labdát, meg nem tud 4-nél többet dekázni gyengébbik lábbal, kölcsön adták a Benficának, viszont a fizetés az megmaradt. És akkor a lúzere az egésznek pedig a Richard Rios nevű játékos, aki a Benficából kölcsönbe ment a Saudi Al-Ittihadhoz, viszont hát gyöngyömű a fizetését, ezt megtartotta a Benficás keresetét, ő nem kap olyan milliárdokat, mint bárki, aki odaigazol. Úgyhogy ezzel foglalkoztunk az elmúlt percekben, írjátok meg, hogy ti melyiket látjátok jobbnak, elfogadhatóbbnak, 06-30-55-55-605-ös. Elmegyünk hírekre, utána pedig hát az egyik kedvenc angol bírómmal, Mike Dean-nel fogunk továbbmenni, zseniális sztorikat tudunk róla, de még egy picit visszatérünk majd a Benficához is, hiszen kimaradt már beígért Gutmann átok leleplezése Leótól, úgyhogy ezzel is folytatjuk majd rögtön a hírek után.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női kosárlabda. Élet-halál harc a világbajnokságon. A magyar női kosárlabda válogatottra kulcsfontosságú csoportmérkőzés vár Nigéria ellen. A tét óriási. Egy győzelemmel karnyújtásnyira kerülne a továbbjutás. Ám az afrikai együttes fizikai fölénye és gyors játéka komoly próbatétel elé állítja a lányokat. Magyarország, Nigéria, női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés élőben, ma 14 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
5: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
4: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
6: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
4: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: 5 gólos mérkőzésen győzte le a Vasas a Nyíregyházát a labdarúgó NB1-ben. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Hidegfront érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
7: A Vasas hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte a vendég Nyíregyházát a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. Az újonc angyalföldi együttes ezzel feljött a második helyre a tabellán, míg a Nyíregyháza jelenleg a 8. Megszerezte első győzelmét a Liverpool az angol labdarúgó bajnokság új idényében. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a harmadik forduló tegnap esti nyitó mérkőzésén az Ipswich otthonában Iszák duplájával nyert 2-0-ra, mindkét magyar válogatott játékos végigjátszotta a mérkőzést. A Real Madrid viszont 3 győzelem után tegnap vereséget szenvedett. José Mourinho együttese Sevillában a Betistől kapott ki 1-0-ra a spanyol bajnokság 4. fordulójában. A magyar női kosárlabda válogatott súlyos vereséggel kezdte meg szereplését a berlini világbajnokságon, mivel 99-53-ra kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A VB-re 28 év után visszatérő magyar csapat ma délután 4-3-tól Nigéria ellen folytatja a VB csoportkörét. A találkozót az M4 Sport Plus és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat, és Magyarországnak ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenleg jogvita költsége eddig már csak nem 1 milliárd euró. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter bejelentette azt is, hogy tanulmány készült a gyermekvédelem és az intézményrendszer helyzetéről, amit hamarosan nyilvánosságra hoznak. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra programmal kapcsolatban. A kormány korábban valószínűsített túlárazás miatt tett feljelentést, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter pedig azt is közölte, hogy a programot a volt kormánypárt személyes adatok gyűjtésére használhatta. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, akkor erre úgy reagált, más pártoknak is megvolt a lehetősége, hogy együttműködjenek a programmal. Országszerte reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringáz a munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék rá irányítani a figyelmet, hogy a bicikli a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze.
0: Közlekedés.
7: Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területet lezárnak. A holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
0: Időjárás.
7: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 25-34 fok várható, a déli, délkeleti tájakon lesz a legmelegebb, késő este 14-21 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk, drága hallgatók, 3:09 pontosan folytatódik a 106. szombat reggeli kezdőkör élő adás itt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban szeptember 5-én, és itt, mint mindig, Károly Andi. Hello Andi, ciao, ciao.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Elpap István, szia Leo.
3: Sziasztok, és Szalai Kristóf.
1: Így van, és 06-30-55-55-605-ösre pedig várjuk a hallgatóktól a hozzászólásokat, érdekességeket. Na, úgy zártuk le az előbb a témánkat, hogy Benficával foglalkoztuk,
3: még
1: és
3: logok,
1: picit igen, picit még visszamegyünk a Benfica témához, hiszen ugye mindenkit érdekel a Gutmann átok leleplezése. Egy magyar ember volt ott a helyszínen, Elpap István, úgyhogy most elmondja nekünk, hogy
3: nem
1: mi
3: voltam,
1: történt pontosan.
3: Nem voltam, meg ez egy jól ismert sztori, de hát az újszülöttnek minden vicc új, meg annyira jó egyébként, hogy azt nem árt néha felidézni. Ugye lényeg, hogy Gutmann Béla egy zseniális edző volt, tényleg amerre járt, Újpest, São Paulo, Milán, mindenek előtt Benfica sikert sikerre halmozott, de mondjuk egy kicsit anyagias természetű volt. Ez több klubban is problémát jelentett. Ugye az AC Milánnal egyébként bajnok lett, de amire bajnokok lettek, már kirúgták menet közben, mert nehéz természetű figura volt, és utána minden szerződésébe belevette, hogy nem lehet kirúgni, hogyha a csapatával az első helyen áll. De a Benficával is ilyen probléma nem volt, mert ott aztán végképp az első helyen áll, de ott is akart egy kis fizetésemelést, amiben ugye Lisszabonban nem mentek bele. És akkor Béla bácsi nem csak ott hagyta őket a francba, hanem meg is átkozta őket. Ugye a portugálok úgy tudták, meg az egész portugál sajtó számolta vissza a perceket, hogy mikor terik le az 50 év. És amikor letelt az 50 év, ami alatt egyébként elvesztettek nagyjából 4 megdöntőt,

0: az öreg Purceldet rúgták ki, hogy a Gutmann oda kerülhessen a Honvédhoz. Onnan kifúrta a Puskásat, a Benfica, az Eusebio kifúrni nem fúrta. Az Eusebio az a Sportingnak valami mozambiki akadémiáján nevelkedett, azért onnan a Benfica visszaritkán hozott el játékost, a Gutmann egyszerűen elraboltatta az Eusebiót, és valahol rejtegették, amíg alá nem írtak vele minden papírt. Tehát Mozambikból ugye az portugál gyarmat volt, onnan mondjuk viszonylag egyszerű volt, tehát honosítási probléma nem volt vele, hogy így mondjam, úgyhogy az Eusebio így került a képbe, de nem szerette a Gutmannt az Eusebio, miközben mind gyakorlatilag minden neki köszönhet, legalábbis a pályára állását.
1: És egyszer volt olyan, hogy elment a temetőbe hozzá, ja, vagy valami is?
0: Hát az Eusebio ugye, azt nem tudom, vagy tiszteletbeli elnöke volt a Benficának. És amikor már szépen vesztették a megdöntőket, de az éppen soros megdöntőjük, ez a 90-es megdöntő, az Bécsben volt a Milán ellen, a nagy Fambasztán Hulisz-féle címvédő Milán ellen, és hát Gutmann a bécsi zsidó temetőben nyugszik, és akkor az Eusebio a klub képviseletében, lehet, hogy nem is egyedül, hanem a Benfica vezérkarával elment Béla bácsi sírjához, és letérdelt a temetőben, és könyörgött, hogy oldja fel az átkot, de az öreg hajthatatlan volt, de 1-0-ra kikaptak, úgyhogy ezt a döntőt is elvesztették. Igen. Az átok él.
1: És akkor, hogy az nem 50, a 100.
0: De mondom, nekem a kedvencem, akkor épp azt hiszem egy Európa Liga döntőt vesztettek el.
2: Chelsea ellen, igen.
0: Amikor, és persze ezeket a döntőket szinte mindig vagy egy góllal, vagy 11-esekkel, vagy hosszabbításba, tehát az összeset ráadásul, úgyhogy tényleg csak Béla bácsi múlik. És akkor Európa Liga döntő után ott csak ennyi volt a Nemzeti Sport tudósításának a címe, hogy Béla bácsi elintézte.
1: Ennyi, igen. Hát ez a legjobb, hogy már ott vagyunk, hogy 50 év letelik, és csak előkerült valaki, aki ott volt.
0: Nem letelik, mert éppen letelt, éppen pezsgőt bontottak, és akkor előjött a szomszéd szobából valaki, de hát az nem 50, hanem 100. Akkor igen, kezdték újra számolni.
1: Még számolgatni kellett a pezsőket, nem kellett még felbontani akkor. Jaj, imádom. Na igen, na ezzel zártuk.
0: Ezt minden évben egyszer elmondjuk.
1: Ezt minden évben egyszer ezt a Benficás Gutmann sztorit el kell mondani, mert jó, és valóban vicces. Na, de viszont Benfica után maradunk focinál, ugyanis, nem tudom, hallottátok-e azt a hírt, Mike Dean, 58 éves, néhány éve vonult vissza egyébként a Premier League bírói stábjában volt benne, nem volt egy rossz játékvezető egyébként.
0: Már az angol szinten,
1: már az angol szinten.
0: Mindegyik az.
1: Abszolút. Egyetértek, Jamie Wardy-nak a podcastjébe ment el. Tehát Wardy így, hogy visszavonult, meg már elment a Leicesterből, még Olaszországba elment levezetgetni. Most podcast csatornát indított, és hát miért nem meghívta Mike Dean-t beszélgető partnerének. És elkezdtek beszélni a játékvezetőnek a pályafutásáról, a játékvezetői pályafutásáról, és elárulta Mike Dean, hogy korábban Premier League meccseken kollégáival ilyen mini versenyeket rendeztek egymás között. Na, de nem olyan mini verseny, hogy ki oszt több sárga lapot, vagy ki ad több piros lapot, pont az ellenkezője. Úgy nézett ki, idézem, azt mondtuk egymásnak, most kezdődik a meccs, nézzük meg, hogy meddig bírjuk ki sípszó nélkül. Tehát ott mehet a csontzene,
0: már a kezdő nem fog belefújni.
1: A kezdő sípszótól, sípszó nélkül. Azt mondja, volt egy olyan 20-25 perces periódus egyszer, hogy nem fújtam bele egyszer se a sípomba.
0: Nem merek belegondolni, mi lehetett a pályán. Igen, közben tolták bele a lábtörött embert a mentőautóba, ez meg ott akkor állt néma síppal.
1: De ez így nem volt meg, hogy ő ilyen bohókás lett volna a pályán. Tehát az abszolút megvan.
0: Hát hogy nem látunk az agyába.
1: De igen, tehát és utóbb kiderülnek olyan bírói tévedések, tehát így most a jelenben is, hogy lehet, hogy ők is így játszanak, vagy szórakoznak, humorizálnak, nincs tévedés, csak poénkodnak. Tehát a Mike Dean, ő ugye hírhet Tottenham szurkoló volt. Az de még... ő ezt ki is mondta magáról, hogy ő Tottenham szurkoló, és úgy vezetett a Premier League-ben. De volt olyan, hogy ő vezetett Tottenham meccset. És nem tudom, ha hiszitek, ha nem, drága hallgató, keressetek rá az interneten vannak olyan videók, ha beírjátok, hogy Mike Dean, Tottenham, akkor van, amikor ő vezet Tottenham meccset, és gólt lő a Spurs, és elkezd így örülni, tehát így két kéz, ököllel csapja, esküszöm le, hogy képzeljétek el, én majd megmutatom nektek, keressetek rá, gólt lő a Tottenham, és így elkezd örülni, fut, így rázza az öklét közben, tehát ő ennyire Spurs szurkoló volt.
0: Kipattanókat berúgja.
1: Igen, de ezt így képzeljétek el. Hát volt olyan, hogy megintett egy 11-est, és olyan pózba intette be a 11-est, hogy rámutatott a kezdőkörbe, de közben terpeszbe állt, és megrisszálta egy kicsit a csípőjét, miközben beletett a 11-es, tehát itt a, mint a színpadon lett volna.
0: Ez volt az, nem, hogy nem hagyta el a kezdőkört.
1: Igen.

0: negyed óráig.
1: Várjál, igen, közben. Tehát az a másik, folytatta még Jamie Wardynál. Igen, azt mondja, hogy volt egy másik furcsa játékom is, azt próbáltam megállapítani, idézem, hogy meddig tudok a kezdőkörben maradni, anélkül, hogy azt el kellene hagyni. Tehát levezette a meccset mondjuk egy negyed óra 20 percig a kezdőkörből. Tehát ilyen a Blasz 1-es nyári edzőmeccseken szokott olyan lenni, amikor nem hívnak hivatalos bírót, és valaki 10.000 forintért elvállalja, és akkor ő ugye a középkörből, de ő azért, mert már nem bír futni az a játékvezető. Adnak rá egy kis megkülönböztetőt, jó láthatóságit, tessék, síp a szem, mehet. Na most Mike Guinness Premier League mérkőzéseken csinálta meg.
2: A öregfiúk meccseken az irányító, még az ilyen, igen. Aki oda tudja rúgni, ahova kell,
1: igen.
2: Futás helyett.
1: Azt mondja, beálltam a kezdőkörbe, és néztem, meddig tudok ott maradni, mielőtt ki kellett volna lépnem onnan. Egyszer körülbelül 15 percig sikerült. Egy Premier League meccsről beszélünk.
3: Ez milyen érdekes, hogy ugyanaz a történet, és ő mondjuk már így az idő, elmúlt idők után úgy meséli ezt el, hogy egy ilyen milyen jó kis szórakozás volt ez neki.
2: Élethaláról döntött.
3: Igen. Mi tudunk rajta mosolyogni, de mondjuk egy szurkolónak, egy angol szurkolónak meg egy világ dől benne össze. És ugyanaz a történet, és hány oldalról hallgatjuk, milyen...
2: Hát akinek ezen ment el egy bajnoki címe, amire 40 éve ácsingózott, az nem olyan boldog a Dean-féle sztoriktól, de aki mondjuk csak egy mezei szurkoló viszonylag tét nélkül, az jókat röhög rajta szerintem.
1: Igen, egyszer volt egy olyan, hogy még vezetett a Premier League-ben, és elment egy Tottenham meccsre a táborba szurkolni. És felállva szurkolt, és mondta a Rigmust éppen.
2: No, de amikor ő Tottenham meccset vezetett, azt gondolom még a coming out előtt volt, tehát szerintem ott még az FA-ben nem tudták, lehet. Vagy a ligában még nem tudták, hogy ő Tottenham szurkoló.
1: Igen.
2: De azt nem tudom elképzelni, hogy az vagyok, úgy kérek is Tottenham meccset.
1: Tottenham meccset vezet, éppen gólt lő a Tottenham, és örül. És örül, ott elkezd kimegy szurkolni.
3: És tényleg.
1: Tehát erre érdemes rákeresni. Mike Dean, Tottenham. Tehát ezt beírjuk, gólt lő a Spurs, és ott így örül. Tehát fut tovább az akcióval, megy kis szint a nézőkhöz örülni. Ilyenek vannak. De ilyeneket csinált, és vezethetett Tottenham meccset. De rengeteg ilyen van. Tehát olyanok, hogy mondom, a tánc, hát az sima volt egy megítélt szabadrugásnál 11-esnél, bár ilyen teátrálisan mutatta, hogy mennyi lefele. Volt olyan, hogy felálltak a játékosok, ugye a kezdősi, kijönnek a pályára meccs előtt, és így valamit érzett, vágta a fejeket, és odafordul az asszisztensének a pólóját, így megszagolta. Beleszagol, és aztán vágott egy ilyen fincsre arcot, hogy hű, hogy büdös az asszisztense.
2: Meccs előtt,
1: igen. Tehát ilyeneket csinált az ember, úgyhogy érdemes rákeresni, aki, ha hiszitek, ha nem.
2: Az igazán büdös, aki meccs előtt büdös. Nem? De. Ezt Dean papa tudta.
1: Igen. Elképesztő, szóval. Én itt megfulladok Mike Dean-től. De amikor én emlékszem, hogy láttam egy meccseket, tehát ilyen hihetetlen mozdulatokkal vezetett, vagy adott ítéletet, és emlékszem olyan meccsekre, hogy láttam őt,
3: felrúgta
1: az ellenfél. De ez egy Tottenham Manchester United meccs. Támad a Tottenham, a United védő szaladt hátra, és kigáncsolta, felrúgta a United játékos. Ilyeneket csinált a csávó. Hihetetlen, ha hiszitek, hanem tessék rákeresni, hogy Mike Dean miket csinált pályafutása alatt, és ez akkor nem is tűnt evidensnek egyébként, de egy utólag, hogy ő ezt elmondta, hogy ezeket szándékosan csinálta, hát így zseniális a csávó. Zseniális. Így valóban összeáll a kép, úgyhogy zseniális. Nem tudom, hogy nektek van-e olyan bírói ítélet, vagy bírói figura, aki úgy megmaradt vagy labdarúgásból, vagy kosárlabdából, aki úgy fújt faltot, hogy nem tudom, volt olyan meccset, hogy igazából megfordult háttal a pályának, és úgy intett, hogy rámutatott valaki a közönség sorából, ilyesmi történt-e. De ha valaki nekem, Mike-nek kedvencem, az én sztorim, az ilyen, Mateu Laoz. Emlékszel? Spanyol játékvezető. Persze. És van olyan bíró, aki úgy távolságtartó játékosoktól nem szeret kommunikálni. Na, Mateu Laoz olyan bíró volt, hogy ő igényelte, hogy jöjjenek oda hozzá, amikor hoz egy ítéletet. És rögtön szaladtak oda hozzá, megbeszélte mindig az eset, hogy volt egy falt, oda jöttek, megbeszélte, hogy ezt miért fújta. Volt egy El Clásico, nem El Clásico, nem mondok igazat, egy Barca meccs. Barca meccset néztem, egy kis Las Palmas-en Elche ellen játszhatott a Barca a régi Camp Nou-ban. És Mateu Laoz fújta a meccset, és volt egy olyan jelenet, hogy ott kiosztott már 12 sárga lapot a mérkő, de már mindenki kapott tényleg. Bejött valaki csereként, volt egy falt. Azonnal adott volna neki egy sárga lapot, de elindult sárga lappal a kezében, a játékos felé, fut utána, elejtette a sárga lapot. Tehát lehagyta a sárgalapot, lent van a földön. Visszamegy a sárgalapért, de amikor látta, hogy nincs a kezébe, a hátsó zsebéből elővette a pirosat. Visszafordult a sárgalapért, fölvette, és egyszerre volt így a kezében a sárga meg a piros lap, odaért a Barca játékosod, és felmutatta neki mind a kettőt, ami a kezében.
2: Az akkor... ember ez, aki három perc állt
1: igen.
2: be.
1: Igen, felmutatta neki mind a kettőt, és akkor most mondták, hogy most mi van, és akkor felnézett, ja, sárga, piros, egyiket eltette, és felmutatta még egyszer a sárga lapot. Tehát vannak olyan játékvezetők, akik annyira, tehát bohémak, hogyha lenne ilyen podcast, hogy valahova meghívnak Mike Dean-t, biztos, hogy neki is lennének ilyen sztoriai.
2: Én arra emlékszem, volt egy NB1-es meccsen voltam, még megboldogult labdarúgó rovatos koromban, BVSC játszott valakivel, és a BVSC, ez a Bognár Gyuri Vincepin-féle BVSC volt, 90-es évek közepe, és annak egy légiósa volt, egy Bondarenko nevű ukrán védő, akit egyszer kiállítottak, de úgy állították ki, hogy nem piros lappal állították ki, hanem a bíró mondta neki, hogy ki van állítva, de a Bondarenko nem nagyon tudott magyarul, úgyhogy ott állt a játék egy darabig, és akkor a Bognár oda ment megkérdezni, hogy Spori, mi van? Hát kiállítottam. És hol a piros lap? És a bíró, benfelejtettem az öltözőben. Mondta, NB1-es mérkőzésről beszéltünk. Tehát, így aztán végül valaki elmagyarázta a Bondarenkónak, hogy nem fogsz piros lapot kapni, de menjél, mert ki vagy állítva.
1: Igen. Így. Igen. Mateo Laoz áll előtte négy játékos, minden négynek mutatott egy sárgalapot. Neki is vannak. Oké, beszélgetett vele, és ott
2: álltam. Mondjuk hozzáteszem, teatralitásért Puh Sándor sem ment a szomszédba, mert ja, neki is olyan karmozdulatai voltak, ahogy persze ő meg jó ebből sok műsort csinált, hogy tényleg a világ legjobbjainak vezette ugye a meccseket, még csak BL döntőt, meg VB döntőt, meg ilyeneket, hogy... Bocsánat, ahogy odahívta, meg ahogy elzavarta a játékosokat, az egyébként szenzációs
1: igen,
2: volt.
1: Igen.
3: Én egyébként játékvezetői továbbképzésen voltam anyag. Mert
2: anyag,
3: igen, mert ugye én mindig nagyon én segítettem a játékvezetőnek észrevenni a támadó faltot, hogy ezt szépen fogalmazzam meg.
2: Uh-huh. Nem, tehát rájátszottál
3: szerintem
2: kegyetlenül.
3: Nem. A saját bevallásom szerint nem. Én csak akkor estem el, amikor már az ütközés megvolt. Csak én ezt úgy ítéltem meg, hogy én csak segítek a játékvezetőnek észrevenni, és egyik évről a másikra ennek a megítélése változott.
2: Nem fújták be?
3: Nem fújták be, és szezon közben tudtam meg, hogy egyébként a szezon elején a játékvezetői továbbképzésen ez egy anyag volt, hogy a Károlyra ne fújjatok
2: támadó. Mint a Dombi Tibi, a Dombi Tibinek a 16-oson belül régen mindenki megkajálta, aztán egy idő után már azt se fújták be, amikor tényleg szabálytalanok voltak a Dombi.
3: Igen, és ezzel eltelt egy ilyen szezon, hogy lényegesen kevesebb támadót faltot tudtam kiharcolni.
1: És akkor utána megértettem,
2: és utána írtál egy hivatalos levelet, hogy te karrieredben ne szórakozzanak.
3: Nem, utána szépen mindenki észrevette, hogy hát ez nem színészkedés.
1: Igen. Úgyhogy mindenki keressen rá Mike Dean-nek ezekre a momentumaira, és mondom, aki teheti, az a Barcelona-Espanyol derbi volt, tehát ott lehet, hogy osztogatni a katalán derbin lapokat, és ezt így, ahogy mondom...
2: De ezt ne nevezzük katalán derbinek, mert az Espanyolnak a nevében is benne van, hogy spanyol, tehát ők a barcelonai, nem katalánok.
1: Igen. Úgyhogy mindenki keressen rá ezekre, mert itt Anninak mutatom, mert jókat tudunk kacagni, nevetni ezeken. Mateo Laoz, aki előtte áll, oda megy és ad neki egy sárgalapot, éppen ahogy esik, úgy puffan, de mondom, elejtette a sárgalapot, és felmutatta egyszerre utána a sárgát és a pirosat ugyanannak a játékosnak, úgyhogy erről és ezekről beszélgettünk az elmúlt percekben. No, meg megtudtuk, ugye a Gutmanátok mikor fog lejárni, ugye 2060 körül, igen, és bírói tévedésekről, illetve bohókás játékvezetőkről, Mike Deanről, illetve Mateo Laozról beszélgettünk az elmúlt percekben. Most elmegyünk zenélni, és aztán már Bánki József, Dodi is csatlakozik körünkhöz, ide az asztalhoz, a stúdióba, és akkor már vele beszélgetünk labdarúgásról, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni a folytatásban. Is.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na itt vagyunk, drága hallgató, 9 óra után 6 perccel szeptember 5-én élőben a stúdióban, és ráfordulunk utolsó óránkra, ami mindig általában így most is labdarúgással telik. Szia Andi, jó reggelt, Károly
2: Andi. Jó reggelt, sziasztok.
1: Elpap István, szia Leo.
3: Sziasztok.
1: És itt van velünk Bánki József, szia Dodi, jó reggelt neked.
4: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek.
3: És Szalai Kristóf.
1: Na, hogy vagytok, hogy vagyunk Dodi?
4: Jól.
1: Jól vagy?
4: Jól, rendben.
3: Derbi várás.
4: Hát igen. Már holnapra készülünk.
1: Derbi várás. Te az előző témákat hallottad? A bírókat?
4: Ahogy ne, hát de mi közvetítettük a Digiben Mike Dean meccseit, hát én sírtam a rögést, amikor felemelt Karral ünnepelt a Spurs gólját.
1: Ezek jók voltak, nem Andi, ezeket a videók néztük még közben,
2: azért ment elé.
4: De én nagyon haragudtam rá. A futball komoly dolog. Tehát azért nem Hofi Gézákra van szükség. Egyébként is saját törvényeik vannak az angoloknak, tehát futballban is, mindenhol, szabályalkotásban is, és akkor egy ilyen humoristát tesznek oda rá, és nem szerettem, ahogy vezetett. Lehet, hogy a háziasszonyoknak, meg akik laikusok a futballal kapcsolatban tetszett, mert jó pofa volt, de én nem szeretem, ennél komolyabb dolog a futball.
1: Igen, de azért minden esetre vicces volt Mateo Lauza kiegészítve.
3: Sose vezessen az én csapatomnak senki.
1: Valaki hívja senki meg ilyen. Még őt is egy podcastbe, és hadd mondja el, hogy ő miben fogadott.
3: A VAR
1: kollégája.
4: Ha lehet választani, akkor inkább Mike Dean.
1: Mike Dean és Mateo Lauza, igen, őt eredetiben. 06-30-55-55-605-ösre írjatok nekünk a témánkhoz, ami most egy pici NB1, egy kicsi derbire hangolódás, úgyhogy most ezzel foglalkozunk, de még előtte ugye csütörtökön volt egy Győr-Fradi mérkőzés, ugye az egy halasztott.
4: Győrbe? Vagy miért volt csütörtökön? Bocsánat. Mert Győrbe az rendben a sorsolás miatt, de miért most ezen a héten? Miért nem a jövő héten?
1: Mert akkor már Európa Liga van.
4: De hogy van?
3: Az nincs.
4: De a Cerreni kupa meccs van. Simán lehetett volna a jövő héten, mert így meg 2 napot pihen a Fradi a derbire, és 8-at az Újpest. Azért
1: nem baj, azért ez olyan Dodi, mint amikor túlalszod magad, akkor fáradtabb vagy egy 8 órás alvás után, mint hogyha csak 5-6-ot aludtál volna. Úgyhogy ez lehet, hogy ezért.
3: Te vagy az alvó.
1: Én?
4: Oroszlán.
1: Igen, a 4,5 órás alvások nagymestere.
3: Jelzem, ha a Fradi így játszik az Újpest ellen, mint Győrben, akkor nyer. Aztán semmi garancia, hogy így játszik.
4: Persze, de fizikális meccs lesz, tehát 2 nap alatt nem tudod magad kipien.
1: Na, de várjunk, tehát én azt mondtam a Trabzon elleni meccsen, hogy ez volt a Grupa Marénában látott legjobb performance eddig, amit lehetett látni a Fraditól. Most idegenben gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ez volt a legjobb idegenbeli meccs az NB1-ben az elmúlt, nem tudom, 5-6 évben?
4: Nem, a Borbély Balázs időszaka alatt volt a legjobb.
3: Hát az kín alatt sem nagyon volt az utóbbi évben, szóval ez egy nagyon, nem kell hasonlítgatni szerintem egyébként. Ez biztos, hogy itt nyilván volt a meccsnek egy óvatos része, egy taktikai része, egy tapogatózó része, és aztán utána minden úgy történt, ahogy azt a Fradiba szerintem elképzelték ezen a meccsen, beleértve még a Dibusz féle védett 11-est is, mert az már csak hab volt a tortán, mert ha bemegy sincs, se történik semmi, de nagyon jó nézett ki a Fradi.
4: Ennek volt egy érzelmi, egy taktikai, meg egy fizikai része.
3: Ja.
4: Az érzelmi része az, hogy elkezdték tömegesen szidni Borbély Balázst, miközben a győriek, megértem az ő indulataikat, mert 13 év után bajnokot csinált a csapatból, aztán a Fradint választotta, szerintem 100-ból 99 edző így tett volna, csak nem tudják a háttérbe, hogy mi történt. Egyébként pedig én most, ha Győr szurkoló lennék, azzal foglalkoznék, hogy 6 olyan játékosomat eladták, akik alapemberek voltak, Csinger, Vitális, Zsolt Rajmund,
3: Bembuáli,
4: ja. Piscsúr, ja. De még Boldort is ideveszem. És ez föltüzete a Fradi játékosokat is, taktikailag pedig Borbély Balázs megint nagyot húzott, a Bagi Ádámot centrumba tette, mellette Jusszuk meg Árzáni szenzációsan futballozott a szélen, le lett futballozva a Győr, tehát amikor itt az edzőkérdésről beszélünk, itt Borbély Balázs nagyon gyönyörűen lemecselte Efraín Juárezt, a Leto edzőjét, ott új csapatot kell építeni, viszont a Fradi rendben van, és fizikálisan is rendben van.
1: Meg fejlődnek a játékosok, azt lehet észrevenni, nem? Hogy mind Romance-től kezdve, akik régen nem tudtak átvenni egy labdát, azok most megmutatják, hogy amúgy igazából mire képesek. De ez nagyjából mindenkire el lehet mondani az egész csapatból. Tehát annyit fejlődött egy idő
4: alatt. Korábban is át tudta venni.
1: Dehogy is ki a Romance?
4: Dehogy nem.
1: Dehogy tudta átvenni. Tehát mindenki, a keretbe se került be soha senkinek.
4: Jó, de akkor most kinek van igaza, aki korábban nem játszotta, vagy most...
1: Most, Borbén, azért. Ma ezt mondtam, hogy fejlődnek nála a játékosok.
4: Jó, át tudta venni a labdát, bizalmat kap, jó játszik.
1: Hát, rosszul.
4: És Stefan Pánik, aki a Győrbe is már erőleti edzője volt Borbé Balázsnak, remek munkát végez. A Fradi végig is jókkal jobban bírta fizikálisan is a meccset. Hát volt olyan, hogy 6-7-en támadták le ott Gavricsot, amikor megindult, és ez már a 70. perc környékén volt. Na most ezért lesz fontos a Dózsa ellen.
3: Lisztesről mondják egy szót.
4: Most a régi.
3: Három meccs, három szupergól, ráadásul.
4: Igen, maradjon így.
3: Ja.
4: Maradjon így, mert ez rendben van.
3: De ez kifejezetten Borbé ügy, ugye? Lisztes.
4: Abszolút. Miért Bagi, nem?
3: Hát, de az más.
1: Hát de mindenki, Korbu, Zakariasen, mindenki.
4: Kadu, Kadu. Hát Kadu hetek
3: a Balbek. Kadu a Balbek.
1: Tehát azért mondom, mindenki Borbé alatt annyit fejlődött. Ez az elmúlt, nem tudom, az elmúlt 8 év legjobb Fradia most, amit lehet látni.
3: De Nagy Ádám is rendben van.
4: Nagy Ádám és Korbu, amit játszott a középpályán, uralták azt a területet. Nagyon jó. És mondom, a két szélső, Jusuf és Árzáni. Árzánit is úgy tette
3: tehát
4: be
3: Árzáni a periféliáról. Tehát ilyen jól a Fradiban biztos nem játszott.
4: Igen.
1: Pirman Csevicset igazolta még le ugye a Fradia, aki Tatenemben játszott.
3: Joseph-en mi van most?
4: Sérült. Kisebb sérülése van.
1: Igen, szóval Birman Csevics a Hetafében játszott, tavaly onnan sikerült leigazolni, nem tudom, ő hogy tetszett a játék, a 70. percbe állt be, lehet látni benne potenciált?
4: Van benne, igen, de még nem jött ki, hát azért 20 perc alatt nem igen. Villant akkorát, de van benne, igen.
1: Igen, most azt érzem, hogy ez olyan lesz ez az NBA-1, nem tudom, hogy látjátok, mint a Premier League, hogy az Arsenal 15 ponttal megnyeri 20 ponttal az egész bajnokságot.
4: Ez inkább Bundesliga lesz. Nem,
1: hát az minden évben olyan, tehát az nem, de az Arsenal ezt most olyan simán fogja hozni, most ezt láttam itt az NBA-ben.
3: Jó, hát egyelőre 5 meccset játszott a Fradióban, ugye az első kettőt meg se nyerte. Jelzem, a Borbély azóta nem is vesztett meccset a Paks óta, pedig az Európa Ligában játszott 8-at.
4: Nem, meg annyira repülünk, ez a holnapi Dozsa ellen derbi, ez nagyon 3 esélyes.
3: Nincs az lejátszva, én is azt mondom.
4: És mondom, hogy teljesen friss Újpest fog érkezni.
3: Ezzel együtt én a Fradira tennék, de egyáltalán nem lepne meg, hogyha az Újpest elkapná őket. Most, hozzáteszem, semmi jelentősége, érzelmileg van. De hogy a majd a tavaszi tabellát illetően semmi jelentősége annak, hogy ez a meccs hogy alakul. Nyilván itt majd válogatott szünet lesz, meg kezdődik az Európa Liga alapszakasza, tehát a Fradinak, meg a Fradi játékosainak, de ez még az Újpestnek is vannak nyilván válogatott játékosai, innen-onnan. Szóval itt most azért sűrű hetek következnek.
4: De gondolj bele, a Pakson 9 helyen változtatott a kupához képest.
3: Ja.
4: Utána már csak 5 helyen, a Vasas ellen már csak 5 helyen Borbély Balázs. És most már csak 3-4, tehát kezd beállni. Hát ez neki is új volt, hogy kettős front nemzetközi kupa meg a bajnokság. Nagyon nehéz ügy. És ebbe nagyon nehezen jutod ülőre bármelyik Fradi edző, hogy mennyit rotáljon, és hogy...
1: Pont Rebro volt ez, aki nem rotált. Tehát ő a fix kezdővel játszott mindkét oldalt, és csak 1-2-3 ember cserélt
3: ki. Novák Dezső nem rotált, de akkor nem is kellett volna.
2: De tavaly is ugye folyamatosan erről beszéltünk, hogy a nemzetközi kupában mennyivel máshogy játszik a csapat, és nagy volt a fluktuáció a két gárda között, és ilyen szempontból szerintem ez tök jó, hogyha a Borbély Balázs látja azt, hogy sokkal jobbat tesz a csapatnak azzal, hogyha a keret nagyon kis része változik egyik meccsről a másikra.
4: Hát de mondom, csak ismétlem, 9 helyen változott, mert akkor még nem volt gyakorlat, de aztán...
3: Még a pak, de az elején volt a paksnál.
4: Hát a Vasas ellen meg 5 helyen. A Vasas ellen meg 5 helyen, aztán most már 3.
3: Innen vannak a vesztett pontok az NBA-ben.
4: Egyébként pedig a tapasztalat alapján nemzetközi szinten a nyugat-európai csapatoknál az edzők 3-4 helyen szoktak átlagban változtatni. És itt azért most már megkapja az adatokat, a méréseket, mentálisan, fizikálisan, ki milyen állapotban.
1: Tehát ilyen egész szezont gyakorlatilag ugyanúgy nyomja végig, a legvégén rotálja le, hogy lehozza Harry Kane-t, lehozza Olisét, amúgy mindenki ugyanaz egész szezonban.
3: Hát mondjuk a védelemben, meg a középpályán ott azért rotál,
1: De megtartja a magot.
3: Na de ott most is a koreai ember játszott, a szélső hátvédeket össze-vissza variálja, hogy Laimer játszik, Stanisic játszik, Davis játszik, most már Brown is ott van.
4: Na hát Brown középpályán.
3: Hát világos, de ott meg Pavlovics ott van, meg Kimmich ott van, tehát van ott ember, de elől nem nyúl hozzá. Tehát Olisekén és Diaz mozdíthatatlan, és most a
4: marokkói ember.
3: De most a marokkói, igen, Kál már visszajött, most már játszott a kupába. De Musziala sérült még, igen. Vagy hát nem sérült,
4: igazából beteg. Ez nagy kérdés, hogy melyik poszton, de én...
3: De most tízest, ő játszott tízest a kupába.
1: Biztos felemelte Dodi a kezed, amikor Borbély Balázs azt mondta a Puskás Akadémia mérkőzés előtt, hogy innentől kezdve az NB1 a prioritás. Ugye meglett a főtábla, és onnantól kezdve neki most már az NB1-ben való jó szereplés az előrébb helyezhető, mint az Európa Ligás szereplés.
4: Zene volt a fülemnek. Nekem mindig az.
1: Mondtam én, hogy égbe
4: de egyébként Hajnal Tomi mondta ki először, és utána mondta Borbély Balázs is, hogy innentől kezdve, és így is van. Hát megvan a csoportkör, most már Orosz Pált a labdarúgó szakosztály vezérigazgatóját 8. Paulusnak hívjuk, mert 8, Zsinórban 8. csoportkör. Nagyon nagy dolog. A magyar futballban példátlan, ennek megfelelő tiszteleti ára Fradinak, szerintem.
1: Így.
2: És a szurkolónak meg teljesen mindegy, hogy a nemzetközi kupában, jó, nem teljesen, mindegy, hogy szerepel
1: az volt,
2: a csapat,
1: hogy legyen
2: de
1: meg,
2: a bajnoki cím.
4: Hát így van, Fradi szurkolónak a bajnoki cím, ez a legfontosabb.
3: Nem beszélve arról, hogy az egy BL selejtező helyet jelent, és nem kell mondani,
1: és
3: hogy
1: most milyen könnyen megadt volna az a BL.
3: Tessék. De megfordítom, milyen írtózatos, kemény ellenfeleken keresztül.
1: Most hát az összes erősebb volt, mint amelyek a BL playoffba bejutottak.
3: De azért ez nem volt önmagától való, hogy ebből az árból ráadásul veretlenül a Fradi bemegy az alapszakaszba, míg hogyha bajnok lett volna, eleve nem is játszik az első fordulóba, aztán kap ilyen rigaféléket, azokat a Fradi mondjuk röhögve megverte volna. Mert ugye egyszerű a Klaxvik ellen elhasalt, akik nem szeretik a Fradit, mindig abban az egy meccsbe kapaszkodnak, de több ilyet tényleg nem tudnak előhúzni az elmúlt 8 évből. És igen, még abból is csoportkör lett.
1: Igen.
4: Igen, és azért a bajnokok ligája fizet a legjobban. Hát azt köztudott, hogy a pozsonyi Szlován többet keresett, úgyhogy nem szerzett pontot, mint a konferencia liga győztes Chelsea.
3: Igen.
1: Szóval a Fradi összes ellenfele az Európa Ligában biztos vagyok benne, hogy erősebb ellenfél volt, mint amely csapatok a BL playoff körben játszottak egymás ellen. Tehát Sabak Bakútól kezdve, Hapoel Bersevan, Vikingen át, Dinamo Zagreb, tehát ezek már mind-mind megvoltak korábban, mármint legyőzve, kipipálva a Fradinak. Úgyhogy ezért kár igazából.
3: A Celtic is megvolt, amelyik majd mindjárt jön az alapszakaszban.
1: Salzburg, szóval
3: Zürven az ez mindenki. Lesz az első meccs, ráadásul idegenben, ugye, mint ahogy a BL-be is a Rebrovban.
4: Igen, Glasgow-ban lesz. De ne tudjátok meg már Milánóban mennyi repülőjegyel ment.
1: Hát igen, tízszeres áron. Mint amennyire.
4: Micsoda?
1: Mint amennyire
4: ahogy megtudták a legnagyobbak, a legprofibbak, azok már rányomtak egyből, 15-20 ezerig kaptak repülőjegyet, néhány óra múlva már 90 ezer.
1: Igen, pontosan.
4: Hát ott lesz, vagy hát ott 4-5 ezer fradista benne a San Siroba, de a városban is lesz olyan 3-4, úgyhogy.
3: Ja.
1: Igen. Na mi fog dönteni ezen a derbin, hogy látjátok? Mindig úgy mennek neki mindenki, hogy na most talán... Most el lehet, most nagyon egybe van, most jól néz ki az Újpest 10 nem tudom hány év után.
3: Hát inkább úgy mondom, hogy jobban néz ki azért az Újpest, mint az elmúlt másfél évtizedben.
4: Hát de még szép, hogy jó. Hát olajozottabban működik.
3: Igen, azt is mondhatjuk.
1: Na, mi fog dönteni
3: nincs akkor? Ezzel semmi. Én szerintem nem az fog dönteni, hogy most a héten Győrbe játszott a Fradi. Évek óta minden héten két meccset játszik.
4: Én meg azt mondom, a frissesség fog dönteni.
3: Akkor nyer az Újpest.
4: Azért az nem biztos, de az egyéni villanások, tehát a kapu előtti helyzet kihasználásokat fog dönteni.
3: Bagi kezdeni fog, szerinted?
4: Szerintem nem.
3: Én is pedig, úgy érzem.
1: Pedig a teljesítmény alapján kezdhetne?
3: Hát játszani fog.
4: Jó, de a korábbi teljesítmény alapján meg nem biztos, hogy kezdett volna Győrbe, és mégis kezdett. Egy Nagy Olivér szintén beépült a csapatba, hát azért Borbély Balázs olyanokat húzott, hogy kevesen lépték volna ezt meg. Én kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog rotálni, és hol, milyen helyeken.
1: Ezért szép játék, ez. Nem tudjuk megjósolni, hogy most ki játszik, ki nem. Ha az játszik, akkor az miért nem játszott múlt héten?
4: Az, hogy kezeled az öltözőt, hát nagyon, nagyon jól kezeli Balázs.
3: De azt tetszik, hogy hátul nem rotál semmit, és én szeretem azokat az edzőket, akiknek van egy kialakult védői, minimum a két belső védő, és azért az ilyen, szerintem a Fradinak az elmúlt 10 évben nem volt ilyen erős belső védő duója, mint a Ramekers és a Gomez. Ezért csodálkoztam, amikor a hiába egy ilyen hatalmas nagy darab Pali volt a Trabzonba, de a Fradi ellenbe ívelésekre játszani. Hát oké, egy-egyet elfejjel, abból is létsz lett, de egyébként hát 10-ből 9-szer ezek a világ összes játékos ellen úgy fejegetik el a labdákat, hogy öröm nézni. Na mindegy, ez legyen az ellenfelek baja, de a Kadu nagyon rendben van, oda-oda is egyébként rendben van, aki ott ugye általában előtte játszik most, és
4: ott állja egyébként.
3: Igen, persze. Persze. De Nagy Olivér, most Osvát, valahogy Nagy Olivér van talán lépéselőnyben, de most az NB1-ben ugye magyar-magyar, tehát ott a jobb hátvéd az magyar, az kell ahhoz, hogy meglegyen az öt.
1: Minden esetre zseniális Borbé eddigi munkássága a Ferencvárosnál, úgyhogy oda kell bilincselni, oda kell lakatolni a Grupa Maréna hazai öltöző
4: kispadjára. Na erre mondják a Fradiság, ne pénecoljál tovább Fradi ügyben.
1: Az mi?
4: Hát, hogy ne kiabáld el.
1: Mit?
3: De jó, de oda láncolod, hát az idegenbeli meccseken ki fog meccsen.
4: Hát, mert most az új persze, meccs az tényleg három esélyes. Hát,
1: három esélyes? Andi, hogy látod? Jó. Leo?
3: Nem, én a Fradinak azért lényegesen nagyobb esélyt adok, de ettől még tény, hogy az Újpest sokkal jelentősebb életjeleket mutat. Csak nincs mögöttük egyedülre kiegyensúlyozottság. Tehát ez
4: mert Dárdai Pali még keresi, mert ez tulajdonképpen Dárdai Pali
3: csapata. Tavaly is voltak remek meccsei az Újpestnek, és akkor persze minden lila ismerősöm, a jó, hála jó Istennek, következő héten meg Zakó. És akkor utána, na hát ez katasztróf. Tehát iszonyú hullámhegyek, hullámvölgyek voltak.
4: Egy biztos, viszont fantasztikus hangulat lesz. Telt ház, mind a két tábor szerintem már festi a transzparenseket.
1: Vagy már készen vannak.
4: Vagy már készen vannak.
1: Se érzik el a stadionban. Igen.
4: Hát nem, még ezt nem.
2: Lesz közös vonulás?
4: Nem, ilyenkor nem szokott. Nem.
1: Hát az az EB-n.
4: A környező könyvtárak tele vannak már ilyenkor, ilyen délóta, meg kora délelőtt óta.
2: Kenyére. De az ugye szurkolókat,
4: ők igen, hát hogyne. Hát
3: azt hittem olyan közös vonulást gondolsz, hogy közös olyan Fradi van, Újpest.
1: Igen. Így, közös az MTK stadiontól végig a Hungárián a Grupa Marénáig, olyan közös vonulás.
2: Egyébként még ilyen, most nem tudom miért az utcai harc jutott eszembe.
3: Rossz.
2: Igen, de lesz, hogy, igen, de hogy ez még megvan a szurkolótáborok között?
1: Persze.
4: Nyilván a verekedés?
2: Hát, amik,
4: nem,
2: ahogy...
4: Nincs.
2: Nekem sincs ilyen emlékem, hogy igen.
4: Rendőri kísérete érkezik mind a két tábor a aktuális
2: stadionhoz.
4: De már ilyen,
2: hogy megbeszélnek valamit, hogy találkoznak.
4: Hát az van, az az
1: ustavka. Nem hívtak? Neked nem írtak?
2: Ezekről lemaradtam.
4: Ja, az korrekt módon az puszta kézzel, és megvan határozva, hogy mennyi 20-20-an, vagy 30-30.
1: Megvan határozva, csak deréktől fölfele. Ez megvan beszélve. Puszta kezes viadal. Van ilyen egyébként puszta kezes viadal. Együttésig tart. Aki egyszer eltalálja a másikat, az utána véget is ér. Igen. Na jó, tippeljünk egyet a derbire. Ki mit mond?
2: 1-1.
1: 1-1.
3: 2-0 Fradi.
1: 2-0 Fradi.
4: Hát én is az 1-1-re hajazok, de 1-0-ra nyer a Fradi, na.
1: Jó, 1-0 Fradi. Én akkor mondok egy 4-0 Fradit az elmúlt évek tapasztalataira.
4: Na jó, hát letakarnak minket zsírpapírra, hogyha ez nyer az Újpest.
2: Leó, te 2-0-at mondtál, ugye?
3: Igen. De ez csak azért, mert tippelni kellett, mondtam, hogy tényképpen bármit el
4: tudok tippelni. Én nem tudok tippelni.
3: De Dibusz egyébként alig kap gólt, nem? Most így jobban belegondolsz.
1: Sőt, Dibusz most 11-est védett, és ő azért 5 évente véd egyet, mert amúgy irányt sem szokott találni, úgyhogy most kivédte magát a következő 3 évre.
3: Mondjuk ez az a 11-es volt, hogyha irányt találsz, akkor véded is.
1: Persze, igen. Mert csak amúgy, hát ő mindig elugrik az ellenkező irányba.
3: Ez csak abból a szempontból lett volna jól rúgva, hogyha a másik irányba indul el Dibusz. De így, ha az a kapus, amelyik ebbe az irányba indul el, ezt a 11-est azért védi.
1: Igen, tehát emlékszem, úgy jutott ki a Fradi a Borac Bányeluka ellen 11-es párbajban, tehát mindenki tudta, csak akkor van esély, hogyha mellé vagy fölé rúgják.
3: Nem az volt az a 11-es párbaj, mivel teljesen egy időben a Fiorentina meg a Puskás is 11-es párbajt rúgott, és egyszerre két 11-es párbaj ment, igen, osztott képen
1: és
3: az M4-en.
1: És pont úgy szerencse volt, mert Dibusz mindig elugrott az ellenkező irányba, de volt két fölé meg egy mellé.
3: Ja, persze.
1: És ez sikerült a Fradinak bemenni, mert 11-es meg a Dénes az nem igazából nincsenek. Jóba. De most védett egyet, és igazából kellett is.
3: De ha 5 méterről zicserből kapura lövik, azt meg 80%-ba fogja.
1: Azt meg braporba, persze, az simán. Az simán, azt mindenki tudja olyankor. Na jól van, elmegyünk hírekre, aztán jövünk vissza még egy kis nemzetközi focival, búcsúzkodunk, elköszönünk, és aztán megyünk. Jó? Oké, elmegyünk hírekre, és mindjárt folytatjuk, rögtön jövünk vissza.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
5: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: 5 gólos mérkőzésen győzte le a Vasas a Nyíregyházát a labdarúgó NB1-ben. Hivatalosan is elvették Mészárosségtól az M6-os egy rövid szakaszát. Hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
6: A Vasas hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte a vendég Nyíregyházát a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. Az újonc angyalföldi együttes ezzel feljött a második helyre a tabellán, míg a Nyíregyháza jelenleg a 8. Megszerezte első győzelmét a Liverpool az angol labdarúgó bajnokság új idényében. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a harmadik forduló tegnap esti nyitó mérkőzésén az Ipswich otthonában Iszák duplájával nyert 2-0-ra. Mindkét magyar válogatott játékos végigjátszotta a mérkőzést. A Real Madrid viszont 3 győzelem után tegnap vereséget szenvedett. José Mourinho együttese Sevillában a Betis-től kapott ki 1-0-ra a spanyol bajnokság 4. fordulójában. A magyar női kosárlabda válogatott súlyos vereséggel kezdte meg a szereplését a berlini világbajnokságon, mivel 99-53-ra kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A VB-re 28 év után visszatérő magyar csapat ma délután 2:30-tól Nigéria ellen folytatja a VB csoportkörét. A találkozót az M4 Sport Plus és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Elvette a kormány a Mészáros-Lőrinchez köthető koncessziós vállalattól az M6-os autópálya Érdés-Dunaújváros közötti szakaszának, valamint az M8-as egy részének üzemeltetését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint érvénytelen az a korábbi döntés, amely ezeket a szakaszokat az MKIF üzemeltetése alá vonta, mert Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszternek nem volt hatásköre erre. Az érintett útszakaszokat így a jelenlegi társaság üzemeltetheti tovább, legfeljebb 11 évig. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, ezzel 105 milliárd forintot szereztek vissza. Szerződést bontott az oktatási hivatal a Dériné közhasznú non-profit Kft.-vel. A nyáron kötött megállapodás arról szólt, hogy színházi és drámapedagógiai anyagok szerepeljenek az iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezéreltsége miatt átvizsgálják a működését. Lanert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter pedig azt közölte, fontosnak tartja, hogy a tematika továbbra is hozzáférhető legyen a pedagógusok számára. A Dériné program közleményében úgy reagált, a szerződés felbontásával a gyerekeket fosztják meg az ingyenes, élményalapú tanulási lehetőségtől, és nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bejelentette azt is, hogy tanulmány készült a gyermekvédelem és az intézményrendszer helyzetéről, amit hamarosan nyilvánosságra hoznak. Európában meghaladta az 1000-et a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma. A legtöbb esetet Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek 5-dénél jelentkezik a lázzal járó influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden 100. beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjesztik.
0: Közlekedés.
6: Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások, a Szabadság, az Árpád-Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területet lezárnak. A holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
0: Időjárás.
6: A napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 25-34 fok várható. A déli-délkeleti tájakon lesz a legmelegebb, késő este 14-21 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na jó reggel, drága hallgatók, 3:10 lesz 5 perc múlva. Ráfordultunk a célegyenesre, hiszen Olaszországban, Monzában a Forma 1-es hétvégét, nagy díjat rendeznek, úgyhogy mindenki fel a kezeket, aki szereti a Forma 1-et, kivéve aki most épp a volán mögöttül vagy a bokrokat nézegeti közelebbről. Jó reggelt, sziasztok! Hello Andi, Károly Andi.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Itt van Elpap István, szia Leo!
3: Sziasztok, most Forma 3 van egyébként így. Éppen. Aki M4-et akar nézni, majd 10 után, amikor vége lesz a így. Sportreggelnek.
1: És Bánki József, szia Dodi, jó reggelt!
4: És Szalai Kristóf!
1: Így, a 0
4: 105-dik?
1: 106. 106-dik. Igen, 106-dik.
3: Akkor a 105,9-en éppen túl.
1: Hát, múlt héten így volt, hogy a 105,9 sportreggelnek a 105-dik. Igen. Szombati reggelie. Na, viszont a 06-30-55-55-605-ösre várjuk az üzeneteket, Viberen is, illetve SMS-falra is, úgyhogy szóljatok hozzá nyugodtan témáinkhoz. Picit nem tudom, néztétek-e, madridizzunk már, tegnap volt egy Betis-Real Madrid meccs.
3: Nem néztem, mert Liverpoolt meg kosárlabdát néztem, aha, de olvastam, hogy mi volt, meg láttam az összefoglalót.
1: Már megint ment a szöveg a meccs után, hogy a Negreira ügy folytatódik, és hogy megint el lett csalva a mérkőzés. Nem tudom, be kell rúgni a helyzet a 11-est, és akkor nincsen vereség.
3: Meg a két zicsert, amikor gyakorlatilag...
1: Kapussal szemben 5 méter üres kapura, ja. Mbappé kétszer, tehát üres kapu 5 méter, kétszer nem tudta belerúgni
3: Vinicius
1: az üres kapuba.
3: Kapu, kapufa, jó, az annyira kapufa, éles szögből, hogy onnan, onnan nem lett volna könnyű.
1: És a kimaradt 11-es a végén. Tehát, jó, hogyha ezekben megvannak, akkor nincs kérdés.
4: Meg a számszaki szakik nagyon jó nagy pofont kaptak megint, mert... Na, labdabirtoklásban is
3: XG.
4: Izgalmas
3: háromfél volt.
4: Háromfél és 0,93, 10 kapura lövés a Betisztől, 20 a Madridtól, szevasz tavasz.
1: De már megint ment a szöveg utána, hogy na már megint a Barcelonának akarják adni ezt a... Pedig én azt hittem volna a szezon előtt, azt hittem, hogy ez a Madrid meg a Barca nem is fog kikapni. Annyira erősek játékos keretben.
4: Hát meg milyen, baromi jó összeállításban játszott a Madrid.
3: Kiszoktak ezek kapni sem. Akkor is, amikor még ennél is erősebbek, úgyhogy néha. Hát a szeptember van, hát most az, hogy mi lesz majd májusban, annak semmi köze az, hogy van most szerintem.
1: Mourinho nem is idegeskedett még ott a kispadon első vereség. Lesz majd Schalke Bayern, a Schalke Bayern, aztán beszéltük Leóval.
4: Bocs, csak egy pillanat, azért a gólt azt tudjátok ki lőtte. Troy Parrott.
3: Első gólja, ugye?
4: Első gólja, igen.
1: Igen.
3: Betis színekben.
4: Egyébként, kevesen tudják, de a Fradinál is szóba került.
3: Zöld, ír, zöld.
4: Rabikin el akarta hozni.
3: Na de mindenki zöld. Fradi is, az írek is.
1: Meg a Parrott is. Igen. Hogy zöld akartam, papagáj. Hogy a... De viszont gyönyörű a Betisnek a most az ideiglenes olimpiai stadionja ott Sevillában. Hát, nagyon szép, 71 ezres, tehát monumentális, nem is lehet kikapni ott szerintem abban a stadionban.
3: Azért majd valakinek majd sikerülni fog.
4: Az a népcsapat Andalúziában.
1: Igen. Ez is szimpatikusak is egyébként.
4: Nagyon sok Betis szurkoló van. Sevilla városában ott azért a Sevilla FC talán picit népszerű, de hogy a környező városokban meg a Betis.
1: Azt mondták tegnap Sevillában 48 fokot is mértek a napközben.
3: Na jó, de a napon nyilván. Tehát...
1: Ja, persze. Igen. Na, Schalke Bayern, ez beszéltük Leóval régen, ez mindig az a meccs volt, amit előre lehetett tudni, hogy 5 vagy 6-0, ennél már csak a Hamburg volt jobb, mert azt tudtuk, hogy 7 vagy 8-0.
3: Mindig. De úgy, hogy a Schalke egyébként egy halálmenő csapat volt.
1: És akkor
3: egy
1: jó Schalke, de az az 5-6-0.
3: A Schalke csak azt különböztette meg, tette meg a Leverkusentől, most már nem, hogy ugye egyik se volt. Mind a kettő ezerszer csúszott le a Bundesliga aranyról, de ez a, ugye a Neverkusen, vagy a Loserkusen, de a Schalke detto. De a Schalke ez legalább még a régi német érában volt bajnok, még a Bundesliga előtti időszakban.
4: Nem tudom, melyik a pekesebb. Tehát a Leverkusen kétszer már ott volt a küszöbön, és ott botlott el egy Unterhaching elleni meccsen, hát az a Schalke-nál meg emlékeztek
3: 2001.
4: rá. 2001. Hát ünnepelt már.
3: Ott volt 80 ezer ember a pályán, ilyen műanyag salátás.
4: Már a gyepen ünnepeltek, hát a és a rádió a...
3: Nem, a kivetítőn. A régi Schalke, az még a régi Schalke stadion
4: volt.
3: Nem,
4: nézték a...
3: De a kivetítőn ment, mert még tartott Hamburgba a Bayern meccse, még volt egy közvetett szabadrugás.
4: Patrick Andersonnak legurították.
3: Patrick Andersonnak legurították belőtte, elvesztett.
4: De ott hallgatták is a rádiót, a pálya közepén a játékosok, nem is a kivetítőt nézték. Hihetetlen, már
3: Andy Möller akkor sálkemezben lófrált ott a pályán, ilyen papírmasé salátást állok mindenkinél, aztán az is lett az
4: egy ikonikus jelenet volt, amikor Manuel Neuer kifutott a szögletzászlóhoz, és becsuktott a szögletzászlónak örömében, hogy megnyerték a bajnokságot, aztán nem, aztán utána a Bayernnak lett a legendája.
3: Igen. Hát igen. Ott azért nyert néhányat.
1: Nem. Egy párat, igen. Na, tegnap volt még egy Liverpool meccsünk, Szoboszlaik nyerte 2-0-ra.
3: Egész jól nézett ki a pool egyébként. Magához képest főleg.
1: Magához képest, igen. Bár mondjuk gyenge nagyon ez a ifjúst, tehát a United-től kaptak 5-öt.
3: Pont egy ilyen ellenfél, meg egy ilyen meccs kellett most a Liverpoolnak szerintem, mert itt nagyon fontos volt, hogy 3 pont legyen. De mondom, én az első...
1: Iszak nem is tudom, mikor rúgott 2-t.
3: Hát Newcastle-ba körülbelül. Hát én mondom, elkezdem nézni a kosárlabdát az elején, és amikor a kosárlabda viszont gyorsan kiderült, hogy ez mészárszék, akkor mondom, akkor átmegyek Liverpoolra, de ott közben az meg esett 2 gól, úgyhogy abból se láttam.
1: Az is eldőlt.
3: Az is eldőlt, de onnantól már inkább azt nézegettem. Szoboszlai jól nézett ki, mindenről akart rúgni egy gólt 25-30 méterről. A kaput mindig eltaláltad, a kapus valahogy mindig odaért. Barkola egyértelmű nagy erősítés. De most úgy tűnik, hogy Barkola érkezésével hirtelen Kakpó meg Iszak is idegesebb lett, mert elkezdték csipkedni magukat, mert mondott Iszak, mikor lőtt 2 gólt, és Gakpo mikor adott 2 gólpaszt.
4: Én nagyon fontosnak tartom, hogy talált egy jobboldali védőt Araujo személyében. Az nagyon fontos. Frimpongot ott hagyta a padon, mert ő nem jobb hátvéd. Connor Bradley még nem épült. Ja. És érthetetlen, hogy oda nem igazoltak, viszont a bal oldalon meg tele vannak jobbnál jobb játékosokkal. Hát,
3: Frimpongot majd elő fogja csereként használni.
4: Hát majd előre szerintem. Futóba.
1: Igen. Ja. Igen. Ja, PSG mit csinál? Felkészülésre használja az első, nem tudom, 5 fordulót? Párizsban?
3: PSG ez egész őszt arra szokta használni, még a BL-be is.
1: Nyeretlenek, 2 döntetlen és tegnap egy vereség még a Monaco ellen.
4: Ráadásul az rangadó. Belefér.
3: Még nem heverték ki Barkola távozását.
1: Meg a második BL győzelmet. Azért ott Luis Enriquet én úgy ismerem, hogy neki beleférne egyébként. Ő már az első 2 meccs után
4: nem rá

0: hiányzik. Az öltözködés, a stílusa, a
1: bürgája. Jürgen Klopp sokkal jobban hiányzott úgy általában a nemzetközi futballból, de majd most szövetségi kap, nacionál elfélén visszatér. Ott én biztos, hogy nézni fogom, mindegy, úgy szoktam egyébként, de,
2: hát így,
1: de jó, de így
0: Zidane
1: így,
0: francia így a, szövetségkapitányként.
1: Persze, én Zidant is csipem.
0: Csábi holland szövetségkapitányként.
1: Az, ami a biztos kudarc, tehát azt most mondom.
0: Miért?
1: Hát mert.
0: Csábi Cruyff is te egyébként, Guardiola is az.
1: Hát és?
0: Hát ott még a stílus az ugyanaz, abban még kijöhet valami.
1: Csak nincs egy futballistájuk.
0: Hát az már más kérdés. De amúgy van. Van. Hát, hogy belegondolunk, van. Azért van.
1: A közepes teteje ilyen Málenek. Jók, de jók, de nem extrák. Tehát nincs egy Bergkampjuk.
2: Azért
1: nincs egy Van Nistelrooyjuk.
2: Már Cruyffről van szó, a legnagyobb hatással szerintem a világ labdarúgására ő volt.
1: Hát az játékosként is, meg
2: edzőként is. Tehát ha mind a kettőt összevetem, nem, Guardiola játékosként nem volt akkor a hatás alapul a nemzetközi futballra.
0: De most,
2: edzőként igen. De Cruyff mind a két volt, tehát játékosként, meg edzőként is. És van még egy nagyon komoly esemény, Messinek a visszavonulása a
0: vállalatban.
2: Szóval én soha nem hittem volna, hogy Maradona mellé bárkit oda lehet, de őt igen. Tehát nálam
1: egy kicsit tovább tartott, objektív okok miatt egy kicsit tovább tart a pályafutása, vagy tartott a pályafutása, hát, mint a
0: mélysebek ezeket épít föl nekem. Mélysebek. Én bízom benne, hogy visszatér még, tudjátok, hogy miért?
1: A válogatottba.
0: Azért, hiába fészkelőd, Szandi, vagy nevetsz, nem nevetsz, azért, mert 2028
1: tudom, hogy Argentinában.
0: December 31-ig van szerződése a Miami-val, 28 dec 31, igen. És 28-ban rendeznek egy Copa Amerikát még. Tehát addig focizni fog még a Miami-ban, és hát miért ne lehetne megkérni rá, hogy na még erre a kopára.
1: Meg majd a 30-as VB.
0: És onnan már csak kettő esztendő a 30-as
1: világbajnokság. Ott Argentinában
0: is rendeznek meccseket. Argentinában is, meg Portugáliában is. Ugye milyen érdekes, hogyha már egyik sem lesz ott a VB-n, Ronaldo és Messi közül. Na, kár értem, még volt benne egy Copa America. Nem? Vagy már?
3: Szerintem ő ezt jobban érzi.
1: Engem teljesen hidegen, hogy Kérlek? Egyébként, de most komolyan mondom, és én változatlanul Maradona párti vagyok, nyilván a Messi egy kicsit.
2: Amikor osztályunk, az is van,
1: a Messi egy kicsit de... példásabb, de én úgy vagyok például Cruyff párti, hogy egyébként meg...
0: Hogy német vagy.
1: Egyébként meg német párti vagyok, de és azért mégiscsak a Cruyff
2: ebben
1: a németek ellen játszották.
2: De 74-ben én...
1: Nem, mintha Beckenbauerrel bármi probléma lenne.
2: A német futballt, az a holland válogatott.
1: Ja, nekik szurkoltam.
2: Hát, igen.
1: Nagyapám majdnem idegösszomlást kapott, amikor látta, hogy a hollandoknak szurkolok.
2: Hát nálunk is ez volt a tanti, azt mondta, hát
1: után meg ott zokogtam, nagypapám meg mosolyogva bontott egy sört, és mondta, hogy na, látod, kisunkám, ezért kell a németeknek szurkolni. Ez történt konkrétan, de ez semmit sem volt. Egyébként... Ha már itt tartunk, Johan Neeskens, akit én már Cruyff formátumú fontosságú láncszemének éreztem annak a holland válogatottnak.
2: Érdekes, én soha. Neeskens, Cruyff, Hanegem, ez volt a középpálya. Én mindig viszordó volt, ne, és nem volt a legjobb haverja.
1: Cruyff előbbre volt azért, mint ők.
2: Micsoda?
1: Hát egy kicsit, inkább a Janssen volt középpálya még, nem? Hát a Cruyff is, a csatásor meg a középpálya igen, között játszott.
2: De Cruyff előrébb volt. Neeskens, Janssen,
1: Van Hanegem. Igen, csak azt ne felejtsd.
2: Johnny Rapp, Cruyff és Kaiser, utána meg Rensenbrink.
1: Így van. Azt ne felejtsd el, hogy nem hogy megengedve, hanem rögzítve, hogy Cruyff hihetetlen módon látta a futballt játékosként is a pályán, hogy ő maga tartotta Neeskenst olyan rettenetesen sokra, hogy a Barcelonához is
2: a
1: Neeskens
2: szerződte. Tudod, ki tartotta a legtöbbre? Akit Varga Zoli is.
0: Guardiolát.
2: Nem, egy holland válogatott balsz és ő. Pete Kaiser,
1: hát persze. Hát,
2: ő volt a legnagyobb nála.
1: Az, aki pont kikopott a válogatott kezdőből, igen. Amire 74-ben majdnem eljutott.
2: Jött a Rensenbrink.
1: Na mindegy, csak a Neeskens azért jutott eszembe, mert egyrészt már nekem 13-as messzámom volt narancssárga pólóból, és az Neeskens volt, és Cruyff volt a 14-es.
2: Igen.
1: De nem csak
0: ki
1: ez.
0: Ki volt még 14-es?
2: Cruyff.
0: Piros mezben.
1: Piros
2: Ari,
1: na várjál, de...
0: Csak én is beszéljek.
1: De csak az
3: és Juhász Dorka.
0: És Juhász Dorka.
1: Johan Neeskensről most irattam.
0: Végeztünk minden. De
2: jövőjelzétek valami. Nyugodtan. Te mit csinálsz, Kristóf?
1: Hadd fejezzem be. Egy fél mondat Johan Neeskensről most irattam cikket a Népsport retro mellékletbe. Mert most lenne 75, nem pár éve hunyt el, ugye? Most lenne 75 éves, úgyhogy egy... Aki Neeskenst kedveli, annak érdemes.
2: Én kedveltem, de na. Ő a visszhordó közé tartozott, a művészek között.
0: Kedveltem, de nem annyira.
1: Mondjuk úgy volt visszhordó egyébként, hogy a 74-es VB-n látó mögött második lett a gólövő listán a nagy visszhordásban. Johan Neeskens.
2: Ő legjobban a 11-est.
1: Azon kívül a VB döntő második percében azért a teltházas Müncheni olimpiai stadionban csak odaállt 11-est rúgni, be is rúgta Sepp Maiernak.

0: Tehát ahhoz ezért kell idegrendszer, hogy elkezd, kezdő sipszó, megkapta a labdát Johan Cruyff, addig vezette, amíg föl nem rúgták, Uli Hoeness. A Hoeness rúgta föl. A Fox kísérte végig a kezdőkörből, de a Hoeness rúgta föl. Nézkensz odaát, letette.
1: Látod magad előtt, Andrea, hogy elviszi föl.
2: És telírűztál középre.
0: Mint ahogy a Lothár szokta fénykorában.
2: Engedjük a középbe a Kristoffot.
1: Lothár.
2: Menjél hozzá valami. Valami csehszlovák bevásárlószatyor van már itt a hóna alatt.
0: Ridikülnek mondanám.
1: Vége, már Tomi itt integet nekem, üti a vállamat, hogy el kell köszönni.
0: De hogy üti, pontosan láttam, hogy van még egy perc
2: 30. Az integet, hogy add meg az adósságodat.
0: Akkor kezdjük azzal, hogy 14 óra 15-ig Andi most már itt marad, mert magyar-nigériai. Jó van, de magyar-nigériai női kosár VB kulcsfont. Ha egyetlen ponttal nyerünk, tovább jutottunk dacára a tegnapi mínusz 40-nek, és nyilván magyar NB1-ek is vannak szép számmal ma is.
1: Pitti írt még egy üzenetet, hogy sziasztok, a Liverpool az első földben jó volt, de a másodikban már nem volt meggyőző. Ezzel tudjuk zárni, úgyhogy köszönjük
2: Induljon
1: szépen.
2: Induljon a Keresztúri túra, úgyhogy holnap Radi Újpest.
1: Igen, holnap meg derbi. Na jó, leadtuk a tippeket a derbire, ugye?
3: Le.
1: Jó, na oké.
0: Andi rögzítette őket.
1: Andi rögzítette. Köszönjük szépen, Andi, jövő héten leszel.
3: Én igen, talán.
1: Leszel. Én nem leszek jövő héten Leo, te vagy, Dodék, vagytok. Jó van. Na akkor...
2: Voltunk, vagyunk, leszünk.
1: Így. Akkor köszönjük szépen, hogy jöttetek, itt voltatok, és akkor búcsúzik a társ műsorvezető Károlyi Andrea, Elpap István és Bánki József nevében a szerkesztő műsorvezető Szalai Kristóf. Adásunkat vissza lehet hallgatni a www.mediaclick.hu oldalon, és most pedig következik a sportjelölt Szalai Kristóffal. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Szép napot, kedves hallgatók! Ez a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne már a Sport délelőtt, és ezzel át is adom a szót Virányi Zsoltnak.
4: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Nyári Sándor, aki a férfi válogatott szövetségi kapitánya volt méghozzá röplabda sportban. A 2001-es EB-re jutott ki a férfi válogatott a legutóbbi, a BSN női csapatával bajnokságot nyert, a Szeged férfi csapatával szintén. Köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba, és előre mondom, hogy megengedted, hogy tegeződjünk, pedig tulajdonképpen nem így lenne illdomos, de a lényeg az, hogy a régi sportbarátságra való tekintettel azt hiszem, hogy nem is válaszolnál semmilyen kérdésre, ha magáználak.
5: Én is nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, és természetes, hiszen 10 éve ismerjük egymást, és jókat beszélgettünk, amikor röplabdáról van szó. Úgy könnyű jókat válaszolni, és elgondolkoztatóakat, ha jók a kérdések. Várom a kérdéseket, van miről beszélni valóban.
4: A férfi röplabda válogatott nem tudjuk megmondani, hogy a 24 csapatos ebben mikor lesz legközelebb 2001 után, de most erről sem beszélünk még közvetlenül, hanem a női válogatott ebben szerepléséről. 21. augusztus 20-án Szlovákia ellen 3-1-re nyert legutóbb a magyar felnőtt női röplabda válogatott, tehát a legutóbbi győzelem óta 5 év eltelt, és azóta jött egy edzőváltás, a lengyel Glusák helyett az olasz Chiappini, Alessandro Chiappini 5 vereséget gyűjtött be az első EB-n, és hát most ezt megismételte a következő EB-n. Én most mégsem őt akarom kvázi pellengére állítani, majd aztán megteszed, amikor arról kérdezek, de 11 EB újonccal szabad-e kimenni egy felnőtt női röplabda EB-re, mert most ez történt. A csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réke is az első EB-jén volt ott 25 évesen.
5: Hát igen, ez az alfája és az omegája ennek az EB szereplésnek, vagy ha úgy tetszik, leszereplésnek. Én többet vártam a lányoktól, én nagyon nagy tisztelettel figyelem a női röplabda szakág munkáját az elmúlt 15 évben. Igencsak sűrűn ott vagyunk mi azért az Európa elitjében, az első lépcsőt meg tudjuk lépni, de már most már nincsenek Dobi Edináink, nincsenek Sándor Renátáink, Szatmári Grétáink.
4: Horváth Dórák.
5: Horváth Dodók, igen, ez az a Lilium.
4: Később Szatmári Gréta, igen.
5: Szatmári Gréták, azért mondom, az egy nagyon jó csapat volt, és az döngette, hogy az európai középmezőnyt, itt ott kuckolta az élmezőnyt is. Ez idő elmúlt, de nem kell mindig a múltba révedni, mint a férfiaknál is voltak sikerek, meg voltak kudarcok, de amit kérdeztél, ez az alap, és nem gondolkozok, és nem körülírom. Ilyet, hogy az elmúlt évek, 2-3 év, mert már az új olasz edző is dolgozott, válogatottjából gyakorlatilag 3 olyan játékos, aki odavaló volt, a Réka is, a német Anett is, és a feladónk is remek röplabdás.
4: Petrengo
5: Brigitte.
4: Ez remek. A 3 játékos a rutinos, aztán utána 11 rutintalan.
5: De Zsolti, hol van itt rutin 26 éves korban, 32 éves korukban a legjobbak, 30 éves korukban, tehát még mindig a éppen, hogy Európában vagyunk című kategória, és azt jól műveli, mind a három. Jó, játszott a mai nemzeti sport osztályzatok között is, nem tudom, Petrenko még kapott 4-es, még nem olvastam el, csak ránéztem és becsuktam az újságot, majd hazamegyek, elolvasom, de az, hogy a Németh Anett egy külön klasszis játékos, ez teljesen világos. De ennek a három embernek, akinek végig kellett játszani, mert nem volt más tapasztalt, vagy közepesen tapasztalt játékosunk, erre valakiket rá kellett vinni, még háromat állandóan pályán tartani, akiket nem is nagyon forgattunk, nem is nagyon kellett forgatni, ez a kiváló szőke ifjú hölgy a centerünk.
4: Cserekje Zsófi, a 18 éves.
5: Cserekje Zsófi, ez egész, én nekem a szakmai véleményem, dolgoztam 2 évig a női BSE-vel is, mint említetted, egészen különleges adottságokkal rendelkezik, én csak a Dobin Edinát láttam hasonló tehetséges röplabdásnak annak idején, Edinával erről beszélgettem is, mert jó viszonyban vagyunk, hál' Istennek, és mondta, hogy ó, Sanyi bácsi, mondtam, olyasmi jó lesz ez, mint te vagy, Sanyi bácsi, ez jobb, mint én, valószínűleg már most is több van benne, ezek nagyon komoly dolgok, ezért az a hatos osztályat, amit ő kapott, az teljesen rendben is van, hiszen nem játszott a végül is, teljesen vég, de hát nem volt más center forgatási lehetőségünk, de nem utoljára és nem megkerülve, borzasztó nagy hibának tartom. Nem tudom, hogy mi győzte meg a kapitányt erről, hogy ő vagy valami tanácskozás, vagy tanácsadók, vagy saját kútfejéből, hogy 11 olyan játékost, aki gyakorlatilag még nem is junior korú, vagy a többsége már junior korú, hiszen mondjuk 18-20 éves, de még mindig a magyar junior bajnokság válogatottban játszhatnak, és ezek közül 3-4 teljesen stabil pozíciót, felelős pozíciót kapott ebbe a válogatottba, amit az első két meccsen élvezték, mert 16 ezer ember, 15 ezer ember előtt kikapni is jó érzés, hogyha végtombolja a lelátó azt a mérkőzést.
4: Főleg, ha van játszma labda, de a törökök ellen, ugye hazai pályán játszanak, címvédők, azt mégis
5: is
4: 24-23 ide.
5: És a világ egyik legjobb támadó játékosa volt valószínűleg a törököknél, az a kubai hölgy a pályán.
4: Vargas.
5: És a lengyelek is, hát azt tudjuk, hogy Európának egyik diktátora. Szóval azok nagyszerű meccsek voltak, és a lányok vették is az adást. Ez mutatja, hogy tehetséges emberek. De amikor átnéztünk a hálón a németek ellen, és azt mondtuk, hogy Jézus Mária, ezt meg lehet, hogy nyerni kéne, vagy legalábbis nagyon jó meccset játszani, az utolsó kettőből minimum egyiket megnyerni, azonnal feladattá vált, nem játékká, nem röplabda játékká, röplabda küzdelemé vált, és itt a találékonyság, meg a pengézés már nem játszott ezekben a pillanatokban. A lányok tették a magukét, a nagyszerű 3-4 egészen komoly fiatal tehetséges hölgyet láttam a pályán, néztem a mérkőzéseket természetesen.
4: 18-as EB bronzérmes játékos ott volt, de hát U18-as EB bronzérmes játékos. Jövőre az U19-es VB-re mennek. Most meg 16 éves Pampuk Gréta Nyíregyházáról, és a két zsombók lány, Anna és Eszter, 17 évesek, Vasas.
5: Igen, hát ezzel mindent el is mondtál. Itt ennek a csapatnak egy csapat körül egyetlen kérdése, én szerintem az szakmai hiba volt, de az edző úr, olasz edző bizonyára érti a röplabdát, mert ezt látom rajta, csak valamiért a kommunikáció, tehát hogy harmadkézből hajlanak egy olasz fordítást időkérésnél a lányok. Én megmondom őszintén neked, engem Nyugat-Berlinben annak idején még, amikor tiltott övezet volt, a Post-Berlin hívott edzőnek. A US Garibaldi Sardinia Széria B-ligás csapata hívott edzőnek nagyon komoly ajánlatokat tettek, és én két gyerekem természetesen picik voltak, a Levente és az MS, és azt mondtam, hogy azért nem merek elmenni, mert én lehet, hogy 100 szót megtanulok olaszul, 100-at meg tudok németül, de nem ugyanaz időkérésnél, amikor a magyar a magyarral kommunikál, beszélget, olyan finom dolgokat tud pengésen, nem azt mondja, hogy hátrébb, előrébb, ugorjál, nyitásfogadás, ezeket meg lehet tanulni.
4: Ezek szakmai kifejezések.
5: De ott
4: sokszor nem ez kell.
5: Nem, ha úgy van. Ott félre kell hívni, egy lány belekarol, és azt mondja, kislányom, te is tudod, hogy most neked kell megcsinálod, ne féljél tőle, megkapod a labdákat, bátran, vagy sikerül, vagy nem, ennyi a felelősség. No, itt az olasz edzői volt az egész felelősség, ennyi csikót Európa talán két legjobb csapata ellen, majd utána ott megpuhítva Európa középcsapatai ellen pályára küldeni egy felállásba, az több mint veréség. Nem tudom, hol a többi játékos. Az elmúlt 10 évben azért megfordult itt 8-10 magyar igen jó nevű röplabdás, tehetséges 28-30 éves, hogy ők hol vannak, miért nincsenek ott. Ha biztos van ennek oka, el kéne mondani.
4: 2023-ban Kiáp Pirnével ugye utolsók lettünk matematikailag, a 24 csapatos elmény 24. hely, most utolsó előtti 23 a szám, 23. pozíció, 5 meccs, 5 vereség, 17 játszmában mindössze 2-t nyertünk meg, és aztán ott van az a Lettek elleni, kezünkben volt a 3-1, a 6 meccslabda játszma és meccslabdát, mégis ők értékesítették, azt mondom, a 3. játszmalabdájukat, majd fordítva nyertek 3-2-re.
5: Mind a kettőben egy teljesen egyetértünk, tehát én is ezeket a gondolatokat, amikor csak készülök én egy beszélgetésre, átgondoltam. Szóval én azt mondom, A pont.
4: Az megint a rutin hiánya, hogy nem tudod az egyik meccslabdát értékesíteni?
5: Nem is, rossz, óriási küzdelem folytott. Hol az ellenfélnek volt meccslabda, nekünk 6-szor, nekik 3-szor. Az egy gyönyörű végjáték volt. Csak egy labda és repülőgép fönn nem marad, úgyhogy előbb-utóbb való le kellett esni. Az egyik dolog. Én azt mondom, Zsolt, neked, hogy azért azt ne felejtsük el ettől a női szakáktól, és se a szakemberektől, se a lányoktól, a különféle generációktól, hogy azért odáig el is kell tudni jutni, hogy európai TV egyenes mérkőzésen világklasszisok ellen játszunk mérkőzést, mert hogy megveressük magunkat kint az EB-n. Ki kell jutni az EB-re. Ez a női válogatott, azt hiszem a 4 utolsón kim volt, ezóta a 4., ahova kijutottak.
4: Sőt, több sorozatban ez most már 6. EB volt 2015-től. Előtte 28 évig nem jutottunk ki.
5: Így van, így van. Oda ki is kell jutni, hogy megverhessenek. Ez az A feladat, amit gyönyörűen megoldottak idáig. Az, hogy mi történt ott a pályán is, a rutintalanság meg a rutinosság, teljesen egyetértek veled. Ott az Anettet, ugye az ellenfelek már elnézést kérlek, de ha a magyarok ellen edzősködök, akkor azt mondom, hogy ha baj van, akkor biztos a német Anett fogja kapni a labdát. Ha antennára kapja, megpróbál vonalat ütni, keveset kapott igazán antennára, ahol ott igazán vonalat lehet támadni, kiütni a blokkról, vagy beütni. Ha bejebb kapja a bal kezére, tolódjatok bejebb, 2-es blokk, 3-as blokk, és még a leszakadó is be, átló. Anett csodálatos röpadás, nem véletlenül Európának egyik legjobb diagonál játékosa, egyedül nem megy. Egy ilyen embert ismertem, hogy Buzek László volt, aki helyettünk is bejutott a Csepelt annak idején a Bajnokok Ligája 4 közé, előről hátulról ő ütött, de ő egy más világ volt.
4: És valószínűleg a 70-es évekhez képest azért a sportág
5: más
4: igen, a sportág, fejlődött.
5: Más a sportág, nem lehet semmit összehasonlítani. De ott volt a kubai játékosa, a kiváló török válogatottnak, szenzációs fiús adottságai, azon kívül egy gyönyörű hölgy. Ugrik, mint a nikkelbólha.
4: 105 km/órás sebességgel üt nyitáskor, vagy akár befejezéskor.
5: É, hát ez férfi mezőnyben is derék dolog, ha valaki támadó szervát megpörget 105 km, a fiúknál 120-140-nel ismán vannak csodabogarak.
4: Én elmenekülnék, amikor ezt fogadni kellene. El ne találjon.
5: Én mindig képzeld, de attól álmodok, egyesen védekeztem állam a Csepelbe is, aztán később a Szegedbe, egyesen védekeztem, hogy vonalról elmegy a blokk, és jön a labda, és fölülök, vagy már eltalál. Igen, amit mondtál, az, hogy ha annyi időd van, hogy védd a fejedet, mert ott az fél másodpercet ott a labda, csodálatos produkciókat láthattam, lányokat nagyon sajnálom, a szakmának aláhúzom, nagyon észnél kéne lenni. Azt a lyukat, ami itt a U18, hát ez azt jelenti, hogy a 18 éves idősen nem lehet az U18-es válogatottba, az a felső határ. Ezek között voltak 3-an, vagy 4-en ebbe a csapatba. Ha azt mondjuk, hogy és hol van a 19 és a 22-23 éves korosztályunk? Hol van ez a magyar korosztály? Megmondom, hol van. Nézi, hogy 4 tengeren túli, vagy cseh, vagy szlovák, vagy délmagyar, vagy délvidéki idegen légió röpladás játszik, ő pedig tapsol a pontoknál is integet.
4: Mármint az extraligában a bajnokságban.
5: Bocsássál, meg visszatértem az extraligában a magyar bajnokságba.
4: Nyári Sándor a vendégünk, mielőtt tovább mész itt a Nemzeti Sportrádióban, a röplabda szakember a BSN női csapatával, vagy a Szeged férfi csapatával is bajnok lett, és témánk a női röplabda válogatott EB szereplése. Nem feltétlenül a mérkőzések elemzése, inkább tanulságok levonása, és az, hogy hogyan tovább, mert hogy a következő EB-n is már biztos, hogy ott leszünk. Szintén ez a csapat harcolta ki, és akkor mondok két dolgot, sőt egyet csak. 2024-ben a letteket, amikor 3-0-3-1-re legyőztük a legutóbb tétmérkőzésen, akkor bizony a lett válogatottnak ugyanazok voltak a tagjai, mint most. Csak azóta elmentek nagyon jó európai bajnokságokba, tehát nem a lett bajnokságban vannak. Ezt Bozóki Szedmák Réka is kiemelte itt a Nemzeti Sportrádióban a minap. Valamint, hogy a magyar válogatott, amire utaltál, megnéztem, abból a kezdőből valóban Kis Gréta nincs, Glembóczki Zóra nincs. Nem is beszélve volt egy vasas trió, Juhárdalma, Papporsolya, és most gyorsan akartam mondani, Török Katát. Tehát, hogy csak neveket így dobálok be. A 2024-es csapatban a Gréta ott volt, amit a Kis Gréta, Glembóczki Zóra ott volt. Két olyan centerünk játszott, Ambrózi, Melanie és László Alexandra, akik szintén nem. Most hozzá ehhez képest 4 új centerrel mentünk ki. Tehát, hogy azért ez nem tűnik annyira észszerűnek, és ugyanarról a kapitányról beszélünk. Hát én nem tudom, hogy most akkor ugye olyan mexikói foci VB és magyar drámát nem kellene ebből azért csinálni, azt tegyük hozzá. Ugye? Tehát, hogy mindenkit el ne akarjunk kergetni, hát a kapitány sorsáról meg majd dönt az elnökség, a szövetség.
5: Húha, amit felsoroltál játékosokat, 10-ből 9-et én is rájuk gondoltam. Hát hol vannak ezek, ezek a játékosok, ezek léteznek a magyar
4: bajnokságban. Biztos, hogy kihagytam valakit, most meg eszembe jutott Petővári Fanni egyébként átlóban.
5: Igen. De akiket elsoroltál, ezek valóban ragyogó képességűek.
4: Hát a Petővári Fanni az Brazíliába igazolt, aztán 24-ben. Tehát, hogy nem azon, hogy visszavonult 24-ben nyugdíjba. Tehát, hogy na, hova tűntek ezek a játékosok, miért nincsenek?
5: Ez az én legnagyobb kérdésem erre a kapitánynak, nem azért, mert én kérdeztem, de én is voltam kapitány, általában kényes kérdésekre megpróbáltam korrektül válaszolni, meg kéne válaszolni, hogy miért hagytuk ki ezt a korosztályt, hova tűntek ezek az emberek, hogy 2 évvel ezelőtt kulcsemberek voltak a center, hát a 2 fiatal centerünk, aki most van, aki nagyon tehetséges, mind a kettő, valószínűleg most ő lenne a harmadik, negyedik center, tehát
4: a normális.
5: Úgy van, pótló 2 center, és mutatják, hogy használhatóak, bedobhatóak bármikor, egy-egy állsz már egyet. Na de meccset nyerni velük, törökök ellen, lengyelek ellen, németek ellen, ez egyszer utópia.
4: Sőt, a szlovének ellen, mert azért azt is feljegyeztem, hogy a hollandok ellen egy 3-2-es meccset játszottak például a 8-at döntőben, tehát az is egy kérdés, hogyha nem ez a 11 EB újonszon, hanem egy rutinosabb csapat, mint a legutóbbi EB-ken. Garancia van arra, hogy mi jobban szerepelünk? Mert nekem erről van egy olyan véleményem, hogy ez kérdés, hogy akkor is lehet, hogy a 20-24. Hely valamelyike, vagy a letteket legyőzzük, de nem megyünk tovább.
5: Én nekem az a gondolatom, hogyha minden rendben van emberi kapcsolatokban, válogatottban, edzők és játékosok, játékos és játékosok között, de megvan, akkor abból a válogatottból 3-4-et itt kellett volna tartani kulcsembereket, akiket mondtál, és azt ügyesen vegyíteni ebből a 2-3 csikóval, akik most beszálltak és nem vallottak szégyen, na de hát mi nem tudtak hátra nézni, hogy és ha én sem vagyok a pályán, valami történik velem, megsérülök, rosszul vagyok, nem tudtunk volna centert, valójában minőségi centert behozni, nem bántva senkit sem, de nem lehet úgy pallérozni a vidéki és a fővárosi klubcsapatok, hogy nézik, hogy 4 brazil játszik a X csapatban, vagy 2 bosnyák.
4: És két magyar a pályán, mert mondjuk két volt ilyen szabály,
5: ez annak van. Idején, amikor én ez is kötöttem, akkor is duzzogtam, 2 külföldit lehetett maximum pályán tartani.
4: Most fordítva van.
5: Ez nagy hiba, ezek a lányoknak nem rutinjuk nincsen, csak meccs terhelésük nincsen, mert a cserepadról jóbakat melegítek, visszaöltözök melegítőbe, és lehet, hogy bevisznek egy percre szerválni, az egy dolog. Megmutattam magam a tévébe. Nagyon nagy dolog. Én tudom az ő lelki világukat. Aranyos és tehetséges emberek, de valahogy rosszul vannak. Nagyon fontos feladat a Magyar Röplabda Szövetségnek, és ez nagyon fontos feladat, aláhúzom, hogy ebbe a 2 évbe, amit te kérdeztél, mi lesz itt 2 év múlva, hiszen valószínűleg ugyanezek lesznek, remélem mindegyik meg lesz, remélem mindegyik fog játszani, és külföldről is hazajön, ha hívják, ez nagyon fontos dolog, mint hogy az Anett ezt példásan teszi, pedig hát nem rossz bajnokságban játszik, maradjunk annyiba.
4: Hát a világ egyik legjobb az
5: igen.
4: Olasz.
5: És hogyha megtalálnánk, kicsit durkálnánk, kapargálnánk, hogy nem-e van véletlenül 40-50-60 év körüli magyar fiatal edző, akik közül 3-4-en külföldön dolgoznak.
4: Hát, Hollósi László ugye adja magát, emlékeim szerint az első EB-re is, amikor kijutottunk, még ő volt a szövetségkapitány, csak aztán az EB-n a belga Jan de Brandt.
5: Igen, a Hollósi Laciról annyit tudni, hogy én is dolgoztam egy évet a BSN-nél, junior edzőm volt, nehezen kezelhető ember nagyon, sokat tud a röplabdáról, és Németországban bajnokot csapatot csinál.
4: Ismeretlen német csapatból.
5: Nem szépségverseny, nem kell mindenkinek, szóval engem sem szeret, 100 emberből 50 szeret, 50 meg írj rám, vagy nem szeret. Ez egy dolog. Nem kell nem mindenkit szeretni, de aztán a svéd cserepadon ül a másodedző magyar...
4: Tóth Gábor,
5: aki szintén bizonyította a magyar bajnoksággal, aztán a Békés
4: Csabában
5: többé-kevésbé bizonyította, hogy bizony ő egy komoly karakterű ember, és lehet, hogy a magyarul időkésni, magyarul el tudja mondani, amit kellene. Nem egymástól kérdezik a lányok, hogy mit mondott, már elnézést, de én ezt is láttam. Nem tudom, ez nem biztos, hogy ez a megoldás, és hát én azt szoktam mondani, és ne sértődjön meg a szövetségkapitány sem, én se sértődtem meg, amikor hasonlítgattak, hogy valószínűleg Virányi Zsoltal és Nyári Sándor is tudtunk volna 5 meccsből 5-öt veszíteni, nyerni nem biztos.
4: Sőt, egész biztos, hiszen én 170 centi vagyok, te pedig még mindig magas vagy, és egyszer ezzel már frocliszlal, akkor csináljál jó röplabda csapatot 6 darab Virányiból, vagy 6 darab 170 centis játékosból, és nem idézem, hogy mit mondtál, az most nem lehetne itt adásban. Viszont mit látsz az utánpótlásban, ezt is már megpendítetted, van merítés, mennek, vannak nekünk magas röplabda termetű utánpótláskorú játékosunk? Csereke Zsófia szemében van, ő 194 centi, de hát gondolom kellene, nem hány Cserekés Zsófia kellene?
5: Igen, kellene Cserekés Zsófia kora miatt és a már meglévő tudása miatt.
4: Mert ugye 180 centivel is hátrány játszani, ha valaki szemben 190 a túloldalon.
5: És 90 fölötti centerek vannak. 93-94-es a lányoknál is, a szélső diagonálütők pedig egyenesen minden csapatában egy bombázó, nálunk is van egy, egyedül nem bírt a túloldalon több tudásra rendelkező játékosokkal. Az utánpótlásukban vannak magas játékosok a Vasasban is, akiket jobban ismerek, többet találkozok velük, vagy lelemegyek néhány dolgot megnézni edzésekre. Vannak a vidéki csapatok is nagyszerű utánpótlás nevelése. A Kaposvár, a Békés Csaba, lehet sorolni, termelik az utánpótlást. Nem lehet közelebb hozni a tűzhöz, mindenki Pesten nem játszhat, de viszont minden szponzor és minden csapat menedzser bajnokságot vagy dobogót vár el. Ez pedig türelemmel megy. Most is elvártuk volna, hogy bejusson ez a csapat, ez nem jutott be, mert kevés volt a meccse, és nagyon fiatal volt. Hiába volt elvárás, nekem nem elvárásom volt, én azt mondtam, ha van szerencsénk, talán tudunk két meccset nyerni. Fiatal ez a csapat, de láttam, hogy tehetséges gárda. De nem tudtunk két meccset nyerni, és ha mind ott vannak, akik ott lehettek volna, én azt mondom, hogy egyet biztos nyertünk volna, majdnem biztos vagyok benne, lett volna merítési csere, a taktikai cserék lehetősége jobban bejött volna, biztos nyertünk volna, én még azt is megkockáztam, 50%-os sanszra, hogy tovább jutottunk volna két győzelemmel. Én így gondolom.
4: Akkor a legjobb 16 közé jutottunk volna. Legutóbb 2015-ben, amikor ugye 28 év szünet után ott volt a válogatott az EB-n, akkor még csak 16 csapatos EB volt. Az azeriek, nyugodtan mondhatjuk, lenéztek bennünket, és legyőztük őket, ezért ők nem mentek a legjobb 12 közé, mi igen. Az egy másik generáció, hogy mondtad itt a Horváth Dóra, Dobi Edinás, Lili Omritás korosztály volt, de akkor voltunk a 12. legjobb csapat Európában, majdhogy nem, mert bejutottunk a csoportból, ugye tovább mentünk. Most te azt mondtad, hogy 16 közé, szerintem az is bravúr, de hát így ezek szerint sok esélyt nem adtunk magunknak.
5: Nem adtunk magunknak sok esélyt, igen, nem adtunk, és nem tudom, mitől várta a csodát a mester, aki bizonyára egy nagyon felkészült szakember egyébként, és barátságos, kedves úriember, azt is láttam rajta, szépen beszél a lányokkal, de hát legalább angolul kellene ezt előadni, nem, talán nem olaszul, és még onnan angolra, és onnan még magyarra, most én így gondolom, hogy ez zajlik, mert az ilyen, próbált ő angol szavakat is forgatni, de azért az olasz is megszólalt belőle, úgyhogy hát nem annyira könnyű, nem annyira könnyű, nem tudom, hogy mi a teendő, semmiben nem kívánok beleszólni, közel 80 évesen, eleget láttam, hallottam, olvastam, néztem, közvetítettem, játszottam, irányítottam, könnyű okosnak lenni a rádióból és az újságból, valamint változtatni kell, mégpedig, még egyszer mondom, ezt a csapatot nagyon összetartani, nem megnézni azt, hogy hol nem voltunk még barátságos meccset játszani Spanyolországban, Svédország, Portugáliában, hanem föl kell nézni éjszakra, a csehekre, meg a szlovákokra, buszba kell ülni, az át kell menni, majd megvernek ők bennünket, ebből tanul az ember. Kántos Sanyi mondta mindig, hogy Sanyi bácsi, ne csak klubok ellen játszunk, magyar edző, csapatok ellen edzőmeccseket, hanem ott vannak, menjünk át Romániába, ott is kapunk is, adunk is, de nagyon szoros. Menjünk le délre, Szerbiába, Szlovéniába, bárhova.
4: Hát az ukránok és a szlovének legutóbb
5: mind a két EB meccset megnyerték. És szoros meccseket játszunk, és megszokjuk azt, hogy uraim, hölgyeim, itt mindig visszajutik, nincs olyan meccs, amikor, hogy tudsz olyan jól nyitni, hogy ne támadjanak életveszély, és amikor azt megszokjuk, akkor nagyobb a saját magunkat támasztott követelmény, szembe támasztott követelmény is. Meg lehet itt nemzetközi tornákat rendezni Magyarországon, szívesen jönnek a környező országból. Én minden 6 hónapban csinálnék egy komoly, lásd, Szavária kupa, vagy nevezzük bárminek egy nagy tornát, ahol a környezőbeli országok meg van, kapjuk itt a pofon, meg adjuk is. Itt kéne megmérettelni, nem a Kanári-szigeteken, az is nagyon szép, én is voltam, de nekünk olyan part, a spanyoloktól szettet nem fogtunk két meccsen, Belgiumban sem voltak nagy sikereink, hát úgy jöttünk neki ennek az EB-nek, hogy 4 vereséggel, ha jól emlékszem, vagy 5-tel.
4: Sajnos a Mevza tornán, meg az Európa Ligában egészen az elődöntőig ment a szekér, aztán a svédek ellen itthon az elődöntőben 2-1-18-12, tehát ott kezünkben volt a meccs, a végén 3-2-re a svédek nyertek, és akkor nagyon mérges lettem. Kicsit én akkor megéreztem az előszelét annak, hogy lélektanulag, ha már ilyen fiatal ez a csapat, akkor nyilván sokat ért volna az a 3-2-es győzelem, még ha nem is jutunk az Európa Liga döntőjébe, de lehetett volna mire hivatkozni, ott lett volna a kis agyukban, hogy hopp, téthelyzet, tudtunk nyerni, lehet, hogy akkor a letteket is könnyebb lett volna, de ez a hajó elment. Zárásul még egy gondolat. Szedmák Réka, Bozóki Szedmák Réka helyesen a csapatkapitány nyilatkozta itt a Nemzeti Sportrádióban, Nyári Sándor a vendégünk, röplabda szakember, hogy energia, vámpírok, senki nem nőtt fel a feladatot, ez az legutolsó meccs után rögtön a mérkőzést követően, ugye 5 vereséget követően nyilatkozta, de arra utalt és elmondta itt a rádióban, hogy akkor bármit próbált csinálni a játékosoknak, mondani ott a pályán, és nem volt reakció. Tehát ott az meg nagy baj.
5: A Réka kiváló röplabdás, meglehetősen baráti, kedves viszonyban vagyok én is vele, sokkal tud a röplabdás, jó csapatkapitány, jó hangulati tényezi a pályán, plusz be is üti. Neki se volt egyenletes a teljesítménye, de figyeltek rá az ellenfele, meg tudták, hogy Szedmákot, meg a diagonál játékosunkat meg tudjuk tartani, akkor nagyobb bajt nem lehet, azért Rékát ismerik 5 éve a nemzetközi porondon is. Amit mondott, hogy a végén mindenki sápadozott, és mindenki csak meredezett, nem lehet 2 év alatt 4 évet öregedni. Ezek a játékosok tudomásul kell venni, hogy 17-18 évesek. A Réka sem volt akkor ennél sokkal jobb, de nagyon tehetséges volt. Őnek ez élet megadta, hogy beleolvadt egy komolyabb keretbe, de nem 10-esével mentek oda a fiatalok, hanem 3-asával. Az Anett, a Réka, meg még talán valaki ebből a korosztályból, és beleolvadtak, és belekerültek, és pályán voltak. A fokozott fiatalítással egyetértek, ebben a fügyíróló szisztémával abszolút nem értek egyet.
4: A feladat nem könnyű, és még zárásul annyit, hogy például a svájci, akik ott se voltak az EB-n, előbbre kerültek a világranglistán, mint mi, hiszen mi 5 vereséget gyűjtöttünk össze az EB-n, ők pedig meccs nélkül jöttek előre, és a mázliuk van, kijutnak a VB-re, de ez legyen egy másik történet. Nyári Sándornak köszönöm szépen, korábbi férfi szövetségi kapitány, női és férfi bajnokcsapat edzője, röplabda volt a téma itt a Nemzeti Sportrádióban. Sanyi, köszönöm még egyszer, Virányi Zsoltot hallották, viszont hallásra.
5: Én köszönöm.
0: Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: 5 gólos mérkőzésen győzte le a Vasas a Nyíregyházát a labdarúgó NB1-ben. Hivatalosan is elvették Mészároségtól az M6-os-1 rövid szakaszát. Hidegfront érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
6: A Vasas hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte a vendég Nyíregyházát a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. Az újonc angyalföldi együttes ezzel feljött a 2. helyre a tabellán, míg a Nyíregyháza jelenleg a 8. Megszerezte első győzelmét a Liverpool az angol labdarúgó bajnokság új idényében. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a 3. forduló tegnap esti nyitó mérkőzésén az Ipswich otthonában Iszák duplájával nyert 2-0-ra. Mindkét magyar válogatott játékos végigjátszotta a mérkőzést. A Real Madrid viszont 3 győzelem után tegnap vereséget szenvedett. José Mourinho együttese Sevillában a Betistől kapott ki 1-0-ra a spanyol bajnokság 4. fordulójában. A Ferrari monacói versenyzője Charles Leclerc, valamint a Mercedes brit pilótája George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es olasz nagydíj 1. valamint 2. szabad edzésén. A 3. gyakorlás ma 00:30, az időmérő pedig 16 órakor kezdődik, míg a futam holnap 15 órakor rajtol Monzában. A teljes verseny hétvégét élőben láthatják az M4 Sporton.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Elvette a kormány a Mészáros Lőrinchez köthető koncessziós vállalattól az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának, valamint az M8-as egy részének üzemeltetését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint érvénytelen az a korábbi döntés, amely ezeket a szakaszokat az MKIF üzemeltetése alá vonta, mert Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszternek nem volt hatásköre erre. Az érintett útszakaszokat így a jelenlegi társaság üzemeltetheti tovább legfeljebb 11 évig. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, ezzel 105 milliárd forintot szereztek vissza. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbban valósul meg a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a magyar közlönyből. A híd és az M6-os autópálya felőli útszakasz az eredeti tervek szerint 2x2 sávos lesz. Az Alföld felé vezető mintegy 20 kilométeres szakaszt viszont 2x1 sávval építik meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel legalább 74 milliárd forintot takaríthat meg az állam. A kormány a felszabaduló forrásokat más állami utak fejlesztésére fordítaná. Nagy Bálint, az előző kormány közlekedési államtitkára, a vidék büntetésének nevezte a beruházás műszaki tartalmának csökkentését. Szerződést bontott az oktatási hivatal a Dériné közhasznú non-profit Kft.-vel. A nyáron kötött megállapodás arról szólt, hogy színházi és drámapedagógiai anyagok szerepeljenek az iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezéreltsége miatt átvizsgálják a működését. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter pedig azt közölte, fontosnak tartja, hogy a tematika továbbra is hozzáférhető legyen a pedagógusok számára. A Dériné program közleményében úgy reagált, a szerződés felbontásával a gyerekeket fosztják meg az ingyenes, élményalapú tanulási lehetőségtől, és nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk.
0: Közlekedés.
6: Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területet lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
0: Időjárás.
6: A napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 25-34 fok várható. A déli, délkeleti tájakon lesz a legmelegebb, késő este 14-21 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez az Újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
7: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Önök az Újra töltve című magazin műsor negyedik részét hallják. Ezúttal egy olyan történetet mutatunk be, amely örökre megváltoztatta az olimpiai mozgalmat. A következő percekben az 1972-es müncheni terrortámadással foglalkozunk, és Magyarországon eddig még nem hallott részletességgel próbáljuk meg felidézni a tragikus napot. Adásunkban több exkluzív interjút is bemutatunk nemzetközileg elismert sportolókkal és érintett családtagokkal is, amelyekkel célunk, hogy méltóképp megőrizzük a 11 áldozat emlékét. Tartsanak velünk! Idehaza és világszerte, különösen a ketté szakított Németország nyugati felén az NSK-ban nagy várakozás előzi meg a 20. nyári olimpiát. Ezt megelőzően 1936-ban rendeztek ötkarikás játékokat a németek, amely elsősorban, mint a náci propaganda csúcspontja maradt meg sokak emlékezetében. Nem csoda, hogy a nyugat-német kormány támogatását élvező szervezők reményei szerint a Németországba 36 év után visszatérő olimpiát arra is felhasználják, hogy az ország demokratikus, modern, kulturálisan sokszínű arcát mutassák meg a világnak. Ezért az összességében jó hangulatú, ám a belpolitikai feszültségektől sem mentes, a nyugat és a kelet között dúló hidegháború árnyékában zajló 1968-as mexikói játékok után az NSK valami különlegesre készül. Der helytelen spíle, azaz derűs játékok. Hirdeti a München olimpiai elmondata, ami már önmagában üzenet a nagyvilágnak, s mindez nyomatékosítandó, barátságos, nyitott vizuális arculatot terveznek, kerülik a nacionalista fekete-piros-arany színek hivalkodó használatát. A játékok arculatáról megkérdeztük a kétszeres olimpiai bajnok magasugró Ulrike Mayfert véleményét is, aki 1972-ben 16 évesen élete első ötkarikás megméretésére készült.
8: A hangulat fantasztikus volt, az olimpiai színek nagyon jól néztek ki. A grafikák tervezője, Otto Eicher úgy álmodta meg az arculatot, hogy az minél nagyobb kontrasztban legyen a náci idők motívumaival. A berlini olimpia óta eltelt idő jó hatással volt az országra. A stadion melletti utcákon az emberek barátságosak voltak, figyelték a játékokat és követték is az eseményeket. Minden nagyon nemzetközi volt, és ezt jó volt látni.
9: And it was very, very international.
7: And you had a chance to compete. 16 éves volt, amikor egy hazai olimpián képviselhette az NSK-t. Hogy lehet ezt az érzést megfogalmazni, amikor ilyen fiatalon kapott egy nagy lehetőséget? It will be in your country.
9: I had the chance to start there because it was in my country.
8: Azért lehettem ott az olimpián, mert a hazámban rendezték. Azt mondták, fiatal vagyok, menjek, gyűjtsek élményeket, én pedig örömmel fogadtam el a lehetőséget. Nem várt tőlem senki semmilyen nagy eredményt.
9: And the experts didn't expect anything about me.
7: Az augusztus 26-ai megnyitóval 121 ország 7134 sportolóját felvonultató olimpia veszi kezdetét. Magyarország végül 232 sportolóval képviselteti magát. Az első napok az ilyenkor megszokott mederben zajlanak. Augusztus 29-én a súlyemelő Föld Imre jóvoltában megszületik a magyar küldöttség első aranya. Két nappal később pedig az öttusázó Balcó András révén a második. Szepesi György korabeli tudósítását hallják.
10: Gyere előre, Bandi, most jön a kanyarba, még egy gyönyörű utolsót, gyere, Bandi, hosszan, nyújtott léptekkel fut, a két karja is előre lendíti, a közönség óriási hangorkánja kíséri, és Bandi befordul most a szélegyenesbe, megy előre, Balcó, Bandi már csak a 10 másodpercekért ott a célban. Balcó, 12.42. Megvan, most dobják Balcót a magasba, megvan az olimpiai bajnokság. Megvan Balcó, Bandi olimpiai bajnoksága. Egy csodálatos, mámorító pillanat a stadionban. Tehát amiért annyit szurkoltunk, amiért annyit véreztünk.
7: A Nézsport szeptember 5-én megjelenő száma büszkén hirdeti. Alig több mint egy hét alatt a két arany mellett 6 ezüstöt és 11 bronzot szereztünk. Ezzel az éremtáblázaton közvetlenül a házigazda NSK mögött a 6. helyen állunk. Miközben idehaza a hajnalban munkába igyekvők a jó hírekről beszámoló sportnapilap legfrissebb számát böngészik, Münchenben olyasmi történik, ami nem csak az éppen zajló 20., hanem az ezt követő összes olimpiát, stemmellesleg a világot is alapjaiban megváltoztatja. A következő percekben egy képzeletbeli idővonal segítségével, Szilágyi Dóra és Regős László Pál narrálásával mutatjuk be a nap történéseit.
11: Szeptember 5-e, hajnali 4 óra 10 perc. 8. A Fekete Szeptember palesztin terrorszervezethez tartozó támadó átmászik az olimpiai falut körülvevő kerítésen a 25A kapu közelében, és behatol az izraeli csapat Connolly utcában lévő szállására.
7: Az olimpia idején még csak 16 éves, nyugat-német színekben versenyző magasugró Ulrike Meifert olimpiai győzelme a játékok addigi egyik legnagyobb meglepetése, hiszen a házigazdák inkább csak azért indították, hogy szerezzen egy kis rutint. Ám ő szeptember 4-én 192 centis eredménnyel olimpiai bajnoki címet szerez. Este friss aranyérmesként fekszik le aludni az olimpiai faluban, de reggel egészen más világra ébred. Ulrike Meifert magazinunknak elmesélte, mi játszódott le benne ezekben az órákban.
8: A koromhoz képest magas lány voltam, de 1972-ben az olimpián én még nem voltam kész sportoló. Fele annyit sem edzettem, mint később a 20-as éveimben, de a 184 cm-es magasságom ellenére kifejezetten mozgékony voltam. Ez lehet furcsán hangzik, de bizonyos szempontból ez az olimpiai győzelem érthetetlen. Beállítottam az osztrák Ilona Gusenbauer világrekordját a 192 cm-es eredménnyel, ami egészen hihetetlen. Váratlan siker volt ez az edzőimnek, a sporták szakértőinek, és bevallom őszintén nekem is. Hirtelen az ország büszkesége lettem. De ez nagyon hirtelen jött, hiszen nem sokkal korábban 180 centig jutottam, amivel második lettem az országos bajnokságon. 16 évesen egyik pillanatról a másikra olimpiai bajnok lettem, és világcsúcs tartó. Elképesztő fejlődés rövid idő alatt.
9: I was suddenly Olympic winner with 192. It was a very fast development.
12: But unfortunately, the day after.
7: Sajnos az olimpiai döntője utáni reggel történt az olimpiák egyik legtragikusabb eseménye, a müncheni terrortámadás. Hogy lehet azt az érzést megfogalmazni, amit az újdonsült olimpiai bajnok érzett, amikor meghallotta a hírt?
8: Igen, az olimpiai faluban éltem, de a szobám ablaka nem a falura, hanem a város kinti részére nézett. Nem láttam és nem is hallottam semmit reggel. A délelőtti órákban lementem az étkezőbe, hogy élvezzem a napot a magasugró barátaimmal, Renate Gartnerrel és Ellen Mundingerrel. Nagyon izgatott voltam, ott a menzán hallottam arról, hogy mi történt. Nehéz leírni, hiszen az egyik pillanatban újdonsült olimpiai bajnokként a fellegekben érzem magad, aztán jön egy pokoli nehéz helyzet, ahol meg kell értened, mi történik. Nem mentem a Canal Streetre, csak a tévéből láttam, hogy mi történik ott.
7: Hogy telt a nap hátra lévő része? Kiment az olimpiai faluba, vagy inkább ott maradt, mert úgy érezte, hogy biztonságos?
12: How did you spend the day after that?
8: Nem emlékszem pontosan, de nagyrészt az olimpiai faluban voltam. Kicsit talán kimentem sétálni az utcára, de a napom már nem olyan volt, mint azt elképzeltem. Érdekes, mert ahogy teltek az évek, mindig az aranyérem kerül szóba, a támadás szinte soha. Egyszer kérdeztek a tragédiáról, úgy, mint a falu egyik lakója. Aztán évekkel később, mikor egy interjúban újra a győzelmem került szóba, akkor fontosnak éreztem, hogy a támadást is megemlítsem. Ami aznap történt, az összefort az első olimpiai aranyérmemmel.
13: Szeptember 5-e, hajnali 4 óra 31 perc. A Connolly utca 31-ben lövések dördülnek. Fegyveresek foglalják el az izraeli sportolók szállását. Az ellenállással próbálkozó Moshe Weinberg, a birkózók 36 éves edzője életét veszti, mások megsebesülnek. Weinberg utolsó tettével még segít tanítványának, Gad Szobarinak elmenekülni. Amíg magára vonja a fegyveresek figyelmét, Szobari félrelöki egy másik terrorista fegyverét és leszalad a föld alatti parkolóba. A támadók egyike üldözőbe veszi, több lövést is lead rá, ezek céltévesztenek, így Szobarinak végül sikerül elmenekülnie. Ma már tudjuk, hogy a néhány nappal korábban, augusztus 27-én 48 kg-ban a szabadfogásúak között Laták Attilától vereséget szenvedő Gad Szobari a terrortámadás egyetlen túlélője.
7: A Gad Szobari menekülését segítő, emiatt a túszok közül elsőként az életét vesztő birkózóedző Moshe Weinberg unokaöccse Aviram Shmuli a támadás idején 10 éves volt. Többek között a nagybátyja iránti tiszteletből is úgy döntött, hogy birkózó lesz. A most 63 éves Shmuli az elmúlt évtizedekben folyamatosan kutatta a történteket és annak okait. Magazinunk megkereste az Amerikai Egyesült Államokban élő sportembert, aki sportpályafutása befejezése után birkózó bíró lett. Utoljára a 2021-es Tokiói olimpián bíráskodott. Shmuli az Egyesült Államokban egyébként fogorvosként dolgozik. Most az ő visszaemlékezését hallják.
14: Aviram Shmuli a nevem, és a nagybátyám volt a birkózó csapat vezetőedzője Münchenben. A támadás kezdetén ő próbálta feltartóztatni a terroristákat, hogy ne jussanak be az épületbe, de lelőtték. Ő volt az első áldozat a 11-ből.
7: Howard, hogyan tudta meg a történteket, milyen információkat lehetett hallani?
15: So I was 10 years old when the massacre occurred in 1972.
14: 10 éves voltam, amikor 1972-ben megtörtént a tragédia. Ahogy teltek az évek, édesapám és édesanyám folyamatosan kapott információkat az izraeli hatóságokhoz. De Moshe Weinberg elvesztése miatt én is próbáltam minél több dolgot kideríteni. Kisgyerekként nagyon közel álltam hozzá. Miatta lettem birkózó, és neki köszönhetem, hogy ez a sportág az életem részévé vált. Sokat foglalkoztam ezzel az üggyel, többször is elrepültem Münchenbe, hogy élőben lássam azt a helyszínt, ahol a támadás történt. Egyszer találkoztam egy hölgyel, aki szintén kutatott az ügy részletei után. Ő is adott hasznos információkat, de a legtöbb dolgot a szüleimtől és az izraeli hatóságoktól tudtam meg.
7: Egy fiatal, 10 éves fiú hogy tudta ezt az egészet elfogadni? Ilyenkorban senkinek nem lenne szabad az erőszakkal találkozni. Mivel lehetett kivírni ezt az elképesztő megpróbáltatást?
15: It was very difficult because I was very close to him emotionally.
14: Nagyon nehéz volt ez az egész helyzet, mert Muni fontos ember volt az életemben, és ez a halála után is megmaradt, mert birkózó lettem, és ebben neki nagy szerepe van. Róla neveztem el a legnagyobb fiamat, és a fiam nagyszerű birkózó lett az Amerikai Egyesült Államokban. Úgy próbáltam meg túllépni a tragédián, hogy a sportba fektettem minden energiámat, és olyan elszántsággal dolgoztam, ahogy azt ő is tette volna. Talán az volt az egyik fordulópont, amikor fiatalon eldöntöttem, hogy mindent megteszek azért, hogy az olimpiai játékok szellemiségét közvetítsem. Ez egy fontos dolog, és erre figyelnünk is kell, mert az ilyen szörnyű támadások az ártatlan sportolók ellen könnyen megmérgezhetik a világ egyik legnagyobb eseményét. Ártatlan emberek haltak meg, és azt, hogy ez megismétlődjön, meg kell előzni. Amihez egy fontos lépés, ha megmutatjuk a világnak, hogy a sport és a birkózás is békés eszközökkel küzd a céljaiért.
12: Have you watched the Olympic Games before?
7: A tragédia előtt követte az olimpiai játékokat, akár a televízióban vagy a rádióban?
14: Néztem az olimpiai játékokat, a televízióban és a rádióban is követtem a történéseket. Mindenre kíváncsi voltam, nem csak a birkózásra. Szeretem a labdarúgást és az atlétikát is. 1972-ben is a közvetítéseket hallgattam, amikor megszakították az adást és bejelentették, hogy támadás érte a müncheni olimpiai falut.
7: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ezen a ponton mindenképpen szót kell ejtenünk az egyik magyar száról is. A túszok és a későbbi áldozatok egyik a 68 kg-ban versenyző szabadfogású birkózó Eliezer Halfin, aki néhány nappal korábban a harmadik fordulóban augusztus 29-én élete utolsó meccsén vereséget szenvedett Rusznyák Józseftől. Most a magyar birkózó visszaemlékezése következik.
16: Azt megvertem, én azt Izraelit, azt megvertem. Sajnáltam nagyon, mert más nem lehet tenni, mit csináljunk. Szóval ez nagyon durva volt, úgyhogy és nem csak az volt, hanem volt ott egy másik ugyanilyen nemzetközi bíró. Volt a másik áldozat, az is birkozó volt. Hát tudott magyarul minden. Az ember sajnálta, meg minden, mert hát ugye azon még tudtunk magyarul is beszélni, meg mit tudom én. Sajnos ilyenek vannak.
11: Szeptember 5-e, hajnali 5 óra. A terrorcsoport kapcsolatba lép a hatóságokkal, és követeléseiket megfogalmazzák. 328 a palesztin felszabadítási mozgalomhoz tartozó, Izraelben fogvatartott személy szabadon bocsátását és saját szabad elvonulásuk biztosítását követelik.
7: Mai szemmel nézve érthetetlen, hogy biztonsági szempontból ennyire védtelen volt a sportolók szálláshelye, de tudni kell, akkoriban más időket élt a világ. Mivel korábban az olimpiák szervezői még csak hasonlóval sem találkoztak, nem is készülhettek ilyenre. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt arról kérdeztük, megelőzhető lett volna a terroristák támadása.
17: Nézd, hát ez egy érdekes kérdés, mert hogy a ma terrorizmushoz kapcsolódó információbázisok, egyáltalán a titkosszolgálatok működése teljes egészében más, mint a 60-as évek végén és a 70-es évek elején. Valójában nem túlzás azt állítani, hogy abban az időszakban ez a fajta felderítési tevékenység, a terror elhárításhoz kapcsolódó hírszerzési tevékenység abszolút gyerekcipőbe járt. Az, hogy Izrael, illetve a palesztinok között, arabok között van konfliktus, van feszültség, ez nyilván nem volt kérdés, hát ugye akkor már több arab-izraeli háborún túl voltunk. Az, hogy a Közel-Kelet egy eléggé forrongó valami, azt meg évszázadok óta tudtuk. De az, hogy egy terrorszervezet valójában fegyveres akcióban egy ilyen nemzetközi eseményen megjelenjen, hogy oda képes legyen behatolni. Nem volt nagy kunszt, egyébként ezt hozzáteszem, mert védelmi szempontból is. Pontosan azért, mert titkosszolgálati oldalról, ahogy előfogalmaztam, gyerekcipőbe járt minden. Maga a védelem sem volt felkészülve. De az, hogy ez a terrorista stratégiák fejében megfogalmazódott, hogy egy ilyen a békéhez abszolút köthető, hiszen az olimpia az mindig is ezt jelentette hosszú évszázadok óta, hogy egy ilyen helyszínen és egy ilyen eseményen hajtsanak végre támadást, ez volt ebben új. És ez a két dolog találkozott. Tehát ez a fajta titkosszolgálati nem odafigyelés, most csúnyán fogalmaztam, illetve az ebből fakadó védelmi hiányosságok és az a fajta terrorista elgondolás, hogy megmutatják így magukat a világnak, okozta ezt az egész válságot azon a napon.
13: Szeptember 5-e, reggel 8 óra. Az olimpiai falut felfegyverzett katonaság veszi körül, teljesen elzárják a külvilágtól. A Connolly utcát lezárják, az olimpiai faluba kizárólag az ott lakók léphetnek be.
7: A müncheni olimpián gyaloglóként induló Solladány 1936-ban született Belgrádban, ám amikor a nácik 1941-ben megtámadták Jugoszláviát, családjával Budapestre menekült. 3 éven át itt élt, majd később 1944-ben 8 évesen a Bergen-Belseni koncentrációs táborba került, ahonnan több családtagjával ellentétben megmenekült. Ahogyan az 1972-es terrortámadásnál is. A most 89 éves holokauszt túlélő, világcsúsztartó gyalogló az Újra töltve magazinnak idézi fel az olimpiai faluban történteket.
18: My name is really a Hungarian name. It is Ladány, like Püspök Ladány, but in English and in Hebrew it is pronounced as Ladány. Look, I have been in Bergen-Belsen.
19: Megjártam Bergen-Belsent is. Ezt megelőzően 5 évesen a belgrádi házunkban voltunk, amit a német Luftwaffe lebombázott úgy, hogy mi is bent voltunk. De szerencsére túléltük. Menekültek voltunk Budapesten, ahol egy kolostorban bujkáltunk. Innen vittek el a Bergen-Belseni koncentrációs táborba. Ezeket az emlékeket nem lehet elfelejteni.
18: Bad period in the Bergen-Belsen concentration camp, cannot forget them.
12: Was it hard to
7: nehéz volt visszamenni Münchenbe a koncentrációs tábor borzalmai után?
18: Look,
19: Nézze, amikor ránéztem a férfiakra, akkor megvizsgáltam az arcukat, és próbáltam kitalálni az életkorukat. Ha azt láttam, hogy a koruk alapján lehetett bármi közük a harmadik birodalomhoz, akkor nem beszélgettem velük. A fiatalabb németekkel soha nem volt ilyen problémám.
12: After the 50 kilometers race walk, there were the tragic happenings of.
7: Két nappal az 50 kilométeres táv után jött szeptember 5-e, a terrortámadás napja. Hogy emlékszik vissza a történtekre és a reggeli órákra?
19: Először is ahhoz, hogy elmeséljük a történteket, fontos megérteni az épületek elhelyezkedését. Az épületek úgy lettek kialakítva, hogy szomszédos lakásokban kaptunk szállást, és majdnem mindegyiknek volt utcára nyíló bejárata. A gyalogos szint alatt egy alaksor kapott helyet, ahová parkolókat telepítettek, és az átmenő forgalmat is oda terelték. Az izraeli csapat több lakásban is helyet kapott, a 2-es, a 3-as és a 4-es, valamint az 5-ös számúban. Volt még az 1-es számú épület is, amely kicsit eltért a többitől. Itt az utcáról

0: vezetője is, aki a delegáció főnöke volt. Emellett szintén az ötösben szállásolták el az edzőket és két izraeli bírót, akiket a szervezőbizottság hívott meg az olimpiára. És amikor a támadás elkezdődött, a terroristák az egyes és a hármas blokkba mentek be.
1: Mit látott a támadásokból, ha a szállásán volt a támadás idején?
0: A lakásom alsó szintjén voltam, amikor az egész elkezdődött. Emlékszem, hogy valaki, akit ismertem a felsőbb szintekről, lejött hozzám, megérintett, és azt mondta, Munit megölték az arabok.
2: Muni was the nickname of Moshe Feinberg.
0: Az első pillanatban azt hittem, hogy viccel, mert ő volt a szobatársam a mexikói olimpián, és nagyon humoros rász volt. De a következő másodpercben rájöttem, hogy komolyan gondolja, és ebben sajnos semmi vicc nincs. Kinyitottam a szememet, és láttam, hogy a mellettem lévő ágyban már elkezdtek felöltözni, úgyhogy gondolkodás nélkül felvettem a gyaloglócipőmet, oda mentem az ajtóhoz, kinyitottam, és kinéztem. Ahogy kiléptem, nem láttam bármi vészjósló dolgot, és az sem, hogy bárki meghalt volna. De ez az érzés sajnos nem tartott sokáig. Láttam, hogy áll valaki azon a lépcsőn, ami átvezet az egyes apartmanhoz. Szemből láttam, és azt is, hogy két női őr vele szemben áll az olimpiai falu egyenruhájában. Néhány szót hallottam abból, amit beszéltek. A férfihoz beszéltek, és azt kérték, hogy engedjék be a Vörös Kereszt munkatársait, hogy valakinek segíthessenek a bent lévők közül. A hölgyek próbálták meggyőzni őt, és kérték, hogy legyen emberséges. A férfi válaszolt, a zsidók sem emberségesek. Itt értettem meg, hogy ez egy nagyon komoly helyzet. A terrorista azonnal visszament a lakásba, becsukta az ajtót, és visszament a társaihoz. Én visszamentem a lépcsőn, ahol a kettes blokk többi lakója már ott volt felöltözve. Megkérdeztem, mi történt, amire az egyik csapattársam válaszolt. Az egyik bejáratnál valaki látta Muni holttestét, mielőtt azt elmozdították volna. Arról beszéltünk, hogy valószínű, az arabok megtámadtak minket, úgyhogy távozni akartunk. Visszamentünk az első szintre, kimentünk a teraszra, ahol volt egy tolóajtó. Amikor kinéztem, láttam, hogy a távolban mozog valaki. A különböző teraszok egy viszonylag kicsi fallal voltak elválasztva, ahhoz odamentünk, és cikcakban mozogva elkezdtünk futni. Aztán úgy döntöttem, hogy ahelyett, hogy elmenekülnék, megpróbálom figyelmeztetni a többieket. Láttam, hogy a többiek, akikkel kijöttünk, már biztonságban vannak, úgyhogy felmentem az ötös apartmanhoz, és bekopogtam az ajtón. Elhúzták a függönyt, kinéztek rám, és Lakin, aki az izraeli olimpiai misszió vezetője volt, amikor meglátott, beengedett. Megkérdeztem tőle, hogy tud-e valamit a történtekről. Igennel felelt, de azt kérte, várjak, mert telefonálnia kell, és figyelmeztetnie az izraeli olimpiai bizottság tagjait, akik Münchenben különböző szállodákban laktak. Utána pedig az izraeli újságírókat is tájékoztatni akarta. Telefonálni kezdett, amikor ismét kopogtak. Óvatosan elhúztam a függönyt, és láttam, hogy az egyik sportoló az a mi blokkunkból. Yehuda Weizenstein volt az, és azt hittem, ő akkor menekült el a szállásról. Csak később tudtam meg, hogy ő már nagyon messze járt, amikor ugyanarra jutott, mint én, hogy segíteni szeretne a társainak, és visszajött. A misszió vezetőjével és Yehudával hárman kisétáltunk a teraszra, amíg le nem értünk a pincébe, ahol már a rendőrök vártak minket. Már figyelmeztették őket a történtekről. Az olimpiai falu központjába irányítottak minket, így oda mentünk.
1: Szeptember 5-e délelőtt 9 óra. Az izraeli csapat három emeletes házát hatalmukba kerítő fegyveresek elbarikádozzák magukat. A sportküldöttség 10 tagját túszként fogva tartják.
3: No, ekkor még nem tudni, hogy végződik a túszejtő akció. Izraelt érthető módon megrázzák a történtek, hiszen ezt megelőzően a sport, az olimpia mentes volt az ilyesfajta szörnyűségektől. Izrael magyarországi nagykövetét, Meir Kadost arról kérdeztük, ezek az órák mit jelentettek hazájának? Az izraeli emberek hogyan élték meg a Münchenben történteket?
4: I think the massacre in Munich was Azt hiszem, a müncheni mészárlás emlékéhez ma is sok szálon kapcsolódunk. Ez egy szomorú meglepetés volt mind az izraelieknek, mind a nemzetközi sportközösségnek. Az olimpia legfőbb értéke az összetartozás. Ez ott erősen sérült. Főleg amiatt, mert az NSK a müncheni játékokra az újraépítés eszközeként tekintett. Így akarták végleg maguk mögött hagyni a náci rezsim emlékeit. Azt akarták, hogy minden idők legbékésebb

0: legsebesebb eseményét rendezzék, ezért a terrortámadás nem csak Izrael tragédiája volt, hanem az olimpiai mozgalomé is. Akkoriban az országunk nem volt annyira hozzászokva, hogy ilyenek történhetnek. Ez az esemény sokat változtatott csapataink viselkedésén. Összességében viszont azt hiszem, hogy a küzdőszellemünk a régi. Azt München és október 7-e sem tudta megváltoztatni, hogy büszkén képviseljük hazánkat. Az 1972-es történések után sportolóink visszatértek, és ismét megpróbáltak érmeket nyerni, és az izraeli sport azóta sokat fejlődött. Az emberek pedig a siker pillanataiban is mindig megemlékeznek az áldozatokról. People saw it as a personal win of spirit, of sportsmanship after what happened.
1: Elon Howard mindössze 17 éves volt 1972-ben. Korából adódóan még nem kapott helyet az izraeli olimpiai csapatban, ám több ifjúsági korú birkózótársával együtt mégis elutazhatott Münchenbe, hogy megnézze, mi vár rá 4 év múlva, 1976-ban, Montreában. A tragikus hajnal előtti este Moshe Weinberg, akire Howard a mentoraként tekintett, felajánlja, töltse az éjszakát az olimpiai faluban. Ám ő nemet mond, mert úgy érzi, az ifjúsági csapatba vele utazó barátjával kell maradnia. Ha akkor másként dönt, akkor valószínűleg egyel több áldozatról beszél a világ. Elon Howard az újratöltve magazinnak így nyilatkozott.
2: Amikor kijelölték az olimpiai csapatot 1972-ben, akkor néhány fiatal sportolót is meghívtak. Mi voltunk azok az utánpótlás versenyzők, akiknek esélye volt arra, hogy 1976-ban kijusson Montrealba. Engem is kiválasztottak erre az útra, mint birkózó, és úgy éreztem, jó lesz megtapasztalni egy ilyen nagy esemény hangulatát. Szerettem volna kapcsolatot építeni a versenyzőkkel, megismerni minél több sportolót, súlyemelőt, atlétákat, bármilyen más sport. Érkező embereket. Kint a helyszínen szabad bejárásunk volt az olimpiai faluba, együtt mozoghattunk szinte bárkivel. Szeptember 5-én történt a tragédia, az előtte lévő estét is a faluban töltöttük. Ott találkoztam az edzőmmel, Moshe Weinberggel, aki meghívott minket, hogy maradjunk velük az éjszakára. Az egyik sportolója 5-én versenyzett volna, és emiatt korán ki kellett volna érniük a mérlegelésre, nagyon várták már ezt a pillanatot. Muni nagyon lelkes volt, és ezt az olimpiai hangulatot nekünk is meg akarta mutatni, de én visszautasítottam a meghívást. 17 éves voltam, fiatal, olyanok is voltak a szálláson, akiket nem ismertem, és ez egy idegen országban nem túl komfortos. Megígértem neki, hogy reggel visszajövünk. Hát, a történet többi részét sajnos ismerjük. Munit a következő reggel lelőtték. You know the rest of the story. The next morning
1: he got killed by then. Have you ever thought about that? Gondolt valaha arra, hogy mi történt volna, hogyha Muni invitálását elfogadja, és ott marad a szálláson? The accommodation?
2: Ez egy olyan kérdés, amire próbálok minél kevesebbet gondolni, mert valószínű 11 helyett 12 áldozat lett volna.
3: Szeptember 5-e, délelőtt 9:50. Az olimpiai falu polgármesterének kérésére az izraeliek szálláshelyével szemben lakó NDK küldöttség tagjai a magyar sportolókhoz hasonlóan csak a hátsó bejáratokon közelíthetik meg szálláshelyüket.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Most az 1972-es olimpián sportolónként résztvevő, a párbajtőr csapattal később olimpiai bajnoki címet szerző Schmidt Pál következik, aki az olimpiai falut és az ottani körülményeket idézi fel.
4: Kitettek magukért, egy nagyon jó olimpiát szerveztek tulajdonképpen. Maga az olimpiai falu is egy nagyon szépen felépített objektum volt. Az utcákat olimpiai bajnokokról nevezték el. Mi a Connolly, a híres amerikai kalapácsvetőről elnevezett utcában laktunk, a magyar csapat, egy épületnek a 6. vagy 7. emeletén. Azt a logisztikai hibát elkövették, ha már közelítünk a témához, az ottani tragédiához, hogy az izraeli csapatot a földszinten és az első emeleten helyezték el. Meg se fordult a fejükbe, hogy ilyen terrortámadás történhet. Az az érzésem, hogy nem is volt olyannyira védve. A béke szigetének tekintették az olimpiai falut, alig volt szinte nem csak a főbejáraton, hanem ilyen oldal kiskapuk is voltak, ki be lehetett járni, tehát a védelme nem volt megszervezve, nem éreztek semmiféle veszélyt a németek, a müncheniek, hogy esetleg ilyesmi történhet.
5: Szeptember 5-e, délelőtt 10 óra 30 perc. Walter Tröger a falu polgármestere és Manfred Schreiber, München rendőrparancsnoka személyes tárgyalásokat kezd a fegyveresek németül tűrhetően beszélő képviselőjével. Felső határ nélküli összegű váltságdíjat ajánlanak a túszként fogvatartott sportolók szabadon bocsátásáért. Később a sportolók más személyekkel történő kicserélését javasolják. A képviselő minden ajánlatot elutasít, ragaszkodik a Tel Avivban fogvatartottak szabadon bocsátásához.
1: A mindössze 16 éves Hargitay András 1972. augusztus 30-án a 400 méteres vegyesen szerzett bronzérmével bebizonyítja, nem volt alaptalan, hogy bekerült a magyar olimpiai csapatba. Most hallgassuk meg a döntőt Szepesi György tolmácsolásában.
6: Andris, Andris, Andris egy 16 éves fiatalember, bronzérmes lesz, bronzérmes, meg ki az első, Larzon a második, Hargitay András most a harmadik.
7: 4 perc 31,98 század másodperc, meg ki és Larzon időeredménye, teljesen azonos időeredmény, tehát harmadik, szédületes új rekorddal, 4 perc 32,70 század másodperccel Hargitay András, egészen elképesztő, mi lesz ebből a fiúból.
1: Hargitay tehát már olimpiaérmesként éli meg a szeptember 5-én történteket. Nem meglepő hát, hogy kettős érzésekkel gondol vissza az 53 évvel ezelőtti napokra.
8: Nagyon vérmes reményekkel nem utaztam ki, de hát azért az eredmények azért, tehát az időeredmények azért jó voltak. És amikor hát végül is fölnéztem az eredményező táblára, és azt láttam, hogy harmadik vagyok, én rettentően boldog voltam, mert korábban a Geri Hall, aki már sok-sok másodperccel vezetett a többiek előtt, mindenki elkönyvelt, hogy ő fog győzni. És a verseny taktikája az volt, hogy én menjek a Geri Hallal, és a végén hajrázzam le. Hát ez körülbelül 300 méternél már meg is történt, elmentem mellettem ellen, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy most már minden jó lehet. És tulajdonképpen ez így is volt, de az igazság az, hogy nem vettem észre az előttem úszó Tim McKeith és a Gunnar Larsson, hogy 7-10 másodperccel harmadik lettem, és ez volt még az emlékezetes dolog, amikor azt mondom 2000 másodperccel lett a Tim McKeith második Gunnar Larsson mögött, tehát ez is egy érdekesség volt. Akkor nagyon örültem neki, most azért azt érzem, nem egyszer megnézve ezt a felvételt, hogy hát bizony ott lehetett volna még javítani. Úgyhogy hát ennek az örömnek a mámorában gyakorlatilag értünk haza, és hát már fölkerült a nevem a dicsőség táblára, úgyhogy végül is ez jó szereplés volt, nekünk ez egy jó szereplés volt. És akkor ezen a bizonyos hát éjszakán az öregekre lettünk figyelmesek. Ezek az öregek, ezek inkább ilyen lövések, hangok voltak, különböző oda nem illő dolgok, ugyanis azt tudni kell, hogy az izraeli csapat szállásától mi körülbelül egy ilyen pár száz méternél voltunk, lehet, hogy még csak annyi se. Tehát szinte oda is lehetett látni. És azt hittük, hogy a fiúk most jönnek haza, és hát átmásztak a kerítésen. Mindenki úgy gondolta, tehát még az biztonsági őrzés is ezt gondolta, hogy az atlétákat később jönnek haza, mert akkor külön laktak még a fiúk, meg a lányok. És akkor hát akkor láttuk másnap, hogy hát azért ez korán sem így van, hanem láttuk ezt a maszkos embert időnként megjelenni hol a televízióban, hol ha kinéztünk az ablakon, akkor ott. Tehát azért ez egy nagyon közelről jött ez. Ilyenkább az emberek ilyeneket csak a televízióból lát, a filmeken, tehát az, amikor ott közvetlen közelről látja ezeket, hát akkor ezért az úgy megrendítő. De az igazság azért az, hogy 16 évesen azért úgy tehát mi nem éreztük igazán ennek az erejét és ennek a tragikumát. De úgyhogy tehát az szinte meg se fordult a fejünkbe, hogy majd a olimpiát felfüggesztik, bár felfüggesztették, és hát még egy érdekesség az, hogy az izraeli csapat, úszócsapatnak az edzője nagyon szomorú volt, mert őt kifúrták a csapatból. És akkor mondta neki az öreg, hogy ne, Józsikám, gyere, aludj nálunk. És akkor nálunk aludt. És hát így menekült meg. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy ilyen módon is hát valamilyen szinten még közelebb került ez az egész hozzánk.
3: Szeptember 5-e, délelőtt 11 óra. A játékokat az olimpiai faluban történt terrorakció ellenére folytatni kell, jelenti ki Avery Brundage, a NOB elnöke. A délelőtti versenyeket zavartalanul lebonyolítják.
5: Szeptember 5-e, délelőtt 11 óra 30 perc. Táviratváltás Bonn és Tel Aviv között. Az NSK államelnöke részvétét fejezi ki, az izraeli kormány tiltakozik, a játékok azonnali bezárását követelve. Izraelben összeül a minisztertanács.
3: Szeptember 5-e, déli 12 óra. A fegyveresek ultimátumának első határideje lejár. Előbb egy, később 3 órával meghosszabbítják. A hatóság akcióját Hans-Dietrich Genscher, az NSZK belügyminisztere személyesen irányítja. Willy Brandt szövetségi kancellár útban van München felé.
5: Szeptember 5-e, délután 3 óra. A fegyveresek újabb 2 órával meghosszabbítják ultimátumuk határidejét.
1: A Magyar Távirati Iroda jelentése szerint a Magyar Olimpiai Csapat vezetőitől azt a hivatalos tájékoztatást kapják, hogy a magyar küldöttség körében minden rendben van, a sportolók várják, hogy folytathassák versenyeiket. Az itthoniak megnyugtatását célzó jelentés valószínűleg már akkor sem tűnt életszerűnek, így inkább hallgassuk meg, miként emlékszik a magyar csapatot az azokban az órákban jellemző hangulatra Novotny Zoltán, aki Münchenben a Magyar Rádió munkatársaként volt jelen.
9: A magyar csapatról ugyanakkor azt tudom elmondani, hogy ők benne voltak az eseményekben. A maszkos, fegyveres lövész csapatba, az alkudozásba látták, hogy kik mennek a házhoz. Látták, hogy a házon a felfegyverzett terroristák éppen hol vannak, vagy hogy vannak, vagy mi a veszélyes. Tehát ők egyszerűen megijedtek, megszeppentek, és azt mondták, hogy ilyen nincs. És utána mindenki aggódott az olimpia sorsáért, hogy hát azért be kéne fejezni ezt az olimpiát, és jó lenne, hogyha 4 év múlva is lehetne olimpiát rendezni, tehát ez nem állítaná ezt meg. És hát voltak érdekes dolgok, hát tudom, ezt azt hiszem, hogy Bóbis Ildikó például, amikor nagy nehezen, mert egy azaz egy telefon volt a Magyar Olimpiai Csapat rendelkezésére bocsátva, pontosabban egy telefonfülke volt a háznál, és ott adták egymásnak a kilincset, az Bóbis Ildikó valahogy haza tudott telefonálni, csak annyit mondott, hogy ne vegyétek fel a lányomat. Mama, neveljétek fel a lányomat. Tehát ő például úgy élt ezt meg, hogy nem tudta elképzelni, hogy fognak majd onnan hazajönni.
3: Szeptember 5-e, délután 4 óra. Sajtótájékoztatón Hans Klein bejelenti, a szervező bizottság az illetékesekkel folytatott megbeszélés alapján úgy döntött, a játékot felfüggesztik. A már megkezdett küzdelmeket befejezik, de újabbakat nem kezdenek el. Így a Magyarország NSZK labdarúgó mérkőzésre sem kerül sor.
1: A két csapat a futballtorna középdöntőjének első csoportjában szerepel. A miénk az NDK-val szembeni győzelemmel, az NSZK a Mexikó elleni döntetlennel a háta mögött várja a továbbjutás szempontjából nem mellékes összecsapást, ám a történtek mindent felülírnak. A szeptember 5-ére kiírt meccs időpontjában még az is kérdés, lesz-e egyáltalán találkozó. A magyar válogatott gólerős támadójának, Dunai Antalnak már csak halvány emlékei vannak arról a napról.
10: Igen, neki rég volt minden, de egy emlékezetes dolog volt, és hát ilyen gondolatokkal futballozni nem volt egyszerű. Hát egy része az, hogy tegyük meg mindenféleképpen a győzelem a játékunk alapján győzelemmel, hogy hát valahogy felejtsük egy kicsit a dolgokat el, de hát nem volt olyan egyszerű, hogy hát kellemetlen, hogy mondjam, hír volt, az az igazság, és hát nem volt olyan kellemes dolog, hát mint hogy egy izébe vagyunk, olimpián vagyunk, hát azért olimpia, nem? Tehát az másról szól.
1: A Magyarország NSZK labdarúgó mérkőzést végül egy nappal később játszották le, és hazánk 4-1-re nyert. A találkozón az előbb hallott Dunai Antal is eredményes volt, és 2 gólt szerzett az a Külajos, aki szintén tagja volt a végül olimpiai ezüstérmet szerző labdarúgó válogatottnak. Most az ő visszaemlékezése következik.
11: Az a helyzet, kérdezik, hogy készülöttünk Németország ellen, kivonultunk már a olimpiai stadionba, bemelegítés volt, és ment el, múlt az idő, és nem jöttek. Hát ott se játékvezető, senki. Hát mi jött? Hát egy órát már ott majdnem kimelegítettünk, készültünk a meccsre, és egyszer jön egy szervező, kérdezik, hogy elmarad a meccs. Mi az, hogy elmarad a meccs? Köszönöm. Az elmarad meccs, mert szélsőséges elemek a Connolly Strasse-n megtámadt, pontosan szembe volt velünk. Tehát a magyar pavilonnak.
12: Mellettetek volt?
11: Pontosan szemben. Most voltunk ott, kérlek szépen, látod itt a nosztalgia, hogy a trikómat kérlek. Most voltunk itt ilyen nosztalgia, kint nosztalgia látogatás, és megkoszorúztuk azt a emlékművet, ahol a szerencsétlen zsidó izraeli atléták, kérlek szépen, hogy áldozatul estek.
1: Az izraeli sportolók elleni támadás megrázza a világot, mindenki a Münchenből érkező hírekre figyel. Miközben a nap folyamán az érintettek folyamatosan tárgyalnak a túszejtőkkel, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy dönt, felfüggeszti a játékokat. Ezt a Nobel-nök Avery Brundage jelenti be, aki nem mellesleg az 1936-ban a náci Németországban megrendezett olimpiai idén az Egyesült Államok Olimpiai Bizottságának elnökeként visszautasította azt a javaslatot, hogy a zsidó sportolók kizárása miatt bojkottálják az olimpiát. Erre a német hatóságok levélben fejezték ki elismerésüket a sportvezető náci barát gondolkodásáért. Brundage még 1971-ben is kitartott a véleménye mellett, miszerint a berlini volt a modern történelem legjobb olimpiája. A bejelentés szövegét Szepesi György olvassa fel. Archív felvétel következik.
13: 17 óra 28 perc. Kedves hallgatóink,
12: kapcsoljuk a 20. nyári olimpiai játékok színhelyét, Münchent.
13: A sajtó képviselői előtt röviddel ezelőtt ismertették az Olimpiai Rendezőbizottság és a NOB elnökségének nyilatkozatát. A hivatalos nyilatkozatot idézzük. Az olimpiai békét megzavarta terroristák gyilkos támadása. Az egész civilizált világ elítéli a barbár cselekedetet. Az áldozatokkal szembeni megrendültség és a még fogvatartott túszok sorsa iránti aggódás vezet minket abban, hogy a ma délutáni rendezvényeket felfüggesszük. A folyamatban lévő versenyeket be kell fejezni. A rendezőbizottság és a NOB holnap délelőtt az olimpiai stadionban gyászünnepséget tart. Ez az ünnepség is kell, hogy demonstrálja, miszerint az olimpiai eszme erősebb, mint a terror.
1: A játékok felfüggesztése a magyar vívókat is érintette, hiszen a férfi párbajtőrözők az érmekért küzdöttek volna szeptember 5-én az esti órákban. De a döntés miatt végül egy nappal később dölt el, hogy kinyeri az olimpiát. A dobogóra két magyar állhatott fel, Fenyvesi Csaba aranyérmes, Kulcsár Győző pedig bronzérmes lett. Az olimpiai bajnok Fenyvesi Csaba néhány évtizeddel később egy visszaemlékezésben beszélt a halasztás körülményeiről.
14: Kevesen emlékeznek arra, hogy az olimpiai játékok vége felé volt az a bizonyos terrortámadás, ami az izraeliek szállását érte, és hát az a mi versenyünket éppen a derekában szakította meg, ugyanis az történt, hogy már bejutott Kulcsár Győző és jómagam bejutottunk az egyéni olimpiai döntőbe. 5-én lett volna a döntő, és felfüggesztették az olimpiai játékokat. És gondolja, milyen érzés az, hogy bejut az ember az olimpia döntőbe. Hát azt hiszem, hogy minden sportembernek az élete vágya, vagy a sportolási időszakának legnagyobb vágya az, hogy egy olimpiai döntőbe bejusson, és ott megpróbáljon helytállni. Akkor egyértelműen úgy nézett ki, hogy felfüggesztik az olimpiai játékokat éppen a tragikus események miatt. Megint egy más dolog, hogy az egy bizonyos értelemben szerencse, hogy ki tudtuk pihenni magunkat a két napig tartó előmérkőzések után a döntő előtt.
5: Szeptember 5-e, este 10 óra után. A terroristákat és a túszokat helikopterekkel elviszik a München melletti Fürstenfeldbrucki katonai repülőtérre, ahol állítólagos szabad elvonulást ígérve próbálják elkerülni az incidens súlyos következményeit.
3: Szeptember 5-e, este 10:30. A német hatóságok megkezdik a túszmentő akciót.
1: 1972 óta visszatérő kérdés, hogy a német hatóságok hibáztak a nap során, és ha igen, mikor és hol? Erről Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőnek határozott véleménye van.
15: Rosszul kezelték, egyetlen egy mondatban összefoglalva nem volt válságkezelés. Tehát az, hogy egy ilyen helyzetet, egy túsztárgyalást, egy terrortámadást, egyáltalán a sebesültek ellátását, azt, hogy hogyan kell meggyőzni az ellenfelet, a terroristákat, hogy fejezzék be magát az akciót, hogy most egy egyszerű példát mondok, a terroristák végignyomon tudták követni azt, hogy mit lépnek a német hatóságok, mert hogy egyenesben nézték a televízión a szobákban. Tehát olyan szinten volt félrekezelve az egész válság, annak kommunikációja, a terrorelhárító szervek biztonsági felkészülése, a beavatkozó egységek elhelyezkedése, hogy valójában nem sikerült megszakítani azt a fajta folyamatot, amiben a terroristák diktáltak. És ez rányomta az egész akcióra a bélyegét.
5: Szeptember 5-e, este 11 óra. Ludwig Pollack, az Olimpiai Bizottság sajtómunkatársa, a Fürstenfeldbrucki katonai repülőtér főbejáratánál bejelenti a sajtónak, hogy a túszokat szabadon engedték, és 4 terroristát megöltek.
3: Szeptember 5-e, este 11 óra 31 perc. A Reuters hírügynökség a túszok kiszabadításáról szóló hírt világgá kürtöli. Ezt a német hírügynökség, a DPA és több televíziós csatorna is átveszi, miközben a mentőakció még javában zajlik.
5: Szeptember 6-a, hajnali 1 óra 32 perc. A lövöldözés a mentési akció kudarcával ér véget. Az 5 terrorista és 1 rendőr mellett a túszok holttestét is megtalálják.
1: Ez itt továbbra is az Újra töltve című magazinműsor, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Érthetetlen, miként történhetett meg, hogy miközben javában zajlik a túszmentő akció, a NOB munkatársa valósággal köszönő viszonyban sem lévő információt oszt a sajtóval, ezáltal az egész világgal. Vajon alakulhatott volna másképp a túszmentő akció? Volt esély arra, hogy elkerüljék a tragédiát? Erről is a biztonságpolitikai szakértőnket, Tarjányi Pétert kérdeztük.
15: Én azt gondolom, hogy igen, de azzal a tudással, amivel a német hatóságok rendelkeztek, nem tudott más kifejlete lenni. Valójában az ilyen helyzeteknek nem mindig szükséges az, hogy erőszakos vége legyen. A 70-es évek elejétől kezdődően több száz például repülőgép eltérítés történt a világban, mert hogy a repülőgépek eltérítése is egy olyan kommunikációs helyzetet eredményezett, amit a nemzetközi média felkapott, és ezen keresztül a terroristák azt a fajta hírverést el tudták érni, amin keresztül föl tudták a nemzetközi média segítségével hívni a saját ügyükre a figyelmet. Valójában egyébként a 70-es évek terroristáira, tehát nem az öngyilkos merénylőkre gondolok, akik később jelentek meg. A 70-es évek terroristáira az volt a jellemző, hogy valami látványos valamit akarnak, amin keresztül ez a média figyelem biztosított. Ezzel az akcióval önmagában, hogy ezt sikeresen megtették magyarán, elfogtak izraeli sportolókat, túlszul ejtették őket. Ott volt a lehetőség, hogy békésen meg lehessen oldani, hiszen a média figyelem, mint ahogy előbb is fogalmaztam, biztosítva volt. Itt a félrekezelt válságkezelési folyamatok miatt sodródtak egyre inkább egy olyan eszkalációs folyamat spirálba, aminek a végén a fegyveres összecsapás valójában elkerülhetetlenné vált.
1: Ma már tudjuk, a biztonság tekintetében jócskán akadtak hiányosságok, a terroristák ezt kihasználva hajtották végre tettüket. Izrael magyarországi nagykövete Maya Kadosh arról is beszélt, volt együttműködés a német és az izraeli biztonsági erők között, s hogy a történteknek számukra mik a legfontosabb tanulságai. A nagykövet először arról beszél, hogy mit jelentett Izraelnek a német elnök bocsánatkérése, amelyre 2022-ben a tragédia 50. évfordulóján került sor.
0: Szerintem ez sok embernek lehetőséget adott arra, hogy békét kössön vagy megbékéljen a történtekkel. Mert ugyan korábban pénzzel már kárpótolták a családokat, fontosabb azonban az, hogy elismerjük, mi ment rosszul. Csak akkor tudunk fejlődni és jobbak lenni, ha megértjük, hogy mi az, amit rosszul csináltunk. És sok éven át Németország nem akarta elismerni, hogy nagyobb védelmet kellett volna biztosítaniuk. Több hírszerzési információra lett volna szükségük, másként kellett volna cselekedniük, meg kellett volna védeniük a sportolóinkat. Már korábban is sok vita volt a biztonsági intézkedésekről, amiket nem engedélyeztek. Azzal, hogy Németország elismerte a történteket és kárpótolta a családokat, szerintem helyesen cselekedett. Nem csak az izraeliek, hanem az olimpiai játékok szempontjából is. Mert ez egy olyan mérce, amely szerint a sport biztonságos tér kell, hogy legyen, ahol mindenki részt vehet. És itt nem csak Izraelre gondolok, hanem bármelyik országra. Az embereknek tudniuk kell, hogyha például az olimpiai játékokra mennek, akkor ott biztonságban vannak. Azt kell, hogy éreztessük, hogy mindenki lehet önmaga, mert ez egy elfogadó közeg, ahol mindenkit megvédenek.
1: Talán a támadás napján az egyik legfontosabb történés az volt, amikor a német rendőrség visszautasította az izraeliek által felajánlott segítséget. Ha esetleg ott beengedik a különleges erőket, más kimenete lehetett volna ennek a dolognak?
0: Hiszünk abban, hogy igen, de nyilván ez soha nem fog kiderülni. Azt gondolom az, hogy Németország bocsánatot kért, tovább erősíti ezt az elméletet, talán máshogy alakult volna.
1: Az izraeli különleges erők arról is híresek voltak az 50-es, 60-as években, hogy nagyon jól megelőztek minden támadást. Ezúttal ez nem sikerült. Utólag történt bármilyen kivizsgálás ezzel kapcsolatban, hogy mit lehetett volna másképp csinálni?
0: Volt néhány figyelmeztetés előzetesen, hogy valami baj történhet, de nem tudtuk megelőzni. Azóta ezen változtattunk, mindig kérünk biztonsági személyzetet, és fontosnak tartjuk, hogy ezt megkapjuk. Ez nagy különbség ahhoz képest, mint ahogy korábban volt. Akkoriban azt hitték, hogy minden rendben lesz, és a németek úgy is megoldják a biztonsági dolgokat. Biztosra vettük, hogy ez elég lesz. Mint kiderült, tévedtünk. Megtanultuk a leckét, hosszú kivizsgálási folyamat kezdődött Izraelben a történtek után, hogy ilyen ne fordulhasson újra elő. Manapság már nem lehet olyan izraeli sportolót vagy csapattagot találni, aki mellett ne lenne biztonsági kíséret. Ha épp nem tudnak kíséretet szerezni, akkor nem lépnek ki az adott helyszínről. Nem fogunk kompromisszumot kötni, de nagy árat fizettünk azért, hogy ezt megtanuljuk.
3: Szeptember 6-a, hajnali 2:55. Eljasiv Ben-Hurin izraeli nagykövet feszültséggel teli várakozás után hivatalosan is bejelenti, hogy az összes túsz életét vesztette.
1: Korábban is hallhatták a holokauszt túlélő Saul Ladany gondolatait, aki gyaloglásban képviselte Izraelt az 1972-es olimpián. A sportoló az izraeli szállás azon részén tartózkodott, amelyet nem támadtak meg a terroristák. Arról, hogy ez miért alakulhatott így, Ladánynak határozott elmélete van.
16: Amikor megérkeztünk az olimpiai falu központjába, ott várt ránk két ember. Hallották, hogy szöktünk meg a faluból. Arról, hogy a többiekkel mi történt, később értesültünk. A központban elmondták, hogy a rádió az éjjel bejelentette, hogy minden túsz biztonságban van, és kiszabadultak. Ez, mint kiderült, nem volt igaz. Néhány perccel később érkezett az igazság, vagyis, hogy mindannyian meghaltak. Nehéz leírni az érzéseimet. Sokan mondták, hogy szerencsés vagyok, amiért engem nem érintett a támadás. Van egy elméletem, hogy a kettes apartmant miért nem támadták meg. A terroristák, amikor megtervezték az egészet, akkor igyekeztek minél több információt kideríteni. Mindenki, aki az olimpiai faluba belépett, kapott egy térképet, ahová pontosan fel volt írva minden nemzet szálláshelye, így ezt pontosan tudták, hogy az izraeli csapatot hol keressék. Az életben maradó terroristáktól tudjuk, hogy korábban egyikük a szervezőbizottság irodájában dolgozott, így még több információval rendelkezhetett a csapatok mozgásáról. Ha körbejártak a faluban, akkor a szobák ajtaján láthatták latin karakterekkel kiírva a bentlakók nevét. És mivel a szervezőbizottság az olimpiák történetében először komputerizált adatlapot készített minden résztvevőről, így könnyen hozzáférhettek konkrét információkhoz. Ezt a saját gépükről is elérhették, rákereshettek a nevekre, és bármit megtudhattak a korábbi sportkarrierükről. Ha ezt tényleg megtették, akkor tisztán láthatták, hogy a kettes apartmanban van elszállásolva két izraeli sportlövő. Így joggal feltételezhették, hogy a szobában ott van a fegyverük, és tudják is azt használni. Úgy kerülték el azt, hogy velük találkozzanak, hogy kihagyták a támadásból a kettes blokkot. Hangsúlyozom, ez csak az én elméletem, de szerintem ezért nem minket rohantak le.
1: A történtek megváltoztatták önt?
16: Mindig óvatos vagyok.
1: Járt azóta Németországban?
16: Voltam, és a korábban említett szokásomat megtartottam, megpróbáltam az emberek életkorát figyelni. De ha őszinte akarok lenni, nem igazán szerettem Németországba visszamenni. Néhány évvel ezelőtt volt egy agyvérzésem, ami a látásomat is befolyásolta, így már nem is utazom külföldre.
1: Could you do any walking or
17: szokott még gyalogolni?
16: I'm still walking. Igen. Walking. Még mindig gyaloglok napi 5 kilométert.
1: A szeptember 6-án reggel megjelenő izraeli lapok főcímei a hajnalban érkező egymásnak ellentmondó híreket is tükrözik, s ugyanez a káosz igaz a német újságokra is, bár utóbbiak az amerikai Time magazinnal együtt önkritikát gyakorolnak. Sőt, a támadás 50. évfordulóján a Der Spiegel már könyörtelen bírálatot is megfogalmaz. Nemzetközi sajtószemle következik, a narrátor Tóth Béla.
18: Haaretz, 1972. szeptember 6-a. Az izraeli sportolók kiszabadultak, véget ért a harc a terroristákkal. Davar, 1972. szeptember 6-a. Izrael állama mély gyászban hajtja meg fejét, ismét bebizonyosodott, hogy a gyilkos terrorizmusnak nincs határa. Mariv, 1972. szeptember 6-a. Egész Izrael népe döbbenten áll a tragédia előtt, a sportolók vére bosszúért kiállt. Neues Deutschland, 1972. szeptember 7-e. Teljes katasztrófa. Nagy volt a lelkesedés, amikor a TV-bemondó bejelentette az izraeli túszok megmentését. Time magazin, 1972. szeptember 12-e. Európában a címlapok bejelentették a müncheni túszok szabadon engedését, Izraelben pedig az emberek annak tudatában feküdtek le, hogy a túszok megmenekültek. Die Zeit, 1972. szeptember 15-e. Az újságok optimista címei a túszok kiszabadításáról félrevezették az embereket, és szeptember 6-án kora reggel a németek tízezrei mentek munkába ebben a hitben. A német Der Spiegel 50 évvel a történtek után. Izrael számára az olimpiai mészárlás többet jelentett, mint pusztán a vidámjátékok végét. Nem csak a történtek, az eseményeket dilettáns módon kezelő német biztonsági szervek reakciója is egyedülálló volt.
1: Ma már pontosan ismerjük a részleteket, és azt is tudjuk, hogy a terrorakciónak volt egy nem sportoló áldozata is. A müncheni rendőrség őrmester Anton Fliegerbauer a repülőtéren az irányító torony fölszinti ablakánál állt, amikor fejlövés érte. Rajta kívül 5 terrorista is életét vesztette az izraeli olimpiai csapat tagjai mellett.
5: A terrortámadásban összesen 11 sportoló, edző, illetve bíró veszti életét. David Mark Berger súlyemelő, Zief Friedman súlyemelő, Josef Gutfreund birkózó bíró, Eliezer Halfin birkózó, Josef Romano súlyemelő, André Spitzer vívóedző, Amitsur Shapira atlétika edző, Kehat Shor lövészedző, Mark Slavin birkózó, Jakob Springer súlyemelő bíró és Moshe Weinberg birkózóedző.
1: Az erdélyi születésű Josef Gutfreund 17 évesen került Izraelbe. Az NSK-ba birkózó bíróként utazott, a müncheni már a 3. olimpiája volt. Odahaza a Betár Klub nevű edzőterem vezetője volt, emellett egy elektromos készülékeket árusító boltot is vezetett. Amikor a terroristák megtámadták az izraeli csapatot, Josef a lehető leghosszabb ideig zárva tartotta az ajtót, hogy olimpikon társai elmenekülhessenek. Josef vezetékneve Gutfreund jó barátot jelent. Felesége Miriam a halála után azt mondta, utolsó tette jellemző volt rá, egész életét mások segítésével töltötte. A Münchenben birkózó bíróként tevékenykedő Josef Gutfreund halála Novotny Zoltánt is megérintette.
9: Megvan az izraeli 11 sportolónak a neve, a névsora. Engem személy szerint, hát a legjobban Gutfreund József halála érintett meg, aki egy temesvári magyar ember volt itt, kiment Izraelbe, és hát izraeli állampolgár lett. Ő pontosabban már akkor a sportolói múlton túl volt, ő volt birkózó bíró volt. Tehát egy évvel korábban Hegedűs Csaba csupa 2 válasz győzelmén a döntőt, az utolsó meccset, a Nazarenko elleni mérkőzést, ez a Gutfreund vezette. És én ugye Hegedűs valamennyi mérkőzését közvetítettem, és amikor éppen nem volt birkózás, akkor ebédnél vagy vacsoránál Gutfreunddal együtt ebédeltünk és mosolyogtunk, és nem csak Szófiában, hanem korábban Berlinben, meg az egyéb birkózó versenyeken, Európa-bajnokságon, csak nemzetközi versenyen járt Magyarországon többször, és az elsők között lett vált áldozattá. Úgyhogy én személy szerint természetesen a 11 izraelit sajnáltam, sirattam, gyászoltam, meg az egész olimpiát, de személy szerint azért ma is, ha kell, ha nem kell, akkor is a legtöbbet Gutfreundra gondolok.
1: Az áldozatok között a legfiatalabb a 18 éves Mark Slavin volt. A kötött fogások 82 kilós súlycsoportjának versenyére készülő birkózó 1972. augusztus 25-én postára adott, a családjának szóló levélben ezt írta. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Az Izraelben élő, de héberül még nem beszélő szüleinek egy ismerőse fordította le az újságcikket, amiből megtudták, hogy túszokat ejtettek az olimpiai faluban, később pedig azt is, hogy a fiúk is ott volt az áldozatok között. Mark Slavin levelét édesanyja csak ezt követően kapta készhez. A súlycsoport küzdelme egyébként egy nappal később megkezdődnek, az aranyérmet és egyben a 100. magyar olimpiai bajnoki címet pedig Hegedűs Csaba szerzi meg, aki egy későbbi visszatekintésben így beszélt a történtekről.
17: Pontosan a mi mérlegelésünk éjszakáján volt ez a terrorcselekmény az olimpiai faluba, és amikor mi reggel 5 órakor jöttünk le a szállás helyünkről, tőlünk egy olyan 30 méter átelemben volt az izraelieknek a szállása, és akkor láttuk, hogy ilyen biztonsági, ilyen kék ruhában biztonsági emberek állnak a falnál, de nem tudtuk, hogy mi történt. És mikor jöttünk visszafelé, azon 7 óra tájt lehetett, akkor már egy kordon volt, és akkor már rendőrök és már tömeg volt. Kimentünk az erkély, és akkor látjuk, hogy ott velünk szemben ott áll a szalmakalapos, dobálja a kézigránátot, meg ott a géppisztolyos. Mai napig is a hátamon áll a szőr, ha rá gondolok, hogy a két épület között volt egy nyilvános telefonfülke. Oda beszaladtam a telefonfülke, és fölhívtam édesanyámat, hogy a nyugodjon meg, mert nincs velünk semmi probléma, és hát tényleg nem volt tőlem 10-15 méterre lehetett tőlem, aki ott állt, meg az ablakba állt. Ha mai nap rágondolok, akkor szóval ez egy borzasztó dolog. Annál is inkább, mert amikor ők éjszaka meglették a szállást, akkor az a bíró nyitott nekik ajtót, aki nekem a Nazarenkóval a világbajnoki döntőmön a pontozó bíró volt. És látta, hogy mi van, becsapta az ajtót, és az ajtón keresztül egy sorozattal lelőttük.
1: A terrortámadás másnapján az elhunyt sportolókra és edzőkre emlékeznek az olimpiai stadionban. Nagy várakozás előzi meg Avery Brundage a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének gyászbeszédét. Az egész világ lélegzett visszafolytva várja, hogy bejelentse, mi lesz a müncheni játékok sorsa.
19: We have only the strength of a great ideal.
20: Egy nagy eszme erejével rendelkezünk, biztos vagyok benne. Mindenki egyetért velünk. Nem engedhetjük meg, hogy egy maroknyi terrorista a nemzetközi együttműködésnek és jó akaratnak ezt a magvát elpusztíthassa. A nemzetközi együttműködésnek és jó akaratnak ez a magva az olimpiai mozgalom. A játékoknak folytatódniok kell, és továbbra is arra kell törekednünk, hogy tisztességesek, becsületesek, tiszták legyenek ezek a játékok, és a sportszerűség eszméjét a sportpályáról mindenhova kiterjeszthessük. Kijelentjük ezen a gyásznapon, hogy valamennyi esemény folytatjuk egy nappal később, úgy, ahogy azt szerveztük.
1: A döntést akkor és azóta is nagy vita övezi. Azon körülmények között valóban az olimpia folytatása volt a jó döntés, vagy szerencsésebb lett volna, ha beszüntetik a játékokat és valamikor később folytatják a versenyeket. Erről a sportolói pályafutása után sportvezetőként is kiemelkedő karriert befutó Schmidt Pál így vélekedik.
21: Én helyeslem, igen. Ott volt 160 valamennyi nemzet, és azok hitet tettek a béke mellett. Tehát erről szól maga az egész olimpiai játékok. Szokták azt mondani, hogy a olimpiai játékok lehet esetleg a béke utolsó kikötője. Ez így volt most is Párizsban, és így volt más olimpiákon is. Tehát én ezt egy nagyon helyes döntésnek tartom.
1: Ez itt továbbra is az Újra Töltve című magazinműsor, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Kíváncsiak voltunk, hogy izraeli szemmel nézve miként vélekednek a NOB döntéséről, miszerint az olimpiák történetének legnagyobb tragédiájának másnapján Avery Brundage Nobel-nök szájából elhangzik a híres mondat. A játékoknak folytatódniuk kell. Maya Kadosh, izrael-magyarországi nagykövete így látja a történteket.
22: So in Israel of course it was a mourning period.
23: Izraelben ez a gyász időszaka volt. A sportolóink hazautaztak, az egész ország síratta a halottakat, és próbálta segíteni az életben maradókat, hogy tovább lépjenek. Nem értettük, hogy a világ hogy maradhatott csendben. Ismételten zsidókat öltek, ráadásul pont Németországban. Rossz emlékeket idézett fel ez az esemény, hiszen alig néhány évtizeddel voltunk a történelem legsötétebb korszaka után, ahol a holokauszt és a zsidók rendszer szintű megölése sajnos a mindennapok része volt. Ez most ismételten megtörtént, és a világ csöndben maradt. Az élet ment tovább, az olimpia pedig folytatódott. Csak egy percnyi csöndet kértünk volna, hogy picit osztozzanak a gyászunkban. Reméltük, hogy átérzik a fájdalmunkat, hogy a sportolóink azért haltak meg, mert izraeliek. A hazájukat képviselték, és mások ezért elvették az életüket. Nem szabad elfogadni azt, hogy ilyen megtörténhet. Sokáig küzdöttünk azért, hogy méltó módon emlékezzenek ránk és az áldozatokra. Ez végül megtörtént. Sajnos nem 1972-ben az olimpia alatt, de azóta legalább ez pótolva lett.
1: A döntésről megkérdeztük azok véleményét is, akiknek személyes érintettségük volt a tragédiában. Elsőként hallgassuk meg Aviram Shmulit, aki a nagybátyját, Moshe Weinberget veszítette el a támadásban.
24: Well, there are two ways to look at it. As a family member, I would say suspend the Olympic Games.
25: Ezt kétféleképp lehet nézni. Ha családtagként tekintek a történtekre, akkor azt mondom, fel kellett volna függeszteni az olimpiát. De hogyha az ötkarikás játékok szellemiségét nézem, akkor azt mondom, hogy az esemény a békét kell, hogy közvetítse. A világ legjobb sportolói érkeztek Münchenbe, és ebben a néhány hétben ők nemzetiségtől és politikai nézettől függetlenül testvérek. Ha erre gondolok, akkor azt mondom, hogy a játékokat folytatni kell. Viszont kisgyerekként, úgy, hogy az egyik családtagomat veszítettem el a tragédiában, nagyon dühös voltam, és azt kérdeztem, hogy miért csináljátok ezt? Miért versenyeztek tovább? Azt gondolom, az izraeli csapat véleményt nyilvánított azzal, hogy hazatért. A mi sportolóinknak véget ért az olimpia, szemben a többiekkel. Azt gondolom, hogy a német kormány azért döntött a folytatás mellett, mert meg akarták mutatni, hogy egy ilyen szörnyűség ellenére is tovább kell élnie az olimpiai eszmének.
24: The spirit of the Olympics must continue.
26: How often do you think?
1: Milyen gyakran gondol a nagybátyjára?
24: Every day.
25: Minden nap.
26: Is that loss
2: A nagybátyja elvesztése és a tragédia megváltoztatta az olimpiákról való gondolkodását.
25: Sok éven keresztül nagyon dühös voltam a történtek miatt, de ezt igyekeztem megváltoztatni, és a harag helyett én is része akartam lenni az olimpiai mozgalomnak. A birkózáshoz kötődő karrierem csúcsa, hogy 2021-ben ott lehettem bíróként a tokiói olimpián. Ez volt a tökéletes lezárása a pályafutásomnak. Azt hiszem, ezzel egy kör bezárult, mert a tragédia után megfogadtam, hogy bármit teszek, eljutok egy olimpiára, vagy sportolóként, vagy hivatalos delegátként. Megtettem.
2: How could you share his legacy and his memory?
25: A nagybátyja örökségét és emlékét a fiatalabb generációnak hogy lehet átadni? Azt már mondta, hogy a fiát róla nevezte el, de még mivel lehet mások figyelmét felhívni erre a tragédiára? Légy jó ember, bánj jól másokkal az életben és a sportvilágban is. Próbáld meg jobbá tenni az emberiséget, és higgy abban, hogy tehetsz a békéért. Talán ez az áldozatok legfontosabb öröksége. Mindannyian ezt szeretnénk. A sportpályán élvezük az egymás elleni küzdelmet, de végső soron a nagybátyám, ha élne, szerintem inkább az olimpiai játékok üzenetével foglalkozna, nem az eredményekkel. Ezt képviselte Münchenben is, és hitt abban, hogy ez a helyes irány. Az izraeli sport minden szegletében megjelenik az áldozatok emléke.
2: Az olimpiát tehát egy nap szünet után folytatják, így a tervezetnél egy nappal később, 1972. szeptember 11-én fejeződnek be a küzdelmek. Az izraeli csapat túlélői azonban bejelentik, hogy nem várják meg a játékok végét, azonnal elhagyják Münchent. A delegáció repülőgéppel távozik, amelyen hazaviszik az áldozatok holttesteit is. Ezen a járaton ül többek között az ifjúsági sportoló Elon Howard is, akinek túlzás nélkül az egész életét megváltoztatta ez a néhány óra. Most őt hallják.
4: Nagyon nehéz ezt feldolgozni, ez mindenkinek egy hatalmas tragédia volt. Mindenkit ledöbbentett az eset, és az is, ahogyan ezt kezelték. Úgy gondolom, hogy sajnos a németek nem álltak ehhez kellően profin. Hagyniuk kellett volna, hogy az izraeli különleges erők segítsenek. Valahol megértem, hogy ezt miért nem tették, az eset Németországban történt, és bíztak a saját rendőreikben. Viszont ez az egész káoszba fulladt, minden rosszul sült. El, és mi ezt nehezen éltük meg. A holttestekkel együtt utaztunk a gépen, amikor hazamentünk. Izraelben próbáltam folytatni a birkózást, még fél évig küzdöttem, de már semmi nem volt ugyanolyan, mint régen. Egyszerűen nem voltam rá képes. Úgyhogy végül abba hagytam, és csatlakoztam a hadsereghez. 3 évig szolgáltam Izraelt. Alapból, ha valaki betölti a 18. életévét, akkor kötelező a katonai szolgálat, de ezeket az időket soha nem fogom elfelejteni. Nehéz volt. Mára megházasodtam, van 3 gyerekem, 8 unokám, és mindenki tudja, hogy mi történt. Sokat jelent, hogy az emberek még mindig kérdeznek a müncheni támadásról, mert ez segíti, hogy emlékezzenek az áldozatokra. Ez a kulcsa annak, hogy a haláluk ne legyen teljesen értelmetlen. Szégyen, hogy a politika ennyire hatással volt a sportra. Ez rossz üzenet.
2: Nem ismerem a teljes történetét, de ezt hallgatva muszáj megkérdeznem. Az élet egyik legnehezebb pillanata volt, amikor a testek mellett ült.
4: Messze ez volt a legnehezebb pillanat az életemben. Muni nagyon közel állt hozzám. Olyan volt nekem, mintha az édesapám lenne. Az egész csapatra nagy hatással volt, még a feleségével is közvetlen kapcsolatunk volt. A mai napig szoktunk beszélni. Philadelphiában élek, és itt is rendezünk emlékünnepséget, és felidézzük a 11 áldozat életét. Ez egy fontos küldetés nekem. Azt akarom, hogy mindenki tudjon arról, hogy kik voltak ők.
2: Jálar Arad Izrael történetének első olimpiai sportolója, a korábbi cselgáncsozó Barcelonában az 1992-es olimpián lett második. Az 58 éves Jálar Arad ma az Izraeli Olimpiai Bizottság elnöke, és magazinunk a Hosszabban is megosztotta a történtekről alkotott véleményét.
6: Büszke vagyok arra, hogy az egyik legjobb lettem a világon, és hogy ilyen nehéz felkészülés után is valóra váltottam az álmomat.
7: Your medal could be important because it was almost 20 years after.
8: Az érme azért is fontos, mert 20 évvel a müncheni terrortámadás után szerezte, és egyből fel is ajánlotta az áldozatoknak és az érintett családoknak. Erre a gesztusra hogy emlékszik vissza?
10: Yeah, so I grew, you know, in Israel since I was 5 when this tragedy occurred.
6: 5 éves voltam, amikor a tragédia történt, és mivel Izraelben nőttem fel, így pontosan tudom, hogy mit jelent szeptember 5-e hazánknak. Fiatalon sokat gondoltam arra, hogy történhet meg az, hogy azok a sportolók, akik ugyanúgy küzdenek az álmukért, mint én, elmennek életük egyik legfontosabb versenyére, de onnan soha többet nem térnek vissza. A tragédia emléke nagyon erősen élt bennem. Mielőtt elutaztam Barcelonába, felhívtam két áldozat családját, és megkértem őket, hogy találkozzunk. Szerettem volna, ha tudják, hogy soha nem felejtjük el, amin keresztül mentek. És tudni akartam, mit éreznek, és hogy vannak 20 év elteltével. Végül Anki Spitzerrel és Ilona Románóval beszélgettem, Andrei Spitzer és József Románó özvegyével. Ez a találkozó nagyon fontos volt nekem. Elmesélték a történetüket, megmutatták a közös képeket. Így amikor kimentem a házból, akkor megígértem magamnak, hogy ha érmet szerzek az olimpián, akkor azt az 1972. szeptember 5-én történt brutális terrortámadás 11 áldozatának és a családtagoknak ajánlom majd.
10: I will dedicate it to 11 athlete coaches, referees that were murdered very brutally.
6: Amikor ott álltam Barcelonában a dobogon, tudtam, hogy hamarosan a sajtótájékoztatóra kell mennem, és vélhetően sokan ott lesznek, mert hallani szeretnék Izrael történetének első érmesét. Beléptem a terembe, odaálltam az újságírók elé, és elmondtam nekik, hogy ezzel egy kör bezárult. 20 éve történt a támadás, és ma ismét megmutattuk, hogy itt vagyunk, továbbra is versenyzünk, és minket nem lehet tönkretenni. Ezt követően felidéztem a Münchenben történteket, és arról beszéltem, hogy aznap az olimpiai zászlót olyan sportolók vére borította, akik csak az álmaikért küzdöttek. Zárásként megismételtem, hogy kiknek ajánlom az érmemet, mert ugyan 20 év eltelt, de még mindig nehéz feldolgozni, hogy olimpikonok életét oltották ki. Számomra ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt, mert így örökké összetudtam kapcsolni hazánk egyik legnagyobb tragédiáját, Izrael első olimpiai érmével. Ez egy történelmi dolog, amire mindenki emlékezni fog.
10: Very important connection.
7: You became the leader of the Israeli Olympic Committee at 2021.
8: Ön lett az Izraeli Olimpiai Bizottság elnöke 2021-ben. Egy évvel később Európa-bajnokságot rendeztek Münchenben, épp 50 évvel a támadás után. Furcsa érzés volt újra a támadás helyszínén versenyezni.
10: All these 50 years, as I said before, our athletes are very well.
6: Ebben az 50 évben minden sportolónk pontosan tudta, hogy mit képvisel, és hogy az áldozatok emléke mindig elkísér minket egy világeseményre. Azokkal az eredményekkel, amiket elérünk valahol, őket is képviseljük. 11 honfitársunk elhunyt Münchenben, de soha nem feledjük őket. Amikor 2022-ben az Európa-bajnokságra visszatértünk a Németvárosba, az nagyon különleges volt. Az izraeli sport ismét visszatért Münchenbe, hogy megmutassa az erejét. Olyan sportolók képviseltek minket, akik a támadás idején még nem is éltek, de pontosan tudták, hogy hol vannak, és emiatt még motiváltabbak voltak. Nem véletlen, hogy ilyen sok sikert értünk el abban az évben. Az 50 éves évforduló kapcsán egy méltó megemlékezést is rendeztek, ahol a német és az izraeli elnök is tiszteletét tette. Ez volt az első alkalom, hogy Németország vezetése nyilvánosan is bocsánatot kérjen a történtekért.
10: Apology from the president of the state of Germany.
6: Több megállapodás is született a két ország között. Hozzáférhetővé tettük a különböző archíviratokat, hogy az érdeklődők utána nézhessenek a dolgoknak, és megismerhessék, hogy pontosan mi történt. Ez a folyamat még jelenleg is tart. Igyekszünk mindent megmutatni az embereknek. A sportolóink pedig mindig megemlékeznek a 72-es áldozatokról.
8: A történtek sok mindenre hatással voltak hosszú távon. Arról, hogy a müncheni tragédia miért lehetett fordulópont a sportvilágban, a 89 éves gyaloglót, Solla Dánt kérdeztük.
0: Yes, because when Baron Pierre de Coubertin.
16: Igen, mert amikor Pierre de Coubertin báró elindította a modern olimpiai játékokat, akkor ezt az ókori játékok szellemiségében tette. Akkoriban a háborúk szüneteltek a versenyek alatt, és a sportpályán küzdöttek a felek. A müncheni tragédia megmutatta, hogy a modern korban a játékok alatt is történnek atrocitások. Atlantában 1996-ban is volt bombatámadás a stadion felé vezető úton, és még a város több pontján volt kísérlet arra, hogy az olimpiát megzavarják. Az 1972-es izraeli olimpiai csapatból azt hiszem én voltam az egyetlen, aki München után is még évekig versenyzett. Azért tettem ezt, mert azt gondolom, hogy az általános üzenet, amit át kell adni mindenkinek, hogy a sport legyen az életed része. Folytasd minden nehézség ellenére, mert erősebbé tesz.
7: How often do you think about
8: the... Milyen gyakran gondol az áldozatokra?
0: I'm thinking every day.
16: Minden nap gondolok rájuk. Nem lehet elfelejteni a holokauszt emlékeit sem, vagy azt, hogy mi történt Münchenben.
8: Az érintett családtagok közül a nagybátyját elveszte Aviram Shmuli többször is elment Münchenbe, hogy megnézze a tragédia helyszínét. Az ezzel kapcsolatos emlékeiről így számol be az izraeli-amerikai kettős állampolgár Aviram Shmuli, aki Moshe Weinberg elvesztése miatt lett birkózó bíró.
11: 16 évesen jártam először Münchenben. A 70-es évek végén volt, ha jól emlékszem, 1978-ban. És azt hiszem, olyan fiatalon még nem teljesen tudtam feldolgozni azt, hogy hol vagyok. Utána évekig nem mentem vissza. Majd 2010 környékén újra odalátogattam, és utána ezt szinte minden évben megismételtem. Minden egyes alkalommal, amikor odaállok a kőhöz, ahol Moshe Weinberget lelőtték, elöntenek az érzelmek. Ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy itt akarok maradni és emlékezni. Leülök a közeli padra, legalább egy-másfél órát ott töltök, és csak bámulom a követ. Nemrég építettek egy új emlékművet, 200-300 méterre a történtek helyszínétől, ami jól néz ki. Jelenleg 3 különböző emlékhely van, ez a legújabb. Modern és a fiatalok számára képekkel és videókkal mutatja be az 1972-es izraeli csapatot. Egyszer a korábbi edzőmmel mentem oda, aki az egyik túlélő volt. Mindkettőnket lenyűgözte a látvány. A tragédiát teljesen feldolgozni sosem lehet, de ahogy telik az idő, talán egy fokkal könnyebb feldolgozni. Azt érzem, hogy mindent megteszek azért, hogy a 11 áldozat emlékét képviseljem. Akkoriban ők úgy mentek az olimpiára, hogy még nem volt izraeli sportolónak érme. Szóba került korábban Yael Arad, aki egy zseniális cselgáncsózó volt. Ő Barcelonában történelmet írt, második lett, és az ezüstérmét az áldozatoknak ajánlotta. Az, hogy a dobogón állva is emlékezett a történtekre, és egyből megtette ezt a gesztust, az mutatja, hogy az izraeli sportolók sohasem felejtik el ezt a 11 embert.
8: Beszéltem Yael Araddal, az izraeli olimpiai bizottság elnökével, aki az ország történetének első érmét felajánlotta az áldozatoknak és a családtagoknak. Mit jelentett önöknek ez a gesztus?
11: 100%-ig érződik, hogy az izraeli sportolóknak mit jelent az áldozatok emléke. Emlékszünk rájuk minden versenyen, az érmeknél is rájuk gondolunk. Nemzetközi tornákat is rendezünk a tiszteletükre. Birkózásban ott van például a müncheni emlékverseny. Imádjuk és tiszteljük ezt a 11 sportembert. Egész Izrael gondol rájuk, az ország olimpiai bizottsága is, amit jelenleg Yael Arad vezet. A saját olimpiai részvételemet a nagybátyámnak ajánlottam, de nem csak neki. Sok olyan pillanat volt az életemben, amikor elgondolkodtam azon, hogy ők mind mehettek keresztül. Ültem az olimpiai faluban, előttem volt néhány kép, és hálás voltam azért, hogy én képviselhetem a hazámat.
8: Önök a Nemzeti Sportrádió újra töltve című magazin műsorát hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Münchenben történtek alapjaiban változtatták meg az azt követő olimpiákat. A biztonság 1972 óta kiemelt fontosságú, sőt, kijelenthető, hogy a szervezők számára azóta ez jelenti talán a legnagyobb kihívást.
3: Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel arra is kerestük a választ, a müncheni események a későbbiekben milyen változást hoztak az olimpiákon.
12: Az események szervezése oldaláról innentől kezdve minden egyes olimpia megszervezése kapcsán kristálytiszta volt a szervezők előtt, hogy bármikor fegyveresek megjelenhetnek. A robbantást hajthatnak végre, fegyveres akciót hajthatnak végre, túszokat ejthetnek. Tehát egy teljes egészében másfajta biztonsági szisztémára kell épülnie az olimpia megrendezésének, és azt tudomásul kell venni, hogy vannak olyan személyek, akik nem a pozitív részt látják az olimpiában, hanem adott esetben azt a lehetőségrendszert, amin keresztül pokollá tudnak változtatni ott mindent.
3: A München óta érezhető változásokat Novoti Zoltán is megtapasztalta, hiszen a legendás rádiós összesen 13 nyári olimpián vett részt, így ha valakinek, neki mindenképp van összehasonlítási alapja az 1968-as mexikói, az 1972-es müncheni, az 1976-as montreali és az 1980-as moszkvai játékok között.
9: Hogy én a sportolók között, a sportolókkal együtt részt vettem, felvonultam a magyar csapat tagjaként az olimpiai megnyitó főpróbáján. Ez ma szintén ma már elképzelhetetlen. Guadalajarában, mert hogy a futballcsapat ugye Guadalajarában játszotta az első, a csoportmeccseket, hármat, sőt még a negyed döntőt is. Tehát az első meccsre repülővel mentem, Csanádi Árpáddal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével együtt, és Kurucz Antallal, aki vitte a focistáknak a paprikát, hogy főzök nekik egy jó lecsót. Ugye? De egyedül jöttem én haza este. És amikor megyek a Guadalajarai reptéren, csak azt hallom, hogy a Mexikó városi járat indul. Most. Hát én ennyien szólva összecsináltam magam, hogy csak én itt maradok, vagy mi. Őrült léptekkel rohantam, elértem a kijárathoz, már mint az ajtó nyitva, kimegyek a betonra, ott egy repülőgép, ott egy ember, aki a jelzéssel irányítja, hogy merre menjen, vagy mit csináljon a gép. Én ott kiabálok, leinti a gépet, leveszi a feléről a fejhallgatót, rá megkérdezi. Én mondom, hogy hát nekem a gépen kéne lennem. És akkor nézi a jegyemet, azt mondja, hát maga a 8 órai gépre megy, ez meg a 7:30-as. De maga a tény, hogy 68 olimpia, Guadalajara

0: jutottunk az autóbuszokhoz, és együtt utaztunk a sportolókkal a versenyhelyszínekre. És hogy mondjam, az evezősökkel ugyanígy együtt mentünk ki Feldmohingba, és győzelme után a századik aranyérmet, századik magyar aranyérmet megszerző Hegedűs Csobával is győzelme után Miklós testvérével együtt az öltözőben beszélgettünk, és ott vártam meg, amíg ez a két fiú egymásra borulva kizokogja magát, mert ez volt. De ez a családi, bensőséges valami hangulat változott meg, bár a németek még úgy próbálták indítani az olimpiát, és talán olyan is volt, hogy a nyitottság, őszinteség, életöröm, a béke. Hát magának az olimpiai eszménynek is a lényege a béke, a fegyvernyugvás, de a németek is valahogy ezt próbálták megvalósítani. És hát erre jött szeptember 5-e, ami aztán végképp megváltoztatott az ég adta világon mindent. Hiszen onnantól kezdve a következő olimpián még Münchenben nem lehetett érezni, jaj, de tehát a terrorcselekmény után se nagy szorítást, valami egyest nehezebb volt minden, de oda szinte maradt. De már a következő olimpián Montrealban a szörnyűség maga állott be, tehát ott már nem lehetett közben bárhol leállítottak, akkor a fal felé fordulva lábat széttenni, kezet föltartani, és úgy matadtak le, vagy motoztak le, vagy engedtek be, és növekedett a szigor. A moszkvai olimpián ott nem voltak ennyi kemények vagy durvák, de egyszerűen mindenütt a katonák, a kis katonák sorfala ott állt. Tehát ha én véletlenül arra a helyre tévedtem, ahol nekem nem szabad vagy nem illik átmenni, nincs engedélyem rá, akkor nem volt vita vagy szó, egyszerűen összezárt a sorfal előttem. Odébb léptem, hogy ott megyek át, ők is jöttek velem, de semmi több, ennyi. Aztán az ember megmondta, megszokta, hogy hát ez a fegyelem, erre vigyázni kell.
1: Schmidt Pál nem csak sportolóként, hanem sportvezetőként is megtapasztalta az olimpiák légkörét. Ő is csak megerősíteni tudja, hogy 1972. szeptember 5-e mindent megváltoztatott, és hogy 1972 hatása a mai napig érezhető.
2: Ez a tragédia és ez a terrorcselekmény még a következő évek olimpiai játékára is kihatott, mert megsokszorozták a biztonságot, de úgy megsokszorozták, hogy szinte el se lehet mondani. A következő olimpián 1976-ban, Montrealban még abban a buszban is fegyveres, gépfegyveres emberek ültek, amivel edzésre mentünk valamelyik délelőtt. Tehát a legbékésebb foglalkozásunkat is felfegyverzett, komoly biztonsági erők kísérték. Még a következő olimpián, nem egy 8-ról beszélek, volt még tragédia, illetve hát egy, nem azt mondanám terrorcselekmény, de az atlantai olimpián egy évfél körül egy békésen szórakozó, akkor már a versenyüket befejezett sportolók általában jól érzik magukat, és megkeresik minden lehetőséget, hogy szórakozzanak. Ott is egy őrült, akinek a motivációja a mai napig tisztázatlan, ott megölt egy pár embert, elkezdett lövöldözni a békés szórakozó sportolók között. Elsősorban nagyobb lett a biztonság. Tehát van 20 pontja az olimpia rendezésnek, követelménypontja, amit teljesíteni kell, ilyenek, mint a szállás, ilyenek, mint a sportlétesítmények, ilyenek, mint a tapasztalat, ilyenek, mint a mondjuk a kulturális program, vagy a kórházi ellátás, vagy az olimpiai falu. 20 pont van, és ezek közül most már a biztonság kérdése, az kiemelten szerepel. Ebben általában beszélnek a biztonságról, hogy egy ország vagy egy rendezőváros mennyire biztonságos, ebben éppen Budapest nagyon jó osztályzatot kap, vagy kaphat, kapott is már, amikor pályáztunk, de maga az olimpiai falunak a védettsége is hát összehasonlíthatatlan azzal ma már, mint amilyen 1972-ben volt.
1: A rengeteg tapasztalattal rendelkező Novotny Zoltán a mai napig kettős érzésekkel gondol vissza 1972-re, mert magyar szempontból sikeres volt ez az olimpia. 6 aranyérem mellett 13 ezüstöt és 16 bronzot szereztünk. De emellett nem lehet, sőt nem is szabad figyelmen kívül hagyni az izraeli sportküldöttséget ért támadást.
0: Tehát sok-sok mindent lehet a müncheni olimpiáról beszélni. Európai olimpia volt, közeli olimpia volt, barátságos olimpia volt. Tehát az ember, ha innen nézi, akkor jól érezte magát. Ha szeptember 5-ére gondol meg az utána eltelt időszakra, akkor szembesülnie kellett azzal, hogy ez most már mindig így lesz. Nem, hogy lőnek egyfolytában, hanem a biztonságra oda kell figyelni. Magyarul azt jelenti, hogy a későbbi olimpiákon egyre szigorúbb biztonsági intézkedéseket foganatosítottak. Az elektronikától kezdve a hónapokkal korábbi előzetes személy azonosításig minden lehetséges eszközt és módszert bevetettek a rendezők, és

0: akkor ehhez hozzá lehet tenni azt, hogy hát nőtt mindenféle módon a szigor, a vas szigor. Az az olimpia, amit mások éltek át, tehát a korábbi olimpiák, akár a londoni, vagy a Helsinki olimpia, vagy a Helsinki olimpiát szokták mindig valahol a csúcsra emelni, hogy ott volt a legbékésebb, legbarátibb, legcsaládiasabb, legsportosabb a hangulat. Én azt mondom, hogy a müncheni is közel járt ehhez. Jött a folt, a nem kis folt, csúnya folt, ijesztő folt, örökké fölöttünk maradó folt, hogy ez ilyesmi bizony bármikor előfordulhat. Én 13 olimpián vettem részt, nyári olimpián vettem részt, és azt mondom, hogy az azt követő olimpiák közül érdekes módon még a két európai olimpia közelítette meg az ideálist, vagy ezt a nyugodt, korrekt, életörömmel, meg felszabadultsággal teli olimpiát, játékot, a sport lényegét, az olimpia lényegét. A barcelonai 92-ben és az aténi 2004-ben.
1: Most a női kézilabda válogatott a Montrealban bronzérmet szerző Tomán Rozáliát hallják, hogy milyen magas biztonsági készültség volt a következő olimpián 1976-ban.
2: Mindenütt katonák, fegyverrel, busszal mentünk fölöttünk helikopter, beszállásnál elől hátul fegyveres katona, ahogy bementünk a szobákba, a mi lakosztályunk felé, ott is rendőrök mindenütt, szóval nagyon, nagyon vigyáztak, nem csoda.
3: Nem féltek?
2: Nem. Nem.
3: Biztonságot utána adott ez?
2: Hát kicsit idegesítő volt, kicsit, de hát 26 évesen nem aggódik az ember semmiért.
1: 53 év telt el a szörnyűséges nap, 1972. szeptember 5-e óta, ám ez a több mint fél évszázad sem halványítja az emlékeket. Míg világ a világ, Amerikától Ausztráliáig az emberek emlékezni fognak a Münchenben történtekre, különösen Izraelben, ahol ez a nap visszavonhatatlanul a történelmük részévé vált. Maja Kadosh, izrael-magyarországi nagykövet arról is beszélt magazinunknak, hogy hazájában miként őrzik a terrortámadásban elhunyt sportemberek emlékét.
4: So in Israel this became...
5: Izraelben több film is készült az eseményről az áldozatok emlékére, többen is könyvet írtak. Az ország polgárai pontosan tudják, hogy mi történt, akkor is, ha a fiatalabb generációt képviselik. Azt gondolom, hogy a tudat, hogy ezt élőben közvetítették, a fényképek, amiket nyilvánosságra hoztak, mindenki fejében ott élnek. Tehát ez nem egy olyan dolog, amire próbálsz emlékezni, vagy mondjuk el akarod felejteni. Ez valami olyan, ami az ország emlékezetének a része.
1: If I saw it correctly, ha jól láttam, akkor ön 4 évvel a támadás után született. Vissza tud emlékezni arra, hogy mikor tudta meg azt, hogy ez az esemény megtörtént, és hogy mi volt rá a reakciója?
4: I think I was at school for sure.
5: Úgy emlékszem, hogy ezt az iskolában tudtam meg. Az első, amit láttam, azok a képek voltak, ahol a sportolók próbáltak az ablakon kimászva megszökni. Az iskolában beszéltünk róla, és a tévében is minden évben szóba került. Vannak emléknapok is. Nagyjából 8-9 éves korban eszméltem rá arra, hogy mi is történt. Természetesen, ahogy közeledik egy olimpia, úgy az önmagában különlegessé teszi a helyzetet. Sokáig gondolkodtam azon, hogy vajon ilyenkor lesz-e megemlékezés. Mert fontos kiemelni, hogy sokáig a NOB nem engedte, hogy Münchenre hivatalos formában visszautaljunk. Ez sok belső vitát szült Izraelben. Állandó vita téma volt, amit országon belül rengetegszer átbeszéltünk. Az ifjúsági körökben is mindenki elmondta a véleményét. A ceremóniát ezért mindig azelőtt tartottuk, mielőtt hazánk sportolói elutaztak volna az eseményre. Számunkra az olimpia más jelent, mint a többi országnak.
1: How hard is it such a young people who is like... Milyen nehéz egy olyan fiatalnak, aki mindössze 8-9 éves feldolgozni ezt az egészet, hiszen ebben a korban a gyerekeknek leginkább kint kéne játszaniuk, barátokat szerezni, és a legkevésbé sem azzal foglalkozni, hogy milyen terrortámadások történtek a világban. Nehéz ezekkel az érzésekkel megbirkózni.
4: When you live in Israel, this is your reality.
5: Ha izraeli vagy, akkor ez az életed része. Sajnos ehhez hozzá kell szokni. Olyan térségben élünk, ahol nem mindig barátságosak velünk. Kiskorunk óta látjuk azokat a tévés felhívásokat, hogy a lakáson kívül semmi olyanhoz ne érjünk hozzá, amit nem ismerünk fel, mert bomba is lehet. Nekünk ez teljesen megszokott. Felnőttként természetesen tudom, hogy ez nem egy normális dolog, de gyerekként csak elfogadtam és megtanultam, hogy így zajlik az élet Izraelben. De ez megtanított minket arra is, is, hogy ne féljünk. Ezek a dolgok is még erősebbé teszik az izraelieket. Nagyon erős a titkos szolgálatunk, ott van a hadsereg, a Mossad is, miénk a legjobb védelmi rendszer a világon.
4: We were very proud to be in our nationality, in being Israelis.
5: Büszkék vagyunk a származásunkra, arra, hogy izraeliek vagyunk, és mindenre, amit a sportokban, a művészetekben és a zenében képviselünk. Szeretünk külföldön versenyezni és a hazánkért küzdeni. A határokon belül nincs bűnözés. A fiatalok kimehetnek az utcára, focizhatnak és élhetik normálisan az életet. Viszont mindig emlékezni kell arra, hogy vannak ellenségeink, akik ártani akarnak nekünk, és meg kell védeni magunkat.
4: And we need to be careful.
1: A müncheni olimpia eredetileg a vidám játékok ígéretével indult. Németország új arcát akarta megmutatni. Nyitott, békés, barátságos országként. Szeptember 5-én azonban a világ szeme láttára történt meg az addig elképzelhetetlen. Palesztin terroristák túlszulejtették az izraeli csapat tagjait, és a drámával végződő túlszejtés végén 12-en, 11 izrael és egy német rendőr életüket vesztették. A szervezők a gyásznap után ugyan folytatták a versenyeket, de az olimpiai eszme ettől kezdve már nem ugyanaz, mint volt 1972 előtt. A müncheni tragédia megtörte a sport és a politika szétválasztásának illúzióját. Világossá vált, hogy a világ konfliktusai nem állnak meg a stadionok kapujánál. A következmények pedig messzire hatottak, hiszen a későbbi olimpiákon példátlan biztonsági készültség vált kötelezővé, különleges terrorelhárító egységek jöttek létre, és a sportünnepe innentől egyben a biztonság próbája is lett. A tanulság ma is érvényes. A sport lehet a béke szimbóluma, de nem menekülhet a világ valósága elől. München óta minden olimpia emlékeztet arra, hogy a sport, a sportolók biztonsága és védelme nem eshet a látvány vagy a politika áldozatául. Önök a Nemzeti Sportrádió újra töltve című magazin műsorának negyedik részét hallották, amelyben exkluzív interjúkkal mutattuk be az 1972-es müncheni terrortámadás történetét. Egy tragikus napra emlékeztünk, ahol 11 az álmaért küzdő izraeli sportember életét veszítette. Az adás Szűcs Miklós és Kreisz Bálint szerkesztette. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez, azaz Lajer Ritának, Verelmesének, Szabó Szilviának, Szilágyi Dórának, Pápel Elődnek, Álpap Istvánnak, Szegő Tibornak, Regős Lászlópának és Tóth Bélának. Búcsúzik a műsorvezető, Kreisz Bálint. Viszont hallásra. Folytatás egy hónap múlva.
6: Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban.
7: És ennyi fért a mai sportdélelőttbe. Búcsúzik a műsorvezető Szalai Kristóf. Az adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon, és most pedig következik a Sporthely Nyágúj Gergellyel. További kellemes rádiózást kívánok!
6: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá, hajrá!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. Sporthelyünk mai adásában egy igazán ikonikus helyre látogatunk. Budapest szívében vagyunk, az idén 100 éves Kincsem Parkban, a legendás Kincsem szobránál. És itt áll már mellettem mai házigazdánk, a Kincsem Park ügyvezető igazgató helyettese, egyben a Magyar Nemzeti Vágta hangja, Krebs András.
1: Hát abszolút nagyon szép helyen vagyunk, hiszen valóban itt a Kincsem Park egy állam az államban, és ezt örömmel mondhatjuk, Budapest szívében, tehát egy külön városállamot képviselünk, közel 100 hektár, itt a versenylovak birodalma, és most már vannak angol agaraink is, akik itt versenyeznek. 1925. május 10-én volt az első verseny itt a lóversenytéren, akkor még így hívták, aztán amikor ez a fantasztikus csodakanca 100. születésnapját ünnepelte, akkor keresztelték át ezt a versenyteret Kincsem Parkká, és azóta gyakorlatilag egy ikonikus versenyhelyszínné vált. Úgyhogy ha azt mondjuk, hogy magyar opera, akkor gyakorlatilag mindenki az operaházra gondol, ha pedig azt mondjuk, hogy lóversenysport, angol telivérek, üketők, akkor pedig remélem, hogy mindenki a Kincsem Parkra gondol.
2: Ha már Kincsem és ha már Kincsem Park, történelmi tény, minden idők leghosszabb veretlenségi sorozatával és veretlenül visszavonuló ló a 19. század végén Kincsem volt, 54 győztesen megvívott futama után vonult, akkor ő ugye nyugdíjba. Ő a mai napig egy olyan figurája és egy olyan személyiség ennek a sportnak, amit világszerte tényleg elismerek és ismerek, hiszen akkor, ha már erről a listáról beszélgetünk, a második Black Caviar ugye 28-al éppen egy-két hónappal ezelőtt vonult vissza, tehát valószínűleg élő ló, és hát a közeljövőben is valaki utolérje Kincsemet, az gyakorlatilag lehetetlen. Tehát ilyen szinten Magyarország igenis ott van a nemzetközi lovaglás színterén.
1: Kincsemnek összetem valóban a nemzetközi lóverseny térképen és lovas térképen fönn vagyunk. A boldog béke idők, ez az 1870-es évek, az osztrák-magyar monarchia idejét írjuk, és ekkor világ nagy hatalomnak számított az osztrák-magyar monarchia, és ezen belül a magyarországi angol telivér futtatás, tenyésztés, hiszen Kincsem mellett meg kell egy másik lovat említeni, aki talán kevésbé ismer a közönségű Kisbér. Kisbéren született, Kisbérnek hívták a lovat, és ő 1876-ban megnyerte az angol derbit, az Epsom derbit, amit az angolok csak úgy hívnak szerényen, hogy The Derby. Tehát a versenyek versenyét, ez azóta sem fordult elő, és gyakorlatilag ez olyan mester tett, mint hogyha mondjuk egy magyar csapat, és akkor próbálok egy kicsit kézzelfoghatóan magyarázni, hogyha megnyernénk mondjuk a labdarúgásban a Bajnokok Ligáját, ez körülbelül az a szint. Kincsemre visszatérve, ő Kisbér után egy évvel később indult világhódító útjára, és az osztrák-magyar monarchia összes pályáján versenyzett, és ami nagy dolog, hogy Németországban is, Franciaországban, illetve Angliában, az őshazában is versenyzett, és az angolok egész egyszerűen nem hitték el, hogy ez a Kincsem ennyire jó ló. Egész egyszerűen az angolok nem akarták elhinni, hogy a saját pályájukon, a saját földjükön más ló tud nyerni, mint akit nem ők készítenek. Ez pedig kvázi az az analógia, hogy mint egy futballnyelven beszélek, mint amikor a Wembleyben megvettük az angolokat 6-3-ra. Tehát az angolok el nem tudták képzelni, hogy őket valaki megveri a saját földjükön. 54-szer futott, 54-szer nyert, ez egy fantasztikus szám. Ugye mondta Blaskovics, hogy az ő lova nem veretlen, hanem verhetetlen, hiszen úgy vonult vissza, hogy nem volt legyőzője, és ez egy nagyon magas szám, tehát ma már egy jó ló, egy klasszis versenyló, ennél jóval kevesebb szer fut. Többek között azért, mert ha egy ló sokáig veretlen, az a sokáig ez 6-8 futás, ami szintén azért viszonylag ritka, akkor mint a profi boxolóknál vigyázott a tulajdonosi kör, hogy a lónak az ázsióját megőrizzék, hogy inkább fusson kevesebbe, de ne kapjon ki, hiszen egy jó származású, jó küllemű, jó versenyeredményű verseny ló, ha visszavonul, akkor az óriási értéket képvisel, sőt, a visszavonulás után akár még drágábban is lehet őt értékesíteni. Ha kancákról beszélünk, akkor a ménesben jobbnál jobb csikók is születhetnek utána. Ha pedig egy mérről beszélünk, akkor pedig ő fedezőmén lesz, amiről tudjuk, hogy sokkal több pénzt tud keresni a tulajdonos fedezőméni státuszában egy lovának, mint amikor a versenypályán futott. Kincsemről azt kell tudni, hogy nem csak számunkra legenda, hanem ahol ő megfordult mindenféleképpen, és egy olyan brand, aminek köszönhető, hogy ma is mindenképpen lóversenyről beszélhetünk ma Magyarországon, ezt nyugodtan mondhatjuk. Mind a mai napig Kincsem Renent, Kincsem Cupot futnak az ő tiszteletére. Baden-Baden az egyik tribünt is róla nevezték el. A lovas program, az Kincsem Nemzeti Lovas Program, amely több mint 10 éves már is a magyarországi különböző lovas területekről helyzetét foglalja össze, illetve a tevékenységi kört, hogy mit is kell csinálni ma Magyarországon a lovak tekintetében. Tehát minden, ami jó dolog, és minden, ami előremutató lovak terén, azt abban valahogy benne van a kincsem, és ennek örülünk mi is nagyon, hogy a Kincsen Park, hogyha kimondjuk ezt a szót, hogy Kincsen Park, akkor most már azért egyre többen tudják, hogy hol is van pontosan, de még mindig azért sok olyan ember van, aki még nem tudja, úgyhogy én ilyen szempontból nyugodt vagyok, mert van dolgunk, és van 30-40-60-70 évig még van munkánk is, hogy népszerűsítsük a parkot és a lóversenyt.

0: És még mindig Krebs Andrással beszélgetünk, de akkor közben sétáljunk át a Kincsem szobortól a lelátóra, ugye a fő tribűnre, és támaszkodjunk akkor neki itt a kerítésnek, centiméterek választanak el bennünket ettől a gyönyörű szép zöld gyeptől, ugye a körpályától, ahol egyébként futnak a lovak. Egyel beljebb van az a szintetikus pálya, ahol ugye az ügető versenyek zajlanak. Középen egyébként egy gyönyörű, szép, impozáns, mesterséges tó, amivel ellátják ezt a sok-sok zöld területet, és tudják az öntözést végrehajtani. De hogyha jobbra nézünk, akkor ott van mellettünk ugye egy hetes rögbi pálya, illetve van itt nem messze egy agárpálya is. De ugye eddig döntően a galopról beszéltünk, de van nekünk egy másik nemzeti kincsünk, ugye az ügető is.
1: Ha az ügetőről beszélünk, akkor Magyarországon nagyon komoly múltra tekint vissza az 1880-as években már, majdnem, hogy a mai szabályok szerint indult az ügető sport. Az osztrák-magyar monarchiában ez egyébként nagyon-nagyon magas szinten működött, tehát Bécs és aztán Pest is vetélkedett egymással, és amíg volt nekünk Kincsem, Kisbér, Imperiál később a galoppon, az ügetőn olyan lovak voltak ekkor, mint Elli, egy fantasztikus kanca, aki Európa rekordot tudott ügetni, tehát az ügető sportunk is nagyon magas színvonalt képviselt ekkor, illetve volt egy Baka nevű lovon, későbbiekben Amerikába került idomításba, tehát ez is mutatja, hogy az ügetősport őshazájába 900-as évek elején az egészen hihetetlen, hogy innen vittek oda lovat versenyezni, hogy milyen szakmai tőke és genetikai tőke volt itt akkor az országban, és hát még sorolhatjuk az ő társaikat. És abban az időszakban egészen az államosításig az ügetőt, illetve a galopot két különböző testület irányította, ezt talán kevesen tudják, és abban a speciális helyzetben vagyunk, hogy talán nincs is nagyon ilyen intézmény, mint a Kincsem Park a világon, hogy ezt a két szakágat, két külön sportágat egy cég szervezi egy helyen, hosszú távon. Ennek minden előnyével és hátrányával, hiszen azért mégis kicsit egymásra vagyunk utalva, kompromisszokat kell hozni, hogy mikor melyik szakágnak van versenye, és hát így épül most föl gyakorlatilag a Kincsem Park, hogy két különböző, de azért átjárható sportágnak vagyunk az otthona. Az ügetők általában szombaton versenyeznek, a galopplovak pedig vasárnap. Az ügetők korábban, ahol az Aréna Pláza volt a Kerepesi út 7-ben, ott volt az ügetőlovaknak a központja, ez az 1930-as években épült, és ez akkor egy villanyfényes, világítással rendelkező, nagyon modern pályának számított, és hát különböző gazdasági törekvéseknek köszönhetően az a pálya az eladásra került, és a két lóversenypályából építettek egy pályát ennek minden előnyével, illetve hátrányával.
0: De hogy ez mennyire a társadalmi örökségünk része, ha már ugye az Aréna Plázáról beszéltünk, a Puskás Ferenc stadion felé eső részén meg is maradt az a fő lelátó, ami annak a még meglévő ügetőnek volt részt, tehát régen is büszke a magyar nemzet, és ugye az mai napig jól látható.
1: Igen, és hogyha szétnézzük a parkolóba, vagy olyan szemmel nézzünk, akkor ott például az vannak ügető képek fölfestve, meg egy ügető szobor is van ott azon a részen, tehát ilyen szempontból azért az utókor nem felejti el, hogy azért volt ügető, de aki azon az ügető pályán szocializálódott, azért az teljesen új időszámításként éli meg, amit a Kincsem Parkban zajlik ügetőversenyzés címen, hiszen ott például az olyan aréna volt, hogy ha korlátra könyökölt bárki, akkor tőle 2 cm-re Budapest közepén elügettek a lovak. Most ez a hangulat nincsen meg, teljesen más a hangulat, és hát most nekünk a mai kor itteni szereplőinek ezzel kell főznünk, és ebből kell a nagyobb versenynapokon jó hangulatot varázsolni, és amire talán jó példa az ügető szilveszter, az a leglátogatottabb versenynapunk, ha nem esik az eső, és mondjuk nincs mínusz 10 fok, akkor azért 15 és 20 ezer fő között délutánon kín vannak az emberek, tehát elmondhatjuk, hogy a lóversenysportra az ügetőre igenis kíváncsi, csak még ilyen körülmények között is az emberek, és hát abban bízunk, hogyha nem is minden hónapban lehet ügető szilvesztert tartani, de azért az egy-két jelentősebb napon sok-sok embert próbálunk kicsábítani a versenypályára. Említettük a kulturális örökségét ennek a sportágnak, a szellemét. Például Angliában van a Royal Ascot, ez egy ötnapos népünnepé, Franciaországban a Prix de Diane. Mi a derbit próbáljuk megcélozni, hogy igenis öltözön föl mindenki nagyon-nagyon szépen és csinosan, adjuk meg a módját. Ez a hölgyek számára egyszerűbb, mégis bonyolultabb, hiszen akkor ekkor jönnek elő a kalapok, illetve a különböző kalapköltemények, és az passzoló mindenféle kiegészítő. Nálunk azért uraknak egyszerűbb, mert mondjuk azért egy hagyományos öltönnyel azért sok mindent ki tudunk küszöbölni, minden ilyen problémát. De a derbi hétvége, most már lassan 10 éve derbi és divat divat fesztivál néven kerül megrendezésre, és pont emiatt, hogy sugalljuk, segítsük a közönséget, ennek köszönhetően alapversenyt tartunk, biztatjuk a közönséget, hogy igenis merjenek bátrabban és csinosan fölöltözni, próbálunk edukálni, és az a célunk, és azért az elmúlt években talán ez sikerült is, hogy a derbi hétvége az legyen Magyarország legelegánsabb szabadtéri rendezvénye.
0: Rengeteg itt a történelmi és a társadalmi érték, viszont nyilván sportértékről is beszélgetünk, Krebs Andrással itt a Kincsen Parkban. Ha most ezek alapján bárkinek kedve van, nehogy Isten, részt venni a lósportban, milyen lehetőségek vannak, akár hogyha a gyerekek lovagolni szeretnének, ilyen szempontból társadalmi szerepvállalással foglalkozik-e a Kincsen Park, és hogyan tudja esetleg bevonni a minél nagyobb bázist, hogy egyre többen részt vegyenek a lovasportban, a lovaglásban, akár mondjuk a galopversenyekben, és mondjuk nagy Isten, ha valaki zsokély szeret lenni, akkor mi a teendője?
1: Szerencsére minden családban van legalább egy olyan tag, most már általában hölgy vagy gyerek, lánygyerek, aki vonzódik, vagy extrém vonzódik a lovakhoz. Tehát szerintem a neheze megvan, hogy kicsábítsuk, megnézze, kedvet kapjon, elkapja a jó értelemben vett feelingje, a hangulata a versenyeknek. A lovagolni tanulás azért egy hosszabb folyamat, persze aki ügyesebb, annak ez gyorsabban megy. Na és akkor ehhez jön még, ha galop lovaglást szeretnénk művelni, és valaki mindenáron zsoké szeretne lenni, jön a nehezebbik dolog, hogy a versenyben egy bizonyos súlyt vinni, mondjuk ha derbiben akar valaki lovagolni, ez nem lehet 57 vagy 58 kg-nál több. Tehát akinek mondjuk közel 2 méteres a gyermeke 15 évesen, és mondjuk 80 kiló, az tök jó, de neki vélhetően, ha űzni akarja, nem a galoplovaglás lesz a sportja, nem lehet, hogy majd ő röplabdás lesz, vagy egy kitűnő kézilabdázó. Hiszen az angol telivéreknél a súly az nagyon-nagyon fontos korlát, illetve a lovasoknál. Ami örömteli a számunkra, hogy elindult egy bóni galop versenysorozat, és például, ha a nemzeti vágtát már említettük, akkor a nemzeti vágtán is van egy kis huszárvágta, illetve van egy gyerekhuszár kategória az utánpótlás számára, és nálunk is itt a Kincsen Parkban van a galoppóni championátus. Tehát gyakorlatilag az ifjúsági versenyzőinket itt neveljük ki a póni versenyeken, hiszen a sebességet megtanulják a kislovon, és ezek a gyerekek még azért madársúlyak, és azért már a legjobbak, illetve akik fizikálisan nem növik túl ezt a kategóriát, ők megragadnak, megragadhatnak, és szerintem néhány év múlva a top zsokéink között is ebből a csapatból kikerült lovasaink lesznek többségében. De azt mondjuk, hogy ma a hazánk második legeredményesebb lovasa, Gönczi Rebeka, több mint 100 versenyt nyert már viszonylag rövid idő alatt, ő is ilyen póni, galop, póni versenyeken kezdte karrierjét.
0: Például a 100. magyar derbit ugye egy német ló nyerte, egy bolgár úriember lovagolta. Itt volt ugye Frankie Dettori, az olasz fiatalember, akit ezredévnek mindenképpen a legismertebb és legsikeresebb képviselője, egy írlovon. Hogy állunk most így a háttérmunkát illetően, hiszen ahogy említetted is, majd a gyerekek lesznek 1-2-3-5 év múlva a jövő és a sikerek letéteményesei. Tehát hogy áll most a magyar lósport háttere és utánpótlás és jelene?
1: Azt figyelembe kell venni, csak úgy, mint a többi másik csapatsportban, a lóversenynél is abszolút nemzetközi már gyakorlatilag a sport. Tehát csak tisztán magyar siker, vagy tisztán csak külföldi siker meglehetősen ritka. Tehát ha a 100. derbire gondolunk vissza, úgy pontos a megállapítás, hogy a Prezident nevű ló Németországban született, délszláv, azt hiszem, hogy montenegrói tulajdonosai vannak, valóban a lovasa, trénere bulgár születésű, de Magyarországon dolgozik. Tréningezési hely miatt egyébként ő magyarnak számít, de ha csak ezt az egy lovat emeljük ki, akkor valóban itt 4-5 országot eleve említünk, és ez gyakorlatilag így van szinte az összes többi ló esetében. Magyarországon, hogyha a lóversenyt nézzük, illetve a versenyló tenyésztést, mind az angol telivért, mind az ügetőt, szintén a piac nagyon befolyásolja, illetve a világ eseményeit. A magyar lóállomány, a tréningben lévő lovak száma az a 800 és 900 között van, ami mindenféleképpen jó és nekünk versenyelőny, hogy ez a Kincsen Park, ez felszereltségében, minőségében, földrajzi elhelyezkedésében közép-kelet-európai régiós központ, tehát ezt kell nekünk kihasználni, és mögöttünk van egy nagyon biztos tulajdonosi háttér, ami gyakorlatilag biztosítja a professzionális versenyteret, illetve a versenyek kiírását, a versenydíjat és a versenydíjak pontos kifizetését, ami nagyon fontos. Most már 2 éve a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozik a Kincsen Park, és ez egy olyan stabil erőt jelent, és kell is, hogy ezt szerintem sugározzuk magunkból, hogy érdemes lovakat vásárolni, érdemes versenylóban gondolkozni, akár hosszú távon, érdemes ide versenylovakat hozni idomításba, mert a magyar szakembereknél van kapacitás, van lehetőség, és így aztán elég sok délszláv, szerb, horvát, szlovén, montenegrói futtató tulajdonos van, akiknek vannak itt lovaik Magyarországon. Tehát ez a Kincsempark földrajzi elhelyezkedés, ez a közép-kelet-európai régiós központ, ez egy nagyon-nagyon jó kiinduló pont, és ezzel kell nekünk élni.

0: A győztes mindent visz, de vajon a győztes mindent visz? Ebben is segít nekünk Horváth Zalán, a Magyar Lóverseny Fogadószervező Kft. Ügyvezető helyettese.
1: A lóverseny és a fogadás az ugye mindig kéz a kézben jártak, és ez most is így van. Alapvetően, aki mondjuk fölteszi a pénzét egy futamra, nagyon sokkal hozzájárul ahhoz, hogy ez a nemzeti hagyomány itt nálunk tud működni. Ugye ez azért van, mert a lóverseny fogadásból származó bevételek, azok ugye visszaáramlanak a versenyrendszerbe, és akkor ez képezi azt az alapot, amire rá lehet építeni a futamokat. Van az a napi 7-8-10 futam, amik nagyjából fél óránként követik egymást, és akkor ezeknek a futamoknak a szereplőire ugye lehet fogadásokat kötni, különböző fogadási típusok vannak, mindig elmondjuk a 4 alapfogadást, ugye az a tét, hely, befutó és hármas befutó. Ugye a magyar kultúr emlékezetben ugye nem kell mondani, mindenki tudja ezt, hogy tétre, helyre, befutóra, csak sokan nem tudják, hogy ez pontosan mit is jelent, hogy a tétre az azt jelenti, hogy a győztest kell eltalálni, a helyre az azt jelenti, hogy helyezett lesz a ló, tehát első, vagy második, vagy harmadik, a befutó fogadásnál az első és a második helyzetet kell sorrendben eltalálni, a hármas befutó fogadásnál meg hát életemszerűen az első 3 helyzetet kell sorrendben eltalálni, és akkor ezzel lehet a legtöbb pénzt nyerni. Aki kijön ide a kincsenparkban első alkalommal, ő azt fogja tapasztalni, hogy itt mindenki nagyon jól érzi magát, mert jó idő van, gyönyörűek a lovak, és van panoráma étterem, ahol be lehet ülni, van olyan büfé, ahol lehet enni, inni, és akkor mellette még ugye kiegészítő tevékenység ez a fogadás. A ismerőseimet is erre szoktam ugye buzdítani, hogy ezt úgy vegyék, hogy ez a szórakozásnak egy része, de ezt nem kell különösebben mondani, mert az a tapasztalatunk, akik itt dolgozunk már évtizedek óta, hogy bárki újoncként kijön a kincsenparkba, az első kérdés az az, hogy hol lehet fogadni.
0: És egyébként, ha valaki itt most kijön, akkor mivel találkozik itt az első fogadó?
1: Aki betér ide hozzánk, először is a kincsem szoborral fog találkozni, ugye ami rögtön ad egy útmutatás, hogy hova is került. Utána, hogyha beljebb jön, akkor egy fogadóhalba érkezik, ami egy nagy terem, és akkor általában az információs pultnál szokta kikötni, ahol ugye a kezdő fogadókat, kezdő vendégeket eligazítjuk, hogy itt hogy működnek a dolgok. Kezükbe adjuk a turfújságot, ugye az a legfontosabb szaklap itt nálunk, Magyar Turf. Ez tartalmazza a versenyprogramot, a különböző kiegészítő információkat, de annélkül is lehet, tehát a kezdő fogadók azért sokszor mondjuk a zsoki dressze alapján fogadnak, vagy hogy a lónak milyen színe van, vagy éppen csak a számra gondolnak, hogy aki a 6-os szám az a kedvence, és akkor arra játszik, és ez sokszor ez azért beszokott jönni. Magyarországon ugye a totalizatőr fogadási rendszer van érvényben, amit talán érdemes megemlíteni, hogy annak az a lényege, hogy a fogadás szervező összegyűjti a fogadásokra föltett pénzt, és ezt fogadási típusonként, tehát tétre, helyre, befutó vagy hármas befutóra lebontva, a nyertes szervények között osztjuk vissza. És ebből következik az, ami szintén egy gyakori kérdés szokott lenni, hogy mennyit lehet nyerni egy-egy fogadással. Ezt ugye előre nehéz megmondani, inkább utána lehet megmondani, mert attól függ, hogy ha sokan találták el azt a bizonyos befutót vagy hármas befutót, akkor keveset fizet aránylag, ha kevesen találták el, akkor meg sokat fizet.

0: De mi már itt ülünk fent a lelátó tetején a kommentátor állásban, mellettem Smulovics Zoltán, a Kincsenpark versenyzési igazgatója, handicapper és egyben a versenyek bemondója és kommentátora. Segítsünk akkor most a hallgatóknak, akik, hogyha most itt vannak velünk és behunják a szemüket és még sosem jártak itt, akkor mit látnak pontosan?
1: A kommentátor állásból tulajdonképpen, ami a versenyekkel kapcsolatos, mondhatjuk, hogy mindent, belátjuk az egész pályát, vagy szabad szemmel, vagy esetleg ugye távcsövet is lehet használni, illetve itt van mellettünk jó néhány monitor, illetve tévéképernyő, ahol ugye a bejövadás képen is közelről lehet látni a futamokat, külföldi versenyek videói képei is bejönnek, tehát tulajdonképpen, amit élőben látunk, illetve adott esetben a televízióban felvételről mutatunk, azért mind látszódik a szemünk előtt. Úgyhogy viszonylag jó rálátás van az embernek tulajdonképpen mindenre. Nyilván a kulisszák mögé az istállókhoz nem látunk, de azt gondolom, hogy azért a legizgalmasabb rész az tényleg látszik a horizonton, úgyhogy ez valójában tényleg lehet mondani, hogy irídés méltó.
0: És ugye van itt egy gyönyörű szép galoppálya, van itt egy ügetőpálya, ugye nem messze itt van egyébként az agárversenyek helyszíne is, van itt egy gyönyörű szép mesterséges tó, amivel ugye ezt a hatalmas nagy területet most már ugye sikerül öntözni és ilyen gyönyörűen ellátni.
1: Talán többet is lát a néző, aki kijön, hiszen a mozgástér a szabad, tehát két futam között el lehet sétálni mondjuk egy galoppverseny nap a jártatóba, ott egészen közelről meg lehet nézni a lovakat, amikor éppen olyan rendezvény van, akkor a tribűn mögött fel vannak állítva, hogy a vendéglátóegységek, tehát a gasztronómia szerelmesei is igazából jól járnak, ugye az Agárstadion ez egy picit jobbra hátra esik, természetesen az az agárversenyeknek a helyszíne. Úgyhogy összességében meglehetősen komplex program, meg egy egész kellemes délutáni szórakozás, amelynek nyilván a szerves része maga az a futam, ami adott esetben tart másfél, két, három, négy percig, de hát azért két futam között azért el lehet tölteni meglehetősen kellemesen az időt.
0: Az ember körülnézés, el sem hinni, hogy itt vagyunk Budapest szívében.
1: Igen, hát ezt nagyon sokan egyébként talán még most sem tudják és tudják beazonosítani, hogy a Kincsenpark az itt van az ősvezétere és a stadionok között, és ez egy ekkora hatalmas zöld övezet, ami szerencsére egyre többen fedeznek fel, de az ismerősi körbe is nagyon gyakran tapasztalja az ember, hogy néhányan még mindig egy picit talán meglepődnek, hogy úristen, Budapest kellős közepén tényleg itt a beton rengetegben van egy ekkora zöld terület, ahol egyébként minden szombaton, vasárnap, adott esetben péntek este is 4-5-6 órás nagyon kellemes programot lehet tölteni.
2: Régi csibész Walter Gambarottával hozza majd a 100. magyar derbi mezőnyét a finisre, mögötte pedig nagyon közel most már Spartan Devi könnyen kézből. Régi csibész Spartan Devi, ott van Maxim, elindulni látszik most már kívülről Sidin és Black Pepper, Hibi csibészére is feltűnnek a frontban, és a szlovák vendég Samálem is ott van most már, nagyon a szürke kanca, Régi csibész pedig Spartan Devi támadja, Régi csibész Spartan Devi, Black Pepper is feltűnik ott a falon sárga sapkában, Maxim is ott van, Sidin is ott van, jól futnak a favoritok, 250 méter van hátra, Spartan Devi vezet, Spartan Devi, jön prezident Georgievvel, Spartan Devi, jön prezident, elnök úr, jön prezident, Pisoda hajrá, prezident meg fogja gyerni a 100. derbit, Spartan Devi a második, Maxim is jön, Sidin is jön, prezident azonban a derbi győztes, prezident Maxim Spartan Devi.
1: Handicap az egyfajta esélykiegyenlítés, és ez tulajdonképpen mind a két szakákban igaz, az ügetően azért inkább ez egy meglehetősen objektív, könnyen kalkulálható rendszer, a galopp handicap az igazából érdekes, és hogy a handicapper szakma az tulajdonképpen ilyen szempontból a galopra vonatkozik, ugye két kollégámmal, Hesp Józsi bácsival és Ferenci Gergővel csináljuk jelenleg ezt a bizonyos handicappelést, ami gyakorlatilag arról szól, hogy minden egyes lefutott verseny után az versenyben futott lovak teljesítményi gyakorlatilag értékeljük, és ennek megfelelően folyamatosan változik az úgynevezett beállításuk, mely alapján a következő versenyben egymáshoz képest több vagy akár kevesebb súllyal fognak versenyezni. És nyilván a célja a handicapnek az, hogy ahogy említettem, hogy kiegyenlítse az esélyeket, tehát tisztán, hogyha le akarjuk ugye vezetni a dolgokat, akkor a cél az lenne, hogy mondjuk egy 8 lovas mezőny egy vonalban érjen célba, hiszen attól látványosabb, attól izgalmasabb a verseny. Nyilván azért ezt nem lehet ennyire pontosan kiszámolni, de hát a handicapnek az a feladata, hogy ezt minél inkább megpróbálja úgymond belőni. Nyilván a fogadásoknál azért vannak különbségek, tehát nem lesz mindenkiből ugyanolyan esély, vannak favoritok meg kevésbé esélyes lovak, de pont a handicapek azok a futamok, ahol leginkább el lehet képzelni, hogy egy relatív esélytelen ló is sokkal jobb kilátásokkal áll tartoz, tehát adott esetben mondjuk egy 100-szoros nyerőnk is lehet.
0: És ugye akkor jönnek azok a versenyek, ahol a handicap már nem is játszik, ahol tényleg a leges-leges legjobb lovak egymás ellen küzdenek. Rég volt már Magyarországon hasonló. mik a tervek, illetve hogyan látjátok ennek a jövőjét, hiszen ugye a handicap az egy tényleg egy nagyon jó szórakozás, de a magyar lósport fejlődhet-e a másik irányba, és lehetnek-e újra olyan lovaink, mint ne adj Isten kincsen volt 150 évvel ezelőtt, mint amilyen overdose volt mondjuk 20 évvel ezelőtt, tehát most hogy állunk ilyen szempontból?
1: Hát minden megteszünk, és igyekszünk, hogy olyan verseny körülményeket teremtsünk, ami megfelelő, és alkalmas arra, hogy ilyen versenyeket tartassunk a kincsenparkban. Azt gondolom, ilyen szempontból teljesen jól állunk. Nyilván egy magyar tulajdonban és tréningben legyen olyan ló, aki adott esetben overdózi magasságokba adhat. Ide már kellenek a tulajdonosok, akiknek azért nagyon komoly feladatuk van, hiszen ők azok, akik elmennek, megvásárolják a lovat, tréningbe adják, fizetik a havi költségeket. És hát utána az idomári munka, illetve hát a lovas verseny meg kihozhatja adott esetben egy lóból azt, amire képes. Ugye ezek a legmagasabb kategória, úgynevezett black type versenyek jó számmal vannak, hogy Angliában, Franciaországban, Írországban. Mi is próbálkozunk, és mondjuk úgy, hogy úton vagyunk, hiszen a kincsemdíjban azért az elmúlt években már elindult egy e felé vezető folyamat, és ugye akkor ugye Frankie Dettori is itt lovagolt, és angol lovak is jártak a kincsemparkban. Az már azt gondolom, hogy olyan kategória volt, ami mindenféleképpen jelzi azt, hogy ott vagyunk talán már ennek a küszöbén. De mondom még egyszer, minél jobb ló kell ahhoz, hogy igazából ezt a legmagasabb szintet is el tudjuk érni. Mondom, a körülmények adottak, de azért természetesen sok munka és ugye sok pénz kell hozzá.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben az idén 100 éves Kincsen Parkba látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A KDNP petíciót indított az oktatási miniszter leváltásáért. A dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata utána az autópálya koncesziót is felszámolják. Riasztást adtak ki az ország északi és keleti részére. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Több mint 10 000 aláírás gyűjtött a Keresztény Demokrata Néppárt egy nap alatt Lannert Judit oktatási miniszter távozását követelve. Ezt a párt parlamenti frakció vezetője közölte. Rétvári Bence elmondta, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, hogy álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. Az oktatási miniszter egy 3 évvel ezelőtti rádióinterjúban negatív véleményt fogalmazott meg az akkori pedagógusokról. Júniusban pedig a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslat vitájában úgy fogalmazott, a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve. Nincs meg hozzá az autonómiájuk és a szakmai felkészültségük. A dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint 4-szer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. További információk a MÁV csoport honlapján érhetők el.
0: Közlekedés.
2: Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területet lezárnak. A holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
0: Időjárás.
2: A napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. A szél megerősödik, ez zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-33 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. A jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható, és nagyobb mennyiségű eső sem kizárt.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 5 gólos mérkőzésen győzte el a Vasas a Nyíregyházát a labdarúgó NB1-ben. Nigéria ellen javíthat ma a női kosárlabda válogatott a VB-n. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják. A Vasas hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte a Reddik Nyíregyházát a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. Az újonc angyalföldi együttes ezzel feljött a második helyre a tabellán. Kovács Iti már tegnap 2 gólt is szerzett korábbi csapata ellen. A Vasas középpályása Török Olivérnek nyilatkozott a lefújást követően.
2: Most szerencsére összejöttek a dolgok, amik az elmúlt 6 fordulóban nem, vagy kapufáról kifele pattam, bár most is volt olyan, de szerencsére 2 ki tudtam használni, és még így is maradt benne. Úgyhogy azt gondolom, hogy csapatszinten nagyon jól játszottunk igazából. Nyíregyházának megint igazából csak pontrugásokból voltak lehetőségei. Ugye nyilván azt tudjuk, hogy azok nagyon veszélyesek, úgyhogy nyilván leginkább erre készültünk, de sajnos még így se sikerült lepotgon nélkül lehozni most, de nyilván a lényeg az, hogy egyre többet rugjunk.
3: Lélektani szempontból a lehető legjobbkor jött az első gólod?
2: Igen, ugye a fél idő előtt gyakorlatilag már nem is tudott rá ugye válaszolni az ellenfél. Igen, abból a szempontból igen, de mondom, én ezen felül is úgy éreztem, hogy azért kezünkben van a mérkőzés, úgyhogy sajnos így is sok helyzet kimaradt még a 3 gólon felül, de azt gondolom, hogy azért most nem panaszkodhatunk.
3: Tavaly te szerezted a szezon legszebb gólját, legalábbis szerintem még Nyíregyháza színeiben, azért a mai sem volt csúnya.
2: Igen, és még a kapufa mondjuk, ha beakadt volna, akkor lehet, hogy az is versenyképes lett volna. Most igazából jelen helyzetben bármilyen gólnak örültem volna egy 3 centiről üres kapunak is, úgyhogy most az volt a legfontosabb, hogy tényleg a csapat visszataljon a győztes útra, és az meg külön öröm nekem, hogy sikerült végre betalálnom.
1: Vasas Nyíregyháza tehát 3-2, a vendégek 10 emberrel fejezték be a találkozót. Bódog Tamás, a Nyírségiek vezetőedzője, így értékelt a meccset követően.
3: Az agresszív nyíregyházi letámadások meghozták az eredményét, aztán mégsem sikerült megtartani az előnyt, pedig nagyon közel álltatok a pontszerzéshez.
4: Az előnyt megtartani az rögtön az elején szól, az rögtön kaptuk a gólt, nem is azzal volt a gond, hanem a letámadásokból is olyan hibák csúsztak, ha már így a letámadást említetted, hogy lukasak voltunk, de annak ellenére úgy gondolom, hogy nem játszottunk rosszul, 2-2, mentünk a gól után, mentünk a harmadik gól után, ami... A tanuló fázis az az, hogy megvoltak azok a hibák és megvoltak azok a lehetőségek, amiket jobban ki kellett volna használni, többet kellett volna egy-két játékosnak olyan szinten belerakni, hogy az a szenvedély, ami kell ahhoz, hogy te kihozd magadból a maximumot, hogyha az nincs meg, akkor nehéz. De valamilyen szinten ez azért nehéz, mert persze utána, hogyha már létszám hátrányban voltál, akkor nehéz egy játékba erős csapat ellen visszajönni vagy egyenlíteni. De ma én úgy gondolom, hogy sokkal több volt bennünk, a játékosok nem tudták kihozni.
1: Ma 2 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. Fél attól az MTK a Kisvárdát, míg 20 órától a Paks a Debrecent fogadja. Holnap a Puskás Akadémia Zalaegerszegre, Honvéd pedig Győrbe látogat. És holnap lesz a forduló talán legjobban várt találkozója Ferencváros Újpest rangadó is. Az újpestiek 2015. decemberre óta nem tudtak nyerni az FTC ellen. Pályára lépett a Grupa Marinában az Újpest nyáron igazolt középpályása, Szentrei Norbert is, akit Tatár Máté kérdezett a rangadó kapcsán.
5: Ha lehet hinni a statisztikáknak, akkor profi karriered során a Fradi ellen játszottál legtöbbször. Most egy olyan helyről jössz, ahol nyilván a két tábor közt nincsen ellentét, ugyanakkor lehet már tapasztalatod akár fehérvári vagy kispesti színekben. Miben más ez a meccs, vagy miben lesz más egy derbi, mint az eddigiek?
6: Azt gondolom, hogy biztos, hogy nagyon sok dologban különböző lesz. Azt gondolom, hogy Magyarországon szerintem ez a legnagyobb mérkőzés, amin játszhat egy játékos. De szerintem, ami a lelátón fog zajlani, azt nekünk a pályán félre kell tudni tenni, és a saját játékunkra kell koncentrálni, mert azt gondolom, hogy csak akkor tudunk jól szerepelni.
5: Nagyon régen nyert az Újpest a Ferencváros ellen. Mit gondolsz most a tabella és a szezon kezdet alapján? Esély mutatkozik erre?
6: Azt gondolom, hogy jól kezdtük ugye a szezon. Most a tabellából szerintem még nem kell annyira kiindulni, mert a szezon elején vagyunk, nekik is van elmaradt meccsük, de azt gondolom és ismétlem önmagam, hogy a saját játékunkkal kell foglalkozni, és hogyha az rendben lesz, akkor jó eredményt érhetünk.
5: Tavaly 2-szer is legyőzted a Fradit a Zalaegerszeggel. Milyen extra kell egy ilyen mérkőzésen? Azon kívül, hogy a saját játékotokra koncentráltok, mi az, amire készültök, mi az, ami extra ilyenkor?
6: Hát nyilván az, hogy mire készülünk, azt nem szeretném elárulni. Kell nyilván szerencse is hozzá, meg tényleg szerintem ez a legfőbb szempont, hogy ne az ellenféllel foglalkozunk, hanem védekezésben és támadásban is azt a játékot játszunk, amit mi szeretnénk, próbáljuk rájuk erőltetni az akaratunkat, és akkor rendben lesz minden.
1: Megszerezte első győzelmét a Liverpool az angol labdarúgó bajnokság új idényében. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a harmadik forduló tegnap esti nyitó mérkőzésén az Ipswich otthonában Iszák duplájával nyert 2-0-ra, mindkét magyar válogatott játékos végigjátszotta a mérkőzést. A Real Madrid viszont 3 győzelem után tegnap vereséget szenvedett, José Mourinho együttese Sevillában a Betistől kapott ki 1-0-ra a spanyol bajnokság negyedik fordulójában.
0: Nemzeti sportkrónika.
1: A magyar női kosárlabda válogatott súlyos vereséggel kezdte meg szereplését a berlini világbajnokságon, miután 99-53-ra kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A miénk ma délután 4-3-tól Nigéri ellen folytatják a VB csoportkörét, az afrikai együttes tegnap 99-81-re kikapott Dél-Koreától, a VB-re 28 év után visszatérő magyar csapat irányítóját, Studer Ágnest, Nyágúj Gergely kérdezte a tegnap esti mérkőzés után.
7: A második félidőben azért sokkal jobban sikerült támadásba találni önbizalmat, meg inkább úgy mondom, hogy lendületet, mert az elején egyáltalán nem volt. Mi erre készültünk, hogy ebbe benne lehet ez is, hiszen azért a franciáknál majdnem mindenki a WNBA-be heti 2-3 meccseket játszik, úgyhogy igazából benne volt ez a pakliba, hogy ők fizikálisan egy teljesen más állapotban lesznek. Nekünk ebből csak azt a lendületet, amivel ők játszottak, azt kell a mi saját testünkön is megérezni. Igazából szerintem ezen nem lesz probléma, én nagyon pozitív vagyok. Nigéria kikapott. Azt gondolom, hogy ők sincsenek olyan állapotban a top állapotukba, ahogy ők szoktak játszani világversenyeken, úgyhogy szerintem 110%-ot kell kiadni, és akkor viszont lesz esélyünk ott.
8: Nigéria is 99 pontot kapott, mi is. Mi dönthet, a jobb védekezés?
7: Abszolút. Néztem egy kicsit a mérkőzést, a Nigéria is nagyon rosszul védekezett egy-egy szituációba, és nyilván azért szerintem más csapat volt a francia, akikkel mi játszottunk, viszont tényleg szerintem azt fog dönteni, hogy ki megy jobban a támadó lepattanókért, ki üt előbb, ki lesz keményebb, és ki akarja jobban, hiszen most azért itt éreztük, hogy a falhatár az egész magas, úgyhogy ehhez kell nekünk is alkalmazkodni, mert azért egy afrikai csapat azért ők futnak fizikálisak nagyon, úgyhogy nekünk ez fel kell nőni, hogy mi is fizikálisan teljesen a falhatáron legyünk, amit engednek a bírók az adott napon.
1: A 4-3-kor kezdődő Magyarország-Nigéria mérkőzést a női kosárlabda világbajnokságról az M4 Sport Plus és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Ott van már a találkozó helyszínén a rádiós kommentátor Nyágúj Gergely, aki a legfrissebb hírekkel jelentkezik most Berlinből.
9: Szervusz Pisti, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hadd kezdjem azzal, hogy az előttünk lévő mérkőzés éppen Mali és Spanyolország játszik, és egy kisebb szenzációnak lehetünk szemtanúi, hiszen Mali a tegnapi Japántól elszenvedett veresége után egyenleg 10 ponttal vezet azok ellen a spanyolok ellen, akik 30 ponttal verték a németeket. Hogy miért hozom fel ezt a mérkőzést? Mert a nagy vereség után bizony lehet teljesen más mérkőzés is játszani, és valóban a magyarok a tegnapi 46 pontos vereséget követően majd egészen új napra ébredtek, még ha ez az ébredés nagyon-nagyon rövid alvás után is történt, hiszen miután tegnap ugye itt 11 órakor végződött a mérkőzés, mai kérdésemre Völgyi Péter szövetségkapitány elmondta, hogy valóban szállodában akkor tudott vacsorázni a csapat, de szerencsére ma reggel mindenki jókedvűen és elszántan ébredt, mindenki egészséges, sincsenek sérültek a magyar csapatban, ez mindenféleképpen jó, és hát ahogy elmondta a szövetségkapitány, rendkívül elszántak a lányok, hiszen pontosan tudják, hogy mostantól igazából nem lehet hibázni. Ez annyiban igaz, hogy miután a tegnapi mérkőzésen ugye kikaptunk, és Nigéria talán némiképp meglepetésre, de egy viszonylag nagy pontrányú 18 pontos vereséget szenvedett Dél-Koreától, ezért nagyon-nagyon fontos lenne, ha ma, még ha esetleg nem is tudunk nyerni, egy szoros mérkőzést tudjunk játszani mindenképpen, hiszen az esetleges körbeverések után itt azért a nigériai, dél-koreai és magyar csapat között még egy győzelemmel is simán a második, vagy akár természetesen a harmadik helyen is tovább lehet jutni. Ez nem lesz könnyű, hiszen a nigériai egy roppant erős fizikai csapat, és tényleg tegnap jól is dobtak 50% fölött. Kulcskérdés lesz majd, hogy hogyan tudják a magyarok kikapcsolni Murjanatu Musát, ugye, aki a Land sztárja, és talán ő mutatta legjobb formát tegnap, nálunk természetesen Ki más lehetett volna húzember, mint Juhász Dorka, aki dupla-duplát ért el 10 pontjával és 10 lepattanójával. A lepattanó harcot egyébként tegnap megnyerte a magyar csapat a franciák ellen. Ez azért némiképpen jó előjel lehet, mint ahogy az is, hogy a második fél időben, különösen az utolsó negyedben partiban voltunk, még ha ugyancsak a franciák cserével is, de hát a franciák ugye a cserék is mind Euroliga győztesek, illetve WNBA játékosok. Úgyhogy a nagy vereség ellenére a csapat bizakodó, de természetesen sokkal jobb teljesítményt kell majd nyújtani 4-3-tól. A csapat egyébként éppen nemrég megérkezett már az arénába. Ugye a tegnapi Berlin Hall után átköltöztek ma Max Schmeling arénába. A tegnapi 14 ezer helyett ma mindössze 8-9 ezer néző szorít itt a csapatokért, és jelenleg egyébként már 12 ponttal vezet Mali Spanyolország ellen. Tehát látható, hogy a papírformát igenis lehet borítani, és kell borítani, hiszen előzetesen az volt a terv, hogy ha a magyar csapat szeretne tovább jutni a csoportból, akkor akár Nigériát, akár Dél-Koreát le kell győzni. Ez most ma adott lesz a feladat, tehát még egyszer, most már egy jó nagyjából két másfél óra múlva kezdődik ez, sőt, bocsánat, így van, másfél óra múlva kezdődik a mérkőzés, úgyhogy tartsanak velünk addig is. Én egyelőre megköszönöm minden a figyelmet, Berlinből Nyágúj Gergelyt hallották.
1: Nyágúj Gergelynek köszönjük szépen. A címvédő Veszprém 40-21-re legyőzte a vendég Neka együttesét a férfi kézilabda NB1-ben. A bakonyiak már második mérkőzésüket játszották. További tegnapi eredmények az első fordulóból: Ferencváros Dabas 39-29, Budai Farkasok Balatonfüred 25-29 és Pler Szigetszent Miklós 26-25. A Pler tehát győzelemmel kezdte az idényt. Lepsényi Sándor, a budapesti csapat vezetőedzője, Németh Kornélnak összegzett a meccs után.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
10: Nekem egy kicsit lehet, hogy ez egy ilyen személyes dolog, de mindig ez a legelső mérkőzésnek az elkezdése a legnehezebb.

0: ahol igazán pontokat kell szereznünk. Itt szerintem lesz egy alsóház, meg egy középház, el fog egy kicsit szakadni egymástól, én most jelenleg azt gondolom. Nagyon fontos lesz, hogy ezek a középmezőnybeli meccsekből egymáshoz viszonyítva milyen eredményeket tudunk elérni. Egészen más akkor egy mérkőzés játszani, amikor tudod, hogy van pontod, egy kicsit elindult már a szekér, az nagyon nagy segítség lesz nekünk, úgyhogy ez nagyon jó nekünk, hogy így alakult.
1: A női kézilabda NB1-ben az egyetlen tegnapi mérkőzésen a Kisvárda 28-27-re nyert a Moson Magyaróvár otthonában. A Ferrari monakói versenyzője Charles Leclerc, valamint a Mercedes brit pilótája George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es olasz nagydíj első, illetve második szabad edzésén. A harmadik gyakorlás fél egykor már el is kezdődött, az időmérő pedig 16 órakor kezdődik majd, míg a futam holnap 15 órakor rajtol Monzában. A teljes versenyhétvégét élőben láthatják az M4 Sporton. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújzica István. A zene után a sportolók slágerlistája következik itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, újra itt a Sportolók slágerlistájában velem Gergely Istvánnal, és a mai vendégem egy kézilabdázó hölgy, Fekete Bozsana. Szia!
2: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
1: Hogy vagy?
2: Minden rendben, jól vagyok.
1: Ez nagyon jó, boldognak tűnik a hangod. Milyen volt a szezon?
2: Hát ugye a szezonunk májusba véget ért, sajnos nem volt túl fényes, mert kiestünk az NB1-ből, most a kézilabdáról beszélek, de ugye most kezdtük el a felkészülést a következő idényben. Ugye a visszajutás mindenképp cél, és úgy is számolunk, hogy azonnali visszajutók legyünk. Remélem ez a cél, és végülis álomnak is mondható, mert ugye az először álom, után a cél, bekövetkezik, és jövőre ugyanúgy NB1-esként folytatjuk a csapattal.
1: Ilyen gyorsan elkezdtétek a felkészülést? Tehát, hogy májusban lett vége a szezonnak, és már kezdődik a felkészülés, akkor sok pihenő nem lesz, ha csak ez nem szakad meg, ez a felkészülési időszak.
2: Ugye nekünk a június a pihenőidő, júliusban elkezdtük az egyéni edzéseket, és akkor így július végén már a csapatedzéseket, és innentől már folytatjuk. Pár nap pihenőket szoktunk kapni, így vagy hétvégék, vagy ugye három napokat.
1: Nagyon szereted a kézilabdát?
2: Igen.
1: Játszani is, nézni is.
2: Játszani és nézni, edzeni. Inkább úgy mondom, hogy muszáj, meg ugye anélkül nem megy. Az alapozás ugye nehéz ilyen téren, amikor elkezdődnek az edzőmeccsek, akkor kicsit lazul, úgymond jobb kedéllyel mész edzeni, meg úgy átbillensz ezen a nehézkes időn, és utána, amikor elkezdődik a bajnokság, akkor már nem is foglalkozol ilyennel.
1: Hát nekem mindig a felkészülési időszakot a legrosszabb, amit átélhettem. Nagyon nehéz volt egy szezont lezárni, a szezon után egy kis pihenő, és a pihenőt mire megszokott, hogy most már tényleg jó, már el tudsz lazulni, akkor újra kezdődik a munka. Viszont ha jó ritmusba kapod el, akkor egy ilyen jó lendületet tud adni, újra visszazökkensz a kis programodba, a napi rutinokat már fel tudod venni, bár a bajnokság még messze van, az szeptember
2: első hetén szoktuk.
1: Tehát az még azért odébb van, még, de talán már belátható időn belül. Hogy kezdődött nálad a kézilabda?
2: Fú, már elég rég volt. Igazából én minden sportágat szerencsére így ki tudtam próbálni. Gyerekként, fiatalon. Hát, teniszeztem, lovagoltam, atletizáltam, tornáztam, úsztam. Szóval így inkább úgy mondom, hogy sok félét tudtam próbálni, és az iskolámba, az általános iskolámba kézilabda volt utolsó évben, 8. koromban, és a testnevelő tanárom kézilabda szakos volt, és akkor ugye ilyen iskolai szinten kezdtünk el diákolimpiára járni, és akkor igazából a testnevelő mondta, hogy lát bennem fantáziát, és a szüleimmel beszélt, hogy mindenképpen vigyenek el egy kézilabda edzésre, hogy esetleg tetszene, és hogy komolyabban edzhetném.
1: Ez hol történt?
2: A Vasasba, Angyalföldi Sportiskolába, mert ugye az a utánpótlás egyesület a Vasasnak.
1: Uh-huh. És ez neked egyből ilyen kis szerelem volt a sportág iránt? Nem fájt, hogy egy sportágra váltottál a sokból?
2: Igazából nem fájt, mert ugye sok mindent kipróbáltam, és a hideg vizes sportágak annyira nem jöttek
1: be. Az mit jelent, mert az úszás se hideg vízben
2: van. Sielés például. Ja.
1: Az annyira az hideg az a víz, hogy az
2: de
1: már
2: igen,
1: nem is,
2: az is hideg.
1: Folyékony halmaz állapotú. Mondjuk én imádom a síelést, de azért Magyarországon síelni, vagy versenyezni, tehát ilyen szempontból azért az kicsit nehézkes, mert itt azért ezt gyakorolni nem olyan egyszerű.
2: Hát nem, ebben igaz. Végülis amatőr szinten csináltuk, ugyanúgy volt egy lavina egyesület. Igen, versenyeztünk, és úgy szervezték a versenyeinket, hogy magyar szervezés külföldön, Ausztriában leginkább, és amikor ugye elindult a szezonunk, ez a október-november vége inkább, és egészen márciusig tartott, akkor majdnem, hogy 2-3 hetente mindig kimentünk így egy hétre, és a hétvégék meg versennyel töltöttek.
1: Akkor azt is kérdeztettem, hogy melyik sportágot nem próbáltad még eddig ki?
2: Hát azért nagyon sok van. A vízilabdát nem próbáltam ki.
1: Hát a vízilabda, igen, az más sportág, ott úszást is szeretni kell, vagy részben szeretni kell vízben lenni, az úszást nem kell szeretni, és ezért van a labda. Az úszók mondjuk ezt mondják, azt mondják a vízilabdázókra, hogy a vízilabdázók játszanak, ők meg dolgoznak, mármint az úszók. De hát ezzel nekem kapcsolatban az a véleményem, hogy lehet azt a munkát és a profi sportot játékosan is kezdeni, nem csak munkaként, de hát a kettő azért az teljesen más.
2: Persze.
1: És hogy alakult? Több klubban is szerepelt, ugye Vasas, Érd, MTK, és akkor voltak itt az MTK-ból el, aztán az MTK-ba vissza. Hogy alakult a pályafutásod, hogy neked úgy érzed, hogy most már, ahogy elkezdted, az egy kijelölt út volt, és nekiindultál a kézilabdának. Mi volt a célod gyerekként? Volt-e célod? Mert nagyon-nagyon érdekes, hogyha valaki elkezdett sportágat űzni, és akár nemzetközi szinten is eredményes lesz, hogy már az elején akarja, tudja a szülői ráhatása csinálja, vagy igazából önmagától is szeretne valamit tenni. Olimpiai bajnok lenni, nyilván ezek a legnagyobb álmok, de önmagában, hogy szereti-e magát a játékot, ez is egy fontos kérdés lehet.
2: Ugye minden sportolónak más az útja, én mindig ezt szoktam mondani. Nekem a szüleim is sportoltak, édesapukám kajakozott, és ő profi sportolóként kajakozott, és igazából így szülei hatással, ugye pont ezért volt az, hogy sok sportot is kipróbáltam, ugye így jött a kézilabda, és ők szerintem nagyban segítettek ahhoz, hogy én profi sportolóvá váljak. Igazából mondhatnám azt, hogy jó, egyenes út, és sportolónak sosem egyenes az útja szerintem, hanem küzdeni kell legfőképp saját magával, és mindig tovább és tovább menni. De ugye én az ASI-ba kezdtem, utána kiválogattak, felvittek a Vasashoz, és akkor ott kezdtem el igazából így a ifi junior korosztályban kézilabdázni, és amikor elértem a 18 évet, akkor még Budapest Sport Egyesületként MB1-es volt a női kézilabda csapat, és oda szerződtettem, és onnantól voltam MB1-es játékos.
1: Ami már jó néhány szezon mögötted van.
2: Igen.
1: És ehhez jön hozzá egyszer csak a strand kézilabda. Néztem pár videót, én nem láttam még élőben strand kézilabdát, de azt látom, hogy a sportágak között van egy olyan tendencia, hogy minden, vagy hát nagyon-nagyon sok sportágat próbálnak nyáriasítani, picikét ezt a terem és a versenyszerű jelleget elvenni, egy kicsikét ilyen fiesztásra venni az egészet. Hogy jött a strand kézilabda a te életedben?
2: A strandkézilabda az igazából úgy jött, hogy amikor általános iskolások voltunk, ugye nagyon sok osztálytársam is elkezdett kézilabdázni, de viszont Szentendrébe. Az egy másodosztályos, pontosan nem tudom, hogy már akkor másodosztályban szerepeltek, de ők Szentendrén kezdtek el, és a Szentendrének volt egy strandkézilabda csapata. És ugye ott az edző ismert, mert ugye ugyanazt a korosztályt vitte, és pontosan nem emlékszem, de ilyen serdülő korú lehettem, picivel utána szólt nekem, hogy menjek le egy edzésre, nézzem meg, és akkor lementem, megnéztem, tetszett, de ugye hát én kézilabdáztam, nekem is új volt.
1: Ez
2: hogy
1: nem
2: ott...
1: kézilabda?
2: Nehéz ezt így, de végül is másik sportág. Kézilabda jellegek vannak benne, de teljesen más a pálya, teljesen más a környezet, teljesen más a játékidő, teljesen más, hogy lövünk kapura, részben teljesen más, hogy... És akkor ugye megtetszett, de ilyen furcsa volt, hogy most itt pörögni kell, ugye ez a 360 fokos fordulat, most
1: ez
2: akkor...
1: Ez kettőt ér.
2: Igen, az két pontot ér, akkor valami egy pontot ér, ha ugye ugyanúgy lőjük a kapura labdát, ahogy a teremkézilabdába, kivétel a megkülönböztetett jelzésű...
1: Ő miért
2: játékos?
1: Van megkülönböztetve? Ő valami handicappel rendelkezik? Tehát nehezen tud dobni,
2: is,
1: vagy,
2: igen.
1: Vagy másik, nem az ügyes kezével dobhat kapura, hogy miért ér kettőt ez?
2: Az azért ér kettőt, mert hogyha ő úgy lő kapura, hogy semmilyen forgást vagy légidobást nem hajt végre, akkor is két pontot ér a
1: lövés. És hogyha még végrehajt, akkor is kettőt
2: Akkor is kettőt ér, nem szorzódik fel a dobás értéke. Ugye ő végül is ugye a kapussal cserélhet csak, vagy a kapus, vagy a megkülönböztetett jelzésű mezben lévő játékos lehet a pályán, egyszer a kettő nem lehet fönt, és ugye neki végül is így ezáltal hosszú pályát kell bejárnia, mert neki mindig vissza kell menni a kapus előterére, és onnan kell belépni a pályára.
1: Akkor azért, mert neki többet kell mozognia, azért van a kettő, a kapus is kettőt ér, ugye?
2: Ezt így nem tudom. Igen, a kapus is két pontot ér. Hát őket így úgy, hogy ez a megkülönböztetett jelzésű mez mutatja, hogyha ők kapura lőnek, bárhogyan, az két pontot ér.
1: Te nem ez vagy.
2: Nem.
1: Egyik se.
2: Én szélső vagyok.
1: Igen, itt a bemelegítés alatt beszélgettünk erről, hogy amúgy jobb szélső vagy.
2: A strandkézilabdában igen jobb szélső, és teremkézilabdában bal szélső.
1: Fordítva, hogy ez miért jó? Vagy hát...
2: Hát ugye én jobbkezes vagyok, egyébként bal szélső lennék a strandkézilabdában, csak ahogy így a csapat dinamikája alakult, valahogy átkerültem jobb szélre, egyik edzőm meccsen, vagy nem tudom, az edzőm látott bennem valamit, amiért jól álltak jobb szélen, és ahogy ugye elkezdtem edzeni, edzőtáborozni, ugye a válogatottba is beválogattak, úgy valahogy ez lett a posztom, és hál' Istennek elég jól sikerült, és jó szemmel láttam meg bennem, hogy strandkézilabdába lehet jobb szélsőként kell lennem.
1: Mit csinálsz másképp a jobb szélen, mint a bal szélen a teremkézilabdába?
2: Hát ugye máshogy kell lőni.
1: Máshogy kell látni is, gondolom.
2: Máshogy is kell látni.
1: Ez kiszolgáló részleg a jobb széle?
2: Jobbkezesként strandkézilabdába jobbszélsőként lenni, azt úgy tudnám megfogalmazni, hogy kicsivel nagyobbat kell ugrani. Mert ugye 360 fokos fordulattal, most hogy ugye a két pontra törekedsz mindig, ha 360 fokos fordulattal kell lőnöd, akkor ugye a szemben kell lenni a kapuval, ugye a lábfej szemben, de viszont túl kell ugranod a 360 fokot, mert egy kicsit sréhen van a kapud. Most ezt így kicsit.
1: Értem. Értem, és próbálom vizualizálni, meg azokkal a képekkel összehozni, amiket láttam így a strand kézilabdával, bocsánat, hogy tényleg pörögnek a játékosok, de a szabályrendszer ugyanaz, hogy nem érhetsz hozzá, hogyha belép, tehát hogyha lőni akar, akkor nem érhetsz hozzá, tehát nem állsz be elé, nem nyúlhatsz hozzá, tehát úgy büntető lenne, hogyha...
2: Úgy van a strandkézilabdában, hogy ugye nálunk van sánc tevékenység.
1: Mint a röplabdában?
2: Mint a röplabdában, és ugye a hatoson kívül felugrik a védőjátékos, viszont a hatos feletti területre beugorhat úgy, hogy ugye nem ér le a lába, meg semmilyen testrésze, és sáncolhat, és segíthet a kapusnak. És akkor ez ilyen ugye ez a rendes teremkézilabdában nincs ilyen, hanem ugye ez a strandkézilabdának az egyik speciális játékeleme.
1: Hogy tudod összeegyeztetni a kettőt? Már mind úgy a kettőt, hogy a terem és a strandkézilabdát.
2: Hát amikor ugye a válogatott voltam, mert most már nem vagyok strandkézilabdában, ugye ez nyári szezonú, és amikor vége lett a teremkézilabdának május végén, akkor egyből mentünk ki Homokra, és kezdődött a felkészülés egy világversenyre, és általában a világverseny július-július végén lett vége, és amikor ugye elkezdtünk alapozni a terembe, akkor azonnal vissza, és akkor terembe folytattam.
1: Én azt vettem észre, hogy akár a 3-3-ba kosárlabdába, akár a röplabdában, a strandröplabda és a sima röplabda, akár nálatok is, hogy olyan, mint hogyha egy teljesen más játékos állomány lenne az egyik és a másik, hogy a strand kéziben, vagy a strand játékokban, akik vannak is a menők, azok valahogy nem fókuszálnak, vagy most bocsánat, hogy ezt mondom, hogy nem annyira jók a teremben, és akik a teremben vannak, azok valamiért nem annyira jók a homokon, tehát a strandon, hogy ez valóban így van, vagy csak egyik eldönti, hogy ebbe az irányba, vagy a másik meg eldönti, hogy a másik irányba megy.
2: Szerintem inkább úgy mondaná, hogy részben így van. Ugye ez az egyik fele, hogy ugye aki jó teremben is, vagy abban a sportágban, ami úgymond beltéri, inkább így mondom, ugye az nagyon nem fókuszál kifelé, mert csak azzal foglalkozik, meg pláne itt jön az, hogyha válogatott is, akkor ugye a felkészülés, a válogatottság, a versenyek, azok mind abban az időben történnek, amikor elvileg szabad ideje lenne, vagy pihenő ideje lenne a játékosnak. A másik fele, hogy így játékos állomány, ugye ez az egyik oka. A másik, hogy azért valamennyire egy kicsivel másabb sportág, teljesen más fizikai paraméterek kellenek, vagy teljesen más gondolkodás, most úgy, hogy a játék dinamikája más, mondjuk. És akkor lehet, hogy ez is az egyik oka.
1: Mi más kell hozzá? Más testfelépítés kell hozzá?
2: Hát azért a homokba futás azért nem biztos,
1: nem
2: hogy
1: jó.
2: A...
1: Igen,
2: nem a legkényelmesebb.
1: Hát azt szerintem gyilkos, tehát ilyen izület gyilkos meg ott azért.
2: Nem mondanám egyébként. Nem?
1: Akkor csak a vizes sportágat.
2: Vagy lehet, hogy igen, hogy ahhoz, igen.
1: Amúgy az aszfalt is, meg a rekordtán is komoly nehézséget tud okozni néhány vizes sportolónak. De hogy amikor homokon edzett, tehát kijöttek a teremből, van egy tapasztalatod a kézilabdáról, van egy élményed a klasszikus kézilabdáról, tehát a terem kézilabdáról, átmész a homokba, más a szabályrendszer, más a talaj, mások az ellenfelek, mások a csapattársak, máshol is játszol. De nincs zavar ebben, hogy egy picikét át tudjál erre az egész ráni?
2: Most így utólag így visszagondolva, én azt mondom, hogy nem volt zavar. Amikor ugye átállások vannak egyik helyről a másikra, teremből a homokra jönni nem olyan kevésbé nehéz, mert ugye ott igazából felgyorsulnak azok a, mert ugye rövid, kisebb a pálya, rövidebb
1: 27
2: idő.
1: 27 méter, ugye?
2: Igen, 27 méter. És pontosan nem
1: 12.
2: tudom. Ezt majd vágjuk ki.
1: Most 12.
2: 27x12-es, meg ugye a játékidő 2x10 perc, ugye ezek a
1: és
2: nagyon gyors...
1: vannak.
2: Igen, két szettet játszunk, nagyon gyorsak a cserék, hogy teljesen más, hogy van a csere végülis a csere szabály is, mert ugye mi teljes oldalvonalat tudunk használni a strandkézilabdába, a teremkézilabdába, ugye ki van jelölve, hogy meddig, tólig, ugye ez is. Viszont visszafelé, amikor homokról terembe mentem, az meg máshogy volt nehéz vagy jó, mert ugye hát végülis a homok, ami elég nehéz felület, ott futni, ugrani, stb. Visszamentem terembe, olyan, mintha szárnyaltam volna, és mintha trambulinon ugrálgattam volna. Gondolom nem nézett ki úgy, csak én éreztem, hogy sokkal könnyebb. Igen. Viszont itt jött ez, hogy ugye a homokon nincsen testi, vagy nem olyan testi kontakt van, hogy faltok, megállító faltok, viszont ugye a teremben az viszont van.
1: Miért nincs a strand kézibe?
2: Hát ugye inkább én azt úgy gondolom, hogy azért nem alakult ki, mert nagyon veszélyeztetni a játékosokat ezek
1: a homokon
2: a faltok, és ugye ez a gyors játékot akadályozná. Csak test-test ellen belemenés lehet kialakítani.
1: Mert a homok azért nagyban lassítja a játékot.
2: Igen, teljesen más.
1: Terem az sokkal-sokkal gyorsabb. Mi az egyiknek és a másiknak a hozadéka a másikra nézve? Tehát a homok, tehát a strand kéziben mit lehet megtanulni, amit a teremben nem, és jól jön, és fordítva, szerinted?
2: Hát
1: ugye... kellene a terem kézilabdásoknak néha homokon játszaniuk, vagy a strandkéziseknek néha teremben játszani?
2: A strandkéziseknek néha teremben, ugye nálunk úgy van, hogy mindenki kézilabdázik, és abból mégis születnek a strandkézilabdás, szóval hogy ez így pipa. A termeseknek ugye strandkézilabdázni, én inkább úgy mondom, hogy szerintem ki lehetne olyan dolgokat csipegetni a strandkézilabdából, ami fejleszteni a teremben lévő játékelemeket, vagyis nem is a játékelemeket, hanem például az, hogy homokon ugye edzenek futások, ugye az az izületekre, ugye ezeket a mélyizmokat nagyon sokban tudná segíteni, és lehet, hogy a sérülések ugye ezt így nem tudom, mert ugye nagyon sok kutatás, tudomány kéne alátámasztani, de lehet, hogy ebben tudná segíteni.
1: A népszerűséget tekintve a női kézilabdát, a terem kézilabdát, a klasszikus kézilabdát, azt mondjuk, hogy idehaza tényleg nagyon-nagyon népszerű, amit látni, és talán ez leszűköl a top csapatokra, hogyha a top csapatok játszanak, akkor nagyon népszerű. Ez mennyire mondható el a strandkézilabdára, mert ugye úgy alakulnak ki általában ezek a mutációk, vagy hát a klasszikus sportágakból különböző hasonló sportágak, akár ahogy említettem, az összes ilyen strandszakág, mert népszerűbbé szeretnék tenni az adott sportágot. Vagy önállóan életre kelnek, és akkor akár mint a strand röplabda, hogy az olimpián ott van, mint önálló sportág. Hogy látsz különbséget a két sportág népszerűsége között? Tehát, hogy a strand kézilabda az tud népszerű, vagy népszerűbb lenni, mint amilyen most?
2: Persze, még van ugye különbség is. Egy az, hogy ugye azért szerintem mai napig a kézilabda népszerűbb Európán belül, mert ugye a kézilabda inkább az európai országoknak a nagy labdajátéka a foci vízilabda mellett. A strandkézilabdát inkább úgy mondanám, hogy olyan országokban is megmutatkozott és játszák, ahol lehet, hogy egyébként a kézilabda nem olyan szinten van, vagy lehet nem is játszák. Ilyen például voltunk egyszer világversenyen Caliban, Kolumbiában, vagy ugye az argentinoknál is van Argentina, a görögöknél is van görög strandkézi labda, és ugye most az európai országok jönnek be, például Franciaország, Németország. Ugye norvégok, dánok, ők már amúgy is szerepeltek világeseményeken régebben, ugye ők végül is, ők folyamatában ott vannak minden nagy eseményen, de hogy inkább úgy veszem észre, hogy olyan országok is, például Amerika is szerepel most már világeseményeken, ami régebben nem volt, és lehet, hogy egyébként a teremkézilabdában most azért Amerika nem a legjobb szerencsére.
1: Hát, azért ki tudják magukat találni, és igen, akkor hirtelen
2: igen, csak hogy még
1: sportomba.
2: Nem a...
1: Említetted, hogy válogatottság a... Csak válogatott szinten űzted ezt, tehát a felkészülés csak válogatott felkészülés, vagy részt vettél a hazai bajnokságban? Néztem, hogy van férfi-női bajnokság is mind a kettő.
2: Igen, van itthon országos, meg ugye Magyar Kupa, szóval sokféle bajnokság van strandkézilabdában itthon, vagyis hát ugye Magyar Bajnokság és Magyar Kupa, és ugye van nemzetközi, mégis Európa Kupának mondanám. Én igazából csak a válogatottban szerepeltem, pont azért, mert ugye a teremkézilabdában ugye profi szinten játszottam, és nagyon nem szerették azt az edzőim, hogy ugye véget ér a szezonom, pihenő nélkül egyből mennék ugye a strandkézilabda csapathoz, és egy bajnokságba szerepelek, ahol ugyanúgy terhele is ér, plusz még válogatott meccsekre is megyek, és válogatott felkészülésre, és leginkább a válogatottba engedtek el ezáltal.
1: Szerintem ez dicséretes, és szerintem a bármilyen sportágban tudsz válogatott lenni, szerintem az a klubnak is nagyon-nagyon jó. Hogy látod a különbséget a klasszikus, tehát a terem kéziben a férfinői? Ugyanakkor a különbség, mint mondjuk a strand férfinői között? Vagy az, hogy más a közege, és egy picit másabb a sportág, közelebb jött a két sportág egymáshoz. Tehát akár látványban, akár dinamikában, megoldásokban. Ugye erről is beszélgettünk itt a találkozásunk előtt, vagy alatt, hogy még a műsor megkezdése előtt, hogy technikailag férfi vagy női a jobb, vagy szebb, vagy finomabb. Mert ugye vannak olyan sportágak, mint például a röplabda, a röplabda, ahol és nem azért, mert nők játsszák, és úgy néznek ki, hogy mert ez ilyen szempontból teljesen mindegy, hanem a női röplabda valahogy szebb. Tehát úgy látványosabb, hogy maga a játék látványosabb. A férfi röplabda az meg egy nagyon kemény. Tehát, hogy az ilyen iszonyatosan dinamikus, erős, míg a női röplabda meg egy sokkal kifinomultabb, lágyabb. Számomra jobb nézni, és mondom, teljesen független attól, hogy nők játsszák, vagy férfiak játsszák. Tehát ez a vizuális
2: persze, plusz, igen, nem ezen múlik.
1: Igen, hogy a kérdésem arra irányul, hogy ugye a női és a férfi klasszikus, tehát teremkézilabda között van egy nagy különbség azért agresszióban, dinamikában, technikában, hogy ez a különbség ez megvan-e, vagy közelített a két sportág esetleg egymáshoz a homokon?
2: Szerintem homokon is pont ugyanúgy van meg, mint ugye minden sportágban igazából női-férfi csapatok közti különbség, hogy ugye a férfiaknál azért a dinamika, az erőviszonyok sokkal jobban megmutatkoznak, ugye a nőknél a férfiakhoz képest, hát nem is tudjuk velük fölvenni ugye a versenyt. Talán ezáltal, ugye pont korábban is beszélgettünk erről, amikor ugye találkoztunk és említetted is, hogy lehet, hogy pont ezért a nőknél sokkal technikusabb vagy taktikusabb egy játékelem, hogy pont ezeket a fizikális adottságok miatt kompenzálják azt, hogy míg a férfi simán felugrik, végül is tud egy egyszerű lövéssel is gólt szerezni, nekünk, mint nők, lehet, hogy ott technikai tudás kell még plusz hozzátenni, hogy ugyanaz megszülessen ugyanabból a helyzetből, mint gól.
1: Fekete Bozsán a kézilabdázó a mai vendégem. Nagyon beleszaladtunk abban, amit szeretem volna kérdezni tőled, a taktikai elemek. Ugye több edzővel beszélgettem már több sportágban, és azért azt mondják, hogy a női és a férfi sportágok teljesen mások, edzői szempontból is. Itt most nem arról van szó, hogy fizikai szempontból ők mire képesek, hogy milyen erőset lőnek, hanem adott esetben milyen taktikai elemeket lehet velük megtanítani, egy, kettő, hogy ezeket a taktikai elemeket mondjuk egy időkérés után hogy hajtják végre. Látsz különbséget a kettő között, mint
2: Hát mivel én nő vagyok, ezért csak azt az oldalt tudom.
1: Bőven vagy... jó, mert hogy ez egy lehetőség arra, hogy megvéd azt, mondjuk
2: én
1: azt,
2: úgy
1: hogy
2: gondolom,
1: cáfold
2: hogy képesek
1: az állítást.
2: Szóval, hogy most cáfolok,
1: betartani?
2: Vagy... Hogy betartani, igen.
1: Nekem képzelre azt mondták nagyon sokszor, hogy bármit elmondasz a nőknek időkéréskor, tuti mást fognak csinálni. Még a férfiak, ez lehet jó is, rossz is, mert hogy az ellenfél készülhet arra, hogy tudja, hogy az egyes, a kettes, a hármas, a nem tudom, akárhányas taktika eleme az ez, de valami másokból lesz születni. Viszont a férfiak meg végrehajtják, mint a katonák, de sokkal dinamikusabban is, ugye hát ők végre, jobban végrehajtók.
2: Már úgy mondtam, hogy képesek vagyunk rá, az nem biztos, hogy meg is valósul.
1: De hogy a saját de tapasztalatod amúgy, az, hogy ezt így meg... Tehát ez igaz, vagy nem igaz? Vagy melyik
2: szerintem én inkább úgy mondom, hogy végülis igaz, ugye az edzőtől is függ, hogy ugye mennyire engedi, hogy a saját kreativitásodat belevidd egy taktikai játékba, hogyha úgy azt követeli meg mindig, hogy az elejétől a végéig itt és így csináljátok, akkor szerintem ez később ugyanúgy folytatódik ugye egy meccsen. Viszont hogyha ad egy kis teret, vagy megengedi, hogy nem az, hogy belevariáljunk, hanem úgy így a saját játék elemedet is beleted, vagy technikai tudásodat, vagy variációdat, akkor ugye ebből születik az, hogy nem biztos, hogy a vége az az, amit megbeszéltünk.
1: Hát erre azt tudnám mondani, hogy akkor ez fegyelmezetlenség, vagy kreativitás?
2: Hát lehet így is, úgy is. Sokszor mondják egyébként.
1: Ha gól, akkor kreativitás?
2: Ha nem gól, akkor fegyelmezetlenség. És végül is tényleg így van, mert hogy olyan nem születik gól, ugye az hiba. Szóval, hogy végül gólra játsszuk, és ugye kivédekezni kell a lambdát, és ugye az a cél, hogy minél kevesebb gólt kap, és minél többet lőj, és sokszor látszik úgy a pályán, hogy amikor nem sikerül gólt szerezni, vagy egy taktikai utasítás nem úgy hajtasz végre, és ugye negatív következménye van, az fegyelmezetlenségnek tituláljuk, és mondjuk is.
1: Mennyire összetartók a női csapatok?
2: Szerintem ez változó, ugye ez nagy mértékben függ ugye a játékos állománytól is. Szerintem én tudok pozitív-negatív példát is, a strandkézilabdában pont ez volt az előnyünk, hogy ugye ilyen hosszantartóan egységesen jók voltunk, és meg tudtuk védeni az Európa-bajnokság címünket is, vagy akár a világbajnokságon is második helyezettek lettünk, hogy egy olyan kohézió alakult ki köztünk, azzal az 5-6 olyan játékosokkal, aki a magját képezte a csapatnak, hogy tényleg tűzön vízen át. Persze voltak cicaharcok, meg nem értések, de itt jön az, hogy az edző végül is nem csak edző, hanem menedzser is a csapatnak, és ezt neki kell koordinálnia, hogy valahogy úgy tudta egyensúlyban tartani ezt az egészet, hogy egy olyan dolog szülessen, ami eredményességre mutat.
1: Más volt a kettő? Tehát a terem és a csapat és a strand?
2: Igazából ugye minden csapat más, mert ugye más emberek teszik össze. Teremben ugye strandkézilabdában 12 fő, vagy 12 játékos van, teremben ugye 18-19, akár 20 is lehet. Ugye minél több nő, minél nehezebb, szokták mondani, és amúgy biztos van benne igazság is. Voltam olyan helyen, ahol tényleg nagyon jó volt a csapat, és ott is ugyanúgy megvoltak a viszályok, de rendeződtek, vagy elég hamar, vagy valami megoldást mindig találtunk, és igen, sajnos van arra is példa, hogy ahogy sehogy nem tudjuk megoldani azt, és egyszerűen úgymond a kémia nem jó a csapatban.
1: Hát meg az egyik az egy hosszabb szezon, a másik egy lényegesen rövidebb szezon, hogyha
2: igen,
1: ezt nézed.
2: Igen.
1: Vagy akár az, hogy a strand az egy picit ilyen szabadsággabb hangulatú, és akár mennyire is válogatott és nemzetközi versenyeken vesztek részt, talán egy bajnoki szezon után lehet egy ilyen pici felődülés, hogy más a közeg, de picit ugyanazt csinálod, de másokkal lehet egy ilyen kicsit.
2: Hát igen, hogy ilyen pszichésen más egy kicsit, hogy úgymond egy teremből egy külső környezetbe egy olyan helyre jössz, ami végül is homok, napfény, jó idő van, mellette ugye ez a szabadság. Igen.
1: És hogy látod a férfiakat ilyen kohéziós erről meg összetartás szempontjából? Tehát a mint női sportoló, hogy látod a saját sportágat férfi csapatait?
2: Szerintem a férfiak ebben inkább úgy mondom, hogy leegyszerűsítik a dolgokat, és hogyha bármikor...
1: Nem csak ebben szólok.
2: Mindenben. És pont ezért is van az, szerintem, hogy ugye a csapatoknál, hogyha szerintem konfliktus alakul ki, ha szemtől szembe történik, és attól függetlenül, hogy meccsen, edzésen, bárhol megoldják, és másnap, mintha mi sem történt volna, vagy akkor tényleg az, hogy együtt edzenek, de viszont utána nincs közös sörözés, most ezt így kicsit túlzok.
1: Értik,
2: de
1: ez hogy... egy ilyen
2: igen,
1: szlogán csak.
2: Igen, igen, igen.
1: Nőknél nincs ilyen?
2: Szerintem mi tovább visszük a sértődöttségünket, mint ami valójában kellene, vagy szükséges lenne.
1: De milyen érdekes, hogy ezeket így elmondod. Tehát, hogy tudod, és gondolom ezt a többi hölgy sportolótársad is tudja ezeket, és mégse lehet ezeken abban a pillanatban javítani, vagy változtatni, amikor megtörténik a katasztrófa, hogy valami beüt.
2: Szerintem biztos valamilyen szinten, ugye, mint minden fejlődik, ugye sportpszichológus, ugye mentál tréning, mentál coachok, ugye most így a komolyabb profi csapatoknál dolgoznak, és pont ezeket szeretnék őket kiküszöbölni. Erre szoktuk mondani, vagy hát, hogy én úgy gondolom, hogy hiába tudom, de végül is ember-ember vagyunk, nő-nő, férfi-férfiként. Igen, ugye, hogy a párkapcsolatban is, hogyha ez így nem így lenne, akkor nem lenne harmónia. Vagy hát, hogy ugye a férfi és nő között, mint a párkapcsolat, a férfi az végül is egyszerűen akarja megoldani a dolgokat, a nők azért hisztiznek, nem mondja úgy, szeretne így, és a többi is így folytathatnám. És végül is nem tudunk kibontakozni magunkból, vagy levetkőzni azt, amik vagyunk.
1: Nem is kell, szerintem ez teljesen jól van így. Milyen edző kell egy női csapathoz? Mi a legfontosabb képessége egy edzőnek? Nő vagy férfi legyen?
2: Én dolgoztam női edzővel, férfi edzővel. Így nem érzek különbséget. Szerintem a határozottság és az egyenesség. Szerintem nekünk nőknek pláne ez fontos, hogy lehet nem biztos, hogy jól esik az, amikor úgy elmondják, hogy ezt így és így csináld, vagy ezt nem jól csinálod, de tudunk rajta változtatni, vagy jobban tudunk ahhoz alkalmazkodni, hogyha úgymond el van mondva, hogy valami nem jó.
1: Azért merek ilyeneket tőled kérdezni, mert most már nem pályakezdő vagy a sportágatban. És mennyire kell bevonódni a csapat életébe szerinted egy edzőnek? Mondjuk az öltözőnek mennyire kell, hogy a részese legyen az edző?
2: Hát részben tudnia kell, de ugye ezért van csapatkapitány, hogy ugye ő a csapat és az edző közti híd, ha így tudnám mondani. Szerintem, hogyha úgy működik a csapat, és csinálja a dolgát, akkor ugye az edzők nem nagyon szoktak bevonódni. Inkább akkor szoktak részese lenni, amikor úgymond nem tudjuk belül megoldani ezt, hogyha probléma van, vagy valamin változtatni kell.
1: Na most kikézilabdáztuk magunkat eddig, szerintem az elejétől végig. Mit csinálsz akkor, amikor most már nem strandkézilabda, nem kézilabda, nincs felkészülés, mit csinálsz a szabad idődben?
2: Pihenek, és amúgy testnevelőként dolgozok. Ugye pedagógus szakedző szakmám van, TFM fejeztem be a tanulmányaimat, és ugye én a kézilabda mellett már pedagógusként tanítok, testnevelőként.
1: Milyen iskolában?
2: Szerb tanítási nyelvű.
1: Általános?
2: Gimnázium. Hát úgy van a felépítve az iskolánk, hogy egészen óvodától gimnáziumig, de én a gimnazistákkal foglalkozom.
1: Hogy lehet összeegyeztetni a kettőt? Mármint, hogy sport szakmailag értem, hogy érted, hogy mit kell csinálja itt is, meg ott is, de hogy azért sok időt elvesz az életedből.
2: Nagyon amikor. Nehéz. Itt jön az, hogy ugye most az MTK-ban játszom, hogy ők is, és ugye az iskola is nagyon, hogy mondjuk ezt, nem jó fejek.
3: Kompromisszum.
2: Köszönöm. Szóval az MTK is, és az iskola is kompromisszum képes ebben, és ugye a délelőtti edzéseket nem veszek részt, ez a kondi futás erőnlétés, ezt egyénileg csinálom, és ugye délután a labdás edzésen vagyok a lányokkal, illetve amikor így labdás edzések vannak, hogyha így délelőtre valamiért átcsúszik, akkor szerencsére van olyan, hogy alkalmazkodnak, úgymond hozzám, és akkor úgy tesszük be, amikor ugye nekem is jó.
1: Terelegeted az embereket a kézilabda felé az iskolában?
2: Szeretném, de ugye mivel én szerb gimnáziumban tanítok, ugye így a vízilabda, kosárlabda és a hoki nálunk az elég erős, amikor már ugye oda jönnek a gyerekek, mert van olyan tanítványunk is, aki Szerbiából érkezik, ugye hát a kosárlabda minden, de próbálom, és örülök is neki, hogy van olyan tanítványom, aki a kézilabdát választotta.
1: Segíted őket, hogy merre menjenek el, vagy esetleg ott helyben foglalkozol velük, vagy már kézilabdázóként megy oda, meglátod rajta, hogy nem ő rajta, hanem azon, aki mondjuk még sportágat akar választani, vagy már mindenkinek van sportága, aki oda megy az iskolába, és foglalkozol velük?
2: Bárcsak így lenne, hogy mindenkinek van sportága. Nem, hanem próbálom, amikor oda jönnek az iskolába, próbálom felmérni, vagy illetve ugye mondják, hogy vagy sportoltak, vagy nem, és úgy terelgetni. Volt már arra is példa, hogy jött egy kézilabdázó, aki vagy hát Szerbiába kézilabdázott, és ugye akkor még nem tudta, hogy hogy van Magyarországon, és akkor mondta, hogy milyen szinten, hogy mit szeretne, és akkor felajánlottam neki olyan csapatokat, hogy oda, illetve keresse meg a szülőkkel, mert ugye ott a szülő is fontos szereplő, hogyha bármi segítség kell, akkor nyugodtan szóljanak és segítek nekik.
1: Akkor a jövő ebbe az irányba mutat? Tehát a testnevelői szakma marad meg, és lassan engeded, nem lassan még, de hát majd egyszer csak engeded.
2: Remélem, nem lassan kell elengedni. Igen, hogy ugye
1: hát szeretnék. Még jó pár szezon benned van.
2: Remélem.
1: Egy ötös biztos.
2: De igen, hogy ugye a testnevelés, vagy úgymond a pedagógus irányba szeretnék, illetve ugye szakedző vagyok, kézilabdaedző, hogy akár hogyha a kézilabdát valamiért már nem akarom, vagy nem szeretném csinálni, vagy ugye az életkor az beleszól a sportolók életébe, baj, tehát, hogy... akkor ugye akár így az edzősködést is kipróbálnám.
1: Szerintem az edzői szakma egy nagyon-nagyon szép szakma, és ez összekötve a testnevelőivel szerintem egy nagyon-nagyon szerencsés párosítás tud lenni, hiszen szinte 0-24-ben a sport mellett tudsz maradni, a kérdés, hogy te fogod-e bírni majd ezt a rengeteg sportot az életedben. És akkor most ezt is zárjuk, és hogyha ez sincs, mondjuk nem testnevelő tanár vagy, és nem kézilabdázol, akkor esetleg a hobbid? Van-e olyan?
2: Hát akkor örülök, más hogy pihenhetek. A más sportág, mivel ugye eléggé szeretek izegni, mozogni, úgy, hogyha úgy van több pihenőnapom, és összefüggő több pihenőnapom, akkor tényleg mindig kitalálok. Akár biciklizés, most nem kell nagy túrázásokra gondolni, akár feltekerni Szentendrére, egy fagyizás, visszatekerni.
1: Ott tudjuk, honnan tekertve Szentendrére.
2: Jó, igen. De Budapestről sincs olyan messze.
1: Nincs. Meg a szép is az út amúgy.
2: Igen. Ugye mivel az...
1: És visszahével.
2: És vissza, persze. Ugye a szüleim ugye kajakoztak, ezáltal ugye a kenuzás, mert ugye az egy kényelmesebb formája, most nem a versenykenuzásra gondolok, hanem a túra kenuzás. Régebben voltak olyanok is, pláne amikor a családban van ilyen kisebb gyerek, hogy akar így elmenni ugyanerre az útra itt kenuzni. Mindig van valami, amit így nem kipróbálok, hanem csinálok, jövök, megyek.
1: Egész nyugodtnak tűnsz, hogy ilyen kiegyensúlyozottnak.
2: Remélem, hogy így is van, és amúgy jól is érzem magam, hogy most megtaláltam így eléggé ebben az egyensúlyt, hogy ugye testnevelő vagyok, és végül is szerencsémre profi sportolóként még mellette tudom ezt csinálni. Nekem a kézilabda mellett mindig megvolt az, hogy ha lehet így mondani, hogy valamit csináltam, mert ugye az egyetemi tanulmányaimat mind a kézilabda mellett tettem, és akkor így lehet, hogy hozzászoktam, vagy ezáltal nekem ez a természetes, hogy nem csak egy fókuszú, hanem lehet, hogy több fókuszú vagyok.
1: Fekete Bozsán a vendégem, kézilabdázó. Beszéltünk a kézilabdáról, hogy kezdted a profi pályafutásod, ami tart a strand kézilabdáról, a tanári állásról. Mi a jövő? Hol látod magad mondjuk egy 5-10 év múlva?
2: Hát szeretnék családot, szeretnék családanya lenni, gyerekeket. Ez még úgymond hiányzik az életemből. Ugye végül is a szakmám, meg a jövőm felé már tettem lépéseket. Ugye a tanári szakma, ha azt nézem, végül is igazgató tudok lenni, mert nagyon, vagy ugye kutató, tanár és ilyesmi. Ahogy haladok felfelé, vagy úgymond benne vagyok ugye a tanításba, lehet, hogy lesz rá olyan alkalom, hogy egyszer csak gondolom, és akkor most kutató tanárként, vagy bármiféle mesterpedagógus szakvizsgát, vagy szakmát csináljak. Egyelőre most úgy érzem, hogy így jó helyen vagyok.
1: Én megmondom őszintén, hogyha én egy intézményvezető lennék, ahol dolgozol, nagyon büszke lennék rád, hogy egy profi versenyző az, aki nálam a testnevelő tanár, de gondolom ez most is így van az iskolában.
2: Igen, szerencsére így van, meg ebből is gondolom, hogy engedik, hogy mellette végül is profi sportolóként tevékenykedjek, illetve én úgy gondolom, hogyha valamit csinálok, akkor azzal példát is mutatok, és ezáltal nekem szerencsém van, hogy sportolóként, testnevelőként mind a két oldalt példát tudok mutatni, akár a gyerekeknek, akár a, most hogyha idősebb korosztályról beszélünk, ugye az utánpótlásban az ifistáknak, hogy ifista junioroknak, hogy nem, hogy van olyan, ahol lehet választani, és nem biztos, hogy egy dolognak kell csak szerepelni az életedbe, de attól függetlenül lehet az profin csinálni.
1: Meg az is nagyon jó, hogy a klubod ezt tolerálja. Nagyon-nagyon kevés klub az, aki tolerálja azt, hogy más az edzésbeosztásod, meg van egy olyan bizalom felét, hogy te rád bízzák a délelőtti munkát, úgy, hogy közben tudják, hogy van egy hivatásod is mellette. Szerintem az ő részükről is egy óriási tolerancia ez, hogy így tudnak hozzáállni a te privát életedhez, a civil életedhez.
2: Igen, nagyon nagy szerencsém van ebben, és nagyon jó dolognak is tartom pont ezért, mert amit mondtál, hogy ők bíznak bennem, hogy én úgy végzem el azt a munkát, azt, amit ők ugye kiszabnak rám, hogy ahogy azt megkívánják, illetve profi szinten. Ugye én már korábban is, amikor Érden játszottam, ott kezdődött el ez a tanári pálya, és amikor az MTK-hoz igazodtam, ugye én nekik már a szerződésemnél mondtam, hogy én ezt csinálom, és szeretném, és nagyon meglepett, hogy ők hogy tényleg örültek neki, hogy van egy olyan dolog is az életemben, amit fontosnak tartok, és mégis, ha úgy néztem, tisztelettel nézték ezt.
1: Tudod, mi az érdekes, hogy nagyon kevés olyan sportoló van, aki észrevétlenül tud átmenni a civil életbe, tehát te már rátjöttél. Tehát úgy vagy profi sportoló, hogy te már a civil életben is ott vagy. És ez nagyon-nagyon ritka. Én nem is találkoztam még nagyon ilyennel, hogy aki tehát paralel csinálja, ilyen fájdalommentesen az egészet, mert az utolsó éveikben szoktak a sportolók által ebbe az irányba ellépni, hogy vagy akkor kezdenek tanulni, vagy akkor kezdenek valamilyen gyakorlati munkát végezni, nem csak ilyen elméleti oktatásokon vesznek részt, hanem hogy gyakorlatban már részt vesznek különböző feladatmegoldásokban. Te viszont mióta vagy már testnevelő tanár?
2: Harmadik éve.
1: Hát akkor már harmadik éve.
2: Ugye a szeptember lesz életet. Már a negyedik.
1: Ja, hát most már akkor azt kell eldönteni, hogy melyik egészíti ki melyiket.
2: Hát
1: hogy melyik a főhivatásod a kézilabda, vagy pedig a testnevelő tanári.
2: Igazából ugye amikor NB1-ben játszottam, és bíztam, hogy még NB1-esek leszünk, mint legjobb kiet. Sőt, de ez már sajnos így alakult. Akkor én úgy gondoltam, hogy eléggé kivételes vagyok ezzel kapcsolatban, hogy meg is engedik, és én ezt be is vállaltam. Ugye NB1B-be, a félprofi ligába azért már többen dolgoznak, ugye ott mások is az edzésbeosztások, de ugye mi vissza szeretnénk jutni, mi ugyanúgy csináljuk a csapattal a dolgunkat és a munkát, mintha NB1-esként szerepelnénk a bajnokságba. Hogy meddig és hogyan és melyik a fontosabb, vagy hogy billen, igazából így sose gondolkoztam el ezen, hogy melyiket egészíti ki. Én úgy szoktam mondani, hogy mind a kettő mindegyiket, mert amikor mint minden sportoló életében vagy csapatban vannak mélypontok, akkor iszonyat nagy löketet adnak a gyerekek, és van olyan, amikor elfáradok a most lehet rosszul hangzik a gyerekektől, vagy pedagógusként.
1: Nem hangzik rosszul, hidd el.
2: Akkor viszont a sportad vagy a csapatad egy olyan löketet, amire azt mondom, hogy teljes bedobásra tudok mindkét oldalon dolgozni.
1: Amúgy ez nagyon-nagyon jó dolog, hogy tudsz mindig olyan bekapaszkodni. Tehát vagy az egyik oldalba, vagy a másikba, úgyhogy ahogy mondhatod, nincs egyik oldal, meg másik oldal, hogy ez egy egész, hogy így teljes a napod, vagy az életed, vagy a hivatásod, vagy a küldetésed, teljesen mindegy, hogy nevezzük. De mégis egy nagyon szerencsés együttállás az, hogy 32 éves vagy. Ezt nem baj, hogy elmondjuk, hogy milyen fiatal vagy,
2: nem,
1: ugye?
2: Semmi gond.
1: És hogy nem, ezt azért mondom csak, mert még, és említettem is így menet közben, hogy szerintem, bár nem az én tisztem ezt megállapítani, de egy 5 év, 5 szezon még nagyjából benned van.
2: Reméljük így legyen.
1: Ez legalább ennyi, és hogy az azt jelenti, hogy ha akkor fejezed be a kézzel, akkor már lesz 8-9 év tapasztalatod. Az már nagyon-nagyon sok. Tehát, hogy ott már megint lehet egy fejlődési ugrás, akár abba az irányba, amit említettél, hogy a civil pályán is merre szeretnél, vagy gondolkozol esetleg előrelépni. Szerintem ez borzasztóan szerencsés, és ez adhat egy olyan stabilitást, és
2: hát biztonságot, igen, tartást ezekben.
1: Az életedre, hogy nincs az a kilátástalanság, amit említettél. Hogyha az egyikben van egy rossz periódus, akkor ott a másik. Ha fordítva, akkor megint nyilván fordítva, hogy nem kell azon gondolkozni, amúgy mit fogok csinálni, hogyha ezt most éppen abba hagyom, és milyen szakmát fogok választani, mert tényleg rengeteg olyan sportoló van, aki a végén már küzd, mint disznó a jégen, hogy valami, és nem tudja, mit akar csinálni. Hát, talán is ad egy nagyfokú nyugalmat neked, hogy így tudsz működni.
2: Ez teljesen így van, de ugye itt jön az, amit mondtál, hogy nem mindenhol engedik ezt sajnos, mondhatni sajnos, mégis jó is, mert ugye azt szeretnék, hogy minél jobban tudj koncentrálni arra az időszakodra, amikor sportolsz, vagy edzel és pihenjél. Ugye itt én azt szoktam mondani, hogy ugye nem mindegy, hogy ki, mert ugye milyen személyisége van, aki, mert lehet, hogy én úgy gondolom, hogy lehet nem bírnám, vagy nem bírnám így csinálni, hogyha csak az lenne, hogy edzésről edzésre, a mostani fejemmel. Fiatalon csináltam, mert ez volt az életem.
1: Mindig fiatal vagy.
2: De a sportolói életben, hogyha azt nézem, hogy ugye ott is ugye teltek az idő, évek is az idő, hogy most már lehet, hogy nem lennék ennyire kiegyensúlyozott, hogyha csak a kézilabda edzésről edzésre, meccsről meccsre menne, viszont ugye itt jön az, hogy ugye amikor, amit te mondasz, hogy nem mindenhol engedik ezt meg, hogy nem tudom, hogy lehetne, vagy hogy kellene ezt az egyensúlyt így megteremteni a sportolók életébe, hogy meg ugye mikor, mert ez is sok mindentől függ, hogy mikor hagyják abba, sérülés, családalapítás, nagyon sok mindentől függ, ugye, hogy egy sportolónak mikor van vége a karrierjének, vagy egyszerűen tényleg pszichésen sok neki és besokal, hogy neki most így ő föláll, és olyan tehetség

0: életbe, és ezt valahogy összeegyeztetni. És tudjuk azt, vagy hát azt is el tudjuk fogadni, hogy bizonyos rutinnal már a háta mögött egy versenyzőnek, mert nem okvetlen kell annyit edzeni. Tehát, hogy egy 32 évesnek, vagy 35 évesnek, vagy 37 évesnek már nem kell annyit edzeni, mint egy 18 évesnek, vagy 20 évesnek. Nem kell annyit meccseznie. Teljesen más feladatokat kell csinálni. Teljesen más a feladata a pályán is amúgy, meg teljesen más a feladata az öltözőben is. Tehát nem ugyanazokat a feladatokat kell ellátnia. Így van egy sportolói életciklus, és van egy evolúció, hogy mikor milyen feladatokat kell ellátni a sportban. A vége felé már bőven belefér az, hogy már nem 100%-ban tölti ki a napomat maga a profi sport, hanem már elindulok másik irányba, és nekem nagyon sok sportolóval kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy ez nem okoz visszaesést a sport teljesítményben, tehát hogy nem lesznek ők rosszabb játékosok, nem fognak rosszabb időket se úszni, sőt, tehát hogyha adsz nekik egy olyan feloldozást, hogy most már nem csak ez van, és amúgy nincs más az életedben, és hogyha ebben nem vagy jó, akkor véged van, egy senki vagy, hanem már el tudja engedni, mert hogy itt van ez, és van egy olyan lelki megnyomás, egy meccset, hogy jól kikapunk, akkor még mindig lesz munkám, mert hogy van a másik. El tudom engedni, és mivel el tudom engedni, jobban fogok játszani. Mert nem azon görcsölök, hogy ki fogom hagyni, meg nem fogom tudni odaadni, meg nem tudom megoldani.
1: Én ezzel teljesen egyetértek, illetve most így pluszba kiegészíteném, hogy egy kicsit más, hogy fogod föl, hogy mi fontos az életedbe, vagy mik a nehézségek, és mi az, hogy mint ugye sportolóként kikapsz egy meccsen, azt hiszed világ vége van, hogy tovább nincs semmi. Ugye ott jönnek az, hogyha pláne nem éred el azt az eredményt, amit tegyük föl, kitűzött a csapat, hogy akár bajnokok ligáját kell játszani, vagy akár négyes döntőbe jutni, vagy nem menjünk messze bajnokságot nyerni, stb. Stb. De amikor így elkezded a civil életet, és csinálod, és dolgozol, pláne én ugye gyerekekkel foglalkozok, hát ott azért el szoktam gondolkozni, hogy összeteszem a két kezemet, hogy én sportolhatok. Volt ilyen lehetőségem, és igazából ilyen környezetben nőttem föl, és nevelkedtem, szocializálódtam, mert tényleg vannak nehézségek, és más nehézségek az életbe.
0: De ne ezzel zárjuk, hogy vannak nehézségek, mert azok valóban vannak, de minden lényegében csak egy feladat megoldása, vagy a feladat, amit
1: vagy ezzel meg lehet oldani, én is egyetértek, és ez így van.
0: Nem kell ezen aggódni, vagy nem lehet megoldani, akkor meg azért nem kell rajta
1: törni
0: a fejünket, hogy akkor mit csináljunk.
1: Igen.
0: Bakancs listád van-e, amit így a sportolói pályafutás alatt kihagytál, vagy megszereztél, vagy megcsinálnál, vagy elutaznál, vagy megélnél?
1: Hát ugye a bakancs listámban, fiatalon, ha így visszagondolok, ugye a válogatottság, sajnálom, hogy nem terem kézilabdába, de mégis mégsem, mert ugye hál' Istennek strandkézilabdába ott voltam, és ugye a világ elitbe tartoztam.
0: Nem kis dolog azért ez, tehát hogy lehetsz rá büszke nyugodtan.
1: Igen. Hogy most hogyan, ugye ezt is mondtam végül is, az is egy bakancs lista, hogy családot szeretnék, és ugye, hogy a civil életet úgy tudjam folytatni, hogyha egyszer eljön az az idő, hogy a kézlabdát mind sportolóként úgymond leteszem, akkor mégis ne okozzon olyan nagy problémát, vagy ne érezzem a hiányát, hanem helyette valami mást, és én úgy gondolom, hogy ez az edzősködés lesz, amiben ugyanazt az energiát megkapom.
0: Fekete Bozsana a vendégem, kézilabdázó. Én azzal zárnám a beszélgetésünket, hogy ritka az, amikor olyan kiegyensúlyozott emberrel tudok beszélgetni, mint te. Ja, aki nem aggódik a jövője miatt, szerintem ez nagyon fontos. És
1: én is aggódok.
0: Magam, akkor nagyon jól állsz ez ott, de nem látszik ez rajtad, és nagyon kiegyensúlyozottnak tűnsz, és nagyon jó értelembe vettem, földhöz ragadtak a vágyaid, vagy a jövőképed, ami amúgy reális is, és én azt kell neked, hogy ezek úgy teljesülnek, ahogy szeretnéd. Valahogy úgy érzem, hogy az utad ilyen szépen ki van jelölve, és ezen szépen haladsz is végig, hogy minden adja magát. Ez talán azért, mert úgy is gondolkozol, hogy ennek így kell lennie, ahogy amúgy meg is tervezted a jövődet. Én ehhez kívánok neked sok erőt, egészséget, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám beszélgetni.
1: Én is nagyon köszönöm, és nagyon jól éreztem magamat.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Női kosárlabda.
0: Élet-halál harc a világbajnokságon. A magyar női kosárlabda válogatottra kulcsfontosságú csoportmérkőzés vár Nigéria ellen. A tét óriási. Egy győzelemmel karnyújtásnyira kerülne a továbbjutás. Ám az afrikai együttes fizikai fölénye és gyors játéka komoly próbatétel elé állítja a lányokat. Magyarország, Nigéria, női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés élőben ma 14 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjú, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.

0: mindenki, ugrálunk, kézelmesen, itt a stúdióban. Nem fogok reppelni, mert nem áll jól. Károly Andival köszöntünk mindenkit, nagy tisztelettel és szeretettel, mert hogy női kosárlabdával kezdjük a mai körkapcsolást. A mikrofonnál Németh Kornél a technikáját, Jánbor Tamás felel és keveri, Alánka House of Pain és a Jump Around a technikát, illetve a szerkesztést pedig a mai napon Tóth Béla vállalta magára. Andikán, megidéztük fiatalkorunkat ezzel a kis muzsikával, és ezzel hangolódunk a mai első közvetítésünkre, de lesz itt természetesen még Formula 1, aztán NB1-es foci, abból ráadásul 2 is, de a női kosárlabda most az, ami visz mindent. Ki lehetette egy este alatt pihenni, túl lehetette lépni azon, hogy a VB egyik legnagyobb esélyese, Franciaország, sajnos úgy lépett át a magyar válogatotton, ahogyan azt megtette tegnap, és egy majd csak 40-50 pont közötti vereséggel zárult ugye az a meccs.
1: Azt gondolom, hogy a feltételes mód itt most nem állja meg a helyét, itt mindent a felsoroltak közül meg kellett tenni.
0: Meg lehet? Tehát, hogy az, vegyük ketté a franciák elleni meccset, az első két negyed, hogy mondjam, hogy szép legyen, ez értékelhetetlent akartam, de nem akarok csúnya lenni, vagy ilyen túl erős szavakat használni. Mondjuk úgy, hogy nem volt kifejezetten jó, ellenben mondjuk az utolsó negyed, amit sikerült döntetlenre hozni, abból már azért lehetett valamennyit meríteni. Én azt éreztem, hogy kicsit az volt, miután a félidőre óriási különbség alakult ki, hogy mind a két csapat így belenyugodott abba, hogy oké, ez a meccs most már menjen le sérülés nélkül, de nekünk, illetve a magyar lányok, főleg lelkének szerintem sokat tehetett az, hogy az utolsó negyedre, amikor ott rezgett a rész, hogy 50 pont, azért a 40 is, a 40 se kevés, de az 50 azért az már az a fajta különbség, hogy ott már ilyen világbajnoki csúcskörnyék, vagy csúcsbeállítás környéke lett volna. Tehát, hogy ez szerintem lehetett valami kis apróságot, ha nem is túl sok sikerélmény, de valamit lehetett elhozni abból a meccsből.
1: Alapvetően azt gondolom, hogy minden játékos, aki pályára lépett tegnap, tisztában van azzal, hogy az ilyen nagy különbségű mérkőzéseknek a második fél ideje az sosem hasonlít az elsőre. Tehát gondolok itt arra, hogy azért a franciák elég rendesen kiengedtek, de mi ezzel tudtunk élni, és majdnem megára hozni a második fél időt. Ebből mindenképpen kell, hogy építkezzenek a mai mérkőzésre.
0: Nigéria a mai ellenfél, és azért kell építkezni, mert hogyha bármi nemű célok, tervek már pedig vannak, nem csak, hogy bármi nemű, hanem a továbbjutást illetően vannak célok és tervek meghatározva, kimondva, akkor itt az a Nigéria elleni mérkőzés, ha nem is a kutya kötelessége kategória, de tehát ha valahol van keresni való, akkor ez a meccs az az.
1: Én is azt gondolnám, bár az egész esemény előtt azt mondtam volna, hogy Korea az a meccs, amit tuti biztosan hozni kell. Ugye tegnap Korea nagyon simán megverte Nigériát 18 ponttal. Abból kiindulva már azért nem annyira egyértelmű a Korea mérkőzés, viszont közelebbinek tűnik a nigériai győzelem, de nem lesz egyszerű, főleg ugye az első kérdésedből kiindulva, hogy 15 órája volt a csapatnak erre az egészre felkészülni. Abba biztos vagyok egyébként, hogy mindent megtett a stáb azért, és itt a stáb elsőtől az utolsó tagjáig értek mindenkit, hogy a mai meccsre fel legyenek készítve fejben, mentálisan, fizikailag a játékosok. Itt most már tényleg azon múlik, hogy ez a 12 lány, ez átesett a tűzkerességen tegnap, először mindenki pályára lépett felnőtt világbajnokságon.
0: Beszédesek voltak, ugye ez egy rádió műsor, tehát csak megpróbáljuk visszaadni azokat a képeket, amiket mi láttunk. Hát azért némelyik lány arcát végignézni a himnusznál, tehát nézzek, kirázít engem a hideg, és kiráz téged is a hideg itt a stúdióban. Na, szóval, hogy ezen át kellett esni, túl kellett esni, és ha valamin jobb átesni így, akkor még mindig inkább egy franciák elleni meccsen, mint hogy rögtön egy vagy egy Korea, vagy egy Nigéria elleni tétmeccsen kell az első bálozó mi voltodon túllépni.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy a sorsolásunk az nagyon jól jött ki, hogy a franciákat gyorsan letudtuk az első nap. Most játszunk Nigériával, és utána egy nap pihenővel megyünk bele a Korea mérkőzésbe, úgy, hogy egyébként meg Korea ma nem játszik, és majd holnap, vagy a mai nap a pihenőjük, és holnap azt hiszem legalábbis, hogy a mi csoportunk, de ennek még pontosan majd utána nézek. Úgyhogy Igen, egyébként most az arcokra visszatérve furcsa, hát jó, nem furcsa, természetes az, hogy egy világbajnokságon, aki először van ott, az a végig sírja a himnuszt. Ugyanakkor, ha ezt meg az ellen...
0: Muszáj közbeszólnom, tehát a hallgatók nem látják, én látom az arcodat, mintha ott lennénk, és visszaugrottunk volna az időben, tegnap előtre, hölgyek esetében korról ugye nem szoktunk beszélni, de mintha visszaugrottunk volna, és egyébként lehet, hogy nekem is egy kicsit párásabb lett a tekintetem, ahogy én látom a te tekinteted most itt.
1: Határozottan, határozottan, és most újra a himnusz percei vannak a televízióban. Szóval jó látni azt, hogy ennyire megérinti őket az, hogy ott lehetnek. Ugyanakkor, amikor az ellenfeled látja ugyanezt, hogy zokogsz a himnusz alatt, az nem feltétlenül...
0: De akkor most megint visszaugrok oda, hogy akkor ezt lássák a franciák ellen, és legyünk reálisak, legyünk őszinték, ha csak nem lett volna a világ 9. csodája, vagy a 10., mert hogy biztos, hogy nem a 8. meg a 9. vagy nem a 7. 8. környékén jött volna az, hogy a franciák ellen olyan meccset játszunk, hogy realitása van az, hogy nyerünk, akkor lássák inkább ők. Most már tényleg mindenen, amin túl kellett esni, az világbajnokság, első mérkőzés, minden, ez most már megvolt, úgyhogy most már bele lehet csapni. Kell-e félni? Illetve persze, hogy kell félni, de hogyan helyezzük el azokat, amikor ránézünk a mai első meccs végeredményére, fölnézünk a táblára, és azt látjuk, hogy Mali úgy agyon csapta a spanyolokat, hogy gyakorlatilag Berlinből kiszédültek majdnem Madridig.
1: Igen.
0: 82-73 a vége, 31-19-es harmadik negyeddel, egészen döbbenetesen hihetetlen eredménysor.
1: Igen, és ezután, az eredmény után, hogyha egy afrikai csapat tud így játszani, hogy azt a spanyolokat...
0: Hát ez akik... az afrikai csapat tud, ez a mai ellenfelünk, ők nem. Hát ez most hát
1: bízunk benne, hogy nem, de ugyanakkor egy brutál fizikális csapat ez a nigériai. Tegnap 50 pontot dobtak a festékből Japánnak egy vesztes mérkőzésen, mi tegnap 20 pontra voltunk képesek a festékből. Úgyhogy azt gondolom, hogy a palánk alatt nem azt mondom, hogy hát fizikailag nagy fölényük lesz, nem feltétlenül magasságba, de erőben mindenképp, de akkor is meg kell próbálni a palánk alól érvényesülni.
0: Na, összességében kellem a 19-re a lapot húzni, vagy azért itt még a Korea meccset szem előtt tartva is lehet gondolkodni, hogy mennyire kell, mekkora kockázatot kell-e, a kelleténél nagyobb kockázatot vállalni ezen a mai meccsen, milyen meccsképre számítasz, mi lehet a miénk meccs terve, divatos szóval élve?
1: Én azt gondolom, hogy kell kockázatot vállalni ezen a mai mérkőzésen, annak tudatában, hogy a holnapi nap az pihenő. Úgyhogy lesz idő regenerálódni.
0: Relatív, akkor csapágyasra lehet hajtani a kulcsembereket ma.
1: És szerintem ezt fogja tenni Völgyi Péter, abban biztos vagyok, hogy sokkal kevesebbet fog cserélni, mint tegnap, még akkor is, hogyha a tegnapi mérkőzés még erősen a lábakba lesz.
0: Igen, viszont azért a tegnapinál is azért a második fél időben, tehát a harmadik és a negyedik negyedben mindenféle bántás nélkül azért leginkább azok az embereink voltak fönt a pályán, akik ma biztos, hogy nem lesznek ott, már csak ezért sem, mert tegnap ők zárták a meccset, de azért zárták ők a meccset, mert a mait meg biztos, hogy nem ők kezdték volna.
1: Igen.
0: Jó eséllyel.
1: Igen, azt gondolom én is, hogy ezt a mai mérkőzést egy ilyen 8-10 ember fogja lejátszani. Lehet, hogy a 11-12. majd egy ilyen pár percre pályára kerül, de nem hiszem, hogy számottevő percet a pályán fognak tölteni, de szerintem ez így jó, mert bármennyire is három magas emberünk van, azt gondolom, hogy Kis Virágnak nincs minőségi cseréje jelen pillanatban.
0: Andi, azzal kell-e foglalkozni, vagy az mit jelent? Tudom, hogy ez egy világbajnokság, de ritkán találkozunk Puerto Rico-i meg Ausztrál játékvezetővel. Van-e különbség felfogásban az, hogy ők a világ másik végéről jönnek? Tehát egy Puerto Rico-i, Ausztrál és egy lengyel így alakul ki a mai játékvezetői hármas.
1: Tegnapi mérkőzésünket, ha jól emlékszem, panamai játékvezető fújta, úgyhogy igazából
0: nincs.
1: Szerintem nincs jelentőség.
0: Na, hát szerintem mindent kiveséztünk innen, amit Budapestről ki tudtunk vesézni. Párás tekintettel irigykedve adjuk ki a szót most Berlinbe. Innentől kezdve jön a magyar válogatott legnagyobb helyszíni és leghangosabb helyszíni szurkolója, mert a Nemzeti Sportrádióban a mérkőzést, a Magyarország-Nigéria világbajnoki találkozót Nyágúj Gergely közvetíti.
2: Nagyon szépen köszönöm, Kornél, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban kereken egy perc még az órán, egy perc múlva kezdődik a feldobással a második, még nem sorsdöntő, de második csoportmérkőzés. Megvannak már egyébként a kezdők is, kezdjük a mieinkkel. Megegyezik a tegnapival Takács Kis Virág, Studer Ágnes, Ahonina, tehát két irányítóval kezdünk ismét, és ott van természetesen Juhász Zorka, valamint Lelik Réka a kezdő ötösben. Az ellenfél pedig az a Nigéria, aki tegnap valóban némiképp meglepetése 99-81-re, tehát meglepően nagy különbséggel kikapott Dél-Koreától. Igaz ez még akkor is, hogyha épp a selejtezőben ugyancsak Dél-Korea legyőzte Nigériát, és ezzel biztosította helyét itt a világbajnokságon. Nigéria egyébként, ahogy mondtam, ott volt a selejtezőben, viszont Afrika bajnokaként, ötszörös címvédő zsinórban és hétszeres Afrika bajnokként itt van a tornán, tehát nekik akkor ez nem osztott, nem szorzott. Viszont egy biztos, ahogy erről már korábban is beszélgettünk Andival, hogy a nigériai csapat egy nagyon jól összeszokott, és hát mondhatjuk azt is, hogy idősödő válogatott, akik nagyon nagy meglepetése első afrikai csapatként a legutóbbi olimpián 2024-ben Párizsban a legjobb 8 közé jutottak. A csapat magja most is megegyezik, a 12 játékosból 9 ott volt az olimpián, viszont ezek a játékosok azóta, hát talán egy-két kivételt tekintve, mind-mind epizód szerepet játszanak, akár a tengerentől, akár az európai bajnokságokban. Tehát még ha egyénileg talán tényleg erős és kifejezetten tényleg fizikális csapat a nigériai, én azért azt gondolom, hogy játékpercben a mieink talán előrébb tartanak, még ha teljesen igaza is volt Károly Andrának, hogy egy magyar bajnokság nem feltétlenül készít fel egy ilyen világbajnokságra. Akire szerintem nagyon-nagyon figyelnünk kell majd, az Murgyamata Musa, aki a Land csapatában játszik, és egyébként őt személyesen is nagyon jól ismerhetjük, hiszen két évvel ezelőtt akkor a Szekszárd ellen egy Európa Kupa csoportmeccsen oda-vissza a Hudson kisztúzásra egy agyon verte a mieinket. Na de el is kezdődött a mérkőzés, a feldobás után pedig miénk a labda, Studer Ágnes vezetheti az első támadást, most már ide is teszi elém itt Juhász Dorkának. Juhász Dorka befordul, de a feltett labdája rövid, és meg is szerzik az első támadó, illetve a védő lepattanót a nigériaiak, egészen pontosan a négyes számú Balogán, és akkor csak gyorsan a nigériai kezdő is. Émi Okonkwo a csapatkapitány, Balogán, Amu Kamara, Musa és Kalu a nigériaiaknál, akik egyébként tegnap meglepően jó százalékkal, 50% fölött dobtak, ez a dobásuk most nem jó, és Lelik Réka szerez lepattanót, végig nyargol a pálya jobb oldalán, beszalad a palánk alá, majd kiteszi a Honinának, visszakapja Lelik, aztán lelassít, beteszi Takács Kis Virágnak, aki három ember között feltenné, de nem tudja, ismét egy labdaszerzés, ismételten csak Balogán, és ismét roboghatnak a nigériak, de Balogán első zicsere lejön, de a játékvezető, egészen pontosan a hölgy játékvezető, Paulina Gajdosa, a lengyel játékvezető hölgy azt mondja, hogy odaütöttek neki, úgyhogy kettőt dobhatnak majd nigériaiak. És egyelőre ez a mérkőzés is pontosan úgy kezdődik, mint a tegnapi, mind a két csapat rohan, és az lesz szerintem a kulcs, amit egyébként ma délelőtt megint csak megerősített Völgyi Péter szövetségi kapitány, hogy támadásban nagyon megfontoltan, megbecsülve labdákat kell mennünk, az első büntető szerencsére nem jó, ezt Elizabeth Balogán hagyta ki. És hát természetesen, ahogy erről már beszéltünk, tegnap mind a két csapat 99 pontot kapott, tehát amelyik gárda szorítani tud a védekezésén, azért az valószínűleg nagy lépést tehet a győzelem felé. A második dobás jó, Balogán első kosarával 1-0-ra vezetnek a nigériaiak, egy perc telik el, és ismételten Studer Ágnes hozza fel a labdát. Nézzük, keresztbe fut a Honina a palánk alatt, Juhász Dorka betört, megkapja az ittszer, fel is teszi, és az első két pontosával akár csak tegnap az első kosarunkat Juhász Dorka szerzi. Tegnap egyébként a franciák ellen is egy kettessel, majd egy triplával kezdtük a mérkőzést, 5-2-re vezettünk a franciák ellen, ott azonban néhány eladott labda miatt megállt a tudomány, most egy távoli kísért tripla, egész messziről ez sajnos jó, a szerzője pedig nem más, mint Amu Kamara, aki egyébként Ruandában játszik jelenleg, tehát ő egy az a játékosok között, akik Afrikában pattogtatnak, de nagyon szépen elmegy Ahonina a bal oldalon, elnyargal három játékos mellett, felteszi a labdát, a labdája jó, pontos, két pontot ér, plusz még odaütött neki az eddigi főszereplő Balogán, hiszen úgy tűnik, hogy Balogán elől is és hátul is mindenben benne van. Hát most szerencsére a neve mellett egy fault, úgyhogy majd még Ahonina dobhat egyet. Nina sokkal jobban kezdi ezt a meccset, mint tegnap, hiszen tegnap gyors eladott három labdával jeleskedett, úgyhogy remélhetőleg ezt a büntetőt bedobja, és akkor ismét jöhet majd a magyar vezetés, nézzük, felteszi, de sajnos lejön, elkiabáltam, és leszedik ismét a lepattanót a vendégek, hát nekünk vendégeket, hát az ellenfél, Nigéria, úgyhogy marad a 4-4, eltelik most már rövidesen két perc. Lássuk akkor az újabb nigériai támadást, kiteszik ismét egy triplára, de ez most rövid, és nézzük, Ahonin a lepattanót szerez, nagyon jó jöhet az újabb magyar támadás, 8 perc 10 még ebből a negyedből, tehát kettő telik el, majd egy nagyon szép belőbölt lap, de szerintem odaütnek Takács Kisvilág, ez egyszer-kétszer a másodikat már lefújja a játékvezető, nagyon szépen tette be neki Juhász Dorka, elsőre megpróbált felmenni labdával, akkor még nem sikerült, másodjára pedig kiütötték a labdát a kezéből kézzel együtt, úgyhogy jöhet Takács Kisvilág első két büntetője. Andi, az első két perc alapján mik a meglátások?
1: Ahogy látom, könnyen be tudjuk játszani a palánk alá a labdát, úgyhogy ezt folyamatosan én kéne forszíroznunk, mert azért Takács Kisvirág és Juhász Dorka eredményes tud lenni a palánk alól, úgyhogy szerintem az első számú kulcs az meg lehet a nigériai csapat ellen.
2: És az első dobás volt jó, a második is, mind a két dobása jó, Takács Kisvilágnak, ezzel 6-4-re vezetünk, és egyébként körbenézve, hát ugye ez egy nagyjából két emeletes lelátó rész itt ebben az új sportcsarnokban, úgy érte úgy, hogy tegnap a Berlin halléban játszottunk, de Musza saját lepattanóját visszatéve egyenlét, és nagyjából egy jó 4-5 ezer néző lehet, és ennek legalább a fele, hanem több, mint a fele magyar, úgyhogy itt mögöttem is szép számú magyar szurkolótábor zászlókkal és kifestett arcokkal buzdítja miénket, időközben most már Lelik kezében labd és támadhatunk, van még 9 másodperc ebből a támadásból, Lelik elnyargal megint a palánkat keresztbe, kiteszi Ahoninál, aki hátra Studernek, nagyon messzül egy tripla, nézzük, és gyönyörű szépen a palánkról pattan be Studerági első dobása, egy hármas ráadásul, 9-6, és ez azért is fontos, mert tegnap is egyébként nagyon jól dobtuk a triplákat, már ha a tegnapi meccsen bármit is jónak vagy hát nagyon jónak lehet említeni, közben itt egy válasz triplával, ez rossz. És nézzük ki a lepattanó, két ember, három ember között Musza próbálja meg megkaparintani, de már rálép a vonalra, ezért hozhatjuk majd mi a labdát. Tehát egy picit, hogy a tegnapi pozitívumokról beszéltünk, hát egy biztos, egy bizony, nagyon fontos, nem olyan fontos, mint a pont eredmény természetesen, de lepattanózásban megvertük tegnap a franciákat, ráadásul a triplákat is csak nem 50%-kal dobtuk. Ezekre kellene most egyébként rá fektetni a hangsúlyt, és tényleg nézzük, ez egy csúnya ütés volt, nézzük, hogy mit ítél a játékvezető, Lelik kerül a földre, illetve a földre került a nigériai lány is, megint csak Balogán, aki egyébként tényleg megint csak elől is hátul is mindenhol észrevétheti magát, no most már nem fogja egy darabig, hiszen leül, cserélnek a nigériaiak, helyére jön Jordan Obi. És akkor lássuk, hogy ez már a harmadik csapat személye volt a nigériai válogatottnak, egy oldalbedobással jöhetünk, van még 14 másodperc a magyar támadásból, és akkor Lelik a kezében a labda, Juhász Dorka elzár, nagyon szépen meg is kapja a labdát, Studrági kéri kint egy újabb triplára, meg is kapja, nézzük a másik oldalon Takács Kisvilág kéri, de Struder inkább ellép, ez a tripla viszont lejön, és egy nagyon jó lepattanó Obitól, aki most lőtt be, úgyhogy ismét támadhatnak a nigériak, de az előny nálunk egyelőre 9-6, akkor, amikor eltelik most már 3,5 perc az első negyedből. Most egy picit lelassítanak a nigériak, majd ellép, megint csak Obi volt az, de a triplája nem jó, hosszú volt, és a lepattanót Juhász Dorka szerzi, úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy elől is és hátul is sokkal jobban muzsikálnak a magyar lányok, mint tegnap. Nyilván ez nem nehéz, hiszen tegnap egy világklasszis csapat ellen, amikor ezt mondom, akkor egyébként éppen Juhász Dorka ad el egy labdát, és akkor lássuk az ellentámadást, de egyelőre úgy tűnik, hogy tényleg koncentráltabbak a magyarok, mint tegnap voltak, és nyoma sincs tényleg annak a, hát mondhatni azt, hogy sokkos 46 pontos vereségnek, ami valószínűleg tényleg előre bekalkulált volt, és talán, ha bármit egy kicsit így számon kérhetünk, akkor talán én úgy éreztem, hogy túlságosan el is hittük, illetve úgy álltunk bele a mérkőzésbe, hogy ezt nem lehet megnyerni, miközben egy újabb eladott labda, és már is jöhetnek még a nigériak, most Völgyi Péter úgy láttam, hogy talán cserélni fog, nem, egyelőre csak leül, rázza a fejét, de természetesen ezek az eladott labdák, tegnap csak az első fél időben 18 eladott labdája volt a magyar csapatnak, értelemszerűen a nagyon-nagyon kemény francia védekezés erre rásegített, de közben már látom, hogy készülnek majd a magyar cserék is, és így is van, de hát az első két cserénk Studer Ágnes helyére bejött, hogyha jól látom, Ivon Törner, így van, és lemegy Takács Kisvilág is, és Jan Józapovics Kinga, 18 éves center, a pécsiek bajnok csapatának tagja, aki egyébként még egy évre aláért itt Pécsen, majd a tervei szerint jövőre már menne ő is egyetemre az Egyesült Államokba, úgyhogy ő lehet a következő WNBA draft várományosunk, de lássuk a nigériai támadást. Most egy az egyben megver egy embert, két embert, az ötös számú Obi, majd felteszi a labdát, de nem jó, és a labdát viszont megint csak hiába szerezzük, meg eladjuk. Most egy picit elkezdtünk pontatlanabbak lenni hátul, hiszen a jó védekezés után nem tudjuk megbecsülni a labdát. felhasna a szurkoljon. Mindenki pózus a háta mögött, egy könnyű bejátszás és egy szép kosár zicserből 9-8, akkor, amikor közelítünk az első negyed feléhez, 5 perc 20 még a táblán, a támadásból 17 másodperc, Lelik most betör két ember között, kiteszi Juhásznak, nézzük kettes vagy hármas, hát sajnos homály ügy, hogy egyik sem, megszerzi a lepattanót ugyan, illetve nem lepattanó, de hullólabdát Jozefovics Kinga, de csak az ellenfélnek tudja odaütni, majd egy újabb eldobott tripla, ez sem jó szerencsére Nigéria részről, ami egyelőre biztos, hogy a nigériaiak sokkal rosszabban dobnak, mint tegnap, ahogy említettem, rengeteg pontot dobtak, és rengeteget kaptak. Egyelőre szerencsére az ő dobásaik pontatlanabbak, és hát mi is sokkal előrébb járunk, mint tegnap ilyenkor, hiszen 9-8-re vezetünk. Lelik végig megy, bedobja, felteszi, két pont, odaütnek neki, dobhat még egyet. Nagyon szép, nagyon szép. 11-8, 3 pont az előny, és egy újabb Leliknek a dobás jöhet. És közben felnézek, ez már a negyedik csapat személyi volt a nigériai csapatnál. Még egy, és akkor ebben a negyedben most már mindennél dobhatunk. No, hát eltelt a mérkőzés első negyedének fele. Lássuk, hogy Lelik Réka meg tudja ezt a dobást, ezt a büntetőt gólra tudja váltani, meg lesz a 4 pontos, az eddigi legnagyobb magyar előny. És hát ez a lényeg, hogy hízzon az az előny, vagy hízzon az a különbség. És amennyiben ez a mérkőzés, ne adj Isten a végén, sajnos nem jó, és a lepattanó nincs, meg többet nem fogom azt mondani, hogy mi lesz a következő dobás, mert eddig kétszer elkiabáltam, marad a 11-8. De nagyon fontos, hogy maradjunk végig szorosan a mérkőzésben, már amennyiben nem mi dobáljuk a triplákat, mint ahogy sajnos most ők dobtak ismét egy triplát, Victoria McAulay, ez volt az első 3 pontos, ezzel 11-11, hiszen azért is lehet jelentőségét egy szoros mérkőzésnek, hogyha esetlegesen körbeverés alakulna ki majd a csoportban, egy nagyon szép bejátszás közben is, egy zicser Juhász Dorkától nagyon szép újabb 2 pont itt az előny. Tehát amennyiben körbeverés lenne a csoportban, akkor nagyon sokat számíthat az a tegnapi 18 pontos nigériai vereség Dél-Koreától, ezért is lenne jó úgy belemenni ebbe a meccs végjátékba, hogy ha esetleg, ne adj Isten, mégsem mi nyerünk, amit egyelőre tényleg ne is próbáljuk meg végig gondolni, akkor is teljes mértékben maradjon esélyünk a holnapi, illetve a hétfői Dél-Korea elleni mérkőzésre. Időközben kidobták a nigériak a labdát, ismét támadhatunk, 4 perc van hátra, 13-11 az előny. Andi, hogy állunk most, hogy látod?
1: Alapvetően jól állunk. Sokkal jobban, mint a tegnapi meccs, ugye ezért ez a nigériai, ez egy másik ellenfél, és hála jó Istennek nem játszanak túl okosan a nigériaiak, és ezt mi nagyon-nagyon szépen ki tudjuk használni, és még mindig be tudjuk játszani a labdákat a centereinknek, akik szépen gólra tudják váltani. Még azt gondolom, hogy a mezőny emberektől kéne plusz mindenképpen pontok terén.
2: Közben belemenést ítélnek Jozefovics King ellen, és egyébként ha azt mondta, hogy nem játszanak okosan a nigériaiak, volt szerencsém végignézni ezt az előző találkozót, amikor Mali tényleg hatalmas szenzációként legyőzte a spanyolokat, és ott is ugyanez volt az érzésem, hogy ha nem is azt mondom, hogy nyilván ezt nem lehet ezt mondani ilyenkor Mali játékra, hogy nem játszottok okosan, de nagyon direkt kosárlabdát játszik, tehát mindent első kísérletből megpróbálnak eldobni. Ami egy darabig nem működött, aztán elkezdték magukat beszórni, jöttek a triplák, és tényleg, hogyha belekerül egy úgynevezett flóba, ugye a csapat itt most egy tripla messzül részről. Hát ez a szerencsének köszönhető, hogy bement a palánkol, körbefordult a gyűrűn kétszer, majd kipattant. Tehát ugyanezt érzem itt Nigérián, hogy olyan őszinte és tényleg támadókosabb, de játszik már, ha mondhatunk ilyet, miközben egy nagyon szépen feltett labda Leliktől ezúttal ott is lejön, marad a 13-11. Na hát ezt kéne nekünk is meglovagolni egy kicsit taktikailag. Ez a csapat igenis legyőzhető, és megmondom őszintén, eltelt most már 7 perc a mérkőzésből, és én egyáltalán nem érzek nigériai előfölényt, vagy nigériai tényleg fölényt se a palánkol. Most közben ránézek a lepattanózásra, hát egyelőre 9-8-ra vezetünk a lepattanózás terén, tehát tényleg a két magas emberünk, aki eddig szinte egyébként tényleg valóban végig pályán voltak, Takácsvilág 6 percet, és ha nézem jól, akkor most az éppen ülő Juhász Dorka ugyancsak 6 percet játszott az eddigi 7-ből, tehát lehet, hogy tényleg majd teljesen az utolsó pillanatig pályán lesznek, ha csak nem, tényleg meglódulunk ismét, és most Yvonne Turner évén meglódulunk egy lepattanó után, hát a Kányásinak a tripla kísérlet, és gyönyörű szép a tripla, 16-11, és mondanám én, hogy érhet lassan a nigériai időkérés, hiszen most már vezetünk, illetve bocsánat, 15-11, mert ezek szerint Kányási Vera a lába ráért a vonalra, tehát én csak szerettem volna látni a triplát, meg a szerencse is velünk van, mert a sokadik olyan dobás, amikor most egyébként, amikor feltette Palace Kunai, akkor úgy tűnt, hogy már benn van a labdája, ráadásul oda is ütöttek neki, de a labda végül is kipattogott. Ugyan dobhat kettőt, hiszen ez volt a negyedik csapat személyünk, de dobás közben született, úgyhogy nincsen 2 plusz 1, csak 2 dobás, de mégis 15-11-re módosult az állás, megadták azt a triplát. Itt változott a fejem fölött az eredményező egyszer-kétszer, lényeg a lényeg, ott is van bizony, hogy 15-11, azaz 4 pontos a magyar előny, akkor, amikor 2 perc 30 van még ebből a negyedből, és 2 büntetőt dobhat Pallas Kunai. Az első megint csak pattog, de nem jó, lejön és leszedjük szépen a labdát Tokács kis virággal, és már is hozhatja a labdát Yvonne Turner, aki úgy tűnik, hogy ma sokkal több lehetőséget kap. Yvonne Turner egyébként tegnap főleg a második félidőben játszott, most egy dobócsal után egy gyönyörű szép támadó lepattanó, de sajnos kiütik a labdát Josefovics King a kezéből, tripla kísérlet volt. Tehát úgy tűnik, hogy tegnap, és egy gyönyörű szép blokk közben hátul, na csak elmondom, Turner kezében labda, mert megállt a játék, mert utána már odaütöttek a nigériai lánynak. Amikor tegnap bejöttek a cserék, akkor egy picit tudtuk talán tartani a lépést, vagy néha egy kicsit még közelebb is kerültünk, és pontosan egyébként éppen szóban fogva Yvonne Turner volt az, aki tényleg egy kicsit lendületet hozott elől is és hátul is a magyarok játékában. Yvonne egyelőre most is nagyon jól teljesít, és most már sokadik perce a pályán van. Most egyébként mellette ott van még a pályán Juhász Dorka, Ahonina, Kányási Veronika és Takács kis Virág is, és akkor, amikor 2 perc, 6 másodperc az első negyedből 15-11-es vezetésnél támadnak még mindig a nigériak, és szépen feltett ellépős középtávoli, gyönyörű szépen behullik a palánkról a kosárba. Victoria McAuley 5 pontos ezzel, az eredmény 15-13, 2 percen belül most már. Yvonne Turner nagyon szépen ellép, Takács kis virág, gyönyörű a bejátszás, egy újabb könnyű 2 pont, és nagyon jó, hogy tényleg a támadásaink könnyű kosarakat szerzünk, és egyőre tényleg nagyon jól meg tudjuk játszani a belső embereket, és van még vissza másfél perc, már 17-nél tartunk, hát tegnap kis hián a fél időben volt ennyi pontunk, nyilván egy sokkal erősebb ellenfél ellen. No, lássuk ismét a nigériai támadást. Kalu közben kiteszi balra Obinak. Obi cselez, egy elzárás középen az általam nagyon félt Marzsonyát a Muszától, aki egyelőre egyébként csak 2 pontot dobott. És tényleg ő az a játékos, Musza, aki játékban van, játszik, jól játszik, és tényleg mondom, korábbi tapasztalat alapján, amikor Szekszárdon játszott, én akkor azt láttam, hogy ő egy egészen más kategória. De egyébként a nigériai csapatról beszélve vannak náluk olyan játékosok is, akik, hát nem mondom, hogy játszanak, de mondjuk például Okonkwo, ugye a Portland játékosa, hébe-hóba bekerül a meccs keretbe, ott van Kunai is, aki elvileg Olaszországban, most Törökországban igazolt. Tehát nagyon sok tehetséges jó játékosuk van, de most éppen az említett Obi megint csak kihagyott egy büntetőt, tehát marad a 17-13. Tehát én amire alapoztam a teóriámat, ha mondhatok ilyet, hogy jó játékosok ezek a nigériaiak, de egyikük sem meghatározó a csapatában, a klubjában, és mind a kettő büntető kimarad, és ahogy korábban Andi már említetted, pontosan ez a fontos, nem, hogy valaki klubjában meghatározó legyen.
1: Igen, mindenképpen, ugye, hogyha a klubodban vezérszerepet töltesz be, és rád épül a játék, neked kell eldönteni mérkőzéseket, akkor ezt át tudod menteni a válogatodban is, míg hogyha epizódszereplő vagy, akkor nagyon nehéz, hogy még akkor is, hogyha elvárják tőled, hogy vezér legyél.
2: És vezérnek tűnik egyről Takács kis virág ma, hiszen egy újabb, nagyon okos dobással ellépett az védője mellől, feltette, jó volt a dobás, 2 pontot szerzett, majd most az ellentámadásból Juhász Dorka szerez lepattanót, az utolsó percen belül 19-13-ra vezetünk, és úgy érzem, hogy támadásban okosan játszunk, tehát okos döntéseket hozunk, jó dobásokat, és most is egy labdaszerzés, mivel elveszítettük, de Juhász Dorka rögtön visszaszerezte, Juhász Dorka megint bemegy a palánk alá, felteszi az újabb zicsert, újabb 2 pont, 19-21-re nő a pontjaink száma. Vezetünk 8 ponttal, kérem szépen, 20 másodperccel az első negyed vége előtt. Itt még 16 van vissza a támadóidőből, tehát lesz majd még időnk egy rövid támadásra. Na nézzük, bemegy Obi a palánk alá, odalépnek neki, és ez a gyűrű nagyon szeret minket, kérem szépen, megint kipattan egy már benneki dobás, úgyhogy van még 10 másodpercünk, Yvonne Turner hozza föl 7-6. Gyerünk lányok, ezt legalább egy dobással kéne befejezni. Takács kis virág, messzi tripla, ez most rövid, lepattanó, Ahonina feltesz időben, de rövid. Jaj, de kár, nagyon szép volt a támadó lepattanó, meg lehetett volna a 23. pontunk is, de ne legyünk elégedetlenek, hiszen eltelik az első negyed, 21-13, azaz 8 pontos magyar előny, tehát azt hiszem, hogy kívánni sem kívánhattunk volna jobbat, Károly Andrea.
1: Egyet értek veled, nagyon jó kezdés, ugyanakkor azért nagyon fókuszáltnak kell lennünk, mert szerintem ez a nigériai csapat, ez bármire képes. egyelőre nem ülnek nekik a kinti dobásaik, és bár ugye tegnap 50 pontot dobtak a palánk alól, tény, hogy a koreaiak ellen, aki a legalacsonyabb, átlagban a legalacsonyabb csapata az egész mezőnyben, ott ki tudták használni, de szerencsére ellenünk nem, ugyanakkor mi meg ki tudjuk ellenük használni a magasságunkat, és türelmesen játszunk addig, amíg be nem tudjuk a lányoknak passzolni a labdát, ők meg szépen megoldják bent, de ugye a Nigéria nagyon sok hárompontost elvállal jelen helyzetben még rossz százalékkal, ugyanakkor nem szabad azt, hogy feladjuk a külső dobásaikat, mert bármikor előfordulhat az, hogy elkezdik majd bedobálni őket.
2: És bizony, ahogy említettem, a tegnapi vereségük alkalmával 50% fölött dobtak mezőnyből. Hát ez jelenleg, mert nyilván nem a statisztika a legfontosabb, de ez értelmet ad annak, hogy miért van ilyen kevés pontjuk. Mindössze 28%-kal dobnak mezőnyből, és amit talán még a három pontosokat illeti a 7/2-es mutató, ami tényleg szembeötlő az, hogy eddig a nigériai lányok 6 büntetőt dobhattak, ebből mindössze egyet tudtak értékesíteni. Azért az az 5 pont különbség akkor már is szorossá tenni a mérkőzést. Tehát egyelőre úgy érzem, hogy a magyarok azok, akik inkább könnyű kosarakat szereznek, na de hát maradjon is ez így, mert hát mondhatjuk azt, hogy talán azért dobnak úgy a nigériaiak ellenünk, amiért mi dobtunk rosszul tegnap a franciák ellen, mert jó a védekezés. És ugye alapvetően ez lenne az elsődleges, hogyha nem fáradunk el a védekezésben, akkor már is lehet jobban támadni. Egyelőre minden klappol, na de hát 10 perc eltelt, van még vissza 30, és már is jönnek ide velem szemben. Ezúttal a nigériaiak kezdik majd a második negyedet, és a labda Promis Ambu Kamara kezében. Nézem közben, hogy milyen ötösre jövünk a második negyedre. Takács Kisvilág, Kányási Veronika, Ahonina, Juhász Dork és Yvonne Turner. Valóban Yvonne Turner úgy tűnik, hogy bejátszotta magát. Most ő irányít, és nagyon jól teszi. Egyébként Ahoninával felvált a két kis ember, sőt, hát Lelik Réka révén még egy harmadik is olyan picike ember, és akkor van két magas emberünk tényleg, Takács Kisvilág és Juhász Dork a rengeteg percet a pályán. Ha talán csapágyasra nem is kell őket járatni, miközben ez egy eladott labda, így van, nem ért hozzá Takács Kis, úgyhogy ez egy kidobott labda nigériai részről. Ismét csak a jó védekezésünknek köszönhetően megúsztuk az első nigériai támadást, és nem tudom mennyire hallatszik a hajrá magyarok. A már megszokott futballstadionból az egyik oldal szólongatja, a másik oldal tényleg libabőr, és egyelőre minden libabőr, hiszen nagyon jól játszunk, jó az eredmény, és a magyar szurkolók jól érzik magukat. Turner egy középtávú, csodálatos, 2 pont pontosan innen előlem, 23-13, 10 pont, először 2 számjegyű a különbség. Eltelik fél perc, ismét jöhet Nigéria. No, lássuk ezt a nigériai támadást, most Ambu Kamara kezében a labda, kiteszi balra, közben Musa, aki még mindig csak 2 pontos, én itt szerettem látni egy belemenést, de nem volt az, viszont kiütik, ha jól látom, éppen Musa kezéből a labdát, és nézzük, merre ítél a játékvezető, azt mondja, hogy bizony a miénk, legalábbis mi hozhatjuk, hiszen bármilyen odaütöttek, de még ő ért hozzá utoljára, úgyhogy jön majd egy újabb magyar alapon egy bedobás, Lelikék a kezében lesz a labda, miközben 2 cseréltünk, lement. Lement Ahonina, illetve lement Yvonne Turner, és visszajöttek Török Ágnes, illetve Török Ágnes először a pályán a mérkőzésen, és visszajött Studer Ágnes, a két Ágnes Pécsről. Juhász Dorka kiteszi jobbra éppen Studernek, Studer lemegy az alapvonal felé, Juhász betörne, fellökik, úgyhogy ez egy első csapat személy ebben a negyedben a nigériaiak részéről, és ha jól látom, akkor kinek a neve mellé kerül, nem mint talán, hát nem van jelentőség, mert egyébként Émi Okonkwo volt csapatkapitány, ami azért is fontos, mert pontosan ő volt az, aki tegnap a legjobban teljesített azon az elveszített mérkőzésen. Tegnap egyébként a WNB-ben pattogtató, és hát ahogy ugye mondtam, epizódszereplő játékos, 30 esztendős, 22 pontot és 7 lepattanót szerzett, ő volt a legeredményesebb nigériai játékos. No most nézzük Studer kezében a labda, 10 másodperc még, belőbből Juhásznak, ez sajnos hosszú, nem tudta elérni, Dorka mutatja, hogy egy kicsit nyugi volt, még időnk, nem kell erőltetni, ez most nem volt egy jól kijátszott szituáció, de semmi baj, továbbra is 23-13, 1 perc telt el a második negyedből, vezetünk 10 ponttal Nigéria ellen. Jön a következő nigériai támadás. Most Kalu is a pályán, ő tette tovább Muszának, egyelőre Muszát kikapcsoljuk, ez nagyon jó, egy eléggé szűken szabott passz Ambu Kamarának, de ő sem tudja jól. Nagyon szépen kiszorítjuk őket, szinte egészen a félpályáig, 5 másodperc, ez egy előkészítetlen dobás kell, hogy legyen, de közben Takács Kisvilág lábbal leszerelte a beadást, kinyújtotta térdét, erről pattant tovább, úgyhogy 14 másodpercre ismét módosra jár, jöhet majd az újabb oldalvonali bedobás nigériai részről, és akkor lássuk, hogy Ambu Kamara kinek játsz a labdát, nagyon szorosan és szűken védekezik. értekezünk bent, és sajnos Leliket éppen ezért, nem bocsánat, Kányási volt az, akit szabálytalannak láttunk. Meg volt az elzárás, Takács Kisvirág mögül kibújt Lelik, de úgy ítélt a játékhoz, hogy túlságosan, erőszakosan, és ezért arrébb lökte a nigérő játékost. Egy-egy csapat szemét állt ebben a negyedben. 8 perc 38 még a fél időig eltelt szűk másfél, és akkor lássuk, még 10 másodpercig támadhat Nigéria. Most megint csak nagyon jól kiszárítjuk Kalut, nem tudja rátenni. Juhász Dorka védekezik vele szemben a bal oldalon, aztán visszateszik középre. Amu Kamara középtávoli, a rövid. Nézzük ott a nagy bolyban, ki az, aki elszedi a lepettanót. A nigériak voltak azok, de azt mondja a játékvezető, hogy ez bizony tartott labda volt, és ezúttal a magyar csapat a kedvezményezett, úgyhogy nincsen falt, hanem hozhatjuk majd mi a labdát. Közben nézem, mert a nagy rakás közepén is a legalján Takács Kisvirág még a földön, de most segítik fel őt Juhász Dorka és Török Ági, fogja az arcát, fogja az orrát, reméljük, hogy rendben van, kicsit megtörölgeti magát, de szerintem rendben lesz és fogja tudni folytatni, és egyébként fontos is, hogy tudja folytatni, hiszen egyelőre ő 6 ponton áll, akár csak Juhász Dorka, tehát a két magas emberünk a 23 pontból 12 több, mint a felét hozták össze eddig. Studer Ágnes most lépj át a felezővonalat, kiteszi Kányásinak, lemegy az alsó sarokba, majd tisztára játssza magát Takács Kisvirág, megkapja. Most a nigériak is egy kicsit feljebb jöttek, kiszorítanak minket szinte a félpályáig. Lelik viszont betör egy ember, két ember között, majd amikor azt mondanám, hogy kidobja, kidobta valóban az alapvonalon, de hozzáért egy nigériai kéz, vagy láb, vagy test, teljesen mindegy. 4,8 másodperc még maradt a támadásunkból, és hozhatjuk a palánk alól. Studer Ágnes mutatja, hogy mi lesz a taktika, mi lesz a felállás. Közben nézzük, balra kéri Lelik, de hosszan kéri Török Ági, meg is kapja a labdát, viszont kipattan a kezéből, majd Studer Ági kezéből is kipattan, majd rátartó is a labdára, de ez már ugye tartott labda, mert közben is lehet a támadás. Ezt most, ha más nem, végigjátszottunk egy támadást, ami jó, nem szórtuk el a labdát, de eltelt most már 2-23-13, ez a negyed egyelőre 2-0 ide. Egyelőre változatlanul jól folytatódik a mérkőzés, Andi.
1: Igen, jó, na, számunkra az eredmény szempontjából mindenképpen jól folytatódik, ugyanakkor az, hogy 2 perc alatt 2 pontra voltunk képesek, az nem annyira jó. Az, hogy 0 pontra lefogtuk Nigériát, az mindenképpen jó, de szerintem a védekezésünk az rendben van ezen a mai mérkőzésen. Támadó oldalon kell hozzátenni. Még mindig azt mondom, hogy a kis emberektől várok még többet.
2: Igen, hiszen ha nézzük a kisemberektől, Kányási 2 pontos, Studer 3-at, ugye egy triplát, ahonnél a 2-t hozott, össze Lelikték a 2-t, majd most jött egy dobás kintről, és ez sajnos jó, de szerencsére nem kintről, mert ez csak 2 pontos, 23-13, illetve nem volt jó, bocsánat, nem is tudom hova néztem, maradt a 23-13, tehát 10 pont a különbség, és akkor támadhat a magyar válogatott. Nézzük, van még 9 másodpercünk, Lelik egy embert meg, mert odaütnek neki, Lelik a földön, beakasztotta a kezét, hogy el akart szaladni Enzin Kalu mellett. Úgyhogy így van a hármasnál, tehát Mezin Kalunak írják a szabálytalanságot. 2-2 a csapat személyi, a két csapat ebben a negyedben. 7 perc 28 még a fél időig. Ez a negyed sokkal lassabban, sokkal vontatottabban, de sokkal több a játék megállítás, sokkal folyamatosabbak voltak a támadásaink valóban az első negyedben, és talán ennek is volt az köszönhető, hogy sokkal pontosabbak a befejezések. De valószínűleg a nigériak is változtattak, és nyilván nekik is az a céljuk, hogy minél kevesebb pontot kapjanak, de amíg mi nem kapunk pontokat, addig nincs nagy baj. Egy tripla kísérlet, gyönyörű szép tripla, fel is teszi a kezét örömében, nagyon szépen Juhász Dorka, ezzel 9 pontos, az előnyünk meg már 26-13, 13 pont, és ezt a negyedet egyre 5-0-ra hozzuk. Na, nézzük az újabb támadást. Balogán visszajött, Balogán a nigériaktól, kiteszi oldalra Obinak, Obi cselez, de ketten rajta, sokkal, tényleg sokkal agresszívabb a védekezésünk. Studer Ágnes értetlenkedik, szerinte a labdát ütött el a játékvezetők szerint Balogán kezét, úgyhogy itt egy újabb falt, ez a harmadik csapat személyünk, jöhetnek oldalról a nigériak, 14 másodpercig még támadhatnak. Pedig most nagyon jól úgy érzem, hogy pontosan amivel minket tegnap nagyon megvertek, vagy sakban tartottak a franciák, ahogy mi egy mozgás, vagy egy bármilyen taktikai elemet meg végrehajtottunk, rögtön ketten, hárman vettek minket körül, de időközben eljön az első nigériai időkérés, hiszen nem csoda, 3 perc telt el ebből a negyedből, Nigéria még nem dobott pontot a második negyedben, mi pedig 2-szer annyit dobtunk a meccsen, mint ők együtt, 26-13. No, Andi, egy kicsit foglaljuk össze eddig ezt az eltelt 13 percet, hiszen pontosan tudjuk, hogy előre fel kellett készülni Nigériában, de egyre úgy tűnik, hogy a taktika nagyon ült.
1: Igen, talán az első 2 percet leszámítva, amikor ezért ide-oda futkároztak a csapatok, abszolút uraljuk a mérkőzést, stabilan védekezünk, az nagyon fontos, hogy az egész mérkőzésen eddig stabil a védekezésünk, és támadó oldalon meg nagyon-nagyon szépen megtaláljuk a palánk alatti helyzeteket, ugyanakkor őket meg nem engedjük palánk alá, ahol erősek tudnak lenni. Szerencsére egyelőre nem ülnek a hármasaik, bár vállalkoztak becsülettel, de erre ugyanúgy oda kell figyelni, hogy azért, mert most nem jó százalékkal dobnak, az nem jelenti azt, hogy a későbbiekben sem fognak, úgyhogy arra mindenképpen ki kell érnünk a külső dobásaikra is.
2: No, de akkor folytatódik a mérkőzés, kereken 7 perc telt el a második negyedből, 26-13-as magyar előnynél, közben a show itt folytatódik, hangos zenével, fényelemekkel, épp egy breakdáncos szórakoztatta itt a szünetben, meg hát a 2 perces játékmegállása adta nézőket, és egyébként a nézőtér szépen hízik, hiszen ezután a mérkőzés után a németek Japánnal játszanak, és az bizony nekik nagyon nagy jelentősége lesz, hiszen ugye tegnap a németek, mint említettük már többször, 30 ponttal kaptak ki a spanyoloktól, Japán pedig megverte Malit, tehát az a csoport, az A csoport tényleg egy hatalmas nagy körbeverésnek indul, viszont ezután egy picit visszautavandi a korábbi kijelentésben, ma este igenis itt 8 óra 45 percül Franciaország és Korea játszik a csoportunkban, miközben egy újabb zicser maradt ki Musza részről a Nigériaktól, tehát ma a csoportunkban lezárul 2 teljes kör. Amennyiben a magyarok most ezt a mérkőzést meg tudják nyerni, akkor kijelenthető, hogy gyakorlatilag Nigéria kiesik, hiszen azért arra szerintem viszonylag kevés az esély, hogy ők a franciákat megverjék, már pedig akkor a magyarok egy győzelemmel gyakorlatilag a dél-koreai mérkőzéstől függetlenül meg vagy tovább jutottak a csoportból. Egy lejövő labda egyébként nagyon szépen alulról tette fel Studer Ágnes labdát, az lejött, Takács Kisvirág megszerezte, a támadó lepattanót feltette, az is lejött, de neki odaütöttek, ezért Takács Kisvirág dobhat 2-t. Most egy picit ezen a 26-13-on megakadtunk, reméljük, hogy Takács Virág most egy kicsit ezen módosít, legalább egy, de ideálisan 2 ponttal. No, lássuk Takács Kisvirágot, 6 pontos eddig, hát az első mondom sem, hogy nem jó. Na de semmi vész, a változatlan előnyit 13 pont, és szép lassan telik az idő, egyre közelebb járunk a félidőhöz, és egyre hízik az a magyar előny. Nézzük Takács Kisvirág második dobása, ez tökéletes, 27-13, az előnyünk 14 pont, cserélünk mi is Takács Kisvirág helyett, Széki Barna Judit cserélnek, a nigériak is, lement Okonkwo és jön, lement Obi és jön helyre Okonkwo, úgyhogy lássuk hogyan tovább, van még 6,5 perc, és akkor már is hozhatják fel a labdát Kalu révén a nigériaiak, ugye amit említettem a 7-szeres Afrika bajnok most bent középre, egyébként eltüntetjük Balogánt, de a játékvezető nem fújt semmit, majd egy zárás le kell a jobb oldalra, egy tiszta dobóhelyzet Muszától tripla, lássuk jó-e, ez is hosszú, illetve hát egy kicsit hosszú is, széles is, úgyhogy nagyon szép labdaszerzés Juhász Dorkától, majd a levegőből emberhez passzol, és már is hozhatja, és oda teszi Studer Ágnesnek. Van még 16 másodperc a támadásból, Studer bemegy egy ember, két ember között, kiteszi Juhásznak, lépéshibát értem, nem lépéshiba, viszont hozzáért a labda, hogy ez a lába a vonalhoz Juhász Dorknak, ahogy visszalépett, hogy feltegye a triplát. Így most sajnos ez a támadás elhalt, egyébként lépéshibát is érzékeltem, no de hát lényeg, hogy ismét jöhetnek a nigériak, és akkor lássuk, hogy közel tudnak-e lopózni. Hozzáteszem, megint csak eltelt a negyed fele lassan, és eddig nem kaptunk pontot, amikor ezt kimondom, akkor megkapjuk az első 2 pontunkat, 27-15, no de ez legyen a legnagyobb baj, Émi Okonkwo megszerzik 7 pontját, a csapat pontjának felét ő szerezte, és akkor ismét jöhetünk Lelik révén. Széki Bornai elzár, nézzük Lelik, mihez kezd labdával, elmegy egy ember, két ember, három ember, négy ember között, majd amikor feltenni, akkor kap egy sapkát. Musza most védekezésben jól teljesített, ráadásul még hozzá is értünk, oldalt megy ki a labda, úgyhogy nem tudtunk sajnos újabb pontot szerezni, most egy picit tényleg megállt a tudomány, de változatlanul ezt a negyedet egyelőre 6-2-re nyerjük, és a mérkőzésen itt a 2026-os berlini világbajnokságon, úgy ahova, hát már annyiszor elmondtuk, 28 év után jutott ki ismét a magyar válogatott, vezetünk jelenleg 27-15-re a második csoportmérkőzésen Nigéria ellen. Lássuk az újabb nigériai támadást. Kalu hozza föl, Kalu el is teszi, odaütnek neki, ugyanúgy kijön ugyanabból a gyűrűből labda, hogy eddig mindig, ez a gyűrű tényleg nagyon szeret minket, ettől függetlenül 2 dobhat majd Kalu, hiszen ott volt az fogfalt, és ott volt Yvonne Turnernél a szabálytalanság dobás közben. Ez már a negyedik csapat személyünk, akkor amikor 5 perc, 7 másodperc van a negyedből, elég hamar megjött a negyedik, úgyhogy innentől kezdve most már majd mindig dobhattak nigériaiak, de megint csak ránézve a statisztikára, eddig változott a 6-ból 1, nézzük azt a hetediket, Kalu. az én kedvenc gyűrűmre dobja, amiből tetszik tudni, kedves hallgatóink, hogy ez a labda lejön. 8-1 az a büntetőzés, és tényleg azért kellene minél nagyobb előnyt kiharcolni, mert előbb-utóbb ezek a dobások jönni fognak. Na lássuk, 17-27-15, a második megint csak bemegy, hármat fordul a gyűrű, majd kipattan, és akkor nézem az egyik játékvezető kifelé, a másik játékvezető befelé, de azt mondják, hogy mi ütöttük ki az alaponalabdát, a fene bánja, 2 darab büntetőt megint csak kihagytak a nigériaiak, ugye egyelőre a büntetőzésük 8-1. Úgyhogy ez annyira nem vagy baj, az már sokkal inkább, hogy ismét ők támadhatnak, és egy nagyon rossz váltás után egy nagyon szép tiszta dobás, és sajnos Elizabeth Balogán ezt be is dobja, úgyhogy jöhet most egy időkérés, méghozzá egészen pontosan Magyarország részéről, hiszen most valóban egy picit mind elől, mind pedig hátul megállt a tudomány. No, de akkor is, amikor 5 perc van még a szünetig, és tényleg ez a negyed nagyon lassan telik, 10 ponttal vezetünk, Andi. Mit lehet ilyenkor mondani, amikor egy picit megáll a tudomány, főleg elől, de hátul is?
1: Azt gondolom, hogy mindenképpen továbbra is a védekezésünkre kell fókuszálni, mert ha az rendben van, akkor át tudjuk azt vészelni egy ideig, hogy nem tudunk kosarat dobni, mert hogyha a védekezés szétesik, akkor aztán szétesik minden. Természetesen kelleni fog, hogy tudjunk pontot dobni, mert az idők végezetéig nem lehet csak védekezni. Az mindenképpen nagyon-nagyon jó, hogy 21-9-re vezetünk a lepattanók terén, ami egy nagyon szép szám. Eddig 9 darab eladott labdánk van 15 perc alatt, ami szintén egy, főleg a tegnapihoz képest egy nagyon vállalható statisztika. Hát igazából dobó oldalon szerintem az, hogy ilyen 50% körül dobunk, az teljesen rendben van. Továbbra is nagyon-nagyon fókuszáltnak kell lennünk ugyanazt a játékot játszani, mint eddig, hogy nekik nem engedni palánk alá kerülni a labdákat, ugyanakkor nekünk megforszírozni folyamatában a palánk alatti játékot.
2: És ami egyébként jó előjel lehet, ugye azt mondtad korábban, hogy valószínűleg Völgyi Péter

tovább is teszi, Széki Barna Juditnak, visszakapja. Nézzük most, mire megyünk, mert most már csak 5 másodperc. Kiteszik jobbra Török Áginak, tripla rövid, a lepattan az ellenfélé, sajnos megszerzi Okonkwo, ismét jöhetünk, most tényleg nem mennek a támadáson, de akkor lássunk még egy jó védekezést. 4 perc 30, vissza még a fél időig, 27-17-es magyar előny. És akkor lássuk, hogy mire megyünk most ezen a támadáson. Így megint egy nagyon könnyen ellépő nigériai játékos. Ezúttal Kunai volt az, aki megvert az emberét, ellépett, nagyon szépen leszette a belöbbölt labdát, 27-19. Úgyhogy most már csak 8 pont a különbség. Jön is a mindenből a magyar szurkolóktól. Juhász Dorka megkapja, vezéregyeniségként elmegy két ember között, felteszi, és nagyon szépen pattog a labda a gyűrűn, gyakorlatilag minden egyes részét érinti, aztán úgy dönt a labda, hogy behullik, 29-19, ismét 10 pont, majd ismét egy jó bejátszás nigeri részről, Musza úgy látom, hogy szép lassan kezd magához térni, most egy az egyben megverte Juhász Dorkát, de a labdája nem jó, a lepattanó pedig Juhász Dorkáé. Lelik végig nyarval a pályán, kiütjük a kezéből a labdát, jöhetünk majd alapvonali bedobással. Na lássuk, újabb magyar cserék. Juhász le, Józsefovics be, Széki Barnai le, Takács Kisvirág be. Két magas ember le, két magas ember be. Maradt Török Ági, Lelik és Ivon Turner a kis emberek közül. Ugye érzékenyen érintette a válogatott játékát az, hogy Dubej Debóra a világbajnoki selejtező után lemondta a szereplést, Dombai Réke és Vargalisz pedig megsérült, tehát gyakorlatilag két magas ember és egy meghatározó játékos kidőlt, ezért még az edzőtáborban Mölgyi Péternek, ahogy el is mondta, gyakorlatilag újra kellett tervezni a magyar csapat támadó játékát. Most egy löbölt labda, Török Áginak fel kell lassan tenni, mert letelik a támadóidő, egyet fordul, kettőt fordul, fölteszi, odaütnek, nem jó sajnos, de mondom én, hogy odaütnek, hiába ütnek oda, mert előtte már lépéshibát mutat a játékvezető. Nagyon szerettem volna azt a faltot, jól dolgozott Török Ági ezzel a támadással, az utolsó másodpercig húztuk, de sajnos egyel többet lépett a végén, ismét nincs pontunk, úgyhogy változatlanul nyerjük ezt a negyedet 8-6-ra, de akkor, amikor most már csak 3 perc 28 a fél időig, 29-19-re vezetünk 10 ponttal, mert hogy a támadások mellett a védekezés zseniális, és változatlanul az a dobó százalék 50 a mieink részéről, mindössze 30 a nigériaktól, úgyhogy azért erre lehet építeni. Na most ismét megverik egy az egyben a mieinket középen Okonkwo. A tegnapi sztárjátékosok megint egy picit elkezdte vállára venni a csapatot, feltette a labdát, ugyan alulról talált el a palánkot, de odaütöttek neki, úgyhogy jöhet ismét két dobással majd Okonkwo. És akkor lássuk, hogy mire megy most ezzel a két büntetőjével. Megint csak adalék, tárgyi adat, 8 büntetőből egy kosár egyelőre az afrikaiak részéről. A magyar szurkolók a háttérben lóbálják a sálaikat, próbálják kizökkenteni Okonkwót, Okonkwo felteszi, hát most a kedvenc gyűrűn besegíti a labdát, 29-20, 9 pontra olvad az előny, és ebben a negyedben 8-7-re feljönnek a nigériaiak. Lássuk Okonkwo második büntető kísérletét, kivár, felteszi, ezt most szépen csont nélkül, úgyhogy 2 pontot szerez ezzel, Okonkwo már 9 pontos, az eredmény pedig 29-21. Most nagyon fontos lenne megállítani még itt a fél idő előtt ezt a nigériai, hát ha nem is mondom, hogy óriási feltámadás, de most apránként lopóznak közelebb, úgyhogy lássuk, mire megyünk. Egy Lelik tripla távolról, ez most nekünk nem jött jól, hogy kipattan a gyűrűből, viszont nagyon szépen megszerzi Takács Kisvirág a lepattanót, majd egyszerre 3-an ütnek a kezére, úgyhogy ezzel már a sokadik csapatfalt után Takács Kisvirág dobhat 2-t, ezeket most pontra kell váltani. Ezeket most pontra kéne váltani, Virág. És Takács Kisvirág is egyébként ugye tegnap is jól játszott, ma ugye 7 ponttal és 4 lepattanóval, megint csak vezéregyeniség. Lássuk, hogy ezúttal vissza tudjuk állítani ezt a 10 pontos különbséget. 2:57 az órán, Takács Kisvirág első dobása. A gyűrű elejére, majd a hátuljára, majd a palánkra, majd ismét a gyűrű hátuljára és az elejére, majd a földre pattan, nincs pont. Gyerünk, Virág. Virág eddig 12 percet játszott, akár csak Lelik Réke, illetve Juhász Dorka ezen a mérkőzésen. A második labdája szépen bent van, 30-21, 9 pont az előny, és van még a fél időig, 2 perc 55 másodperc. Hozhatják fel a labdát a nigériaiak. Ezin Kalu kezében labda, leteszi balra, és mert egy befordulás Okonkwótól. Most Okonkwót nem nagyon tudjuk tartani, de most kitartuk, és nem tudta feltenni labdát, majd visszakapja egy nagyon rossz labda után Kalu, aztán a Musza leszedi azt a, nem is volt lepattanó, mert végül is nem is ment fel a palánkig, de sajnos megszerzik a nigériaiak, és ezt újra két pontra váltják ezt az ittszert, 30-23, 7 pont még mindig az előnyünk, de olvad ez az előny, volt már 10 is, most 7, de mi támadhatunk, Lelik a jobb oldalon. Józsefovics kijön, majd elzár, és azt mondja a játékvezető, hogy ez

0: Az elzárás ez szabálytalan volt, szabálytalanságot ítélnek ellenünk, ismét egy olyan támadás, amit nem tudtunk dobással vagy dobás lehetőséggel befejezni, 30-23, és most egy esetleges tripla akár veszélyes is lehetne, mert 4 pont az már bizony közel van. Na de lássuk, hogy mennyi lesz itt még 2 perc, 19 másodperc a félidőig, 30-23-ra vezetünk, és akkor ismét jött a nigériai támadás. Ezin Kalu kiteszi oldalra, Okonkwónak, vissza Kalunak, le a jobb oldalra, nincs egy olyan dobóhelyzet, 8 másodperc, egy nagyon jó váltás, átteszi Tokács kis Virág, nézzük, Balogán beteszi középre, nagyon jól védekezünk, mondom én, de megint csak, hát sajnos az volt a szituáció, hogy Kunai egy fejjel magasabb, mint az előtte védekező Ahonina, és amikor feltette, akkor ugyan meg tud akadályozni, hogy bedobja, de sajnos szabálytalanul. Újabb 2 dobás most a nigériai részről, méghozzá ezúttal Panles Kunai dobhat, aki egyelőre 2 ponttal rendelkezik. Most eljátsza, megpróbálja, begyakorolja azt a mozdulatot, hogy hogyan szeretné majd a gyűrűbe juttatni a labdát, és akkor nézzük. Az órán 1:59, az első dobás tökéletes, nagyon jól gyakorolt, jó a dobása, 30-24, 6 pont. Gyerünk lányok, tartsuk meg ezt az előnyt valahogy a fél időig, jól fog jönni a szünet most azt hiszem. 6 pont a különbség, 30-24, a második dobás viszont lejön, és Juhász Dorka reagál legelsőnek, ő ugrik a legmagasabbra, újabb lepattanó Juhász Dorkától, a 10. megvan már neki a dupla-dupla, és jöhetünk ismét. Nézzük, nagyon szorosan kijönnek most a nigériek, viszont elváltják magukat, de nem tudjuk kihasználni, lelik a jobb oldalon, Takács Kisvirág elzárna ki, Ahonina várja a másik oldalon, nem kapja meg, le a sarokba, majd egy betörés, egy nagyon szép bejátszás, de nem tudja megkaparintani Takács Kisvirág a labdát, egy ismét elrontott támadás, egy ismét nigériai rohanás, majd egy belöbbölt labda, nézzük a 2 pontos beesik, nem esik be, hát ez a gyűrű az egészen hihetetlen, majd egészen hihetetlen az, ahogy Kunai 2 fejjel kisebb, mint Juhász, és megszerző lepattanót, de az újabb elkapkodott dobása rövid, lelik megy végig, hát én úgy érzem, hogy belemegy, de szerencsére játékosok engedték, majd visszalép, eldobja a 2-est, jókor jött ez a dupla, 32-24, 1 perc 11 a fél időig. Most egy picit megint úgy játszik, úgy megy a mérkőzés, mint az olyan, hogy rohanás, és így van, bizony Kunai labdája lejön. Azt a gyűrűt nagyon-nagyon fogom sajnálni a második fél időben, hiszen megint egész hihetetlen módon jött ki a labda, és amikor leszedni a lepattanót Juhász Dorka, akkor Kunai odaüt neki, úgyhogy dobhatunk 2-t. Hiszen ez volt most már a sokadik, ránézek, hogy ebben a negyedben 7-6 egyébként a szabálytalanságok aránya, tehát most már jöhet az újabb 2 dobás, és akkor lássuk, hogy 32-24-nél, de nem jön a 2 dobás, hiszen időt kérünk, illetve időt kér Nigéria egész pontosan, úgyhogy ha a 2 dobás, na de nem is mondom, ha visszaállt a 10 pontos különbség, megy az idő és az előny nálunk, Andi.
1: Igen, hála jó Istennek, bár egy kicsit döcögősé vált a játék, szerencsére mindkét oldalon, de az előnyünket azt tartjuk. Még azt mondom, hogy ebben az egy percben meg kéne próbálni még rátenni, hogy ennél még magabiztosabban menjünk a szünetre. Ugyanakkor majd a harmadik negyedre nagyon-nagyon koncentráltan és okosan kell kijönni. Nehogy az legyen, hogy itt a harmadik negyed elején valami teljesen váratlant húznak a nigériaiak, és megfordítják a meccset. Egyébként most így a játék képe alapján nem mondom, hogy ez várható, de nyugtával dicsérjük a napot.
0: És ugye valóban az az egy mutató, amiben kifejezetten pocsékul áll Nigéria, az a dobás százalék, és márpedig, hogyha ezek a dobások elkezdenek behullani, akkor azért az veszélyes lehet. De azért az is egy érdekes adat, hogy tegnap ugye azért az a 81 pont nem kevés, 81 pontot dobott Nigéria, jelenleg a félidősz közeled, de 24 ponton tartjuk őket, tehát ez több mint beszédes. És ugye mi is a tegnapi 53-hoz képest a félidősz közeled, de már 32 nálunk, és dobhatunk 2-t, úgyhogy nézzük, most éppen Takács kis Virág az, aki begyakorolja ezt a büntetődobó mozdulatot, oda is áll most már a büntetőhöz. A nigériak még tanácskoznak, aztán szép lassan ők is megjönnek. 2 játékosunk egyébként a mi térfelünkön marad, úgyhogy lelik visszalép az esetleges gyors indításra. 1 perc 4 még ebből a második negyedből, 32-24, 8 pontos magyar előny. Takács kis Virág pattogtat, ő is nagyon jól begyakorolta a mozdulatot, jó a kosár, 33-24, ismét 9 a különbség. Közben most már visszalép még egy magyar játékos, és a második dobás is jó, úgyhogy miközben Yvonne Turner is visszaváltott, hogy nehogy leindítsak minket, visszaállt a 10 pont, így hallgattasson meg minden kívánságunk az utolsó percen belül az első fél időben. Nézzük Balogán, most beteszi oda jobbra, egy jó dobás kívülről, jónak tűnik legalábbis innen, az irányzék jó volt, a hossz azonban nem, a lepattanó pedig kimásé, mint Juhász Dorkáé, aki aztán viszont nemes egyszerűséggel odapasszolna Yvonne Turnernek, őt pedig megelőzik, Balogán közbelépett az átadásba, ezért most nagyon nagy kár, 12-13 helyett 8 lett a különbség, majd azt mondja a játékvezető, hogy nem dobtuk be megfelelő gyorsasággal a labdát, rám számoltak, ismét támadhat Nigéria, hát ez most egy majd, hogy nem mélyütés, egy nagyon jó zárásból, azért remélem, hogy nem kapunk most pontokat és kosarakat, hiszen tényleg nőhetett volna az a 10 pont tovább, ehhez képest 8-ra csökkent, és 35 másodperc a vége előtt ismét Nigéria támadhat. Egy belöbbölt labda, Okonkwo, nézzük, tartogatja, majd visszakapja, leteszi oldalra Kalunak, egyet cselez, aztán betörés, felteszik Juhász Dorka mellett, aztán rátérdel, de nem tudja megtalálni, egy tovább tett labda, hatalmas tömörülés, egy gyönyörű szép palánk alatti sakka, Bakács Kisvilágtól, és a maradék 15 másodpercet végig támadhatjuk. Na lányok, nyugalom, Yvonne Turner, 10 másodperc, kellene egy kosár, de legalábbis ne veszítsük el a labdát. Juhász Dorka elkéri, kilép egészen a körtén kívül, majd betör, egy embert megver, két embert megver, nemes egyszerűséggel felteszi, a két pontos jó, és nincs már időben dobás. Megvan a 10 pontos különbség, az eddigi legnagyobb különbség, lehetett volna több is, na de ne legyünk telhetetlenek. Eltelt az első fél idő, 10 pont az előnyünk, a magyar csapat jó úton van, hogy az első győzelme felé, de ne kiabáljuk el. Ezenelőre a stúdiónak visszaadom a szót, itt most Berlin búcsúzik, negyed óra múlva jövünk vissza.
2: Nyágúi Gergelynek köszönjük szépen. A kérdésünkre válasz, illetve a kérdésemre választ kaptunk. Semmi, de semmi nem látszik a franciák elleni első két negyedből. Sőt, amit te mondtál, átestek a tűzkerestségen. A legideálisabb forgatókönyvet, amit felvázoltunk, nyilván itt piros-fehér-zöldben mi másban gondolkodnánk, az valósul meg egyelőre.
1: Igen, ahogy tegnap Studer Ági is nyilatkozta a mérkőzés után, hogy ők fel lettek arra készítve, hogy ez a francia meccs az nagy különbségű lehet, és ettől nem szabad megzuhanniuk. Igazából ezt látjuk.
2: Erős, tehát én azt látom, hogy azért egy ilyen vereség után így leperget róluk, tehát kellően helyén kezelve persze nyilván, de hogy lélekben, mentálisan ez egy erős társaság.
1: Igen, egyébként úgy tűnik, hogy erősek. Ugyanakkor ugye nem tudjuk elfelejteni azt a 24-es olimpiai selejtezőt, ahol 22 pontról kaptunk.
2: Andikám, a mikrofonod egy kicsit recseg, nem hallunk most rendesen, de, úgyhogy nem beszélünk ilyenekről most.
1: De az a mérkőzés, az kellett ahhoz, és az utána következő elveszített Európa-bajnoki selejtező, ahhoz, hogy ez a csapat most itt legyen, és most így játszon.
2: Széki Barnai Judit élete legnagyobb dicséretét kapta a Nemzeti Sportrádió SMS falán. Hajrá magyarok, 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Széki Barnai Judit játéka hasonlít Károly Andéhoz. Hát ennél nagyobb dicséretet azzal kapott szerintem első körben, hogy bekerült a világbajnoki keretbe. Ott lehet, ugye a franciák elleni meccsen a közeli kép teljesen megmutatta, hogy mennyire átérzi ezt. Andikám, ekkora dicséretet nem tudom, hogy aktív pályafutásod alatt mikor kaptál, amikor egyébként tényleg ilyen játékosokhoz hasonlítgatnak.
1: Hát saját magamhoz hasonlíthattak, igen. De legyen így, és akkor várom tőle a triplákat.
2: Na, jól van, megnézzük, hogy lesz-e, illetve meghallgatjuk majd, hogy lesz vagy nem lesz. Ami biztos, hogy a folytatásban McLemore és a Can't Hold Us Down itt a folytatásban, majd pedig jönnek a legfrissebb hírek, és ha marad egy kis időnk, akkor még megpróbáljuk majd megfejteni, hogy mi várható a harmadik, illetve a negyedik negyedben a Magyarország-Nigéria női kosárlabda világbajnoki mérkőzésen.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Russell volt a leggyorsabb a harmadik monzain a szabad edzésen. Újabb támogatást kapnak a hazai vállalkozások. Változékony idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: George Russell ért el a legjobb köridőt a Forma 1-es olasz nagydíj harmadik szabad edzésén. A Mercedes brit versenyzője mögött honfitársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton zárt másodikként a Ferrarival, a négyszeres VB győztes holland Max Verstappen pedig harmadikként. Az időmérő edzés ma 16 órakor kezdődik, míg a futam holnap 15 órakor rajtol majd Monzában. A teljes versenyhétvégét élőben láthatják az M4 Sporton. A nyolcadik helyen kiemelt Ben Shelton bejutott a nyolcad döntőbe egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Az amerikai játékos a kanadai Denis Shapovalov ellen nyert négyszedben. A nőknél búcsúzott viszont a világranglista 9. helyén álló Jelena Svitolina, szintén egyesben New Yorkban. Az ukrán játékos az orosz Anna Kalinskajától kapott ki 3 játszmában. Női párosban nem jutott túl az első fordulón a 46 éves Venus és a 44 éves Serena Williams. A szabadkártyával indult amerikai duó több mint 3 órás küzdelemben egy tajvani ausztrál kettőstől kapott ki. A magyar tékvándósok közül elsőként fellépő Salim Camilla a 9. helyen végzett a dél-koreai Muju-ban zajló Grand Prix versenyen. A 17 éves Európa-bajnok a 8. döntőig jutott a 49 kilósok súlycsoportjában, majd kikapott a hazaiak versenyzőjétől, Kim Hyangitól.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: A dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint 4000 annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítása, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Gantz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írta Nagy Erzsébet, a PDS elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma is több területet lezárnak. A holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen. 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók eloltották a lángokat, és az egyik bódéból egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt berobbant volna.
0: Közlekedés.
1: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben a 40-es és a 30-as kilométer között, illetve a terelés előtt is szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani, akár több kilométer hosszan is, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Ezen a szakaszon a szél is viharos erejű, ez a járművek stabilitásának és látótávolság csökkenésével járhat. Vezessen óvatosan.
0: Időjárás.
1: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-33, késő este 14-21 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
1: 15 óra 16 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. MC Hammer, you can't touch this, ez szólt itt a Nemzeti Sportrádióban. Hát egyelőre nagyon jól állunk Nigériában a női kosárlabda világbajnokságon. 10 pont az előny, a nagy szünetben 36-26. Milyen folytatásra számít a Szandi? Csak nagyon röviden, mert a csapatok jönnek vissza a pályára.
2: Most, hogyha az első fél időből indulok ki, akkor én ugyanezt várnám a következő második fél időben is, mint amit eddig láttunk.
1: Viszont Nigériának kockáztatnia kell.
2: Nekik mindenképp kockáztatni kell, de én most tényleg azt látom a lányokon, hogy okosan, nyugodtan tudnak játszani.
1: Oké, egy gyors részeredmény, Tóth Alex nélkül a Bournemouth a 89. percben vezet a Newcastle ellen, jöjjön viszont most a folytatás Berlinből, Magyarország, Nigéria, Nyágúj Gergelyen.
3: 10 másodperc múlva kezdünk, és egy gyors részeredmény innen is. Magyarország, Nigéria 36-26, azaz 10 pontos a magyar előny akkor, amikor eltelt két negyed. Jól állunk, és itt jól állnak előttem a spanyol kollégák is, próbálom őket leültetni, hogy lássam a mérkőzést. Úgyhogy lássuk, kezdődik is a második negyed, elkezdődött, úgyhogy lássuk, hogy na most már látom, mert átjöttök az előttem lő térfélre. Jött a nigériai támadás, és kezdésnek Balogán leteszi oldalra, lábbal ugyan, de szerelünk, de kimegy az oldalvonalon a labda, úgyhogy jöhet ismét a továbbiakban a nigériai támadás. No, lássuk. Az eddigiek alapján nagyon jól védekeztük ki az első néhány támadást, jól kezdtük az eddigi negyediket, most egy picit elváltjuk magunkat, tiszta dobóhelyzet, de szerencsére nem volt bele semmi, viszont Musza középen megkapja labdát, és rögtön 20 másodpercen belül ott egy jó dobás, ott egy két pontos a nigériai részről, úgyhogy lássuk a magyar támadást, Lelik Réka szépen elmegy két ember között, beteszi, fölteszi, két pont itt is, 38-28 maradt a 10 pont. Nézzük tovább, jöhet a következő nigériai támadás, Musza megkapja középen, Lelik védekezik vele szemben, nem lesz egyszerű feladat, megforgatja, felteszi, pattog, ez a gyűrű egyelőre befelé pattogtatja azokat a fránya nigériai dobásokat, gyors egymás utánjában kaptunk 4 pontot, úgyhogy 38-30, de jöhetünk előre. Takács kis virág, most egy picit próbáljunk meg lassítani, hogy ne tudjanak közelebb jönni, bent egy támadót ítélek én. Az egyik játékvezető kifelé mutat, a többiek egyelőre kivárnak, hogy most mi történik, és azt mondja, hogy valóban a másik két játékvezető salamali döntésként néma marad, úgyhogy az inneni oldali ő befújta, úgyhogy sajnos egész pontosan ő volt Johnny Baptista, a Puerto Rico játékvezető, aki nem szeretett most minket, volt benne némi igazság, hozzáteszem, úgyhogy ez a támadás nem jó, 8 pont a különbség, és akkor jöhet az újabb nigériai támadás. Ezúttal is Kalu hozza fel a labdát, kiteszi oldalra Okonkwónak, Okonkwó vált egyet, megkapja abját Amukamara, majd egy triplát kísér, de nem, csak visszalép belőle, egy bejátszás ismét Muszának. Most Takács kis virág védekezett volna vele szemben, de nem védekezett, csak állt, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan kaptunk 6 pontot, 38-32. 6 pontra olvadt az előny, szerencsére dobtunk közben kettőt, de nézzük, hogy most milyen. Szinte szoros emberfogásra váltanak, így van, hát a zónából most emberfogásra váltanak át a nigériak, látjuk, hogy majd, hogy meglátjuk, hogy ez mennyire fekszik majd nekünk. Nagyon szépen megveri az egy-egyben az emberét, Juhász Dorka felteszi az ittszert, és lepattan. Hát az a gyűrű úgy látszik, hogy nem csak a nigériak, hanem a mi labdáinkat sem szereti, hogy egyelőre két ittszerünk sajnos kimaradt, dobtunk kettőt, kaptunk 6-ot. Óvatosan kell most duhajkodni ezzel az előnnyel, hiszen még mindig csak 2 perc telt el ebből a negyedből, de lopóznak közelebb a nigériaiak. Lelik Réka védekezik keményen, eljátsz, hogy neki szaladnak a játékvezető, a salomoni döntés megint csak nem fúj semmit. Kalu egy triplát majd megint csak ellép. Na nézzük, hogy tudunk védekezni ellenük. Nem jó, 5 másodperc, lassan dobni kell, nagyon messzi tripla, ez szerencsére rövid, és Takács kisvirág megszerző lepatonot, majd neki ront, egész nemes egyszerűséggel Amukamara, ez a falt már megvan. Takács kisvirág fogja az oldalát, de szerintem megint csak rendben leszünk. Na most kell egy nagyot fújni, eltelt 2 perc 3. Ez a negyed egyelőre nem úgy kezdődött, ahogy szerettük volna, 6-2-re veri, illetve nyeri ezt a fél időt, ezt a negyed egyelőre Nigéria, de jöhetünk ismét a Honina. Lássuk, hogy hova teszi. Balra teszi Leliknek, Lelik egyet se lesz, jön Takács kisvirág elzárni, majd megpróbál befutni, de elzárják az útját, úgyhogy nem tud. Kicsit most tanástalan magyar támadás, 8 másodperc, a festékemről ki kell jönni, majd oda segítenek, Takács kisvirág kezéből elveszik a labdát, ismét rohanhat Nigéria, 1-1-be fölteszik ez a két pontos, lepattan, és Takács kisvirág Finág javít, majd ismét eladja a labdát, ismét kipattogtatják a kezéből. Megszerzi a lepattanót, nem figyel oda, és a fölpattanó Musza, bocsánat, Kalu volt az, nemes egyszerűséggel kilopta a saját palánkunk alatt azt a labdát. Miután szertünk egy védekező lepattanót, megint csak elkönnyen büsködtünk egy lehetőséget, egy támadást, gyakorlatilag másodpercigen belül még el sem indítottuk. Na nézzük, 2,5 telt el a harmadik negyedből, egyelőre ez nem az igazi, de remélhetőleg rendben vannak a magyar fejek, hiszen rendben voltak a tegnapi nagy vereség után, egyelőre úgy tűnik, a sarokba kiszorítjuk Lelik révén a nigériakat, elveszít labdát, de végül is megtartja a nigériai hölgy, egy az egybe próbálja megvenni Leliket, felteszi, de ezúttal lejön, majd három ember között, gyerünk lányok, egy kicsit tegyük ödön magunkat, három ember között szerz meg a lepattanót. Na, gyerünk. Nagyon sokkal agresszívabban játszik most Nigéria védekezésben mindenképpen, és úgy tűnik, hogy támadásban is, úgyhogy mutatja is Völgyi Péter, fel is állt és járkál az oldalvonal mellett, hogy bizony egy picit be kell keményedni, mert most tényleg azt a kemény és fizikális nigériai csapatot látjuk, akit eddig vártunk, de most szerencsére egy löbbölt labdát lehúzza magasból Juhász Dorka, és mutatja Lelik, hogy álljunk meg egy kicsit, nyugodjunk meg. Nézzük Lelik és Kányási, a két Diósgyőri, most már ugye Kányási csak a Diósgyőri, Lelik ugye eligazolt, és közben a belöbölt labdája Juhász Dorkának, de kiütik a kezéből Musza. Ezt a fél időt, ezt a negyedet Musza nagyon agresszívan kezdi, és ugye őtőle féltem a legjobban, megmondom őszintén. Ránézek, hogy ő most már 8 pontos, a 9 pontos Okonkwo mellett ő a második legeredményesebb nigériai, és érzi a magyar publikum is, hogy ráfér most a csapatra buzdítás, meg is jön a hangjuk. Szól a Ria Hungária, 10 másodperc, alapvonali bedobás, egy nagyon rossz dobás, viszont egy nagyon szép lepattanó, egy újabb zicser, majd egy újabb kimaradó zicser Takács Kisvirágtól. Gyerünk lányok, meg kell keményíteni ezt a támadást, meg kell keményíteni a védekezést. 6 pont a különbség, 38-32, egy messzi tripla kísért nem jó, Juhász Dorka újabb lepattanót szerez, ezzel a neve mellett 13 pont, 12 lepattanó, és ismét Lelik hozhatja labdát. Most nagyon okosan, szépen lassan, Takács Kisvirágot megint csak szinte teljesen kiszorítják, most a két leghátsó emberünk, a két magas ember, majd egy újabb belöbölt labda, Takács Kisvirág egy az egyben most felteszi, ezúttal ez most jó, nagyon szépen feltette Okonkwo mellett, ez a két pont nagyon kellett, 40-32. 6 perc, 12 másodperc eltelt most már 4 a harmadik negyedből, és akkor lássuk, egy szoros védekezés kellene. Balogán ide teszi oldalra elém, Okonkwónak elcselez, majd visszakapja Okonkwo, tripla kísért lenne, és lépéshiba, így van, jól éreztem, hogy ugyan Lelik keményen védekezett, féltem, hogy lefújják, hogy odaütött, de közben Okonkwo megindult volna, egyel tovább lépett, elfelejtette lepattantani a labdát, hiszen triplát imitált, és ez volt a veszte. Ez most jókor jött, ez az elrontott nigériai támadás, akkor, amikor 6 perc 2 a nagy órán, eltelt most már csak nem 4 a harmadik negyedből, 40-32, 8 pont a magyar előny, és felhoztuk a negyedet 6-4-re, támadhatunk. Lelik kezében a labda, odaütnek neki, de engedi a játékvezető, ismét odaütnek, de engedi, nagyon kemény, magas a falthatár, de nem baj, legalább mind a két oldalon a játékvezetők nagyon következetesek, egy egészen hihetetlen módon feltett Kányási dobás, ez egy picit elkapkodott volt, esélytelen volt, le is szedték Okonkwo révén a labdát a nigériak, és ismét támadhatnak. Na most Kányási nagyon agresszíven védekezik Kunai ellen, meg bent középen Lelik nagyon agresszívan védekezik, ha jól láttam akkor Obi ellen, ezt viszont lefújják. Mondom én, viszont a játékvezető Obit látta szabálytalannak, úgyhogy hála Istennek ez most egy boldog tévedés, jöhetünk majd oldalvonali bedobással. Lejött Takács Kisvirág tőlünk, jön helyette Josipovics Kinga, és akkor nézzük, Lelik hozza fel a labdát a bal oldalon, átlépi a felező vonalat, Josipovics elzár neki, tovább megy, egy az egybe be kell vinni, így is van, nagyon szépen beviszi, nagyon nagy sapkát kap, viszont ez a sapka egy kicsit agresszívre sikerült, keze, baba, labda, minden együtt. Lelik a földön, de már hál' Istennek felsegítik a társak, ez most nagyon jól jött ez a szabálytalanság, mert nagyon jól észrevette ezt a lehetőséget, tehát egy fejjel magasabb embere egész egyszerűen lesapkázta, de hál' Istennek jött a falt. Na nézzük, Lelik dobhat kettőt, abba, most mondom azt, hogy abba a fránya gyűrűbe, ami eddig minket segített, lássuk, hogy ez a gyűrű most a mi dobásainkat hogy szereti. Az elsőt nem szereti, de igazából nem is volt jó a dobás, mellé ment, mondhatom így, gyakorlatilag épp, hogy csak érte a gyűrűt, nem jó. Lássuk Lelik második dobását. A második pontos, 41-32, 9 pont. maradjunk így, 8-9-10 pontos különbség, egyefene néha visszajöhetnek 6 pontra nigériaiak, aztán néha megint lépjünk el 9-10-re, csak maradjon ez így a végéig. És szép lassan elcsepeg, elcsordogál a negyed fele, majd Ahonin a labdát szerez, felteszi, 42-32, csodálatos, csodálatos, ismét megvan a 10 pont, ahogy kértem, akkor, amikor ismét eltelik 5 perc az első, a harmadik negyedből, 15 maradt, 25 eltelt, 15 maradt, vezetünk 41-32-re, 9 ponttal. Kunait lebírkozza, szó szerint lebírkozza Kunait Kányes, még mosolyog is rajta egyébként, meg az egész csapat, hiszen, bocsánat, Lelik volt az, és tényleg Juhász Dorka is nevet, hát ez egy ippon volt első, és megfogta két kézzel a derekát, majd lehúzta a földre, úgyhogy jöhetnek majd 3-3 csapat személy mind a két oldalon. Andi, eltelt 5 perc, remegős volt a kezdés, de most már megint rendben vagyunk, azt hiszem, hogy látod?
2: Igen, a kezdeti nehézségeket leszámítva most megint rendeződtek az erőviszonyok. Mondom, ahogy az első, ennek a negyednek az elején mondtam, hogyha a játékképét nézem, akkor csodálkoznék, hogyha itt valami óriási változás állna be a játékban. Hullámok azok lehetnek benne, de én alapvetően azt látom, hogy nagyon magabiztosan és türelmesen és okosan tudunk játszani ez ellen, a nigériai csapat ellen.
3: Időközben egy nagyon jó védekezés, hárman csapdáztunk le egy nigériait, megszereztük a labdát, Studer végignyargalt, feltette volna az ígyszer, de kitette a hónak egy középtávra, az viszont lejött. Itt most úgy éreztem, hogy lehetett volna a támadásban egy jobb megoldás is, de nincs baj. 43-32, 11 pont az elnyünk, az eddig legnagyobb különbség, majd egy nagyon-nagyon vehemensen feltett labda, és egy hatalmas öröm Enzin Kanu révén. És közben rá tart a labdára, itt előttem, egészen pontosan előttem Victoria McAulay, de hál' Istennek, még ha majdnem meg is szerezte ezúttal most a kezdeményezetek, mi vagyunk, ez most jól jött abból a szempontból, hogy ez megint csak egy könnyen elveszített labda lehetett volna, úgyhogy hál' Istennek ismét támadhatunk, 4 perc 19 másodperc még ebből a negyedből, és 43-34-es 9 pontos magyar előny. Studer Ágnes most a pályán, mellette Ahonina, Jozepovics Kinga, Török Ágnes és Juhász Dorka, most csak egy magas ember, illetve két magas emberünk Juhásztól és Jozepovicstól. Zicser Juhász, nagyon szépen pécsi összjáték, Studer beteszi, Jozepovics ellép, felteszi a Zicsert, 45-34, 11 pont. 4 perc még a hátralévő időből, negyedből. Egy gyorsan eldobott tripla kísérlet, pattog, és addig pattog, amíg lejön Ahoninájé a lepattanó, úgyhogy ez most jól jött, hogy nem dobták be ezt az előkészítetlen triplát a nigériak, majd Studrági megint csak betör, megveri az embereit, majd visszajátsza Juhász Dorkának, őt azonban kiszorítják, de ismét Juhász Dorka visszateszi Studráginak, megint oda pattog, itt össze-vissza flipperezik a labda, most kb. 4-5 ember között, senki nem tudja megfogni, sajnos a nigériak tudták megfogni először. Szerintem ez támadó, mondom én, Kim volt egyébként a könyöke, de ahogy lépett vele, Ahonina ellene ítéltek szabálytalanságot, reméljük a nigéri lány jól van természetesen. Fel kell. Ezin Kalu volt az, akit én egy picit szerettem volna szabálytalannak látni, sőt nem is ő volt, hanem Victoria McAulay. Szerettem volna őt látni könyökkel szabálytalannak, de sajnos nálunk a falt. De 3-30-al a végöt, még mindig csak 4 csapat személy a magyaroknál, 3 a nigériaiaknál. És változatlan a magyar csapat 50%-os mezőnydobási mutatóval, amit talán, ha nem lenne annyi könnyen véghez nem vitt támadás, vagy eladott labda, vagy technika hiba, még akár sokkal jobban is állhatnánk, de ne legyünk telhetetlenek, 3,5 perc ebből a negyedből, plusz még egy negyeddel a vég előtt, 11 ponttal vezetünk, és nem is mondom, hogy ez mit jelentene, ismét egy könnyen eldobott tripla innen a sarokból, viszont ez most ezúttal Émi Okonkwótól bent van, ez a tripla nem jött jókor, Okonkwó 12 pontos, 45-37. 8 pont még így is az előny, majd leteszi Juhász Dorka, majd egy könnyen eladott labda ismét, de hála Istennek Török Ági besegít Studernek, aki majdnem eladta a labdát, és egy nagyon szép kísérlet, középtávoli, éppen nem tripla, de nagyon szép kettes Juhász Dorkától oldalról, majdnem a sarokból, 47-37, megint csak megvan a 10 pont. Ez a dobás nem jó, és a lepattanó Török Ágnesé. Gyerünk lányok, most rohanás van a pályán, de ebből a rohanásból egyelőre mi jövünk ki jobban, egy picit mindenkinek meg kell állnia, szerintem egyébként ellenünk fognak fújni, de nem. Hál' Istennek azt mondja a játékvezető, hogy bármennyire Jozepovics Kinga küzdötte magát, mászott a labdáért, de ezt azért tette és azért vitte a földre a nigériai hölgyet, mert ő tartotta. 2.49 még a negyedből, 47-37 állandósuló magyar előny, és legyen tényleg így, hogy nem változik a játék képe. A magyar tábor ugrál épp a magyar palánk alatt, illetve a magyar támadás arra palánkolatol a magyar támadás megy, egy tripla kísérlet török Ágitól, de nem jó, és ezt ezúttal megszerzik a lepattanót Musa révén a nigériak, ismét jöhetnek ők. Nézzük, körbejáratják, Kalu nagyon tisztán dob triplát, de nagyon nem jól, viszont nagyon tisztán szedik a lepattanót, majd amikor Jozapovics Kinga odaüt, adna egy sapkát, hiszen hát nagyjából itt két egy magasságú játékosról beszélünk, egyébként Okonkwo 193, Jozapovics Kinga csak nem 2 méter, de sajnos nem csak labdát, hanem kezet is talál, így jöhet majd a két dobás Émi Okonkwótól, aki hát tényleg úgy tűnik, hogy akár csak tegnap, ma is húzó ember lesz a nigériai csapatnak. Hát kívánom, hogy legyen úgy, ahogy tegnap is, hogy legyen ő a legjobb nigériai, de Nigéria veszítse el a mérkőzést. Na lássuk Okonkwo első dobását. Lepattintja, kivár, megnézi, jó a dobás, Okonkwo 13 pontos, Nigéria 38 pontos, ismét 10 ponton belül az afrikai ellenfél. És közben ránézek, most már 13-5-nél állnak a büntetőzésnél, azért volt az 8-1 is, azóta dobják rendesen a büntetőket, és akkor jöjjön Okonkwo második dobása, ő megint csak hosszan kivár, ez is tökéletes, és akkor jöhetnek majd a cserék, illetve nem is pontosan cserék, hanem időkérés. Most egy icipicit megint a negyed vége felé egy picit megtorpanást érzek, Andi, hogy látod?
2: Hát, ahogy ugye mondtam, lesznek ebben a mérkőzésben még hullámhegyek, hullámvölgyek. Most éppen mi vagyunk egy picit lefele ezen a hullámvölgyön. Én alapvetően az összképet nézve most egyáltalán nem idegeskedem az eredmény miatt. Nem érzem ezt a mostani nigériai csapatot jelen pillanatban olyan erősnek, mentálisan olyan erősnek, hogy meg tudja ezt a mérkőzést fordítani.
3: És akkor lássuk, van még néhány másodperc az időkérésből, de egy biztos, 2:34 még a negyedből, 47-39-es magyar előny, tehát 8 pont még mindig megvan. Tényleg nagyon-nagyon régóta, illetve volt itt ugye a negyeden egy 6 pont, de amióta megszereztük ezt a 9-10 pontos előnyt, most már jó két negyed óta szépen megtartjuk. Jól lenne egy picit rátenni, jól lenne egy kicsit hizlalni egyébként ezt az előnyt. Megint csak a két húzó emberünk, a két magas ember, Takács Kisvirág 12 ponttal és 9 lepattanóval, Juhász Dorka 15 ponttal és 12 lepattanóval. Eddig ez úgy tűnik, hogy működik, és bármennyire attól féltünk, egy fizikailag fölényben lévő csapat ellen játszunk, azért az a 34-22-es magyar lepattanózási arány az egészen impozáns. Úgyhogy valóban tényleg a játék egyre minden előben jobbak vagyunk, ha nem is azt mondom, hogy nagyon jobb, de jobbak vagyunk, mint Nigéria, úgyhogy maradjon ez így. Studer Ágnes, és most két irányítva Studer Ágnes, és visszajött mellé Yvonne Turner is. Studer megint betörhet, gyerünk Ágica, föl kell tenni, fölteszi az zicsert, de nem jó a labdája, újabb kiadja a zicsert, leszedik a lepattanót a nigériaiak. Jaj, de kár ezért az ittszerért, megint az ittszerek, itt nagyon kellene, most lementünk először a meccsen 50% alá dobó százalékot. Egy nagyon tiszta triplait Okonkwónak, ne engedjük így, majd Jozapovics Kinga nagyon szépen kivált, Török Ágnes mellette besegít Muszának, és én úgy érzem, hogy megvan az a labda, jaj, de kár. Török Ágnes próbált labdát szerezni, de már csak 3 másodperc, ne engedjük ezt a dobást, de elmegy a dobás, viszont szerintem a miénk így van, hiszen megszerezte a lepattanót a rossz dobás után. Így van, és azt mondta a játékos, hogy ő ért hozzá utoljára, alapvonalról jöhetünk. Yvonne Turner hozzá most ebben a pillanatban a felezővonal labdát. 18 másodperc támad idő, Studer Ágnes elkéri, agresszíven megint megveri az embereit, bemegy, betesz Yvonne Turner, gyönyörű szép akció, nagyon szép támadás, két embert megkerülve, szinte kényszerítőzés labdarúgás nyelven élve, és Yvonne Turner negyedik pontjával, 49-39, ismét 10 pont a különbség, de amikor kimondom, akkor Émi Okonkwónak a sarokból egy újabb, hát mondhatom azt, hogy előkészítetlen tripla, de hát ezek szerint neki nem az, mert beszórta, és ezzel 17 pontos. Most egy kicsit valamit ki kell találni Okonkwo ellen, mert nagyon elkezdte cipelni Nigériát a hátán, miközben, hát kérem szépen, így is van, Takács Virág kitalálta a frankót, ha ők dobnak egy triplát, dobjunk mi is. 52-42, egy perc még a negyedből, gyönyörű szép. Takács Virág 15 pontos, akárcsak Juhász Dorka. Felhason a Ria-Ria Hungária, 10 másodperc a támadóidő, 1 perc a negyedből, 10 pontos magyar előny. Egy kicsit szorosabban kell védekezni, tiszta dobó helyzet, de szerencsénkre lejön, és Takács Kisvirág ezúttal lepattanót szerez, neki is megvan a dupla-dupla, 15 pont mellé most már 10 lepattanója van. Yvonne Turner lelassít, 15 másodperc még a támadásból szépen körbejáratjuk. Egészen hihetetlen, hogy Studenagica hogyan tudja egy-egyben mindig megverni az embereit. Ugyanezt megteszi Josipović Kinga is, feltenni az ittszer, de odaütnek neki, de tisztán labdára, úgyhogy nincs pont ezúttal. De nézzük, Studer védekezik most Evoza ellen. Megint itt a sarokban Okonkwo ne dobjon, beteszi Muszának. Török Ági nagyon szépen odalép neki, felteszi a kezét, egy pici sapka, épp csak egy fülvédő, hogy ne tudja tisztán eldobni, és nem is jó dobása, megvan a lepattanó. 15 másodpercig végig támadhatjuk a negyedet. Na most kéne egy jó befejezés. Átjönnünk a félpályán, Yvonne Turner megint csak megveri az emberét, és nagyon jó látni, hogy egy az egybe verjük a nigériaiakat. Mondom én, aztán megeladunk egy labdát, egy másodperc, itt az indítás, és letelik, letelik az idő, legalább nincsen kapott pont. Hát amikor van egy kis jó dolog, aminek örülhetünk, és tényleg öröm látni, hogy egy az egyben verjük a nigériai játékosokat, de mindig jön egy hiba, és eladunk egy labdát, ezúttal szerencsénk volt, de eltelt egy újabb negyed, az előnyünk még mindig 10 pont. 52-42, 10 perc választja a magyar csapatot attól, hogy tovább jusson a csoportjából, Andi.
2: 10 perc választ el minket ettől, és ha visszatekintünk a tegnapi Korea-Nigéria meccsre, akkor majdnem Egár körüli eredmény volt a harmadik negyed végén, és ott vert rá 12 pontot Korea-Nigériára. Úgyhogy ha itt a negyedik negyedre úgy mennénk ki, hogy próbálunk egy picit még szorítani a védekezésünkön, és abból esetleg gyors indítást dobni, akkor szerintem ez a különbség, ez akár még tovább hízlalható is lenne.
3: És valóban arra kell támaszkodni, arra kell hagyatkozni, ami jól működik. Jól működik a lepattanózás, 37-23, tehát ez egészen impozáns. Jól működnek a magas embereink is, még ha be is csúszik egy-egy hiba, de tényleg Takács Kisvirág és Juhász Zoltán, ahogyan erről tegnap beszélgettünk a franciák elleni meccsen. Pontosan erről van szó, és így van, még some noise, itt van ismételten a show, és egyelőre a magyarok ezt a show műsort támogatják, ahogy kapják egyébként itt a Kabala Macitól a kirepülő pólókat. Tehát a két kulcsemberünk ma ténylegesen kulcsember, és én azt hiszem, hogy az a két külföldön játszó kulcsemberünk, ugye Takács Kisvirág, aki a Valencia csapatához szerződött, és ott kezdi meg az új szezont, illetve Juhász Dorka, ugye, aki a WNBA-ben pattogtat, majd visszatér majd a Galatasarayhoz, amikor kezdődik az európai idény.
1: Némi nemű technikai problémával küzdünk egyelőre sajnos Berlinből, úgyhogy ahogy visszaállt majd a kapcsolat, már is kapcsolunk vissza. Egy gyors kérdés a Vikárói Andihoz, egyelőre minden a várakozásainknak megfelelően alakul.
2: Teljes mértékben a várakozásainknak megfelelő, ezt kell tovább tartanunk, és minden oké. Okay.
1: És a kapcsolat úgy tűnik, hogy helyreállt, Berlinen Nyágúj Gergely folytatja.
3: Oké. Okay.
1: Na és akkor mire ezt kimondjuk, addigra újra megszakadunk, úgyhogy akkor innentől kezdve innen a budapesti stúdióból követjük az eseményeket. A nigériai csapat kezdi a záró felvonást 10 pontos magyar előnynél, tehát mennyire lehet csak és kizárólag magunkra figyelni, vagy kell az ellenfélre is. Az első nigériai támadás lejön szerencsére a gyűrűről.
2: Szerintem innentől bőven elég, hogyha a saját játékunkra fókuszálunk, mert az elmúlt 30 percben bebizonyítottuk, hogy mi irányítjuk ezt a mérkőzést. Ha továbbra is ilyen okosan és türelmesen tudunk játszani, akkor rendben vagyunk.
1: 5 másodperc még a magyar támadó időből, az első kísérlet lejön, az ismétlés viszont jó, 12 pont a magyar előny, 54-42, 9 perc 10 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Ez egy kifejezetten jól sikerült támadás volt, lesz a nigériai válasz, nem, sőt, ráadásul, ahogy Nyágúj Gergely is mondta a helyszínről, lepattanók tekintetében jelentősen jobban áll a magyar csapat, sőt, mi több, ez most centerben egy kiváló bejátszás, a kísérlet viszont nem jó, de a játékvezetők azt mutatják, hogy azért nem, mert hogy a nigériai csapat szabálytalankodott, 8-57-tel a vége előtt, 54-42 tehát, és akkor gyorsan én most már Berlint hallom a fülemben. Nézek Mátéra, a technikusunkra, azt mutatja, hogy megpróbálhatjuk újra Nyágúj Gergelyre a helyszínről.
3: No hát így van, és lehet, hogy akkor a zajt nem bírta a rendszer, vagy tényleg az izgalom a tetőfokára hág, itt most sajnos egy kihagyott Juhászorka büntető, de 54-42, ez a 12 pont az eddigi legnagyobb különbség, hiszen nagyon jól támadtunk, nagyon jól védekeztünk, majd itt egy újabb szabálytalanság történt Juhászorkával szemben, ahogy feltett volna egy labdát, az első büntetője nem jó, a második sem jó, de leszedjük a támadó lepattanót, Takács Kisvirág, majd Takács Kisvirág elpasztolja a labdát, egészen hihetetlen indul a nigériai csapat, szépen feltették, és azt mondja a játékvezető, hogy Yvonne Turner keményen, de a szabályokon belül, hogy a szabályok betartásával védekezett, kiszorította a nigériak játékosát, Amu Kamarát, és ezzel hiába dobta ki a labdát, jöhetünk ismét. 8-44-jel a vége előtt 12 pontos magyar előny a labda Juhászorka kezében, kiteszi Leliknek, és akkor Lelik ellen védekeznek nagyon keményen Kunai, nézzük, találunk embert, Török Ágnes egy embert megver, körbefutja, ki lehet tenni, nem feltesz inkább, ez most úgy érzem butaság volt, viszont így a fehér, így van, a fehér kézről, a fehér mezes kézről ment ki a labda, úgyhogy jöhetünk majd az alapvonalról, akkor, amikor mindig van 3,6 másodpercünk a támadásból, a mérkőzésből pedig 8,5. Na most ki kéne találni valamit. Yvonne Turner egyelőre számomra egyébként egy kicsit hat passzoljak vissza Andihoz. Yvonne Turner nekem egyelőre nyerő embernek tűnik ma.
2: Igen, alapvetően Yvonne nagyon jó játékos, ugyanakkor azért a legidősebb játékos ennek a csapatnak, és nem... Az várható, hogy nem fog tudni minden egyes mérkőzésen jó teljesítményt hozni, de amikor kell, akkor kell rátenni terhet, és azt viszont el tudja viselni.
3: És valóban Yvonne Turner már 17 percet töltött a pályán, most egyébként ellene fújnak egy faltot, egy kicsit talán kompenzálva is az előzőért, hiszen ott én azt akkor szabálytalannak éreztem, itt pedig még ő is csodálkozott, hogy elismerte természetesen, de dobás közben történt ez a szabálytalanság, úgyhogy most Amu Kamara dobhat kettőt, nézzük, az első dobása bent van, 54-43, 11 pont, és az órán még mindig 8 perc, 8 a hátra lévő idő. Na nézzük, Amu Kamara második dobását, ez felteszi, ez is jó, 10 pont a különbség, és akkor jöhetünk ezúttal az alapvonalról, Juhászorka teszi be Yvonne Turnernek, majd átveszi labdát, az irányítónk is lelassít, és akkor lássuk a labdát, visszakapja ezúttal Takács Kisvirág, aki a legkülső emberünk, majd Juhászorka, ismét Yvonne Turner, az egyik sarokban egyébként Török Ági, most pedig Lelik Réka kéri a labdát, Török Ági még mindig ott várja a triplánál a labdát, meg is kapja, egy újabb gyönyörű szép támadás, zseniális, komolyan mondom, ezek a kényszerítők leteszik, tovább lépnek, visszateszik a lábak között, ez egy nagyon-nagyon tudatos, begyakorolt figurának tűnik, és tényleg itt a kisembereink nagyon-nagyon felszívták magukat a végére, és a belső emberek még mindig zseniálisak, hiszen a triplát ki más szedné le a magyar palánk alatt, mint Juhászorka. Jöhet az újabb magyar támadás, 7.30-al a vége előtt, 56-44-es magyar vezetésnél. Yvonne Turner leteszi középre Leliknek. Kéri ketten is, de most nincs mozgás, az idő meg megy, 6-5, ezt lassan el kell majd dobni, vissza Juhásznak tiszta tripla középről, szemből lejön, sajnos lejön, kár érte, 15 pont az nagyon szép lett volna, marad a 12, ne legyünk telhetetlenek, ez most egy nagyon jó lehetőség volt, jól előkészítve, középről egy picit pontatlan volt, és megint csak felzúdul, most már körülnézek, szépen gyűlik egyébként a nézősereg, hiszen mögöttünk vagy utánunk, ugye 18 órától majd a németek Japánnal játszanak, most már lehetünk, hogy egy jó ezren, és hát lássuk, hogy az utolsó maradék 7 percben Nigéria mennyivel tud közelebb kerülni, ha közelebb tud kerülni, és akkor most ketten hozzák fel, Kalu, illetve Okonkwo. Okonkwo most már elszaladt, Kalu kezében labda, 16 másodpercig még támadhatunk, nézzük, hogy hogy működik most a zónánk, nagyon szépen megyünk el tovább, és egy viszont egy elváltás középen, lássuk azt a labdát, tartott labda, és a miénk a kedvezményezettség, ezáltal egy újabb kivédekezett támadás, úgy éreztem, hogy elválthatunk ott bent középen, két ember között belépett volna Kunai, viszont nagyon-nagyon szépen határozott rátartottunk, és megszereztük a labdát, támadhatunk ismét 12 pontos előnyért, és tényleg megint csak mondom, ez a nigériai csapat tegnap 81 pontot dobott. Most ma gyakorlatilag pár perc a vége előtt 44-en tartunk. Ez lehet a kulcs. Ez lehet a kulcs, a jó védekezés, és pontosan tudtuk, hogy nagyon-nagyon nehéz körülmények között alig-alig tudtak pihenni a lányok, alig tudtak készülni erre a mérkőzésre, de úgy tűnik, hogy nagyon jól felkészültek már előre. nagyon jól felkészültek előre, hiszen kikapcsoltuk a nigériak magas embereit, kikapcsoltuk a nigériak méregfogát, és egyelőre a mi taktikánk ül sokkal jobban, és már is Lelik Réka támadhat. Nézzük, 6-43, egy gyönyörűen belöbölt labda, gyerünk Virág, meg lehet azt még szerezni, így van, vissza Ninának, 6 másodperc, Lelik el kell lassan dobni, lejár a támadidő, Lelik visszalép, tripla, rövid, nem volt jó, Takács kis Virág megy a labdáért, és sajnos nem labdát, hanem Kunai kezét üti, úgyhogy ezáltal 2, illetve falt Takács kis Virág neve mellett, ez volt a második csapatszemélyünk ebben a negyedben. Az órán még mindig 6.31, szeretném most már siettetni az időt, de ami még fontosabb, 12 pontos magyar előny. 12 pontos magyar előny, 56-44-nél, és már is hozhatja Amukamara a labdát a vendég, illetve a nigériak. Szeretném őket vendégeknek hívni, de leghívhatom is, hiszen teljesen a magyar szurkolók hazai környezetet teremtenek itt Berlinben. Egy nagyon jó csinál Amukamarától, kiteszik, majd beteszik, egy nagyon gyors passzváltás ki egészen a legkülső embernek, aki visszatette középre, de azt mondja a játékvezető, hogy bent most Juzapovics Kinga védekezése túl kemény volt, egy picit most úgy érzem, hogy változott itt a bírói felfogása végén, és amit eddig engedtek, azt egy kicsit most már fújják, no, de semmi baj, nem, dobás közben történt, igaz, ez már a harmadik csapatszemélyünk volt. Jöhet Nigéria az alaponalról. Egy könnyen ellépő ember, de hál' Istennek Juzapovics odavált. Nincs dobás, nincs könnyű dobás. Majd Juzapovics mellett belépnek, felteszik. Hát most Kálu csinálta meg szépen, kicsavarodott helyzetből, helyzet nélkül tette fel, és megjön a 2 pontos, a 10 a előny. És akkor lássuk, hogy közben a játékvezetők valamit mutatnak. Nézem, hogy közben mit mutatnak, mert megállt a játék, és akkor... biztos, hogy csere. És akkor magas ember helyett magas ember. Lement Takács kis Virág, visszajött helyette Juhász Dorka. Nézem közben a perceket, hogy mennyire járatjuk tényleg csapágyasan nagy embereinket. Takács kis Virág eddig 27 percet, Juhász Dorka 26-ot töltött a pályán, az eddig eltelt 34-ből. De még bírják a lányok, egy kicsit még bírjátok lányok. 10 pont az előny, 5 perc 59 az utolsó 6 percen belül. 6 perc ide a továbbjutástól. Nagyon szépen Juzapovics kiteszi a Honinának, a Honina leteszik oldalra, egy nagyon szép csel, Virág beteszi, beviszi nagyon szépen, és Juhász Dorka pedig bedobja a zicsert, ismét 12 pont, 58-46. Kálu itt előttem már a nigériai támadással, gyorsan támadnak, viszont keményen védekezik megint Juzapovics Kinga. Szerintem csak egyébként odaáll, felteszi a két kezét, totyog menni hátrafelé. Változatlanul azt érzem, nem tudom, Andi, te hogy látod, egy kicsit, mintha most puhult volna a bírói felfogás.
2: Meg igazából elképzelhető, hogy már a játékvezetők is, hogy ugye alapvetően a mérkőzés az első negyedet leszámítva úgy csordogál ugyanabban a mederben, kisebb, nagyobb hullámhegyekkel, hullámvölgyekkel, és lehet, hogy a játékvezetők figyelme is esetleg egy kicsit elkalandozik néha, vagy próbálják ők is úgy kezelni ezt a meccset, hogy hát jó van, most már azért hamarosan vége lesz. Én nem gondolom egyébként, hogy gond lehetne, kellőképpen ki tudjuk használni a nigériai csapat hibáit, úgyhogy szerintem ez a 10 pont fölötti eredmény, ez már így állandósulni fog.
3: Sajnos a két kimaradt büntető után legszerezték a lepattanót a nigériak, és ez a 12.9 volt, ugyanis egy jó tripla innen megint csak előlem oldalról, úgyhogy sajnos ez most nem jött jól Balogantól. Na de 5,5 perc, 58-49, 9 pont az előnyünk, és akkor még csak véletlenül se gondoljunk Sopronra és a spanyol meccsre. Tripla kísérlet, zseniális, hatalmas az örömkiáltás Török Ágnestől. Tripla itt, mondtam korábban, megvan a válaszunk mindenre. Ha tripla itt, akkor legyen tripla ott is. 12 pont marad változatlanul, 61-49, 5 perc, kereken 5 perc a mérkőzésből. Cseleznek, ijeszgetnek, egy nagyon jó védekezés Leliktől, itt most éreztem egy kis falton, a tripla kísérlet rövid, hosszú, egyszerre minden, nem jó, az a lényeg, hogy lepattan, és ki más, mint Juhász Dorka, a Honina 2-1-ben Török Ági zicser, fel kell tenni, és megvan a tripla, nem, bocsánat, a zicser, bár én is félre beszélek, jó a zicser, bár gondolkodott a labda, hogy beessene, beesett, 63-49, 14 pont, és időt is kér rögtön a nigériai edző, egyébként aki nem más, mint Rena Vakama, mint ez a 34 esztendős. Na, ilyenkor mit lehet mondani, hogy akár az egyik, akár a másik oldalon?
2: Magyar oldalon abszolút a további fókuszáltságra kell felhívni a figyelmet. Uraljuk a mérkőzést, de van még hátra majd 5 perc, okosan kell lemenedzselni ezt a 4-43-at, ami hátra van a mérkőzésből, valószínűleg másik oldalon meg még agresszívabb játékra próbálja inspirálni őket, lehet, hogy még esetleg egész pályás letámadásra is kiküldi őket, bár nem gondolnám, hogy az a csapat, aki mondjuk Korea ellen mínusz 12-be kerül az utolsó negyedbe, az fizikailag képes lesz arra, hogy itt az utolsó negyedben valami nagyon ugrásszerű változáson menjen keresztül.
3: És ha már az ugrásszerű változásról beszélünk, hát a magyar válogatott ugrásszerűen változott, és a jó irányba a tegnapi meccs után. Nyilvánvalóan Nigériát és a tegnapi ellenfelet, Franciaországot összesen lehet hasonlítani. De gyakorlatilag azt tudva, hogy ezen a mérkőzésen Nigéria, akiknek ugyancsak élethalál kérdés, tehát nekik igazából élethalál kérdés ez a mai találkozó, egyetlen egyszer tudott két ponttal vezetni, és amikor a magyarok az elejét

0: Nigéria, de tényleg most már mosolyognak a magyar lányok, a testbeszéd, meg minden tényleg arra utal, és akkor itt csak azt mondom, hogy pont, pont, pont. 4-21 a végéig, 63-49, 14 pontos az előny. Támadhat majd Nigéria, de mindössze 2,4 másodperc van most már a támadásukból, és akkor lássuk, hogy mire mennek a Kalu labdájával az oldalvonalról. Itt középen Balogun ellép, el kell dobni a triplát, eldobják, sajnos megint csak ezek a fránya előkészítetlen triplák. Gyerünk lányok, semmi baj, 63-52, 11 pont az előny, 4 perc. Egy nagyon jó váltás, én szerintem megtartják Leliklék a kezét, a bíró nem fúj semmit, majd a másik játékos kilöki, de akkor is megyünk tovább, gyerünk lányok, menjünk tovább, felemelt fejjel, próbálkozni, hadd ketyegjen az óra, végig kell játszani a támadóidőket, Lelik egy embert megver, kettőt felteszi, jó a kosár, és ott van a plusz egy! Ott van a plusz egy dobás! Nagyon szépen egy embert, két embert megvert Leliklék, ha nem érdekelt, hogy ráncigálták, hogy odaütötték, hogy kilökték, akkor is feltette estében, 65-52. Na, így van, 13 pont. Az utolsó 4 percen belül, és akkor lássuk, most egy picit mindenki megnyugszik, Lelik felteszi, kosara tökéletesen szépen, kivitelezett dobás, 66-52, ismét 4 pont. A szokásos kívánsága Móhajom, hármas itt, 3 pontot másik oldalon. És így is van, szurkoljon mindenki, itt is, otthon is, mert nagyon jól állunk. Jöhet a következő nigériai támadás, lássuk, kiteszik, tiszta tripla kísérlet, de most ezután nem, mert odaáll Lelik, és nagyon szépen elviszik közben mellette, de már is rohanunk tovább, jó a dupla, de próbálunk gyorsan indulni, nem baj lányok, meg kell állni Lelik kezében a labda, és így is van, meg is állunk. Juhász Dorka kijön megint egészen, Török Ági kérné, de nem ő kapja, Lelik. A magyar közönség ismét a két oldalon szólongatja egymást, egy feltett lapos labda, Takács Kisvirágot ezúttal kizárják, nem tudja megszerezni a lepattanót, nincs magyar pont, 3-14, 66-54, 12 pont. Most sajnos itt is egy, hát innen hál' Istennek, szerencsére innen jónak tűnt kaludobása, de átlöbölte a gyűrű felett, viszont odaütöttek neki, ezúttal a személyi hiba Josepovics Kinga neve mellett, ez már a negyedik neki, illetve bocsánat, ezúttal Lelik Réka neve, de neki is a negyedik, úgyhogy szép lassan itt most már ülnek a személyek mind a két oldalon, ránézek a táblára nekünk, illetve nálunk Josepovicsnak és Leliknek van 4-4, ugyanezek a számok. A két kulcsemberdil egyébként nigeri oldalon, tehát a csapatkapitány Okonkwo, illetve Kalu az irányító és a legponterősebb játékos. Csak így tovább, hölgyek, csak így tovább, nigériai hölgyek, asszonyok, az első dobás nem jó, nincs meg az első büntető, nem csökken a különbség, 66-54, 3-11-el a vége előtt. Lássuk a második dobást, ez felteszi, ez ezúttal jó, 66-55, 11 pont, és időkérés. Na lássuk, mit tudunk most kitalálni az utolsó 11 perc, az utolsó 3-11, de én azt hiszem, hogy nem is kell semmit kitalálni. Hát kitaláltuk a frankót, tegyünk mindent ugyanúgy, ahogy eddig, nem igaz, Andi?
1: Abszolút. Ez a meccs, ez nem elkiaválva, de zsebbe van. Továbbra is türelmesek és okosak vagyunk, a két centerünk zseniálisan játszik, mind a kettő 17 pont 14 lepattanónál jár, úgyhogy torony magasan húzó emberei ennek a mostani válogatottnak, elbírják a játékperceket, most azért jóval többet játszanak, mint tegnap, de elbírják, pontosan tudják, hogy holnap pihenőnap van, úgyhogy ez a meccs megvan, megvan a továbbjutás, és akkor már Korea ellen lehet azon, lehet abban bizakodni, hogy mondjuk egy második hely is elcsíphető a csoportban.
0: Egyébként visszatérve arra a második helyre, ugye a magyar csapat a B csoportban szerepel, és már annyiszor emlegettük Dél-Korea, Nigéria, Franciaország társaságában, és ugye az a második hely egyébként jó nekünk, az nem feltétlenül biztos, hiszen ugye majd ebből a csoportból a második és harmadik, az A csoport másodikjával és harmadikjával játszik körbe, vagy ugye keresztbe, azért, hogy a nyolcad döntőből a negyed döntőbe juthasson, és bizony ezek után, hogy ma hatalmas meglepetésre, hát bizony Spanyolország kikapott Malitól, itt azért abban a csoportban bármi lehet. Ráadásul tegnap a németek nagyon nem voltak meggyőzőek, tehát a japán ellen sem lefutott még az a mérkőzés, tehát tényleg abban a csoportban lehet eső, lehet sár, tehát hogy hogyan járunk legjobban, egy biztos, ma nyerni kell, megvan a továbbjutás, és akkor már nem kell számolgatni. De jöhet az újabb magyar támadás 3 percen belül. Leliket megint megakasztják, nem igaz egyébként, mondom azt, hogy mindig ez a játék, hogy Lelik elmenne, bal kézzel megakasztja Okonkwo, és fogja a fejét, hogy a játék ezt lefújta. Hát valóban meg

0: Lepődhet, hiszen eddig 10-ből 9-en nem fújták le neki, most végre lefújták. Na kérem szépen uraim, köszönjük szépen Johnny Batista, ugye megint csak Puerto Rico-i újember ezen az oldalon, végre nekünk kedvezett, és ha azt is mondtad Andi korábban, hogy csordogált a mérkőzés, és talán lefutott, talán a játékvezetői trió vagy a négyes azt mondta, hogy legyen egy kis izgalom a végén, köszönjük szépen, ne legyen izgalom a végén. Ne legyen izgalom a végén, 2-50-nel a vége előtt egy eladott labda viszont a Huninától, és támadhatnak a nigériak egy gyors. Szerintem jó, viszont most a másik játékvezető mondja azt, hogy nem jó az a blokk, és bizony a két pont ott van, viszont Takács Kisvirág nevéhez még oda kell egy labda, egy szabálytalanság is, ezért most kár, ezt én is úgy éreztem, hogy nagyon szép sapka volt, de hát a dobás ettől függetlenül bement, 2+1 dobás jött a nigériai részről, 66-57. Még mindig 9 pont az előny, de volt 14 is, úgyhogy gyerünk lányok, és ebben ezt a negyedet egyelőre Nigéria 15-14-re nyeri, sőt most már 16-14-re, és mutatják, hogy gyerünk, egész pályás letámadás. Na most nagyon okosan, 2-40, és mondom, hogy nagyon okosan, ahol Nina ismét labdát ad el. Ahogy tegnap kezdte a franciák elleni meccset, Nina most egyelőre úgy zárja. Gyerünk lányok, nincs baj, Messi tripla nem lehet jó, kipattan, köszönjük szépen, és úgy érzem Juhász Dorka ütötte ki, így is volt. Ő azt kéri, hogy szeretne egy challenge-et, videózzák meg. Völgyi Péter mutatja, hogy ő is szeretne videózni, és meg is videózzák. Mondom én, na nézzük, megvideózzák? Igen, megvideózzák bizony, hiszen Juhász Dorka valóban ért a labdához, de hát ha ő ütötte ki, akkor minimum azért, mert ütötték a kezét, és ezáltal ment ki az alapvonalon a labda. Úgyhogy most lehet egy kis tanácskodás mind a két oldalon. 66-58, még mindig vezetünk, ugye 8 ponttal, de most már mindössze 2,5 perc van, és itt most ez nagyon fontos, hogy kié lesz a labda. Támadhatunk mi tovább, vagy jöhetnek ismételten. Lehetnek ismételten a nigériaiak. Lássuk, hogy mire megyünk. A játékvezetők még mindig videóznak, az eredményjelző még mindig 66-58, és nagyon jó ezt lát. Most egyébként mindenki feszülten, a nézők is nézik, meg hallgatják, hogy mi történik, és akkor jöhetünk majd 2,5 perccel a vége előtt, és egyébként, ha megint csak azt nézem, hogy ezt a mérkőzést eddig gyakorlatilag minden negyedet megnyert a magyar válogatott, 21-13-mal kezdtük, ezt hozzátettünk még 2 pontot a második negyedben, a harmadik negyed végére Nigéria egára hozta azt a negyedet, sőt most már vezet, tehát egy icipicit elkezdtek följönni mindig a negyedek végén, de volt már 14 pont is az előnyünk, most pedig 8-al vezetünk, és azért az a 2,5 perc bizony még hosszú idő. Kulcskérdés lesz majd az, hogy ki maradhat a pályán, és közben egy nagyon-nagyon jó hír, hogy Okonkwo, tényleg a nigériai kulcsjátékos, a legtapasztaltabb embere 17 ponttal és 6 lepattanóval már kipontozódott. Tehát ő már nem léthet pályára, és egyébként 30 perccel ő volt a második leginkább foglalkoztatott nigériai játékos. Úgyhogy lássuk akkor, hogy mi a döntés. A döntés pedig az, hogy Nigéria hozhatja a labdát. Tehát valóban az az ítélet, hogy Juhász Dorka kezéről ment ki a labda, és akkor felhasson a mindent bele. 2,5 perc, 8 perces magyar előny, de Nigéria már a legjobbja nélkül, aki kipontozódott. Ezt a támadást nagyon ki kellene védekezni, lányok, de közben egy könnyen feltett labda, és Muszától ott az újabb dupla, 66-60, ismét 6 pont a különbség, most nagyon ésszel Studer Ágnes Juhász Dorkának teszi, Studer visszaképti a labdát, és akkor nézzük, 13 másodperc a támadásból egy elzárás Takács Kisvirágtól, Takács Kisvirág visszakapja, Török Ági most nagyon-nagyon kinyomnak minket, kitolnak minket, egy belöbbölt labda, be kell dobni Dorka az icert, felteszi, bedobja, ellökik, de nem fújnak a játékvezetők, nem baj, 2 pont itt van a zsebben, 68-60, az utolsó 2 percen belül. Kaluvesz megy be 3 ember között, kígyózik jobbra, kígyózik balra, addig-addig szalad rá, amíg valaki hozzá nem ér, és ha már valaki hozzáér, akkor ez most már itt a mérkőzés mégén falt, úgyhogy jöhet 2 dobás. Jöhet 2 dobás nigériai részről, nyilván elfogult vagyok, és szeretném azt mondani, hogy ez nem volt az, de hát nyilván az volt, pláne azért, mert a játékvezetők megfújták, úgyhogy 2 dobással jöhet ismét Nigéria. Lássuk az elsőt, nagyon hosszan készülődik a nigériai hölgy, ő is elpróbálja a dobást, megpörgeti a labdát a kezében, felteszi, első ránézése jó, és bizony jó, úgyhogy ez is jó, 68-61, ismét 7 pont csak a különbség. Lefredjük, volt már 14 is itt a negyedik negyedben, meg kell állítani. Ráadásul ebben egyedben már 19 pontot engedünk Nigériának, messze a legtöbb eddig a mérkőzésen. Most ezt a védekezést nagyon rendbe kell tenni, és jó a második is. 20-16-ra nyeri ezt a negyedet Nigéria, 68-62, 4-6 ponttal. No már számon is le tudok, meg a szemem is talán bekönnyesedik, de lássuk. Lelik nagyon szépen tovább megy, és akkor leteszi a sarokba Takács kis virágnak, Lelik visszakapja. 1-40 a végéig, 10 másodperc a támadóidő. Egy picit most elől is tanástalanak tűnünk. Kiszorítják egészen Leliket, Juhász Dorkát egy az egyben megpróbálja. Oda passzolja Takács kis virágnak, aki nem tudja elkapni. Félreértés megint csak a két magyar lány között. Másik irányba lépett Takács kisvilág, másik irányba ment a labda. 1-32, 6 pont, és ismét jöhet Nigéria. Jaj, de sok még az a 92 másodperc, jaj, de sok. De az a 6 pont pedig, jaj, de kevés. Sokkal jobb lenne, hogyha 30 másodperc lenne és 14 pont. Lássuk a nigériai támadást. Balogán kapja meg, kilép egészen, Kalu elzár. Nézzük, hogy mire mennek most. Balogán fölteszi a triplát, rövid, gyerünk, Dorka meg kell szerezni, Dorka megszerzi, viszont kiütjük a kezéből, és ezúttal Musza ellenfújnak, már legalábbis a labdát illetően, hogy ő ütötte ki, nem Dorkáé volt az utolsó érintés, jöhetünk oldalról. 1-18, Török Ági le, nézzük a pályán, Juhász Dorka a pályán, Kányási Veronika jött be, Stúder Ágnes, Lelik Réka, Takács kis virág. Lássuk ezt az utolsó másfél percet, egy nagyon szép zárás, meg kell dobni ezt a középtávolit, és nem jó, megint feltehettük volna közelről az ígyszerteljet, kitesszük középtávolira, ami nem jó. Az utolsó perc kezdődik rövidesen 5-4-3 másodpercen belül, 68-62, viszont nem jó a nigériai dobás sem, majd egy könyökös Studer részre, de nem fújnak a bírók, nem baj, 56 másodperc, szeretem látni, hogy már pörög az óra, az előnyünk 6 pont, és legalább egy maradjon meg a végére, az a lényeg. Egy újabb eladott labda, mondom én, de hát megint csak egy egészen hihetetlen, hogy Takács kisvilág kezét fogják, nem tud a labda után nyúlni, kimegy az oldalvonalon kívülre, és a játékost azt mondták, hogy se baj, akkor jöjjön Nigéria. 68-62, 47,1 másodperccel vége előtt Nigéria kikéri utolsó idejét. Andi, azt mondtad, ez már eldőlt. Eldőlt?
1: Azt gondolom, hogy eldőlt. Kell egy kis izgalom itt a végére, hogy a nézőknek újra búzusa az egekbe legyen. Nagyon, nagyon olyan volt a mérkőzés folyása, hogy úgy nagyon izgulnunk nem kellett. Most az nem baj, hogy itt a mérkőzés végén egy picit megint mindenkinek mondjuk 120 fölé menjen a búzusa. Szerintem lemenedzserik a lányok ezt a mérkőzést, és meg lesz a győzelem. Természetesen a továbbjutás abban az esetben lesz meg, hogyha a franciák mindenkit megvernek ebbe a csoportba, és senki nem okoz meglepetést a franciák ellen, de ezt mondjuk egy olyan 98%-os biztonsággal vehetjük, úgyhogy ennek tudatában lehet azt mondani, hogy itt a győzelem esetén megvan a továbbjutás.
0: Természetesen valóban még számítunk arra, hogy Franciaország nagyságrendekkel jobb játékerőt képvisel, mint Korea. De hát ugye láthattuk ezt a mai első mérkőzésen is, amikor mindenki azt gondolta, hogy Spanyolország nagyságrendekkel jobb játékerőt képvisel Mali ellen, aztán tessék, az afrikaiak megnyerték azt a meccset. De azért én azt gondolom, hogy Franciaország van annyival jobb, mint a spanyolok, és tényleg Mali is remélhetőleg jobb, mint Korea. Na, de hát ez majd kiderül. Lényeg a lényeg, nyerjük meg ezt a mérkőzést, és akkor azért az esetleges körbeverések miatt Nigéria egy nagyon nagy irányú vereséggel, plusz egy ellenünk vereséggel azért a magyar csapat egy nagyon-nagyon-nagyon nagy. Én megkockáztam, hogy 99,9%-os esélye lenne. Na de van még vissza 47 másodperc, először ezt a meccset meg kell nyerni. Jönnek a nigériak, Kalu leteszi jobbra, nézzük, Kalu tripla, nem, leteszi a sarokba, innen majd a tripla, Balogán, nézzük, jó a tripla sajnos, 38 másodperc, 68-65, 3 pont a különbség, egész pályás kitámadásra jönnek a nigériak, viszont el tudjuk tenni, gyerünk, át kell vinni a labdát, így van, Kányási Vera leteszi Leliknek, lefejezi, kérem szépen megint, mutatja a játékosuk, ez egészen ilyetlen, hogy McCulley folytonosan ezzel a challenge, hogy bal kezével beakasztja a játékosaink vállát, nyakát. Hát most egész egyszerűen letarolta a mieinket, de hát maradt a szabad dobás, vagy maradt, illetve a negyedik csapat személy, tehát még csak nem is dobhatunk, a fene vigyel. Na mindegy, lássuk, 3 pont az előny, 30 másodperc az idő, 16 a támadó idő. Lelik kezében a labda, végig kell játszani a támadást, nem szabad eladni, nem szabad könnyűt kapni, és még kérdezben nem dobjuk be a labdát 5 másodpercen belül. Ez egészen hihetetlen. Nem nem dobjuk be a labdát ott másodpercen belül, elveszik a játékvezetőt, jöhet Nigéria, és az egyenlítésért támadhat, akkor, amikor 31 másodperc van vissza. Lássuk a nigériak dobását, ők is most hátra teszik, 20 másodpercig támadhatnak, 27 az órán. Ezt a támadást valahogy ki kell védekezni. Balogán nagyon messze a tripla, ráteszi, nem jó, és a lepattanó nagyon szépen egyszerre, együttes erővel, miközben lefejezik szegény Studeragit, egyszerre fogta meg a levegőben a két magyar ember, Juhász Dorka és Tokás Kisvirág, és ez most már ötödik falt, lássuk, hogy kinek mondanak szabálytalanságot, de igazából teljesen mindegy, miután gyakorlatilag letaglózták Studeragit, ő majd dobhat kettőt, 14 másodperc, 3 pont az előny. Gyerünk Ágica, gyerünk Ágica! Ezeket most gólra kell váltani, pontra kell váltani. 14 másodperc, 3 pont. Egyébként a falt ezúttal, ha jól látom, Balogán nevén elé kerül, de teljesen mindegy. És nem jó az első dobás, gyerünk Struder Ágnes, be kell dobni a másodikat, semmi baj, Lelik megveregeti a vállát. Legalább még egy pont kell, hogy legyünk egy biztos hát erőnyben, hogy egy tripla ne legyen elég hosszabbításra mentre mérkőzést. Studer második dobása jó, 69-65. Nem kell triplánál szabálytalankodni, ez a legfontosabb. Ráteszik a triplát, de olyan rövid, hogy még csak a gyűrűt meg a hálót sem találja el. 4 másodperc a mérkőzés, végig jó a kettes, 3 másodperc időt kell kérni, így is van. Időt kell kérni, így is van Völgyi Péter kikérdezését, és még mindig van egy időkérése. 69-67 a magyar előny, 3.0 a táblán a visszajövő idő, és mi támadhatunk. Hát ha az előbb azt mondtad, Andi, hogy 120 az emberek vérnyomás, az enyém 180, ti hogy vagytok a stúdióban?
1: Meg kell, hogy mondjam, nekem nem ment mondjuk 128 fölé, nem tudom, én valamiért biztos vagyok abban, hogy ez a meccs megvan.
2: Nem, hogy 128, 118 fölé nem ment.
1: Jó van, nézzékkel akartam egy kicsit túlozni. Nem tudom, nekem az egész meccs folyása olyan, hogy jó, természetesen te ott vagy a helyszínen, azért teljesen más az egésznek a hangulata, de az egész, a játékképe az számomra olyan, hogy ha a vége nehézkes is lett, de biztos.
0: És azt mondod, hogy a vége nehézkes is lett, hát én úgy fogalmazok, hogy a vége nehézkes is lesz, vagy még mindig nehézkes. 3 másodpercünk van, ezt a labdát most 5 másodpercen belül be kell dobni az oldalvonalon. Nincs más megoldásunk. Studer Ágnes megy le az oldalvonalra, és elvégezzük a támadást, majd a bedobást a nigériai térfélről. Lássuk ki az, aki kérheti majd a labdát nálunk a pályán. Tokács Kisvirág, Kányási Veronika, Studer Ágnes, aki bedobja, Lelik és Juhász Dorka. Szoros emberfogásban nézzük, ki tud ellépni, el tud lépni, gyerünk, be kell dobni, most így is van, Lelik bedobja, megöleli a labdát, odaütnek neki, itt a sarokban nagyon szépen, hiába csapdázták be, Musza odaütött neki. És akkor én úgy gondolom, hogy két dobás itt egy kicsit így is van, tehát mindenki furcsán néz, mintha valami történne, de hát egyértelmű volt a szituáció, megülhette a labdát, odaütöttek neki 1.7, azaz 1.7 másodperc a végéig, 69-67, és kettőt dobhatunk. De ez még mindig nem életbiztosítás. Egy pont nagyon kéne, kettő pedig azt hiszem, hogy elég lenne. Első dobás zseniális, nagyon jó, pontos, szép, a legszebb büntető, amit ma láttam, meg talán egész életemben. 13 pontos Lelik. 70-67. Jön a második is jó, azt hiszem most már elmondhatjuk, hogy eldőlt, hadd dobjanak, ha akarnak félpályáról, dobnak is félpályáról, nagyon nagy homály, nem számít, megmaradt 4 pont abból a 14-ből, amit a magyar csapat összekovácsolt, és végeredményben elmondható, hogy joggal ülelkeznek itt előttem a magyar lányok, hiszen itt Berlinben az világbajnokság második csoportmérkőzésén a magyar válogatott 71-67-re legyőzi Nigériát, teljesen megérdemeltem, hiszen nagyszerűen kezdtük a mérkőzést. Egyre nőtt az előny, és ugyan valóban a végén talán már mi és a kedves nézők vérnyomása is felment 118 fölé, de ebből a 14 pontos előnyből 4-et megtartottunk a végére. Ezzel a magyar csapat nagyon-nagyon nagy lépést tett a továbbjutás felé. Most egy nap szünet következik, lehet egy nagyot pihenni, és akkor hétfőn jöhet egy újabb sorsdöntő meccs, hiszen amennyiben megverjük Dél-Koreát, akkor egészen biztosan legalább a csoport második helyén végzünk, és akkor már ténylegesen meg lesz a továbbjutás. A miénktől megint csak kiemelkedett Juhász Dorka 19 pontjával, 16 lepattanójával, Takács Kisvidág 17 pont, 14 lepattanó, de a végére lelikték a 14 ponttal Károly Andi kérdésére, a kisemberek részét is oda tette, úgyhogy egy biztos, a magyar női válogatott 24-28 év után itt van a VB-n, meccset nyert, és nagyon jó eséllyel tovább jut a csoportjából, ezzel Berlin most búcsúzik a Szó stúdiói.
2: Nyelvi Gergelynek köszönjük szépen, de csak átmenetileg búcsúzik Berlin, úgyhogy várjuk majd természetesen a friss ropogós interjúkat. Minden jó, ha a vége jó, mivel jelenleg is zajlik a Formula 1-es olasz nagydíj időmérő edzése, hát ez Forma 1-es nyelven azt lehetne mondani, hogy rajtcélgyőzelmet arattunk. Egyetlen egyszer a meccs elején volt, amikor 2 ponttal a nigériai csapat vezetni tudott, de hát most nem akarlak kiadni, nem, hogy 118-at nem ért el, 100-at se, de mondom, nem adlak ki az okosórád elárult helyetted is. Na, szóval Andikám, ez egy nagyszerű győzelem volt, komolyodjunk meg, minden létező, meg nem létező kalapot is emeljünk a csajok előtt.
1: Én kiadom saját magamat, mert ez bizonyítja azt, hogy egyáltalán nem aggódtam a mérkőzés lefolyása miatt. 72 volt a pulzusom. Úgyhogy tényleg rajtszérgyőzelem. Ha a vége nem is lett magabiztos, de jól menedzselték az utolsó pillanatig a lányok ezt a meccset.
2: Egyetlen egy helyen volt egy nagyon-nagyon pici izgulnivaló, talán itt, amikor az időkérés, az utolsó nigériai időkérésnél sült ugye a tripla, és még volt hátra majd csak 40 másodperc, ott lehetett egy nagyon picit izgulni, de ezt leszámítva egyébként ez tényleg egy gyönyörű győzelem.
1: Gyönyörű győzelem, és nagyon jó azt látni, hogy rengeteg magyar szurkoló van kint, nagyon sok ismerősöm is kint van, nagyon-nagyon jó hangulatot csinálnak, ismét Juhász Dorka lett ennek a mérkőzésnek a legjobb játékosa.
2: Na beszéljünk az egyéni teljesítményekről, bár ez egy csapatsportág, és tényleg a nagybetűs csapat érdeme a mai siker, hiszen mindenki, még ugye Széki Barna Judit is ugye pályára lépett, és majd csak 3 percet a pályán töltött. Na de, hát a Juhász Dorka 19 pont, 16 lepattanó, egészen extra jó teljesítmény. Ezzel egyébként a mezőny legeredményesebb, és sőt legjobbja lett.
1: Igen, és mindezt úgy, hogy egyébként nem az volt ami lejött a játékról, hogy csak a Dorka, a Dorka, a Dorka, hanem mindezt tényleg nagyon szépen belesimulva a csapat játékába érte el, és hát nem szabad elmenni szó nélkül Takács Kisvirág teljesítménye mellett, aki 17 pont, 14 lepattanót szedett. Az a tavalyi Valenciába igazolása szezon felénél az nagyon-nagyon jót tett neki, és nagyon magabiztos lett, tényleg vezéregyénisége lett ennek a válogatottnak, és tényleg olyan teljesítményt tud ő is letenni a pályára Dorka mellett, hogy le a kalappal.
2: Takács Kisvirág 17 pont, 14 lepattanó. Egészen döbbenetes. Volt ugye az utolsó másodpercekig, volt egy olyan szakasz, amikor nagyon hosszú ideig fej-fej mellett álltak ugyanannyi pont, ugyanannyi lepattanóval. Lelikrék a 14 pont, 2 lepattanó. Hát a három kulcsember, mind a hárman több mint 30 percet voltak a pályán, de hát holnap szünnap, úgyhogy ez ma belefér, bele kellett, hogy férjen. Amiről a meccs elején beszéltünk, nem véletlenül voltál ennyire nyugodt, mert hogy tényleg minden úgy történt, akkor történt, és ahogyan történt, ahogyan kellett.
1: Ez pontosan így volt, és igazából, ahogy beszéltük is itt a mérkőzést megelőzően, ugye mondtam, hogy 8-10 emberrel fogja lejátszani ezt a meccset Völgyi Péter. Lehet, hogy Barnai Judit játszott 3 percet, de az nem volt annyira számottevő, tehát 9.
2: Ezt csak azért mondtam, hogy a nagybetűs csapatról, amikor beszélünk, az az ember is, aki idézőjelesen mondom, kiegészítő ember, tehát ővele zárul a sor. Beszéltünk ugye a legeredményesebb, a legjobb, de hogy mindenki, ha csak abban a 3 percben is, de azt a részfeladatot, ami miatt ott föl kellett mennie, hogy a társa tudjon egyet fújni, hogy nem tudom, ő ráüssék a faultot, stb. Tehát tényleg A-tól Z-ig bezárólag mindenki.
1: Ez így van, és azokról se szabad megfeledkezni, akik nem kerülnek pályára egy ilyen meccsen, mert hogyha olyan személyiségek ülnek a padon, akik a pályán lévő játékosokat spanolni tudnak a kispadról, és hogyha nem, és kinézel a kispadra, akkor nem azt látod, hogy ott puffog, hogy nem kerül pályára, hanem telitorokból hajtja a többieket, akkor pontosan ugyanolyan fontos tényezői a mérkőzésnek, mint azok, akik pályán vannak.
2: Na, összességében ez a győzelem mit jelent? Gergő azt mondta, Nyágúj Gergely kollégánk, hogy már szerinte biztos a továbbjutás, ugye matematikailag még nem, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy szinte biztos a továbbjutás, ugye egy szünnap jön most, mit takar ez a matematikailag, meg gyakorlatilag közötti különbség?
1: Hát ugye matematikailag...
2: Azt kell, hogy a franciák nyerjenek Korea ellen.
1: Igen. Igen, hát lényegében gyakorlatilag is az kell. Ugye, hogyha nem nyernének, akkor lehetne számolgatni még különböző körbeverésekkel kapcsolatban. Így, hogy nekünk van egy győzelmünk, Koreának van egy győzelme, Nigériának nincs egy győzelme se, és nekik még az utolsó nap Franciaország ellen nagy valószínűséggel még egy vereségük lesz, tehát akkor az egyetlen kieső csapat a csoportból az megvan, Nigéria személyében, és innentől az utolsó meccsünkön Korea ellen
2: a második vagy a harmadik hely lesz a kérdés.
1: Az dőlhet el, igen, hogy ki lesz a második vagy a harmadik.
2: Mit jelent a magyar női kosárlabda számára ez a világbajnoki siker? Önmagában ugye eddig arról beszéltünk, hogy eltelt, hát fölnőtt egy-két generáció, azóta, mióta legutóbb a magyar női kosárlabda válogatott világbajnokságon szerepelt. Ez, hogy most győzelem is van, ez jó eséllyel továbbjutást ér. Mit jelent?
1: Ez igazából számomra azt jelenti, hogy az a munka, amit ők elkezdtek Völgyi Péterrel, az beérik. Azt Völgyi Péter is nyilatkozta, hogy az igazán nagy, hogy is mondjam, feladat nekik, az majd az EB-selejtező lesz. Mert ugye ide kijutottunk, itt teher nélkül.
2: Ez egyfajta jutalomjáték?
1: Ez itt igen. Ez itt én azt gondolom, hogy bármi történik innentől kezdve, igazából idáig is, ez jutalomjáték. Ott vagyunk a világbajnokságon 28 év után, teljesen mindegy, mi történik, mi ezzel nyertünk. De igazán nagyot akkor nyerünk, hogyha ezt a játékot majd az EB-selejtezőre át tudjuk vinni, és kijutunk a 27-es Európa-bajnokságra, mert onnan az első öt csapat az olimpiai selejtezőn vesz részt. Ami az igazán fontos feladat.
2: Ugye ezt te magad is említetted, bár gyorsan szóltam, hogy egy kicsit recseg a mikrofonot. Na, viszont Nyágúj Gergelynél interjú alany, mert úgyhogy a recsegő mikrofon helyett megyünk Berlinbe a helyszíre. Gergő, te jössz.
0: Iványi Dalma velem szemben, hát hadd gratuláljak, és akkor nem is jöhetett volna jobb alanyád velem szemben elsőként, hiszen 28 éve Berlinben ott voltál, ott voltatok, 28 év után ismét itt vagytok, és ne kiabáljuk el, de gyakorlatilag biztos-e vehető a továbbjutás a csoportból. Gratulálok!
3: Nagyon szépen köszönjük az egész csapat nevében. Óriásit küzdöttünk ma. Első győzelem a világbajnokságon, remélem nem az utolsó. Nagyon nagy karaktert mutat a lányoknak, és hatalmas szívet, hogy a tegnapi vereség után felálltunk, és tényleg 24 óra se telt el, és egy ilyen produkciót raktunk ki a pályára. Elsősorban fizikálisan volt megint óriási a küzdelem, ma sokkal fegyelmezettebbek voltunk, és tényleg még hogyha voltak is hibák, és itt a végére egy kicsit izgalmassá tettük, de a szívünk az végig a helyén volt, és csapatként küzdöttünk. Nagyon-nagyon örülünk neki, és tényleg az volt a célunk, az a célunk, hogy megmutassuk magunkat, a legjobbat hozzuk ki, és hogy jussunk tovább a csoportból, amihez ez egy óriási lépés.
0: És egyébként a stúdióban az egykori csapattársad Károly Andra azt mondta végén is, hogy hát neki azért 118-ig is felment a vérnyomása ott a stúdióban, az enyém inkább a 180-at verdes, de úgy tűnt, hogy tényleg a tegnapi mérkőzés egy teljesen más nap volt, és pontosan tudtátok, mi a terv, és a lányok zseniálisan végrehajtották, fantasztikus védekezéssel.
3: Igen, mindenképpen, ugye ezt mi is kihangsúlyoztuk, bár túlságosan nyomásra akartunk tenni a csapatnak, hogy ma óriási lépést tehetünk meg a továbbjutás fele, de én azt gondolom, hogy ez ezt a lányok tudták anélkül is. Talán ez a tét is okozta azt, hogy egyszer-kétszer belehibáztunk, illetve itt a végén egy picit azért a VB rutintalanság is belejátszott, nagyon elfáradtak a lányok, tényleg ilyenkor már semmi oxigén nincs az agyban, úgyhogy nagyon nehéz jó döntéseket hozni, de mint ahogy az előbb is mondtam, a szívünk, az akarat, az alázat, az mind ott volt, és én azt gondolom, hogy mindenképpen megérdemelten győztünk ezen a mérkőzésen, mert sokkal többet tettünk érte, mint az ellenfél.
0: És engedlek is mindjárt ünnepelni, csak tényleg egy megjegyzés. Az elején még a stúdióban azt mondták, hogy ma nyugodtan lehet csapágyasra járatni a sztárjainkat. Hát csapágyasra járattátok őket, és hozták is, amit kellett. Viszont jön egy nap pihenőnap. Lehet már, kell már gondolni Kóra ellen a hétfői meccsen, vagy most az örömé és a pihenésé a következő szó?
3: A kettő együtt, ugye ez a szép a sportban, hogy ha esetleg vereséget szenvedsz, akkor az gyorsan el kell felejteni, mert jön a következő megmérettetés. Ha győzöl, akkor viszonylag röviden tudsz ünnepelni, de én azt gondolom, hogy ez most egy nagyon nagy önbizalmat és magabiztosságot tud adni a lányoknak és a csapatnak, úgyhogy egy picit mindenképpen kiélvezzük, most az öröm pillanatai vannak, viszont már a mai nap el kell kezdeni gondolkodni a folytatáson.
0: További sok sikert, még egyszer gratulálok, folytatás hétfőn Kora ellen, sok sikert, köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Nyágúi Gergelynek egyelőre köszönjük szépen. Hát itt azért mi jóval nyugodtabban, mint ahogy Dalma érte meg ezt a helyszínről. Sok minden elhangzott, tényleg ez a kettőség, azért gondolom én, hogy akármennyire is persze profi sportoló, de szóval egy győzelem az győzelem. Tehát itt azért most legalább ez a mai délután ez még erről szól, hogy itt most mindenki örül neki, viszont Josipovics Kinga ott van Nyágúi Gergelynél, úgyhogy utána tudsz majd reagálni erre. Andi Gergő, tiéd a szó.
0: Kinga, gratulálok, ma mindenki hozzátette a részét, egy picit még talán azok is, akik ma ezúttal nem szálltak be, csak ketten voltak ilyenek, de ugye azt mondtuk korábban, hogy a nagy embereknek ma fel kell venni a versenyt a nagyon erős, fizikálisan nagyon erős nigériai csapattal. Én mégsem éreztem úgy, hogy ők fizikai fölényben lettek volna. Neked hogy tűnt ez belülről, a pálya mellől?
4: Azt gondolom, hogy voltak pillanatok, amikor nagyon fizikálisak voltak, viszont ezekben a nehéz pillanatokban is az az erősségünk, hogy tényleg együtt maradtunk és csapatként tudtunk ellenük küzdeni, ez szerintem megmentett minket, és tényleg a végsőkig 40 percig küzdöttünk.
0: Egy picit hadd menjek vissza az időben, májust írunk, és készülsz az érettségére, azóta magyar bajnok lettél, most pedig VB-n meccset nyertél a magyar válogatott tagjaként. Egyáltalán nem is tudom, hogy fel lehet ezt tenni azt a kérdést, hogy érzed magad?
4: Hihetetlenül jól érzem magam, és annyira hálás vagyok, hogy tényleg így lehetek, és ezt megtapasztalhatom velük, és annyira hiszek benne, hogy meg tudjuk csinálni, és nagyon örülnék, hogyha tényleg itt lehetnék, amikor eljön az a pillanat, hogy átbillenünk, és meg tudjuk csinálni.
0: Kérlek, ne sírj, mert akkor én is fogok. Nagyon-nagyon gratulálok. Most jön egy pihenés, egy pihenőnap. Nagyon rátok fér, mert ma tényleg mindenki hozzátette magáét, és azért Kóra ellen sem lesz sokkal könnyebb, hiszen ugye a Dél-Korea ugyancsak megverte Nigériát, nincs még meg 100%-osan a továbbjutás, de amennyiben ma a franciák megteszik azt a szívességet, hogy legyőzik Dél-Koreát, akkor már lehet hivatalosan is ünnepelni. Ez egy nagyon nagy szó.
4: Igen, szerintem hihetetlenül jó dolog az, hogy most itt ezt meg tudtuk csinálni, és az, hogy ezt itt bebizonyítottunk ezzel, akkor a lendülettel fogunk tudni holnap, vagy hát holnap után belemenni a következő meccsben, és ez szerintem nagyon nagy dolog, úgyhogy megyünk tovább, és igen.
0: Kinga, a magyar válogatott centere, minden szó szerint is, meg mindenképpen felnézünk és felnézek rád. Még egyszer nagyon-nagyon gratulálok, és további sok sikert, jó pihenést!
4: Köszönöm szépen!
2: Nyágúi Gergelynek köszönjük szépen. Na Andi, akkor először is, amit Kinga mondott, arra reagálj kérlek, és akkor utána visszakanyarodunk arra, hogy ez a délután gondolom én azért most még lehet az ünneplésé.
1: Igen, igazából összeraknám az egészet.
2: Miért hogy nem másod fel, ne szaladjon közben,
1: nem, figyelj rá. Nem fog. Tényleg a csapat minden egyes tagja hozzátette ehhez a mai mérkőzéshez, attól függetlenül, hogy mennyit töltött a pályán. Tényleg arra számítottunk, hogy a fizikai fölénye nagyobb lesz a nigériaiaknak, de ez egyáltalán nem látszott a mérkőzésen. Kinga is úgy tudott beszállni a meccsben, hogy jó, igaz, hogy neki már azért volt egy tapasztalata ilyen téren a világbajnoki selejtezővel, hogy nem azt mondom, hogy teljesen magabiztos volt, de nem látszott rajta az, hogy ő egy 18 éves fiatal. Úgyhogy maximálisan elégedettek lehetnek magukkal. Az, hogy a nap hátra levő részre, az mindenképpen a fő, az a regeneráción lesz innentől kezdve, meg még a holnapi napon is, amellett, hogy holnap valószínűleg lesz edzés, de akkor már igazából így dobnak egy kicsit, meg lesétálják a koreaiaknak a figuráit. Nagyjából azt, hogy 12 méteren passzolgatnak, és eldobják a három pontost. Jó, ennél azért kicsit bonyolultabb. De én azt gondolom, hogy nekünk fekszik az ázsiai játékstílus, legalábbis az, amit Japán és Korea játszik. Ugye Japán már kétszer megvertük, egyszer azon az ominózus olimpiai selejtezőn, egyszer a tavalyi, vagy az idei VB selejtezőn. Náluk én azt gondolom, hogy Korea egy fokkal gyengébb csapat, úgyhogy tényleg a holnap utáni meccs az arról fog szólni, hogy másodikok legyünk ebben a csoportban, ami nagyon nagy szó.
2: Mennyire nagy szó? Mert mondod, hogy nagyon nagy szó. Ugye beszéltünk ennek az egésznek a jelentőségéről. Azért persze egy győzelem után sokkal könnyebben formálja az ember a szavakat, meg sokkal igen, bátrabban jöhet meg evés közben az étvágy, de azért ez valamit azért, nem tudom, egy tízes skálán határoz meg, vagy valahogy azért a nagyságát jelezzük, hogy ez mekkora nagy dolog. Azért, na, tényleg, tehát nem az, hogy kijutni a VB-re, hanem ott egy vagy két meccset nyerni, úgy tovább jutni. Én mondok egy hasonlatot, egy kosárlabdás hasonlatot, ami így csípőből eszembe jut. 9 évvel ezelőtt, most van 9 éve pont az évfordulója, amikor Kolozsváron a románokat verte a férfi válogatott, az Ivkovics féle férfi válogatott, és nem csak, hogy a románokat verte Kolozsváron, hanem utána tovább jutott, és a szerbekkel játszott egy elképesztően jó meccset Isztambulba. Nekem egy kicsit, nem tudom, lehet, hogy rossz az analógia, de most így csípőből és kosárlabda, ez jut eszembe.
1: Hogyha szurkoló oldaláról nézem ezt a tízes skálát, akkor azt mondom, hogy vegyük most nagyon előre szaladok azt, hogy másodikok vagyunk a csoportba, akkor a szurkoló szemével ez egy 10/10-es eredmény. Ha Völgyi Péter szemével nézem, akkor azt mondom, hogy 10/7, mert én abban biztos vagyok, hogy bár tényleg mindent megtesznek azért, hogy ezen a világbajnokságon minél messzebbre eljussanak, de az igazi fokmérő az az EB selejtező lesz. De minden egyes pillanatát meg kell ennek a VB-nek élniük.
2: És jól meg kell élni, és egyelőre jó úton is haladunk e felé. Andikám, a család megismer még? Már csak azért, mert szerintem tegnap óta beköltöztél nagyjából idehozzá.
1: Hát igen, az elmúlt 19 órából 9-et itt töltöttem ebben a székben.
2: Mi ennek nagyon örülünk, és egy kicsit szomorú szívvel engedünk most utadra, de megtesszük, mert hogy már a telefonod nagyon-nagyon villog, úgyhogy gondoljuk, hogy otthonról hiányolnak. Károly Andinak, állandó szakértőnknek köszönjük szépen, hogy itt voltál, és közösen szurkolhattuk ki a Nigéria elleni sikert. Magyarország Nigéria 71-67 a női kosárlabda világbajnokságon. Van végeredményem az angol labdarúgó bajnokságból, mielőtt jönnének a legfrissebb hírek. A Premier League-ben Newcastle Bournemouth 2-2, Tóth Alex nem volt ott sajnos a vendégek keretében. Félidei eredmények a Bundesligából: Hoffenheim Dortmund 1-0, Leverkusen Union Berlin 2-0, Mönchengladbach Elversberg 2-1, Paderborn Freiburg 0-1 és Werder Bremen RB Leipzig 1-0.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Kolumbiai labdarúgó Győrben az autópálya koncesziót is felszámolja a kormány. Változékony idő várható. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
5: Sporthírek.
6: A kolumbiai Elán Ricardo a török Besiktástól érkezik a Győr labdarúgó csapatához. A 22 éves középpályás az idény végéig segítheti az Etót. Szerződést bontott két játékosával is a Nyíregyháza. A kapus Bese Balázs, valamint az Észak-Macedón támadó Dorian Babunski is távozik a nyírségiektől. A másodosztályú Tisza Kécskére kerül kölcsönbe Baranyai Nimród. A hátvéd Újpestről kerül az Alföldi klubhoz. 41 évesen is a horvát labdarúgó válogatott keretében Luka Modric. Slaven Bilic a szövetségi kapitánya a Nemzetek Ligája 4 mérkőzésén is számítana a 202-szeres válogatott középpályásra. George Russell érte el a legjobb köridőt a Forma 1-es olasz nagydíj harmadik szabad edzésén. A Mercedes brit versenyzője mögött honfitársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton zárt másodikként a Ferrarival, a négyszeres VB győztes holland Max Verstappen a Red Bull-lal harmadik. Szerződést hosszabbított csapatával az UAE Team Emirates-szel a kerékpáros Tadej Pogacar. A 27 éves világbajnok, ötszörös Tour de France és egyszeres Giro d'Italia győztes szlovén sportoló 2032-ig kötelezte el magát klubjához.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: A dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írta a Nagy Erzsébet, a PDS elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Lezuhant egy vadászbombázó egy görögországi légi bemutatón. Az F4-es Phantom gép egy Athén melletti repülőtérnél zuhant le. A két pilóta sorsa egyenlőre tisztázatlan, és azt sem tudni, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. A helyszínen készült videófelvételen fekete füst látható pár száz méterre a légi bemutatót figyelemmel követő tömegtől. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a 3. és a 6. kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk.
5: Közlekedés.
6: A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások, a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma is több területet lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Vezessenek óvatosan!
5: Időjárás.
6: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-33 fok várható, a déli-délkeleti tájakon lesz a legmelegebb, késő este 14-21 fok valószínű. A jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható, és nagyobb mennyiségű eső sem kizárt.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 16 óra 38 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Robogunk tovább a Körkapcsolásban, hamarosan majd jégkorong a folytatásban, meg aztán lesz labdarúgó közvetítés is. Jöjjenek viszont most friss részeredmények, például kézilabda bajnokok ligája a hölgyeknél a félidőben Dortmund Esbjerg 9-17, és némi nemű meglepetésre szintén a szünetben Ljubljana Bukarest 19-17. Ez keleti szomszédunk fővárosának, ugye az a csapata, a CSM nevet viselő csapata, amely ugye a bajnokok ligájában indul. Aztán van egy részeredményem az olasz labdarúgó bajnokságból, friss, ropogós, a 74. percben Fiorentina Torino 1-1. Na de visszakanyarodunk a mai nap legfontosabb, eddigi legfontosabb magyar vonatkozású sporthíréhez, ugyanis a női kosárlabda válogatottunk a világbajnokság második csoportmérkőzésén 71-67-re nyert Nigéria ellen. Hallottunk már értékeléseket a helyszínről, Nyágúj Gergely azonban megkérdezte Török Ágnest is, jöjjön most ez az interjú.
3: Azon gondolkodom, hogy találkoztam-e már veled bármikor úgy, hogy nem mosolyogsz. Hát most nagyon-nagyon nagy oka van ennek a hatalmas mosolyognak, hiszen fantasztikusan játszottok. Na jó, nyilván voltak hibák, de lehet ennél többet kívánni. Legyőztétek Nigériát a világbajnokságon, nagyon közel a továbbjutás.
4: Leírhatatlan az érzés, és igen, most talán a legnagyobb a mosolyom az elmúlt időszakban. Nagyon-nagyon büszke vagyok erre a brigádra. Én azt gondolom, hogy tényleg sikerült egy nagy lépést előre tennünk a továbbjutás felé, és emellett pedig megfejlődtük saját magunkat, ahogy ezt már mondtam, volt tartásunk a végén is, és én azt gondolom, hogy ennek elégnek kell lennie a továbbításra, de mi ezzel nem elégszünk meg, mi a csoport második helyért megyünk, és az a hétfői délkorai meccsen fog eldőlni. Nagyon-nagyon örülök ennek az eredménynek, mert bebizonyítottuk, hogy nem csak kijutottunk egy VB-re, és nem elégettünk meg azzal, hogy itt vagyunk, hanem bizony van helyünk a következő körben, és van helyünk, én azt gondolom, a legjobb nyolc között is.
3: És egy icipicit tudom, hogy erre a válasz az lesz, hogy nem szaladunk elő, és csak a következő mérkőzés, de azért ugye ma láttunk egy olyan szenzációt, hogy Mali megverte Spanyolországot, és ugye ma nagyon kéne nekünk az a francia siker Dél-Korea ellen, de amennyiben megveritek Dél-Koreát, a csoport második hely is meg lehet. Viszont kérdés, hogy jó ez nekünk, hiszen az A csoportban jó nagy a katymaz, és tényleg ott aztán, illetve tényleg úgy, hogy bárki le tud győzni bárkit. Reménykedhettünk volna, ha már előre tekintünk egy könnyebb 8-6 döntőben, mert akkor ne egy isten a 4 közé jutás, mert jöhetne egyesre. Pontosan tudom, hogy azt mondtad, hogy csak a következő meccsre koncentráltok, de Studer Ágica születésnapján lesz egy bizonyos negyed döntő.
4: Így van. Én azt gondolom, hogy egy kicsit lehet a fejünkben az a mérkőzés is, hiszen ahogy azt a világbajnokság mutatja, itt mindig vannak meglepetések. Ez egy olyan verseny és egy olyan porond, ahol a legjobb csapatok is meginoghatnak. Én azt gondolom, hogy meccsről meccsre egyre jobban játszunk, és ilyen szempontból a következő meccsre kell koncentrálnunk, hogy egy kicsit még jobban felépítsük magunkat, mint támadásban, mint védekezésben, de utána azt gondolom, hogy evés közben meg tud jönni az étvágy, és bárki is jön szembe majd a nyolc közé jutásért. El fogjuk kapni őket.
3: Ahó, Nina velem szemben. Hát Nina, mi más mondhatnék, hatalmas gratuláció nektek, hiszen a tegnapi mérkőzés után egy ilyen teljesítmény kitenni a pályára, mit mondott nektek Völgyi Péter, vagy milyen varázsszere volt?
5: Nem nagyon kellett varázsszer, szerintem mi is éreztük azt, hogy a tegnapi az kevés lesz ehhez a szinthez. Hála az égnek, jókor jött a pofon, ha lehet ilyet mondani. Nyilván nagyon kevés időnk volt arra, hogy felkészüljünk mentálisan, fizikálisan, mindenhogy, de nagyon szeretnénk tovább jutni a csoportkörbe, és ez a mai mérkőzés, ez nagyon-nagyon kellett ehhez, úgyhogy szerintem az akaratunk volt az, ami így, hogy is fogalmazzam, így visszatért a valóságba, és az vitt minket előre, úgyhogy nyilván ma is voltak hibák, meg hullámvölgyek, stb., de hogy ugye a szívünk az úgy vitt előre. Meg hát ez a magyar szurkolótábor, ami itt van, mert azért ez elég szép mutatvány, amit ők itt csinálnak.
3: Egy icipicit hadd menjünk vissza, és nem gonoszkodni szeretnék, tényleg csak az okokat megtanulni, hiszen nagyon nehéz lehetett tegnap úgy fejben oda menni a franciák ellen, hogy azért valljuk meg őszintén, pontosan tudtuk, hogy mondjuk 100-ból 99-szer kikapnánk tőlük. Tehát nem azt mondom, hogy feladva, de mégis pontosan tudva, hogy nagyon-nagyon rövid idő után egy nagyon fontos meccs. Közrejátszhatott-e ez abban tényleg, hogy mondjuk az a vereség nem egy 15 pontos, 20 pontos lett, hanem egy 46 vagy, mert azért szerintem ennyivel nem jobbak nálunk a franciák.
5: Ezzel egyetértek, egyáltalán nem úgy mentünk a mérkőzésre, hogy ez egy feladott mérkőzés. Tudtuk azt, hogy oda kell figyelni az elejére. és ott el is ment az egész. Viszont az pozitívum volt, hogy utána a fél időben tudtunk változtatni, és utána a játékunk is sokkal szebb lett, nyugodtabb lett, türelmesebb lett. Nyilván ott is volt a kivág, de hogy azért volt egy fejlődő tendencia. Ez volt a kulcsa annak a mérkőzésnek, mert a francia nem egy olyan csapat, ahol lehet így kezdeni és az alaphibákat elkövetni. Ezt megéreztük a saját bőrünkön, és ezért is mondtam azt, hogy jókor jött a pofon, mert van olyan csapat, akinek mondjuk ma jött, vagy holnap fog jönni, vagy később fog jönni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a tapasztalatokat gyűjtve tudunk szépen előrelépkedni.
3: És ugye megvan az a bizonyos győzelem, és ha ma így játszottatok úgymond nyomás alatt, akkor most már tényleg lehet felszabadultan élvezni a világbajnokságot, hiszen itt vagytok egy világbajnokságon.
5: Így van, ez egy nagyon jó tapasztalás, meg tudatosítani is kell, hogy egy világbajnokságon vagyunk, de maga biztosan lendülettel, úgy, ahogy ma, és még jobban, mert hogy tudunk jobban játszani, ugyanúgy kell majd összeszedni magunkat a következő mérkőzésre.
3: Juhász Dorka, nagyon nagy gratuláció jár nektek. Ehhez a sikerhez kellett egy vezéregyeniség, már tegnap is az voltál, de ugye azt mondják, hogy a jó játékos akkor játszik a legjobb, amikor a legjobban kell. Nagyon gratulálok, mert Takács Kisvirággal vittétek a hátra a csapatot, és a végén mindenki hozzátette magáét.
1: Úgy gondolom, hogy ez teljesen egy csapat győzelem volt, tényleg le a kalappal a virág előtt is, mert olyan munkát végzett ő is a palánk alatt, ahol nem tudták megtartani, lepattanó után nagyon fontos befejezések, de nyilván a külső poszt is nagyon sokat hozzátett a Rékának, ezek a két büntető előtt az Ági kiarcolt egy fautot. Úgyhogy ez csapat győzelem volt, nyilván én azért személy szerint azért sokat felelősséget teszek magamra. Örültem, hogy egy picit én is ritmusba tudtam kerülni, nyilván még nem volt így, hogy tökéletes a játékom, azért voltak eléggé pár fáradásos döntéseim, eladott labdaim, amit meg ki kell javítanom, de nem volt egyszerű ez a kisebb időpihenés most Franciaország után, nem volt annyi időnk, úgyhogy szerintem ez is közbejátszott, de tényleg csapatgyőzelem volt, én nagyon büszkék vagyok a csapatra, a stábra, és most tudunk egy picit pihenni, készülni, családozni, úgyhogy, de nagyon örülök, mert ez egy nagyon fontos lépés volt előre a további teszem.
3: Viszont ha valaki, akkor te pontosan tudod WNBA-ből, hogy ugye neked meccs után talán még ez is a jó, tehát gyakorlatilag te most már csak napról napra, és meccsről meccsre jobb leszel, nem?
1: Ez a terv, természetesen nem voltam én sem teljesen megelégedve a játékommal, viszont abba mondtam, hogy erről le fogok lépni, hogy a vezéregyéniség szeretnék lenni vokálisan legfőképp, biztatni a lányokat. Nyilván tudtam, hogy oda fogom tenni magam, bármit, földre vetődés, lepattanózás, minden. Örülök, hogy egy picit igen, most segített ez a ritmusba kerülés. Most egy kicsit pihi, remélem, regenerálunk a fájdalmakból, meg mindenből, de most ez nagyon fontos volt, és nagyon örülök, hogy ezt meg tudtuk nyerni, mert ez tényleg kulcsfontosságú mérkőzés volt.
2: Juhász Dorkát hallottuk, zárásként a mai kosárlabda mérkőzés interjúinak zárásaként. Még egyszer, tehát a végeredmény Magyarország Nigéria 71-69, a holnapi szünnapot követően pedig majd Korea ellen, egészen pontosan Dél-Korea ellen jön a folytatás.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
2: 16 óra 46 perc a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is Németh Kornél, és akkor jégkoronggal robogunk tovább, ugyanis szeptember 18-án kezdődik az Erste Liga következő idénye, ráadásul immáron 10 csapattal a mezőnyben. Ezzel kapcsolatban megtartotta a szezonnyitó sajtótájékoztatóját a hazai szövetség dr. Kolbenhelye Zsuzsanna, a hazai szövetség első embere, a változtatásokról, valamint a várakozásairól is beszélt. Kolbenhelye Zsuzsanna elnökasszonnyal Somogyi Zsófia beszélgetett.
6: Csatlakozott hozzánk egy újabb erdélyi csapat, a háromszéki ájusok, aminek nagyon örülünk. Nyilván remélhetőleg ők is emelni fogják a ligának a színvonalát. Illetve ami még nagyon fontos változás, és ez tényleg kiemelten fontos az elnökség számára, hogy az alelnök úr említette a sajtótájékoztatón is, hogy a korábbi 8 légiós helyett most már csak 5 szerepelhet az Erste Ligában, ami azt gondoljuk, hogy egy jó út arra, hogy a Magyarországon akadémiák, illetve klubok által felnevelt játékosok lássanak maguk előtt egy olyan perspektívát, hogy nekik igenis lesz lehetőségük profi szinten, felnőtt csapatban játszani, hogyha egyébként beleteszik azt a munkát, ami ehhez szükséges.
7: Ez, hogy a légiósok számának csökkentése megtörtént, ez mennyiben befolyásolhatja, vagy milyen hatása lesz a klubokra? Mennyire könnyen vagy egy picit talán nehezebben tudják ezt meglépni, hogy látja?
6: Nyilván egyébként arra számítunk, hogy az első év azért valószínűleg egy picit döcögősebb, nehezebb lesz nekik, hiszen ezeknek a fiataloknak, akiket most tulajdonképpen felvisznek a felnőtt csapatba, megpróbálnak beépíteni, azért nyilván nekik ez az első szezonjuk lesz sokuknak, tehát azért ez biztos, hogy egyfajta türelmet fog igényelni, amíg ők így megszokják ezt a felnőtt közeget, a magasabb tempót esetleg, de azt gondolom, hogy ez azért hosszú távon biztos, hogy egy olyan döntés és befektetés lesz, ami megtérül, és akár a válogatottaink számára, akár a klubcsapataink számára olyan játékosokat tudnak majd kitermelni, akik utána hosszú éveken keresztül tudják majd erősíteni a bajnokságot.
7: Magyar jégkorongnak a válogatott részét nézzük, és említette, hogy ebből mennyit lehet profitálni, akkor ilyen szempontból egyébként, hogy látja az utánpótlást, tehát a merítést, az gondolom, hogy adott, de mennyiben hathat egyébként ez ilyen szempontból is. Talán komolyabban vegyék a fiatalok.
6: Egyre több játékosunk van folyamatosan, tehát tényleg folyamatosan szélesedik a bázis, sokan jönnek jégkorongozni. Mondhatom azt, hogy annyira sokan, hogy sokszor nehéz is legendő jégidőt biztosítani számukra, tehát nagyon sok kisgyerek jön óvodából, iskolából, és azért ugye ők, ahogy nőnek, nyilván picit szűkül a piramis, hiszen azért van, aki más sportágat választ, vagy csak egyszerűen abba hagyja, de azért ez jelentkezik ugye a felsőbb szinteken is, hogy nő a létszám, és hát nyilván valamilyen módon kell lehetőséget biztosítanunk ezeknek a fiataloknak. Ugye egy részük nyilván elmegy külföldre, ez is egy természetes folyamat, ez a körülöttünk lévő európai országokban mindenhol így van, akár a magasabban jegyzett Szlovákiából vagy Csehországból is mennek tovább külföldre, ahol esetleg még magasabb szinten tudnak játszani, tehát ez egy, azt gondolom, egy természetes folyamat, de szeretnénk az itthon maradóknak is biztosítani egy olyan fejlődési és játék lehetőséget, ami ad nekik egy perspektívát.
7: Hogy látja egyébként a ligának a fejlődését, meg az erősségét, mondjuk ha a szezonra tekintünk, akkor mennyiben várhatunk egy hasonlóan izgalmas, érdekes szezon, mint a tavalyi?
6: Igazság szerint, hogyha az erőviszonyokat nézzük, akkor azt lehet ugye látni, azért nagyon sok csapat még fiatalított, ugye nyilván a szabályoknak is köszönhetően a tavalyihoz képest. Talán a brassolóké egy picit, ugye ott azért több profi játékos maradt, tehát akik már sokadik szezonjukat játsszák. A többi csapatnál viszont ezért nagyon sok akadémiából kinövő játékost építettek be, illetve hát ahogy az anyakul is említette a sajtótájékoztatón is, vissza is tértek olyan játékosok külföldi ligákból, akik végül most úgy döntöttek, hogy mégiscsak itthon szeretnének játszani. Úgyhogy nagy várakozással tekintünk, szerintem izgalmas szezon elé nézünk.
7: Picit beszéljünk arról, amit a sajtótájékoztatón is elhangzott, Budapesttel való közös együttműködés, ugye a budapesti közösségi tereknek a kihasználása, itt mögöttünk is éppen egy felállított ilyen mini jégkorongpálya van, ahol a gyerekek játszhatnak, tehát milyen célok vannak, mi mindenre érdemes ezeket a kapcsolatokat, meg az együttműködéseket megkötni, mi várható?
6: Ugye nálunk elsősorban, ha azt vesszük, akkor ugye a Városligeti műjégpálya az a felület, vagy az a tér, amit mi sokkal jobban és sokkal többet szeretnénk a jövőben használni. Már folynak az egyeztetések a fővárosi önkormányzat, illetve a különböző cégeik és a Jégkorong Szövetség között, hogy hogyan tudunk ebben együttműködni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen fantasztikus adottságokkal rendelkező területet, mint a Városligeti műjégpálya, a Vajdahunyadvájával, a főépülettel, az egész, ami körülveszi, sokkal-sokkal több mindenre lehetne használni télen, mint amire szerintem mi most jelenleg használjuk.

0: Ezt szerettük volna egy picit más irányba terelni, és így született az együttműködés a Moméval, hogy szerettük volna, hogyha ők a használt felszereléseinkkel kapcsolatosan jönnek olyan ötletekkel, hogy ezeket egyébként hogyan lehet újra hasznosítani, mire lehet használni, amikor tulajdonképpen már kiszolgálták a jégkorong sportágat. Nagyon kreatív ötletek jöttek, nekem a személyes kedvencem az a kabát egyébként. Nem tudom, hogy mondtatok-e ilyet, de szerintem zseniális lett. De a többi is nagyon kreatív, nagyon előremutató. Szeretnénk, hogyha ez is jövőben egy olyan együttműködés legyen, szeretnénk konténereket kihelyezni a jégpályákra, ahol ezeket a használt felszereléseket egyébként össze lehet gyűjteni, és utána újra hasznosítani valamilyen formában.
1: Akkor érdemes ennek is utána nézni. Még két dolog. Az egyik, hogy a válogatottak kapcsán mi az, ami most az előttünk álló idényben rájuk vár. Nyilván mögöttünk van egy szezon, ha csak gondolunk akkor a sikerekre, meg a tanulságokra, szóval mi az, ami most a válogatottak szempontjából az elsődleges legfontosabb események.
0: Ugye a novemberi IHF szünetben lesznek férfi események, a nőknek kicsit korábban most októberben lesz. Ugye ott változott, a novemberben kerül megrendezésre a toppá csoportos világbajnokság Dániában, ahol mi most nem vagyunk ugyan érdekeltek, de emiatt ezek a nemzetközi szünetek elcsúsztak. Aztán ugye decemberben egy hazai rendezésű divízió 1A U20-as világbajnokság következik, ismét a Vasas Jégcentrumban kerül megrendezésre, remélhetőleg ott sikerül ismét a bennmaradás, ugye tavaly jutottak vissza, és most nyilván megint a cél a bennmaradás lesz. Ezt követően januárban az U18-as válogatottunk Csehországban megy, ott is a legjobb 8 csapat vesz részt az A-csoportos világbajnokságon. Ott remélhetőleg a lányoknak sikerül szintén a bennmaradás, ugye az nagyon nagy dolog lenne, azért a világ legjobb 8 csapata között lenni, az gondolom, hogy mindig megtiszteltetés. Ezt követően majd ugye lesz egy felnőtt férfi világbajnokságunk nyilván, ami ugye borzasztóan fontos számunkra, de előtte még lesz egy U18-as világbajnokság, ez ezúttal nem Budapesten, vagy nem Magyarországon kerül megrendezésre, ott is az 1A-ban szerepelünk, és ott is a bemaradás a cél, és ezt követi majd ugye a férfi világbajnokság, ott ugye Németországban nem lesz könnyű dolgunk idén sem, de ezt ugye már az előző két szezonban is elmondtuk, úgyhogy ezt erre ugye a fiúk, illetve a csapat rácáfolt, úgyhogy reméljük, hogy esetleg ez idén is sikerül. Ugye most idén a női világbajnokság az nem kerül megrendezésre, hanem majd csak következő novemberben, tehát ott a lányoknak egy Európa-bajnokság lesz, ennek a helyszínét még nem tudjuk. Oda már kvalifikált 3 csapat a Divízió 1A VB-ről, ami Budapesten volt, illetve majd még 3 csapat kvalifikál az A-csoportos világbajnokságról, és így jön majd össze a csapat.
1: Zárásként, ugye 2027 ez egy nagyon fontos mérföldkő a Magyar Jégkorong Szövetség életében, hiszen ugye 100 éves fennállását ünnepli. Milyen szempontból mondta, hogy nem nagyon szeretne részleteket mondani, nyilván még azért 2026-ot írunk, de hogy azért gondolom, hogy egy ilyen nagy évfordulóra nagy készülődés van. Mi az, amit el lehet árulni?
0: Igen, sok mindennel készülünk. A kollégák nem hatalmaztak fel rá, hogy ebből eláruljak most konkrétumokat, de igen, tehát több eseményünk lesz. Szerintem olyanok is, amik azért meglepetések, régi új események, úgyhogy reméljük, hogy örülni fog a közönségünk is. Ugye a Szuperkupának a jegyeladásra az egészen fantasztikusan ment, úgyhogy azt reméljük, hogy ez kitart a szezon további részében is, és így a 27-es születésnapi centenáriumi ünnepségsorozatot is a szurkolóinkkal együtt ünnepelhetjük.
2: 16 óra 55 perc a pontos idő, dr. Kolbenheier Zsuzsannát, a Magyar Jégkorong Szövetség elnök asszonyát hallottuk, és ami miatt volt egy nagyon-nagyon pici hatásszünet, az, hogy gyorsan nézegetjük itt az eredményeket, hogy milyen eredmények alakulnak, miközben ugye jégkorong szól a rádióban. Például potyognak a gólok a Bundesligában, Hoffenheim Dortmund 2-0-ról 2-2, a Leverkusen együttese pedig Schäfer András csapata az Union Berlin együttese ellen immáron 4-0-ra vezet. Na de vissza a jégkoronghoz, illetve az Erste Ligához. Idősebb Kovács Csaba, a Honi Szövetség alelnöke is megosztotta gondolatait a ligát érintő változásokról. A riporter továbbra is Somogyi Zsófia.
1: Sajtótájékoztatón elhangzott, hogy idén azért lesznek változások az Erste Liga szezonjában. Egy picit, hogyha ezeknek a elsődleges, legfontosabb változásairól, hogyha beszélnénk, illetve ennek a hatását mondjuk a kluboknak a felkészülésére, vagy egyetlen a szezonjára?
3: Hát az egyik talán legfontosabb része az, hogy többen vagyunk. Most ugye 10 csapatos lesz. Korábban, amikor itt a új elnökség felállt, akkor eldöntöttük azt, hogy megpróbáljuk bővíteni

0: a csapatok számát. Ez részben sikerült, ahogy itt elhangzott korábban, ugye én beszéltem róla, hogy voltak jelentkezők, akik nem sikerült valami miatt csatlakozni, de az elkövetkező években biztos, hogy még bővülni fog a liga létszáma. Ez az egyik fontos része. A másik, ami szintén szóba került, az az, hogy a idegen légiósoknak a számát egy picit lecsökkentettük. Ugye a korábbi 8-ból a mostani szezonban 5 lesz. Azt feltételezzük, hogy a akadémiákból felcseperedett és kinövő játékosokból fel lehet tölteni a ligát, és a liga színvonala nem fog csökkenni, viszont lehetőséget kapnak a fiatalok arra, hogy játszanak a magyar bajnokságba és az Erste ligába is. És innen, ahogy szintén elhangzott, ugye van azért tovább lépés magasabb ligákba, és akár az Eisz ligába, vagy még magasabb ligákba. Én azt is feltételezem, látva az utánpótlást, csapatainkat, létszámot, színvonalat, hogy jó úton vagyunk, nem vagyunk elégedettek, de bővíteni kell. Egyrészt ugye megkap minden támogatást a sportág azért a TAO kapcsán, az akadémiák kapcsán, hogy fejlesztjük a fiatalokat, és ezért elvárás is lehet az, hogy igenis ezek a játékosok beépüljenek a legjobb csapatainkba, és ne szorítsák ki adott esetben nem a legmagasabb szintről jövő külföldi játékosok.
1: Ugye a háromszéki ágyúsok az új csapat, amely szerepet kap. Milyen kritériumoknak kellett megfelelni? Mondta, hogy itt azért több jelentkező is volt. Mik az elvárások?
0: Hát van egy összeállítás, ami alapján ugye itt a körülményeket meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán hol játsszák a bajnoki eseményeket, hogy milyen pályán, milyen körülmények között. A másik része pedig az, hogy hát az elvárás az, hogy valamiféle színvonalat, amit nehéz persze előre felmérni, valamilyen színvonalat a csapat elérjen, hogy ne csak utánpótlás játékosokkal játszon, és futottak még kategóriát képviselje a ligába. A háromszéki ágyusok, én azt gondolom, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy viszonylag jó keretet állítson össze, és megfelelő szereplője legyen a Erste ligának. Ugye az elsőben valószínűleg ez azért nem könnyű feladat, meg kívülről felmérni azt, hogy milyen játékerőt képvisel egy csapat, azért ez szakembereknek is nehéz, mert az, hogy játszik valaki egy-egy mérkőzést ilyen szintű ellenfelekkel, az kevés, mert ugye itt azért 40-50 mérkőzést le kell játszani, és sorozatban azért ez is más. Reméljük, hogy nem lesz ebbe csalódás, de egyébként azért itt erdélyi játékosokról van szó javarészt, tehát őket azért egy kicsit jobban ismerjük, mert ők azért szerepelnek itt a magyar bajnokságban, utánpótlásban is, tehát reméljük, hogy ez nagyon jó hozadéka lesz, és jó szerepet fognak képviselni az Erste ligában.
1: Mennyire alakult, tehát átalakult egyáltalán a csapatoknak az erőviszonya az idei szezonra? Említette, hogy vannak visszatérők, de voltak olyan játékosok is, akik szintet léphettek, szóval, hogy látja, átalakult, vagy azért nagyban megmaradtak az erőviszonyok?
0: Én azt remélem, hogy az erőviszonyok megmaradtak, és ha egy picit visszafelé nézünk, néhány évre visszamenőleg, akkor én azt gondolom, hogy a ligának a színvonala fejlődött. Ezt alátámasztja talán a különböző korosztályoknak, itt a felnőtt, az U20 és az U18-as válogatottakról beszélek, tehát azért ők elég magas szinten képviselik, persze ezek válogatottak, de a magyar jégkorongot, ugye a felnőtt válogatott azért az A-csoportban van azért az a legmagasabb szint, tehát én azt gondolom, hogy azért, és ezeknek a játékosoknak, akik a válogatottban szerepelnek, nagy része azért itt nevelkedett, illetve egy része itt játszik, vagy játszott az Erste ligába, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem szabad már a magyar jégkorongot lenézni. Most csak egy élő példa itt a közelmúltból, hogy Szlovákiából volt itt név nélkül egy csapat az U20-as tornán, és hát a mi U20-as válogatottunk könnyedén megverte ezt a szlovák első osztályú csapatot, ami azt is jelenti, hogy egy picit talán korábban lenézték a magyar jégkorongot, hogy gyengébb színvonalat képvisel, de azt ma már senki nem tudja megtenni, mert egyre magasabb színvonal vagyunk. Nem könnyű kapaszkodni, mert sok a konkurens, de én nem gondolom, hogy gyengébb lett a mezőny, és remélem azt, hogy a csapatok számának növelésével azért nem is fog csökkenni a színvonal.
1: A lebonyolítás szempontjából történtek változások?
0: Lényeges változás nem történt. Ugye korábban, azt hiszem 2 évvel ezelőtt indult először az, hogy legyen magyar bajnokság és Erste liga. Ez az elején úgy csodálkoztak, hogy most akkor hogy van ez, vagy magyar bajnokság, Erste liga, de hamar felismerték, és én úgy érzem, hogy ez a magyar bajnokság egy rájátszással felérő küzdelmet jelentett, és nagyon jó színvonal, jó nézőszám, és jó mérkőzések voltak, nagy kihívások, és ahogy itt említettem, némi meglepetéssel is.
1: Magyar jégkorongnak a fejlődését, akár a válogatottak szintjén nézve ön, hogy látja, milyen fontos lépéseket, mérföldköveket tudtak elérni az közelmúltban, és mi az, ami most majd a közeli jövőben fontos lesz?
0: Hát, ugye én régi motoros vagyok, és ami fontos az az, hogy rengeteg pálya épült. Ezzel párhuzamosan a pályákat azért megtöltjük élettel, tehát sok gyerek szerepel a különböző szintű bajnokságokban, és az fontos, hogy mekkora mennyiségű játékosból lehet majd a merítést megtenni, itt ugye bármelyik korosztályos válogatottról beszélek, hogy a felnőtt válogatottnak, tehát ez mindenképpen előrelépés. És hát a kérdésre konkrétan válaszolva, hogy mi a következő feladat, az, hogy ezt még jobb szintre vigyük. Mindenhol a szakmai részen is kell fejleszteni azt, hogy jobb felkészülésben legyenek a játékosok, jobb edzők palérozzák a gyerekeket. És hát a mennyiség az fontos, de szerintem most már a mennyiség megvan, tehát itt minél jobb színvonalú a munkát kell végezni ahhoz, hogy magasabb szintet lépjünk, de ez sehol nem könnyű feladat, mert azért a jégkorong a világban egy népszerű sportág.
1: Szakemberek terén egyébként hogy állunk? Mert itt utalt rá, hogy kulcsfontosságú dolog, hogy kik készítik fel a játékosokat.
0: Igen, én azt gondolom, hogy a TAO kapcsán, ami ugye egy régi történet már a jégkorong sport életében, ez a kiemelt látványsportág kategória, ugye 2011-ben lettünk mi ennek az öt kiemelt látványsportágnak a részesei. Akkor még talán a beruházások gyorsabban fejlődtek, mint ahogy a szakemberek száma, mennyisége, minősége fejlődött. Ma már azért ez így nem igaz. Sok jó szakember van, igyekszik a Jégkorong Szövetség minden lehetőséget megragadni azzal kapcsolatosan, hogy itthon is jó szakemberek adjanak előadásokat, pallérozzák a itteni edzőket, úgyhogy szerintem most ezzel kapcsolatosan is jó úton vagyunk, de hát ugye a nagy mennyiségű fiatal játékos és nagy mennyiségű edző is kell, úgyhogy ez egy nagy kihívásos sportág.
2: Idősebb Kovács Csaba után történelmitetről tudok beszámolni a Formula 1-es monzai nagydíj, az olasz nagydíj időmérő edzéséről Monzából. Pierre Gasly élete első rajtkockáját, pole pozícióját szerezte meg, Russellt megelőzve. Ez egészen friss, ropogós hír, ezekben a másodpercekben gurulnak vissza a box utcába a versenyzők. Aztán van részeredményem időközben a labdarúgó másodosztályú bajnokságból is, mert hogy elkezdődött az Ajka Soroksár mérkőzés, ahol nincs még gól. Egyelőre viszont zajlik már egy találkozó, méghozzá félidőben jár a Kazincbarcika Kecskemét rangadó, ahol 1-1 a mérkőzés állása, 17 óra 5 perc a pontos idő, és akkor zárásként a most kezdődő idényben újoncként szerepel majd az Erste Liga mezőnyében, mármint jégkorong blokkunk zárásaként, szóval a háromszéki ágyúsok csapata, ugye debütál Miklós Ervin klubelnök beszélt a többi között az idei szezonra kitűzött célokról Somogyi Zsófiának.
1: Na, hát a háromszéki ágyusokkal, egy új csapattal rajtol majd el az Erste Liga idei szezonja, és egy új időszak kezdődik így a klub életében. Milyen út vezetett ideig?
3: 2021-ben hoztuk létre a háromszéki ágyusokat. A Kovászna megye mellé állt a Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhelyi jégkorong klubjainak a kezdeményezésének, és így egy átfogó projektet tudtunk létrehozni, ezért is a csapatunk neve a háromszéki ágyusok. Első pillanattól úgy építettük fel a terveinket, hogy minél hamarabb csatlakozzunk az Erste Ligához, vagyis felzárkozzunk az erdélyi csapatok mellé a lehető legjobb bajnokságban.
1: Milyen célokat fogalmaztak meg? Gyerekten a Brassóval kezd majd a csapat, a szezonnak a céljait illetően mikre számítanak, mit fogalmaztak meg?
3: Sport szempontjából, szervezetileg minden szempontból megfelelünk, ugye az Erste Ligához való csatlakozás egy hosszas procedúrát, a licenc megszerzését igényli. Azt tudom mondani, hogy a lehetőségeink megvannak ahhoz, hogy a tisztes részvétellel végig tudjuk vinni az Erste Ligát. Érdekes mód mindenki a céljainkról kérdez. Nekünk jelenleg a céljaink az, hogy a gazdasági helyzetet figyelembe véve az új kihívásokat tisztességgel el tudjunk állni, és képviseljük háromszéket a legmagasabb szinten.
1: az erőviszonyokat tekintve, hogy látja most a csapat erősségét a mezőnyt nézve?
3: Hát az Erste Ligáról egy minden évben érdekes beszélni, ugye a jelenleg egyre kiegyenlítőbb az erőviszonyok. Azt tudom mondani, hogy valamennyire mi ismerjük az erdélyi csapatokat, de azért ez egy más kávéház, fel kell vennünk a sebességet, és biztos vagyok benne, hogy az elején nagyon nehéz lesz. Tehát hiába, hogy egy összeforrott gárdánk van, a tavalyi játékos keretünkből 19 játékosunk a csapatnál maradt, új 9 játékost igazoltunk eléggé célirányosan, ugye itt többek között sikerült leszerződnünk Arany Gergelyt kapusposztra, viszont a csapatunk továbbra is egy fiatal csapat, megtüzdelve pár regrókával, kíváncsian várjuk mi is.
1: Hogy látja, hogy mi az, ami kihívást jelentheti a csapat számára?
3: Az előző szezonban 50 mérkőzésünk volt a román bajnokságban és a román kupában. Az idei szezonban ugye alapszakaszokat figyelembe véve 75 mérkőzés, mi reménykedünk, hogy 80 felé tudjuk tolni ezt a mérkőzés számot. Ehhez hozzájönnek a válogatott játékosoknak a válogatott mérkőzések. Szóval a legnagyobb kihívásnak én azt látom a csapat életében, hogy megszokni az utazásokat. Az Erste Liga regionális bajnokság, szóval a kilométerből van bőven benne. Ugyanakkor a meccsek előkészítésére nincsen annyi idő, tehát átlagosan havonta 11 mérkőzést kell játszani, ez azt jelenti, hogy 3 naponta egy mérkőzés, nincsen sok idő gondolkodni, előkészíteni elemzésekre, jön a következő mérkőzés, szerintem ez a legnagyobb kihívás nekünk.
1: Ugye ez egy komoly építkezésnek is az eredmény, és ha minden igaz, akkor a román bajnokságban egy bronzérem volt az elmúlt szezonnak az eredménye, egy nagyon szép eredmény. Egy picit a különbségekről beszélnénk, hogy mennyiben volt más az a bajnokság.
3: A csapatunkat tégláról téglára építettük a kezdeteknél, a Székelyföldi Jégkorong Akadémiától vettünk át egy elég jó fiatal magot. Mára ezek a fiúk beértek, ilyen 25-26 év körüli játékosok. Azt gondolom, hogy erre a magra építve, a saját útunkat járva tudunk szép eredményeket elérni. Hogyha cél tudok én megfogalmazni, és ezt ki is kell mondanom, nekünk a legfontosabb cél az, hogy az újonnan épülő Sepsiszentgyörgyi 2200 férőhelyes arénát, amikor remélhetőleg jövőbe birtokba veszük, akkor már teltházas mérkőzéseink legyenek. Szóval ehhez kell egy ütőképes csapat is. A román bajnokságban ugyanezek a csapatokkal játszunk, akik itt ugye az erdélyi csapatok részt vesznek az Erste Ligába, viszont azért egy magasabb színvonalat képvisel az Erste Liga, érdekesebb kihívásokkal van. Én tényleg azt tudom mondani, hogy egy ligával fellebb van ez.
2: A háromszéki ágyúsok az Erste Liga mezőnyében újoncként szereplő Jégkorong csapat klubelnökét, Miklós Ervint hallottuk az elmúlt pillanatokban. Na és akkor rengeteg mérkőzés zajlik, vagy fejeződött be Európa labdarúgó pályáin, úgyhogy jöjjenek gyorsan elsőként a legfrissebb híreket megelőzően a friss rész, illetve végeredmények. Első körből Magyarországról van egy végeredményem az első osztályú női labdarúgó bajnokságban, MTK Pécs nem kis meglepetésre 0-0. Aztán van ugye részeredménye, már elkezdődött a második félidő, Kazinc Barcika Kecskemét a másodosztályban 1-1, és zajlik még egy másodosztályú mérkőzés, méghozzá ugye az Ajka Soroksár találkozó kezdődött el, 10 perc játék után 0-0 az állás. Elképesztő rajtot produkál az első osztályú német bajnokságban a frissen feljutó Elversberg együttese, amely ezekben a másodpercekben egyenlít a Mönchengladbach vendégeként, és 3-3 a találkozó állása. Nagyjából 10 perc környéki idő lehet hátra a német meccseken, amik most mennek jelen pillanatban. Hoffenheim-Dortmund 2-2, úgyhogy 2-0-ra a Hoffenheim vezetett, Leverkusen-Union Berlin 4-0, ahogy említettem Gladbach-Elversberg 3-3, Paderborn-Freiburg 0-1, illetve Werder Bremen, RB Leipzig 2-0. A legfrissebb hírek után innen folytatjuk, majd előtte Van Halen és a Jump itt a Nemzeti Sportrádióban.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Labdarúgás. Következik a derbi. Az NB1 legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, még a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben, vasárnap 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: 3 napig szüneteltetik a Kijev elleni légicsapásokat, több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladék lerakás miatt. Változékony idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: 3 napos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint 3 napig szüneteltetik a Kijev elleni légicsapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje, a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. Itthon meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-ig maradnak érvényesek. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladék lerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospic közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosítóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték azt, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Lezuhant egy vadászbombázó egy görögországi légi bemutatón. Az F4-es Phantom gép egy Athén melletti repülőtérnél zuhant le. A két pilóta sorsa egyenlőre tisztázatlan, és azt sem tudni, hogy a nézők közül megsérült-e valaki.
0: Közlekedés.
2: A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma is több területet lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. A 2-es főúton Boros-Berény és Nagy-Oroszi között egy teherautó árokba hajtott. A 63-as kilométernél félpályán halad a forgalom, vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
2: Késő estig elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Holnap gyengén felhős, napos időre számíthatunk. A szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: 17 óra 20 perc a pontos idő, kellemes rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél. Egészen elképesztő dolgok történnek Németországban, a Bundesligában. 2-0-ra vezetett a Hoffenheim együttese. A 90. percben jár a Dortmund elleni mérkőzés. Az állás 2-3. Az 54. percben volt 2-0. Girassi a 61. percben szépített, aztán Girassi passzából Silva a 66. egyenlített, és most egy öngól a 87. percben. A Dortmund gólgazdag látványos mérkőzésen visszafordítja a mérkőzést 2-3. Sajnos Willi Orbán csapata a Lipcse a Bréma ellen nem áll túlságosan jól. A Werder együttese 3-0-ra vezet ezen a mérkőzésen, amely a 89. percben jár. A magyar válogatott védő egyébként ott van a pályán a lipcsei védelemben. Nincs egy túl jó mérkőzése sajnos. Aztán, ahogy említettem, ugye Mönchengladbach-Elversberg 3-3. Na de kanyarodjunk rá a magyar mérkőzésre, mert hogy van friss eredményem a másodosztályból. Kazincz Barcik a Kecskemét 1-2, aztán egészen hihetetlen, vagy talán annyira nem is hihetetlen látva az elmúlt időszak eredményeit, Ajka Soroksár a 20. percben 0-1, na de mi a 17 óra 30 perckor kezdődő MTK Kisvárda mérkőzéssel foglalkozunk a folytatásban. Vukovics Lászlót, állandó szakértőnket köszöntöm itt a stúdióban. Laci, mielőtt megszólalnál, gyorsan kimegyünk az Újhidegkúti stadionba a kezdőcsapatokért, és akkor utána pedig minden további majd a stúdióból, szóval jöjjenek a kezdőcsapatok a helyszínről.
2: Szia Kornél, és köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit is. Hát a mai mérkőzésen Pinezics Máté 3 változtatást eszközölt az előző fordulóhoz képest. De először kezdjük a kezdővel, aztán is mondom ki az, aki kimaradt. A kapuban természetesen Demjén, a védelemben jobbról balra haradva Varjú, Armalas, Beriásüli és Kovács, két védekező középpályás Kata, illetve Zsejkovics. A támadó középpályás szekcióban Jurek, Bognár és Kerezsi, illetve elől centrumban először kezdő az MTK-ban tétmérkőzésen Nyers Ádám, aki kimaradt pedig az Timoteusz, Hinora és Komáromi. Ami a Kisvárdát illeti, Subka Attila ugyanazt a keretet küldi fel ma itt a Újhidegkúti Nándor stadionban, mint az előző fordulóban. Popovics a kapuban, a védelemben Nagy, Lippai, Lumecki és Soltész, az középpályán Matanovics, Embok, Melnyik és Ésik, és a két csatár Herz, illetve Jordanov. A mérkőzés egy szűk 8 percen belül kezdődik, addig is a szó a budapesti stúdióé.
4: Andris, jó Andris, köszönjük szépen a helyszínről, elfelejtettem mondani a neved, ne haragudj, ezért elnézést kérek. Vukovics Laci viszont itt van a stúdióban. Na hát, megvannak a kezdőcsapatok a helyszínről. Mielőtt erre reagálnál, azért hadd mondjak megint egy hihetetlen eredményt a Bundesligából. A feljutó Elversberg negyed óra vagy 20 perc után már 2 gólos hátrányban volt a Mönchengladbach otthonában, 3-4 egy perccel a vége előtt, de ezt majd mind kivesézzük a későbbiekben. Laci, mit várhatunk ettől az MTK Kisvárda meccstől?
5: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Az MTK tulajdonképpen a megszokott kezdőcsapattal játszik, annyi, hogy Bognár István mostában nem volt kezdő, ő Hinóra Kristóf helyére került be, de én üdvözlöm ezt a cserét, mert benne mindig benne van egy olyan átadás, egy olyan szabadrugás, ami, meg hát olyan játék, amitől jobb a futball. A Kisvárda is a megszokott kezdőcsapatával játszik. Az MTK-nál Jurek az, aki vezeti a góllövő listát, és rendkívül jó szezonja van eddig, élvezi maximálisan Pinezics Máté bizalmát. Az MTK hazai pályán nyilván győzelemre játszik, de ez a Kisvárda is szeretne nyerni. És még amit üdvözlőnek tartok, az az, hogy a fiatal Nyers Ádám most bekerült a csapatba, tudjuk, hogy egy hosszabb sérüléssel bajlódott, a Honvédtól igazolták, egy óriási tehetséggel magyar futballnak. Én remélem, hogy be is fogja váltani azokat a reményeket, amit akár Marco Rossi, akár a magyar futballközvélemény szeretne.
4: Laci, ha már Jureket említette, nyilván a foci egy csapatjáték, kellenek hozzá a társak, a jó kiszolgálás, egy csomó minden egy csatár életében. De óriásit fordult a világ, és látva egy-két diósgyőri szurkoló ismerősöm reakcióját, vagy hallva őket baráti társaságban, amikor beszélgetünk, hát némelyikhez majdnem mentőt kellett hívni, tehát nem akarják elhinni, hogy valakit, aki Diósgyőrből majdnem, hogy a szó szoros értelmében kirúgnak, vagy mellőznek, vagy most mindenki helyettesítse be vérmérsékletéhez híven, vagy hülyen azt a kifejezést, amelyiket gondolja, hogy valakivel ekkorát tudjon fordulni a világ. Hogyan?
5: Pont ezen gondolkoztam, idefele jövet, akár Jurek vonatkozásában, akár akinek szintén nagyon jó megy a játék, hogy mennyit jelent, visszagondoltam a saját pályafutásomra, hogy mennyit jelent
4: ez az edzői bizalom?
5: Sok minden összetevője van, pont ezt próbálom kifejteni, hogy az, hogy milyen formában vagy, milyen edzettségi állapotban vagy, mennyire bízik benned az edződ, és milyen társaid vannak, mert ez rendkívül fontos, hogy egy jó csapatban sokkal könnyebb kiemelkedni, mint egy gyengébe, és meg tudod mutatni, hogy látszik az, hogy tudsz futballozni, de ha egy jó csapatba beraknak, ahol megvan a játék, mert az MTK-nál hiába cserélődött ki 2-3 ember, azért az alapjátékuk megvan, és maximálisan élvezi Pinezics Máté bizalmát, és a pozícióját is megtalálta, ha bár Diós Győrbe is hasonló helyről indult, de most ugye jobbról ilyen tükörszélsőként játszik, fantasztikus ballában rendelkezik, azt eddig is láttuk, de most jönnek is azok a lövések, amit eddig Diós Győrben vártak.
4: Tehát, ha most magyarra lefordítom, és ha már a Diós Győri analógiát hozom, lehetsz te Ájosa Matko éppen, aki ugye az előző idényben rengeteg gólt termelt Újpesten, vagy a Fradiból, bárkit hirtelen beraknánk most ebbe a szenvedő, és ténylegesen biztos, hogy a tudása alatt szereplő Diós Győrbe, akkor a közeg, mert hogy egyszerűen a közeg meg a társak, illetve az a millió, ami ott éppen most körbeveszi az egészet, megfolytaná, lehúzná őket, ha jól értelmezem azt, amit mondasz.
5: Hát, tulajdonképpen igen, mert...
4: Most ezek nyilván játék a szavakkal, tehát mielőtt bárki azt hallaná. Igen, nem is tudjuk bebizonyítani, meg senkit nem akar a Diós Győr se a Fradiból, se az Újpestből igazolni. Tehát próbálunk, vagy próbálok egy elméletre, vagy egy gondolatmenetre választ találni, és azt fejtegetjük itt a felvezetés.
5: Ezt úgy tudnám legjobban érzékeltetni, hogyha beraksz egy Lego darabot oda, ami máshol maximálisan működött, arra nincs garancia, pláne a futballban, hogy mit tudom, az előző szezonban vegyünk konkrétumot, mondjuk Ájosa Matkót mondta, 16 gólt rúgott Újpesten, őt leviszed Diós Győrbe, arra semmi garancia nincs, sőt, nagyon nehéz meghozni azt, mert ha nem olyan társak vannak, mert ne a Diós Győrről beszéljünk, hanem bármilyen csapatba, ami mondjuk egy középszintű csapat, akkor az a csatár az magától nem fogja, tehát ez nem úgy működik, hogy lerakod, és akkor itt ez garantált, de mondjuk Varga Barnabást mondanánk, az egy másik példa, mert
4: hát ő behelyettesítette az AEK Athén együttesében, és azonnal ontja is a gólokat. A félidőben a női bajnokság egyik rangadóján Kispest-Ferencváros 0-1. A Kisvárdáról nem esett még szó itt a felvezetésünk során egyetlen egy sem. Mit várhatunk a nyírségi csapattól? Kicsit radarszint alatt érkezik erre a meccse, és nagyon egyértelműen elkönyvelte a közvélemény ennek a mai meccsnek az MTK az esélyese?
5: Én is azt gondolom, hogy az MTK az esélyese, de a Kisvárda nem esélytelen.
4: Tehát ezért mondom a radarszint alatti kifejezést, igen.
5: Leigazolták Jugát, aki a Debrecenben játszott, ő már a kispadon foglal helyet. Az alapcsapat az nem nagyon változik, ugye Novotny, Csere, Bíró, Bence, aki sokat szokott kezdő lenni, ül a kispadon, de ez egy elég jól összerakott Kisvárda, van egy alapjátékuk, és a Puskást is meg tudták verni idegenbe, tehát képesek bravúrokra, otthon a Győrrel most x-eltek, van tényleg egy alapjátékuk, Soltész egy nagyon veszélyes játékos, aki bal hátvéd létére rendkívül jól lő, és nagyon jól ad be, jól is tudnak érkezni, de én azt gondolom, hogy hazai pályán az MTK-t én esélyesebbnek gondolom a győzelemre.
4: Na meglátjuk, hogy ez így lesz vagy sem, de gyászszünettel kezdődik a mérkőzés, úgyhogy addig viszont gyorsan megyünk egy kört, és szétnézünk, hogy mi a helyzet Európa labdarúgó pályáin, kézilabda pályáin. Tényleg rengeteg mérkőzés zajlik adásunkkal párhuzamosan. Egy meccset nem fújtak le a Bundesligában Németországban. Willi Orbánék csapata, az RB Leipzig ebben a másodpercben szépített a Werder Bremen ellen, de sajnos már magyar szempontból nem osz, nem szoros, hiszen a brémai csapat a 97. percben 3-1-re vezet. Vannak végeredményeim: Hoffenheim Dortmund 2-3, Leverkusen Union Berlin 4-0, Mönchengladbach Elversberg egészen ijetetlen 3-4, Paderborn Freiburg 0-1, és csak a végeredmény a kérdéses, hogy mikor fújják majd le a brémai mérkőzést, ahol a Werder ugye 3-1-re vezet az RB Leipzig ellen. Aztán Angliában Brentford Sunderland 1-0, Brighton Leeds 0-1, Fulham Crystal Palace 2-2, Manchester City Coventry 1-0 és Nottingham Tottenham 0-0. Ebben a pillanatban vége egyébként a brémai mérkőzésnek is, tehát ott a 3-1 hivatalos végeredménynek tekinthető. Aztán van végeredményem a kézilabda bajnokok ligájából. A hölgyeknél Dortmund Esbjerg 24-33, papírforma végeredmény. Dán siker megfordította a mérkőzés, és nagyon megverte végül papírformának megfelelően a bukaresti CSM a Ljubljana együttesét. 19-17-es félidő után a vége 29-37, tehát a második félidő részeredménye 10-20, ez óriási, hatalmas nagy különbség, és hát a soroksári csoda, Az nem tudom, erre, hogyha Vukovics László marad, már pedig marad egy darabig itt a stúdióban, ha lesz egy pici időnk, majd térjünk ki rá, hogy mit lehet erre mondani, mert egészen döbbenetes. Ajka Sori ebben a pillanatban villan föl itt a monitoromon az értesítés, hogy 0-2, tehát a listavezető, mert így kell mondanunk a Soroksárt ezekben a pillanatokban, szóval a listavezető immáron 2-0-ra vezet. Derdák Marcell jelzésére indul majd az MTK Kisvárda találkozó a gyászszünetnek vége, úgyhogy megyünk is a helyszínre az Új Hidegkúti Nándor stadionban a kommentátor Jó András.
6: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket az Új Hidegkúti Nándor stadionból. Ugye életének 77. évében elhúny Martos Győző az egész hétvégén, az egész bajnoki hétvégén. Miatt lesz majd gyászszünet, ugye a Ferencvárosi Tornaklub és a Volán SC egykori hátvédje, aki 34 mérkőzésen öltette magára a címeres mezt. Két világbajnokságon is szerepelt, labdarúgó pályafutása befejezése után pedig dolgozott az MLS szövetségi ellenőreként. A mérkőzés még nem kezdődött el, de Németh Korné kollégám jól mondta. A mérkőzés játékvezetője majd Derdák Marcell lesz, az asszisztensek Kóbor Péter, Szed Balázs, a tartalék játékvezető pedig Hanyec Bence. Egy MTK szurkoló 40. születésnapjára kapott egy ünnepélyes kezdőrúgást, és a találkozót pedig majd a Kisvárda fogja elkezdeni fehér szerelésben, a Kisvárda még kék szerelésben. Az MTK egy egészen mókás kis jelenet, a tartalék játékvezető felmutatott egy 39-est, majd egy 40-est, hogy lejött a 39-es mezben játszó szurkoló, majd 40. évét betöltötte, egészen mókás, humoros volt ez. Na de nézzük akkor a mérkőzést, figyeljük árgus szemekkel, hiszen már egy perccel később járunk a hivatalos kezdőrúgáshoz képest, de még várnunk kell, Derdák Marcell egészen biztosan, hogy még nem fog belefújni a sípjába. De addig tudok arról beszélni, hogy a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában most ugye, tehát az MTK Budapest a Kisvárda Master Goodot fogadja. És hát két olyan csapat találkozik, amely az előző fordulóban döntetlent játszott, de egészen más előjellel érkezik erre a mérkőzésre. A találkozó elkezdődött, a Kisvárda pedig azonnal felrúgta a labdát az MTK térfelére, úgyhogy bedobással következik majd a hazai együttes. Be is dobták a labdát, aztán pedig már Mbok megszerezte, gyorsan nem sokára végigfutott majd újra a két kezdőcsapaton. Mbokot buktatta a Bognár, hogy jöhet majd egy szabadrugással a Kisvárda, és Soltész igyekszik oda, hogy ő szeretné majd elvégezni. Már egyelőre még ott van a labda mögött. Menjük, aztán most átadja a lehetőséget, bizony Soltész bal lábbal be fogja oda tekerni. Az MTK térfelén történt a szabálytalanság. Nagyjából olyan 35 méterre lehet a kaputól ez a szabadrugás majd. Ebből is lehet komoly lehetőséget majd a mérkőzés legelején kialakítani. Na nézzük, Soltész tekeri befelé a labdát, veszélyesen érkezik, nem sikerül kifejelni, ott van még a lehetőség, egy lövés, és új, mellé száll. Komoly lehetőség volt ez. Herc az, aki egy pattanás után azonnal kapura lőtte a labdát, és a bal alsót vette célba. Delmén ugyan elfeküdt a labdára, de ez mellé ment. De ez egy komoly lehetőség volt már az első perc végén. Na, akkor nézzük a két kezdőt újra, hogy a Demjén a kapuban, most fogja majd játékba hozni a labdát. A védelemben Varjú, Ármalász, Beriásvili és Kovács. A középpályán két védekező középpályás van, Kata és Zeljkovics. A támadó középpályás szekcióban Jurek, Bognár és Kerezsi, illetve Vukovics László is elmondta korábban, a fiatal Nyers Ádám az, aki majd befejező csatárként funkcionál itt a mai mérkőzésen. Először kezdő az MTK-ban. Ismét egy szabálytalanság, Mbok kéri el a labdát. Azért ütik-vágják Mbokot a mai mérkőzésen, már így két perc elteltével is. A labda pedig Lippainál. Hozza visszafelé a labdát Herc, aztán pedig Popovicsnak kell, a kisvárdai kapusnak kell előre lőni a labdát. Csúsztatott volna Jordanov, nem sikerült neki, a labda pedig egészen Demjénig gurul. És akkor nézzük a kisvárdai kezdőt újra. Popovics a kapuban, tehát őt mondtam nemrégiben is a védelemben. Nagy, Lippai, Hlumecki és Soltész, a középpályán Matanovics, Mbok, Melnyik és Ésik. A támadó szekcióban pedig Herc és Jordanov. Bár azért, ahogy látom, Herc több helyen is fel fog majd tűnni a mai mérkőzésen. Leginkább most ott a középpályán látom őt, így a hivatalos kezdőhöz képest. Egy egészen biztos, hogy Jordanov lesz majd az, aki befejező csatárként játszik majd. Az MTK birtokolja a labdát egyelőre a saját térfelén. Ármánász az, aki a bal oldalra továbbít. Ez remek átadás. Kerezsi átveszi. Aztán a Csel. Kovács. Zeljkovics. Kata kéri el. Még mindig a saját térfelén az MTK. Most átkerül a kisvárdai térfélre a labda. A jobb oldalt van játékban Ezúttal most Jurek tologatja a labdát. Ésik volt vele szemben, Ésik őrzi szigorúan Jureket. Rá azért figyelnie kell. 7 gólos eddig a bajnokságban is egy gólpasszal nem ellett. Aztán pedig az MTK már áttette a labdát a bal oldalra. El is veszítették, aztán most visszaszerzik. Zeljkovics az, aki hátra gurítja a labdát Demjéhez. Egy kis visszafogott taps innen járt a lelátóról. Zeljkovics. Jureknek a jobb oldalra. Itt ezzel meg lehet menni, van előtte terület, Jurek Gábor előtt, picit elbotlik saját lábában, aztán pedig már visszaviszi a labdát a saját térfelére, és átfordítja azt a bal oldalra Beriásvili. Kovács lép vissza, szükség is volt rá, de eladja a labdát, Nagy Krisztián rendkívül jól lépett oda, ebből lehetne egy kontra is, Melnyék, aztán megint Nagy Krisztián fölnéz, nem íveli be, inkább kicsiba adja, ez jól néz ki egyelőre, Matanovic vissza Nagy Krisztián felé, szerette volna visszaadni, de remek ütemben lépett oda Kovács, jöhet egy bedobással a Kisvárda, a mérkőzés 5. percében járunk, egyelőre gól nélküli döntetlen az állás. Embok cselezget, aztán visszaadja Nagynak, Nagy ismét egy csel, hátra kényszerül adni a félpályánál tartózkodó Lippainak a labdát, aztán Lumeckinek a fordítása bal oldalra, visszalép Soltész is. Jól tovább tett labda Ésiktől, de aztán Melnyik viszont nem tudja ezt megszerezni. Labdaszerzés tehát az MTK tér felén, a hazai csapat pedig már hozhatja Kata révén. Kata jobbról balra már át is cipelte a labdát, a kezdőkörben tartózkodik. Egyelőre Jurek itt elkérni a jobb oldalt. Kata 3 kisvárdai játékos zsűriébe hozta át a labdát, ez remek megmozdulás volt, aztán pedig már Jurek adta volna tovább Nyers Ádámnak, de ott őt őrizte Lumecki. Ez nagyon rizikós passz lett volna. Beriásvili pedig varjút játsza meg, ez rendkívül jó. Jurek jobb oldalt megkapja a labdát, mert a 16-os csücskénél befelé cselez, továbbítja Varjúnak a labdát, az 5-ösnél van már Varjú, visszaadja Jureknek a labdát, Jurek cselezget a 16-oson belül, két kisvárdai vele szemben, Soltész pedig remekül nyúl oda, és kell visszafele zárkozni az MTK-nak, hiszen rengetegen maradtak föl. Melnyik inkább elengedi Lumecki. Tovább tenni Melnyi sarokkal, ez nagy hiba, a Bognár labdaszerzés, aztán pedig Bognár rosszul teszi tovább a labdát Nyers Ádám felé. Bognár rendkívül ideges, pedig egyébként az elgondolása jó volt, Nyers Ádám helyezkedése is jó volt, de remek ütemben lépett oda Lumecki. Neki erre a dicséret itt a kisvárdai padról, közben azt látom a Novotné Soma az, aki föláll, és elmegy itt majd melegíteni. Jó a labda a bal oldalra, keresi, beíveli, jó a fejes! Hát ott lecsúszott. Keresi fejéről a labda, Kovácsról érkezett a bal oldalról ez a beívelés, és Keresi az, aki bólintott, de ez a labda, ez Jócskán mellé ment. Nincs még kaput eltaláló lövés egyik oldalt sem. Ellenben vannak próbálkozások. És majd jöhet Popovics kirúgása. Az MTK 6 forduló után 9 ponttal a felsőház közvetlen közelében a tabella 5. helyén áll, és eddig kifejezetten gólgazdag mérkőzéseket játszott. 13 alkalommal talált be, miközben 10 gólt kapott a Kisvárda. 6 ponttal a 10. helyen áll, 7 szerzett és 8 kapott góllal. Popovics felrúgta a labdát, aztán pedig már visszafejelték a labdát Zeljkovics révén az MTK játékosai. Ott pedig Bognár nem tudta megtartani, úgyhogy már a labda a Kisvárdánál volt, aztán pedig Beriás felé visszaszerezte elől a saját tér felén a labdát, most visszakerül a kapushoz, Demjénhez. Beriásvili, Kovács, figyelniük kell, mert hogy ott van abban azon a kis területen 4 Kisvárda játékos, és onnan sikerült kiemelni a labdát Beriásvilinek. És jó a fordítás a jobb oldalra, Varjú rohamoz már itt Jurekkel, Jureknek jó az indítás. És ha azt mondtam, hogy jó volt az indítás, akkor azt is el kell mondanom, hogy Soltésznek viszont a becsúszása volt remek. Így meg tudta akadályozni az MTK gyors támadását. Jurek pedig már bedobta a labdát, Nyers cselezget. A Soltész mellett nem tudott eljönni, Kisvárd visszaszerezte a labdát. És így pedig külsővel tette előre Jordanov felé. Ez nem volt kimondottan pontos labda. Zeljkovics az, aki tovább pöccintette azt Bognár felé. Ez pedig Herc remekül olvasta. Ám bár megtartani nem tudta a labdát. Jöhet újra az MTK, Zeljkovics pedig fölnéz, azt látja, hogy Nyers elindul, indítja is, aztán pedig visszafejelik a labdát, de Bognár visszaszerzi. Bognár Jureknek középre, Jureknek az lövő távolság. Embok lép oda rendkívül jó ütemben, aztán pedig Kata néz fel. Van ölt a terület. Bognárnak a továbbítás. el is lövi a labdát Bognár. Jaj, Popovicsa kellett védeni, kijön a labda, és az ismétlés nem jön össze. De a labda még ott van a 16-oson belül, Varjú befelé a csel, hopp-hopp, Soltész ott kirakta az evezőket, és Varjú pedig az arcát fogja. Közben hátul kell figyelni, mert nagyon kemény hazahatás volt itt Ármálásztól, nem látta, hogy Demjén kint áll a kapuból, és ha ez a labda ez pontosabb abból a szempontból, hogy a kapu felé megy, akkor ez csúnya öngól lehetett volna a 8. perc közepén, a 9. végén, vagy a 9. perc elején, bocsánat, komoly jelenetek voltak itt. A kipattanó lövés, Bognár lövését keresítette volna újra kapura. Szerette volna betenni az ötösön belülre. Ott viszont nem jött érkező játékos. Varjú meg ugyan megszerezte itt a túloldalt a pálya jobb oldalán, 16-os csücskénél. Befelé cselezett volna, aztán pedig hát Soltész kirakta a könyökét. Derdák Marcell viszont ezt nem látta szabálytalannak. Kezd élesedni a mérkőzés, főleg úgy, hogy most már Ármánász is előre jött egészen hátulról a védelemből. Kata fölnéz a bal oldalra, továbbítás, jó ide remek labda lehetett volna, ha egy picit pontosabb is, ha Jurek is, vagy hogyha keresés jobb ütemben indul el, nem sikerült egyik sem, úgyhogy kiment a labda, jöhet majd bedobással a Kisvárda. Ugye a fővárosiak legutóbb Debrecenben játszottak 2-2-es döntetlent, úgy, hogy Jurek Gábor kétszer is betalált, ugye a Kisvárda pedig a címvédő Eto FC ellen szerzett egy pontot, és azon a mérkőzésen megszületett egy nagyon különleges első M1-es gól is. Lippai Tibor voltak azok, akik gólt szerzett. Közben figyelni kell elől az MTK-nak, hiszen komoly kis helyzetet alakítottak ki, a lövés ugyan elmaradt, jó, remek ütemben lépett oda pont Lippai, akit nemrég említettem, úgyhogy jöhet a mérkőzés első szöglete a 11. percben. Még visszatérve Lippai Tiborra, a pályafutása 27. élvonalbeli mérkőzésen először volt eredményes. Még beszélni fogott Lippairól, de várjuk meg ezt a sarokrugást. A bal oldalról érkezik majd Jurek Gábor a labda mögött. Kicsibe is mehetett volna Bognárhoz, de ott őt őrzi Nagy Krisztián. Aztán Kata megy oda, mennyi kísért el. Na most jön be a labda Jurek a hosszúra, de elmaradt a fejes az Ejkovics-tól. A kipattanó továbbra is az MTK-é. Kovács. Varjú. Most ők ketten játszanak össze. Kovács most a jobb oldalt tűnik fel. Átíveli a bal oldalra, az eredeti posztjára egyébként ott Kata kérte volna, aztán pedig labdavesztés, és ezzel pedig már Embok rohamozna a 2-80-as csatája, taktikai szabálytalanság Zelkovics-tól, ez akár sárgalap is lehetne, és sárgalap is bizony. Teljesen jogosan Zelkovics visszalántotta Embokot, ebből egy komoly ellentámadás lehetett volna. Ezt akadályozta meg az MTK középpályása. Úgyhogy jöhet majd egy szabadrugással a Kisvárda. És akkor vissza Lippaira. Számára különösen érdekes lehet ez a találkozó, hiszen az MTK ellen korábban nem akármilyen emléket őrizhet. Januárban saját kapujába talált, az MTK pedig 3-2-re megnyerte azt a mérkőzést. Most viszont ugye egy igazi NB1-es góllal van a háta mögött, amit a jó kapuba szerzett. Keresi, forgolódik, nem tudja hova adni, és kényszerül inkább hátra a Beriásvilihez. Kata, Bognár kapja meg, Bognár fölnéz, átesz a jobb oldalra a labdát, ott szabadon érkezik Varjú, jól is veszi át a labdát, a labda is pontos, átemeli Ésiket, és ezzel mehet már befelé a 16-oson belül. A betett labda viszont nem jó, de még meg tudja szerezni Nyers Ádám, és remek ütemben jön a kapujából Popovics, elő pedig már indul Jordanov, ezt látja Popovics is, és megy fel a labda Jordanov felé. De ott volt Ármálász, elfejelte azt, és Kata pedig visszateszi Beriásvilihez a labdát. Remek összjáték után, és remek átadás után Varjú ment el itt a pálya jobb oldalán. Rendszerint feltűnik a támadásoknál. És remek esernyőcselt láthattunk tőle, Ésiket csapta be. És utána az utolsó passz befelé már nem jött össze. Lumecki volt az, aki oda tette a lábát, és benne akadt el. MTK lehetősége. Kata ismét átfordítja labdát a jobb oldalra, Jurek szabadon, Soltész messze volt, aztán pedig Soltésznek egy rendkívül kemény belépője, és még szabályos is volt. Ésik Varjúval szemben, hogy Melnyiknek jó az átadás, Melnyik már viszi a labdát a kapu felé, most teszi be Ésik a labdát, ott viszont Jordanov elkésett, és a labdát pedig kihozná Kata, nyersnek a továbbítás pontos, ám de érkezett hátulról Lipai, és buktatta őt, jöhet szabadrugással majd az MTK. A 14. percben járunk, MTK Budapest Kisvárda 0-0. Az MTK-nak volt eddig komolyabb lehetősége itt a mérkőzésen. Bukmikerek szerint is azért, ha a szorzókat nézzük, épp hogy csípte a kezdőrugásnál a kettes szorzót az MTK esetleges győzelménél, és jóval több volt, jóval magasabb volt a szorzó, 3 fölött volt egy esetleges kisvárdai győzelemnél. Embok. Kisvárdai labdaszerzés, aztán pedig már Soltész lép fel az MTK térfelén, a labda a bal oldalt egészen pontosan ésik, vele szemben Varjó, már a 16-os tyücskénél cselezget, Soltész megkapja, beteszi a labdát a hosszú oldalra, ez megint pontatlan, sikerül meg kifejelni az MTK játékosainak, és pedig már a bal oldalt mennek Kerezsi, de hazatette a labdát Nagy, ez volt a legjobb döntés, ott volt a nyakán Kerezsi, kár lett volna bármilyen csatába ott belevágni. Nagyon-nagyon rizikós lett volna. Hát ugye a labdát a Kisvárda a saját tér felén. Popovics kint van a kapujában, nagyjából 16 méterre. Soltész kapja meg a bal oldalt. Jó a csel Jurekkel szemben. Aztán pedig Soltész visszaadja Lumeckinek. Két utolsó mezőnyjátékos adogat hátul, Lipai és Lumecki. Na most jobb oldalt Nagy Krisztián is megkapta. Aztán pedig már Matanovics ment volna ott el a jobb oldalt. De sokkal keményebb volt Kovács, sőt, úgy tudta elhagyni a pályát a labda, hogy Matanovics lábáról ment ki, hogy az MTK jöhetett egy bedobással. Azonnal áttették a jobb oldalra Jurek felé a labdát. Ez kár volt, nagyon pontatlan volt, így visszakerült az Kisvárdához a labda. És akkor, amikor eltelik negyed óra a mérkőzésből, szólt a válandó szakértőnket, Hukovics Lászlót, hogy hogyan látja eddig a találkozót.
7: Nagy MTK labdabirtoklási fölény volt az első negyed órában, ez két helyzetben mutatkozott meg, de nem tudták még gólra váltani a kékfehérek. A Kisvárda most kezd magához térni, egy picit többet tudja megtartani a labdát, de eddig abszolút az MTK akarata érvényesül, csak a gól hiányzik még a játékukból.
6: Ésik, aki tologatja a labdát, balról középre vitt át, nagyjából 20 méterre az MTK kapujától. Hangomat sem emeltem, mert hát ott volt két MTK játékos, és rendkívül jó hatást tanították őt. Aztán pedig a kipattanó labda a beívelés követően Emboknál köt ki. Embok a bal oldalra fordít, Soltész a labdába fölnéz, nem íveli be. Herc, aztán vissza Emboknak a jobb oldalra. Lipai, az összes mezőnyjátékos az MTK térfelén tartózkodik. Melnyik, jó a továbbítás, Jordanov felé pedig már nem jó Matanovistól, és most ez egy mélységi passz, egy hosszú indítás Bognártól Nyers felé, Nyers pedig nagyon-nagyon könnyen adta magát. Lipai remek ütemben lépett oda, így ez a támadás nagyon-nagyon korán elhalt. Soltész kapja meg a labdát a bal oldalt, Gyurek lépne oda, nem tud. Labda pedig már az MTK-nál, Bognár. Embokot próbálta kicselezni, sikerült is. És hallhatják ezt a visszafogott tapsot ismét, ez azt jelenti, hogy az MTK meg tudta tartani a labdát, és most építkezhet előrefelé. Kata, aztán pedig már Beriás felé elkérni jobb oldalt. Ármánász meg is kapja, egyelőre saját tér felé, mi mindig az MTK. Ármánász fölnéz, és előréveli azt. Nyers felé, Nyers háttal fut a labda felé, a labda elől. Így nehéz azt átvenni. Így vissza is szerzi a Kisvárda a labdát, Jordanov pedig már menne előre, Ésik nem teszi tovább a labdát, vele szemben Varjú. Ezt a párbajt most mennyire Ésik, és ott van mellette Kata is. Mi lesz ebből? Semmi, mert hogy Ármalász elveszi a labdát. Na most Bognárnál van vele szemben megint Embok. Vannak itt azért komoly párbajok. Varjú. Jurek a pálya jobb oldalán tolhatja meg a labdát. Már a kisvárdai térfélen a kékmezes együttes, a hazai gárda. Kata pedig visszakéri, azt mondja, hogy kicsit nyugodjunk meg. Bár én nem gondolom, bárkinek itt problémája lenne a pulzusával. Zajkovics, Nyers, nem kapu felé tör, inkább visszafele. A labdája pedig pontatlan, Varjut szerette volna megtalálni. Helyette Ármálászhoz gurult a labda. Jurek most visszateszi ismét Ármálásznak, ő a kezdőkörben áll, az utolsó ember. Bognár sarokkal, jó lehetett volna, ha közelebb áll a csapattárs, és közben Demire kell hátul számítani az MTK futballistáinak, mert ugye mélységi indítás érkezett Jordanov felé, aztán pedig nagyjából 35-40 méterre kint volt a kapujából Demjén, visszatette a labdát a kisvárdai térfére, és itt most cselezget. Azt jelenti, hogy a kisvárdánál van a labda, Soltész, aztán pedig most Herz. Lumecki kéri el, Lippai. És ők adogatják hátul a labdát. A 19. percben jár a mérkőzés, továbbra is 0-0 a mérkőzés állása. De egyébként az MTK az elmúlt bajnokságban mindhárom alkalommal legyőzte a Kisvárdát, így a szabolcsiaknak most lenne lehetőség megszakítani ezt a sorozatot. Nyilván két csapat, két különböző helyzet, egy fontos három pont. Az MTK egyébként eddig az Aralegerszeget 3-0-ra győzte, aztán volt egy Honvéd MTK 3-3, MTK Új Puskás Akadémia 2-3, Újpest MTK 1-1, MTK Nyíregyháza 2-2 és DVSC MTK 2-2. Most hát MTK Nyíregyháza 2-1, elnézést, hogyha 2-2-t mondtam. Ez tehát eddig az MTK eredményei a bajnokságban, közben pedig elől hatalmas panaszkodás a Kisvárdánál, mert hogy Matanovic sarokrugás szeretett volna, de Derdák Marcel játékvezető nem így látta. Aztán pedig már Demjén hozza játékba a labdát, Kata hátul. Nehéz helyzetből hozza ki a labdát az MTK. Az indítása jobb oldalt, Varjura pedig pontatlan, és most pedig vissza kéne érnie, mert hogy sikerült bentartani a labdát Ésiknek. Soltész, Herz, Embok. Szépen jár a labda, most már a jobb oldalt, Lippai. Nem teszi Nagy Krisztiánnak. Egy kicsit kivárna, most megy oda a labda Nagy Krisztiánhoz. A Kisvárda jobb bekjéhez. Aztán pedig onnan nem akart merészet húzni a Kisvárda. Visszatették Lumeckinek, Lumecki pedig megunta a hátuladogatást és előrúgta a labdát. Úgyhogy igazából Ésik sem volt ott, meg Jordanov sem, úgyhogy jöhet majd egy bedobással az MTK a 21. percben. A Varjú kezében van a labda. És Derdák Marcel pedig már számol, hogy tessék bedobni. Kata, ez jól néz ki. Három játékos zsűriéből hozza ki a labdát, a keresztlabdája pedig jó. Bognár, jó az összjáték, keresi. Nyers és Jurek benne 16-oson belül, a labda pedig

Kata, Varjú 30 méterre a kaputól, aztán pedig Bognárnak a labda, de ott állt pont Erdák Marcell. És nem értették meg egymást, nem is látta az érkező labdát pontosan Bognár, de nincs ok az aggodalomra a hazai részről, mert hogy Demjén ismét 40 méterre a kapujától, ő az, aki megszerezte. Katának adja, aztán ismét megkapja Demjén hátul. Azért is mondom, hogy hátul, mert hogy Demjén az utolsó ember. A kapus nagyjából 25 méterre volt a kapujától, amikor megkapta a labdát. Most Ármanász a jobb oldalt. Vissza Beriásvilinek, ő középen áll, aztán pedig már Kata kapja meg a bal oldalt. Egyre továbbra is a saját tér felén a hazai együttes. Zajkovics is beszáll a játékba a kezdőkörnél, adta vissza a labdát Beriásvilinek. Aztán pedig már Ármanász. Szeretett volna indítani bárkit elől, de nincs túl sok üres, bemozgó játékos. Kata. Zajkovics fordulat van, hogy a terület vihetné a labdát. Toporog egyelőre, Varjút választja. Aztán pedig Jurek rendkívül jó ütembe indult meg, Ésik lemaradt róla, de Varjú nem merte neki adni a labdát. Na majd most. Varjú visszakapja Jurektől. Eléggé csínbe adta, és úgy dönt. Varjú inkább, hogy hátra teszi a labdát Demjénnek. A kapushoz. Kata. Fordít a bal oldalra, Beriásvili pedig már mehet, viheti előre a labdát. Nyers, nem igazán találja meg a jó pozíciókat, de most viszont megszerzi a labdát. Nyers, már 16-oson belül elővő a labdát, én szerintem kéz volt, én úgy láttam, aztán ki tudja mi lesz ebből, Klumecki a földön marad. Pont abban a sávban láttam ezt a lövést, ezt a mozdulatot, amikor annyit lehetett látni, hogy bizony kint volt a keze, és mintha abban akadt volna el, de nem szeretnék ilyet kinyilvánítani teljesen egyértelműen. Egy biztos, hogy Nyers meg tudta szerezni a labdát, ami nem egészen pontosan érkezett hozzá, aztán pedig a 16-oson belül ellőtte, megnézte a hosszú sarkot magának, ellőtte a labdát, és az blokkolta. Rumecki, de ahogy látom, nincs videós, bírós vizsgálat, úgyhogy jöhet majd a sarokrúgás. Jurek ismét a bal oldalra tekerheti majd be a labdát a 24. percben. Az engedélyt már megadta Erdák Marcell, most teszi fel a kezét Jurek, és jön a labda. A fejes pedig elmalad, Ármanász az, aki kicsit értetlen, hogy miért nem volt ott még egy társ, aki felugrott volna, teljes negyed ugrott fel egyébként. Jurek pedig visszaszerezné még a labdát a bal oldalt, de nem sikerült neki közben. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is. MTK Budapest Kisvárda a 24. percben 0-0. Komolyabb lehetőség még egyik csapat előtt sem adódott. Nemrégiben volt egy Nyers Ádám próbálkozás, egy hazai kísérlet, aztán pedig ez elhalt. Rumecki volt az, aki remek ütemben lépett be a labda elé. És ahogy mondtam, komolyabb lehetősége még egyik csapatnak sem volt. A 25. percben pedig most az MTK tér felén jöhet majd egy kisvárdai bedobás. Soltész kezében a labda. Embok is elkérné, meg Herc is, ugye ő egészen sok helyen feltűnt, de most Herc a 16-oson belül beteszi a labdát, ez pedig Demjén kezében köt ki. Demjénnek pedig figyelnie kell, mert ott van még Jordanov is mellette. Ő is figyelt erre. És már játékba is hozta a labdát Ármanász. Varjú velen szemben ott van már Ésik azonnal, egészen magasan most a kisvárdai letámadás, aztán pedig, hogy ahogy ezt kimondom, Sukka Attila, a vendégek mestere is intő, hogy kicsit jöjjünk hátrébb. Szésik is figyelte, és ő is azonnal hátrált. A labda pedig már a bal oldalt az MTK tér felén keresi, aztán pedig Kovács játszik össze. Kovács visszalép, Zajkovics. A nyakán ott volt Matanovics. Demjénig kerül haza a labda. Jó a fordulás, jó a fordítás, bocsánat, pontosabban. Jurek. Kata elkérni, nem kapja meg Jurektől a labdát, inkább Bognárnak a továbbítás már a Kisvárda tér felén az MTK. És a labda is, a bal oldalt pedig Kovács kapja meg, Zajkovics elkéri középen, ez pontatlan, Melnyik, micsoda becsúszást láthattunk tőle, Embok, Melnyik, őket a játszanak össze, gyönyörűen háromszögelés, mert több beszállt Matanovics is. És a fordítás a bal oldalra szükségszerű és pontos, Soltész pedig viheti, mert van előtte terület, a 26. percben járunk. Jó a továbbítás, Soltész, Herc. Ez egyelőre tetszetős, amit a Kisvárda most produkál itt a mérkőzésen. Melnyik indulna be üresbe, Matanovics pedig már 16-osra belül robog. Jó a lövés, és ez pedig Demjén könnyen fogja. Vannak itt azért lövések, próbálkozások, de kimondottan veszélyesnek nem mondanám egyiket sem. És a 26. perc végéhez érvek, MTK Budapest Kisvárda 0-0 továbbra is. A labda Demjénnél,

0: jobb oldalra teszi ki Armanásznak. Aztán pedig a bal oldalra a fordítás. Valamit próbál Beriásvér és Zeljkovics megbeszélni, miközben Beriásvér teljes nyugalommal viheti a labdát, mert senki nem támadja meg. Nincs nagy egyetértés, hogy hátsó sorban az MTK-n, ahogy látom. Beriásvéri var, jó, az remek labda, azzal lehet menni. Bognár el is kéri, de nagyon-nagyon gyenge, rövid passz, Embok pedig lefüleli. És már indítja Jordanovot, jön a kapujából Demjén, mellen leveszi, már a kapujától 20 méterre van. Megállítja a labdát, fölnéz, és hát indítani szerette volna Nyers Ádámot. Mondanom sem kell, Bognár nagyon ideges, hogy ezt a megoldást választotta. És remek labda kihozatal kisvárdai részről. Már Melnyik a pálya jobb oldal indítja Matanovicsot, vele szemben pedig ott van Kovács. Matanovics 3-4 átlépőssel, ezt nem ette meg Kovács, sőt a cselt követően Matanovics buktatta Kovácsot, így jöhet majd egy szabadrugás kifelé. Kisvárda egyébként ugye a 6 forduló után 6 pontos, egy győzelemmel, 3 döntetlennel, 2 vereséggel, 7 lőtt gól és 8 kapott. Ugye a szezon egyik legnagyobb kisvárdai eredménye rögtön a második fordulóban született, Felcsúton 2-0-ra legyőzték a Puskás Akadémiát. Ugye azóta azonban nem tudtak újabb bajnoki mérkőzést nyerni. Az elmúlt 3 fordulóban 3 pontot szerzett a csapat. Most pedig keresi, kap egy labdát elől, egészen a szöglezzászon a sarokkal tenni tovább Kovácsnak, át is jut. Kovács forgolódik, beíveri a labdát, érkezik a kapujából Popovics. Remek ütemben érkezett és le is húzta a labdát. Nyers Ádám volt ott az MTK csatára. Ez nagyon magas lett volna neki. Popovics egy picit várt, aztán pedig már Lumecinek kigurítja a labdát. Soltész a bal oldalt megkapja, jó alcsia Jurekkel szemben, Soltész el is viheti. Külsővel a továbbítás Jordanov felé, ez pontatlan. Varjon elköt ki, aztán pedig hazateszi. Hazagurítja Demjénnek. 29. percben tart a mérkőzés. MTK Budapest Kisvárda 0-0 továbbra is. Ránézünk a statisztikára, hazai oldalt 3 lövés. Ből egy talált kaput, most pedig keresi, ezt növelheti, mert már a 16-oson belül forgolódik. Elkéri Kata, meg is kapja, jó a csel, Nagy Krisztiánnal szemben. Beriásvéri most egészen előtűnt fel, aztán pedig már Nyers, ez aki kap egy szöktetés itt a jobb oldalt. Már a 16-oson belül, meg torpan, nem tudja továbbvinni, jó döntés, visszaadta Varjónak a labdát, aztán pedig már Jurek is összejátszik Bognára, jó a továbbítás, Nyers, ellövi a labdát, és mekkorát védett Popovics. Hű, mekkora bravúr volt ez, a rövid oldalt lőtte meg Nyers, nagyon-nagyon okosan, és ott hagyta a kezét Popovics, hű, mekkora lehetőség volt ez a 30. percben. Közel álltunk ahhoz, hogy megszülessen a mérkőzés első gólja, aztán pedig már kiment a labda, ugye bedobás követően, és jöhetett az MTK, de már el is adták a labdát, sőt, Jordanov már a túloldalt az MTK térfelén cselezget, vele szemben Ármalász, visszateszi Matanovicsnak, középen elkéri Herc, ők ketten játszanak össze. És a statisztikát mondtam, ugye Kisvárdának 2 lövés volt összesen, és itt is egy volt, itt volt egy, ami kaput eltalált lövés volt. Marra a labda Soltésznak, jól veszi le, Varjú, val szemben megnyeri a párharcot, a betett labda pedig nem jó Hercnek. Embokig visszapattog a labda, továbbra is kisvárdai labdabirtoklás. Lippai balra fordítja át a labdát Lumeckinek. Ezt mondanom sem kell, hogy az MTK térfelén járt eddig a labda, de most, hogy a két belső védőt mondtam, a Kisvárdánál egyértelmű volt, hogy visszakerült az a saját térfelükre. Most pedig kiharcol a jobb oldalt. Matanovics egy bedobást, Nagy Krisztián bedobta, hátul pedig Lippai várta a labdát. Melnyik most mélységből indulhat majd. De egyelőre nem teszi meg, kicsit tanástalan most a kisvárdai alakulat. De ahogy nézem a két trénert, Pinezics Mátét és Sokka Attilát, egyikőjük sem túl hevesen integet itt a zónájában. Közben lemarad a földön Herc. Nyers buktatta őt, és Dedek Marcel Nyersnek mond néhány szót. és a szabadrugás követően pedig majd jöhet a kisvárda. Lumecki pedig már azonnal teszi fel a labdát Matanovicsnak. Nagy Krisztián beindul üresbe, és meg is kajpa Nagy Krisztián, úgyhogy a magas láb miatt szabadrugás, és lehet, hogy nem is csak magas láb volt az, hanem Matanovics lába elérte Kovács fejét. Ebben nem vagyok biztos. De ameddig földön van Kovács, addig szólítanám Vukovics Lászlót. 32 perc eltelt már a mérkőzésből. Hullámzó eddig a mérkőzés teljesítménye, de hogyan látod eddig az első fél órát?
1: Kisvárda átvészelte az első negyed óra 20 percet, amikor hatalmas MTK fölény volt. Most már kiegyenlített a játék, ők is többet birtokolják a labdát, most már eljutnak az ellenfél 20-25-öséig. Helyzetet még nem tudtak kialakítani. A mérkőzés eddigi legnagyobb helyzetét egy 5 perccel láttuk, Nyers Ádám a jobb összekötő helyén gyönyörű labdát kapott, éles szögből lövését Popovics nagy bravúrral védte. Az MTK változatlanul egy kicsit közelebb van a vezetés megszerzéséhez, de most már Kisvárda is méltó partner, és többet birtokolják a labdát.
0: Köszönöm szépen Vukovics Lászlónak, a szabadrugást követően pedig ugye az MTK birtokolja a labdát. Kovács rendben van, talpon van. Nagyon úgy tűnik, hogy annyira nem érte el a fejét ez a rugás. Matanovics lába. A labda pedig már Zeljkovicsnál a kezdőkörben. Embok csúszik be, de visszapatta róla, de és már hozhatja az MTK. Picit megbotlik Zeljkovics, hogy nagyon lassan hozza, komótosan, hogy még visszaért ott Herc is. Nyers megkapja a labdát, Jurek pedig ezt nem éri el, és igaz, aki tisztázni tud. Kata és Melnyik párharca, ezt Kata nyeri meg, jöhet a bedobással az MTK, Kata pedig már be is dobja azt azonnal Ármálásznak. Beriásvili a bal oldalt elkéri, hát vagyis inkább ő csak a balján volt, mert a pálya közepén áll Beriásvili, aztán vissza Ármálásznak, őket lejátszanak össze. Egyébként érdekesség, hogy a Kisvárda hazai pályán még nyeretlen, hiszen három otthoni bajnok ilyet, két döntetlen és egy vereség a mérlege. Ezért a mai mérkőzés abból a szempontból is fontos, hogy idegenben már bizonyítottak Felcsúton, ugye a Pusás Akadémia legyőzése mutatja, hogy a csapat képes olyan ellenfelet is megverni, amely papíron erősebbnek számít. Jó előretett labda Ármálásztól, Nyers nem éri el, aztán pedig a tisztázás Ésiktől, és rendkívül ideges Ésik. Mert hogy a labdája nem igazán talált csapattársat, leginkább kirúgta a pályára, úgyhogy jöhet majd egy belobásra az MTK. Vagyük kezében a labda. Zeljkovics remekül ráz le Melnyiket, és ez pedig pont jól jött ki, mert ő Kata megkaphatta így a labdát, Kata pedig már fordít a bal oldalra. Ott Kerezsi van, balján Kovács, Kerezsi fölnéz, beíveli azt Nyers felé. Nyers intett, hogy kéri, azonnan kijött, Nagy pedig csúsztat. Szöglet nem lesz, bedobás viszont igen. Három sarokrugás volt eddig a mérkőzésen, mint három hazai, mint három Jurek lábából érkezett. Zeljkovics bent forgolódik, aztán pedig Bognár lövi el a labdát, és Popovics veszi fel könnyedén, mert hogy ez a lövés, ez a kapu közepébe ment pont oda, ahol Popovics állt, a Kisvárda kapusa. És Lumecki már meg is kapja a labdát. Soltész indul el a pálya bal oldalán, Jurek jönne vissza, de lemarad. Soltész tovább itt középre Melnyiknek, aztán pedig Matanovics kapja meg a jobb oldalt a labdát pontatlanul. Így van ideje visszaérni Kerezsinek és Bognárnak is. Kovács fedezte Matanovicsot. Embok középen Herc kapja meg, visszakerül a labda a jobb oldalra Nagy Krisztiánhoz. 35. percben kisvárdai labdabirtoklás volt az MTK térfelén, de már hátul Lumecki és Lippai adogat. Soltész pedig jön vissza. Hú, ez nagyon meredek passz volt Lumeckitől. Olyannyira, hogy el is veszítik a labdát, és Jurek már jöhet előre, már a Kisvárda térfelén. Egy indítás előre Kerezsi felé, ez pontatlan volt. Ez megint egy picit kapkodós volt, Jureknek pedig már jönnie kell vissza ide a jobb oldalra, mert hogy Lumecki pillanatra elindult, aztán pedig meghátrált. Herc pedig tehetne jobb oldalra a labdát Nagy Krisztiának, mert egészen elképesztően üresen van Bognár is, amit csak most veszi észre. Nagy Krisztián pedig továbbítja Melnyiknek a labdát. Embok tol egyet a labdán, de ez megint nagyon-nagyon sok volt, sokat várt Embok. Ugye labdája Demin Patriknál kötött ki az MTK kapusánál, és a labda pedig most hátul az MTK-nál. Itt korábban Vukovics László említette a labda birtoklási fölényt az MTK-nál, ez 58-42% de ezért ez alapvetően többnek érződik, mint 58%. Ugye egy sárga laf volt eddig a mérkőzésen, Zeljkovics kapta 11. percben. Most pedig már Bognár az, aki vezényelni a támadást elől a Kisvárda tér felén. Most kapja vissza a labdát újra, egy csel, még egy. Aztán pedig a továbbítás jobb oldalra Jureknek nem jó, de még meg tudta szerezni Jurek, aztán pedig egy cselt követ, a Jurek már el tudja lőni a labdát, lövése pedig mellé száll, a jobb alsót vette célba, egy picit eltörte a labdát, ez mellé szállt. Az elképzelés jó volt, Mésiket és Soltész sikerült lerázni, aztán pedig már Lumecki volt előtte, ellőtt a labdát, de ez mellé szállt. Popovics kirúgása a 37. percben a pálya jobb oldaláig repül az MTK tér felére, de Zeljkovics nagyon-nagyon szépen lekezeli és hátra teszi Armalászhoz. Kovács néz fel, aztán pedig már keresi, aki visszább lép egy picit, rég volt nála a labda. Armalász, Kata a kezdőkörben tol egyet rajta, aztán pedig már a fordítás a bal oldalra. Kovács keresi, beindul, nem kapja meg, Zeljkovics, Kata középen, remek passz, varja a jobb oldalán, a jobbján, megkapja a labdát, Jurek pedig elkérné, de nem tudja, mert a Soltész őrzi. Vissza bal oldalra, Zeljkovics keresi. Zeljkovics indul be üresben, hopp, ott lemaradt a földön Zeljkovics, sőt, lemaradt Kovács is. Mind a két játékos panaszkodik, és szerintem Zeljkovics járt a legrosszabbul, mert nem maradt a földön. Nem csak ő van lenne a földön, Ésik is, de Ésik már fölpattant, hiszen már ellentámadás vezet a Kisvárda, vagyis vezetett, amíg Kata nem lépett vissza és vette a labdát Soltésztól, és Zeljkovics továbbra is a földön van, és Derdák Marce most állítja meg a játékot a 38. perc végén. Vukovics László, hozzád fordulnék, mit láttál, volt-e komolyabb kontakt, mert Zeljkovics nagyon-nagyon lent fájlalja a lábát, és lassan az orvosnál is jöhet majd a pályára.
1: Most fogjuk látni majd a visszajátszást, egy bepasszolt labda volt, ahol Zeljkovics megelőzte a védőjét, szerintem szabálytalanság történt. Ez csendes varvizsgálat biztos, hogy fogja követni, ez pont a 16-os sarkánál volt, határeset, de inkább talán kívül vagy a vonalon, tehát pont ott, ha ezt szabálytalannak ítélik, még 11-es is lehet, mert nagyon a vonal közelében volt. Én véleményem szerint előbb tolta el a labdát Zeljkovics, történik is most varvizsgálat, meglátjuk, hogy mit ítél a játékvezető.
0: Igen, bocsánat, közbeszóltam, pontosan ezt akartam kérdezni, hogy belül történt, mert itt innen azért egészen nagyon szanszos volt, hogy belül, viszont egy jó hír, hogy Zeljkovics már talpon van, és kocog visszafelé, és Herccel valamit mutogatnak egymással. Majd kérlek, Laci, szólj nyugodtan közben, hogyha látsz valamit a varvizsgálatnál, mennyire adható, mennyire nem. Sajnos itt tűnik képernyő hiányában, ezt nem látom, de azt látom, hát hogy...
1: tető végül nem adták meg, ez öt kardozó nyelven ez együttes találatot egyszer értek hozzá a labdához, a játékvezető úgy ítélte meg, hogy nem volt szabálytalan.
0: Nagyon szépen köszönöm, akkor a 40. percben jár a mérkőzés, MTK Budapest Kisvárda 0-0, és akkor labdaejtéssel folytatódhat majd a mérkőzés, Zeljkovicsnak is pedig egy kicsit pihennie kell. Zápolás miatt Demjén kapja meg a labdát, fölnéz, a bal oldalra teszi azt, Keresi felé. Keresi pedig megindulhatott volna a labdával, mert Nagy Krisztián nem ugrott fel, csak megcsúsztatta. De jobb döntés volt az, hogy kiengedt, úgyhogy bedobásra jöhet az MTK. Meg Kisvárda tér felén a labda tehát. Arról még nem is beszéltem, hogy nincs nagy topzódás itt a Ruhidekuti Nándor stadionban, ami a nézőket illeti. Néhány szurkoló azért kint van. Hát egy kisvárdai szurkolókat illeti egy szűk kis busznyi buzdító csapat érkezett. Nagyjából olyan 10-12-en lehetnek. Egyőre nem túl hangosak. De nincs teltház itt az Ohidekulti Nándor stadionban. Lumecki a labdával. 41. percbe lépünk már bele. Embok, Zeljkovics pedig már visszajöhetett. Lippai hátul, a saját tér felén a Kisvárda. Popovics a kapujából kint, nagyjából 25 méterre. Ő is beszállt az adogatásba. Újra a kapusnál a labda. Ilya Popovics azért több bravúrt is bemutatott már. Most pedig egy labdaeladás Embok részéről, és ezzel pedig már jöhet az MTK. Egy cselt követően pedig Lippai remekül szereli Kerezsit, a labda pedig kimegy, de már be is dobja Kerezsi azt Bognárnak. Zeljkovics úgy tűnik jól van, jól forgatja már a labdát, meg a lábát is. Varjó vissza bal oldalra, Kerezsi elengedi Bognárnak. Micsoda, hogy mozdulat volt ez, a lövés pedig elakadt Embokban. Megint jó háromszögelés, Bognár beíveli a labdát a hosszú oldalra, onna ott nincs senki. És ezt okosan ki is engedte Soltész. Nyers felé ment ez a beívelt labda. De mind a két oldalt az az embernek az érzése, hogy amikor a 16-oshoz ér bármelyik csapat, hiányzik valami kreativitás, és leginkább a pontos utolsó passzok egyike. Na most visszaszerzi a labdát az MTK, Nyers megtartja, Hlumeckivel küzd. Hlumecki ezúttal szabálytalan, sőt még a földön fekvő Nyersbe is belerúg egy picit. A szabadrugást pedig még nem lehet elvégezni, mert Derdák Marce nem mondott erre engedélyt. És akkor majd jöhet Bognár István szabadrugása. Beriásvili is ott van mellette, valamit megbeszélnek. Magas emberek pedig már érkeznek előre. A legmagasabbat mondjuk Zeljkovicsot tudnám kiemelni. Valamit beszél Jurekkel. Na most jöhet majd Bognár szabadrugása. Kicsiben Varjúnak a jobb oldalra, Varjú nem számított rá, Bognár nem is érti. Katának vissza középre, Kata ellövi messziről. Ezt látta Herc, jól blokkolta, figyelik-e hátul, mert lemaradtak az MTK játékosai, és a Kisvárda pedig már jönne előre, Soltész labdája jó Ésiknek, de ezzel nem tud megindulni. Ésik nyakán pedig ott van Varjú, visszateszi Soltész, na Soltész pedig meg tud indulni a pálya bal oldalán, Jurekkel szemben jó a csel, aztán pedig jó a továbbítás is, Melnyik fölnéz, jó a fordítás a jobb oldalra, Matanovic, jobbján érkezik Nagy Krisztián, de bent is már tobzódnak a játékosok, Matanovic jobbra teszi Nagy Krisztiánnak, Nagy Krisztián belövi a labdát, jól jött, nagyon-nagyon jól jött az a labda, de lemaradt ott Ésik is, és Jordanov is, úgyhogy ebből végül nem lett semmi ebből a kisvárdai támadásból. A 44. percben marad az MTK Budapest Kisvárda 0-0 az eredményjelzőn. Még az oldalháló sem rezgett a mai mérkőzésen. Demjén pedig lassan-lassan elvégzi majd a kirúgást. De Marci egyre nem nagyon türelmetlen, nem nagyon számolt még senkinek. Talán itt volt egy-két bedobás, amikor kellett Soltészre számolni. Most pedig ott lemarad a földön Lippai, játékvezető pedig nem ítél még mindig semmit, annak ellenére, hogy az MTK pedig már ott van a Kisvárda térfelén, az orvos és táp pedig már itt előttem szeretnének bejönni, kérdésük kell ápolni őt, és nagyon-nagyon idegesen Hlumecki panaszkodik Derdák Marcinek, hogy régesség meg kellett volna állítani a játékot, de hát Lippai már jól van, már talpon van. Nincs ok az aggodalomra, az orvosi stábot nem engedték be. Aztán pedig itt a partjelző. Valamit nagyon-nagyon beszélget a kisvárdai paddal, kisvárdai játékosokkal. Szőr Leventének mondott valamit. És akkor Lippai kiszalad ide az orvosi stábhoz. Talán-talán felszakadt a személye, vagy a homloka? Nem szerencsére, csak jegelni kell neki. Úgyhogy rövid időre megfogyatkozik a Kisvárda, akkor, amikor a mérkőzés 45. percének a közepén járunk. Továbbra is 0-0 az állás, és azt hiszem, hogy ezen a mérkőzésen túl sokat nem kell majd hosszabbítani, max. 1-2 percet az első félidőben. Nagy Krisztián fellövi a labdát, aztán pedig már visszakerül Embokhoz. Embok, Jordanov, az MTK térfelén van a labda, egy perc a ráadás egyébként. MTK labdaszerzés, Lippai még nem jöhet vissza. Most kell figyelni hátul a Kisvárdának. Jobb bal oldalra a fordítás. Bognár is van, érzi, hogy itt valami nem jó a kisvárdai védelemben. Szerette volna közbelülni a labdát. Csínyba adni a passz, de nem sikerült. És ezért hátul kellett nagy futást mutatni a Beriásvilinek, és sikerült visszaszereznie azt. Hogy újra jöhet az MTK. Ármalász. Bognár saját tér felén hozza szépen a labdát, a kezdőkörben Kata kérné el, meg is kapja. Melnyik nem megy közel, majd csak most. Kata pedig várja, hogy valaki jöjjön, visszaadja Bognárnak, Lippai pedig sprintel vissza a pályára. Kovács a bal oldalt beível és érkezik a jobb oldalt, Jurek visszafejeli a hosszú oldalra. Na, szerintem ezt nem így szerette volna, ez nagyon-nagyon fölé ment, lehet, hogy beszerette volna visszafejelni az ötösre, nyersnek, vagy a hosszú felső sarokba fejelni a labdát. Egy biztos, hogy ebből sem lett semmi. 45 perc játékot követően, tehát MTK Budapest Kisvárda 0-0. Én nagyon bízom benne, hogy majd azért a második fél idő mozgalmasabb lesz, ami az akciókat illeti. Egyelőre ez nem így van, és 4 óra szünet után pedig majd jövünk vissza.
2: Jó Andrásnak egyelőre köszönjük szépen. 0-0 tehát az állás. Most nem akarom elviccelni a dolgot, de lehetne akár fordítva is. A gólon kívül mi hiányzik, Laci?
1: Hát a pontos befejezés, ami az MTK-zi háromszor oda került olyan helyzetbe, amit NB1-be, hogy mondani szokták, illik berúgni. A fiatal Nyersé volt a legnagyobb lehetőség, a jobb összekötő helyéről ott nagyot védett Popovics. Az első 20 percben nagy MTK fölényt láttunk két helyzettel, utána a Kisvárda elég jól meg tudta tartani a labdát, többször kivette a lendületet az MTK játékából. A Kisvárda helyzetet nem tudott kidolgozni az első fél időbe, de már egy kicsit meg tudta fékezni az MTK-t. Az MTK-nál azért vannak a kispadon minőségi cserék. Szuhodovszki már fölépült, aki egy nagyon jó futballista, ő MTK nevelés egyébként, Hinóra, tehát így is tud változtatni az MTK. A Kisvárda pedig az első fél idő alapján szerintem nem lenne elégedetlen az egy ponttal, ha bár azt mindig elmondom, hogy avval nem
2: fel is
1: lehet.
2: Fel is csillant nem a szemem, hogy mondom, Vukovics László és az egy pont.
1: Az első fél idő alapján talán nyilván nyerni szeretnének, de nem lennének elégedetlenek.
2: Végeredmény a labdarúgó másodosztályból Kazincz Barcika Kecskemét 2-2. A 60. percben ember előnyben játszva, mármint a Soroksár játszik ember előnyben, Ajka Soroksár 0-2, és elkezdődött egy Irmót Karcak találkozó is, negyed órát követően a házigazda 1-0-ra vezet, és akkor mielőtt jönnének a legfrissebb hírek, kézilabdás részeredmények, a Bajnokok Ligájában szerepel méghozzá balkáni túrával, horvát túrával kezd a győri Audi Eto együttese. A győriek ebben a pillanatban a 17. perc közepén 9-7-re vezetnek a Podravka vendégeként. Storhamar Metz szintén a legrangosabb kupasorozatban 5-10. Aztán magyar bajnoki mérkőzésen Vác Esztergom 10 perccel a vége előtt 28-34, és a férfi bajnokságban is zajlik két mérkőzés, amely most kezdődött. Bocsánat, a hölgyeknél van még egy találkozó, ami a 18. percben jár, Szombathely MTK 7-7, és van két férfi mérkőzés is, ami nemrég kezdődött, Eger Csurgó 2-7, illetve Szeged Eto 8-4.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: 28 év után nyert ismét VB mérkőzést a női kosárlabda válogatott. Lezuhant egy vadászgép egy görögországi légi bemutatón. Változékony idő várható. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Megnyerte második csoport mérkőzését a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Nigéria 71-67. A találkozó legjobbja a 19 pontot és 16 lepattanót elérő Juhász Dorka lett. Ha a Franciaország legyőzi Dél-Koreát az esti mérkőzésen, akkor a magyar válogatott tovább jut a B csoportból. Tóth Alex nélkül 2-2-es döntetlent játszott a Bournemouth a Newcastle otthonában a labdarúgó Premier League-ben. Németországban csereként 10 percet játszott Schäfer András az Union Berlinbe, csapata azonban 4-0-ra kikapott a Leverkusentől. Willi Orbán végig a pályán volt a lipcseieknél, Werder Bremen Leipzig 3-1. Az Alpine pilótája Pierre Gasly nyerte a Formula 1-es monzai nagydíj időmérő edzését. A francia versenyző első alkalommal indulhat pályafutása során az érről. Mögötte a Mercedes brit pilótája George Russell rajtolhat. A harmadik az ausztrál Oscar Piastri, a McLaren versenyzője. Az összetettet vezető Kimi Antonelli a Mercedes-szel csak a hetedik helyről indulhat a holnapi futamon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: A dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosítóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték azt, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette, a nézők közül senki nem sérült meg. A baleset egy Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. A becsapódás után keletkezett tűz egy közeli erdőre is átterjedt. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a 3. és a 6. kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk. Két újabb túlélőt mentettek ki Nepálban 10 nappal a pusztító áradások után. Egy kínai munkást egy vízerőmű alagútjából, egy nőt pedig egy házból hoztak ki élve. A hatóságok szerint mintegy 500 munkás rekedhetett különböző vízerőművek alagútjaiban. A természeti katasztrófában legalább 1300-an meghaltak, több mint 5000 embert, köztük 3 magyart, továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
0: Közlekedés.
1: A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Láncidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma is több területet lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Vezessenek óvatosan!
0: Időjárás.
1: Késő estig elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Holnap gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 33 perc a pontos idő. Kellemes szombat délutáni rádiózást mindenkinek. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en. De ne feledjék, elérhetőek vagyunk a vonzás körzeten kívül, például mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. No, hát kézilabdási részeredményekkel búcsúztam a híreket megelőzően. A Győr 3 góllal vezet továbbra is Kaproncán. Relatíve szoros a mérkőzés az első félidőben a Bajnokok Ligájában. Vannak hazai bajnoki mérkőzések, az Esztergom nagyon simán nyert a Vác vendégeként, aztán a lányoknál Szombathely MTK az első félidő utolsó perceire fordulva 9-15, óriási MTK fölény jelen pillanatban, szoros a férfi mérkőzés Szegeden, Szeged-Győr 12-8. Na de milyen lesz a folytatás az Újhidegkúti stadionban? Egy nagyon gyors kérdés Vukovics Lászlóhoz.
2: A vendégek lehetnek az első félidővel kicsit elégedetlenebbek. Elképzelhető, hogy Bíró Bence, aki nagyon jó csatár, Jordanov helyett pályára lép. Az MTK szerintem még vár a cserékkel.
1: Na hát akkor pillanatokon belül jön a második játékrész, úgyhogy menjünk is vissza a helyszínre. A kommentátor Jó András.
3: Köszönöm szépen, bíztam benne, hogy nem engem fogsz megkérdezni, Korné, miért lesz a második félidő, mert bízom benne, hogy sokkal-sokkal jobb. Egy biztos, hogy Bíró Bence és Szikszai a pályán. Jordanov az egyik, aki elhagyta a játékteret. A másik játékos pedig, azonnal el fogom mondani, de közben támadást vezetnek a vendégek. Egyébként Ésik az, aki elhagyta a pályát. És akkor mindent meg is szóltam Vukovics Lászlót, hogy ez a két változtatás hogyan befolyásolhatja a mérkőzést. Például úgy, hogy most Bíró az, aki kapura bólintott, és jöhet a mérkőzés első sarokrugása. Na majd ezután akkor megyünk azonnal Vukovics Lászlóhoz. Sarokrugás pedig Soltész fogja majd elvégezni. Ahogy mondtam, ez az első kisvárdai szöglet. 46 percet kellett erre várni. És Szikszai az, aki bal oldalról tekerheti majd be a labdát. Érkezik is, veszélyesen a 11-es környékére, ott pedig már lennmaradt a földön Kata. Emboktól kapott egyet, és akkor most van is időnk arra, hogy megszólítsam Vukovics Lászlót. Tehát érkezett Bíró és Szikszai a pályára. Milyen cserék ezek, Laci?
2: Hát Szikszai Hennagyi egy fiatal szabálynak megfelelő 18 éves játékos. Őt szerintem ezért hozta be Subka Attila. Bíró Bence pedig a tavalyi házi gólkirálya a kisvárdai csapatnak. Egy kisebb sérüléssel bajlódott, most kezd magához térni, vissza a formájához. Ő egy jó futballista, szerintem tőle gólokat vár, meg hát ő régen az MTK-ban is játszott, és azt tudjuk, akár csak a tegnapi Vasas meccset nézzük, hogy aki ahol játszott, annak gólt lőtt, akár Kovács Réti kettőt a Nyíregyházának, vagy Hős Zsombor a Vasasnak. Tehát ez dupla motivációs tényező lehet Bíró Bencének.
3: Még egy gyors kérdés, Laci, hogy egy költői kérdés, de mitől lehetett ennyire ötleten és gyenge most a kisvárdai támadó alakulat az első fél időben, mert nem igazán voltak veszélyesek az MTK kapujára?
2: Minden erejüket elvette az, hogy ne tudjon az MTK fölgyorsulni, ne veszítsenek labdát, nagyon fegyelmezetten visszazártak, de nem merték bevállalni azokat a futásokat, mélységi beindulásokat, amik kellenek ahhoz, hogy létszámfölényt tudják kialakítani az ellenfél térfelén. Ezáltal nagyon meddő védekező volt a játékuk. Ebben nincs benne a győzelem lehetőség az első félidő kisvárdai játékba. Ha nyerni szeretnének, ettől bátrabb játékra van szükség.
3: Ide-oda pattog a labda, és Varjú majd most a második félidőben az MTK jobb hátvédje bajba lehet, mert ő megkapta a nyakára a Ésik helyett Szikszait, a gyorslábú Szikszait. Tehát lehet majd probléma, ha és amennyiben komolyabb támadásokat tudnak végigvinni a kisvárdai labdarúgók. Szabálytalanság a felezőhöz közel, jöhet majd egy vendég szabadrugás, nyers tolta meg Melnyiket, ez fújta be Derdák Marcell. Lipainál a labda. Jó idő számára, Lipai számára különösen fontos ez az időszak egyébként. Radmanovac sérülés és Olá Bálint eltiltása miatt hirtelen nagyobb szerep jutott neki. Nagy Krisztián közben labdával most kapja vissza Lipai. Aki egyébként azonban maga is hangsúlyozta, hogy nem úgy szeretett volna előrelépni a házi rangsorban, egy posztársát hosszú időre eltiltják. egy másik pedig súlyosan megsérül. Embok labdát tart Bognárral szemben. És egyébként ráadásul a Kisvárda a héten új játékos is igazolt az ő posztjára, szóval vagyis a helyzet egyértelmű. Lépajnak most alapvetően bizonyítania kell. Herc messziről elővi a labdát, a jobb alsót vette célba. A labdaszedő kisfiú pedig igyekezett lekezelni a labdát, de nem sikerült. A másik, ami a kezébe volt, azt adobta azonnal Demjénnek. És akkor jöhet majd egy kirúgás. A 49. perc végén járunk. És Dárdák Marcell az első félidőben nem, most pedig már azonnal számol Demjénnek. Ő is érzi, kicsit fel kell pörgetni a mérkőzést. Ez a tempó az egyelőre nem a legélesebb. A földön maradt Embok nagyon-nagyon panaszkodik nyersre. Dárdák Marcell játékvezetőnél. Bedobása jött az MTK, Keresi be is dobta, aztán pedig Bognár szerette van átfűzni Nagy Krisztián, nem sikerült, de a labda pedig eljutott Keresihez, így jól jött ki az MTK. Mátánovics pedig egy jó nagyot rúg a labdába, az a baj, hogy az viszont a 16-oson belül pattant le, de nem sikerült lekezelni a nyersnek. Varjú pedig megvárja, hogy egyet pattanjon, aztán most le tudja venni a labda továbbra is a Kisvárda tér felén. Jobbról középre cselez Varjú, két játékos is át tudott fűzni. Nyers ellövi a labdát, júj! A jobb alsó mellett egy pár méterrel kötött ki. Komoly lehetőség. Na pontosan erre gondoltam az első fél idő végén, hogy az ilyen egyéni megvillanásokra van szükség itt a mérkőzésen. És várjuk nyilván a kisvárdai komoly helyzeteket is, mert az MTK próbálkozásokból eddig több volt a mérkőzésen. Popovics pedig már játékba is hozta a labdát. Soltész megkapja, a fölnéz, áttesz a jobb oldalra a labdát Mátánovics felé, ezt könnyen elfejeli Kovács. Keresi csúsztat, Bognárnak ez nem jó. Lipai fölnéz, alábök bíró felé. Ezt Beriásuri elfejelte, aztán pedig Nyers birkózik Lumeckivel, Bognár pedig odaér és elveszi tőle a labdát. A bal oldalra jó az indítás Keresinek, Keresi Nagy Krisztián a szemben, Keresi beteszi 16-osra belőle a labdát, ez Popovics könnyen lehúzta. Popovics jól él a mérkőzésben, jól él a játékkal. És már lehetne ezzel a labdával menni, de Herc megtorpan. Sőt, magára húzza Bognárt és Keresit. Nagy Krisztián pedig úgy dönt, hogy hazagurítja 16-oson belül álló Popovics kapusnak a labdát, ő pedig azonnal tovább tette, és a labda már a bal oldalt Soltész, aztán pedig már Szikszainál. Soltész visszakapja. Egyébként alapvetően érdekes az is, hogy mindkét klubnál jelentős mozgás volt a keretben. Előre ívelt labda, Beriásvili kifejelte oldalra, mindjárt befejezem ezt a gondolatomat is. De közben kialakulóban van egy kisvárdai lehetőség. Herc fűzni át Kovácsot, aztán pedig már Herc volt szabálytalan Kovácsal szemben, jöhet a szabadrugás kifelé, ami azt jelenti, az MTK végezheti el. Szóval azt kezdtem el mondani, hogy érdekes az, hogy mind a két klubban jelentős mozgás volt a keretben, hogy a Kisvárda többek között Hercet és Nurievet igazolt, amiközben több meghatározó játékos távozott, köztük ugye Cipetics, Jovicsics, Popola és Molnár Gábor. És hát aztán Herc fontos szereplő lett azonnal a csapatban, Mátánovics pedig labdát szerez már a 16-oson belül. Mátánovics ellövi a hosszúra, és ott a mérkőzés első gólja egy védelmi hibából. Nagyon könnyelműen eladták a labdát az MTK labdarúgói. Mátánovics megszerezte, végigvitte egy cselt követően, már a 16-oson belül volt, és nagyjából 5 méterről a hosszú alsóba, a kapu jobb alsó sarkába lőtte a labdát, Demjén pedig nagyon-nagyon ideges, azt hiszem teljesen megvan rá minden oka. No, erre vártam, hogy Vukovics Nászlót szólítsam meg, mert hogy gól van a mérkőzésem.
2: Mátánovics a kisvárdaiak legkreatívabb játékosa, de rendkívül könnyen tudta bevinni a labdát most az ellenfél 16-osára. A saját térfele közepén elpasszolt egy labdát az MTK. Mátánovics a jobb szélről ballábasként vitte befele a labdát, majd a 16-oson belül egy olyan csellel, hogy bemutatta, mintha befele vendi a ballábára, és behúzta a labdát Zsejkovics mellett, amivel egyből a kapussal szembe találta magát. Hát itt Zsejkovics rosszul helyezkedett, a védők nem biztosították egymást, és a kijövő Demjén mellett a jobb összekötő helyéről bepasszolta a hosszú alsó sarokba. Szép gól volt, nem volt benne eddig ez a mérkőzésbe, de nagyon szép találat volt.
3: Abszolút nem volt benne a mérkőzésben, de hát ez csak azért jó, mert az MTK ugye eddig többet próbálkozott, reméljük, hogy ez a gól feldobja most a mérkőzést. Visszaszerezte a labdát azonnal a Kisvárda, Soltész pedig a földön, szabálytalan volt vele szemben Gyurek. jöhet majd szabadrugással a Kisvárda. Matanovicsnak egyébként ez a második gólja a szezonban, és eddig 2 gólpaszt számlálhat meg magának Marko Matanovics. A labda pedig a Kisvárdán, hát nagyot fordult a mérkőzés. Itt a szünetet követően ez egészen biztos. Popovics hátul a labdával, előreíveli középre, ott ez Beriásvilié. Beriásvili pedig visszateszi azon a Bognár sarokkal, tovább nyers. Nem tudja megtartani a labdát a 16-oson belül. Jó, micsoda átadás volt ez pedig Bognár Istvántól. De a labda visszakerül az MTK-hoz. A labda a Kisvárda tér felén, eddig, mert ő Matanovics megint labdát szerez, megint egy nagyon rossz passz a hátsó sorból a hazaiaknál, aztán pedig ide-oda flipperezik a labda, és végül pedig Nagy Krisztián az, aki úgy dönt, hogy hazarúgja Popovics kapushoz, ő pedig Lumeckit hozza játékba. Lipai és Nagy Krisztián játszanak össze. Bognár és Keresi nagy lendülettel támadtak le, de kihozta hátul a labdát a Kisvárda, és már a túloldat veszélyesen indulhat be Melnyik, már a 16-oson belül vele szemben Ármalász, őt ki tudta cselezni, aztán pedig elesik, ott jön neki Derdák Marca, hogy álljon fel, mert nem történt semmi. Váratlan fordulatok, ahogy mondta Vukovics László is. Abszolút nem volt benne eddig a meccs képében, hogy lehetnek ilyen váratlan húzások a Kisvárdától. De az 56. percben azt tudom mondani, hogy MTK Budapest Kisvárda 0-1. Matanovics 53. percben szerzett góljával vezetés szerzett a vendég együttes itt az új Hideg Kuti Nándor stadionban. És egyelőre vártunk egy pillanatot, mint Derdák Marcel engedélyt adott a folytatásra, és már a labdába Beriásvili és viheti is, mert nincs előtte terület, lemaradott bíró. Kovács pedig ugyan áthőzi Matanovicsot, de a labda a Kisvárdájé, Nagy. Herc, Matanovics kapja meg, visszakapja Nagy Krisztián. Matanovics, nagyon szép az összjáték. Matanovics fölnéz, fordít a bal oldalra Szikszai felé. Aztán pedig Szikszai nem tudja, hogy hol van a labda, mert megpattant Katának a vállán. De visszakerült a Kisvárdához. A labda a bal oldalt van a játékban, de most visszakerült a Kisvárda térfelére. Lippai. Ha pedig Lippait mondom, akkor az azt jelenti, hogy a Kisvárda belső védőjénél van a labda, ami azt jelenti, hogy egészen hátul van az MTK kapujához képest, de Elmok viszont megindulhat, mert hogy konkrétan üres volt a középpálya, és már az MTK tér felén a kaputon nagyjából 25 méterre. Elmok elengedi, jó döntés, Herc neki lövőtáv, Herc el is lövi, de milyen könnyen felszedi a földről. Bekezdett a Kisvárda, kérem szépen, itt eltelt 10 perc a második félidőből, és sorra jönnek a kaput eltaláló lövések. Nagy Isten, ugye, hát egy gól is jött már. Ármalász pedig gondol egyet és elindult előre. Aztán Metorpant inkább Beriásvilit választotta, Zeljkovics kapja meg a bal oldalt. Próbálja az MTK kihozni a labdát a saját térfeléről. Egyelőre több-kevesebb sikerrel. Na most talán Kata, figyelnie kell, mert Herc érkezett mögötte. Zeljkovics, Kovács, ez jól néz ki, és jól nézett ki, de eddig elhalt ez a támadás, mennyit megszerzi. És labda már a kisvárdaiaknál van. Nagy. Tovább kell adnia, mert ott van a nyakán Jurek. Bocsát, Keresi. Embok pedig már megint ugyanúgy megindul, hogy az előbb. Embok. Kiteszi a bal oldalra, közben felrúgják Embokot, de föl kell állnia, mert ő közben támad a csapata. Szikszai. Jön a labda befelé. Ezt Demjén könnyen lehúzza az ötös környékén. És már dobja is Bognár István, egy picit szétnyílt most a pálya. Bognár pedig tehetné ahelyett, hogy forgulódik a labdával, mert itt volt például a bal oldalt Keresi, aki rendkívül üresen volt és kaphatta volna, ehelyett a jobb oldalra tette át, ahol a Kisvárda játékosok zöme állt és kocogott vissza. Zeljkovics pedig a bal oldalt próbál megindulni. Kovácsnak ez a labda, ez jó lehet, ha eléri. Átfűzi Nagy Krisztián, 16-oson belül már Kovács, ott már nem tudta Lippait átfűzni, azért az túl szép lett volna, mind a két játékos bebőrőzi a lába között, átviszi a labdát. Zeljkovics között kihozta egy kisebb pofonszerűséget bírónak, amúgy a játékvezető nem fújt semmit, a labda így viszont visszakerült az MTK-hoz most, és Kovácsnál van. Kovács most beíveli, ez rossz ez a beadás, pontatlan, lapos, rövid. Beriásvili visszaszerzi azt, Kovács, bocsánat, Kata. Kata forgolódik, Zeljkovics, Azért mondtam a Kovács nevét, mert egészen üresen volt itt a bal oldalt. Tehették volna neki is. Nem így történt. Jön a fordítás a jobb oldalra. Ármalász. Beszáll a játékba. Jurek is. Rég mondtam az ő nevét. Zajkovics. Jurek most befut középre. Elkérni a labdát, de Szikszai jól fedezi a passávot. Ármalász Beriásvéri a labda egyébként. A kisvárdai térfélen kering. Most középen Kata. Két kézzel mutogat a jobb oldal Zelkovics, hogy elkérni. Na most kapja meg Zelkovics a pálya jobb oldalán. Egy cselt követően pedig tovább adja Bognárnak. Bognár érkezik a 16-oson belülről. A passz, amit továbbítani szeretett volna, lepattant egy kisvárdai lábon. Visz a Zelkovicshoz, jó az érintő. Bognár és Varjú között Kata. Jól csel befelé Jurektől. Neki ez lövőtáv. Még egy csel. Tovább viszi, ellövél a labdát. Popovics véd, nagyot kipatal a labda, keresi és megint Popovics véd. Hűi, micsoda napot fogott ki ma Popovics. Subka Attila pedig nagyon örül itt előttem, azt épp azt láttam, elkaptam között, cserél majd egyet a kisvárda is. Komoly lehetőség volt ez az MTK előtt. Jurek aztán pedig a kipattanó labdát keresni nem tudta belőni, mert hogy a kisvárda kapusát úgy hívják, hogy Popovics. Jöhet a sarokrúgás. Na, 60. percben Bognár, Kata. Kicsiben elvégezték, Bognár. Na, mi lesz ebből? Továbbította volna Jurek felé. Ez a passz elhalt, de a labda továbbra is az MTK-nál Varjó, aztán pedig a bal oldalt Kovács. 35 méterre a kaputól, el fogja lőni, el is lőtte bizony. A nagy kivetítőnek a sarkát találta el, ez azt jelenti, hogy nagyjából 8 méterre fölé ment a kapu fölé ez a labda. Na és akkor jöhet egy újabb csere, egy újabb kisvárdai csere. Lejön a 24-esbe játszó Herc, a helyére pedig érkezik Balogon. És akkor pedig adnám Vukovics Lászlónak a szót. Beszéljünk egy picit erről az ígyszerről, a helyzetről is, meg erről a cseréről is, kérlek szépen.
2: Jurek, ugye láttuk eddigi bajnoki mérkőzéseken, hogy 7 gólos, nagyon jó formában van, most is remekül vette a bal lábára a labdát, szép lövést engedett meg, óriási védett Popovics, és a kipattanónál még nagyobb helyzetben volt Keresi, azt is állította a kisvárdai kapus. Eddig nem tudnak túljárni az eszén az MTK játékosok. De az MTK is cserélni fog, szerintem Suhodovszki előbb-utóbb jönni fog a pályára. És a mostani csere pedig Balogun, egy csatára a kisvárdába, egy erős fizikális felépítésű. Herc helyett jött be, aki támadó középpályást játszott. Tehát nem beállni akar védekezni Subka Attila, hanem inkább rúgni egy második gólt, amivel bebiztosíthatná győzelmet. Tehát az MTK is előre fog, biztos vagyok benne, cserélni, és lesznek itt még helyzetek, meg reméljük, hogy gólok is.
3: Laci, ez a jó döntés egyébként Subka Attila részéről? Mert azért azt tudjuk, hogy a MTK azért egészen sok gólt lőtt eddig ebben a bajnokságban, hétforduló alatt.
2: Én azt az edzői felfogást szeretem, amit akár Bognár György vagy Borbé képvisel, Balázs képvisel. Tehát azt, amikor nem attól lesz védekezőbe csapat, hogy 8 ember hátra áll, hanem ha elől meg tudod tartani a labdát, közben 2-0.
3: Közben gól van, elnézés, mert hogy Balogon, aki nemrég érkezett a pályára, szerzett egy labdát, kitette bal oldalra Szikszainak, Szikszai a 16-oson belül cselezgetett, aztán pedig elhúzta a labdát a jobb oldalra, és kilőtte a bal alsóba a labdát. 2-0-ra vezet a kisvárda a 62. percben, és akkor most folytassuk, kérlek, azt, amit Vukovics Laci elkezdtél mondani, és amit én visszakérdeztem, hogy jó döntés? Ez abszolút jó döntésnek tűnt.
2: Pontosan kérdésben a válasz, tehát abszolút bejött Subka Attila húzása, hogy még egy csatát behozott a pályára, meg akarta rúgni a második gólt. Ez sikerült, hát most föl van adva a lecke az MTK-nak, de minden gól természetesen tudjuk, hogy valamilyen hibából esik, de itt is össze-vissza volt az MTK védelem, tisztán föl tudta venni a labdát Szikszai Hennagyi, a bal szélen jobblábasként hozta befelé, és 14 méterről gyönyörűen benyeste a bal alsó sarokba. A Demjén kapus nem véletlenül pörül a védőkkel, mert hagyták, hogy átvegye a labdát. A Balogun illeti meg nagy dicséret, aki rágyorsított a védelembe, kijátszott a balra. Szép befejezés. Az első félidő alapján nem gondoltam volna, hogy így alakul a másik félidő első fele.
3: Néma, nagyon állat, kérlek a szó. Kettő cserélt azonnal Pinezics Máté. Lejött a pályáról Nyers Ádám, jött a helyére Komáromi, és lejött a pályáról szintén Zajkovics. Az ő helyére érkezett Suhodovszki Soma. Beszéljünk erről a két cseréről is gyorsan, kérlek.
2: Keresit fogja előre vinni csatárba Nyers helyére. Suhodovszki egy irányító középpályás, remek futballista, ő egyébként MTK nevelés, tehát nem idegen környezetbe került. És Komáromit pedig ismerjük, ugye a Puskásból, nagyon jó ballába van, a Debrecenből is remekül cselez, jól lő. Hát az MTK, ha nem is mindent

Matanovicstól a frissen beálló Suhodolski az, aki lemaradt a földön. Hát ennek nagyon csúnya hangja volt. A lap viszont nem járt érte. Az egyik szurkoló mellette be is kell bált, hogy miért nem sárga. A kérdés jogos. Nesderdák Marcell dönti el, aki a mai mérkőzés játékvezetője. Pedig a jobb oldalt érkezik már egy támadás, egy MTK támadás. Jurek az, aki cselezget. 16 méterre a kaputól Suhodolski, mögötte jön Embok, könnyen elsodorták, de a labda még mindig az MTK-nál. Ármalász, Jureknek vissza a labda, vele szemben Szikszai, Jurek, neki ez lövőtáv, tovább tesz a jobb oldalra, Komára még nem megy el, aztán pedig Kovács lép vissza. Kovács még megtarthatja, vele szemben pedig szabálytalan volt. Matanovic azt mondja, hogy hát esett, műesés volt ez. No, akkor jöhet a 65. percben egy szabadrugás, amit el is végeznek már Komár, ami megkapja a labdát, belövi, Popovics kivédi, de Deldep Marcell visszafújja, mert hogy azt mondta, hogy a sípszóra jöhet majd a szabadrugás, ez azért gyakran látjuk Bognár Istvántól, hogy ő ezt így el szokta végezni, még a sípszó előtt váratlanul. Jó volt egyébként, az más kérdés lett volna, hogy hogyan fogadta volna a hazai publikum, hogyha a betett labdát Komár, ami György belövi a kapuba, és nem ki Popovics, de Popovics ezt is kivédte. Na nézzük, a 66. percben várhatjuk azt, hogy vagy Gyurek, vagy Bognár István elvégzi majd a szabadrugást. A sorfal két főt tartalmaz, Nagy Krisztián és Szikszai. Popovics állítgatja a falat, és Deldák Marce pedig a habbal lefújja azt, hogy honnan kell elvégezni majd a szabadrugást. Bognár Istvánnak ez sem tetszik, és hátrébb kell rendelni a két fős sorfalat is. Popovics pedig még mindig rendezgeti őket. Most azt mondja, hogy jó, mehet. Dedek Marc is most már engedélyt, Marcell is engedélyt ad. Jurek pedig belövi a labdát a 16-oson belőre. Ott elmaradt a fejes, azonban a lövés Szódovszkitól van. Ismétlés már nincs, lepattant az első lövése Szikszai lábáról. És jöhet egy újabb sarokrúgás. Bognár István szalad már a szögletzászlóhoz, hogy elvégezze az MTK 5. szögletét a mérkőzésen. A keze a magasban, a magas játékosok pedig benne a 16-oson belül tömörülnek. Veszélyesen jön, Beriás Feri pedig nem tud belefejelni, közben lemaradt a földön. Egy MTK labdarúgó, mert hogy mint a Soltész buktatta volna, ott Kerezsit. De a játékvezetőten nem így látta, sőt, kifelé fújt szabadrugást, amit majd Popovics végezhet el. A mérkőzés 67. percében 2-0 a Kisvárdának. Matanovic 53. percben szerzett góljával, ugye ott egy óriási védelmi hiba volt az MTK-nál. Aztán pedig ugye szintén egy védelmi hiba, labdaszerzés, Kisvárdai labdaszerzés a félpályánál. A frissen beszállt Balogon volt az, aki labdát szerzett, aztán pedig Szikszainak továbbított, Szikszai cselt követően pedig a hosszú alsóba lőtte a labdát. Egyébként videóbíros vizsgálat volt ott Kerezsi ütközésénél, de videóbíros vizsgálat lezárult már, úgyhogy labda már játékban, sőt Hlumeckinek kell tisztáznia, rossz helyre teszi, Skata megszerzi, és azért talán egy picit azt is mondhatom, hogy igazam volt azzal szemben, hogy azzal kapcsolatban, hogy Varjonak meggyűhet majd a baja a gyorslábú Szikszaival. A szélen megfuthat majd, hát meg is futott, és gólt is szerzett itt a második félidőben. Most pedig bedobással folytatódik a mérkőzés. Az MTK dobhat a kisvárdai térfélen. Kovács betobja előre. Út keményet kapott Kerezsi, kettőt is. Az egyiket Melnyitől, a másikat Lippaitól, de mehet tovább. Lippai pedig elveszíti, Bognár beteszi a 16-oson belőre. Kerezsi forgolódik. Kerezsi lövőtávot, és Popovics megint véd. Csak átment a labda valahogy ott. Aztán pedig Popovics a bal alsó sarokból is kiszedte a labdát. Elképesztő, hogy milyen teljesítmény nyúlt ma a mai mérkőzésen. Ilyen Popovics. Megnyeri a mérkőzés kis túlzással a Kisvárdának, de nyilván a gólok nélkül nem lehet megnyerni a meccset. Demjén 30 méter a kapujától jött ki, és adta vissza a labdát Beriásvének, Ármalász. Jobb oldalt pedig már menne előre az MTK. Kata, Komáromi, Beriásvili a labdával. A labda pedig a jobb oldalra kerül át, Ármalász. Suhodolski. Jurek cselezget, még mindig Jurek, neki az már lövőtáv. Kovácsnak a bal oldal.

0: Arra a 16-os csücskénél megenged egy cselt, ez megint bejött, Matanovic lába között elviszi, a labda pedig nagyjából felém repül, de eddig nem jön el, úgyhogy bedobásra jön majd az MTK, két labda van a pályán. Az egyiket kirúgta Beliás Feri, a másik pedig már Katánál van a bedobás követően. Armalász tologatja a labdát, viheti, van előtte terület, Varjú a jobb oldalt megkapja, jó a továbbítás Jureknek, azon nem tud tovább menni, Armalász kapja meg, Armalász fölnéz, úgy látja Bognár üresen van, neki is adja a labdát, Kata, Kata neki is lövőtávaz, ellövi a labdát, lepattan Humeckiről, le volt szorítva a keze, hiába panaszkodtak a szurkolók, viszont most Kovács jó ütemben nyúl oda, Komáromi ellövi a labdát, Popovics megint mekkorát véd! Nem lehet bevenni ma Popovics kapuját, bárhonnan is lőnek, közben pedig Balogon nagy léptekkel tör előre, mert hogy előre lőtték a labdát neki, Soltész volt az, aki meglátta őt elől, és hát a jobb ütemben indul el Balogon, akkor meg is tudta volna verni Armalászt, ez most nem sikerült, Armalász kitette a labdát, jöhet majd bedobással a Kisvárda, és nem kap labdát Soltész, és a játékvezető Derdek Mace pedig már számol, a labda már a pályán, Szikszai, úgy láttam, hogy ez Szuhodovszkiról ment ki, így bizony, a játékvezető is így látta, hogy jöhet megint bedobással a Kisvárda, Embok elkéri, 30 méterre a kaputól, megfordul, nagy kérnie középen, nem fogja megkapni. Talán inkább a jobb oldalt, itt Matanovic bizony. Embok befut itt a jobb oldalra, üresbe, ő nem kapja meg, Matanovic pedig átfordítja a játékot a bal oldalra, Lumeckihez. Lumecki pedig fölnéz, akár tehette volna ide vissza jobb oldalra Matanovicnak is, mert üresen volt kérte, és viszont jó betett labda, jó, de jó lett volna Soltésznak, de hosszú volt, remek meglátás volt Lumeckitől. Ez most nem jött össze. 71. percben tart a mérkőzés, MTK Budapest Kisvárda 0-2. Kata. Ez lett a második győzelme a Kisvárdának az idei szezonban, eddig egy van neki, ugye ezt korábban elmondtam. Puskás Akadémia ellen szerzett 3 pontot. Kovács. Majd mellett is el tud menni, nem? Matanovicot megint befűzte. Ez itt rendszerint jön. Vagy akár azt is mondhatom, hogy menetrend szerint jár a Kovács befűzés. Matanovic mellett könnyen elmegy az MTK Budapest bal hátvédje. Kirúgás követően pedig a labda a jobb oldalra érkezik, a logon felé. Aztán pedig már mennyi volt szabálytalan. Kata pedig már el is végzi a szabadrugást. Szuhodovszki, Bognár viheti a labdát. Honnan eszemben Lippai, inkább kiteszi a bal oldalra Komárominak, fel eszemben nagy. Jó a csel Komáromitól, érkezik hátul a második hullámban Szuhodovszki, Kata, 25 méterre a kaputól, Jurek, cselezget, lövőtáv, el is lövi, Embokról lepattan a labda, vissza Armalászhoz, továbbra is a Kisvárda tér felén a labda, ezúttal most a jobb oldalt, Bognár és Armalász játszik össze, de visszaszorul az MTK a saját tér felére, sőt, Demin Patrik kapus a kapuból kint áll 25 méterre, onnan kéri el, onnan ott száll be a játékba. Jól megforgatták a labdát, az MTK labdarúgói, már bal oldalt Szuhodovszki a Kisvárda tér felén. Továbbítja a labdát Kovácsnak, aztán pedig visszakapja Beriásvili. Vajba lesznek ott Balogonnal. Kisvárda megint cserélni fog majd egyébként. Kata, Varjú, a bal oldalt a labda. Kovácsig eljut. Kovácsot rendkívül jól őrezte Matanovic, nem tudott mit csinálni a labdával, továbbadta azonnal Varjú. A bal oldal tűnik fel, befelé cselez. Szuhodovszki, vissza még mindig Szuhodovszki, még egy csel. Embokat is átfűzi Bognár, nem lövi el, jól betett lap, keresi. Mekkora szerelés volt ez Nagy Krisztiántól, elakadt egy picit a szavam, mert hogy Keresi annyira üresen kapott labdát ott Bognár Istvántól, rendkívül jó szép bejátszás volt ez Bognártól, de a labda még mindig ott van az MTK-nál, a Kisvárda tér felé, még mindig bajban a kisvárdai védelem. Eddig talán Jurek most visszaszerzi, 16-os jobb sarkánál Keresi egy cselt követően, ellövi a labdát, ez is lepattan. Hatalmas dicséret eddig a kisvárdai védelemnek. Kovács. Komáromi Nagy Krisztián mellett nem tud elmenni, mert hogy Nagy Krisztián szabálytalan volt vele szemben. És jöhet majd egy MTK szabadrugás, és közben, mivel áll a játék, jöhet egy újabb csere. Szőr Levente érkezik a pályára, és Mátanovics pedig már érezhetően fáradt. Ezt említettem is, az ő helyére érkezik Szőr Levente. Itt a szabadrúgás után majd beszéljünk kérlek Vukovics László erről a cseréről is, meg hogy mire számítasz még itt az utolsó egy negyed óra 20 percben. Szőr tehát a pályán. Mátanovics nagyot nyújtott a mai mérkőzésen. Ugye ő szerezte a mérkőzés első gólját az 53. percben. A labda mögött tehát Jurek. Szabadrugás érkezhet majd bal oldalról. A 16-os sarka és a szőkes zászló között van a szabadrugás helye. Aztán pedig egészen sokan kezezést reklamálnak, de ez mindegy is, mert ő Szikszai megindul. Szikszai eddig ment, mert ő Kovács rendkívül szépen állította meg őt. Nagyon jó belépő volt ez Kovácstól, aki egyébként jól játszik a mai mérkőzésen. És nyilván jó néhány MTK játékos jól játszik a mai mérkőzésen, csak nincs gól. Hazai oldalról ellenben kettő van már a túloldalt, ami a kisvádaiakat illeti. A fordítás a bal oldalra Katától. Kovácsnak rendkívül jó, mellel veszi le a labdát. Majd továbbítja Bognár Istvánnak. Bognár csel befelé. Jó, bepassz. Jurek, el kell lőni, nem lövi el. Vissza Bognárnak. Szoldovszki is elkérni. Bognár visszateszi Jureknek. Jurek még egy csel. Ellövi a labdát a hosszú alsóba. És mellé megy. Popovics ezen is rajta volt egyébként. A hosszú alsóba ment a labda, mellé szállt. És akkor Vukovics László, 76. percben MTK Budapest Kisvárda 0-2. Beszéljünk a cseréről, és arról mire számítasz itt a mérkőzés végén.
1: Szőr Levente megszokott cseréje a kisvárdaiaknak. Mátanovics szerintem elfáradt, ugye a góllövőt nem nagyon szokták lehozni. Most egy csendes varvizsgálat zajlik, mert a bejövő labdát, itt látom a visszajátszott felvételeket, hogy a kisvárdai játékos kezéhez ért egy kicsit, de nem jelzik egyelőre, hogy 11-es lenne. Én azt várom, hogy az MTK kicsit föl fog lazulni hátul, mert most már majdnem, hogy mindent egy lapra fog föltenni, úgy fog támadni. Közben egy kisvárdai szabadrugás 18 méter az MTK kapujától. Ha ezt berúgják, akkor természetesen lezárják a mérkőzést. Az MTK-nak, ha át tudna törni a gát, tehát nem tudnak betalálni Popovics kapujába, hát úgy meg nem lehet megfordítani mérkőzést, mert sok helyzetük van, de egyszerűen gólt eddig nem tudtak rúgni.
0: Nem bizony, és a labda mögött pedig Soltész, neki pedig azért megvan az a rugó technikája, hogy ezt a szabadrugást, ezt elhelyezze valamelyik sarokban. 18 méterről, tehát ahogy Vukovics László is mondta, jön a kisvárdai szabadrugás. A sorfal az négy fős, négy tagú. De miért most állítgatja ott a játékosokat? Azt hiszem mindenki készen áll, Soltész egészen biztos, mert hogy ott van már a labda mögött. Ez egy kimondott ballábas szög. Na nézzük, a 77. percben Soltész neki indul bele a falba, kipattanó pedig az MTK labdarúgának a lábáról, Katáról jön ki, de továbbra is Soltész. Soltész belövi Balogonnak. Balogon elövi a labdát, aztán pedig ez fölé ment. Elkapkodta. Meglepődött talán, hogy ilyen könnyen kapott labdát a 16-oson belül, de már Demjén elvégzi a kirúgás. Kata elkéri, és már hozza is a labdát. Van előtte terület, hozhatja is. Balogó jön mögötte, mellette. Kovácsnak adja tovább. Kovács pedig eladja a labdát. Megint egy hatalmas hiba, Melnyik. Tovább, Szőr. Szikszai. Pálya bal oldalán, már a 16-os csücskénél. Tol egyet a labdán, ellőtte. Kár volt, nagyon-nagyon fölé szállt ez a lövés, ez a próbálkozás. Ebben azért sokkal-sokkal több volt. Kirúgás követően pedig már azonnal játékban a labda. Ármalász, Szuhodovszki Katának tovább. Kata jól leszúrt az előbb egyébként Kovácsot. Kovács nagyon-nagyon elkapkodta. Komárom lép vissza, Komáromi meg is kapja a labdát. Beriásvili is eladja. Szuhodovszki csúszik oda, mehet tovább, előnyszabály. Szőr Nagy Krisztiántól kapta, Szőr pedig indítja Balogont. Érkezik Nagy Krisztián, érkezik a túloldat, Szikszai egycsel, még egycsel, Balogon már a 16-oson belül. Nem tudja betenni még mindig, de ott van Kata és elveszi tőle a labdát, nagy szerelés volt. Bognár István pedig már jöhet előre. Bognár fölnéz és indítja Komáromit a bal oldalt. Remek átadás, picit megcsúszik a labda a füvön, de még eléri Komáromi. Lippai oda nyúl, ez kemény belépő volt, ez sárgalap, ez azonnal, ez egészen biztos így van. Lippai sárgalapos figyelmeztetés kap a 79. percben. Komoly belépő volt ez. Ha nem tudja megállítani, akkor egészen biztos, hogy itt ennek vége lett volna. Cserélt közben Varjú lejött, 17-es száma jön Hinura, és lejött a pályáról. 27-esben Kovács, és az ő helyére pedig Klaus Milán érkezett. A szabadrugás pedig majd Bognár fog elvégezni. Nagyjából igen. 28 méter körülbelül a kaputól közelik. Lejött Nagy Krisztián és Juga jött a helyére. A labda pedig most már a jobb oldalt, továbbra is az MTK tér felén. Most csak a Kisvárda tér felén a szabadrugást, az már elhalt. Aztán pedig már Kata a labdával, 80. percbe lépünk be. És egy kicsit elhamarkodtam, az, hogy jön Juga, mert még nem lépett a pályára, hogy jön ki is írta már itt a kijelzőn. Azért is maradtam csöndbe egy pillanatra, mert nem igazán értettem, de aztán látom, most itt áll Juga, de akkor azt is tudjuk, hogy ő érkezik majd a pályára, és Nagy Krisztián helyére. Na most akkor jön a csere, Juga be, és jön le a pályáról. Nagy Krisztián utolsó cseréjét is végrehajtják, tehát a vendégek, én pedig fordulok Vukovics Lászlóhoz. Szűk 10-12 perc, amíg hátra a mérkőzésből, egyértelmű Pinezics Máté cseréi. A támadó felfogás, mit gondolsz a kisvárdai cseréről?
1: Hát teljesen egyértelmű, hát először az MTK-ra reflektálok, hogy Klaus Milán egy rendkívül jó fejelő, kapu előtt jól feltalálja magát. Itt most már az MTK is, ha bár nem az a játék, hogy ívelgetik be a labdát, de nem nagyon marad más, hogy második labdákra rámenni, megpróbálni minél hamarabb gólt tudni, hogy meccsbe kerüljenek. Juga bejövetele pedig, ő Debrecenből ismerjük, egy szűrő középpályás, hát ő szilárdítani szeretné a védekezést, Rupka Attila.
0: Keresi cselezget benne a 16-oson belül, aztán pedig rárúgja a labdát Lippaira, de csak ő gondolta, úgyhogy szöglet lesz, Derdák Marcell ezt nem így látta, úgyhogy jöhet majd Popovics kirúgása 81. percben. Játékba hozhatja a vendégek a pusa a labdát. Subka Attila közben rendezgeti itt a játékosokat. Balogon pedig lerázza magára Beriás Fréd, de a labda az egészen elpattogott az egyik kapustól a másikig. Popovics kirúgása, de milyen lábán kötött ki. Felvette, aztán pedig már ki is ott a Beriás Fridinek. Szuhodovszki pedig indította volna a bal oldalt Komáromit, de visszahúzta a lábát. Inkább Katának adta tovább, Kata pedig már előre Bognának. Jurek nem tudott tovább menni, Soltész jó ütembe lépett ki, aztán pedig Szikszai csúszik be keményen oda Hinora lábára. A síp néma maradt. Jöhet tehát majd Soltész bedobása. A saját tér felén van a Kisvárda. És onnan kell majd bedobni a labdát. Szőr elkérné. Inkább Balogon felé a bedobott labda. Hinora visszafejeli azt. Sőt, ki is pattog a labda. Konkrétan Soltész ugyanonnan kell, hogy bedobja a labdát, onnan az előbb. Közel a félpályához, a felezőhöz. Na most Juga kapja meg. Soltész pedig belerúg egy jó nagyot a gyengébik lábával. Balogon felé a labda, ezt elfejelte Ármálász. Melnyik két kézzel fogja Keresit. Szabadrugás, tehát az MTK-nak el is végezték már Szuhodovszki. Jobb oldalt kapja meg Hinora. Ez jó lehetőség vele szemben Juga. Hinora belövi a 16-oson belőre, ez kijött Lumecki lábáról, de a labda még mindig az MTK-nál van, vagyis volt, amíg Soltész le nem csente ott Jurek lábáról. Aztán viszont Balogóról kiment a labda, ott volt az oldalvonalnál, és látta, hogy ő majd be fogja dobni, mert úgy gondolta, hogy ez Hinoráról ment ki, de nem. A labda pedig már Beriás Fürinél átteszi bal oldalra Bognárhoz. A labda a Kisvárda tér felén, a kaputon nagyjából, most már egy 25 méterre, mert ő megkapta a labdát jobb oldalt. Hinora vezeti rá Soltészre. Soltész, még mindig vele szemben. Hinora beteszi a labdát, Soltész mellett elment. Ott az ötösön belül pedig Lumecki tudott tisztázni, bedobásra jöhet majd az MTK, Ármálász bedobja azonnal. Vissza védőtársához, Beriás Filihez. Az összes játékos teljesen egyértelműen a kisvárdai térfélen helyezkedik el. Nagy a nyomás most a vendégcsapaton. Komáromi fölnéz, beíveli. Ez mélynek tűnik, Klaus Milán sem tudja megmenteni, talán megmentette, bizony nincs magasban a partjelző zászlaja, megmentette Hinora és Klaus játszik össze, Jurek most, Bognár vissza Jurek felé, ez elhalt ez a támadás, de milyen a félpályánál teszi vissza a labdát Beriásvilihez. Beriásvili még mindig a kezdőkörben fölnéz, jobb oldalra teszi át a labdát, Hinorához. Hinora megint rávezeti a labdát Szikszaira, aztán ott megkapja Bognár. Bognár tol rajta egyet, beteszi ott Üreknek. Jurek, Hinora. Na mi lesz ebből? Semmi, mert hogy megszerezte Szikszai. Szikszai fölnéz, tovább teszi Balogónnak. Balogón szeretne elesni, inkább talpon marad. Mi lesz az ítélet? Bedobás az MTK-nak. Bognár bedobta azonnal, Jurek. Bognár a hosszú oldalra beíveli. Jói Popovics aláfut, Rezsi pedig nem tudja bekotorni a labdát a kapuba. Hát rendkívül jól védekezik a Kisvárda ezen a mai mérkőzésen. Ahogy ezt kimondtam, már egy kis hiba, de nyilván a védekezéssel alapvetően nincs hiba. Bedobás követően Szuhodovszki jöhet a labdával. Kata. Átfordítja a labdát a jobb oldalra, Bognár megint sarokkal, Jurek cserezget már a 16-oson belül, húzogatja a labdát, addig húzogatta, ameddig kijött már a 16-oson kívülre, Pözben pedig Balogón labdát szerez, és mehet is, nagy léptekkel tör a kapu felé Balogón, egy picit beleakad a labdába, Hinora veszítette el egyébként a labdát, Szikszai, visszaérnek az MTK labdarúgói, Juga, Lumecki, a labda egyelőre a Kisvárda térfején, de Lumecki szépen elhozta Bognár és Klaus között a labdát, aztán pedig úgy gondolta Soltész, hogy hátra teszi a labdát Popovics kapushoz, aztán pedig most Popovics kapusra mérgesít Subka Attila és a stáb is, hogy miért rúgta így előre a labdát, meg kellett volna tartani. Ez azt jelenti, hogy ki is ment az oldalvonalon túl, és a bedobás követően pedig már az MTK hozhatja a labdát. Szuhodovszki átlépte a felezőt, a Kisvárda tér felén van már, balról középre húz. Az átadása jó Hinorának, aztán pedig Szuhodovszki megint visszakapja. Kitenni a bal oldalra, Komár, ami felé, az pedig a labdát lefejelte. Ott Bíró, jöhető bedobással Komáromi. Ő dobja be? Bizony, ő dobja be, pedig Periásféri elkérte volna. Komáromi középre Katának, Kata pedig hozhatja, senki nem támadja meg őt. Még mindig Kata jobb oldalra, szép az áttett labda. Mi lesz ebből? Jurek, aztán pedig Bognár, 20 méterre a kaputól, húzogatja Bognár, most Jureknek megint a továbbítás, elakad egy kisvárdai lábban a labda, Embok tisztázna, aztán pedig Balogón odarúg egyet Szuhodovszkinak, de mi lesz ebből? Megtartja a labdát a kisvárdai csatár Balogón? Igen, úgy néz ki, hogy igen, aztán pedig rárúgja a labdát Bíró Szuhodovszki lábára. És akkor jöhet majd egy bedobással a Kisvárda. A 87. perchez érünk, és ki gondolta volna, hogy ilyen kis parázs lesz a mérkőzés vége. 2-0-ra vezet a Kisvárda az MTK ellen itt az Újhideg-Kuti Nándor stadionban. Komáromi pedig itt elkéri azon előttünk a labdát gyorsan, és be is dobja. Ígéretesnek tűrik. Klaus megtartja, vele szemben Lippai gyönyörű szépen tisztáz. Jól tolta ki testtel. Klaus, aztán pedig megint Komár, ami fogja bedobni majd a labdát. A mérkőzés 87. percének végén érkezik a labda. Ez egészen az ötösig elszáll. Embok fejeli ki, aztán pedig Balogón már indulna meg. Nagy a harc Beriásfirivel, Beriásfiri pedig elrúgja a labdát onnan előle. De érkezik még Szikszai is. De gyorsabb volt Szuhodovszki, elfejelt a labdát Katához, a labdát pedig megtartja az MTK, hátra kerül a 16-os vonalán tartózkodó Demjén kapushoz, ő pedig visszateszi a labdát Katának. Kata fölnéz, bal oldalt menne Komáromi, ő is azt nézte, de azért ott van, és figyel, vigyázó szemeivel Szőr. Na most a Bíró is visszalépett, és kell is ott a segítség, mert a Komáromi húzogat a 16-oson belül, visszakérné Bognár, Komáromi inkább betenni a 16-oson, és az 5-ösön belülre pontosabban elnézést. De aztán pedig kiment Lumecki lábára a labda, jöhet egy újabb sarokrugás, egy újabb hazai szöglet, ami a mérkőzés egyébként már a 6. lesz. A labda mögött Bognár, most érkezik a labda, 88. percben egy szögletet követően Popovics öklöz, aztán a földre esik, fel is kell állnia, mert Jureknél van már a labda, Jurek ellövi, Popovics véd, a kipattanó keresi, Klaus, és ott a szépítő találat Klaus Milántól. Hát mindent azért Popovics kapus sem tud védeni, az első Jurek próbálkozás kivétel, aztán pedig Keresi szeretett volna belekotorni, nem sikerült neki, de a labda pedig Klaus Milán előtt volt, és Klaus Milán pedig be tudta lőni a kapu közepébe, ezt Popovics már nem tudta védeni, szépít az MTK Budapest a mérkőzés 89. percében. Itt tartogat még ez a találkozó Vukovics László, de egyébként majd kérlek kommentáld azt is, hogy videóbíros vizsgálat van a gól miatt, a gólnál.
1: Meglátjuk, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, az döntően befolyásolja, hogy mennyi lehetősége lehet még az MTK-nak a mérkőzésen. Ez a gól úgy érzem, hogy kiárt már az MTK-nak, mert sokat tettek ezért. elképzelhető, nagyon későn jön. A gól vizsgálata zajlik, nagyon egy vonalba volt Keresi a kipattanó labdára, végül is nem ő rúgta be, hanem ő kotott bele. Klaus biztos, hogy nem volt lesen. Meglátjuk, ha lesz egy 4-5 perc hosszabbítás, akkor benne van, hogy az MTK még egyenlíthet.
0: És hogyan látod a videóbírós vizsgálatot?
1: Hát arra még nincs döntő bizonyíték, tehát nem láttam még olyan kameraállást, de véleményem szerint, ha ebből kéne ítélnem, akkor szerintem megadják a gólt.
0: No, hát Bárdák Marciák keze a magasban, azt jelenti, hogy még várunk. Ugye arról tudtam beszámolni, a 88. percben szépíthet az MTK, hiszen a Kisvárda 2-0-ra vezetett, ez pedig az MTK első gólja lehet a mérkőzésen. Jó kérdés, hogy mennyi ideig fog még tartani, mögöttem is elégedetlenek a szurkolók. És hát a videóbírós vizsgálat még mindig tart, ahogy Vukovics László is mondta. Klaus Milán egészen biztosan nem volt lesem. De még mindig várnunk kell, és azt hiszem, ez csak azt jelenti, hogy Derdák Marcát valószínűleg ki fogják majd hívni, hogy nézze meg. Ez pedig azt jelenti, hogy azért itt lesz majd ráadás bőven a mérkőzés végén. De még mindig várunk, és a Vukovics Lászlót kérdezem, hogy van-e már egy olyan döntő mozzanat, amire te is rá tudsz mondani egy igent vagy egy nemet.
1: Keresit vizsgálják, hogy a kipattanóra ő ment rá, és ő nagyon egy vonalba volt az utolsó emberrel, lezárult, de megadták a gólt, tehát nem volt lesen. Klaus Milán góljával 2-1-re zárkozik az MTK, hát minimum egy 5-6 perc hosszabbítás lesz.
0: Az egészen biztos, de a mérkőzés már elkezdődött, vagy folytatott, 6 perc lesz a ráadás. A labda pedig Balogunnál volt egy pillanatig. És ha így folytatódik a mérkőzés, akkor ez egy örömteli 6 perc lesz majd. Bognár a labdával már a Kisvárda tér felén, de Erdák Marci egy picit bezavart. Aztán pedig, ahogy Bognár tovább tette a labdát, oda tette a lábát Szőr. Szőr elesett, és ez pedig befújta Erdák Marcel. Ezt Bognár is pedig nem értette és nehezményezte. A gólt pedig ugye a 91. perc lekönyvelték el. Ezt nekem is mindenféleképpen átkérnem a jegyzetemben. És akkor jöhet a kisvárdai szabadrúgás. Bíró fejeli tovább Balogon felé a labdát. Nagy a harc Beriásfürivel, Beriásfüri nyeri meg, aztán pedig Komáromi rárúgja Bíróra a labdát, jöhet a bedobásra az MTK. Bonnár be is dobta, Katát választja. Ármalász. Ez rázendít az MTK útra. Zúga mindent bele. Szuhodovszki. Jurek kérné vissza, nem kapja meg. Embok rendkívül jó ütemben lépett oda, aztán pedig Embokot felrúgta Hinora. Embok pedig még mindig a földön. És ott Hinora le is pacsizott Embokkal. Nyilván most már alapvetően egyáltalán nem sürgős a Kisvárdának, hogy elvégezze minél gyorsabban ezt a szabadrúgást. De azért kínosan ügyelnie kell arra, hogy ne húzza úgy az időt, hogy ő végén még beleszaladnak egy második gólba, és amit majd bekapnak a mérkőzésen. A 92. percben járunk, ugye 6 perc a ráadás, aki esetleg most kapcsolódott volna be, MTK Budapest Kisvárda 1-2. Mátanovics szerezte meg a mérkőzés első gólját, aztán pedig már két gólos előny volt Szikszai révén. Most pedig Bíró tologatja a labdát, Szikszai a 16-osan belül, visszalépett Szuhodovszki, nagyot mentett. És akkor folytatom a mondandómat, hogy eddig 2-0, aztán pedig 90 plusz 1. percben Klaus Minán bevette végre Popovics kapuját. Azért mondom, hogy végre, minden féleképpen semlegesként mondom, hogy azért Popovicsnak a kapuját nagyon-nagyon nehéz volt a mai meccsen bevenni. Rendkívül sok védés mutatott be. Szenzációsan véd a mai találkozón. A fordítás a bal oldalra Komárominak. Jön a beívelés, és a 16-oson belőre ott eltűnik Hinora, és rákiabár Humecki. Nem lenne szükségét belemenni semmilyen fölösleges vitába a mérkőzés végén. 3 perc már eltelt a ráadásból, még egyszer van ennyi. Nem is, amikor elmondtam a mérkőzés elején, hogy és a fél idő elején, hogy mind a két vezetőedző milyen nyugodt, ez most abszolút nem igaz. Mind a két mester, Pinezics Máté és Sukka Attila, és kint a zónájából legtöbbször tartalék játékvezetőknek kell szólnia, mind a két mesternek. Popovics pedig még kortyolt egyet, míg én erről beszéltem alatt, de még mindig nincs játékban, és most szólt neki Derdák Marcel. De hát Marci nagyon-nagyon ráérős ebből a szempontból a mai mérkőzésen. főleg abban a szempontból, hogy látványosan húzta az időt Popovics már nem először. Labda viszont pedig most Bognár Istvánnál át, ezt a jobb oldalra Jureknek. Labda a Kisvárda tér felé, Jurek lesz-e még gól a végén? Jurek a bal oldalra fordít, Komáromihoz a labda eljut hozzá, vele szemben Bíró. Komáromi húzogat, fölnéz, nincs ebből csel, viszont van buktatás, bizony, ez szabálytalan volt. Bíró volt szabálytalan Komáromival szemben, jöhet majd a szabadrugás. És akkor most nyomatékosan szól Bognár Istvánnak Derdek Marca játékvezető, hogy sípszóra tessék majd elvégezni a szabadrugást. A 94. perc végén, a 95. legelején jöhet tehát egy komoly lehetőség, egy pontrugás, amit majd Bognár István tekerhet be a 16-oson belőle, vagy nem tekeri be, kicsibe, nem tudom, az biztos, hogy ő fogja majd elvégezni a szabadrugást. Bent tömörül az összes játékos, nem mint Patrik pedig a felezőnél áll a kezdőkörben. Jön a labda be a hosszú oldalra, Popovics lehúzza, és kis túlzással rá is fekszik. A hosszú sarkot vette célba Bognár István, amely a lövésszerűség volt ez. De a labda már játékban Embok hozhatja, aztán Juga, a labdát pedig Soltészre rárúgta Jurek, jöhet majd az MTK egy bedobással, és már nincs sok hátra, nincs sok ideje az MTK-nak. 95. percben jár a mérkőzés, Embok pedig középen húzogat, aztán pedig már Szikszait indítja, Beriásféli pedig előnyből várta ezt a labdát, és hátetette Demjénnek, Demjén pedig belerugott egy jó nagyot, mellen leveszi Kerezsi, Bognár tenni tovább neki azonnal a labdát, Bognárnál van még mindig, ez a passz sem jó Bognártól, Hinora cselezget, jön a labdáért Jurek, Jurek pedig már meg is indul a labdával, teszi tovább Hinorának, Hinora 16-oson belül betenni a labdát, lepattan, még mindig nincs kint, Jureknek vissza, Jurek egy cselt követően, jobb lábbal íveli be, ott onnan kifeljeli Lippai, nincs már sok hátra, Szódowski vissza a Bognár felé, aztán pedig azt a labdát balogon kifejeli, még mindig a Kisvárda tér felén a labda, Hinora, Jurek ismét, fölnéz, beíveli, lepattanott Soltész lábáról, a túloldat Komáromi gyűjteni be, 96. perc közepén járunk, lassan vége a ráadásnak, Szódowski belövi, ez pedig Szőr kitessékeli, Demjén pedig a félpályánál összeszedi, valószínűleg fel fogja rúgni majd, bizony, most érkezik vissza a labda, Beriásféri is fönt van, csúsztat Beriásféri, eljut a labda Kerezséhez, nem tud ráfordulni a kapura, de még mindig ott van 16-osan belül, Klaus, Jurek, Jurek tologatja, Bognár, van lövőhelyzet, jó, Bognár ellövi, oj, és mellé megy! Nagyon közel állt ahhoz az MTK, hogy tudjon egyenlíteni a mérkőzés 96. percében, de ez a tekerés mellé ment, és Derdák Marce pedig lefújja a találkozót. Megszerzi az idei szezonban a második győzelmét a Kisvárda, azt hiszem abszolút megérdemelten. MTK Budapest, Kisvárda 1-2. Az első félidőben fél órát kellett várni az első komolyabb helyzetig. Nagyon szépen kombinált az MTK a Várdai 16-os előtt. Végül nyers került helyzetbe a jobb oldalon, akinek a rövidbe tartó lövését kiütötte Popovics. Veszélyesebben játszott az MTK az első félidőben, a Kisvárda gyakorlatilag semmi veszélyt nem jelentett a hazai kapura. Nem volt nagy iram, kevés volt a helyzet is. Aztán pedig nem várt fordulat a mérkőzés második félidejének elején. Az 53. percben labdaszerzés után Matanovic felgyorsított, nagyon könnyedén megverte Zeljkovicsot, aki szabálytalanul sem tudta szerelni, majd higgadtan gurított a hosszú alsóba. A 60. percben majdnem egyenlített az MTK, Jurek lövését kiütötte Popovics, majd Kerezsi ismételt közvetlenül közelről, de ezt is védte a kisvárdai kapus. A 62. percben a cserék hozzák össze az újabb várdai gólt, Bálogon passza után Szikszai takarásból lőtt tökéletesen a bal alsó sarokba. Ki kell emelnem Popovicsot, hiszen rengeteg parádét mutatott be. Sem Jurek, sem Kerezsi nem tudta bevenni a vendégek kapuját, de aztán a 91. percben Jurek lövését Popovics kivédte, Kerezsi zavarta, Klaus pedig a kapuba jutatta a kipattanót. Ezzel szépített az MTK, és itt a legvégén a 96. percben Bognár István még lőhetett egyet 20 méterről, a bal felső sarkot vette célba, de a labda mellé ment. A végeredmény tehát MTK Budapest Kisvárda 1-2. Stúdió.
2: Jó Andrásnak köszönjük szépen, és jó pihenést kívánunk majd, Andris. Vukovics Lászlóval követtük az eseményeket a stúdióból. Óriás ölő, vagy hogy mondjam a Kisvárdára, ugye? Beszéltünk róla, hogy volt egy nagyszerű győzelme a Puskás Akadémia vendégeként, amire nem nagyon számított senki. Most persze helyén kezelve a dolgokat és a tisztelet hangján, de szerintem megint az a kategória, és úgy, hogy mondjuk ez Popovics kapus nélkül biztos, hogy létre se tudott volna jönni.
1: Igen, nagyon jól összefoglaltad, és az a lényeg, hogy például Popovics kapus, hát gondoljunk bele, hogy Révész Attila azért hányszor mondta, hogy elment rajta a meccs, meg hogy utcai cipőbe odaért volna a sarokra, és azóta már 60 meccs ott a kezdő kapusa a Késvárdának, és fantasztikusan védett a mai mérkőzésen, tehát döntően hozzájárult ahhoz, hogy a Kisvárda 3 ponttal távozik a Hungária körútról, ahogy a Puskást is megverte 2-0-ra ugye Felcsúton. Nem lehet mondani, az első fél idő alapján az MTK jóval közelebb állt ahhoz, hogy megszerezze a vezetést, jobban játszott a hazai csapat, nem használták ki a helyzeteket, és nagyon jól cserélt a szünetbe Subka Attila, ugye bejött Szikszai Hennágyi, Bíró, és a játékosok is teljesen más felfogásba álltak a második fél időhöz. Mátánovics egy labdaszerzés után nagyon bátran tört be az MTK 16-osára, Zsejkovics nem merte bántani, bepasszolta, ebbe vezetett a Kisvárda, és az MTK nagyon megfogta ez a gól, és még egy jó cserét csinált Subka Attila, bejött Balogun, aki rendkívül lendületes volt. Egy második szintén labdavesztés az MTK-nak saját térfélen, Balogun rágyorsított, kitette balra, Szikszai fejezte be egy gyönyörű befele csel után a bal alsó sarokba lőtt 2-0 Kisvárnának. Az MTK későn kapott észbe, már Pinezics Máté behozott minden csatár, Klaus Milánt, Komáromit, már a végén 3 csatárral álltak föl. 91. percben Klaus Milán egy kipattanó lövésből tudott szépíteni, de a legvégén lett volna a slusszpoén, ha Bognár István, aki az ő rúgó technikájával 16 méterről 20 centivel a balkapufa mellé nyeste a labdát, avval lehetett volna döntetlen. Én azt gondolom, persze a vereségnél jobb lett volna, de az MTK döntetlennel is szomorú lenne. A Kisvárdár előtt meg le a kalappal, hogy nyerni tudtak idegenbe. Én azt gondolom, hogy a Kisvárdának nem lesznek kiesési gondjai, de nagyon egységes lesz idén az NB1, tehát sok egyforma csapat
2: sűrű,
1: lesz.
2: Sűrű, nagyon-nagyon sűrű.
1: Nagyon sűrű, tehát most nem tudunk kimondani olyan csapatot, aki egyértelmű kiesőjelölt, mert a Vasast látjuk, hogy nagyon magabiztos, nagyon jó szerepel, a Honvéd is szerintem egyre jobb lesz, tehát ez egy nagyon kiélezett, egységes bajnokság lesz, de vissza a mai mérkőzésre. A második félidő első 20 perce alapján a Kisvárda, amikor 2 gólos előnyt szerzett, megérdemelten nyeri meg ezt a mérkőzést, még úgy is, hogy az összes helyzetet nézzük, az MTK-nak több volt, de hát ezt mindig el szoktuk mondani, hogy a helyzeteket nem elég kialakítani, be is kell lőni, ebbe az MTK ma nem járt élen. A Kisvárda meg nagyon jól meglovagolta azt a szelet, amikor az MTK le volt ülve, ez a második félidő eleje volt, akkor 2 gólos előnyre tett szert, és ezt meg tudta őrizni a végéig.
2: Nem érdemtelen, ugye, a vendégek sikere, amikor van egy ennyire kiváló kapus teljesítmény, ilyen jó helyzet kihasználás. Nyilvánvalóan a számok, most egy csomó adatot elő lehetne keresni, ami mind az MTK felé billenti a mérlegnyelvét, viszont van 2 nagyon fontos mutató, helyzetkihasználás és egy olyan kapus teljesítmény, ami a focin kívül más sportákban, talán még a kézilabdában tud megjelenni, ott talán nem tud ennyire markánsan, ott azért sokkal több gól van. Szóval nem teljesen érdemtelen, bárki bármit mond azért.
1: Nem, mert valóban Popovics fantasztikusan védett, az MTK meg tudom, hogy minden gól hibából adódik, de például Mátánovics az első kisvárdai gól előtt 35 méterre a jobb szélen vesztett labdát az MTK, volt még 5 védekező játékosa a saját kapuja előtt, és nem állították meg a lendületbe jövő Mátánovicsot, hagyták, hogy bevezesse a 16-oson belülre, ott Zsejkovics meg nem merte már bántani, egy óriási taktikai hiba szerintem az MTK részéről. A második gólnál is hasonló szituáció, de oda tudok csak visszakanyarodni, hogy minden gól hibából esik, csak NB1-be egy MTK szintű csapat szerintem nem szokott elkövetni ekkora hibát. Ez most megbosszulja magát, mert ez most 3 pontjába kerül a Hungária körúti csapatnak.
2: Teljesen egyforma mérleggel áll a 2 csapat, hiszen így 9 és 9 pontja van mind a 2 együttesnek. A Kisvárda ugye a legutóbbi 3 mérkőzésén ráadásul veretlen, hiszen 2 döntetlen után tudott most nyerni az együttes. Azt mondtad, Laci, mielőtt jönnének a hírek, még erre az egy kérdés, hogy gyorsan légy szíves válaszolj, hogy nem nagyon lóg ki senki, és hogy nagyon sűrű. Annyiban vitatkozhatok veled, hogy az Alegerszeg egyelőre nagyon nem néz ki jól?
1: Annyiban vizatkozhatsz őket, el is felejtettem, mert tavaly annyira jól szerepeltek. Idén
2: ebben
1: nem néznek
2: a
1: ki jól.
2: Amit keresel, a köszönöm.
1: De leigazolták, most valami csatárt igazoltak, akit még nem ismerünk, de ők nagyon nagy bizalommal vannak felé, hogy megfordítja a szeket. A Zalaegerszeg valóban nem nézhetik ki jól. Tavaly emlékezzünk vissza, hogy hasonlóan kezdett és magához tért, de a végén 2-nek ki kell esni, bocsánat, a 11. most már osztályozott játszik a NB2 másodikjával, de nagyon nagy harc lesz azért, hogy ezt a 2 pozíciót ki tudja elkerülni, mert ott nagyon sok egyforma csapat van a középmezőnyben.
2: Este 8-tól Paks Debrecen, az is egy izgalmas és öldöklő csata lesz majd, erről is beszélünk, de csak a híreket követően.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: 28 év után nyert ismét VB mérkőzést a női kosárlabda válogatott, háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök, változékony idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
4: Megnyerte második csoport mérkőzését a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Nigéria 71-67. A találkozó legjobbja a 19 pontot és 16 lepattanót elérő Juhász Dorka lett. Ha a Franciaország legyőzi Dél-Koreát az esti mérkőzésen, akkor a magyar válogatott tovább jut a B csoportból. Tóth Alex nélkül 2-2-es döntetlent játszott a Bournemouth a Newcastle otthonában a labdarúgó Premier League-ben. Németországban csereként 10 percet játszott Schäfer András az Union Berlinbe. Csapat azonban 4-0-ra kikapott a Leverkusen-től. Vidi Orbán végig a pályán volt a lipcseieknél. Werder Bremen Leipzig 3-1. Az Alpine pilótája Pierre Gasly nyerte a Formula 1-es monzai nagydíj időmérő edzését. A francia versenyző első alkalommal indulhat pályafutása során az érről. Mögötte a Mercedes brit pilótája George Russell rajtolhat. A harmadik a monacói Charles Leclerc a Ferrari versenyzője. Az összetettet vezető Kimi Antonelli a Mercedes-szel csak a hetedik helyről indulhat a holnapi futamon.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint három napig szüneteltetik a Kijev elleni légicsapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába, majd az ukrán fővárosba. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, Ukrajna kézbe tartani a tűzszünetet. Itthon meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-ig maradnak érvényesek. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák. Kollai István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, ezen felül pedig 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. Hatan megsérültek éjszaka, amikor egy teherautó ütközött egy lengyel zarándokokat szállító busszal Zalalövő közelében. A busz azért állt félre a 86-os főúton, mert korábban elgázolt egy úttesten kóborló juhot. A rendőrség szerint a vészvillogóval álló járművet későn vette észre a teherautó sofőrje, és nagy erővel neki ütközött. A busz öt utasa és a teherautó vezetője könnyebben megsérült, a többi utast Zalalövőn helyezték el a mentesítőjárat érkezéséig. A sérültek ellátásuk után még délelőtt elhagyhatták a kórházat. Tűzütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen. 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, az egyik melléképületből pedig egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna.
3: Közlekedés.
4: A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma is több területet lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Vezessenek óvatosan!
3: Időjárás.
4: Késő estig elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Holnap gyengén, felhős, napos időre számíthatunk. Hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 41 perc a pontos idő a mikrofonnál. Németh Kornél, kellemes szombatestét, kellemes szombatesti rádiózást mindenkinek. Az átigazolási időszak utolsó napján a Karcag együtteséhez igazolt a 14-szeres válogatott labdarúgó Varga Kevin. A Karcag ma este a Gyirmót otthonában szerepel az NB2 hetedik fordulójában, és 10 perccel a rendes játékidő vége előtt 2 gólos hátrányban van, a Gyirmót 2-0-ra vezet. A mérkőzést megelőzően Szabó Bence beszélgetett Varga Kevinnel.
2: Számodra gondolom ez egy különleges átigazolás. Hogyan jött ez a lehetőség a te karrieredben?
3: Igen, abszolút különleges. Már akkor is az volt, amikor hosszú idő után újra, ugye még akkor a Honvéd színeibe pályára léphettem Karcagon. Nagyon különleges érzés volt újra a szülővárosomba játszani. Teljesen átalakult a sportkomplexum, egy új létesítmény lett átadva nemrég, úgyhogy az is egy nagyon szépen sikerült dolog, úgyhogy most pedig ugye már hazai játékosként szerepelhetek. Ugye én alapból Debrecenből lakok a párommal, hamarosan meg fog születni az első kislányunk, úgyhogy mindenképpen szerettünk volna ide-vissza költözni az otthonunkba, és itt várni kislányunk születését, úgyhogy mindenképp ez volt most, úgy gondolom, hogy a reális döntés. Hál' Istennek a karcagi vezetőség és csapat is nagyon partner volt ebbe az egészbe, úgyhogy most egy-egy éves szerződést írtunk alá, és ez minden szempontból, mind a család, mind pedig a futball szempontjából egy jó döntés lehet. Szeretném újra építeni itt magam, egy nagyon jó kis közösség alakult ki itt Karcagon, amely ugye még veretlen a bajnokságba is, és az utóbbi két mérkőzését nagyon szépen meg is tudta nyerni, úgyhogy úgy érzem, hogy jó helyen vagyok most itt.
2: Hogyan alakult neked ez az átigazolási időszak? Ugye mondhatjuk gyakorlatilag, hogy a legvégéig kivártál, hogyha fogalmazhatok így, esetleg volt ilyen külföldi lehetőség, vagy miért csak szeptemberben írtál alá?
3: Most alapból egy nagyon nehéz szituáció alakult ki, nagyon kevés játékos mozgás volt országon belül, pláne az NB2-es bajnokságban. Úgy gondolom, hogy a tavalyi szezonom nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, és ahogy terveztem volna, úgyhogy mindenképpen ezt összegeznem kellett. És úgy gondolom, hogy most egy ilyen csapat volt a helyes döntés. Voltak szóba külföldi ajánlatok is, nem tudom, hogy azok mennyire lettek volna validak, és lettek volna nyélbeütve. Tovább már nem szerettem volna várni, ugye vannak olyan bajnokságok, akár a török másodosztály, vagy akár a ciprusi piac is, ami nyitva van, és nekem volt már rá példa, hogy ugye ilyen csapatokba futballoztam, de ez most abszolút másodlagos volt, ugye, hogy említettem, a család szempontjából most mindenképp ez volt a cél.
2: Mármint az, hogy Magyarországon maradj?
3: Az, hogy Debrecen környékén maradjunk, tehát szeretünk volna itt lakni, ugye itt már készen áll a gyerekszoba is a pici érkezés, úgyhogy mindenképp az volt, azt beszéltük meg a párommal, hogyha lehet, akkor itt Debrecen környékén legyen. Ez a Karcag pedig abszolút nagyon jó, nagyon sokan járnak át Debrecenből, és ahogy említettem, nekem ugye érzelmi szál is fűz oda, és szüleim és a húgom mai napig Karcagon élnek, úgyhogy nagyon örülök, hogy ennyit járatok haza. Ugye az elmúlt időszakban erre sokkal kevesebb lehetőségem volt, most pedig ugye napi szinten járok Karcagra. Összegezve az egész átigazolást, úgy gondolom, hogy mind a család, mind pedig most karrier szempontjából az, hogy tényleg egy nyugodt körülmény között minden megvan teremtve nekem ahhoz, hogy újra visszataláljak a régi önmagamhoz. Nem szeretnék itt célkitűzésekről beszélni. Én magamban elég sok mindent összegeztem az elmúlt időszakkal kapcsolatban, viszont azt ki szeretném emelni, hogy abszolút nem levezetni, vagy bármi ilyesmire érkeztem volna Karcagra. Azért nem vagyok még túl idős játékos, 30 éves vagyok, vannak céljaim a futballba, viszont most újra vissza kell menni a gyökerekhez és újraépíteni magamat, úgyhogy abszolút fontos célkitűzésekkel érkeztem mind egyénileg, mind pedig csapatszinten Karcagra.
2: Ha már ugye mondtad ezt a összegzést, akkor mi az, amit amióta hazatértél Magyarországra a légióskodás után így le tudtál szűrni, vagy mint tanulságként adott esetben meg is tudsz osztani?
3: Mélyen bele lehetne ebbe menni, úgy gondolom, hogy erről úgy nagyon nem szeretnék beszélni, ezeket így családon belül, meg magammal úgy gondolom, hogy tudtam rá is nézni. Nyilván nem tett jót az se, hogy rengeteg klubváltás volt a karrieremben, az elmúlt időben. Most abszolút az a cél, hogy tényleg statisztikailag is és tényleg játékos teljesítményben tudjak olyat nyújtani, hogy legyen még feljebb, úgyhogy igazából felesleges a többiről most beszélni, úgyis majd azt fogja megmutatni, hogy a pályán mit sikerül letennem az asztalra. Nyilván túl vagyok már pályafutásom csúcsán, de úgy gondolom, hogy a sportolót mindig az vezérel, hogyha vannak kitűzött céljai, nekem is vannak céljaim, szeretném őket elérni, bízok benne, hogy ez sikerül, és ahogy említettem, ehhez most úgy gondolom, hogy a lehető legjobb helyen vagyok.
2: És hogyha már a helyről is beszélünk egy kicsit, nem tudom, annak idején gondoltad volna, hogy egyszer úgy fogsz oda visszatérni Karcagra, hogy az egy NB2-es csapat lesz, és ott tudsz majd szerepelni. Adott esetben nem tudom, akkor Debrecenből eligazolták külföldre, vagy abból az időszakból. Mennyire figyelted a szülővárosod csapatának a fejlődését?
3: Valamennyire mindig követtem. Édesapám nagyon sokáig az egyesület kötelékébe dolgozott az utánpótlásba, úgyhogy napi szinten kaptam híreket az ottani fociról, ugye sokáig nem nagyon volt minőségi futball Karcagon. Ez most hál' Istennek az elmúlt években változott, ugye tavaly szezon már NB2-be töltött a csapat, és nem is akár, hogy egy nagyon jó őszi szereplés után egy kicsit gyengébb tavasszal egy abszolút stabil középcsapattá alakult ki a Karcag. Most már jobban beleláttam így a csapat működésébe, úgyhogy abszolút van potenciál a csapatban. Azért most úgy gondolom, hogy ebbe a NB2-es átigazolási időszakban nem nagyon tudott, vagyis egy kevés klub tudott két olyan játékost igazolni, akár mint a Könyves Norbi vagy én. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat fogunk tudni segíteni a csapatnak, ez is a cél, ez is az elvárás a klub részéről, de emellett van egy nagyon jó közösség, több fiatal játékosból, inkább nagyjából többnyire fiatal játékosokból áll a keret, és a DVSC-vel pedig megvan a kooperáció, ahonnan jönnek át a fiatal játékosok, akik jó teljesítményt tudnak nyújtani, akár most itt Tegrimit kiemelve. Úgyhogy jó ez az egész. Nyilván kiskoromban nekem megvolt az NB2-es Karcag, amikor még a Ferencváros is játszott Karcagon, én akkor labdaszedő voltam, tehát én ebbe a közegben nőttem fel, akkor nagyon nagy futballőrület volt Karcagon, és tényleg ez elragadtatja a helyi fiatalokat, ahogy engem is, és ez most is megvan a mai fiatalság számára, akárha azt nézzük, hogy jövő héten a tavalyi bajnokcsapat látogat a Magyar Kupába, a Győr személyébe, Karcagra. Tényleg egy nagyon közönségbarát vasárnap délutáni mérkőzés jó időben, úgyhogy ezek mind felpezsdítik a karcagi sportéletet. Abszolút örülök, hogy ennek a részese lehetek, és úgy gondolom, hogy a pályafutásom jelen szakaszában nekem erre van szükségem ahhoz, hogy én is visszataláljak magamhoz, úgyhogy ez a cél.
2: Ugye megemlítetted már Könyves Norbertet is, tehát hogyha most egy kicsit így a csapatról, a fogadtatásodról beszélünk, akkor hogyan álltak ehhez hozzá, hogy azért mégiscsak egy 14-szeres válogatott labdarúgó érkezik ez az NB2-es csapathoz, és így a csapatnak a összetétele kapcsán mennyire bizakodóak így a városban is akár, illetve ezt is belefogalmazhatom, hogy akkor a Karcagnak lehetnek az NB2-ben nagyobb céljai? Azt te is említetted, hogy ugye veretlen még az együttes.
3: Igen, hát ugye abszolút nagyon jó volt a fogadtatás. Az nem titok, hogy már több mint 3-4 hete én ott edzettem a Karcaggal, először edzés lehetőséget kértem, és utána pedig körvonalazódott az, hogy akár mindkét fél nyitott arra, hogy ebből legyen egy szerződés. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó tett, mind Norbi, mind pedig az én személyem ehhez az öltözőhöz. Tudom azt mondani, hogy kellett, hiszen tényleg egy fiatal keretről beszélünk, ahol azért bizonyos posztokon megvan a rutinos mag, és talán ez hiányzott, hogy érkezzen két olyan karakter az öltözőbe, akik mind Norbi, mind pedig én nem vagyunk egy nehéz személyiségek, tehát könnyű velünk kijönni, és a pályán pedig rengeteget tudunk segíteni, és ez a fiataloknak pedig igénye is, úgyhogy abszolút hallgatnak ránk, és úgy gondolom, hogy ez mind látjuk Norbi, mennyire berobbant itt a csapatba, tudja azt hozni, amit vártak tőle, rúgdossa a gólokat, és tényleg tud működni ez az összhang. Úgyhogy az, hogy milyen célok lehetnek a csapat számára, azért mégiscsak egy kis szerény csapatról beszélünk. Persze mindenki a sportéletben szeretne minél jobban teljesíteni, de itt úgy gondolom, hogy hétről hétre tűzünk ki csak célt. Az egyértelmű cél az a bentmaradás. Azt tényleg, hogy sikerült most mind Norbinak, mind nekem idejönni, az egy jó dolog. főleg ahogy említettem ebbe a nehezebb átigazolási időszakban, ami az NB2-es klubokat érintette, azért nem volt egyszerű, láttuk, hogy nagyon sok csapatnál akár csak inkább fiatal játékosok mozogtak, vagy nagyon kevés volt az elmúlt időszakhoz képest, úgyhogy bízunk benne. Ugye nyilván ilyenkor, amikor jó paszban van a csapat, akkor szépen jönnek az eredmények, úgyhogy biztos lesz olyan majd, amikor a csapat egy hullámvölgybe kerül, de úgy gondolom, hogy nincs nagy nyomás a csapaton. Úgy gondolom, hogy az célkitűzés, a bennmaradás, az, hogyha ugyanez a mentalitás marad és hozzáállás, akkor úgy gondolom, hogy annak nem szabad problémának lennie, de nyomás ugye nincs nagyon a csapaton. Nincsenek olyan irreális elvárások a vezetők felől, vagy akár a vezetőedző felől, vagy akár az öltözőn belül, ami tudjuk. Tudjuk, hogy hol a helyünk, de szépen hétről hétre felszabadultan, most már lassan önbizalommal telve játszhat a csapat, úgyhogy úgy gondolom, hogy bármelyik csapat ellen szép eséllyel megyünk ki a pályára, de azért amellett sem szabad elmenni, hogy azért több csapatnál még most nem úgy rendeződtek a dolgok, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a nagyobb nevű csapatok, akár a Diósgyőr, akár a Videoton szépen lassan majd kiegyenesednek, és hozni fogják az eredményeket, tehát még azért nagyon az elején vagyunk a bajnokságnak, úgy gondolom, hogy még szépen alakulnak majd itt a helyezések, úgyhogy de nem is szabad nekünk a tabellát nézni, főleg addig, amíg ilyen szépen jönnek az eredmények, úgyhogy szép számmal járnak ki a nézők is Karcagon, úgyhogy ez a pozitív légkör az, amit szeretnénk, és ezt fenntartani hosszú távon, hogy ne legyen az tényleg, hogy izgulni kelljen a végén, úgyhogy ha ezt sikerül fenntartani, akkor úgy gondolom, hogy egy stabil középcsapatként egy sikeres szezon zárhat a csapat. Persze mindenkinek lehet álmodozni, mindenki szeretne minél előrébb végezni, de azért tudjuk, hogy mi a realitás.
1: 19 óra 53 perc a pontos idő. Elképesztő fordulat Olaszországban, 0-2-ről az Inter 3-2-re vezet a 91. percben a Napoli ellen. Elképesztő, hogy milyen fordítások ezen a hétvégén, ezen a szombati napon. Elképesztő helyzetek, na de vajon lesz-e elképesztő helyzetek töm

0: A három belső védő Vas, Belényesi és Szabó, a jobb oldalon Györfi, a bal oldalon Lapu, a középpályán Pap és Horváth, elő pedig Pető, Szalai és Haraszti a paksi együttesben. A debrecenieknél kettő változás történt, a DVSC is döntetlent játszott az előző héten, méghozzá hazai pályán az MTK ellen, ahhoz a kezdő 11-hez képest Cibla és Mehiász maradt ki, a helyüket Egri és Lang veszi át. Andrejev a kapuban, Terca, Szakál, Lang és Guerrero alkotják a védelmet, előttük Boskovics és Patai a középpályán, jobb szélen Egri, a bal szélen Dénes, közöttük Zsuzsák, az előre tolt csatár pedig Szendrei. Gert Remmel így küldi fel tehát a DVSC csapatát a paksi gyepre, és már a csapatok is érkeznek a gyepre a bevonulásnál, úgyhogy hamarosan kezdődik a mérkőzés, addig viszont a szó a stúdióé.
1: No hát, ha már Varga Kevint hallottuk, Regős László Pálnak egyrészt köszi Lace a kezdőcsapatokat, mert mindjárt reagálunk erre Vukovics Lászlóval. A Karcag elveszítette a veretlenségi gyirmót, Karcag 2-0, ugye erről beszélt Varga Kevin. Na és akkor a kezdőcsapatok függvényében, Laci, milyen meccsre számítasz itt a Paks Debrecen találkozótól?
2: Regős László kollégánk említette, hogy Windeker és Lenzsér maradt ki az állandó kezdőcsapatból Pakson. Hát a Pakstól ugyanolyan mérkőzésre számítok, amit hazai pályán megszoktuk tőlük, hogy támadólag lépnek fel, letámadják az ellenfelet, egy az egybe védekeznek hátul, tehát látványos jó meccseket szoktak játszani. A Debrecen pedig nem úgy kezdte az évet, ahogy remélték, ahogy várták, jóval kevesebb pontjuk van, a Nemzetközi Kupából is hamar búcsúztak, hát nyilván szeretnék felettetni, ez pedig döntetlennel nem lehet, tehát itt tényleg győzelmekre van szükség már a Debrecennek is, a Paks filozófiáját ismerjük, tehát ebből csak egy jó csata jöhet ki, és a meccs érdekessége lehet például Szendrei szerepeltetése, ugye, aki a Debrecen színeiben a visszatér Paksra.
1: Összességében ugye a Loki a tabella alsó felében, a Paks előrébb, általában ha ez a két, illetve ha a Paksról beszélünk, akkor sok gólos mérkőzés. Vajon ebben a mai mérkőzésben úgy, hogy eredetileg ugye ez egy 5 védős felállás, 5-4-1-et adtak meg, vagy adott meg Bognár György, benne lehet a mai meccsben is a sok gól, Laci?
2: Hát a Paks meccsében mindig benne van, tehát a helyzetek meglesznek, az, hogy ebből mennyiből lesz gól, azt nem tudom megjósolni, de az, hogy egy nyílt játék lesz, a Debrecen nem fog kinyílni, viszont védekezni sem fog. Itt arra célzok, hogy mindkét csapat arra fog nagyon ügyelni, hogy a középpálya azon részén, amikor építkezik egy csapat, ne veszítse el labdát, mert az a legveszélyesebb, amikor nyitva vannak. A Paksnál pedig ugyanúgy, hát Böde Dani tudjuk, hogy nincs, megműtötték. Ugye Szalai most nagyon jó formában van, ontja a gólokat, erre a Paks appellálhat. A Debrecen pedig arra, hogy Szendrei Paksról jött, szeretne bizonyítani góllal, Zsuzsák a múltkor szintén betalált. Tehát én várok gólokat a mai mérkőzésen.
1: Inter-Napoli továbbra is 3-2, hamarosan kapcsolunk a helyszíre, 19 óra 57 perc a pontos idő. Menjünk egy gyors kört, mert egy rengeteg mérkőzést rendeztek itt a mai napon. Ugye, amivel kezdtük a mai körkapcsolást, a közvetítés sorozatot, az a női kosárlabda válogatottunk világbajnoki mérkőzése volt. 71-67-re nyert a magyar csapat Nigéria ellen, azok után, hogy Mali óriási meglepetésre 82-73-ra megverte Spanyolországot, és a mai harmadik mérkőzésről is van már végeredményem a női kosárlabda világbajnokságon, a házigazda németek, bár a második negyedben mindösszesen 6 pontot termeltek, 6 pontot szereztek, így is 74-58-ra nyertek Japán ellen. Aztán vannak kézilabda végeredményeim, győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája szereplést az Audi Eto, a Podravka vendégeként Kaproncán tudott nyerni a győri csapat 26-23-ra, a Metz 32-23-ra nyert a Storhamar vendégeként, és volt még ugye egy kora délutáni bajnokok, illetve kettő mérkőzés a hölgyek mezőnyében, Dortmund SBR 24-33 és Ljubljana Bukarest 29-37. Idehaza végül nagyon-nagyon simán 42-29-re nyert az Esztergom a Vác ellen, sokáig ez egy jóval szoros tűnő mérkőzés volt, bár a félidőben 5-tel vezetett végül, óriási csatában 2-vel nyert az újonc MTK a Szombathely vendégeként a női bajnokságban, a női első osztályú kézilabda bajnokságban. Ugyanitt a fiúknál Eger Csurgó 17-27 és Szeged Győr 32-27. Az Eto lejátszotta a két legnagyobb férfi csapat elleni mérkőzését, Veszprémben ugye 10 gólos vereség, Most Szegeden egy gyengébb első fél időt követően végül is egy 5 gólos vereség a vége. Időközben lefújta a játékvezető az Inter-Napoli mérkőzést, 3-2-re megnyerte azt már az olasz labdarúgó bajnokságban az Inter együttes. A másik

0: Félidőben óriási öldöklő csata zajlik a jelenleg is zajló női kézilabda mérkőzésen. Albafehérvár Vasas 15-15 a mérkőzés állása. Ma este még egy találkozót rendeznek a kosárlabda világbajnokságon a hölgyeknél, majd Franciaország Dél-Korea ellen lép pályára, és ugye ez az a mérkőzés, ahol nagyon-nagyon kell szorítanunk, hogy a franciák a papírformát érvényesítsék, és még véletlenül se legyen meglepetés, hanem tényleg megnyerjék ezt a találkozót, mert akkor azzal biztossá válik a magyar válogatott továbbjutása. Miénk majd egyébként holnap szabadnaposak vagy szünnapot tarthatnak a világbajnokságon, ha lehet így fogalmazni, és aztán majd hétfőn Korea ellen folytatják a szereplést. Na és akkor nagyjából én azt hiszem, hogy minden olyan mérkőzésről, ami jelenleg zajlott, vagy jelenleg is zajlik, beszéltünk. Talán adós vagyok még egy fél idei MB2-es eredménnyel, amiről nem szólt, amit a Karcag mérkőzése kapcsán említettem, MB2-es eredmény. BVSC Nagykanizsa 0-1, azért ez meglepetés, Laci, nem a BVSC Kanizsa 0-1?
1: Hát a Kanizsának már el kell kezdeni gyűjteni a pontokat, de meglepetés. Még vissza egy gondolat erejéig, hogy Szabó János pedig a 400. bajnoki meccsét játssza Pakson, ami egy fantasztikus szám. Gratulálunk neki.
0: Na jó van, azt hiszem, hogy megnéztünk mindent, megbeszéltünk mindent, úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Jöjjön tehát a Paks-Debrecen mérkőzés, a kommentátor a helyszínről, Regős László Pál.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm ismét a kedves hallgatókat. Hamarosan kezdődik a találkozó egy ünnepélyes kezdőrugással. Zöldben lesz egyébként a Paks, fehérben pedig a Debrecen ezen a mai mérkőzésen. Ami a tabellán elfoglalt helyezéseket illeti, a Paks a 8. helyről várja ezt a mérkőzést. 8 ponttal, míg a Debrecen a 11. helyen áll. Mindössze 6 pontot szerzett a DB1C eddig 6 forduló alatt. Úgyhogy bár egy esetleges győzelemmel a Debrecen megelőzni a Paksot, a paksiak is nyilván erre számítanak, mármint egy esetleges győzelemre. Ők a dobogóra léphetnének fel, hogyha megszereznék most mind a 3 pontot ezen a mai mérkőzésen. Mind a két csapat a nemzetközi kupákban szerepelt még a nyár folyamán, ugye a Debrecen a Köbenhavn ellen, még a Paks a Panathinaikos ellen esett ki. Úgyhogy most már mind a két együttes számára csak a hazai porond van, a hazai pont porondon érdekelt ez a két együttes. Kárpály Mihály Sipszavára pedig elkezdődik a mérkőzés. A Paks kezdi el a találkozót, Szabóhoz kerül hátra a labda, aki már éveli is előre, ott viszont Szalai nem tudja emberhez csúsztatni. A debreceni védelemből Lang rúgja most előre a labdát, hogy aztán ott a debreceni térfel még mindig ide-oda pattogjon, és végül Szalai az, aki el tudja venni azt Boskovicstól, így a Pakshoz kerül Horvát, remekül játsza meg Györfit, aki tovább teszi Szalainak a 16-oson belülre, tőle elpattan a labda, kikerül a szélre, ahogy Györfi próbálja meg beadni, levágódik a beadása Guerrero-ról, és ki is gurul az oldalvonalon túlra. A 11-es pont magasságából dobja be Györfi, Haraszti meg is tudja csúsztatni, de mögötte nagyon messze volt Szalai is, Pető is. A debreceniek így ki tudták vágni a labdát, Szakál volt az, aki tisztázott. Így újra Györfi dobhat, most Horváth Kevint találja meg, visszakerül Györfihez. A szélen indulna Pető, picit hosszúnak tűnik a labda, Langnak kell figyelnie. És ő az, aki megjátsza Guerrero-t, hogy aztán Guerrero ívelése is pontatlan legyen, ez is kimegy az oldalvonalon túlra. A harmadik paksi bedobás következik, úgyhogy egy perc telt el a mérkőzésből. Egyelőre beszorul a Debrecen, és a jobb oldalról megint csak Györfi dobhat. Szalai megcsúsztatja, de ez a csúsztatás sem jó, vagy nem számítottak rá, hogy ott a paksiak, hogy itt tovább jön a labda, a debreceni védelem tisztázott, hogy aztán most Belényesi is felrúgja a labdát az égbe, visszajön a labda Belényesi felé, most fejjel próbál tisztázni, és sikerül is neki, hogy aztán visszakapja Horváth Kevintől. Belényesi most Petőt játsza meg, Pető pedig indítja Györfit, aki a jobb szélen iramodna meg, Lang azonban jóval előnyösebb helyzetben. A debreceni középhátvéd hazaadja a labdát Andrejevnek, akitől aztán visszakapja, és oda a szögletzászlóhoz szorul be Lang. Györfi megtámadja, és blokkolni is tudja Lang átadását, Györfiről kipattan a labda. Dobhat így a Debrecen, mégpedig Guerrero az, aki felveszi a labdát ott a sarokban, és néz fölfelé, hogy van-e visszalépő játékos. Szendrei jött volna vissza, de nem tudott fejelni, nem tudott csúsztatni, és a labda megint csak kimegy az oldalvonalon túlra. Újabb paksi dobás következik, megint csak Györfihez kerülhet a labda. Horváth ismét üresen kéri Györfitől, Györfi azonban inkább Szalai felé, Szalaitól elpattan, vissza Györfihez, Györfi és Pető játszanának össze, de a debreceni túlerő átmenetileg elveszi tőlük a labdát, de aztán Horváthoz kerül, aki visszateszi a középpályára Papnak, most pedig már Szabó János a bal oldal felé hozhatja át. Lapu kapja meg, Laputól elpattan az oldalvonalnál, és ezzel indulhat már a Debrecen. Egri gyorsít rá, és egy hosszú indítással próbálta megjátszani Dénest, azonban eldugja a labdát Vas. Most ott a felezőnél Horváth Kevin gyűjti be, és vissza passzolja a Paksi térfél közepére, ahol megint csak Vas kerül játékba. A Vas a jobb oldalra passzol, az oldalvonalnál Győrfi indul, és indítaná Szalait. Lang kicsit rosszul ér bele, de aztán javítja a hibáját, és előre vágja a labdát, mégpedig Szendreinek. Szendrei elesik Horváth mellett a felezőnél, kap egy szabad rúgást a Debrecen, még a saját tér feléről végezheti el a DVSC Patai, ott hagyja a labdát Guerrero-nak. Guerrero pedig hátra passzolja a védelembe Szakálhoz, mindössze 17 éves játékos ott a debreceni védelem közepén, Szakál révén, ott Lang mellett nyilván ott van a rutin is, de Szakál Dénes a jövő játékosa lehet a DVSC-nél. Előreiveli a labdát Andrejev, Szabó fejeli el, a Debrecen nem tudja egyszerűen megtartani egyelőre, 3,5 perc telt el a mérkőzésből, amikor megint csak a paksiak járathatják, mégpedig a debreceni térfélen. Szabóhoz kerül Szabó a bal oldalról, laposan teszi a 16-os előterébe, ahol Harasztitól elveszik a labdát a debreceniek, most Boskovic forgolódik, tesz egy 360 fokos fordulatot, és úgy hozza ki, aztán eladja, elpasszolja, Paphoz kerül, Pap pedig a bal oldalra játssza ki Lapunak a labdát. Lapu megiramodik és beíveli, ez így Andrejev zsákmánya lesz. A debreceni kapus nagyon magabiztosan húzta le a labdát, nem volt igazán jó Lapu Andornak ez a beadása, Szalait kereste volna középen. Szalai ugye a Paksi a gól felelőse most, 6 mérkőzésen 6 gól áll a neve mellett, ez a második az NB1 góllövő listáján Jurek Gábor mögött. Langéveli előre a labdát, de ez sem lesz pontos, most Vas fejeli el. Vas fejéről a lelátóra pattan a labda, dobhat a debreceni, így Guerrero kezében van a labda. Guerrero egyelőre kicsit tanástalannak tűnik, nincsenek ott a környékén túl sokan. Szendrei is visszalép, aztán Patai is oda kerül, Pataihoz jön a labda, leráz magáról két játékost, aztán Horváton fennakad, Belényesi rúg bele egy nagyot ott a felezőnél, és megint csak kimegy a labda. Kicsit tanástalannak tűnik egyszer-egyszer mind a két csapat, mintha még nem ébredtek volna föl, vagy nem érezték volna meg, hogy elkezdődött a mérkőzés, és néha nem koncentrálnak talán igazán egyik oldalon sem. Most a bal oldalon jöhet előre viszont a Debrecen, Dénes kap egy labdát, Dénes megpróbálja lerázni Vast, érkezik Guerrero, Guerrero az alapvonalnál megkapja és adja be középre, egyből jön egy fejes és tovább csúszik, gól! Vezet a Debrecen! A mérkőzés 6. percében a baloldali beadást követően, amelyet Guerrero ívelt be középre, érkezett középen, illetve hát a hosszú oldalról érkezett Egri, és Egri tovább fejelt labdáját, Szendrei közvetlen közelről bebólintotta, becsapva ezzel Kovácsikot is, aki a labda felé mozdult, és talán a paksi védők sem számítottak arra, hogy érkezik Szendrei Ákos, vagy hogy beleér a labdába, de beleért Szendrei, és Ivoly csapata ellen gólt szerez. Ugye Vukovics László is kiemelte ezt a mérkőzés előtt, hogy az ő szerepeltetése is érdekes. Hát bevált egyelőre úgy tűnik Gert Remmel húzása. Szendrei góljával vezet a Debrecen a mérkőzés 6. percében. Vukovics László, mi a véleményed erről a gólról?
1: A letámadásnak pontosan ez a veszélye, hogyha egy picit is csúszik, mint most a Paksnál, ugye csellel levették ott a paksi csatárt, még a debreceni térfél közepén. Volt egy gyönyörű fölpassz a balszélre, ami Dénes Csanád egy csellel meghúzott, és remekül tette ki a saját helyére a felfutó Guerrero-nak, akinek a beadását lefejelték, és Szendrei közvetlen közelről továbbította a hálóba. Tehát egész a debreceni kaputól hátulról jött ki egy teljes, csúszott a paksi letámadás, és ezt remekül használta ki a Debrecen.
2: Most pedig megint ott van a labda a paksi térfélen, Vas Gábor fejese nem jó, ez így Déneshez kerül, Dénes már a 16-oson belül, kicsit kisodródó, jön a baloldali beadás, Szabónak kell tisztáznia Egri elől, de megint csak veszélybe került a paksi kapu. Szabó János bíztatja egy picit a többieket, vagy Hergeri motiválja a többieket, a csapattársakat, hogy jobban oda kéne figyelni a védekezésben is, kicsit koncentráltabban kéne futballozni. Dzsuzsák sétál ki szép lassan a szögletzászlóhoz, a debreceni csapatkapitány fogja elvégezni a mérkőzés első sarokrúgását, mégpedig a 8. percben. Dzsuzsák tehát a labda mögött. Minden paksi visszajön védekezni. A leghátsó debreceni játékos Terca is ott van a paks térfelének közepén, a mezőny játékosok közül. Szalai kifejeli Dzsuzsák szögletét, ez Guerrerohoz kerül, vissza oda a baloldalra. Guerrero most szorult helyzetben, Haraszti mellett teszi tovább a labdát, Dzsuzsák már kint ért bele az oldalvonalon túl, úgyhogy paksi bedobás következik. Györfi megpróbálta gyorsan elvégezni, de hát elő mindössze Haraszti volt, és 3-4 debreceni ott volt körülötte, úgyhogy Györfi inkább csak most dobja be. Horváth csúsztatja tovább, a jobb oldalon pedig Haraszti próbál labdához érni, de neki sem sikerül, nem tudja ő tovább tenni. Az előreívelt debreceni labda pedig így végül Vashoz kerül, Vas rárúgja ellenfelére, Dénesről kipattan, megint csak jöhet Györfi bedobása. A 9. percben járunk, Paks Debrecen 0-1, Györfi bedobása nem jó, debreceni játékoshoz megy, mégpedig Boskovics fejeli le, aztán Guerrero rúgja megint föl Szendrei felé, Szendrei most vissza tudja készíteni, Patai leteszi Dénesnek, Dénes pedig már fordítja át a jobb oldalra, ahol Dzsuzsák kapja, Dzsuzsák a térfej közepéről íveli be, oda a hosszú oldalra, Szendrei fejéről tovább csúszik, nem tudta középre tenni a labdát, sőt, Szendrei már lesen is volt, úgyhogy nem kirúgással, hanem szabadrúgással jön majd a Paks a saját 16-osának vonaláról végezheti ezt el. A Paksi a kapusa, Kovácsik Ádám a jobb oldal felé íveli, nyilván Szalait keresi, ő megint csak Kovácsik, Szalai mellett lepattan a labda, és nagyon jól tudja így Györfi megjátszani, Györfi már teszi is tovább, jön egy távolülövés Petőtől, ezt megfogja elég magabiztosan Andrejev, a debreceniek kapusa, 17 méterről próbálkozhatott Pető, a jobb összekötő helyéről, de laposan középre érkezett a labdája. Andrejevnek ez így nem okozott gondot. Andrejev már fel is íveli, Belényesi a kezdőkörből fölfejeli a labdát a levegőbe, fel a magasba, amelyet Horváth tesz vissza aztán Vasnak. Vas rúgja föl Szalai felé, Szalairól leelpattan a labda, megint csak a debreceniekhez kerül. Dzsuzsák tovább tudja tenni ott a felezőnél, mégpedig Pataihoz. Patai belép a támadásba, és indítja a bal oldalon Dénes. Dénes a 16-os sarkánál, fennakad Vas Gáboron. Vas nagyon szépen szerelte most Dénest, és már fel is játsza Szalainak. Szalai vissza Petőhöz, Pető pedig indítaná a jobb oldalon Györfit. Guerrerohoz levágódik a labda, és Langhoz kerül Boskovics, aztán megint Patai a labdával, most már Déneshez kerül a bal szélen, már a paksi térfél mélyén ott van Dénes, átteszi most a jobb oldalra, Dzsuzsák elengedte Tercának, Terca aztán visszaadja Dzsuzsáknak, Dzsuzsák pedig íveli előre a mélységből induló Guerrerónak, Guerrero mellett egy fejes, kimegy a labda az alapvonalon túlra, de hogy Guerreroról vagy a visszazáró Vasról ment ki, azt most dönti el Kápráj, Vasról ment ki, úgyhogy debreceni szöglet következik. Egy újabb debreceni szöglet a mérkőzés 11. percében, amikor 1-0-ra vezet a Debrecen a Paks otthonában, mégpedig Szendrei 6. percben szerzett góljával. Az előző idényben egy-egy győzelmet aratott mind a két csapat, és egy döntetlen is született, tehát az idénybeli mérlegük tavaly az kiegyenlített volt, most idén pedig először találkoznak itt a paksi Fehérvári úti stadionban. Dzsuzsák baloldali szöglete következik, megint visszazár minden paksi, jön a Dzsuzsák szöglete, van fejes, fölé megy, a rövid saroknál érkezett, ugrott a magasba Boskovics, de a fejese messze került a Kovácsik kapuját, kirúgással folytatódik tehát a találkozó, Kovácsik helyezte le a labdát az ötösre, és felmegy mindenki a felező környékére, úgyhogy nem a földön próbálja kihozni a labdát a paksi csapat. Horváth megcsúsztatja, talán a legalacsonyabb mezőnyjátékos Horváth a pályán, de mégis tovább tudta csúsztatni, és már lapu felé jön az indítás, Terca keresztez, Terca megpróbálja előrevágni, Harasztihoz kerül ott az oldalvonalnál, a 16-ossal egy magasságban, Haraszti felé jön az újabb passz laputól, ez nagyon hosszú volt, ki tudta engedni elég magabiztosan ott a visszazáró Egri, és már oda is adja a labdát Andrejevnek, hogy a debreceni kapus elvégezze a kirúgást. Andrejev aztán végül hagyja Langnak. Lang fogja így játékba hozni a labdát, most passzolja le Andrejevhez. Szalai azonnal megtámadja a kapust, Andrejev pedig ível is már föl Szalai felé. Szalai megcsúsztatja, mögötte nem volt senki, aki csapattárs lenne. Kovácsik viszont ott volt, és a 16-oson belül fel is vette a labdát, hogy aztán már kigurítsa Vasnak. Vas a jobb oldalon Györfit hozza játékba, Györfi tovább teszi, Pető szépen tolja meg ott Patai mellett, és Pető rágyorsíthat, Pető a jobb oldalról íveli be, pontos a beadás Szalai, és megfogja ott a lecsorgó labdát is Andrejev. Remekül érkezett Szalai, középen elszakadt az emberétől a jobb oldali beadásra. tökéletesen érkezett, a fejese azonban középre jött, így Andrejev először ütni tudta, aztán fogni, és ezt a lövést is fogja Andrejev. Most megint Pető próbálkozott, hát ez most már a harmadik védése a debreceni kapusnak a 13. percben. Két távoli Pető lövés, illetve ez az iménti Szalai fejes, de egyik sem talált utat a debreceniek kapujába. Andrejev pedig már ível is előre, Belényesi hagyja lepattanni a labdát, ez pedig nem volt jó döntés, mert hogy Vas meg még rosszabbul ér bele, aztán Vas csak haza tudja fejelni Dénes szorításában Kovácsiknak. A paksi kapus pedig már kézből rúgja is ki, rúgja át a debreceni térfélre Szalai, Lang mellett át tudja venni, és kiadja a jobb oldalra, hogy Györfi érkezik a támadással. Györfi elindul befelé Guerrero mellett, aztán visszapöcköli Horvátnak, Boskovicsal csap össze Horvát, a labdai visszakerül Györfihez, egészen kint van a szélen, és még mindig Györfi, nagyon harcos a paksi játékos, most megint Horvátnál a labda, Horvát bejátsz a Harasztinak, jó a kényszerítő, és elesik ott középen Horvát, 11-es reklamálnak a paksiak, Káprány mutatja, hogy a labdát találta el a debreceni védő, úgyhogy folytatódhat a mérkőzés, és indul a Debrecen egy ellentámadásra, Dénes kap labdát, mégpedig Szendrejtől, Belényes egy roppant határozott becsúszó mozdulattal veszi el a labdát Dénestől, úgyhogy ismét a Pakshoz kerül a labda. A felezőnél van most Petőnél, Pető visszaadja Szabó Jánosnak, aki pedig fordíthatja át a bal oldalra, így is van, most már Lapu kapja kint az oldalvonalnál a debreceni térfél közepén. Üres területbe teszi Lapu, párhuzamosan az oldalvonallal, ahova Szalai érkezik ki, mégpedig szakászorításában, Szalai tartja még a labdát, visszakerül Szabóhoz, Szabó pedig aztán Laput játsza meg, még mindig ott van a bal szélen a paksi akció, Lapu megpróbálja középre adni, levágódik Tercáról, és Tercáról ment ki, mutatja Káprály Mihály. Úgyhogy a mérkőzés 15. percében jöhet az első paksi szöglet, ezt pedig majd Haraszti fogja elvégezni a bal oldalról. Érkeznek is föl hátulról Szabóék, Szabó és Belényesi. Vas marad biztosítani, az ő magassága az nem közelíti meg azért ott Szabóét, Szalajét, vagy éppen Belényesiét, vagy Pappét. Ők négyen érkeznek középen Haraszti szögletére, jön is a labda, Lang fejeli el az ötös rövid sarkánál, az előre fejelt labdát pedig a középkörben Vas veszi át. Vas aztán kiveli a jobb oldalra, Györfi át is tudja venni Guerrero mellett, egy cselle megpróbálja becsapni őt, Guerrero azonban határozott, és elválasztja a labdától Györfit, vagy a labdát Györfitől, tovább is tudja játszani Dénesnek, Dénes passza viszont borzasztóan pontatlan, ez így megint csak Vasi, a debreceni térfélen jár a paksi akció, Pető kapja, 18 méterre tovább adja Szalainak, Szalai mellő becsúszva mentett Egri, előre vágják aztán a debreceniek, megint csak beszorul a vendégegyüttes, 15 perc telt el a mérkőzésből, most viszont talán felszabadulhatnak, vagy kicsit kijöhetnek a szorításból, mert Kovácsikhoz került hátra a labda, aki már Szabótnak passzolja, és a bal oldalon Lapu indul el befelé. Lapu a 16-os irányába tör, kiadja most a bal szélre egészen Harasztinak, Haraszti vissza Petőhöz, Pető a 16-oson belül ellövi mellé fölé, nem volt egy jó lövés ez a paksi támadótól. A 16. percben itt továbbra is 1-0 vezet a Debrecen a Paks ellen. Lukovics Lászlót pedig arról szeretném kérdezni, hogy az első negyed órának, Laci, mik a tapasztalatai?
1: A Paks nagyon jól reagált a bekapott gólra, nem estek össze, hanem támadólag léptek fel, és Szalai József óriási helyzetbe került, Pető remekül fordult le, és a beadása után szerencsésebb lett volna szerintem a jobbra jövő beadást, ha visszafejeli oda, honnan jött, akkor szerintem nagy valószínűsége gól lett volna, de így is óriási védett Andrejev. Azóta is támadásban van a Paks, jönnek egyre másra a helyzetek. Eddig azt kaptam a mérkőzéstől, amit várok. Jó mérkőzés, és a Debrecen se áll be védekezni, csak a Paks rákényszeríti eddig az akaratát.
2: A labda a debrecenieknél, a 16-osról íveli föl Szakál Szendrei felé, Szabó fejéről pattan föl a labda a magasba, onnan visszahulló labdát pedig Egri veszi át mellé, Dzsuzsáknak adja, Dzsuzsák vissza Tercához, Terca még egyen hátrébb Szakálnak, Szakál megint a saját 16-osának vonalán, Haraszti közelít felé, ott van fönt Szalai is, Andrejev végül a bal oldalra Guerrerohoz passzol, Guerrerót pedig megtámadja, egészen Vas lépett föl teljesen Guerreroig, ez egy picit meglepő, de most már megint ott van a labda a paksiaknál, mert ő Guerrero ívelése kiment az oldalvonalon túlra, úgyhogy Györfi dobhat. Györfi be is dobja a labdát, mégpedig Petőnek, Pető mellől Szakál rúgja ki, megint csak az oldalvonalon túlra, úgyhogy ismét egy paksi bedobás következik, ezúttal Vas kezében a labda, a felezőtől 5-6 méterrel a debreceni térfélen hajítja be a labdát Vas, de visszafele dobja, mégpedig Belényesinek, Belényesi Szabóval játszik össze. aztán végül Belényesi hazaadja Kovácsiknak. Szendrei megtámadja Kovácsikot, aki a bal oldal felé íveli, Lapu felé. Lapu nem tud csúsztatni, Boskovics roppattan el a labda, mégpedig Szabóhoz. Szabó ívelni Pető felé, ezt meg Terca fejeli el, így Egri hozhatja le a földre. Egri visszaadja Szakálnak, Szakál a saját tér feléről íveli a jobb oldal felé, ahonnan megint Szabó fejeli el a tovább fejelt labdát. Lapu még bent tartotta, de nem indult aztán a saját maga által megtolt labdára, így Terca gond nélkül birtokba vehette, megjátsza Boskovicsot, Boskovics a középpályáról visszaadja a védelembe Szakálnak, majd egészen a 16-oson belülre kerül Andrejevhez a labda újra Szakálnál, aki bejátsza a 16-os közepére, oda visszalépett most kihozni a labdát, a labda kihozatot segíteni Patai, megjátsza Dzsuzsákot, Dzsuzsák saját térféről íveli Dénes felé, ez is pontatlan, nagyon sokszor ívelik pályán kívülre a labdát a debreceniek. Dobhat így megint a Paks, most a saját tér feléről, saját tér felének nagyjából közepéről, Vas kezében van a labda, Vas Gábor fölfelé néz, és Szalait játsza meg, Szalai tovább fejeli Györfinek, Györfi is tovább csúsztatja, de megint csak a saját labdájára kellett indulni, úgyhogy gond nélkül haza tudta adni végül a debreceniek hátvédje Lang a labdát Andrejevnek. Andrejev most a jobb kezéhez passzol, ahol Szakál várja a labdát, a 16-os vonaláról íveli föl Egri felé, Szabó nagyon magabiztosan nyeri meg a légpárbajt Egrivel szemben, és fejeli oda Lapuhoz a labdát. A bal oldalon jönne most előre a Paks, Pető sarokkal tovább teszi Harasztinak, Haraszti nem tud rágyorsítani a szélen, de megtartani meg tudja a labdát, Lapu, majd újra Pető, Pető megjátsza Szalait, a kényszerítő nem jó, de még oda került Petőhöz, és aztán önfeláldozóan veti bele magát a labda útjába Lang, Pető pedig nagyon erőszakosan visszatámad, de megtartja a labdát Patai, megjátsza Boskovicsot, és ezzel picit a Paksi támadás is erejét vesztette, de oda passzolják Györfinek a labdát a debreceniek, Györfi továbbadja, Pető passza pedig megint csak fennakad Langon, úgyhogy jöhet a Debrecen, egészen eddig, mert a Lang passzát pedig nem tudja átvenni a szélen Dénes. Dobhat így a Paks a jobb oldalról, a debreceniek tér felén a Paksi játékos Vas megjátsza Györfit ott az oldalvonala párhuzamosan, Györfi beteszi Petőnek, Pető elől azonban becsúszva arrébb tudja piszkálni a labdát Boskovics, hogy aztán Lang bonyolódjon bele ott a cselezgetésbe, a bal oldalon Guerrero jön segíteni Langnak, aztán végül Lang íveli föl Szendrei felé, Belényesi futverseny Szendreivel, Belényesi hát gyorsabb nem volt, de előnyösebb helyzetben volt, úgyhogy meg tudta játszani Szabót. Szabó felpasszolja Szalainak. Szalai a debreceni térfél közepén nem tudja átvenni. Haza kerül a labda a debreceni kapushoz Andrejevhez, aki egyből érintés nélkül, átvétel nélkül rúgja föl megint Szalai Szendrei felé. Hát Szendreinek nem sok sikerélménye volt eddig a légi párbajokban, igaz pont fejjel szerezte a gólt, úgyhogy a számára legfontosabbat megnyerte. A jobb oldalon viszont most már a Paks jön előre, megint Györfinél a labda, Lang lép ki rá, Györfi a 16-os sarkánál, még jön bejjebb, aztán a lövés, ez is Andrejevé lesz, ballal próbálkozott Györfi, viszont nem volt elég erő a lövésében, ez elgurult a kapuig, Andrejev gond nélkül felvehette, és magához ölelhette a labdát. Most pedig a 16-os vonaláról rúgja előre, megint csak Szendrei felé, inkább Egri indul a labdára, de Belényesi ezt haza tudja bólintani Kovácsiknak, Kovácsik pedig már dobja is ki Szabónak, Szabó az oldalvonalról, oldalvonaltól íveli előre Szalai felé, Szakál feje fölött átszáll a labda, Lang azonban elcsípi és hazadja Andrejevnek, aki megint csak állítás nélkül vágja előre a jobb oldalra Egri mellől, Szabó stukkolja oda Harasztinak, Haraszti pedig rágyorsítana ott a szélen, a 16-os sarkánál jár már, még mindig Haraszti befelé cselez, ellövi Dzsuzsák blokkjáról pattan el, Paphoz még pedig Pap kiadja a Lapunak a balszélre, Lapu visszateszi Szabóhoz, Szabó a 16-os magasságából íveli be, a hosszú oldalon Guerrero fejeli ki, a kifejelt labdát Pap adja oda Belényesinek, beszorul megint a Debrecen, Horváth Kevin viszont elveszíti, és Boskovics ezzel rágyorsított, Boskovics remekül ugratja ki Dénes, Dénes a kapusra vezetheti, Dénes a 16-osnál még egyel tovább, Szendrei átveszi még, és belövi! Szendrei duplájával 2-0-ra vezet a Debrecen a 22. percben, Horváth veszítette el a labdát a kezdőkörben, és onnan nagyon szépen lejátszották. Boskovics megtolta, és remekül ugratta ki Dénest. Dénes kapura tört, és a 16-os vonaláról nem a Kovácsik mellett akarta előni a labdát, hanem önzetlenül lepasszolt a Szendreinek. Igaz, nem volt tökéletes az átadás. Szendrei háta mögé jött egy picit, de így is át tudta venni, és aztán fordulásból az üresen maradt kapuba lőtt. Nagyjából 12 méterről. Szendrei tehát duplázni tud a Paks ellen. 2-0-ra vezet a Debrecen. Laci, megint a letámadás veszélye?
1: Igen, ez is benne van, mert a Paks óriási nyomást helyezett a Debrecenre, tényleg záporoztak a helyzetek, nagyon jól játszott a hazai csapat, de ebben benne van az, hogy hátul egy-egyben maradsz, és egy labdavesztés, vagy egy rágyorsítás, amit most nagyon jól lejátszott a Debrecen, Boskovics gyönyörűen indította Szendreit, aki kapusra vitte a labdát, és önzetlenül tovább tette Szendreinek, vagy bocsánat, Dénes Csanálhoz indította, aki tovább tette Szendreinek, és ő a második gólját rúgja volt csapatának. Hát ez nem tükrözi a pályán látottakat, de hát ez a Debrecen előnyét mit sem változtat. 2-0-ra vezet a vendégcsapat, de még jobb lesz a mérkőzés, és a kedves hallgatóknak is azt tudjuk tolmácsolni, hogy rengeteg helyzet, nagyon jó iram van itt Pakson.
2: A labda a Debrecennél, Dénes az, aki megpróbálja átvenni, de elesik Horváth mellett, nincs szabálytalanság, Horváth így megtarthatja a labdát, tovább vagy a Petőnek, a debreceni térfél közepén, a 16-os vonalán most Szalai kapja, visszakerül Petőhöz, egy lövés, elmegy keresztbe, ezt most nem kellett Andrejevnek fognia. Hát fel van adva a lecke a Paksnak, és itt a mérkőzés előtt Németh Kornél a stúdióban említett egy-két mérkőzést, ahol a mai nap komoly fordulat történt, például az Inter és a Napoli csatája, hogyha jól emlékszem, éppen 2-0-ról fordított az Inter. Hát valami hasonlóban reménykedhetnek a paksi szurkolók is, de ehhez hát nem mondom, hogy sokat vagy nagyot kéne változtatni, mert fölényben van a Paks, a helyzeteket kéne jobban kihasználni, meg több helyzetig eljutni esetleg a Debrecen. Egyelőre hozza azt talán, amiért jött, a stabil védekezés mellett. A gyors ellentámadásokkal operál a DVSC, Szendrei duplájával 2-0-ra vezet. Most viszont Haraszti szerez labdát a 16-os vonalánál. Egy lövés, bent van! Itt van a szépítés, 24. perc. Haraszti roppant harcosan vette el a debreceniektől a labdát ott a 16-os oldal vonalánál. Befelé tolta, de nagyon éles szögből lőtte be ezt a rövid fősőbe. Andrejev ezt nem tudta fogni. Hát nem feltétlenül egy ilyen kidolgozott helyzetre gondoltam, mert hogy itt most a paksiak mellé állt talán a szerencse, ahogy Haraszti labdát szert a jobb oldalon az elcsúszó debreceni védő mellett. A 16-os sarkánál szerezte meg a labdát Haraszti, onnan tolta befelé, és az ötös magasságából, jobb oldalról nagyon szépen belőtte a labdát Andrejev kapujába. Szaká volt az, aki elveszítette a labdát. Szépi tehát a Paks, 25. perc. Lukovics László, erről a gólról néhány szót kérlek.
1: Andrejev Haraszti harcosságát dicséri ez a labdaszerzés, fantasztikusan megküzdött a labdáért, és nagyon éles szögből, mint régen Sándor Csikar vagy Fazekas László, jobb összekötő helyéről 7-6 méterről az alapvonaltól rövid fölsőbe. Azt szokták mondani, hogy nem kaphat gólt a kapus, de annyira jól fölrúgta, hogy nagyon szép találat volt.
2: Haraszti gólt lőtt a Nyíregyháza ellen is, és most a Debrecen ellen is betalál. Ez egyelőre pontot nem érne, hogyha minden így maradna, de hát messze van még a mérkőzés vége. 25 perc telt el a találkozóból. Paks Debrecen 1-2. Szalai megcsúsztatja most a labdát. Tovább fejeli azt ott elől Haraszti is, Pető, labdát szerez aztán Pap a debreceni oldalon, és indítja Laput. Laput alpa alatt elcsúszik a labda, de még bent tartja az oldalvonalnál. Bal oldalról íveli át a hosszú oldalra, hogy Györfi veszi át a 16-os oldalvonalánál. Györfi Guerreroval harcol, Györfi a bal lábára cselez, ballal teszi középre, Lang tisztáz az ötös vonaláról, mégpedig az oldalvonalon túlra rúgja a labdát, dobhat így a paksi csapat. Vas kezében van a labda. Hátul Belényesi kéri, most azonban inkább fölfelé néz, aztán most veszi észre, hogy ott van Belényesi a felezőnél üresen, vissza is dobja neki, Belényesi pedig már a kezdőkörben helyezkedő Szabót játsza meg. Szabó jobbal, gyengébbik lábával íveli Györfi elé, ez nagyon hosszú volt ez az indítás, Györfi azért becsületből elindult, de nem volt esélye elérni, bentartani Szabó indítását, úgyhogy debreceni kirúgás következik, Andrejev kocogál a labdáért szépen kényelmesen, és ő fogja majd felívelni, felrúgni a labdát, vélhetően megint csak Szendrei felé, vagy hát lehet, hogy inkább Boskovics felé, aki talán egy fél fejjel magasabb, mint Szendrei, és ő is ott van elől, most a paksi térfélen. Jön Andrejev kirúgása, mégiscsak Szendrei felé, aki most meg tudja csúsztatni Vas mellett, Dénes is belefejel, ez így Horváté, Horváth hatalmasat rúg bele, előre Szalai felé, Szalai Langgal harcol, Langarrébb tudja fejelni, de ez így a paksiakhoz kerül, és egy újabb helyzet, Haraszti, Andrejev mekkorát véd, ott van még Szalai előtt, de Andrejev másodszor is ráfekszik. Megint kis szerencsével került helyzetbe a Paks. Haraszti 1-1 állt szembe Andrejevvel, de ez kimaradt ez a Haraszti próbálkozás. Ennél nehezebb helyzetet oldott meg nagyjából 3 perccel ezelőtt. Most Andrejev egy reflex mozdulattal kiütötte a bal alsóba tartó labdát, és a lecsorgóra is ő startolt a leggyorsabban, és magához tudta ölelni. Nincsen tehát egyenlítés, de a debrecenieknek figyelmeztető jel lehet ez, hogy megint csak egy kicsit kis védelmi bizonytalanságból oda került a paksi csapat helyzetig, és csak Andrejevnek köszönheti a Debrecen, hogy ő nem egyenlített a paksi együttes most. Patai pedig már íveli a bal oldalra a Dénesnek, lestreklamálnak a paksiak, Dénes a 16-oson belül középre teszi, és Kovácsik vetődik ki, fogja meg a labdát. Érkezett óriási lendülettel középen Szendre is, és Egri is, jó is volt Dénes beadása. Kovácsik azonban remek ütemben mozdult ki a kapujából. Kimegy a labda, Szakál szereli Petőt, dobhat így a Paks saját térfeléről, a bal oldalról Szabó odahajítja Harasztinak. Haraszti megjátsza Petőt, Pető picit hosszan veszi át Patai mellett, viszont így is marad a Paksnál, Haraszti és Lapu játszanak össze, Lapu belepiszkál a labdába, aztán Szakál fejeli vissza a paksi térfélre, ott Szabó veheti át, Szabó megjátsza Laput, Lapu fölnéz, indítani egyelőre nem tud, érkezik Patai és szereli a paksi bal hátvédet, dobhat így megint csak a paksi együttes, Szabó János érkezik már a debreceni térfélen, és ott hajítja oda Pap Kristófnak a középpályára, Pap megjátsza Szalait, Szalai oldalra kitett labdája viszont nem volt jó sem Petőnek, sem pedig Lapunak, debreceni bedobás következik így. A mérkőzés 29. percében a jobb oldalról Terca kezében a labda, visszalép Szendrei egészen a saját térfelének mélyére, Belényesi odáig kísérte őt, visszaadja Tercának, Terca keresztpassza viszont borzasztó, ez így Györfié, Györfi 18 méterre, Guerrero-n fennakad, a kaputól volt 18 méterre Györfi, ott akadt fenn Guerrero-n, akiről Déneshez pattant a labda, és ezzel már indítana a Debrecen az ellentámadást. Aztán lelassít mégis a vendég együttes, Boskovicshoz kerül, Boskovics pedig visszaadja Langnak. A középhátvéd a bal oldalra teszi, hogy Dzsuzsák húzódott ki most ilyen balhátvéd pozícióba, ő íveli fel, ez is rövid, ez így Vasé. Vas feljátsza Györfihez az oldalvonal mellett, Györfi középre adott labdája pontatlan, Lang passzolja föl most Szendreinek, Szendrei a kezdőkörnél elesik, debreceni térfélen még Horváth volt szabálytalan, onnan végezhet el szabadrúgást a DVSC, Boskovics pedig már ki is passzolja a bal oldalra, ha Guerrero indulna, Dénesnek adja, Dénes vissza Dzsuzsáknak, a Dzsuzsák a felezőtől megint Guerrero-t játsza meg, aztán ismét visszakerül Dzsuzsákhoz, aki ezúttal a középpályára adja a labdát, Dénes húzódott most be középre, tovább teszi Patainak, Patai pedig már a jobb szélen helyezkedő Tercához, de még a felező környékén járnak a pálya középső harmadában a debreceniek, és ott szerez most labdát Horváth révén a Paks, Szalai aztán átíveli a jobb szélre, hogy teljesen üresen van Györfi, átlépi a felezőt, a paksiak jobb hátvédje, vagy jobb szélsője, hogyha úgy tetszik, és ott passzolja tovább Harasztinak. Haraszti egyebelje, Papp, aztán Szalai, majd megint Papp és megint Szalai. Egy érintővel játszottak össze a paksiak. Haraszti kiíveli a bal oldalra Lapunak. Lapu a 16-osal egy magasságban veszi át a labdát. Pető a 16-os sarkától íveli középre. Nem indult rá sem Szalai, sem a hosszú Györfi. Így megint csak Andrejev mozdulhatott ki a kapujából, és ölelhette magához a labdát. Nem volt igazán jó ez a Pető beadás, ismét a debrecenieknél. A labda tehát a 31. percben, Paks Debrecen 1-2, Andrejev kigurítja Guerrero-nak, aki pedig íveli föl, Vas fejeli vissza a mezőnybe, Horváth pedig lebólintja Papnak, aztán Pap visszateszi azonnal Horvátnak, és Horváth rávezetheti a debreceni védelemre, kiteszi a jobb szélre, ahol érkezik Györfi, Györfi egyből íveli középre, elfejeli Szakál a 16-oson belülről, és kifejeli Szakál a pályán kívülre, úgyhogy paksi bedobás következik, de még nem végezheti el Györfi, mert a Káprály Mihály valamit középen rendezkedik. Talán Szalaihoz intézett egy-két szót, meg Terca is ott van Káprály közelében. Káprály még mindig, most már Harasztihoz beszél, hát nem tudom, hogy mi az, ami miatt most áll a játék, de Káprály végül engedélyt adott Györfinek arra, hogy elvégezze a bedobást, Györfi tovább teszi, a labda pedig hosszú volt, kimegy az alapvonalon túlra megint csak, úgyhogy dobhat most, illetve kirúgással jöhet majd a debreceni együttes. Megint csak Lang fogja elvégezni, vélhetően, mert hogy ő van ott a labdával, és lepasszolja azt Andrejevnek. André felrúgja, vagy felpasszolja Patainak, aki nagyon rosszul passzol, Györfi íveli be a jobb oldalról, Szalainak nem volt jó, a hosszú oldalon pedig Terca vágja ki előre, de ez is marad a debreceni térfélen, Pap fejeli el, illetve Patai fejeli el Pap mellől, Horváth pedig már kiadja a jobb oldalra Györfinek, jön a beadás, és jön André a kapujából, kiüti, Pető elé kerül, Pető 15 méterről ellövi, levágódik Patairól. Hát Patai most talán javította a hibáját, amit itt az előbb a Paksi labdaszerzésnél mutatott be, de így is szöglettel jöhet majd a Paksi csapat, Haraszti a jobb oldalról végezheti majd el, jön neki Györfi, hogyha esetleg kiszögletre kerülne sor, középen pedig Belényesék várják a labdát, várják a beadást, a mérkőzés 33. percében. Haraszti jobb oldali szöglete tehát rövidre jön, van is fejes, fölé megy. Pap Kristóf bújt ki a debreceni védők gyűrűjéből, és ő fejelte kapura, de nem volt pontos Pap fejese, úgyhogy marad a 2-1, marad a debreceni vezetés, a mérkőzés 33. percében tehát, akkor, amikor újra debreceni kirúgás jöhet, Andrejev megint felküld mindenkit, most ő végzi el a kirúgást, nem pedig Lang passzolja le. Andrejev most rúgja föl Szendrei felé, Szendrei mellett Belényesi nyeri meg a fejpárbajt, a labda pedig kimegy végül egy debreceni játékosról, nevezetesen Boskovicsról, az oldalvonalon Turra, úgyhogy Paksi bedobás jön most immár megint a jobb oldalról. A bedobás után a labdát Boskovics rúgja előre, Belényesi harcol Szendreivel, reklamálnak a paksiak, a labda pedig a hazaiakhoz kerül. Az előre vágott indításra Szalai startol, és Szalai elveszi Langtól. Szalai forgolódik, Lang visszaveszi a labdát, de szabálytalankodott a debreceniek középhátvédje az oldalvonalnál. Jöhet egy paksi szabadrúgás a jobb szélről, ahol Haraszti már le is készítette a labdát, és mutatja Káprány Mihálynak, hogy túl közel vannak a debreceniek. 9 méterre kéne lennie a labdától a debreceni sorfalnak. Káprány így ki is méri a 9 métert. Két tagú a debreceni sorfal, ott vannak a 16-os sarkálál. Úgyhogy, illetve most már csak egy tagú, mert Zsuzsák hátrébb sétál, de ott van a jobb szélen Haraszti mellett Györfi is. Kérdés, hogy Haraszti egyből íveli a középre, vagy kicsiben próbálja meg lejátszani a paksi csapat, ott Haraszti és Györfi révén. Minden esetre Szalai, Belényesi, Lapu, Szabó mind-mind ott vannak elől, a 16-os vonaláról indulnak, Haraszti laposan éveli be, illetve laposan rúgja középre, kitisztáznak a debreceniek, oda kerül Györfihez a szélre, Györfi egy szép csellel elviszi az ember mellett, jön a beadás, kifejelik a debreceniek, Horváth lövi el, Andrejev fogja. Második próbálkozásra sikerült megfogni Andrejevnek Horváth bombáját, pedig középre jött, de olyan erő volt benne, hogy elsőre csak leütött a földre, és aztán feküdt rá. Újabb paksi lehetőség, de egyelőre még bírja a Debrecen. Zsuzsák pedig már éveli is föl, és ez sem rossz. Egri lép ki, Egri a 16-os vonalán, Lapu visszaér rá. Egri ezt most kicsit elügyetlenkedte, ahelyett, hogy kapura tört volna, talán egy csellel próbálkozott ott Lapu mellett, Lapu viszont így tisztázott, úgyhogy szöglettel jöhet most a Debrecen a jobb oldalról, ahova megint csak Zsuzsák lépked föl, Zsuzsák sétál föl a mérkőzés 35. percében, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, minden paksi visszazár a 16-oson belülre, a debreceniek közül pedig hát majdnem minden mezőnyjátékos ott van a 16-oson belül, vagy a 16-os környékén. Zsuzsák nagy gonddal helyezi le a labdát ott a szögletzászló mellett, és jobbal, majd jobb ról, majd ballal íveli be, a rövidre jön Zsuzsák szöglete, kipattan a labda a sűrűjéből, Egri tovább fejeli, aztán a 16-oson belülről végül Vas rúgja föl az égbe, Horváth kiemeli a veszélyzónából, ez viszont így azt jelenti, hogy a debreceniek jobb hátvédje Terca gyűjtheti be a felezőnél, és Terca már haza is adja a labdát Andrejevnek. Andrejev a 16-os előteréből íveli föl, a másik 16-os előterébe, ott lepattan a labda, Boskovics tartol rá, de kijött a kapujából Kovácsik, és határozottan begyűjtötte a labdát, hogy aztán visszarúgja oda kollégájának, Andrejevnek a másik 16-oson belülre. Haraszti lesen volt, Szalai pedig nagyon messze volt a labdától, esélyesen volt egyik paksinak sem, hogy begyűjtse itt a labdát. Most Andrejev felveszi a 16-oson belül, Haraszti támadta meg őt egy picit, még mindig Andrejev kezében a labda, és csak most kezd el számolni Káprány Mihály, amikor Andrejev már letette a földre a 16-os vonalán, és onnan éveli föl Boskovics felé. Boskovics nem tud fejelni, Vas sem eli vissza a mezőnybe. Jelenség Györfi, kap egy szabadrúgást, Geri rólt szabálytalan a szabadrúgást, Horváth végezné el gyorsan. Ezek szerint gurult a labda, mert hogy Káprány visszarendeli oda a Paksi térfélre. Dzsuzsák perlekedik picit ott Káprály Mihálya, nem tudom, hogy ő mit hiányol, vagy mi volt, mi az ő problémája. Minden esetre a szabadrúgás most már elvégezheti a Paks. Belényesi, aztán Szabó kapja, Szabó pedig a bal oldalon passzolja föl Lapunak. Lapu mellett ott van Haraszti, Lapu picit belebonyolódott, jön segíteni Szalai, de a debreceniek megszerzik a labdát. Lang hazaadja az ötösre Andrejevnek, Andrejev pedig tovább vagy a Guerrero-nak, de nagyon magas megint a Paksi letámadás, és Györfi labdát szerez, Györfi ellövi, oldalháló! Guerrero próbálta megjátszani ott a bal szélen Dénest, vagy esetleg Szendreit, de Györfi remekül lépett, remek ütemmel lépett bele a labda útjába. Györfi aztán ballal kapura lőtt éles szögből, nem volt igazán pontos a próbálkozás, ugye említettem, hogy az oldalhálót találta el, de újabb és újabb figyelmeztető jelek a debrecenieknél. Sok a hiba hátul, és most Dzsuzsák is, mintha ezt mondta volna Andrejevnek, hogy nem kell minden áron a földön kihozni, hogyha ez veszélyes, inkább rúgja előre, és majd ott elől talán lesz valami. Most elől az történt, hogy Belényesi íveli föl a labdát a támadósorba, Lang lefejeli, Pető lövi el messziről, és egy nagy Andrejev védés már megint, aztán megint csak rá tud feküdni a labdára. Hát sokat köszönhet Andrejevnek egyelőre a Debrecen, a 38. percben sok-sok védésének is köszönhetően még 2-1-re vezet a DVSC. Kérdés, hogy meddig? Bukovics László mit gondol erről?
1: Hát most kapcsolódik be valaki a közvetítésbe, és azt mondjuk, hogy Paks Debrecen, góllövő Szendrei 2 Haraszti, akkor a paksi drukkerek megnyugodhatnak, hogy 3-0-ra vezet a Paks, de helyett a Szendrei, mivel már a Debrecen játékosa, 2-1 a Debrecennek, úgyhogy a paksiak remekül játszanak. Az előző mérkőzésen Popovics volt a mezőny legjobbja, a kisvárdai kapus, most pedig Andrejev tör erre a babérokra, mert remekül védi eddig a Debrecen kapuját.
2: Most viszont egy debreceni helyzet és egy debreceni gól már megint. A 39. percben 3-1-re vezet a DVSC, és egy paksi labdavesztés, nem tudom máshogy, nem tudok máshogy fogalmazni, Guerrero csapott le, szinte semmiből érkező, mélységből érkező Guerrero csapott le egy gazdátlannak tűnő labdára, nagyon harciasan a 16-oson belülre tört, és ballal a jobb alsóba passzolta. A paksi rövid zárlat a védelemben, amilyen a túloldalon már sok volt, viszont a paksiak egyet sem tudtak kihasználni, itt viszont a debreceniek megteszik azt, amit a paksiaknak nem sikerült, egy ellenfél hibából megszerzik az újabb góljukat, így ismét 2 góllal vezet a Debrecen. Laci, akkor kérlek erről a gólról is néhány szót.
1: Hát hihetetlen, tényleg a paksiakat tényleg csak sajnálni lehet, mert remekül játszanak, és kapnak 3 gólt, úgyhogy megint már megvolt a labda, a védők félreállnak, szinte Guerrero nagyon harciasan rácsap, és úgy tudja megszerezni a labdát, hogy egyből szembe találja magát Kovácsikkal, és 8 méterről csak be kell passzolnia mellette. Maga Guerrero harciassága dicsérhető, de a paksiak nagyon nagy hibákat vétenek a védekezésbe, és hiába játszanak jól, ha hátul nem figyelnek, akkor elől nem tudnak annyi gólt rúgni, mint hátul ne kapnának.
2: Most már a 40. percben járunk, amikor 3-1-re vezet a Debrecen a Paks ellen, és a debreceniek jönnek majd bedobással a bal oldalról. Guerrero éppen az iménti gól szerzője hajíthatja fölfelé saját 16-osának magasságából. Ott tovább pattan a labda Horváth fejéről, és Dénes próbálja megszerezni. Ez nem sikerül neki, mert hogy nagyon sok paksi volt a környékén. Például Pető, aki el is hozza onnan a sűrűjéből, feljátsza Szalainak. Szalai kiadja a jobb oldalra, hogy Györfi érkezik megint a támadással. Györfi beteszi a 16-oson belülre, Szalai még egyet tovább, Papp előtt a helyzet, de ezt megint Andrejev fogja. Papp bevetődve, becsúszva próbálta kapura tenni, nem tudott elég erőt bele tenni ebbe a lövésbe, Andrejev így már ki is gurította, a labda pedig ott van már Tercánál. Terca elindul fölfelé, nem ijedt meg a paksiaktól, aztán mégis visszafordult, és a mögötte helyezkedő Dzsuzsáknak passzolta, Dzsuzsák Szakálhoz, Szakál Andrejevhez, Andrejev pedig egy hatalmasat rúg a labdába, és átteszi oda a paksi térfélre. Dénes testéről pattan le a labda, Szabó ívelné föl Szalai felé, ez pontatlan, Guerrero tudja arrébb rúgni, a recsorgót pedig begyűjti Patai a középpályán, a debreceni játékos passza viszont most pontatlan, Dénes kereste volna, Belényesi azonban ezt begyűjtötte, és hazadja Kovácsiknak. Kovácsik előre rúgja, ott fönt most kihez kerül a labda, ott vannak 3-4-en is körülötte, végül a debreceniek tudják kihozni, Dzsuzsákhoz kerül a kezdőkörben, a jobb oldalra játsza Tercának, Terca visszaadja Dzsuzsáknak, a felezőnél jár most Dzsuzsák Balázs, ő is inkább csak hátrafele teszi Horváth szorításában, Szakálnak, Szakál pedig egészen hazadja 16-oson belülre Andrejevnek. Andrejevet szép lassan megtámadja Haraszti, van ideje így is azonban a debreceni kapusnak, hogy előre rúgja a labdát, borzasztóan pontatlanul visszakerült Kovácsikhoz, a paksi kapushoz. kidobja Kovácsik Szabónak. Szabó megjátsza Belényesit, Belényesi visszakapja aztán Paptól, utána a Paksi térfél közepén Belényesi, onnan adja a felező és az oldalvonal találkozásához Szabónak, Szabó ívelésébe belelép, bele ugrik, bele vetődik Szendrei, róla kipattan a labda, úgyhogy jöhet egy bedobással a Paks, Szabó pedig ezt már el is végzi, Belényesi kapja Szabótól. Belényesi néz fölfelé, hogy Szalait vajon lehet, meg lehet-e játszani. Szalainak azonban magas ez a labda, Szakál elfejeli, de ez meg Horváthoz kerül, így marad a Paksnál. Pető a jobb összekötő helyén, kiadja a jobb szélre Györfinek, Györfi beadja, nem tűnik ez rossznak, Szalai lő kapura, ez is Andrejevé. Estében lőtt, estében próbálkozott Szalai kapura lőni, ez sikerült is neki, viszont lelassult a labda, talán pont a blokkon, Szakálon, és így Andrejev megint csak gond nélkül vehette föl. Úgyhogy marad ismét, vagy továbbra is a 3-1, a labda pedig Tercánál, Terca íveli előre az oldalvonallal párhuzamosan Egrinek. Egri Belényesi mellett vissza tudja még tenni Szendreihez, Szendrei pedig előre vágja, ott elől azonban nagyon messze volt Dénes is, Boskovics is, a labda így megint csak a Paksi, Horváth rúgja most előre, hát a debreceni védelem mögé próbálja, de a Tercát nem tudja átrúgni, Terca így ki tudja fejelni a labdát az oldalvonalon kívülre, Lapu elvégzi a bedobást, Szalaitól elpattan, ez pedig így Dzsuzsáké lesz, Dzsuzsák Egrit játsza meg, Egri a jobb oldalon indul előre, tovább tudja tenni Dénesnek, Belényesi megint csak egy nagyon határozott becsúszó szerelés mutat be, így jöhet ismét előre a Paks, Vasnál a labda, Vas kiadja a jobb szélre Harasztinak, a debreceni térfél közepén jár a Paksi akció, már ott a 16-os magasságából íveli be Gyöfi, ez a beadás nem volt jó, elszállt a kapu fölött és kiment a pályáról. Debreceni kirúgás jöhet ismét, a labda pedig visszapattan a pályára, úgyhogy nem kell újat kérni a labdaszedőktől Andrejevnek. Kisegíti azonban őt Terca, illetve igen Terca, és ő adja vissza a labdát a debreceni kapusnak, aki megint csak felküldi a csapatát oda a felező környékére, és most rúgja előre a labdát is Szendrei felé, Szendrei irányába. Belényesi megint megnyeri a fejpárbajt, Pap tovább piszkálja a labdát, Dzsuzsákhoz kerül, Dzsuzsák pedig lefejeli Tercának. Terca összejátszik Pataival, Pataitól azonban elválasztja, Patait elválasztja a labdától Pap, marad így is a Debrecennél, mert hogy Papról a vendégekhez került, és a bal oldalon jön előre most a DVSC, egy felpassz Dénestől, Szendrei elesik Szabó mellett, mehet tovább a játék, Szendrei ott marad a földön, a Paksi térfél közepén, Kovácsik viszont már kigurította a labdát, és a paksiak jönnek előre. Egy perc van még az első félidő rendes játék idejéből. A jobb oldalon egy pontatlan paksi átadás, egy debreceni labdaszerzés. Jöhet ismét így a DVSC. Az ívelés nagyon-nagyon hosszú, Egri el sem indul erre, mert hogy Kovácsikhoz kerül. A Paksi kapus legurítja Szabónak. Szabó pedig indíthatja talán az utolsó paksi támadást itt az első félidőben. Most Harasztival játszanak össze, Szabó aztán előre íveli Szalai felé, jön a kapujából Andrejev el is tudja rúgni onnan a 16-os előteréből, ráadásul most pontosan Déneshez, Dénes megpróbál leforrulni Vassról, és Dénes már rágyorsít a paksi térfél közepén, bal oldalról viszi befelé, még mindig Dénes, 20 méterre a kaputól ellövi, levágódik Belényesiről, a levágódó labda pedig Horváthoz kerül, aki elesik, de itt sincs szabálytalanság, jöhet újra a Debrecen, Guerrero-nál van, Guerrero újveli a 16-oson belülre, átkerül a hosszú oldalra, ahol Lapu és Egri vívnak párharcot, kimegy a labda végül Lapuról, úgyhogy jöhet egy debreceni dobás, akkor, amikor már csak másodpercek vannak hátra a rendes játékidőből, ebben a pillanatban le is telik a 45 perc, 2 perc lesz a hosszabbítás az első félidő végén. Terca bedobja a labdát Szendreinek, a 16-os sarkánál Szendrei, ott próbál befelé elindulni, de fennakad a paksi védelmen, Harasztihoz kerül a labda, Haraszti megjátsza Laput, Lapu pedig éveli előre, megint csak Szalai felé, Szalai lang mellett nem tudja tovább fejelni, ez így Pappé viszont a lang által elfejelt labda, úgyhogy rágyorsított most a Paks, mégpedig Pető révén gyorsít rá a Paks, a bal oldalról Pető ellövi, ez is laposan, ez is középre, ez is Andrejevé. Sok vérése van Andrejevnek, és voltak nagy bravúrjai is, mondjuk Haraszti Zicserénél, vagy épp egy távoli lövés is, amikor nagyot kellett védenie, viszont elég sokszor laposan középre rúgják a labdát a paksiak, ezeket pedig gond nélkül veszi föl, öleli magához a Debrecen hálóőre. És támad a Debrecen megint, Szendrei a bal oldalon, a térfél közepén, a paksi térfél közepén, Belényesi szorításában kénytelen visszapasszolni Dzsuzsáknak a labdát, Dzsuzsák pedig most Dénest játsza meg, Dénes és Györfi próbálkozik ott a labdához jutni, végül Dénesnek sikerül ez, aki megint csak elindul a bal oldalról befelé, üres a jobb oldalon Terca, még mindig Dénes, Pető roppant harcosan veszi el tőle a labdát, és ezzel most ismét a paksiak indíthatnának gyors ellentámadást. A 47. percben járunk már, amikor Pető a jobb oldal felé viszi a labdát, ott érkezik mellette Györfi, még mindig Pető, most íveli be a hosszú oldalra, de ez is Andrejevé. Ezt itt most picit elkapkodta talán Pető. Ott volt mellette Győrfi is, érkezett Horváth is. Ő viszont inkább középre lőtte a labdát, a beadása viszont nem volt jó, Andrejevhez került. Andrejev pedig most gurítja csak ki Dzsudzsáknak. Dzsudzsák íveli föl saját térfeléről oda a balszélre, Dénes tartolna rá, Belényesi előnyösebb helyzetben, és haza is tudja adni Kovácsiknak a debütáló paksi játékos. Kovácsik egy átvétel után rúgja vissza a jobb szélre, Szalai tovább tudja tenni, Petőhöz kerül, Pető egy gyönyörű csellel fordulna le Patairól, szabálytalanság, Patai felvágta Petőt, a felezőtől jöhetne szabad rúgással a paks, és azért csak jöhetne, mert letelt a 2 perc ráadás. Egy fél időt követően a Debrecen 3-1-re vezet a Paks otthonában. Szendrei kétszer volt eredményes, majd szépített Haraszti révén a Paks, hogy aztán egy védelmi hibát kihasználva Guerrero állítsa vissza a két gólos debreceni vezetést. Így állunk tehát fél időben, hamarosan jön a második játékrész. Addig a szó a budapesti stúdióé.
0: Regős Lászlónak köszönjük szépen, 20 óra 49 perc a pontos idő. Varga Barnabás góljával az AEK Athén együttese az Aris ellen a Bajnokok Ligája főpróbáján 1-0-ra vezet a szünetben görög bajnoki mérkőzésen. Itt meg a Debrecen vezet 3-1-re. Gólokból nincs hiány, viszont az eredmény az talán meglepően billen egyik csapat irányába. Na nem, mintha nem érdemtelenül vezetne a Debrecen.
1: Igen, hát a leosztás furcsa a játékképe alapján, mert a Paks tényleg szerintem jó focit játszik, de a
0: hátul... Rengeteg helyzettel.
1: Hát ha hátul ekkorákat hibázol, akkor nem tud mit csinálni, akkor jönnek a gólok, és a Debrecen rendkívül jó használja ki a helyzeteit. Ha volt Paksi Szendrei két góljával már 2-0-ás előny volt, akkor a Paks meccsbe került Haraszti gyönyörű góljával, Sándor Csikarszögből a jobb összekötő helyről gyönyörű gól, jön a Paks, és megint egy óriási hiba Guerrero. Tehát az első fél időben látottak alapján is el kell még mondani, a mezőny legjobbja eddig a debreceni kapus Andrejev, aki mindent védett egy lövésen kívül.
0: Így ezt mondod, 1-3-nál.
1: 1-3-nál, így van. Hát, mert mindent véd, tehát azt az egy lövés nem tudta védeni Harasztiét. A másik fél időben nagyon nyílt lesz a játék, ez a mérkőzés még mindig tartogat gólokat.
0: Na meglátjuk majd, 20-50 perc a pontos idő, egy kicsit a vérnyomásunkat csak, hogy kibillentse a normál tartományból. Az első negyedben Franciaország Dél-Korea a női kosárlabda világbajnokságon, ugye ez a meccs kell nekünk, hogy a franciák nyerjenek. Szóval 5-10, tehát Korea jelen pillanatban 5 ponttal vezet a franciák ellen, de hát ez a meccs éppen, hogy csak most kezdődött el. A hírek pedig éppen, hogy csak most kezdődnek majd el másodpercek múlva.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A fővárosban győzött a Kisvárda a labdarúgó élvonalban, MTK Kisvárda 1-2. A másodosztályban a lista vezető Soroksár 3-0-ra győzött az Ajka otthonában. A Premier League harmadik fordulójában Newcastle-Bournemouth 2-2. A vendégeknél Tóth Alex nem volt a keretben. Manchester City Coventry Haaland góljával 1-0. Németországban Werder Bremen Leipzig 3-1. Vidi Orbán a lipcseieknél végig a pályán volt. Schäfer András 10 percet töltött az Union Berlin együttesében csereként. A Leverkusen 4-0-ra győzött hazai pályán. A női kézilabda bajnokok ligája első körében Kapronca Győr 23-26. Az Alpin pilótája Pierre Gasly nyerte a Formula 1-es monzai nagydíj időmérőedzését. A francia versenyző első alkalommal indulhat pályafutása során az érről. Mögötte a Mercedes brit pilótája George Russell rajtolhat. A harmadik a monakói Charles Leclerc a Ferrari versenyzője. Az összetettet vezető Kimi Antonelli a Mercedes-szel csak a hetedik helyről indulhat a holnapi futamon.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: 3 napos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint 3 napig szüneteltetik a Kijev elleni légicsapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje, tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. Itthon a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint 4-szer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter Facebook bejegyzése szerint az elismeréseket az október 23-ai nemzeti ünnepen vehetnék át az érintettek. A kormányfő néhány napja jelentette be, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, a megépített fenékküszöb pedig a tervezett módon ellátja feladatát. Hozzátette, még körülbelül 1 hónapot vesz igénybe, további mintegy 100 000 köbméter kő elhelyezése a hosszú távú megoldás érdekében. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen. 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók eloltották a lángokat és az egyik búdéból egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt berobbant volna. Autókra és épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a 3. és a 6. kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma is több területet lezárnak. A holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Vezessenek óvatosan!
1: Időjárás.
0: Késő estig elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Holnap gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 21 óra 3 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél, a csapatok pedig már a pályán, úgyhogy már is kapcsolunk vissza Paksra, ahol a Debrecen vendég szerepel, és egy fél időt követően 3-1-re vezet, jön a folytatás Segős László Pállal.
3: Kettő cserél a Paks két gólos hátrányban, Belényesi és Horváth a két lecserélt játékos, Horváth helyére érkezik a középpályára Windeker, Belényesi helyére viszont egy csatár, középhátvéd helyett középcsatár Tóth Barna lép pályára a paksi együttesben, úgyhogy Tóth és Szalai révén két csatáros játékkal folytatja a paksi együttes. Hogy ez mit jelent majd a csapat többi részében, az kamarosan kiderül, de hogyha jól látom, akkor Papp Kristóf lép vissza a védelembe Belényesi helyére, vagy hát igazából Belényesi helyére Vas Gábor a háromvédő közepére, és mellé a jobbjára érkezik Papp, és Haraszti is visszább lép egyel segíteni ott Windeker és Pető, vagy hát Windeker munkáját, és akkor két csatárral egy ilyen 5-3-2-es felállás a paksi együttesnél a második félidőre, így jön ki Bognár György együttese. Elkezdte a Debrecen a második félidőt, egy ívelést követően kiment a labda az oldalvonalon túlra. Szabó bedobását megcsúsztatja Haraszti, de ez így a debreceniekhez kerül. A jobb oldalon Terca, szép az összjáték eddig Pataival, Szabó azonban most elválasztja a debrecenieket a labdától, és végül Patairól megy ki, úgyhogy ismét paksi dobás következik. Ez megint Szabó hajítja előre, Szalai tartja meg két ember között, és feljátsza tovább tudja tenni Tótnak, még saját érfelén a paks egészen eddig, mert most Györfi kap egy remek labdát Petőtől, Györfi sprinten, meg is tudja tolni Guerrero mellett, még mindig Györfi a labdával, kicsit kisodródik, Guerrero ugyanis utolérte, de a labda még a paksnál, Pető kapja Györfitől, aztán Pető íveli be középre, hát a hosszú oldalra Tóth előre elfejelik a debreceniek, mégpedig Szakál volt az, aki jókor volt jó helyen, és kibólintotta a labdát a 16-oson belülről. Ki is ment a labda, úgyhogy Szabó bedobását követően már visszakapja a labdát Harasztitól, aztán megint Harasztinál, mélységből íveli föl, Tóth még fel tudja fejelni a levegőbe, aztán Lang vágja ki onnan a veszélyzónából, de ez így Györfihez kerül. Györfi a 16-os sarkánál, megtolja még Guerrero mellett, és adja be a jobbal, érkezik Andrejev a kapujából, és kivetődik, és megfogja a labdát. Jöhet így a debreceni csapat, de megint, vagy hát mondhatjuk, hogy a lendület az megmaradt a Paksban. Kérdés, hogy mennyire lesz eredményes a második félidőben a hazai együttes. Andrejev kigurítja Csuzsáknak, Csuzsák felpasszolja Déneshez. Dénes egy keresztlabdával Tercát hozza a játékba, Patai, aztán a jobb szélen most pedig már Egri a paksi térfélen indulhat el. Visszazár Lapu is, Egri elindul befelé a térfél közepén, feljátsza Boskovicsnak a 16-oson belülre, egy tovább tett labda Szendrei mellé. Szendrei 11 méterről próbálkozhatott, de nem talált el a kaput a volt paksi támadó, aki már két gólt is szerzett a mai nap, úgyhogy a paksi kirúgást már Kovácsik el is végezheti. Szakál elfejeli Kovácsik felé vett labdáját, a visszafejelt labda Windekeré lett, aki lebólintott a Lapunak. Lapu pedig indítaná Szalait, de Szakál megint jó helyen volt, és eltette a labdát onnan Szalai elől, amely így Tercához került. Terce előre rúgja, kimegy Szabóról, dobhat a Debrecen a paksi térférről, a jobb oldalról. Terca sétál szép lassan előre a labdáig, hogy elvégezze majd a bedobást. Káprány Mihály pedig már elkezd számolni, míg Terca kezében sem volt a labda, de Terca értett a szép szóból, és már bedobta a labdát, amely visszakerül, vagy oda kerül megint a paksiakhoz egészen eddig. Ez a passz Windekertől nem volt jó, Lang gyűjtheti be a debreceni térfél közepén. Lang feljátsza Pataihoz, Patai kiadja a jobb oldalra, ott Terca pörget bele, de elesik, mégpedig Lapu mellett, úgyhogy kap egy szabadrúgást a Debrecen saját térfeléről. Terca már első szándékból nem is előre, hanem hátrafele nézett, hogy vissza a védelembe vissza tudja tenni, aztán inkább ott hagyja Szakálnak, és a középhátvéd passzolja aztán hátra Andrejevnek, a kapusnak ezt a szabadrúgást, majdnem a felezőtől adta haza Szakál a labdát. Andrejev pedig már íveli előre Szendrei felé, akinek most Vassal kell fejpárbajokat vívnia. Vas elfejelte, pedig itt a magasságbeli különbség már talán inkább a debreceni játékos mellett szól, Belényesi nél ez pont fordítva volt, de most Vas fogja a Debrecenek támadóját. A labda pedig közben már otthon a 16-os magasságában. Boskovics nem tudja tovább tenni. Szabó piszkálja el onnan a 16-os előteréből. Dzsuzsák a térfél közepéről adja ki a jobb oldalra, ahol belép a támadásba Terca, majd újra Dzsuzsák, egy mélységindítás Guerrero felé, át is tudja venni, de hosszan, és ez így Kovácsiké lesz. Dzsuzsák remek labdát adott Guerrerónak, aki megint betört a 16-oson belülre, az átvétel viszont nem sikerült jól. Kovácsik rúgja előre a labdát, Szakál el tudja fejelni Tóth mellől, kimegy a labda megint az oldalvonalon túlra, dobhat így a Paksi együttes, és ez meg is történik már. Lapu azonnal behajítja Szabónak, Szabó Windekerhez passzolja, Windeker visszakapja Tóttól, és egy keresztlabdával most Györfit játsza meg a csereként beálló középpályás. Györfi maga elé teszi, és jobban adná be, Guerreróról lepattan a labda, levágódik, az alapvonalon túlra pattan, jöhet szöglettel a Paksi csapat, ezt is Haraszti fogja elvégezni, hogy azt tette az első félidőben is. Az 50. percben 3-1-re vezet a Debrecen a Paks otthonában, és akkor jöhet a második félidő első szöglete. Haraszti tehát jobbal, jobbról a rövid oldalra íveli, onnan kiteszik a debreceniek, Pető elé kerül, Pető lő, levágódik a debreceniekről, Tóth nem tud labdához jutni, és ezzel indulhat egy debreceni ellentámadás, amely gyorsan hamvába hol, mert hogy Pető nagyon harcias volt. Haraszti pedig már íveli középre, jön Andrejev a kapujából, és meg is fogja, hiába érkezett Szalai és a hosszú Szabó is, a labda a debreceni kapus kezei közé került, ő pedig már ki is gurítja, és a jobb oldalon hozhatja feljebb a debreceni támadást Terca révén a vendégcsapat. Dzsuzsák azonban elveszíti a középpályán, Haraszti és Pető együttesen szereztek labdát, Pető lerázza magáról az ellenfelét, és már a 16-os vonalánál még mindig Pető, most jön a lövés, mellé pattan, szöglet következik. Középen Tóth Barna elesett, ott ütközött talán Guerreróval, 11-est ezért nem fognak adni, azt hiszem. Pető pedig talán lehet, hogy jobban tette volna, hogyha mellette érkező Harasztinak adja tovább a labdát, és Haraszti úgy laposan középre tudta volna tenni. Szöglet következik. Káprály visszarendeli a szögletet, Haraszti gyorsan elvégezte, Györfinek tette le kicsibe, de ezt nem engedte meg Káprály, úgyhogy most jöhet majd Haraszti szöglete, megint csak a jobb oldalról. Laposan vissza a második hullámba, egyből Pető lő, levágódik a debreceni lábakról, ott van még a kipattanó, Lapu előre azonban el tudja vinni Patai, a jobb szélen pedig indul előre a debreceni középpályás. Patai remek indítással hoz a játékba Egrit, Pető sprintel hatalmasat, Egri elviszi mellette, Pető azonban utoléri, és megszerzi a labdát. Jöhet ismét a Paks, tehát Windekernél van a középpályán, a felezőnél a jobb oldalon kapja most Windekertől Haraszti. Haraszti egy picit lelassít, 4-5-ben támadhat a Paksi csapat, Tóth Barnához kerül, Tóth visszaadja Harasztinak, jön mellette Györfi is segíteni, de Haraszti inkább beadja, átíveli a hosszú oldalra, lesz a fejes, van fejes, Andrejev véd, és kimegy a labda az oldal alapvonalon túlra, és már egy szabadrúgást is ítél a játékvezető, mert hogy ezek szerint a fejelő Windeker lökte a debreceni ellenfelét, úgyhogy kifelé ítél szabadrúgást Káprály Mihály, Andrejev végezheti el, Dzsuzsák pedig megint csak mond valamit a játékvezetőnek, talán ott a túloldalon azt a Patai Pető szituációt reklamálta a debreceniek csapatkapitánya, ami után nem fújt szabálytalanságot Káprály Mihály. Andrejev előre rúgja a szabadrúgást, ez Vashoz kerül, legurítja Szabónak, Szabó íveli előre, Haraszti visszateszi ott a kezdőkörben Petőnek, Pető elesik, szabadrúgást kap a Paks a kezdőkörből. Boskovics volt szabálytalan, mégpedig Petővel szemben. Windeker fogja elvégezni, Windeker és Boskovics lögdösödik egy picit inkább, ahelyett, hogy folytatódna a találkozó, de aztán végül feltápászkodik a paksiak játékosa Pető, közben Dzsuzsák is a földre kerül ott a felezőnél, és Káprály pedig próbál rendet tenni a perlekedők között. Talán lecsillapodtak a kedélyek, az 53. percben járunk, 3-1-re vezet a Debrecen, és Dzsuzsák ápolása miatt áll a játék, úgyhogy kihasználom a helyzetet, hogy Jukovics Lászlónak adjam a szót. Nem tudom, láttad-e, mi történt Dzsuzsákkal, és azt kaptad-e itt az a második félidő elejétől, a paksiaktól elsősorban, amit vártál-e, Laci?
1: Azért hozta be Tóth Barnát Bognár György, hogy két erőcsatára legyen, és minél több labdát irányítsanak a kapu elé, és abból még nagyobb veszélyeket tudjanak teremteni. Tulajdonképpen Györfi révén megvolt a lehetőség, meg Pető Milán lévén arra, hogy szépítsen a Paks, ez nem történt meg. Dzsuzsákot nem láttam pontosan, hogy milyen sérülése van, de meglátjuk, hogy tudja-e folytatni a játékot. A Paksnak nagyon hamar gólt kéne szerezni, hogy meccsbe kerüljön újra. És a Debrecennek van egy madagaszkári válogatott csatára, aki bevetésre készen áll a kispadon. Kíváncsi vagyok, hogy pályára kerül-e.
3: Csugyák szép lassan lesétál, és én úgy érzem, hogy nem fogja tudni folytatni a játékot, mert ő le is ül a kispadra. A meccs pedig folytatódik a paksi szabadrúgással, és valóban nem tudja folytatni Zsuzsák, mert hogy már egy cserejátékos készülődik debreceni oldalon a beálláshoz, miközben a paksiak támadnak, és a bal oldalon Lapu kapna egy labdát, ez a labda viszont nem volt jó, de kiment végül Tercáról, így szöglet következik, Sain Balázs érkezik a Debrecenbe Zsuzsák helyére, a középpályára, tehát a csapatkapitány helyén egy fiatal debreceni játékos. És paksi szöglet következik a bal oldalról, Haraszti íveli be onnan is a labdát Tóth felé, Boskovics fejéli ki, Petőhöz kerül a kipattanó, ellövi Pető megint, fölé megy. Pető nagyon sokat próbálkozik, nagyon aktív ezen a mérkőzésen, de nem céloz igazán pontosan most a paksiak támadója. 55. perc, debreceni kirúgás következik. Andrejev fogja elvégezni, és megint csak előre küld mindenkit, nem Lang passzolja majd le neki. Egyébként Langra került a csapatkapitányi karszalag Zsuzsák lecserélésével, úgyhogy itt most már ő a debreceniek csapatkapitánya. A kezdőkörben alakul ki egy kis tömegjelenet, de Windeker kihozza a sűrűjéből a labdát, és a jobb oldalon Györfinek passzolja. Györfi rávezetheti megint Guerreróra. Györfi most nem próbál cserezni, inkább visszaadja Windekernek. Windeker íveli be Szalai felé. Szalai mellől elfejelik, oda kerül Harasztihoz. Haraszti forgolódik, még ketten próbálják elvenni tőle a labdát, és sikerül is nekik. Aztán egy rossz passz Egritől Szabóhoz kerül. Szabó János visszapasszolja Windekernek a debreceni térfél közepére, onnan jön egy keresztlabda a jobb oldalra Györfihez. Györfi rávezetheti megint Guerreróra, a 16-os oldalon a lánál Györfi elesik, nem ítél 11-est a játékvezető. A 16-oson belül esett Györfi, de nagyon határozottan mutatta Kápráj, hogy mehet tovább a játék. Aztán ott is egy esés, de itt sincs szabálytalanság. Ezúttal egy debreceni került a földre, hogy aztán egy paksi kerüljön a földre. Mehet tovább. Patai indítása viszont nagyon hosszú Egrinek. Ez Kovácsik engedi be a 16-oson belülre, és Kovácsik már ki is gurítja Windekerhez a labdát. Kérdés, hogy ezt a Györfi Guerreiro esetet meg fogják-e nézni, vissza fogják-e nézni. Biztos vagyok benne, hogy muszáj nyilván a videóbírónak. Most pedig Györfi elesik, és ezt lefújja a játékvezető. Boskovics értetlenkedik, Guerreiro értetlenkedik. Györfi pedig már rohan a labdáért, hogy mielőbb elvégezhessék a szabadrúgást a paksiak. Jön Haraszti, hogy elvégezze a szabadrúgást, közben Kápráj még Györfihez intéz jó néhány szót, talán az iménti szituáció miatt, ami ott a 16-os oldalvonalánál már a 16-oson belül történt, amikor 11-est reklamáltak a paksiak. Minden esetre most szabadrúgáshoz készülődik a hazai csapat. Haraszti fogja beívelni a jobb oldalról, nagyjából a debreceni térfél közepéről, de nem íveli be, hanem egészen az oldalvonalra passzolja Györfinek. Györfitől jön aztán a beadás, jön Andrejev és kiboxolja a labdát, Lapuhoz kerülhet, Lapu rádől és ellövi, elfejeli Lang a 16-oson belülről, aztán Egri rúgja előre, a felezőnek pedig így Vas a paksi a középhátvédje gyűjtheti be. Vas egy keresztlabdával igyekszik Györfit megjátszani, és remek a keresztlabda, Györfi át is tudja venni, megint Guerreiro mellette csellel próbálkozik, el is viszi mellette, jön az alapvonalról a beadás, át a hosszú oldalra, Lapu még mindig kifelé tolja inkább, ballal laposan teszi középre, ez is Sainé, egyedül a debreceni játékos volt ott a labda környékén, viszont a debreceniek nagyon céltalanul rúgdossák előre ezeket a labdákat, mert hogy elől nincsen senki, 10 emberrel védekezik tulajdonképpen a vendég együttes. Megint Györfi kap egy labdát, Györfi, Guerreiro védekezik vele szemben, Haraszti kapja, aztán megint Györfinél a jobb szélen, jön egy beadás, laposan egy lövés Szalaitól pont előtte pattant fölé, így bőven fölé rúgta a labdát a paksiak támadója, nem dőlt rá igazán, és így nem ment kapura Szalai labdája, de újabb paksi helyzetek, újabb veszélyes paksi támadások. Igaz, ez volt az első félidőre is jellemző, gólokat mégis inkább a debreceniek szereztek, egy-egy paksi hibát kihasználva, még a túloldalon a paksiak pont a debreceni védelmi hibákat nem tudták gólra váltani. Andrejev rúgja ki, kivéve persze egyet, mert hogy Haraszti gólja is egy hibából, egy szakál hibából született. Andrejev kirúgását követően pedig már megint a paksiak jönnek, Györfi a 16-os vonalán, megint fennakad Guerreirón, megint nem ítél semmit a játékvezető, a Györfiről ráadásul kiment a labda, úgyhogy kirúgással folytatódik majd a mérkőzés. Guerrero elsétál a labdáját, aztán inkább ott hagyja, hogy majd Andrejev végezze el. Capray pedig nem tudja az időhúzást, azonnal elkezd számolni vissza, hogy mielőbb elvégezzék a debreceniek a kirúgást. Lang passzolta most ki Guerrerónak, Guerrero feléveli, Szendrei a földre kerül, vas mellett a fejét fájlalja, a fejét fogja Szendrei, meg is kapja a szabadrúgást a debreceni támadó. Haraszti felsegíti Szendreit, miközben szabadrúgáshoz készülnek a debreceniek, a Paksi kispad elől, a felezőtől nagyjából 8 méterre, de saját térfélről rúghatja majd Guerrero ezt a szabadrúgást. A mérkőzés 59. percében Boskovics kérné el tőle, Guerrero azonban inkább fölfelé Szendreinek adja, Szendrei át tudja venni vas szorításában, aztán vas odapiszkál az oldalvonalnál, és ki is megy a labda így vasról. A szabadrúgásból egy bedobás lett, ezt is Guerrero fogja viszont elvégezni. Sain kéri tőle középen, Guerrero megint csak előrefelé inkább, Szendrei tovább tudja játszani, és ott a bal oldalon Dénest is beveszik, megint Szendreinél a labda, Boskovics kapja, aztán Guerrero szépen hozta ki most a debreceni csapat onnan a szorult helyzetből, de egészen eddig tartott a debreceni labdabirtoklás, hogy aztán csak visszaszerezzék, és a jobb oldalon Egri kapja meg. Egri nagyjából 25 méterre a kaputól, egy beadás, elfejeli onnan Papp, aki ugye visszahúzódott középhátvédnek, ez is debreceniekhez kerül, Patainál van most a Paksi térfél közepén a labda, a bal oldalra adja Guerrerónak, Guerrero tovább Déneshez, Dénes Papp szorításában próbál lefordulni róla, Dénes elesik, de egy ütemmel legalább később esett szerintem Dénes, mint hogy találkozott Pappal, és ennek szól itt a Paksi fügykoncert is a lelátóról, amert hogy Capray Mihály mégis megítélte a szabadrúgást a debrecenieknek. Papp Kristóf volt a játékvezető szerint szabálytalan a 16-os sarkától, egy jó 10 méterre a labda a bal oldalon, onnan jöhet majd a debreceni szabadrúgás. A mérkőzés 61. percében járunk, 3-1-re vezet a Debrecen a Paks otthonában. Guerrero van ott a labda mögött, ő ballal ívelheti be középre, de ott van Dénes Vilmos is, aki pedig jobblábas. Kérdés, hogy melyikük fogja elvégezni ezt a szabadrúgást. Langék természetesen fent vannak a 16-os vonalán, Dénes aztán elkocog onnan, marad Guerrero a labda mögött, úgyhogy ballábbal jön majd a baloldali beadás a debreceniektől. Guerrero tehát most íveli be a 16-oson belülre, tovább fejelik, és ott a túloldalon begyűjtheti Lapu az oldalvonalnál. Lapu feltenné Tóth Barnának, belevetődik viszont Szakál a labda útjába, bedobással jöhet a Paksi csapat. Capray Mihály pedig Langot figyelmezteti, mert hogy Lang arrébb rúgta a labdát, hogy a paksiak ne tudják elvégezni a bedobást. Most viszont már ott van a labda Szabó kezében. A bedobás nem jó Tótnak, labdát szerez a Debrecen, Boskovics passza sem jó, így visszakerül a Pakshoz. Haraszti saját tér felé még, Györfi viszont már a jobb szélen a debreceni oldalon, és rá is gyorsíthat. Megint Guerreroóra vezeti rá, most elviszi mellette, de jön segíteni Boskovics. Boskovics pedig tisztáz, bedobással jöhet a Paks a jobb oldalról. Haraszti Györfinek dobja, akitől aztán visszakapja Haraszti. Szép lett volna az összjáték, ha csak Dénes nem lépett volna oda Harasztinak. Dénes reklamál, a játékvezető viszont egyértelműen jelzi, hogy itt szabálytalanság történt. Haraszti végezheti el a Paksi szabadrúgást az oldalvonaltól, a jobb szélről, az alapvonaltól számítva nagyjából 20 méter a távolság. Onnan lehet beívelni, ha csak nem megint kicsibe játssza le a Paks, mert hogy Györfi ott van Haraszti előtt néhány méterrel, míg a többiek középen várják a labdát a 63. percben. Haraszti gondosan kiméri a távolságot, és most fut neki, és íveli be a labdát, van is csúsztatás, és fölé kell bizony tolnia Andrejevnek, mert hogy Papp fejese behullott volna a felső léc alá, nagyot véd a debreceni kapus, aki aztán a földön marad, lehet, hogy rosszul érkezett Andrejev, mert hogy ott fekszik a kapun belül, a gólvonal mögött, lehet, hogy véleményem szerint, vagy én úgy érzem, hogy az érkezésnél történhetett valami a paksiak kapusával. Szép volt a védés tőle, belákadta a fejét, nem tudom, Bukovics László talán többet tud a stúdióból.
1: Hát ahogy fölé paskolt a labdát, bezuhant a kapuba, most nézem itt a visszajátszásokat, de már ülőhelyzetben van, és iszogatja a frissítőt, szerintem tudja majd folytatni a játékot.
3: A debreceni mezőnyjátékosok is magukhoz lesznek egy kis frissítőt, kihasználva ezt a szünetet. Ugye a kapus sérül, akkor nem folytatódhat a játék, amíg az ápolás tart, mert hogy kapusnak tartózkodnia kell a pályán. Andrejev egy szép védést követően maradt lenne a földön, és már készülődnek a szöglethez a paksiak, de azt hiszem bele fog még tenni egy-két perc, amire elvégezheti majd a szögletet Haraszti. Bal oldalról jön majd a sarokrúgás, Haraszti és Szabó váltanak még pár szót, mi is történjen itt. Az ötösön belőle tömörülnek most a paksiak, mert hogy Andrejevet akarják majd ott megzavarni ezután a kis kényszerpihenő, kényszerszünet után. De kérdés, hogy sikerül ez nekik. Ott van bent Szalai, Tóth, ott van Pap Kristóf is, Szabó János is az ötösön belül, de jó néhány debreceni is. A 10 debreceni mezőnyjátékosból 80 az ötösön belül, és másik kettő is a 16-oson belül jön. Haraszti szöglete, nem is rossz, ki tudja fejelni azonban talán Boskovics. Hát kerül a labda majd a túloldalra, mert egy újabb szöglet következik most a jobb oldalról, és Haraszti kocog is át, hogy onnan is elvégezze a labdát. Egy segítőkész paksi stábtag már le is helyezi Harasztinak a labdát ott a szögletzászlónál, jöhet a jobb oldali szöglet. És most nem az ötösön belül tömörülnek a paksiak, és kis szögletet láthatunk. Györfi kapja, Györfi visszaadja Harasztinak, aki ballal évelive, Lang fejeli föl a levegőbe, de ott van 16-oson belül. Még egy fejes most érkezik, aztán Szendrei, és kivágja a labdát a 16-oson kívülre. Lapu azonban egyből emeli vissza, Tóth próbálja merre venni, és próbál ráfordulni, levágódik Patairól, Györfihez kerül a 16-os sarkához. Györfi élesen, Lang ment nagyot, lehet, hogy Andrejev is fogta volna. Minden esetre Lang így érezte biztosnak, aztán az oldalvonalon kívülre tisztáznak a debreceniek. Györfi végezhet el egy bedobást, Paptól visszakapja Györfi, Dénes mellett próbálja elvinni, Dénes azonban leszereli Györfit, ráadásul Györfiről ment ki a labda, úgyhogy debreceni bedobás következik majd. Guerrero egy pillanatra talán szabadrúgást akart volna elvégezni, aztán rájött, hogy bedobás következik, és így már a kezében a labda, fel is dobja Szendreinek, Szendrei tovább csúsztatja, Boskovics nem jut labdához, Vas volt nagyon határozott, de Vas tisztázása Tercához került. Terc aztán eladja, ezzel így Lapu indulhat meg a bal oldalon, még mindig Lapu a labdával, már a 16-os magasságában jár, kifelé tolja, élesen lövi be ballal, ez pedig Andrejevé. Andrejev nagyon magabiztosan fogja meg ezeket a beadásokat, meg hát jó néhány lövést is fogott már, ugye főleg az első fél időben volt dolga a debreceniek kapusának, viszont a nyomás az még mindig nagy a debreceni csapaton. Az a kérdés csak, hogy meddig bírja ezt a tempót a Paks, és lesz ebből Paksi gól, mert az első fél időben sok-sok helyzetet láthattunk, volt viszont csak egyet Paksi részről, míg a debrecenieknél hármat is, és megint jön a debreceni ellentámadás. Szendreinek nem jó az indítás, Vas hozza el a labdát a 16-os vonaláról, kivezeti oda az oldalvonalhoz, a bal oldalra, és onnan éveli föl Szalai felé. Szalai csúsztatna a felezőnél, de ez nem volt jó, így a debreceniekhez kerül a labda. Boskovicsnál van most, Boskovics tovább tudja tenni Sainnak, ő pedig Guerrerohoz passzolja tovább. Guerrero a Paksi térfél közepe felé vezeti, ez egy remek játék, Dénes azonban nem tudja átvenni a Saintól visszakapott labdát, tisztáznak a paksiak. De aztán visszakerül megint a Debrecenhez a labda. Kettő debreceni csere, sőt hármas debreceni csere következik majd, miközben támad a DV1C, a 16-oson belül forgolódik Szendrei. Úgy tűnik, hogy Vas tudja kirúgni, de kiről ment ki? Debreceni lábról ment ráadásul ki, úgyhogy jöhet majd a Paks egy bedobással a szögletzászótól, és jöhetnek a debreceni cserék. 24-es Egri az egyik lecserélt játékos, a helyére érkezik 25-össel Bajdóni. Aztán a 11-es Szendrei helyére érkezik 39-essel Adinanyi, és érkezik a 75-ös, tehát Patai helyére, a középpályára Szerzsi Samper, aki a Barcelonával Bajnokok Ligája győztesnek mondhatja magát a 2014-15-ös szezonban. Akkor volt 20 éves, most már 31 esztendős Szerzsi Samper, és az első mérkőzése ez a Debrecenben a spanyol középpályásnak. Három csere tehát a debreceni oldalon, Bajdóni, Samper, valamint Adinanyi, aki szintén első mérkőzésén játszik a debreceni csapatban. Elvégezték időközben a bedobást a paksiak, Szabó íveli föl az oldalvonalon helyezkedő Szalainak. Szalaitól elveszik a labdát a vendégek, és ezzel el is indulnak a 16-os irányába. Ott van még Sainnál, Sain a 16-os sarkánál szépen tartja meg, visszaadja Tercának. Terca a Samperhez passzolja, Samper egy remek indítással hozza a játékba a társát, Boskovicsot, jön a lövés, aztán Saintól levágódik, majd Báldóni próbálkozik, és Kovácsik véd. Kigurul a labda a szögletzászló felé, de Lapu még bent tudja tartani, és Lapu előre íveli Szalai felé. Ott 2-2-ben van Szalai és Tóth, Szalai első körben át tudja venni csak a labdát, de aztán elveszíti, mert hogy ott volt mellette Szakál, és elvette tőle. Aztán visszakerül a Paksiakhoz egy rossz paszt követően Tóth. Tóth mellől most elpiszkálja Samper a labdát, dobhat így a Paksi együttes a bal oldalról, a felező és az oldalvonal találkozásától. A 69. percben járunk, 3-1-re vezet továbbra is a Debrecen. A Paks otthonában Szabó és Sain fejelnek össze, mármint a labdával. Egyikük fejéről pattant a másikére, aztán Sainéről a pályán kívülre, úgyhogy Szabó már bedobással folytathatja, és aztán Szabó indítja Szalait. Szalainak nem jó a labda, Lang előnyösebb helyzetben, haza tudja adni Andrejevnek, Andrejev felpasszolja Szakálnak, Szakál a földre kerül, de a labda marad a debrecenieknél, Sampernél. Samper tovább teszi, mégpedig Adinanyinak, aki kihúzódott oda a jobb szélre, mellette vagy róla ment ki a labda, dobhat így a Debrecen, néhány méterrel visszább rendeli Káprály Mihály a labdát, hogy aztán majd Terca elvégezhesse a bedobást a felezőtől. Ott van a jobb oldalon Terca kezében. Többen is ott vannak körülötte, Sain is kéri, és Samper is. Terca inkább fölfelé dobja Báldóni felé, hogy aztán jöhessen Boskovics, és Boskovics próbálja indítani Adinanyit. Adinanyi lábáról elpattan a labda, Báldónihoz kerül, Báldóni 20 méterre a kaputól, fennakad az ellenfelén, Györfi volt roppant harcias, és Györfi megpróbálja kihozni ott Báldóni mellett, Báldóni utoléri, és visszaszerzi a labdát a debreceniek csereként beálló játékosa, aztán egészen hazaadja Andrejevnek. Andrejev passza nem jó, ez Windeckerhez kerül, Andrejev kinn a kapujából, Windecker ellövi, mellé pattan. De beleért egy debreceni, talán Guerrero, amikor Windecker előre ívelte, úgyhogy azért pattan mellé, mert Guerrero lábán irányt változtatott a labda, ez pedig azt jelenti, hogy szöglettel következik a Paksi együttes a bal oldalról, ezt Haraszti fogja megint csak elvégezni, és minden debreceni visszajön védekezni. Haraszti tehát a labda mögött, a mérkőzés 71. percében egy baloldali szöglet következik. Haraszti éveli be középre, elfejeli Lang az ötösön belülről, Petőhöz kerül, aki a kipattanón helyezkedik, Pető kiadja a jobb oldalra Györfinek, Györfi egy jobb oldali beadás jön a kapujából Andrejev, és nagyon magabiztosan fogja meg a labdát, aztán már gurítja is ki Sampernek, mert most 3-3-ba jöhetne a Debrecen. Visszazárnak természetesen a Paksiak, amikor Sain íveli át keresztbe a jobb oldalra, ahol Dénes veszi át a labdát, Dénes a 16-os sarkánál jár, egy-két csellapu mellett élesen középre, öngól! Vas Gábor öngóljával 4-1-re vezet már a Debrecen, egy éles jobb oldali beadás Dénestől, amiben Vas szerencsétlenül ér bele, és Kovácsik kapujába pattan. A 71. perc végén már 4-1 a debreceni előny, és megint egy ellentámadás, egy gyors ellentámadás végén ér oda a DVSC a Paksi kapu elé, és szerez újabb gólt a vendég együttes. Vukovics László, tiéd a szó.
1: Györfinek egy mély beadása volt, amit simán lehúzott Andrejev, és gyönyörűen dobta ki balra a labdát Sampernek, aki tovább tette, volt egy forgatás a másik oldalra, Dénes levette a labdát, rágyorsított, egy az egybe megverte az alapvonal felé a védőjét, és a belőtt labda szegény Vas Gábor térdéről pattant a kapujába, tehetetlen Kovácsik semmit nem tudott tenni ebben. Megint egy kontra, 4-1, hát a játék képét nem tükrözi, de a Debrecen remekül használja ki a helyzeteit.
3: A középkezdés pedig már el is végzik a Paksiak, akik most már lehet, hogy minden mindegy alapon fognak támadni. Lang rúgja el Szalai mellől, jön majd két Paksi csere is hamarosan. Most viszont figyeljük, hogy Windecker indítja Györfit a jobb szélen. Györfi az alapvonalnál nem éri el a labdát, vetődött ugyanérte, de már nem tudta bent tartani, úgyhogy jöhet majd a debreceni csapat egy kirúgással. A 73. percben járunk, a Debrecen 4-1-re vezet, és hát ahogy Vukovics László is mondta, azért ez nem feltétlenül tükrözi a mérkőzés képét, ez az eredmény, mert hogy jó néhány Paksi helyzet maradt ki, a debreceniek pedig majdhogy nem minden lehetőségüket gólra váltották. Windecker, illetve Papi veli előre a támadók felé, Szalai fut versenyt Langgal, Lang haza tudja adni Andrejevnek, aki ballábbal íveli most előre. Boskovics teszi tovább, ezt Vas fejeli el, Vas visszafejelt labdája, Samperről lepattan, Szalai lép oda, de Szalai már lesről lépett vissza, úgyhogy hiába indítja Samper Baldónit a jobb szélen. A labda visszakerül majd debreceni térfélre, a debreceni térfél közepére, ahonnan Lang végezheti majd el a szabadrúgást. Lang lába előtt tehát a labda, mellette Guerrero is kéri, előtte Samper is, Lang inkább előre íveli Adinanyi felé. Adinanyi merre veszi, kicsit elpattant tőle a labda, de meg tudja játszani a jobb szélen érkező tercát, aztán csak jön Szabó és előre vágja a labdát. Szalairól lepattam, Pető elé, Pető, egy remek becsúszás Boskovicstól, de marad a labda a paksiaknál. Pető indítja Szalait, picit hosszúnak, mélynek tűnik a labda, így is van, Andreje veheti át a 16-oson belül, aztán megvárja, amíg Szalai odaér, és akkor veszi föl csak a földről, amikor Szalai már megzavarta volna. Andrejev kezében van tehát a labda, egyébként Galambos és Simut érkezik majd a paksi csapatba itt az utolsó negyed órára. Andrejev előre rúgta, aztán megsérült a kirúgásba, de jön ezzel előre a Debrecen, és egy szép cselt mutat be Sain. Sain indítaná Baldónit, lepattan a labda a paksiakról, Kápráj pedig most veszi észre, hogy Andrejev a földre került ott a 16-os soronán, és csere mutatja Andrejev. Úgy tűnik, hogy nem fogja tudni folytatni a debreceniek kapusa a mérkőzést. Mert hogy jön az orvosi segítség, és roppant fájdalmas gesztusokkal fekszik ott a földön a kapus. És akkor nézzük a paksi cseréket, közben Szalai és Lapu jön le a pályáról. Az ő helyükre érkezik tehát Simut Mário és Galambos János a paksi csapatba. Ez a harmadik és a negyedik paksi csere, egy lehetősége maradt tehát még Bognár Györgynek, míg a túloldalon ez a kapus csere lesz az utolsó, ha minden igaz, amely Gert Remmel rendelkezésére áll. Bő negyed óra van még a mérkőzésből, 4-1-re vezet a Debrecen a Paks ellen, ápolás miatt áll a játék, a debreceniek kapusát kell ápolni, úgyhogy a kérdéssel adom vissza a szót a stúdióba most Ukovics Lászlónak. Mit érzel ez az utolsó negyed órára? Megpróbálja a Paks még egy óriási rohammal valahogy visszaküzdeni magát, és kiegyenlíteni, akár átvenni a vezetést, de hát azért negyed óra alatt ez a három gól, ez lehet, hogy egy picit soknak tűnik, még akkor is, hogyha lendületesen játszik a Paks.
1: Nyilván meg fog próbálni mindent a Paks, de NB1-ben azért három gólos for, negyed órával a vége előtt az óriási. A szegény debreceni kapus megsérült, le kell cserélni. A Paksba bejött Simut Mário, akit most a videótomból igazoltak, a fiatal Galambos János. Ez a rendszeren nem változtat, ugyanúgy két csatárral maradt fönn a Paks. De a Debrecen rendkívül hatékonyan használja ki a helyzeteit. A Paks megkontrázható a mai nap, mert hátul elég szellősen védekeznek, gyorsabbak a debreceni csatárok. Viszont ez még mindig nem lenne baj, ha a Paks a fele helyzetét berúgja, akkor most 4-4 lenne az állás. Ez nem történt meg, a focit ugye gólra játsszák, és a helyzeteit sokkal jobban kihasználó Debrecen, ha így veszük, akkor megérdemelten vezet. Itt a hátralévő időben az várható, hogy tényleg fölívelt labdák, mennek föl a paksiak, próbálkoznak, de ebben benne van minden debreceni kontrában a gólveszély.
3: Erdély érkezik a debreceni kapuba a sérült Andrejev helyére. Utolsó negyed órára tehát kapust kell cserélnie Gert Remmelnek, a DVSC vezetőedzőjének. És labdaejtéssel folytatódik majd a találkozó. Guerrero-nak ejti oda Káprály a felezőnél, Guerrero feléveli, Adinanyi visszafejeli, de ez pontatlan volt Dénesnek, kimegy a labda az oldalvonalon túlra, onnan dobhat majd Simut. Simut Tóth Barna felé hajítja a labdát, az végül Petőhöz kerül, haraszti a kezdőkörből, teszi tovább Galambosnak, és ez nem is rossz, Galambos jó 20 méterre a kaputól, még egyet tol rajta, aztán egy remek becsúszás a fiatal Szakálytól. Jöhet így a debreceni, hát nincs ellentámadás, mert Adinanyi inkább visszafele passzolja, aztán Tercától visszakapja, a következő passza pedig Adinanyinak már Szabóban akad fenn. Szabó az oldalvonalnál egy lövőcsellel elküldi Adinanyit, jobbal íveli előre, ez is Szakálé lesz, aztán Galambossal csap össze a debreceni védő, de róla megy ki a labda, Szabó így bedobással folytathatja a mérkőzést, és Szabó már hajítja is előre Galambos felé. Onnan elpattan, és kihez kerül? Sainhoz, nem? Hanem végül Galambos tudja elpiszkálni onnan Saintól a labdát. Windekernél van most már, a felezőnél. Windeker visszateszi Vasnak, Vas pedig ballal íveli előre Tóth Barna felé. Tóth át is tudja venni, merre veszi, aztán kiteszi Simutnak a jobb oldalra, ő íveli be jobbal. Azt kifejelik a debreceni védők, Tóth a 16-oson labdát szerez, mellel átveszi, maga elé teszi, Windekerhez kerül, aztán végül Petőtől jön a jobb oldali beadás, nem is tűnik rossznak, de ezt is elfejeli Mosszakál, akinek ez sorozatban már a negyedik, ötödik jó megmozdulása volt, pedig voltak azért bizonytalan időszakai is a meccsen. Szabó szerzi, aztán vissza is Györfinek adja, aki átkerült a bal oldalra. Györfi visszateszi Szabónak, Szabó elesik, nincs szabálytalanság, nem ítél semmit Káprály, úgyhogy jöhet előre a Debrecen, de elpattan a labda Bajdónitól, úgyhogy bedobáshoz jut most a, illetve Sampertől bedobáshoz jut így a Paks. Tótnak dobják be a 16-oson belőre, Tóth kiszorultott helyzetben négy ember között, Simuthoz kerül, egy lövés fölé megy. Nem Tóth tette oda Simutnak, hanem egy debreceni játékos piszkált oda, és szerelte Tóthot, de pont a Paksi játékos elé került, Simut azonban nem találta el jól ballal, úgyhogy a 79. percben marad a 4-1-es debreceni vezetés. Erdély rúgja előre a labdát, a kirúgást, nagyon szépen veszi át Adinanyi, akitől aztán Vas el tudja venni a labdát, és a kezdőkörben Harasztinak adja tovább. Szabó, ez egy rossz passz, Bajdóni nem tud azonban labdához jutni, Szabó pedig hazaadja Kovácsiknak. Kovácsik éveli előre, Boskovics fejeli el, de azok után csak, hogy ellökte Tóth Barnát. Tóth földre kerül a kezdőkörben, onnan jöhet szabadrugással a Paks. Windeker, nagyon rossz a labdája, Dénes piszkált bele, és ez így Guerrérohoz kerül, aki hazaadja Erdélynek, Erdély pedig visszaadja Guerrérónak, egészen a szöglet zászlóig kell szaladnia a debreceni balhátvédnek, és aztán onnan az oldalvonaltól íveli előre a labdát. Vas veszi merre, Petőhöz kerül, Adinanyi azonban megrángatta már Vast, szabadrugással jöhet a Paks. Windeker gyorsan elvégzi, a jobb oldalra Simutnak teszi, hát tényleg mindent megpróbál a paksi csapat, de egyelőre nem nagyon akar összejönni semmi. Simut elesik, kap egy szabadrugást a 16-os sarka és az oldalvonal közül, a jobb oldalról Haraszti végezheti majd el. És jönnek előre természetesen a paksiak, Szabó János vezetésével hátulról a magas játékosok, Pap Kristóf is ott van, meg hát szinte mindenki, aki jól fejel a paksiak részéről. Haraszti fogja elvégezni a szabadrúgást, egytagú a debreceni sorfal, Dénes Vilmos az egyetlen, akit Erdélyi odakér 9 méterre a labdától. A 79. perc végén járunk, 4-1-re vezet a Debrecen, és Haraszti ívelhet be a jobb oldalról egy szabadrúgást. Tehát a hosszúra, onnan kell tovább csúsztatnia a debrecenieknek, Györfihez kerül, Györfi ballal íveli be, ez Boskovics fejéli el, Windeker ellövi, ez is fölé megy, nem debreceni lábról pattant, ezek szerint nem, kirúgás következik majd, Erdély veszekszik egy sort a védőivel, de a labda így is a debreceni, mert hogy Windeker egyenesen fölé rúgta. Erdély kirúgása következhet, a 81. percben járunk, amikor Erdélyi felévelé pontatlanul Haraszti veheti át a kezdőkörben. Haraszti a jobb oldalra teszi Simutnak, Simut rágyorsít Guerréróval szemben, visszateszi Harasztinak, Haraszti aztán megint Simutot választja, jobb szélen Simut, érkezik a beadás a második hullámba, ez egy elég rossz beadás volt, Sain tovább csúsztatta, ami így Szabóhoz kerül. Szabó Györfinek adja, Györfi jobbal éveli be, Tóth fejel, gól! 4-2! A 81. percben egy remek baloldali Györfi beadást követően Tóth Barna 6 méterről a kapu jobb oldalába bólintotta a labdát, hiába repült Erdélyi, nem érte ezt el. Szépít a Paks, megint 2 van közötte, mint az volt 2-0-nál és 3-1-nél, most 4-2-nél is 2 gól a debreceniek előnye. De vajon időben jött ez a 81. percben, és mit gondol erről a találatról Vukovics László?
1: Egy előkészített beadás volt, nem olyan, amiből a negyedik gólt is kapta például a Paks, amikor Györfi csak középre nyeste a labdát mélyen, és lehúzta a kapus. Ez egy előkészített, pontos beadás volt, tudatosan, tükörszélsőként visszafele hozta Györfi, csavarta a kapu elé, Tóth Barna remekül érkezett. Ha ebből tud többet a Paks, akkor tud zárkozni.
3: A középkezdés követően pedig Adinanyinál a labda a bal oldalon, aki visszaadja Sampernek. A Paksi térfélen járunk, Déneshez kerül, Dénes a 16-os oldalvonalánál fennakad, Pappon, de Papról ment ki, pattant ki a labda az alapvonalon túlra. Jöhet egy szöglettel a debreceni csapat a mérkőzés 83. percében. A bal oldalról majd Guerrero fogja elvégezni a sarokrúgást, nyilván nem siet a debreceniek balhátvédje, aki ugye a harmadik DVSC gólt szerezte a mérkőzésen még az első fél időben, most készíti csak le a labdát a szöglet zászlónál. Guerrero jöhet tehát a sarokrúgással, fent marad Galambos a paksiok részéről, két debreceni védővel, miközben Guerrero beadását Lang fejeli el, elpaskolja Kovácsik, ott van még a 16-oson belül, és a gólvonalról fejelik ki a paksiak. Talán éppen Vas volt az, aki öngólt is jegyzett ezen a mai mérkőzésen, most egy nagyot mentett onnan a kapu torkából, jöhet egy újabb debreceni szöglet így, és Guerrero sétál át a másik oldalra is, most már nem sétál, hanem kocog, de hát azt semmiképpen sem mondhatjuk, hogy Guerrero siet át a jobb oldalra. Jobb oldalról is ballábas beadás várható tehát. Guerrero most helyezi le a labdát, ugye Dzsudzsákot sérülés miatt kellett lecserélni a debreceni részről, aki eddig rúgta a szögleteket. Így most Guerrero a sor, hogy jobb oldalról is beadja át. Jön a hosszú oldalra, nem is tűnt rossznak, de ki tudják fejelni a paksiak. Baldoni veszi át 16 méterre a kaputól, magasan teszi tovább Szakállak, hogy nem tudja átfűzni magát a paksi védőkön. A labda így Harasztihoz kerül, aki tovább böki itt a jobb oldalon Simutnak. Simut felpassza, megtalálja Galambot, a felezőnél Galambos, rá tud fordulni, de visszazárnak már a debreceniek, úgyhogy gyors paksi támadás ebből nem lesz, Galambos is inkább hátrafele a biztonságos paszt választja, Vasnak adja a kezdőkörben, most pedig már a bal oldalon Szabó teszi tovább Györfinek. Györfi az oldalvonalnál, jön mellette Szabó, és kapja is a labdát, Szabó átíveli a hosszú oldalra, Erdély jön a kapujából, és lehúzza, ugyanolyan magabiztosan, ahogy Andrejev húzta le ezeket a paksi beadásokat. A labda tehát a debreceniek kapusának kezébe kerül, 6 perc van még a rendes játékidőből, 4-2-re vezet a Debrecen a Paks otthonában. Erdély kirúgása, lepattan Baldoniról, Windeker próbálja továbbvinni, aztán Samperhez kerül, Samper összejátszik a jobb hátvéddel Tercával, aztán szépen lefordul Windekerről, és egy indítással Baldonit hozza játékba. Baldoni, ketten is érkeznek középen, Baldoni laposan középre teszi, és egy mentés Paptól, mert a hosszún érkezett Dénes, úgyhogy bizony bele kellett érnie Papnak, hogyha elengedi, akkor Dénes az üresen maradt kapuba passzolhatott volna. Így viszont debreceni szöglet következik, és akkor megint Guerrero-ra kell várni, hogy felérjen a labdáig. Káprány Mihály sietteti, Guerrero nem érti, hogy mi a problémája a játékvezetőnek, pedig annyira nem nehéz kitalálni, hogy Káprány azt szeretné, hogyha minél előbb folytatódna a játék. Guerrero most helyezi le a labdát a szögletzászlónál, hátra lép 3-at, 4-et, és aztán készülődik a baloldali beadáshoz a debreceniek bal hátvédje. Most a rövidre adja be, ezt Tóth Barna fejeli ki előre a felező felé, de Galambos nem éri el a labdát, eléri azt viszont Sain, aki Guerreroval kényszerítőzik. Sain egy kötény után labdát szerez a visszazáró Galambos, előre is íveli, előre is tudja ívelni a labdát, ami Langhoz kerül. Lang rúgja vissza a paksi térfélre, ahonnan pedig Windekker fejelte el. Ez is pontatlan, itt Szakállhoz kerül. Szakáll kívánni a bal oldalra, ez így Pap Kristófé, aki haza tudja fejelni Kovácsiknak. Dénes nagyon messze volt Szakáll indításától, nem volt nehéz dolga Papnak, hogy el tudja fejelni a labdát. Kovács pedig már rúgja föl Tóth felé. Tóth mellől Lang tudja elfejelni. A labdát Pető veszi már a debreceni térfélen. A jobb oldalon játsza tovább Simutnak. Simut felpasszolja Tóthhoz. Tóth tovább csúsztatja. Samper aztán eladja. Így Harasztihoz kerül, és a bal oldalon már Györfi tör be a 16-oson belülre. Laposan teszi középre. Samper piszkálja el a veszélyzónából. Aztán Szabó nem tudja megtartani, mert hogy ott van Baldoni, és Baldoni hozza el a becsúszó Szabó mellől. Baldoni pedig rá is gyorsít, jön középen Árdinányi, és jön középen Dénes is. Baldoni még a labdával most szolgálja ki Árdinányit a 16-oson, a labda egy lövés, Kovácsik véd, és aki pattanó is a paksi kapusé. Megint egy debreceni ellentámadás, ezt talán már mondani sem kell, ez viszont nem góllal zárul, hanem egy Kovácsik védéssel, Kovácsik pedig már ki is dobja a labdát. Szabó pedig szép lassan jön előre. Nyilván fáradnak a játékosok a nagy föl-alá rohangálásban, de a paksiak még megpróbálnak mindent. Szabó felpasszolja Tóthhoz, Tóth mellől Langról pattan el a labda. Szakáll és Galambos vív most párharcot ott a szögletzászlónál. Ezt a debreceni védő nyeri, viszont az előre rúgott labdája az nem volt jó, kiment az oldalvonalon túlra. Paksi bedobás következik, Szabó kezében van a labda. Szabó most hajítja be Tóth felé, Tóth mellől el tudják rúgni a vendégek, aztán megint kipattan a debreceniek középpályásáról, most Boskovicsról. Szabó így egy újabb bedobást mutathat be, Samper vetődik bele a labdába, és előre rúgja Terca. Ez azonban megint a paksiaké. Pető kiadja a jobb oldalra Papnak. Pap 16-oson belülre játsza, Galambostól visszakapja, Pap lő, fölé megy ez is. Nagyjából egy fél méterrel ment fölé Pap ballábas lövése, amelyet a 16-os vonaláról adott le a jobb összekötő helyéről. Ez sem találta el a debreceni kaput. Marad így a 4-2-es debreceni vezetés. A 88. percben járunk most már, és nyilván lesz hosszabbítás is. Van tehát még valamennyi ideje a Paksnak. Adinányi tovább csúsztatja a jobb oldalon Baldoninak. az egyenlítésről azonban addig nem érdemes beszélni, még a debrecenieknél a labda, mert egy-egy ellentámadás az borzasztóan veszélyes lehet debreceni részről. Ráadásul Báldóni kiharcol egy szabadrúgást az oldalvonalnál a Paksi térfél közepén. Jöhet a debreceniek sarokrúgása, és Szabó János kap egy sárgalapot itt a 88. percben. A mérkőzés első sárgalapja ez, amelyet Káprály Mihály most felmutatott. Az oldalvonaltól, tehát a jobb szélről Guerrero végez majd el egy szabadrúgást, megint ő kocogott át oda, hogy lekészítse a labdát, Káprály Mihály pedig kiméri a 9 métert Györfinek. Egyelőre nincsen sípszó, Káprály is elfoglalja a helyét ott közel a sűrűhöz. 16-os vonalán helyezkednek jó néhányan, nem biztos, hogy Guerrero ezt be fogja adni. Persze ki tudja, aztán mégis jön a beadás, az ívelés a hosszú oldalra, honnan Papp tudja elfejelni Petőhöz. Pető kivág egy hatalmas sprintet, és megpróbálja elvinni onnan, nem is, de Pető volt az, de nem tudta elvinni ott Boskovics mellett, így most már Dénes gyorsít rá a 16-os vonalán, Dénes elesik, és Dénes fog lapot kapni, azt hiszem igen, Dénes kap egy sárga lapot műesésért, ez is nagyon határozott volt Kápráj jelzése. A 16-os vonaláról tehát Paksi szabadrúgás következik, Kovácsik tette le a labdát, de nyilván meg kell várni most, hogy valóban műesés történt-e, és nem kell a 11-est ítélni a Debrecennek, ezt ellenőrzik majd a videókocsiban a játékvezetők. Már a rendes játékidő utolsó percében járunk, a 90. perc kezdődött meg, 4-2-re vezet a Debrecen a Paks otthonában, és Kovácsik rúgja előre a szabadrúgást Tóth felé. Tóth meg is tudja csúsztatni, Györfi startolna rá, de Terca előnyösebb helyzetben, a jobb debreceni jobb hátvéd elviszi a labdát, és az oldalvonal mentén íveli előre Báldóni felé, Báldóni csúsztat, de Adananyi elesett, úgyhogy a labda a Paksiaké, Petőé még hozzá, rengeteget fut, rengeteget dolgozik Pető ezen a mérkőzésen, most a kezdőkörből adja ki a bal oldalra Györfinek, Györfi elindul befelé a labdával, a passza eljut Windekerig, Windeker felpasszolja Galambosnak, résen Galambos, úgyhogy el tudta rúgni a debreceni védelem onnan a labdát. Viszont nem sokáig marad a debrecenieknél, mert most már a felpaszt követően megint a Paksiak jöhetnek. Papp Petőnek adja, Pető elveszíti, Sain volt most az, aki megszerezte a labdát. 6 perc lesz a hosszabbítás, ebben a pillanatban pedig erős kezdődött a ráadás. Samper hozza fel a Paksi térfélre, a jobb oldalon Báldóninak adja. Báldóni kicsit vár, aztán visszaadja Tercához, újra Samper a labdával, a mélységben indul Dénes meg is kapja a labdát, megpróbálkozik egy csellel, lepattan a labda azonban a Paksi blokkról. Dénes 11-es reklamál, kezezést reklamál ott Vasnál, és ott van Boskovics is, hogy 11-es reklamáljon, így viszont szöglet következik, hiába szeretne Kovácsik kirúgást elvégezni, Vas vetődött bele ott Dénes útjába, és talán a felkarjáról csúszott tovább a labda, Káprály azonban nem ítélt 11-es, de hát mire Guerrero elvégzi a szögletet, nem mondom, hogy a nap is lemegy, mert a nap már lement, de az biztos, hogy várni kell még jó néhány másodpercet, mire Guerrero odaér a labdához. Egy perc eltelt a jelzett 6 percből, Guerrero pedig még csak most pöcköli tovább a labdát, most ért el odáig, hogy a szögletzászlóhoz közelítsen, és elhelyezze a labdát ott, ahonnan majd le akarja adni, de nyilván közben videózás is zajlik, úgyhogy lehet, hogy emiatt sem kellett most hihetnie Guerrerónak, de a jelek szerint nincsen 11-es, jöhet a debreceniek szöglete, tehát a jobb oldalról. Oda támad most a Debrecen, amely kapu mögött a vendégszurkoló foglalnak helyet, nagyjából 100-an lehetnek, akik Debrecenből eljöttek ide Paksra ezen a szombat estén, és látják azt, hogy Guerrero szöglete után a fejes fölé megy, úgyhogy Paksi kirúgás következik. Kovácsiknak kell a kapu tetejéről lehalászni a labdát, a Paksi kapus ezt minél gyorsabban próbálta megtenni, és most már rúgja előre a kirúgást, megint csak Tóth Barna felé természetesen, Tóth meg is csúsztatja Galambos irányába, Langhoz kerül, Lang a földre kerül Galambos mellett, a labda viszont marad a Debrecennél, Erdélyi kapja meg, Erdélyi előre rúgja, kimegy az oldalvonalon túlra, Káprály pedig most a sípjába fúj, mert hogy Lang sántikálott egy picit, nem tudom, hogy mi a kérdés most Káprályban, ellenőrző Lang jól van-e, Lang mutatja, hogy őt Galambos bántotta, a bedobás viszont elvégezheti a Paks. Vasnál a labda a felezőnél, Szabó kapja a bal oldalon. Szabó, most már nem passzolgatnak sokat a Paksiak, Szabó íveli föl, Tóth meg is csúsztatja. Tovább kerül, ott van Galambosnál, Galambos nincsen lövés, csak most Harasztitól levágódik Langról. Lang a földön maradt, Pető lövése is a blokkba kerül. Langnak fel kell állnia, hogy nehogy bent ragadjon, és miattan a legyen lesz. Most Tóth kap egyet nagyjából 18 méterre a kaputól, és kap egy szabad rúgást is a paksi csapat. A bal oldalról, a bal összekötő helyéről, de azért ez egy veszélyes szög lehet, főleg mondjuk Haraszti Zsoltnak, akiről tudjuk, hogy kiváló szabad rúgás lövő. Lang fekszik még mindig a 16-oson belül, ő kapott egy hatalmasat Haraszti lövésénél a labdával, úgyhogy ezt elhisszük, hogy fájhat Langnak, főleg talán ott a belső combján találta el, úgyhogy jön is az ápolás, jön is a debreceni stáb, eltelt 3 perc a jelzett 6 percből, Lukovics László, nem tudom mennyire ismétlik, hogy mi történt Lang Ádámmal, és mit gondolsz, ez a 3 perc mire lehet elég, főleg, hogy most egy veszélyes szögből jön a paksi szabadrúgás.
1: Langot elég érzékenyen érte ez a lövés, közvetlen közelről 4 méterről telibe belőtték, hát ez elég fájdalmas egy férfinak, de szerintem egy-két perc múlva, ha tudja folytatni a játékot, akkor, de nincs már nagy jelentősége, mert ha ez a gól, ez a szabadrugás bemegy, akkor még lehet egy minimális sansza a Paksnak, de 2 gól for van, 3 perc van hátra, tehát itt rengeteg helyzete volt mérkőzés közben a Paksnak, ezeket nem tudta kihasználni. Hát most már a csodánál is több kell ahhoz, hogy pontot mentsenek. Hát 3 perc van hátra, 2 gól az előnye a debreceni csapatnak. Szegény Langot úgy néz ki, hogy mennek a hordággyal és leviszik a pályáról, de közvetlen közelről találta telibe a labda szegényt.
3: Valóban érkezik a hordágy Lang Ádámhoz. Már le is fektetik oda Lang mellé. Az orvosok pedig rásegítik majd Lang Ádámot, akin ott van a csapatkapitányi karszalag. Ugye eddig Dzsuzsákon volt, ő megsérült, most Lang is megsérül. És hát ezt nézem, hogy ugye öccsere lehetőséget már elhasznált Gert Remmel, a debreceni vezetőedző, úgyhogy itt a hátralevő másodpercekben elképzelhető, hogy ember hátrányban lesz a Paks. Másfél perc van egyébként még a jelzett 6 percből, tehát egy jó 2 percig tartott, mire Langot leviszik a pályáról. És akkor emberelőnyben a paksi csapat itt az utolsó percekre, másodpercre kérdés, hogy mennyit tesz majd még rá Káprály Mihály játékvezető itt a mérkőzés végén, emiatt az ápolás közjáték miatt. Haraszti már lekészítette a labdát, jöhet a paksi szabadrúgás, és mutatja a játékvezetőnek, hogy miért ér ki a 9 métert, mert jelen pillanatban nagyon közel a debreceni sorfal Haraszti Zsolthoz. 3-4 métert legalább visszarendeli Káprály Mihály azt a 4 debreceni játékost, akit kért a sorfalba Erdégi, a debreceniek cserekapusa. 20 méter lehet nagyjából a távolság, kissé balról, 4 tagú a sorfal, még egy játékos, nevezetesen, ha jól látom, Sain odafekszik a sorfal mögé, hogy nehogy laposan rúgja el majd Haraszti a sorfal alatt, a felugró sorfal alatt, és akkor Káprály Mihály sípszavára várunk.

0: most rúgja föl egészen át oda a jobb oldalra a felezőhöz, van egy csúsztatás Balduni részéről, aztán egy indítás Paksi oldalra, ez borzasztóan hosszú volt Györfinek, ki is megy a labda az oldalvonalon Turra, jöhet egy debreceni bedobás, Terca kezében a labda a saját 16-osának magasságában, most jó néhány métert azért előre sétált Terca, a bedobása viszont Paksi játékoshoz, az Windekerhez került, Windeker játsza tovább, mégpedig Papp Kristófnak. Papp, egy kicsit necces passz volt ez, de megtalálja Simutot a jobb oldalon, Simut cselezget Dénes mellett és beadja, van egy fejes gól! Tóth Barna delesen volt, jelzi az asszisztens, úgyhogy nincsen szépítés, debreceni kirúgás következik, Lang közben talpon már és kocog oda a felezőhöz, talán vissza akar még állni a debreceniek játékosa. A csapatkapitányi karszalag egyébként átkerült Guerreiróra, de azt hiszem, hogy Lang ezekre az utolsó másodpercekre vissza fog jönni. És így is van, Lang Ádám ismét a pályán, most már a 98. percben. És valóban les volt, ellenőrizték a játékvezetők, Erdély már el is végzi a szabadrúgást, rúgja előre oda Ádirányi felé. Ádirányi megcsúsztatja fejjel, Szabó arrébb tudja aztán rúgni a labdát a bal oldalra, hogy Györfi teszi föl a támadósorba Galambosnak. Galambostól elpattan, de Harasztihoz kerül, Haraszti indításába belelépnek a debreceniek. Bedobással jöhet a Paksi csapat, Györfi pedig gyorsan elvégzi a bedobást, Galambosnak adja, egy szép cseh Györfitől, aztán fennakad az ellenfelén, Sain előre vágja, ez így Vasé, Vas mellel leteszi Windekernek, Windeker pedig kiadja Szabónak, Szabó tovább pöcköli, Adinanyiról kimegy a labda, és Káprály Mihály pedig lefújja a mérkőzést a 98. percben. 6 gólos mérkőzésen, vendéggyőzelem Paks Debrecen 2-4. Már a 6. percben megszerezte a vezetést a vendégegyüttes, amikor is Guerreiro baloldali beadását Egri fejelte középre, ahol Szendrei érkezett és 5 méterről bebólintotta a Paksi kapuba a labdát. Majd a 22. percben ismét Szendrei volt eredményes, Horváth veszített labdát a kezdőkörben, lerohanta a Debrecen a Paksot, Boskovics remekül ugratta ki Dénest, Dénes pedig a 16-os vonalán roppant önzetlenül tette tovább Szendreinek, ugyan picit a háta mögé jött, de át tudta venni és fordulásból belőtte a Paksi kapuba második gólját, volt csapatának kétszer is betalált tehát Szendrei. 3 perc múlva azonban jött a válasz, Haraszti volt, nagyon harcias labdát szerzett a debreceni 16-os sarkánál, aztán éles szögből jobbal a bal fősőbe lőtte, 2-1-re szépítette ezzel a Paks, és minden erőt megmozgósított a hazai csapat, hogy egyenlítsen, jobban játszott az ellenfelénél, jöttek folyamatosan a paksi helyzetek, volt egy Haraszti zicser a 27. percen, amit Andrejev védett, de jó néhány távolölövést is védenie kellett a debreceni kapusnak. Gól azonban nem született, és ahogy ez lenni szokott, ez megbosszulta magát a 39. percben, Guerreiro szerzett harciasan labdát a paksi 16-os környékén, betört a 16-oson belülre, és ballal a jobb alsóba passzolt nagyjából 12 méterről, így visszaállt a 2 gólos különbség. A második félidőre is megmaradt a paksi nyomás, újabb paksi gól azonban nem született, hiába a mezőnyfölény és hiába a sok-sok helyzet. Volt egy Papp fejes a 63. percben, amelyet Andrejevnek kellett fölé tolnia, nagy bravúr volt az is a debreceni kapustól. A 71. percben aztán ismét jött egy debreceni ellentámadás, Dénes jobb oldalról egy éles beadást mutatott be, abban a beadásban pedig Vas Gábor a paksi védőért bele szerencsétlenül, és bepattant a lábáról a labda saját kapujába. Ez volt a 4. debreceni gól. A szépítés aztán sikerült még egyszer a paksiaknak, Györfi baloldali beadását Tóth fejelte a debreceni kapuba, viszont hiába a nyomás, hiába a lendület paksi oldalról, ezúttal nem sikerült otthon tartaniuk egy pontot sem. Paks Debrecen 2-4. A helyszínről Tomán Sándor hangmérnök nevében is köszönöm a figyelmüket. A Szóval Stúdió, viszont hallásra.
1: Köszönjük szépen, Regős Lászlónak jó utat majd hazafelé. Varga Barnabás duplázott, milliméterekre volt a Mester 3-astól, az AEK 5-0 nyert az Aris ellen. Szenzációsan hangolt az atéri csapat a Bajnokok Ligája mérkőzése. Vitális Milán kezdőként végigjátszotta a találkozót, mi több gólpaszt adott a mérkőzése a magyar szempontból. Ez kifejezetten jól alakult. A magyar csapat így hívja magát, vagy így becézteti saját magát, a Paks együttesen, ők viszont nem jártak túlságosan jól ezen a mérkőzésen, mert a Debrecen nagyon megverte őket. Gólgazdag találkozón Paks-Debrecen 2-4, jogos?
2: Ha a helyzeteket nézem, akkor nem, de a helyzetek kihasználását nézem, akkor a Debrecen maximálisan csúcsra járatta a mai mérkőzést. Rengeteg helyzete volt a hazai csapatnak, ők nem éltek vele csak 2 esetben, a Debrecen pedig 5 helyzetéből 4-et gólra váltott. Ha így nézzük, akkor jogos a győzelem. De hát

0: mivel a futballt gólra játsszák, a Paks, azt kell mondanom, a látottak ellenére, és az előre játéka megvolt, csak hát a futball egy komplett játék, ahol nem lehet csak előre játszani, hanem az átmenetekre is figyelni kell, a védekezésre, mert az az alap, hogy először hátulról indulok ki. Ez ma nem jött össze a paksiaknak. A semleges nézők és a hallgatók egy jó mérkőzést hallhattak, mert rengeteg gól esett, de aki látta vagy paksi érzelmű, az nem viseli jól, mert azért 4 gólt kapni hazai pályán, kikapni, de Bognár György úgy gondolkozik, hogy inkább fussunk bele egy-egy ilyen vereségbe, aztán jönnek ugyanilyen arányú győzelmek is. Látványos focit játszik a Paks, az kétségtelen. A Debrecenre meg már nagyon ráfért az, hogy valahol szerezzen 3 pontot, és így most még jobban összetömörült a mezőny.
1: Hát ugye megverték a Nyíregyházát, és azóta nem kaptak ki, tehát hogy Zsinórban 5 mérkőzés veretlenül, 3 döntetlen után ugye most nyertek egyet, továbbra is ugye a sűrűség az adott, a Debrecennek 9 pontja van, a Paksnak 8 pontja van, ugye még nem teljesen kristályosodott ki, mert van olyan csapat, a Fradi vagy a Honvéd, amelyiknek ugye 5 mérkőzése. Hát holnap lesz egy Zete Puskás, a sereghajtó az első helyzet ellen, na ez lehet az első olyan meccs, ahol nyilván most még koporsóról vagy koporsó szögről nem lehet beszélni, de a Puskás azért rúghat egyet az Alaegerszegen jobbkülivel visszafelé oda a 12. hely irányába, mert hogyha egyébként a Honvéd együttes Győrben pontot tudna szerezni, ami amúgy szintén nem ígérkezik könnyű feladatnak, akkor az Ete tudna egy picit leszakadni. Laci, köszi, hogy itt voltál velünk egész nap, 22 óra 1 perc a pontos idő. Formula 1-jel zárjuk a mai körkapcsolást. Pierre Gasly egészen, hát hogy is mondjam, ellopta a sót, talán ez a legjobb kifejezés, azzal, hogy megnyerte az olasz nagydíj időmérő edzését Monzában. Még a riválisok lélegzete is elállt, illetve tátva maradt a szájuk. A francia versenyző történelmet írt. Jöjjön most egy kis összegzés, hogy mi is történt Monzában Zsoldos Barnabással, Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával, az M4 Sport szakkommentátorával Szabó Bence beszélgetett.
2: Különleges eredménnyel zárult ez a mostani időmérő, mert hogy egy korábbi győztes, az olasz nagydíjon győztes Pierre Gasly tudott élete során először pole pozíciót szerezni, ráadásul pont tényleg ott Monzában, ahol ugye korábban ő nyerni is tudott. Hogyan figyelted ezt az eseményeket, mennyire lepődtél meg az Alpinnak az elsőségén?
3: Hát nagyon meglepődtem, az egész világgal egyetemben, nem csoda, hogy a kommentátorok is tényleg sokkal hangosabban konstatálták ezt az eredményt, mert abszolút nem volt benne a paklima. Ez egy hatalmas meglepetés. Az Alpine gyakorlatilag sehol nem volt idén. Tényleg az 5. helyért vív óriási csatát jelenleg is a konstruktőri tabellán, és a jobb hétvégéin is ez volt neki a maximum, az erős sorrend 5. helye, és annak ellenére, hogy idén már az erős Mercedes erőforrás hajtja. Abszolút nem volt benne ez a pakliban, úgyhogy mindenki jelenleg csak az okokat kutatja, vagy a hátterét ennek, úgyhogy ez egy bomba meglepetés.
2: Egyébként mely csapattól lehetett várni erre a hétvégére vonatkozóan fejlesztést? Ugye nyilván a Ferrari nyilván hazai hétvégére mindig szeretne valami újat mutatni, az Alpine hozott valami fejlesztés most?
3: Folyamatosak a fejlesztések, inkább az a lényeg ezeknél az előretöréseknél, hogy kinél mennyire átfogó. Az Alpine az előző helyszínen, Zandvoortban vetette be a saját nagyobb újításait, jelentősebb újításait. Ott még nem jött el ez az áttörés, viszont ezen az alacsony leszorító erős pályán a Mercedes erőforrásával gyakorlatilag szárnyal. De egyébként annak ellenére, hogy önmagához képest ugye jobb volt már a szabad edzéseken és az időmérő első 2 etapjában is, azért a pole pozíció az abszolút meglepetés, tehát még egy nagyon-nagyon jól összerakott körrel is maximum az 5. helyre tippeltük volna az Alpine, úgyhogy ez egy nagyon jó és nagyon érdekes sztori.
2: Kicsit az elejéről fussunk neki, mert azért, hogyha összefoglaló jelleggel beszélünk az eddigiekről, ugye a Ferrari első körben jónak tűnt, utána a Mercedesnek tűnt egyfajta előretörése az első, illetve a második szabad edzésen, és akkor kezdődött a Q1, ahol, hogyha végül a kiesőket nézzük, akkor olyan nagyon meglepő dolog nem történt, ugye Tsunoda volt még talán, akire azt lehet mondani, hogy azzal az erőforrással azért lehetett volna várni, hogy tovább jut.
3: Igen, de neki azért nagyon nincsen könnyű dolga. Ő beugró versenyző a Racing Bullsnál, ez most a második hétvégéje, és ezek abszolút vadonatúj autók, vadonatúj hajtóegységek. Tehát a japán versenyzőtől nem lehetett csodát várni, és igen, nem történt olyan óriási meglepetés a Q1-ben. Talán az kellemetlen, hogy az Aston Martin a továbbfejlesztett autóval és a Honda újításaival sem tudta elérni a Q2-t, sőt abszolút esélye nem volt arra, hogy megszorongassa a többieket, szóval a Q egy ilyen szempontból nem hozott meglepetést. Még akkor sem kaptuk fel a fejünket, amikor ennek a szakasznak az élén Gasly zárt, hiszen ilyenkor a topcsapatok versenyzői még nem erőltetik meg magukat, csak az a lényeg, hogy tovább jussanak.
2: Mint ahogy egyébként ugye ebben nem is volt hiba, ellenben sokkal izgalmasabb volt ilyen tekintetben a Q2, ahol azért a Ferrari-nak nagyon rezgett a léc.
3: Valóban ez hideg zuhanyként érte a rajongókat, hogy a Ferrari a végén nagyon kicentiszte a szakasznak, az elején nem tudtak jó kört összerakni a pilóták, és az utolsó másodpercekre maradt a döntés, de akkor sem voltak a helyzet magaslatán, és ez jól mutatja, hogy Leclerc 8, Hamilton pedig egyetlen egy ezred másodperccel úszta meg a kiesést, a 9. helyen végzett a két versenyző, úgyhogy hajszálon múlt, hogy nem fordult rémálomba a teljes hétvége a Ferrari-nak, hiszen nyilvánvalóan a középmezőnyből indulva esélyük sem lett volna a dobogóra, de hát ezzel a néhány ezreddel megúzták, és azért a Q3-ban már tisztességes teljesítmény nyújtottak.
2: A Mercedes végzett elől, de ilyen tekintetben lehetett már azt gondolni, hogy ezek után nem sok esélye marad a Ferrari-nak, vagy éppen ugye az olyan más erőforrással rendelkező motoroknak, vagy az adott esetben ugye a Red Bullra még lehet ilyen tekintetben gondolni, tehát így körvonalazódott már benned, hogy ez egy ilyen Mercedes pálya lesz?
3: Többé-kevésbé igen, és azért a szabad edzések is nagyjából erre világítottak rá. Egyébként a tréningek alapján inkább Russell tűnt favoritnak, egyfelől a tempója alapján, másfelől pedig előre lehetett tudni, hogy a csapattársát Antonellit rajtbüntetéssel sújtják, és hogyha ő bejut a Q3-ba, akkor szélárnyékkal fogja segíteni. Ez így is történt, és végül az is sokat mondó, hogy az első három helyen három különböző csapat versenyzője végzett, de mind a háromnak Mercedes motor dolgozik az autójában. Úgyhogy annak ellenére, hogy a Ferrari továbbfejlesztett hajtóegységgel jelentkezett itt Monzában, 0,2-del azért csak lemaradt a Mercedes-esektől, úgyhogy hogy még mindig van lemaradása.
2: Ugye azt szoktuk meg, hogy a Q3-ban azért Monzában vannak különleges dolgok, mint ahogy ugye pár évvel ezelőtt emlékszünk rá, hogy ugye lecsúsztak gyakorlatilag arról az időről, amikor beérhettek volna rendes körülmények között a csapatok. Most azért az utolsó körben, amikor nekifutottak, azért az időeredmények nem mutattak annyira szépen, tehát nem volt közöttük sem lila, sem zöld.
3: Igen, ez is Monza egyik sajátossága. Egyébként most a tömegjeleneteket azért is kerülték el, mert pont a 2019-es eseményekből tanulva most már megadnak egy minimum szintidőt. Tehát nem lehet ezt a lassúsági versenyt folytatni, hogy valaki csak azért marad le, hogy utána jó kis szélárnyékot kapjon. És olyan szempontból is érdekes volt most ez a Q3, hogy voltak versenyzők, akik tudtak javítani második próbálkozásukra, de voltak, akik nem, vagy csak alig-alig, és csapaton belül is volt, hogy kialakultak nagy különbségek, például Piastri harmadik lett kevesebb, mint 0,2-es lemaradással, Norris pedig csak a 9., és majdnem fél másodpercet kapott, tehát nekik nagyon nem jött ki jól, illetve a brit versenyzőnek. Egyébként még az ausztrál pilóta is izgulhat, mert volt egy feltartása, még a Q2-ben Lawson szemben, és lehet, hogy őt megbüntetik, ez majd hamarosan a következő órákban kiderül.
2: Ilyenkor egyébként mi az általános rend? Tehát, hogyha az valóban feltartásnak értékelik, akkor mekkora büntetés kaphat?
3: 3 rajthelyel szokták ezeket az általános feltartásokat büntetni.
2: Talán arról beszélhetünk, ugye, hogy mint az előbb is megállapítottad, hogy azért Piastri is hibázott, és azért Russellnek sem volt valami tökéletes köre. Egész egyszerűen minden összeállt ahhoz, hogy Gasly tudjon így végezni az élen, mármint hogy ahogy én néztem, tényleg a többi időeredmény sem volt túl tökéletes, és surranó pályán gyakorlatilag ő behúzhatta.
3: Hát igen, de szerintem egy Alpine pole pozíció esetében még ennél is többről van szó, talán nem túlzás kijelenteni, hogy ez a csoda kategória, mert az idény eddigi alakulása fényében ez abszolút nem volt benne a pakliban. Nyilvánvalóan ez is egy relatív sportág, és most utólag visszanézve Russell is biztos, hogy azt mondja, hogy tudott volna ezzel a 600-addal mit kezdeni, talált volna olyan kanyart, ahol le tudta volna dolgozni. Lehet, hogy Piastri körében is lett volna több, de hát a többiek azért lemaradtak. Ugye Leclerc lett a 4., Hamilton az 5., Verstappen a 6., és ők egyaránt 0,2 másodpercet kaptak. Ez azért már itt ezen a pályán, ha nem is jelentősnek mondható, de azért nem olyan könnyen ledolgozható, úgyhogy Gasly tökéletesen összetette ezt a kört.
2: aki egyébként a gyakorlatilag az időmérő edzés után olaszul is nyilatkozott, hogy egy kicsit gondolom megnyerje ott az olasz szurkolóknak a szíveit, na de azért nyilván az olaszok holnap majd a Ferrarinak fognak szurkolni. Ők mennyire tudnak majd előrelépni, illetve tényleg mit vársz akár a Mercedes-ektől, vagy éppen az érről induló Gaslytól?
3: Igen, Gasly azért is nyilatkozott olaszul, mert hosszú évek óta Milánóban él, és az az érdekesség, hogy a monzai pálya az néhány kilométerre fekszik Milánótól, úgyhogy gyakorlatilag neki ez a kvázi hazai nagydíja, úgy, mint nagyon sokaknak a monakói nagydíj, akik ott élnek. A versenyzők mindig leszögezik, hogy ez ilyenkor nagyon kellemes és különleges élmény, amikor egy-egy edzés után vagy verseny után hazamennek és a saját ágyukban alhatnak. Tehát Gaslynak a pole pozíciós öröméhez még ez is pluszban hozzátett, és innentől kezdve nagyon nehéz jósolni a versenyt illetően is, mert amekkora meglepetés volt ez a pole pozíció, hát ki tudja, lehet, hogy a versenyen is robbantani tud, azért nagyon erős a konkurencia, és nagyon erős top csapatok vannak mögötte, tehát jelenleg még mindig az tűnik valószínűtlennek, hogy meg tudja tartani ezt az első helyet, és hát Russell van győzelmi kényszerben a bajnoki helyzet miatt, neki nagyon-nagyon kellene ez a 25 pont a bajnoki csatában. Ugyanakkor a pénteki szabad edzéseken úgy tűnt, hogy hosszú etapok terén a Ferrari és a Mercedes teljesítménye egészen kiegyenlített, úgyhogy szerintem a negyedik, ötödik helyről még a Ferrarisoknak is lehet keresni valójuk. Ha nem is feltétlenül a győzelemért, de a dobogó mindenképp benne van, aztán ki tudja, lehet, hogy egy kaotikus futamon győzni is tudnak, de hát egy ilyen időmérő után, ahol tényleg egy ilyen eredmény született, ami a csoda kategória, most már semmit sem zárhatunk ki a versenyre sem.
2: És akkor még egy utolsó dolog, ugye van konkrétan egy hazai versenyző is, hiába Gasly ott él. Ugye említette te is, hogy Antonellinek rajtbüntetése van. Ő meddig és hogyan juthat szerinted egy Mercedes erőforrással?
3: Hát ez nagyon jó kérdés. Nyilvánvalóan az autó tempója szempontjából a pontszerzés az alapelvárás, és hogyha némi szerencséje van, akkor odaérhet a dobogó közelébe is. Én azt gondolom, hogy a rajtrács végéről indulva a dobogóhoz már nagyon nagy mázlinak kell történnie, esetleg egy biztonsági autó, vagy piros zászló fényében, vagyis képében. Az autó az mindenképpen elég jó, elegendő a pontszerzésre, az olasz versenyző is, de hát nyilvánvalóan pech, hogy pont így jött ki a rajtbüntetés, itt időzítették a hazai nagydíján, de a Mercedesnél is elmondták, hogy ilyenkor racionális érvek, azok felülírják az érzelmeket. Ezen a pályán érdemes bevetni az új motorkomponenseket, mert ugye itt húznak a legjobban, itt az egyenesekben talán előre lehet törni, úgyhogy meglátjuk, hogy meddig juthat Antonelli. Nyilvánvalóan, hogyha nem lenne ez a büntetés, akkor álmodozhatott volna a győzelemről is, így azért nem.
1: Zsoldos Barnával Szabó Bence beszélgetett, egy jó hír adásunk végére, a Dunaszerdahelyi együttese a szlovák bajnokság rangadóján a 83. percben 1-0-ra vezet a pozsonyi Szlován ellen. Ez volt a Körkapcsolás 2026. szeptember 5-én, a műsor szerkesztője Tóth Béla volt, a technikáért Nagy Máté felelt, adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon, hamarosan jön a Sportvilág Katona Lászlóval. Nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek, Németh Kornélt hallották.
4: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: magazinja.
1: Győzött a női kosárlabda válogatott a világbajnokságon. A labdarúgó élvonalban MTK Kisvárda 1-2 és Paks DVSC 2-4. Gasly nyerte az időmérőt a Formula 1-es olasz nagydíjon. Jó estét kívánok, Katona Lászlót hallják. Adásunk elején kosárlabda. A magyar női válogatott Nigériával mérkőzött a világbajnokság B csoportjának második körében. A tudósító Nyágúj Gergely.
2: Legyőztük az Afrika bajnokot, közel a továbbjutás. Magyarország, Nigéria 71-67. A magyar női kosárlabda válogatott annak tudatában léphetett pályára a berlini világbajnokságon, amennyiben legyőzi Nigériát, nagy lépést tesz a továbbjutás felé csoportjából. Ennek megfelelően kellően motiváltan és sokkal jobban kezdték a mieink a második mérkőzésüket, mint a franciák ellen. Az első kosarunkat ismét Juhász Dorka szerezte, de amíg a nyitó meccsen 5-2-es vezetésünk után megállt a tudomány, és a vége 46 pontos vereség lett, Völgyi Péter tanítványai ezúttal nem lassítottak le. Különösen védekezésben volt szembetűnő a különbség, és a magyar előny szép lassan hízni kezdett, köszönhetően elsősorban két magas emberünk, Juhász és Takács Kisvirág kosarainak és lepattanóinak. Az első negyed végén 21-13, majd a félidőben 36-23 állt az eredményjelzőn. Igaz, jókor jött a nagyszünet, mert a támadásaink a vége felé már akadozni kezdtek. Bár a második félidőt jobban kezdték a nigériaiak, ismét feszítettek Turner Yvonnék a védekezésen, és szép lassan megléptek 13 ponttal. Az afrikai ellenfélnek csak fellángolásai voltak, az utolsó negyed 10 pontos magyar előnynől indult. Volt már 14 pont is a differencia, ekkor azonban minden mindegy alapon nagy rohanásba kezdett Nigéria, és az utolsó percen belül fel is jött 3 pontra. Az utolsó szó azonban Lelik Rékáé volt, aki két büntetőt bedobva bebiztosította a magyar sikert, ezzel pedig meglett a hőn áhított győzelem. A magyar csapat két legnagyobb sztárja, Juhász Dorka és Takács Kisvirág ezúttal igazi nyerőembernek bizonyult, előbbi 19 ponttal és 16 lepattanóval, utóbbi 17 ponttal és 14 lepattanóval zárt. Mellettük Lelik is termel 14 pontot, így amennyiben ma késő este a franciák legyőzik Dél-Koreát, válogatottunk biztosan tovább jut csoportjából. A holnapi pihenőnap után az ázsiaiak ellen zárja a csoportkört a magyar válogatott, ahol pedig egy esetleges győzelem akár a második helyet is jelentheti, Magyarország-Nigéria 71-67.
1: Jelenleg is zajlik a Franciaország-Dél-Korea mérkőzés, 85-61-re vezet a francia csapat, így nagy valószínűséggel a magyar válogatottnak meg lesz a továbbjutás, és majd hétfőn Dél-Korea ellen mérkőzik a csoport zárásaként. A mai összecsapáson dupla-duplát ért el Juhász Dorka, vele beszélgetett Nyágúj Gergely.
3: Teljesen egy csapat győzelem volt, tényleg le a kalappal a virág előtt is, mert olyan munkát végzett ő is a palánk alatt, ami, ahol nem tudták megtartani, lepattanó után nagyon fontos befejezések, de nyilván a külső poszt is nagyon sokat hozzátett a Rékának, ezek a két büntető előtt az Ági kiarcolt egy fautot. Úgyhogy ez csapat győzelem volt, személy szerint azért sokat felelősséget teszek magamra. Örültem, hogy egy picit én is ritmusba tudtam kerülni, nyilván még nem volt így, hogy tökéletes a játékom, azért voltak eléggé pár fáradásos döntéseim, eladott labdaim, amit meg ki kell javítanom, de most Franciaország után nem volt annyi időnk, úgyhogy szerintem ez is közbejátszott, de tényleg csapatgyőzelem volt, én nagyon büszkék vagyok a csapatra, a stábra. Most tudunk egy picit pihenni, készülni, családozni, de nagyon örülök, mert ez egy nagyon fontos lépés volt előre a továbbjutás szempontjából.
4: Viszont ha valaki, akkor te pontosan tudod WNBA-ből, hogy ugye neked meccs-meccs után talán még ez is a jó, tehát gyakorlatilag te most már csak napról napra, és meccsről meccsre jobb leszel, nem?
3: Természetesen nem voltam én sem teljesen megelégedve a játékommal, viszont abban mondtam, hogy erről le fogok lépni, hogy a vezéregyéniség szeretnék lenni. Vokálisan legfőképp biztatni a lányokat. Nyilván tudtam, hogy oda fogom tenni magam, bármit, földre vetődés, lepattanózás, minden. Örülök, hogy egy picit igen most segített ez a ritmusba kerülés. Most egy kicsit pihi, remélem regenerálódunk a fájdalmakból, meg mindenből, de most ez nagyon fontos volt, és nagyon örülök, hogy ezt meg tudtuk nyerni, mert ez tényleg kulcsfontosságú mérkőzés volt.
1: A csapat játékosa Ahó Nina is nyilatkozott.
5: Nem nagyon kellett varázsszer, szerintem mi is éreztük azt, hogy a tegnapi az kevés lesz ehhez a szinthez. Hála az égnek, jókor jött a pofon, ha lehet ilyet mondani. Nyilván nagyon kevés időnk volt arra, hogy felkészüljünk mentálisan, fizikálisan, mindenhogy, de szeretnénk tovább jutni a csoportkörbe, és ez a mai mérkőzés, ez nagyon-nagyon kellett ehhez, úgyhogy szerintem az akaratunk volt az, ami így visszatért a valóságba, és az vitt minket előre, úgyhogy nyilván ma is voltak hibák, meg hullámvölgyek, stb., de hogy ugye a szívünk az úgy vitt előre. Meg hát ez a magyar szurkolótábor, ami itt van, mert azért ez elég szép mutatvány, amit ők itt csinálnak.
4: egy icipicit hadd menjünk vissza, és nem gonoszkodni szeretnék, tényleg csak az okokat megtanulni, hiszen nagyon nehéz lehetett tegnap úgy fejben oda menni a franciák ellen, hogy azért valljuk meg őszintén, pontosan tudtuk, hogy mondjuk 100-ból 99-szer kikapnánk tőlük. Tehát nem azt mondom, hogy feladva, de mégis pontosan tudva, hogy nagyon-nagyon rövid idő után egy nagyon fontos meccs közrejátszhatott ez abban tényleg, hogy mondjuk az a vereség nem egy 15 pontos, 20 pontos lett, hanem egy 46 vagy, mert azért szerintem ennyivel nem jobbak nálunk a franciák.
5: Ezzel egyetértek, egyáltalán nem úgy mentünk ki a mérkőzésre, hogy ez egy feladott mérkőzés. Tudtuk azt mondani, hogy oda kell figyelni az elejére, el is ment az egész. Viszont az pozitívum volt, hogy utána fél időbe tudtunk változtatni, és utána a játékunk is sokkal szebb lett, nyugodtabb lett, türelmesebb lett. Nyilván ott is voltak hibák, de hogy azért volt egy fejlődő tendencia, ez volt a kulcsa annak a mérkőzésnek, mert a francia nem egy olyan csapat, ahol lehet így kezdeni és az alaphibákat elkövetni. Ezt megéreztük a saját bőrünkön, és ezért is mondtam azt, hogy jókor jött a pofon, mert van olyan csapat, akinek mondjuk ma jött, vagy holnap fog jönni, vagy később fog jönni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a tapasztalatokat gyűjtve tudunk szépen előrelépkedni.
4: És ugye megvan az a bizonyos győzelem, és ha ma így játszottatok úgymond nyomás alatt, akkor most már tényleg lehet felszabadultan élvezni a világbajnokságot, hiszen itt vagytok egy világbajnokságon.
5: Így van, ez egy nagyon jó tapasztalás, meg tudatosítani is kell, hogy egy világbajnokságon vagyunk, de magabiztosan, lendülettel, úgy, ahogy ma, és még jobban, mert hogy tudunk jobban játszani, ugyanúgy kell majd összeszedni magunkat a következő mérkőzésre.
1: Kiemelkedő volt egyébként a magyar csapata mezőnykísérleteket tekintve, hiszen 50% fölött játszott Völgyi Péter együttese, miközben Nigéria 34%-nál megállt. Török Ágnes, a csapat játékosa is elmondta a véleményét kollégánknak.
0: Leírhatatlan az érzés, és igen, most talán a legnagyobb a mosolyom az elmúlt időszakban. Nagyon-nagyon büszke vagyok erre a brigádra. Én azt gondolom, hogy tényleg sikerült egy nagy lépést előre tennünk a továbbjutás felé, és emellett pedig megfejlődtük saját magunkat, ahogy ezt már mondtam. Volt tartásunk a végén is, és én azt gondolom, hogy ennek elégnek kell lenni a továbbjutásra, de mi ezzel nem elégszünk meg, mi a csoport második helyért megyünk, és az a hétfői délkorai meccsen fog eldőlni. Nagyon-nagyon örülök ennek az eredménynek, mert bebizonyítottuk, hogy nem csak kijutottunk egy VB-re, és nem elégettünk meg azzal, hogy itt vagyunk, hanem bizony van helyünk a következő körben, és van helyünk, én azt mondanom, a legjobb nyolc között is.
4: És egy icipicit tudom, hogy erre a válasz az lesz, hogy nem szaladunk elő, és csak a következő mérkőzés, de azért ugye ma láttunk egy olyan szenzációt, hogy Mali megverte Spanyolországot, és ugye ma nagyon kéne nekünk az a francia siker Dél-Korea ellen, de amennyiben megveritek Dél-Koreát, a csoport második hely is meg lehet. Viszont kérdés, hogy jó ez nekünk, hiszen az A csoportban jó nagy a katymaz, és tényleg ott aztán, illetve tényleg úgy, hogy bárki le tud győzni bárkit. Reménykedhettünk volna, ha már előre tekintünk egy könnyebb nyolcad döntőben, de Studrági születésnapján lesz egy bizonyos negyed döntő.
0: Én azt gondolom, hogy egy kicsit lehet a fejünkben az a mérkőzés is, hiszen ahogy azt a világbajnokság mutatja, itt mindig vannak meglepetések. Ez egy olyan és egy olyan porond, ahol a legjobb csapatok is meginoghatnak. Én azt gondolom, hogy meccsről meccsre egyre jobban játszunk, és ilyen szempontból a következő meccsre kell koncentrálnunk, hogy egy kicsit még jobban felépítsük magunkat, mint támadásban, mint védekezésben, de utána azt gondolom, hogy evés közben meg tud jönni az étvágy, és bárki is jön szembe majd a nyolc közé jutásért, el fogjuk kapni őket.
1: Jöjjön a fiatalság, Josepovics Kinga.
6: Azt gondolom, hogy voltak pillanatok, amikor nagyon fizikálisak voltak. Ezekben a nehéz pillanatokban is az az erősségünk, hogy tényleg együtt maradtunk, és csapatként tudtunk ellenük küzdeni, ez szerintem megmentett minket, és tényleg a végsőkig 40 percig küzdöttünk.
4: Egy picit hadd menjek vissza az időben, májust írunk, és készülsz az érettségire, azóta magyar bajnok lettél, most pedig VB-n meccset nyertél a magyar válogatott tagjaként. Nem is tudom, hogy fel lehet ezt tenni azt a kérdést, hogy érzed magad.
6: Hihetetlenül jól érzem magam, és annyira hálás vagyok, hogy tényleg itt lehetek, és ezt megtapasztalhatom velük, és annyira hiszek benne, hogy meg tudjuk csinálni, és nagyon örülnék, hogyha tényleg itt lehetnék, amikor eljön az a pillanat, hogy átbillenünk, és meg tudjuk csinálni.
4: Ha tényleg mindenki hozzátette magáét, és azért Korea ellen sem lesz sokkal könnyebb, hiszen ugye a Dél-Korea ugyancsak megverte Nigériát, ez egy nagyon nagy szó.
6: Igen, szerintem hihetetlenül jó dolog az, hogy most itt ezt meg tudtuk csinálni, és az, hogy ezt itt bebizonyítottunk ezzel, akkor a lendülettel fogunk tudni holnap után belemenni a következő meccsben, és ez szerintem nagyon nagy dolog, úgyhogy megyünk tovább, és igen.
1: 28 évvel ezelőtt tagja volt a csapatnak Iványi Dalma, akkor a 10. helyen végzett a válogatott, most másodedzőként van jelen Berlinben.
7: Első győzelem a világbajnokságon, remélem nem az utolsó. Nagy karaktert mutat a lányoknak, és hatalmas szívet, hogy a tegnapi vereség után felálltunk, és tényleg 24 óra se telt el, és egy ilyen produkciót raktunk ki a pályára, elsősorban fizikálisan volt megint óriási a küzdelem, ma sokkal fegyelmezettebbek voltunk, és tényleg még hogyha voltak is hibák, és itt a végére egy kicsit izgalmassá tettük, de a szívünk az végig a helyén volt, és csapatként küzdöttünk. Nagyon-nagyon örülünk neki, és tényleg az volt a célunk, az a célunk, hogy megmutassuk magunkat, a legjobbat hozzuk ki, és hogy jussunk tovább a csoportból, amihez ez egy óriási lépés.
4: Tényleg a tegnapi mérkőzés egy teljesen más nap volt, és pontosan tudtátok, mi a terv, és a lányok zseniálisan végrehajtották, fantasztikus védekezéssel.
7: Igen, mindenképpen, ugye ezt mi is kihangsúlyoztuk, bár túlságosan nyomásra akartunk tenni a csapatnak, hogy ma óriási lépést tehetünk meg a továbbjutás fele, de én azt gondolom, hogy ezt a lányok tudták anélkül is. Talán ez a tét is okozta azt, hogy egyszer-kétszer belehibáztunk, illetve itt a végén egy picit azért a VB rutintalanság is belejátszott, nagyon elfáradtak a lányok, tényleg ilyenkor már semmi oxigén nincs az agyban, úgyhogy nagyon nehéz jó döntéseket hozni, de mint ahogy az előbb is mondtam, a szívünk, az akarat, az alázat, az mind ott volt, és én azt gondolom, hogy mindenképpen megérdemelten győztünk ezen a mérkőzésen, mert sokkal többet tettünk érte, mint az ellenfél.
4: Ma nyugodtan lehet csapágyasra járatni a sztárjainkat, hát csapágyasra járattátok őket, és hozták is, amit kellett, viszont jön egy nap pihenőnap, lehet már, kell már gondolni Kóra ellen a hétfői meccsen, vagy most az örömé és a pihenésé a következő szó?
7: A kettő együtt, ugye ez a szép a sportban, hogy ha esetleg vereséget szenvedsz, akkor az gyorsan el kell felejteni, mert jön a következő megmérettetés. Ha győzöl, akkor viszonylag röviden tudsz ünnepelni, de én azt gondolom, hogy ez most egy nagyon nagy önbizalmat és magabiztosságot tud adni a lányoknak és a csapatnak, úgyhogy egy picit mindenképpen kiélvezzük, most az öröm pillanatai vannak, már a mai nap el kell kezdeni gondolkodni a folytatáson.
1: 71-67-re nyert a magyar válogatott Nigéria ellen, és a franciák is győztek 95-69-re Dél-Korea ellen, ezzel megvan a továbbjutás. Labdarúgás. Az élvonalban az MTK a Kisvárdát fogadta a hetedik fordulóban, a krónikás Jó András.
8: Megszerzi az idei szezonban a második győzelmét a Kisvárda, MTK Budapest, Kisvárda 1-2. Fél órát kellett várni az első komolyabb helyzetig. Nagyon szépen kombinált az MTK a várdai 16-os előtt. Végül nyers került helyzetbe a jobb oldalon, akinek a rövidbe tartó lövését kiütötte Popovics. Veszélyesebben játszott az MTK az első fél időben, a Kisvárda gyakorlatilag semmi veszélyt nem jelentett a hazai kapura. Nem volt nagy öröm, kevés volt a helyzet is. Aztán pedig nem várt fordulat a mérkőzés második fél idején. Elején az 53. percben labdaszerzés után Matanovic felgyorsított, nagyon könnyedén megverte Zeljkovicsot, aki szabálytalanul sem tudta szerelni, majd higgadtan gurított a hosszú alsóba. A 60. percben majdnem egyenlített az MTK, Jurek lövését kiütötte Popovics, majd Keresi ismételt közvetlenül közelről, de ezt is védte a kisvárdai kapus. A 62. percben a cserék hozzák össze az újabb várdai gólt, Balogun passza után Szikszai takarásból lőtt tökéletesen a bal alsó sarokba. Sem Jurek, sem Keresi nem tudta bevenni a vendégek kapuját, de aztán a 91. percben Jurek lövését Popovics kivédte, Keresi zavarta, Klaus pedig a kapuba jutatta a kipattanót. Ezzel szépített az MTK, és itt a legvégén a 96. percben Bognár István még lőhetett egyet 20 méterről, a bal felső sarkot vette célba, de a labda mellé ment. A végeredmény tehát MTK Budapest Kisvárda 1-2.
1: A várdai edző Subka Attila értékel.
9: Küzdöttünk az utolsó pillanatig. Sajnos az első fél idő, első negyed órája nem olyan volt, mint ahogy terveztük, mert ott az MTK ránk kerültette nagyon az akaratát, ott hibát vétettünk a védekezésbe, aztán kiegyenesedtünk. És a második fél időben én azt gondolom, hogy az utolsó 10 percig megint csak végül is úgy alakult, ahogy mi terveztük, ugye tudtunk két gólt is szerezni. Vezetést szereztünk, és utána egy kicsit visszaállt a csapat akaratlanul is, pedig nem ezt kértük, azt kértük, hogy próbáljuk meg fent megtartani a labdát az MTK oldalán, ez nem sikerült. Maximálisan oda tette magát mindenki. Megérdemeltük ezt a 3 pontot.
10: Igen, az első fél időben még bosszankodott, hogy hiába voltak, nem értek oda a kapu elő a játékosok. Mit kért, ami aztán meghozta?
9: Váltottunk egy kicsit elől, váltottunk annyit, hogy a Bogya visszajött, a Melnyik a 10-es pozícióból, és megcseréltük a Krisztiánnal, a Herz Krisztiánnal, akkor egy kicsit már jobban működött, és amikor bejött a Teslim, és bejött a Generír, a Szikszai, akkor már jobban néztünk ki, mert gyorsabbak voltunk, volt bennünk sebesség, és ugye kinyílt egy kicsit az MTK védekezése, akkor ott meg tudtuk őket futni.
10: Csapat védekezéséről is beszéljünk. Nagy Krisztián is óriásit mentett, és hát majdnem kapott gól nélkül hozták le ezt a mérkőzést.
9: Igen, ez amit mondtam, hogy végül is mindenki oda tette magát, mindenki a maximumot nyújtotta ezen a mérkőzésen. Kértük azt, hogy kompakt legyen a csapat, ami az elején nem volt meg az első 15 percben, aztán utána én azt gondolom, hogy megvolt a végére már.
1: Várdai oldalról jöjjön egy labdarúgó, Bíró Bencét is megkérdezte Cingerkocka Henrietta.
11: Második félidőben tudtunk rárakni még egy lapáttal. Első félidőben is azt gondolom, hogy jól játszottunk. Kiki meccs volt, kiegyenlített volt. Nem találtuk meg a gólt az első félidőben. Ugye félidőben azért jöttünk be, hogy kicsit segíteni tudjunk a csapaton. Szerencsére ez sikerülni is tudott, és nagyon örülök, hogy nyerni tudtuk a második félidőben.
10: És te is jól szálltál be, hogy érezted a játékot?
11: Igen, örülök, hogy végre megint pályán lehetek. Ugye volt egy kisebb sérülésem, két meccset ki kellett hagyjak. Most az előző meccsen már be tudtam állni egy 20-25 percre, most ez még több lett, hál' Istennek. Igen, jól éreztem magam, mint mondtam, örülök, hogy pályán lehetek megint, és próbálok segíteni a csapatomnak.
10: És hogyha már ezt említed, akkor ugye a negyedik bajnok itt volt, amin pályára léptél, és hát nagyjából 145 játékperced van. Van ebben némi hiányérzet, azon kívül, hogy egyébként sérüléssel bajlottál?
11: Igen, most nem kaptam talán annyi játék lehetőséget eddig, mint a tavalyi szezonban, de vannak ilyen periódusok a játékos életében. Azon vagyok, hogy perceket a pályán töltök, abból ki tudjam hozni a maximumot, és még nagyon is, hogy tudjam segíteni a csapatot.
10: És ráadásul majdnem kapott gól nélkül hoztátok le ezt a mai mérkőzést.
11: Igen, aztán a végén nagyon nehézkesre sikerült. Eléggé magunkra húztuk az MTK-t, ők jöttek, nagyon sok lövésük volt. A kapusunk volt a teljesítményt, nyújtott a védők, sokat blokkoltak, sok felszabadításuk volt. Kaptunk egy kipattanóból egy gólt, utána még talán benne is volt a meccsben, sajnos, hogy kiegyenlítenek, de szerencsére meg tudtuk tartani a vezetést, és kihúztuk 2-1-re.
1: Az MTK gólszerzője Klaus Milán is elmondta a véleményét.
12: Meg kellett volna nyerni, most az én gólomon kívül igazából a csapat lett volna az első.
10: 9 perc a pályára lépésed után voltál eredményes. Hogyan küldött pályára a Pinezics Máté?
12: Természetesen úgy, hogy gól kell, meg kell fordítani a mérkőzést. Ez gondolom alapvető dolog van.
10: És a gólszerzéssel eddig azért az MTK nem állt hadilában. Most mi múlt, hogy nehezen jött a szépítés?
12: Meg voltak a helyzeteink, sok volt a kipattanó, amikor mielőtt beálltam, akkor is azt néztem, hogy sok volt a kipattanó a kapuról, oda kellett azokra érni, és ezekre a másik labdákat be kellett rúgni.
10: Mennyire volt ez érezhető, hogy azért múlt héten több játékos is betegséggel bajlódott?
12: Nagyon váratlanul ért minket, de az első edzést mi kihagytuk, utána sikerült visszaállni, és azt mondom, következő hétre már 100%-osan megyünk.
1: A nap másik mérkőzésén a Paksa Debrecent fogadta. Regős László Pál tudósít.
13: 6 gólos mérkőzésen vendéggyőzelem Paks Debrecen 2-4. Már a 6. percben megszerezte a vezetést a vendégegyüttes, amikor is Guerrero baloldali beadását Egri fejelte középre, ahol Szendrei érkezett és 5 méterről bebólintotta a paksi kapuba a labdát. A 22. percben ismét Szendrei volt eredményes, Horváth veszített labdát a kezdőkörben, lerohanta a Debrecen a Paksot, Boskovics remekül ugratta ki Dénest, Dénes pedig a 16-os vonalán roppant önzetlenül tette tovább Szendreinek. Ugyan picit a háta mögé jött, de át tudta venni, és fordulásból belőtte a paksi kapuba második gólját volt csapatának. Kétszer is betalált tehát Szendrei. 3 perc múlva azonban jött a válasz. Haraszti volt, nagyon harcias labdát szerzett a debreceni 16-os sarkánál, aztán éles szögből jobbal a bal fősőbe lőtte. 2-1-re szépítette ezzel a Paks, és minden erőt megmozgósított a hazai csapat, hogy egyenlítsen. Jobban játszott az ellenfelénél, jöttek folyamatosan a paksi helyzetek. Volt egy haraszti zicser a 27. percben, amit Andrejev védett, de jó néhány távolölövést is védenie kellett a debreceni kapusnak. Gól azonban nem született, és ahogy ez lenni szokott, ez megbosszulta magát. A 39. percben Guerrero szerzett harciasan labdát a paksi 16-os környékén, betört a 16-oson belülre, jobb alsóba passzolt nagyjából 12 méterről, így visszavált a 2 gólos különbség. A második félidőre is megmaradt a paksi nyomás, újabb paksi gól azonban nem született, hiába a mezőnyfölény és hiába a sok-sok helyzet. Volt egy papfejes a 63. percben, amelyet Andrejevnek kellett fölé tolnia, nagy bravúr volt az is a debreceni kapustól. A 71. percben aztán ismét jött egy debreceni ellentámadás, Dénes jobb oldalról egy éles beadást mutatott be, abban a beadásban pedig Vas Gábor a paksi védőért bele szerencsétlenül. és bepattant a lábáról a labda saját kapujába. Ez volt a negyedik debreceni gól. A szépítés aztán sikerült még egyszer a paksiaknak. Györfi baloldali beadását tótfajálta a debreceni kapuba, viszont hiába a nyomás, hiába a lendület paksi oldalról. Ezúttal nem sikerült otthon tartaniuk egy pontot sem. Paks Debrecen 2-4.
1: Paksról ment Debrecenbe, ma két gólt is lőtt, Szendrei Ákos nyilatkozik.
14: Kevés ilyen visszafogottan ünneplő idegenben duplázó támadót láthatunk a magyar élvonalban, de nyilván ennek oka van, Szendrei Ákosnak a volt csapata ellen szerzett két góljához gratulálhatunk. Milyen érzésekkel léptél pályára, ebből a szempontból milyen volt neked ez a mérkőzés?
11: Hát nagyon érzelemdús volt, az biztos. Paksi srác vagyok, szóval én itt is nevelkedtem, számomra ez egy nagyon meghatározó életszakasz volt, és nagyon szeretem itt a srácokat, a klubba dolgozókat, a stábtagokat, mindenkit. Úgyhogy a barátaim igazából, akik ellen ma játszottam a pályán, gyerekkori barátaim. Úgyhogy igazából nagyon boldog vagyok.
14: Nem csupán jól érkeztél a két gólnál, hanem egyenesen úgy is tűnt, hogy talán nem is te fogod befejezni ezeket az akciókat, aztán mégis így lett. Szakmailag hogy nézett ki ez a két találat?
11: Hát igazából ez a dolga a 9-esnek, oda kell érni, úgyhogy odaértem végre.
14: Úgy néz ki, hogy minden kritikus pillanatból jól jöttetek ki, akár a lőtt gólok időszakában, akár akkor, amikor kicsit nyomott a Paks, ebből a szempontból, hogy látod, hogy minek köszönhetően sikerült megnyerni a meccset?
11: Úgy gondolom, hogy lehetőségekből mind a két oldalt nagyon sok adódott. Szerintem az, hogy mi berúgtuk őket, ez egyértelműen döntő pontok voltak. Jól használtuk ki a helyzeteinket, még maradt egyébként azért benne, dolgozni kell, hogy minden meccsen ennyire sok helyzetünk legyen, és hogy ilyen jó ki is használjuk őket, és ezekből a fontos pillanatokból mi jöjjünk ki jól.
14: A szezon elején úgy tűnt, hogy a nemzetközi kupa miatti kettős terhelés egy kicsit még nagy falat a csapatnak, onnantól kezdve viszont gyakorlatilag nem vesztettetek mérkőzést, hogy csak a bajnokságra tudtok koncentrálni. Hogy látod, miben sikerült előrelépni az idény során?
11: Hát igen, nyilván a kettős terhelés azért más. Ugye európai szinten azért komoly csapat ellen estünk ki. Szerintem az, hogy veretlenek vagyunk, ez jól hangzik, de ebbe maradt még ezekben a meccsekben szerintem elhullajtott pontok. Úgyhogy dolgoznunk kell tovább, és ezeket a meccseket meg kell nyerni, mint ahogy most is berúgtuk a helyzetünket, megcsináltuk őket, és nyertünk. Ennyire egyszerű.
14: Végezetül talán megkockáztathatjuk a kérdést, ez volt a legjobb NB1-es meccsed eddig?
11: Ott volt, szerintem igen az élen.
1: Egy másik tőzsgyökeres, Paksi, Haraszti Zsolt is nyilatkozik Demén Balázsnak.
14: Amikor Haraszti Zsolt góljával az első negyedének a végén a mérkőzésnek szépített a Paks, úgy tűnt, hogy egy ilyen intenzitású meccsen akár gyorsan vissza is jöhettek a találkozóba, és fölvehetitek újra a fonalat, mégis a Debrecen szerzett újabb gólt. Mi történt ekkor?
15: Hát nehéz megmondani. Nagyon hektikus ez a szezon. Egyszer nagyon jól játszunk, egyszer nem játszunk. Amikor nem játszunk, jól nyerünk, amikor jól játszunk, kikapunk. Igazából nagyon bosszantó és nagyon idegesítő. Igazából, mert amit mondtál, tehát folyamat dominálunk, folyamat helyzet hátán, gólt kapunk, de ez nem azért, mert a védelem ilyen vagy olyan, hanem egyszerűen a csapatnak valahogy most a védekezése nem működik. De még egyszer mondom, amíg elől hiába megy jól a sztori a hátul, nem megy, akkor az egész úgymond befutsal, úgyhogy még egyszer mondom, csak ismétlem magam, nagyon frusztráló, nem gondoltam volna, hogy ez a meccs ez ilyen lesz.
14: A második félidőben is egy balszerencsés találatot kaptatok, pedig aztán megvolt a szépítés, előbb kellett volna azt a folyamatot elkezdeni, hogy igazán szoros legyen a véghajrá?
15: Hát előbb kellett volna, relatív, tehát még egyszer mondom, helyzet hátán, kontragól, helyzet hátán, kontragól, de ez nem azért mondom, tehát ez nem rájuk van kiegyezve az egész csapat, tehát valami most nem működik. Ez lesz a jövő hétnek a kérdése, hogy stabilizáljuk a védekezést.
14: Neked van esetleg megérzésed, hogy lehet neki egyenesíteni ezt a formát?
15: Igazából majd a stáb megoldja. Voltunk már ilyen helyzetben nem egyszer, nem kétszer. Ez az öltöző arról híres, hogy amikor időzőjelben gáz van, akkor összefog. Most is biztos vagyok benne, hogy ez lesz. Rendezzük a sorokat, és a következő kupameccsen már az a Paks fog játszani, azt gondolom, ami az elmúlt években jellemző volt.
1: Paks Debrecen 2-4 és MTK Kisvárda 1-2 győzelmével a Loki a 7. helyre jött fel a tabellán, a Paks csak a 9. Első helyen a Puskás Akadémia, második a Vasas, harmadik az Újpest, a kieső utolsó helyen a Zalaegerszeg. Vasárnap 15 óra 30 perctől ZTL Puskás Akadémia mérkőzés rendeznek, majd jön a derbi FTC Újpest 17:45-től. Este 8-tól Győr-Kispest találkozóval zárul a hetedik forduló. Az összecsapásokat a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A kolumbiai Elán Ricardo a török Besiktastól érkezik a Győr labdarúgó csapatához. A 22 éves középpályás az idény végéig segítheti az Etót. Szerződés bontott két játékosával is a Nyíregyháza, a kapus Bese Balázs, valamint az Észak-Macedon támadó Dorian Babunski is távozik a nyírségiektől. A másodosztályú Tisza Kécskére kerül kölcsönbe Baranyai Nimród, a hátvéd Újpestről kerül az Alföldi klubhoz. A másodosztályban a listavezető Soroksár 3-0-ra nyert az Ajka otthonában. Gyirmót Karca 2-0, DVSC Nagykanizsa 0-1, Tisza Kécske Szent Lőrinc 2-0, Kozár Miselyny Mezőkövest 2-0. A Kazincz Barcika Kecskemét mérkőzésről Marosséti Ervin tudósít.
16: Látványos, izgalmas, fordulatos döntetlen. A Merkantil Bank Liga 7. fordulójának rangadóján Kazincz Barcika Kecskemét 2-2. A forduló előtt még veretlen borsodiak az egyre jobb formában szereplő alföldieket látták vendégül. A negyedik fogadta a másodikat, ezért is illett a találkozóra a rangadó jelző, erre pedig a csapatok sem cáfoltak rá. Jó tempóban kezdődött az összecsapás, melynek a 19. percében a hazaiak kerültek gól, és ezzel együtt lépés előnybe. Egy szép támadás végén a 16-oson belül a labda Gresso elé került, aki nem habozott, egyből a látogatók kapujába továbbított. A barcikai vezetés azonban nem tartott sokáig, bő 10 perccel később a 16-oson belül Németh Barnabást rúgták meg, amiért 11-est kapott a KT-je. A megítélt büntetőt Szabó Bálint higgadtan az elmozduló kapus helyére gurította. A szünetig az eredményben nem történt változás, a fordulás után azonban a Barcika benyomta a vendégeket. Babják ugyan betalált, de Lesről, az ellentámadásból viszont a Kecskemét érvényes gólt szerzett. Egy pontosan végigvitt kontra után Beke volt eredményes. A hátralévő bő fél órában a Kuttor csapat nagy energiát mozgósított annak érdekében, hogy legalább az egyik pontot otthon tudja tartani. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen 5 perccel a rendes játékidő vége előtt Kártik Bálint levett egy magasan érkezett labdát, majd megszerezte a borsodiak egyenlítő találatát. A meccsképe alapján a hazaiak többet tettek a győzelemért, de a Kecskemét jól gazdálkodott a lehetőségeivel, aminek pontszerzés lett az eredménye. A Merkantil Bank Liga 7. fordulójában Kazincz Barcika Kecskemét 2-2.
1: Nemzetközi labdarúgással folytatjuk, rengeteg eredmény. Az angol Premier League-ben Tóth Alex nélkül játszott 2-2-es döntetlent a Bournemouth a Newcastle otthonában. Haaland góljával nyert 1-0-ra a Manchester City a Coventry ellen. Brentford, Sunderland 1-1, Brighton Leeds 1-1. Gól nélküli döntetlen a Hull City Aston Villa és a Nottingham Tottenham mérkőzéseken. Fulham Crystal Palace 2-3. Németországban a Willy Orbánnal a soraiban a Leipzig 3-1-es vereséget szenvedett a Werder Bremen-től. Schäfer András 100. Bundesliga találkozóján kicsivel több mint 10 percet tölthetett a pályán, de csapata az Union Berlin 4-0-ra kikapott a Leverkusen-től. Schalke Bayern München 0-0, Paderborn Freiburg 0-1, Mönchengladbach Elversberg 3-4 és Hoffenheim Dortmund 2-3. Olaszországban a rangadón hiába vezetett 2 góllal a Napoli, a bajnoki címvédő Internazionale 3-2-re fordított. Fiorentina Torino 1-2 és AS Roma Atalanta 2-1. A spanyol La Ligában Athletic Bilbao Atletico Madrid 3-0, Rayo Vallecano Racing Santander 3-2 és Gulácsi Péterrel a kispadon a Villarreal egyelőre 2-2-es döntetlenre áll a Deportivo ellen. 2 gólt lőtt az azeri Neftchi Bakuban Skribek Alen, a Neftchi 4-0-ra verte a Safa Baku együttesét. A Sigma Olmützben Barát Péter is gólt lőtt, sőt gólpaszt is adott, csapata 3-0-ra nyert a Bohemians ellen a cseh bajnokságban. Görögországban Vitális Milán és Varga Barnabás is pályán volt az AEK Athénban, Varga 2 gólt is lőtt az Aris elleni bajnokin, amelyet 5-0-ra megnyert a címvédő. Vezeti a góllövő listát a válogatott csatár, Vitális gólpaszt adott. 41 évesen is a horvát labdarúgó válogatott keretében Luka Modric, Slaven Bilic szövetségi kapitánya Nemzetek Ligája 4 mérkőzésén is számítana a 202-szeres válogatott középpályásra. A női kézilabda bajnokok ligája első körében Kapronca Győr 23-26 a B csoportban. Storhamar Metz ugyanebben a 8-asban 23-32 győzött a címvédő. A bajnokságban Vác Esztergom 29-42, Szombathely MTK 28-30 és Albafehérvár MTK 21-24. A férfi pontvadászatban a Szeged 5 góllal nyert 32-27-re a Győr ellen, Eger Csurgó 17-27. A női vízilabda bajnokság első fordulójában Kási BVSC 8-23, Szentes Ferencváros 6-26, harmadik kerület Dunajváros 6-14, Szeged Eger 13-7 és Győr UVS-e 9-18. A férfi magyar kupában 4 közé jutott a Vasas, az FTC, a BVSC és a Kaposvár. A négyes döntőt jövő hétvégén rendezik. És hát jövő héten kezdődik a Jégkorong Erste Liga is. A változásokról Kolben Heyer Zsuzsanna, a hazai szövetség elnöke mesélt Somogyi Zsófiának.
17: Csatlakozott hozzánk egy újabb erdélyi csapat, a Háromszéki Ágyúsok, aminek nagyon örülünk, remélhetőleg ők is emelni fogják a ligának a színvonalát. Illetve ami még nagyon fontos változás, és ez tényleg kiemelten fontos az elnökség számára, hogy az alelnök úr említette a sajtótájékoztatón is, a korábbi 8 légiós helyett most már csak 5 szerepelhet az Erste Ligában. Azt gondoljuk, hogy egy jó út arra, hogy a Magyarországon akadémiák, illetve klubok által felnevelt játékosok lássanak maguk előtt egy olyan perspektívát, hogy nekik igenis lesz lehetőségük profi szinten felnőtt csapatban játszani, hogyha egyébként beleteszik azt a munkát, ami ehhez szükséges.
18: Ez, hogy a légiósok számának csökkentése megtörtént, ez mennyiben befolyásolhatja, vagy milyen hatása lesz a klubokra, mennyire könnyen vagy egy picit talán nehezebben tudják ezt meglépni, hogy látja?
17: Nyilván egyébként arra számítunk, hogy az első év azért valószínűleg egy picit döcögősebb, nehezebb lesz nekik, hiszen ezeknek a fiataloknak, akiket most tulajdonképpen felvisznek a felnőtt csapatban, megpróbálnak beépíteni, azért nyilván nekik ez az első szezonjuk lesz sokuknak, tehát azért ez biztos, hogy egyfajta türelmet fog igényelni, amíg ők így megszokják ezt a felnőtt közeget, a magasabb tempót esetleg, de azt gondolom, hogy ez azért hosszú távon biztos, hogy egy döntés és befektetés lesz, ami megtérül, és akár a válogatottaink számára, akár a klubcsapataink számára olyan játékosokat tudnak majd kitermelni, akik utána hosszú éveken keresztül tudják majd erősíteni a bajnokságot.
18: Magyar Jégkorongnak a válogatott részét nézzük, és említette, hogy ebből mennyit lehet profitálni, akkor ilyen szempontból egyébként, hogy látja az utánpótlást, tehát a merítést, az gondolom, hogy adott, de mennyiben hathat egyébként ez ilyen szempontból is. Talán komolyabban vegyék a fiatalok.
17: Egyre több játékosunk van folyamatosan, tehát tényleg folyamatosan szélesedik a bázis, sokan jönnek jégkorongozni. Mondhatom azt, hogy annyira sokan, hogy sokszor nehéz is legendő jégidőt biztosítani számukra, tehát nagyon sok kisgyerek jön óvodából, iskolából, és azért ugye ők, ahogy nőnek, nyilván picit szűkül a piramis, hiszen azért van, aki más sportágat választ, vagy csak egyszerűen abba hagyja. Jelentkezik ugye a felsőbb szinteken is, hogy nő a létszám, és hát nyilván valamilyen módon kell lehetőséget biztosítanunk ezeknek a fiataloknak. Ugye egy részük nyilván elmegy külföldre, ez is egy természetes folyamat, ez a körülöttünk lévő európai országokban mindenhol így van, akár a magasabban jegyzett Szlovákiából vagy Csehországból is mennek tovább külföldre, ahol esetleg még magasabb szinten tudnak játszani, tehát ez egy, azt gondolom, egy természetes folyamat, de szeretnénk az itthon maradóknak is biztosítani egy olyan fejlődési és játék lehetőséget, ami ad nekik egy perspektívát.
18: Hogy látja egyébként a ligának a fejlődését, meg az erősségét, mondjuk ha a szezonra tekintünk, akkor mennyiben várhatunk egy hasonlóan izgalmas, érdekes szezon, mint a tavalyi?
17: Igazság szerint, hogyha az erőviszonyokat nézzük, akkor azt lehet ugye látni, azért nagyon sok csapat még fiatalított ugye nyilván a szabályoknak is köszönhetően a tavalyihoz képest. Talán a brassolók egy picit ugye ott azért több profi játékos maradt, tehát akik már sokadik szezonjukat játszák. A többi csapatnál viszont ezért nagyon sok akadémiából kinövő játékost építettek be, illetve hát ahogy az alanyok is említette a sajtótájékoztatón is, vissza is tértek olyan játékosok külföldi ligákból, akik végül most úgy döntöttek, hogy mégiscsak itthon szeretnének játszani. Úgyhogy nagy várakozással tekintünk, szerintem izgalmas szezon elé nézünk.
18: Picit beszéljünk arról, amit a sajtótájékoztatón is elhangzott, Budapesttel való közös együttműködés, ugye a budapesti közösségi tereknek a kihasználása, itt mögöttünk is éppen egy felállított ilyen mini jégkorongpálya van, ahol a gyerekek játszhatnak, tehát milyen célok vannak, mi mindenre érdemes ezeket a kapcsolatokat, meg az együttműködéseket megkötni, mi várható?
17: Ugye nálunk elsősorban, ha azt vesszük, akkor ugye a Városligeti műjégpálya az a felület, vagy az a tér, amit mi sokkal jobban és sokkal többet szeretnénk a jövőben használni. Már folynak az egyeztetések a fővárosi önkormányzat, illetve a különböző cégeik és a Jégkorong Szövetség között, hogy hogyan tudunk ebben együttműködni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen fantasztikus adottságokkal rendelkező területet, mint a Városligeti Műjégpálya, a Vajdahunyadvájával, a főépülettel, az egész, ami körülveszi, sokkal-sokkal több mindenre lehetne használni télen, mint amire szerintem mi most jelenleg használjuk, illetve így a főváros is. Van rengeteg ötletünk, és ezeket szeretnénk igazából megosztani velük, és valamiféle együttműködést kialakítani, ami mindkét félnek gyümölcsöző lehet.
18: És a Moméval is történt egy megállapodás, amire nem volt sajnos rossz idő miatt itt most alkalom. Szóval erről egy picit akkor, hogyha mesélne.
17: Igen, nagyon szívesen. Próbálunk mi is minél inkább környezettudatosak lenni. Nyilván a Jégkorong rengeteg energiát kíván, akár csak a jégkészítés. Nagyon sok felszerelésünk van, ami ugye mind miután már nem használják, esetleg a szemétben végzi. Ezt szerettük volna egy picit más irányba terelni, és így született az együttműködés a Moméval, hogy szerettük volna, hogyha ők a használt felszereléseinkkel kapcsolatosan jönnek olyan ötletekkel, hogy ezeket egyébként hogyan lehet újra hasznosítani, mire lehet használni, amikor tulajdonképpen már kiszolgálták a Jégkorong sportágat. Nagyon kreatív ötletek jöttek, nekem a személyes kedvencem az a kabát egyébként, nem tudom, hogy mondtatok-e ilyet, de szerintem zseniális lett, de a többi is nagyon kreatív, nagyon-nagyon előremutató. Szeretnénk, hogyha ez is jövőben egy olyan együttműködés legyen, szeretnénk konténereket kihelyezni a jégpályákra, ahol ezeket a használt felszereléseket egyébként össze lehet gyűjteni, és utána újra hasznosítani valamilyen formában.
18: Akkor érdemes ennek is utána nézni. Még két dolog, az egyik, hogy a válogatottak kapcsán mi az, ami most az előttünk álló idényben rájuk vár. Nyilván mögöttünk van egy szezon, ha csak gondolunk akkor a sikerekre, meg a tanulságokra, szóval mi az, ami most a válogatottak szempontjából az elsődleges legfontosabb események.
17: Ugye a novemberi IHF szünetben lesznek férfi események, a nőknek kicsit korábban most októberben lesz, ugye ott változott, a novemberben kerül megrendezésre a toppárcsoportos világbajnokság Dániában, ahol mi most nem vagyunk ugyan érdekeltek, de emiatt ezek a nemzetközi szünetek elcsúsztak. Aztán ugye decemberben egy hazai rendezésű Divízió 1A U20-as világbajnokság következik, ismét a Vasas Jégcentrumban kerül megrendezésre, remélhetőleg ott sikerül ismét a bennmaradás, ugye tavaly jutottak vissza, és most nyilván megint a cél a bennmaradás lesz. Ezt követően januárban az U18-as válogatottunk Csehországba megy, ott is a legjobb 8 csapat vesz részt az A-csoportos világbajnokságon, ott remélhetőleg a lányoknak sikerül szintén a bennmaradás, ugye az nagyon nagy dolog lenne, azért a világ legjobb 8 csapata között lenni, az azt gondolom, hogy mindig megtiszteltetés. Ezt követően majd ugye lesz egy felnőtt férfi világbajnokságunk nyilván, ami ugye borzasztóan fontos számunkra, de előtte még lesz egy U18-as világbajnokság, ez ezúttal nem Budapesten, vagy nem Magyarországon kerül megrendezésre, ott is az egyában szerepelünk, és ott is a bemaradás a cél, és ezt követi majd ugye a férfi világbajnokság, ott ugye Németországban nem lesz könnyű dolgunk, idén sem, de ezt ugye már az előző két szezonban is elmondtuk, úgyhogy ezt erre ugye a fiúk, illetve a csapat rácáfolt, úgyhogy reméljük, hogy esetleg ez idén is sikerül. Ugye most idén a női világbajnokság az nem kerül megrendezésre, hanem majd csak következő novemberben, tehát ott a lányoknak egy Európa-bajnokság lesz, ennek a helyszínét még nem tudjuk, oda már kvalifikált 3 csapat a Divízió 1A VB-ről, ami Budapesten volt, illetve majd még 3 csapat kvalifikál az A-csoportos világbajnokságról, és így jön majd össze a csapat.
18: Zárásként, ugye 2027 ez egy nagyon fontos mérföldkő a Magyar Jégkorong Szövetség életében, hiszen ugye 100 éves fennállását ünnepli. Milyen szempontból mondta, hogy nem nagyon szeretne részteket mondani, nyilván még azért 2026-ot írunk, de hogy azért gondolom, hogy egy ilyen nagy évfordulóra nagy-nagy készülődés van. Mi az, amit el lehet árulni?
17: Igen, sok mindennel készülünk. A kollégák nem hatalmaztak fel rá, hogy ebből eláruljak most konkrétumokat, de igen, tehát több eseményünk lesz. Szerintem olyanok is, amik azért meglepetések, régi új események, úgyhogy reméljük, hogy örülni fog a közönségünk is. Ugye a Szuperkupának a jegyeladásra az egészen fantasztikusan ment, úgyhogy azt reméljük, hogy ez kitart a szezon további részében is, és így a 27-es születésnapi centenáriumi ünnepségsorozatot is a szurkolóinkkal együtt ünnepelhetjük.
1: Kolben Heyer Zsuzsannát hallották. A házigazda törökök 3-0-ra vették Szerbiát, az olaszok 3-1-re a lengyeleket, így Törökország-Olaszország döntőt rendeznek a női röplabda Európa-bajnokságon. A nyolcad döntőbe jutott Bondár Anna a női teniszezők páros versenyében a US Openen. Az ukrán Kalininával az oldalán 3 játszmás sikert aratotta a Hlalinska-Linet lengyel dúóval szemben. A Rozsán Fábián azonban búcsúzott az első körben a férfi párosok versenyében. A Bublik Sangchun kazak-kínai kettős verte a Marozsán Baez magyar-argentin párost. Totka Sándor nyerte a kajakosok 200 méteres versenyét a szolnoki országos bajnokságon, a hölgyek hasonló számában Luc Anna az aranyérmes. Az alpin pilótája Pierre Gasly nyerte a Formula 1-es monzai nagydíj időmérő edzését. A francia versenyző első alkalommal indulhat pályafutása során az élről. Mögötte a Mercedes brit pilótája George Russell rajtolhat, a harmadik a Ferrari monakói versenyzője Charles Leclerc. Az összetettet vezető Kimi Antonelli a Mercedes-szel csak a 7. helyről indulhat a holnapi futamon. A német már

0: délután az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntjük a hallgatókat méghozzá műsorvezető társammal, Urbán Ádámmal, a Telesport műsorvezetőjével. Két vendégünk pedig nem más, mint Battai Sugár, aki világbajnok, háromszoros világbajnok kardvívó csapatban. Idén egyéniben is világbajnoki bronzérmet szerzett, tavaly az EB-n egyéni bronzérmet, illetve az edzője Dávid László, mind a ketten Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. Köszi, hogy bejöttetek, tegeződni fogunk természetesen, és Urbán Ádám azért a műsorvezető társam, mert hogy ő is vívott, majd a további részleteket elmondja, hogy milyen a kapcsolatotok, tehát jól ismer benneteket, sőt, nem csak a vívást ismeri, hanem így Sugit is, meg az edzőjét is. Honnan indult ez a történet? Kezdjük ezzel. Tehát honnan és hogyan, mert Sugi nagyon fiatalon már kint volt az olimpián, 18 évesen a 2021-es Tokiói olimpián, és itt előbb elsoroltam a kiváló eredményeket, biztos kihagytam egy csomót. Emlékszel még az első edzésre, Sugi, amikor betoppantál a vívóterembe?
2: Emlékszem egyébként. Melegítőben voltam, mert valami sportos sulis esemény lehetett előtte, vagy valami hasonló, és akkor szüleim mondták, hogy hát akkor nézzünk le vívni, mert én úsztam korábban, azt kicsit untam, és akkor azt javasolták, hogy akkor próbáljam ki a vívást. Lementem a vívóterembe, ami az akkor egyetlen vívóterem volt Debrecenben, és akkor javasoltak nekem, hogy hát akkor itt vannak a kicsik az edzésen, álljak be egyből. És Laci volt ott a kicsiknek akkor az edzője, és pont valami labdás játék volt, ilyen reflexfejlesztő gyakorlat, vagy valami hasonló ilyen lábmunkás sztori, és akkor egyből így beállítottak, megtanították így az alapokat, és hát az is már nagyon tetszett, meg nagyon jó volt a hangulat, szimpatikus volt az edző, úgyhogy így tulajdonképpen az megfogott ez az edzés.
1: De még mindig szimpatikus, mert jó közös munkát az eredmények alapján.
2: Egyértelműen.
1: Laci, érdekes arckifejezéseid vannak.
3: Igen. Még jó, hogy szimpatikus vagyok, különben nehéz lenne dolgozni együtt.
1: Mindig ilyen szókimondó, vagy különben

0: Lehet, hogy ez az egyik titka ennek a kapcsolatnak, hogy itt nincs eltitkolva egymás között semmi?
1: Hát nem nagyon, gondolom. Ami Sugira tartozik, azt tudja, ami meg nem tartozik rám, azt én nem tudom. Tehát...
0: Külön tudjátok választani akkor?
1: Teljesen. Én úgy gondolom, hogy teljesen külön tudjuk választani, és az az egészben a legnagyobb érdekesség, hogy műsorvezető társa Durmán Ádám pedig akkor várt az edzésre, amikor a Sugi először belépett, mert hogy ő is ott vívott.
0: Na itt akkor feldobtuk a labdát neked, Ádám.
2: Na igen, én többször is kutakodtam már az emlékeimben, hogy vajon én emlékszem-e arra, amikor Sugi először lejött a terembe Debrecenben a Faragtár utcán. Nem emlékszem, egyszer csak ott volt. Ott volt egy kicsi, akkor még 9 éves szőke lány, aki próbálkozott a balkezes vívóállás elsajátításával, és már arra határozottan emlékszem, hogy rögtön a legelején látszódott, hogy na, ő egy tehetség. De tudod, az a fajta tehetség, szoktunk erről így beszélni, akinek, hogyha lehet, hogyha nem egy kardot, hanem egy fakanalat adsz a kezébe, akkor azzal lesz világbajnok. Tehát én azt gondolom, hogy Sugi egy olyan univerzális tehetség, aki a vívósport, és a mi nagy szerencsénk, hogy ezt választotta, mert szerintem másban is elérhetett volna ehhez hasonló sikereket, persze ez már soha nem derül ki, ha csak nem gondolkozol karrierváltáson.
3: Nem, köszönöm, még nem.
0: Remélem, hogy ez a beszélgetés most nem erről szól, hogy Los Angeles előtt 2 évvel akkor gyorsan mondjuk vissza az úszómedencék világába, de mesélj Ádám is, illetve hát nyilván Sugi meg Laci, arról, hogy ott Debrecenben, a Deac-ban milyen körülmények között indul el az élet, amikor valaki betoppan a vívóterembe?
1: Hát ez még nem a Deac volt, hanem ez még egy korábbi klub volt, de most, hogy a Deacot kérdezted erről, éppen tudok információt adni. Oda bejön egy hasonlókorú kisgyerek, megtanítjuk neki az alapokat, ahogy mondta Sugi, reflexfejlesztő játékokat játszunk, és különböző csoportok vannak, van a kezdőcsoport, tényleg ott tanulják meg a vívásnak az alapjait, lábmunka, pengehelyzetek, tartások, fegyvertartások, és utána kezdenek csak egy egész hosszú idő után vívni egymással.
2: Igen, de egyébként magával a Deaccal abból a szempontból nem jártál messze a kezdetektől, hogy amikor Laci Máté Szalkáról Debrecenbe került, akkor is Deac színekben, javíts ki, ha tévedek, kezdte el a munkát. Hát idestova hány éve volt ez?
1: Sok. Nem tudom, ezt meg kellene mondani. 2001-2002-ben, és akkor még nem Deac színekben, hanem egy ilyen önképző csoport voltunk igazából, és pont azért alapítottuk meg a Deacnak a vívó szakosztályát akkor, mert hogy versenyre akartunk járni, és versenyezni akartunk, és ehhez kellett az egyesületi háttér.
0: Laci, mi a te kötődésed a víváshoz?
1: Én
0: Máté Szalkáról.
1: Hát onnan semmi, hanem nekem az egyetemről, tehát én 17-18 évesen kezdtem el a vívást, és hát beleszerettem a vívósportba. Nyilván egy ideig sportolóként űztem, de nem olyan magas szinten, és utána edzőként kellett beállnom, mert ott a helyi gyerekeknek, meg a egyetemistáknak meg kellett tartani az edzéseket, és nem nagyon volt már, aki megtartsa ezeket, úgyhogy a TF-en elvégeztem egy tanfolyamot, és azóta edzősködöm.
0: Sugi, mennyire szigorú, Dávid László? Hát most ugye itt azért mindenki hal minden, természetesen, de mi az, ami mindenképpen előre viszi a ti munkátokat ilyen téren?
3: Nagyon precíz, és elég profin dolgozik, úgyhogy mondhatni szigorú, de szerintem ezt megköveteli ez a sportág, mert nagyon összetett technikailag, taktikailag, úgyhogy ezeket mind nagyon magas színvonalon tanuljuk Lacitól, úgyhogy szigorú, de szerintem éppen amennyire kell.
2: Hát és neked már egy lájtos Laci jutott, tehát annak idején, amikor mi elkezdtünk Lacival dolgozni, mert dolgoztunk együtt hát sokat, 10 évet legalább, akkoriban hát voltak olyan edzőtáboraink mind Máté Szalkán, Nyíregyházán, egyéb helyeken, ahol az éjszaka közepén bejöttek sippal, dobbal felkelteni minket, és akkor irány futni az éjszakába. Tudtam, hogy ez nem dívik most már a kettőtök munkájában.
3: Nem, ritkán, nekünk reggeli futások voltak, de nem ilyen.
2: Tehát innen
3: szélsőséges.
2: Nyilván ez a közösség összekovácsolását szolgálta, és Laci mindig is nagyon értette ehhez egyébként, hogy hogyan lehet egy közösségben dolgozni, mert azért ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a vívósportág az egy nagyon-nagyon Budapest-centrikus sportág, és hát azok alapján, amit Laci is említett, hogy mennyire a nulláról kellett bármit is felépíteni. Tehát az, hogy most itt ülnek ők háromszoros világbajnok, mester és tanítvány, kétszeres olimpikon, ez felfoghatatlan egyébként. Tehát hogyha nem is 2002-ben, de még a 2010-es évek elején is azt mondjuk egymásnak, hogy te felnőtt háromszoros világbajnok tanítványod lesz, vagy kétszeres olimpikonod lesz, hát hüledeztünk volna. Tehát egy utánpótlás, tehát egy junior magyar bajnoki ötödik helyet úgy ünnepeltünk, Attila Hotel egyébként.
1: Igen, igen.
2: Történik az ünneplés.
1: Ez a reklám helye, igen.
2: Óbudán. Tehát úgy ünnepeltünk, mint szerintem Suginak egy világkupa győzelmét, mert az akkor annyit jelentett, és ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és kicsit mesél nekünk Laci erről, hogy mik is voltak ezek ezen az úton a legfontosabb állomások.
1: Hát visszatérnék erre a véres szadista edzőre, tehát egy olyan gyerekről.
0: Erre rá akartam volna mindenképp kérdezni, hogy igen, ez igen. Hogy is volt?
1: Hát ez úgy volt, hogy amikor bemelegítést vezényeltem, akkor Ádám 11 évesen közölte velem, hogy ő bemelegít, amikor a radiátoron támaszkodott. Na, ilyen alapoknál azért kellett egy kis szigort gyakorolni, és a sugárra ez nem volt jellemző. Tehát ha neki azt mondtam, hogy mit tudom én, szögdej 10-et, akkor biztos, hogy 20-at akart. De igen, ez így indult. Hát a kezdetek azok, ugye mi az egyetemen vívtunk, és amikor el akartunk kezdeni gyerekekkel foglalkozni, nekem az edzőm, Félegyházi Máté akart az utánpótlással is foglalkozni, akkor a ő régi egyesületébe indítottuk be a munkát, mert a DEAC az csak akkor az egyetemi sporttal foglalkozott, és nekünk szükség volt egy olyan egyesületre, ami a kicsikkel is foglalkozhat, és hát iskolába béreltünk termeket. És ez ott a 2006-tól 2012-ig ez egészen sokáig így működött, és a 2007-ben Félegyházi Máté kiment Törökországba, és akkor szakadt rám az egész, igazából azóta csinálom, volt, hogy egyedül, volt, hogy később társakkal, és az első ilyen utánpótlás eredményeket az pont Ádám meg a Ádám korosztálya kezdte elhozni, ugye ő 98-as születésű, és ott a 2011-12-es évben voltak az első ilyen eredmények, ilyen gyerek eredmények, gyerek újonserdülő eredmények.
2: Hát országos versenyeken döntők, meg a igen, hát akkor nagyon örültünk, amikor bejutottunk a legjobb 8 közé egy országos bajnokságon, debreceniként, meg egyáltalán vidékiként, hát néztek ránk, hogy ezek meg honnan jöttek, meg mióta vívnak, és akkor mondtuk, hogy 2-3 éve vívunk, és néztek ránk a budai srácok, hogy akik 5 éves koruk óta ott voltak a teremben, hogy ez nem semmi, tehát már azért ott látszódott, hogy valami jó munka folyhat egyébként Debrecen.
0: Sugi, első eredményeidre, hogy emlékszel vissza, tehát hogy neked már akkor is ott jöttek tizenévesen?
3: Igen, az első versenyem az egy valamilyen Mikulás kupa volt, azt hiszem, ott ötödik lettem, és egy tussal kaptam ki. Ez elég élesen él bennem, de amúgy meg
0: nem jutottál
3: élveztem.
0: Mondjuk a elődöntőbe?
3: Ott nem, a második versenyem volt valamilyen utánpótlás verseny, és azt megnyertem, úgyhogy.
1: Igen.
2: A Mikulás kupa az 10 éveseknek a versenye, tehát
3: igen,
2: erről beszélünk.
1: És az utánpótlással a saját korosztályában nyert, hanem idősebbek között. Hát erre biztosan emlékszem, meg az utolsó találatára is emlékszem. Véletlenül belevágott a másik kislánynak a támadásába, és az sírva jött, hogy ő nem akar így nyerni, mert ő tudatos tust akar adni. Tehát ilyen volt már kicsinek.
3: Nagyon arra törekedtem mindig, hogy azt csináljam meg versenyen is, amit gyakoroltunk. Mert ugye Laci ezt tanította. Úgyhogy.
0: És mi van, ha valaki ilyen ösztönösen jót csinál?
1: Hát azt nem öljük ki belőle, hogy ösztönösen jó valamibe. Hát arra rá kell erősíteni nyilván.
0: De meg kell mutatni azt, hogy lehet ezt tudatosan is csinálni, mert nyilván abból lesz a folyamatos eredmény.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy igen, de tévedhetek is.
2: Hát de egyébként ez egybevág, és most nem akarok nagyon eufemizálni, de a Santelli mester, Italo Santelli, ugye, aki a század elején kézbe vette a magyar kardvívás irányítását, és aztán ugye többek között Gerevics Aladár mestere is volt, ő mondta azt a maga tört magyarságával, hogy az intuíció a legfontosabb. Tehát, hogy ő mindenkinek más iskolát ad például, mert azt nézi meg, hogy ki miben a jó, milyen ösztönösség jön elő benne. Hát én meglátásom szerint itt Lacinak az volt a szerencséje, hogy Sugiból olyan intuíció jött elő, mint hogyha csak a, nem tudom, a borsodi féle iskola, mint a példánya lett volna.
1: elképzelhető, de mondjuk most itt pont összerakva, amit mondtál, ugye ez az ominózus első verseny, amit ezt a belevágással nyert meg, az egy tempóvágás, ugye? Tehát a ellenfélnek a rossz támadásába belevágott fejre, na azt azóta csiszolgatjuk, hogy ez csuklóra is menjen.
2: Lám, mivel nyert.
1: És mivel nyerte meg a csapat a világbajnokságot egy elővágással, ugye?
0: Battai Sugárral, a háromszoros csapatvilágbajnok és egyéniben VB bronzérmes, EB bronzérmes kardvívóval és edzőjével Dávid Lászlóval beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Ha már ennyit mondtátok ezt, hogy ez egy fővárosz-centrikus sportág, ez is már, mint a vívás. Nagyon nehéz ott maradni Debrecenben?
1: Nekem nem nehéz. Én szeretek, én igazából Debrecen mellett élek, de Debrecenhez nagyon-nagyon sok minden köt, de szervezést igényel. Tehát, hogy kicsit nagyobb szervezést igényel, mintha itt Budapesten élnék. És szerintem ez Sugival is így van, de ezt nem mondja ő szerintem. Hogy...
3: Egyetértek Lacival. Igazából én külön szeretek így hazajárni. A családhoz, a klubhoz azért ad egyfajta ilyen biztonságot ez a debreceni közeg, úgyhogy én ezt kifejezetten szeretem, de persze azért ez szervezést igényel, de szerencsére ezt mind így a debreceni egyesület, egyetem eléggé támogatják, úgyhogy ennek nagyon örülünk, meg a válogatott is tud ehhez alkalmazkodni, ha kell.
0: Hát ide is jöttél már a Nemzeti Sportrádió stúdiójába, hogy kis bőröndöt cipeltél, és aztán úgy mentél tovább, de ezek szerint akkor te szereted az ilyenfajta kihívásokat. Ha hívna egy fővárosi klub, akkor mi lenne, hogy itt ilyenről is kérdezzenek?
3: Nem hiszem, hogy mennék. Én nagyon kötődök Debrecenhez, egyrészt a klubhoz is, de úgy magához, így a városhoz is.
2: És azért jársz így is eleget Budapestre.
3: És egyébként meg vagyok sokat.
2: A válogatott keretedzéseken azért Laci is, meg Sugi is legalább heti két napot itt tölt a fővárosban.
3: És még egyetlen, vagy hármat. Igen.
0: És egyet nem mondtam még, hogy Dávid László személyében, ugye te beugrottál most a női kardválogatott szövetségi kapitányi pozíciójába.
1: Vezetőedzőjeként.
0: Bocsánat, javítom. Tehát vezetőedzője voltál, amikor harmadszor lett világbajnok 2022 és 23 után. Ezúttal Hongkongban, nem Afrikában, nem Európában, hanem Ázsiában a női kardválogatott, de erről majd később fogunk beszélgetni. Még azért maradjunk itt a kapcsolatnál, a ti kapcsolatotoknál. Mi volt a legnehezebb pont? Tehát biztos volt olyan, azért nem csak tündérmese, meg hollywoodi történet, amikor egy tinédzser lány felnőtt lesz, jönnek itt az eredmények, olimpikon, Debrecen, Budapest, ingázás. Volt ilyen mélypont, Sugi, amikor azért azt mondtad, hogy jobb lenne, ha Budapesten lennék, vagy egyszerűen, amikor még mondjuk nem volt meg az első olimpia után, akár 21-ben, vagy akár előtte, az pont egy Covid korszak, tehát hogy valami nehéz hullámvölgy volt-e itt a pályafutásod során?
3: Voltak kihívások, és okozott sok fáradalmat, például az, hogy hajnali vonatokkal jöttem fel, és utaztam vissza még, amikor gimis voltam, de nem cseréltem volna el valahogy így. Így mindig az volt bennem, hogy megéri ez a kelés, és ugyanúgy tudtam jól teljesíteni az edzéseken, a versenyeken, és tényleg szerintem ez inkább hozzáadott a mentális egészségemhez, meg úgy nem is tudom, készenlétemhez, az, hogy én Debrecenbe is járok, és hogy ott ez megvan nekem, ez a safe place.
0: Laci, te hogy figyelted ezt az eseményt itt az elmúlt 5-6 évben, mert hát tényleg idézőjelben célpont vagytok jó értelemben. Vett célpont, mert egy sikeres dúról beszélünk, egy sikeres klubról.
1: Igen, de hogy ezt mi mindig így építettük fel, tehát én is a kollégáimmal együtt úgy építettük fel, hogy mi Debrecenbe akartunk komoly vívósportot létrehozni, meg komoly vívósportot csinálni, és nem Sugár volt ugye az első válogatott sportolónk, nyilván korosztályos válogatottakról beszélünk, és már a korábbi gyerekekkel is meghatároztuk, hogy ezt hogy lehet hosszú távon csinálni. És igazából Sugi ebben nőtt bele. Tehát ő neki az, hogy el kell menni egy versenyre, utazni kell 2 órát, és nem a 4-es-6-os villamosra ül fel, ez teljesen természetes. Nálunk a pici gyerekek is ugye úgy kezdik a versenyzést, hogy reggel 5-kor csapatbusznál találkozó, be a buszba, 7-re, 7:30-ra fenn vagyunk a versenyen, és akkor 10-től vagy 9-től, amikor kezdődik a verseny, addigra már itt vagyunk. Tehát ebben nőnek bele.
0: Nincs és egy motiváció esetleg, amit a falra kitesztek, vagy a bejárati ajtó fölé, ott a hokis szövetségi kapitány Pat Cortina írta ki ugye angol nyelven, hogy be humble, hogy légy alázatos, mert te annyira jó dolgokat mondasz, meg érdekes ez az egész filozófia, amiről beszélsz, hogy el tudnám képzelni. Van ilyen esetleg a debreceni vívó csarnok környékén, vagy ha nem, akkor lehet, hogy lesz majd. Vagy mit tennétek ki? Milyen jelmondatot?
3: Laci személye ez a felirat, amit ő így sugároz, meg átad.
0: Tehát ki se kell írni ezt, hanem
3: azt hiszem, átjön. Igen.
1: Egyébként is remélem át tudom adni, igen.
2: Egy időben az volt a mondása, hogy a lényeg, hogy a séró jól álljon. Ez többnyire nyilván, amikor tinédzser fiúkkal és lányokkal dolgozott együtt, akkor azért egy tükrös teremben ráadásul, akkor ezt sokszor mondogatta, még annak idején a 30. szülinapjára akartunk egy ilyen pólót csinálni, de ezzel megkéstünk, és most már utólag ezt elárulhatom, hogy nem sikerült. Ez akkor jelmondat volt.
0: Ezt te találtad ki, vagy olvastad valahol?
1: Nem, ez szerintem nem is tőlem jött. Kollégámtól, szerintem ezt Ákos találta ki, Patúcs Ákos.
2: De tökéletesen rád ragadt.
1: Kiváló vívómestere, és akkor láttam, hogy mindig hát ugye én elég korán nevezhettem a hajzuhatagomat, és...
0: A hallgatóknak mondom, igen, tehát...
1: Igen, elég korán elvesztettem a hajamat, és hát a fiúk azok tényleg többet törődtek a hajukkal, mint azzal, hogy jó legyen az a vívóállás, meg a lépés, meg a kitörés, és ez így jött.
0: Folytatjuk a beszélgetésünket Battai Sugárral, valamint a Dávid Lászlóval. Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. Háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár és edzője Dávid László. Beszélgető társam, műsorvezető társam pedig Urbán Ádám. Még ott hagytuk abba, hogy mi történt Debrecenben, hogy építettétek fel ezt az egész vívóklubot, mennyire nehéz ott, milyen nehézségek vannak, illetve mi a legfőbb jelmondat, és akkor kiderült, hogy Dávid László személye az, ami ott belengi a vívócsarnokot. Hát de most melyik történettel folytassuk, mert még azért már lassacskán majd bele kezdünk abba is, hogy lesz valaki háromszoros csapat világbajnok, meg mi történt Hongkongban a nyáron, de... Még az előző részben Sugi mondott egy olyat, és azt egy korábbi beszélgetésben, talán idei beszélgetésben hallottam, én ezzel folytatnám, hogy számodra roppant fontos, és akkor mind a ketten hozzászólaltok, hogy te akkor vagy a legeredményesebb, ha az életben körülötted minden rendben van, tehát ugye egyben vagy, és erre figyelsz a pszichológusoddal is.
2: Szerintem ezzel a témával folytassuk.
3: Kiváló témaválasztás. Igen, én akkor érzem magam sikeresnek a sportban, hogyha így a magánéletem is rendben van, de azt hiszem ez mindenkinek fontos, és akkor tudunk a legjobban teljesíteni, hogyha úgy kerek minden, vagy úgy legalábbis így rendbe tudom szedni az életemet. Úgyhogy igen, ezért is dolgozom pszichológussal, hogy ezt a versenyjáró stresszt, meg bármi magánéleti stresszt, azt feldolgozzak, megoldjak, úgyhogy igen, ez nekem fontos.
0: Hány éve tart ez a kapcsolat a pszichológussal? Mert egyrészt ezt a mondatot azért nem minden sportoló mer így kimondani, hogy fontos igenis a magánéletem, körülöttem minden rendben legyen, mert akkor tudok eredményes lenni. Én ezt ritkán szoktam hallani sportolóktól.
3: Persze az is a profizmus egy szintje, hogyha esetleg nem minden, vagy nincs minden rendben, akkor is tudjon jól teljesíteni az ember a versenyen. De nyilván arra törekszem, hogy ez ne így legyen. Szerintem egy 10 éve talán már együtt dolgozunk. Eleinte nem volt annyira sűrű, meg ott fiatalként inkább így a nem tudom, relaxációs gyakorlatok, hogyan zökkentsem ki magam, hogyha valami rossz flúban vagyok, ilyesmi praktikákat tanultam, de aztán meg ez rendszeressé vált, és így az önfejlesztés és a sport pszichológia felé mentünk.
0: De ez nagyon régóta tart, akkor 10 év a te esetedben, aki 23 éves, tehát akkor ott bőven a serdülőkor végén, tehát már általános iskolában elkezdtél járni, de ez jó. Igen. Ezt is itt Magyarországon később fedezték fel. Laci, te támogattad ezt, vagy te is?
1: Én ajánlottam.
3: Sőt, igen.
1: Igen, én ajánlottam, és a Robival dolgozik, az orosz Robival, Debrecenbe ismert szakember, de szerintem országosan is ismert szakember, ő korábban tékvándózott, ugye? Valamelyik keleti küzdősportot űzte, egész magas szinten, és akkor javasoltam Suginak, amikor egészen fiatal volt, és már feljárt keretedzésekre, tehát ott volt egy ilyen terhelés, hogy utazgatni kellett, ott volt mellette az iskola, és ott volt mellette az, hogy ő már akkor kadett válogatott volt, tehát ő újonc serdülőben már a kadett válogatottnak a... U17-es válogatott volt, és az én javaslatomra mondtam, hogy próbálja meg Robit, és azóta együtt dolgoznak. Úgyhogy szerintem az egy jó választás
2: volt. Gondolj bele, Zsolt, meg gondoljanak bele a hallgatók, hogy hogy bár igen, nagyon fiatalon elkezdte súgni ezt a munkát, de hogyha már 13 évesen felnőtt országos bajnoki döntőt vívsz, tehát a 8-as döntőbe bejutsz, akkor az azért már megmutatja, hogy nagyon komolyan kell tervezni, számolni. És ahogyan itt beszéltek is róla a többiek, Lacinál ez még korábban hangsúlyos volt egyébként, hogy a mentál higiéné rendben legyen a sportolóknál. Eszembe jut például 2014-5, talán 5 lehetett tájékán elküldött többünket. Szerintem ilyen pályázat alapján lehetett menni sporttehetségek mentál tábora Szilvásváradra, és ott dolgoztunk együtt pszichológusokkal, sportpszichológusokkal, voltunk vívók, asztali teniszezők, labdarúgók, például Balogh Norbival ott ismerkedtünk, meg kétszeres válogatott korábbi Palermo DVSC játékos Norbival is például, tehát hogy már akkor tudatosan készült arra Laci, hogyha vannak ügyes tanítványok, akkor azoknak minden eszköztár rendelkezésére álljon, és hát Suginál mindez eredménnyel is társult.
3: És emellett nyilván a mentális felkészülés mellett a fizikai kiegészítésekre, úgyhogy tényleg elég sokrétűen fontosnak tartott a Laci a felkészülés, nem csak így a vívás szintén.
0: Nálad most ez mentálisan miben nyilvánul meg? Mert azt azért már észrevettem, hogy te nem az a vívó vagy, aki a találat után ott ordibál egy nagyot, hanem inkább vagy előtte, vagy közben. Nyilván ez egyénisége válogatja.
3: Igen. Én szerintem ez így a személyiségemből fakad leginkább, de persze ez így a mentális felkészüléssel is, hogy olyan fókuszál tudok lenni, de igen, én egy ilyen higgadt embernek mondanám magam.
2: Hát igen, bocsánat, csak hogy azoknak a hallgatóknak, akik nem gyakran járnak vívóversenyre, hogy ez egyébként akusztikailag hogy néz ki, tehát legyen ez egy igen, ezt Bambi versenynek hívtuk, tehát ugye legyen U10-től kezdve felnőttig junioron át. Itt visítás van, ordítás van, hát nyilván nemtől függ, hogy melyik. Óriási hangzavar. Nyilván.
0: Most a pengék csattanásáról nem is beszélek.
2: Hát persze, van egy akció a páston, és vagy azért kiabál, sikít, ordít a vívó, mert örül annak, kijön belőle a feszültség, hogy ő adta a találatot, vagy pedig meg akarja győzni a mérkőzés vezetőt, a zsűrit, arról, hogy figyelj már, de hát ezt én adtam, hát látod, azért örülök annyira ennek a túsnak, tehát hogyha esetleg a hallgatók láttak már, vagy néznek vívóversenyt, akkor érdemes ezen a szemüvegen keresztül, hogy mit ordibálnak ott a páson, ezt ordibálják, és ez az, amit Sugi nem csinál, és ennek ellenére, vagy éppen ennek köszönhetően nem áll egyébként ugye hisztis vívó hírében, szerintem kevés zsűri pikkel rá például.
1: Sőt, kimondottan kedvelik.
0: Ez nagyon nagy előny, vagy mekkora előny egy olimpiai döntőben, egy világbajnoki döntőben, stb.
1: Nem tudom, még olimpiai döntőt nem vívtunk, de szeretnénk a lányokkal majd. Előny, én úgy gondolom, mert tisztán vív, és ugye ezt értékelik a zsűrik. Tehát látják, hogy mit szeretne csinálni, meg is tudja valósítani, és hogyha esetleg egy olyan döntést kell hozni, ami nem teljesen könnyű, akkor szokták preferálni azt, hogy valaki tudatos és látványosan tudja végrehajtani ezeket a dolgokat.
0: Ezért is jó, hogy ilyen fiatal korban elkezdtem már pszichológushoz járni. Szerintem már ez is szépen felépült benned, ugye vívásról beszélgetünk, azon belül is kardvívásról, mert mindig megkapom a vívóktól, hogy a tör, párbaj, tör, kard, ez három külön sportág, ne próbáljam meg egyként kezelni, mert az óriási szakmai hiba. Szóval most akkor kardvívás, Battai Sugár és edzője Dávid László és Urbán Ádámmal kérdezzük őket. Ott tartottunk tehát, hogy pszichológus, meg az, hogy te egy ilyen nagyon tudatos versenyző vagy, és hogy ez még előny, mert hogy tisztán vívsz. Egyébként mentálisan, amit a pszichológus beléd, hát nem tudom, mi a jó kifejezés, tehát amit kér tőled, azt mikor tudod előhozni ott egy adott versenyen, akár egy csapatvilágbajnoki döntőben, akár egy fontos asszóban? Mit és mikor, hogyan?
3: A pszichológus nem szokott kérni tőlem, igazából így nekem kell mindig rájönnöm megoldásokra, vagy hogy tényleg nekem mi a legönazonosabb, akár egy hogyan tudok befókuszálni, hogyan tudok váltani. Úgyhogy igazából így ezt nem ő kéri, amiket úgy közösen megfejtünk, vagy így rávezet azokat. Most így igyekszem így a szezon alatt, szerintem tök jól be tudtam építeni, hogy milyen rutinokat alakítottam ki közvetlen az asszó előtt, vagy a nagyobb szünetekben.
0: Például magadhoz beszélsz, mintha ezt hallottam volna?
3: Van olyan is, egy-két egy-két ilyen magamat hájpoló szóval, de amúgy most, ami így egész jól bevált, meg úgy nagyon jelen tudok lenni, hogyha egy kicsit így egy pár másodperce csak meditálok, leülök egy székre, becsukom a szemem, akár így közvetlen az asszó előtt, vagy van ez a kórum, ahol be kell mennünk az asszók előtt, mielőtt szólítanak minket, és akkor ott egy kicsit le tudok ülni, és így hát a lényeg, hogy így a jelenben legyek, és akkor ezt igyekszem így valahogy előidézni.
0: Láttam még egyet, hogy dobbantasz, amikor a pásra lépsz. Kezdőd.
1: Az félelmetes.
3: Az meg, hogy így magamat is, hogy önbizalmat adjak magamnak, és olyan. És egyébként a másikat is ezzel tudom egy kicsit így demoralizálni.
1: És elvegyen önbizalmat a másiktól. Igen. Tehát, igen. Ezek fontos dolgok.
2: Hát ez egy színház. Ez egy színház, ez a sport, különösképpen a kardvívás egyébként. Tehát itt nem mindig a jobb vívó nyer, nem mindig az nyer, aki jobban fel van készítve, hanem az, aki be tud mászni néha a másik fejébe. Sugi alapvetően szerintem nem ez a vívó, mert megoldja ezt technikából, tudásból és taktikából, de vannak olyan vívók, és a legsikeresebbek között is. Tehát
0: hát bocsánat, hogy a szabadba vágok, épp hogy csak éltetek, mert mint a két fiatal, itt ugye Ádám és Sugi, hát Aldo Montano, hogy hát győzte le Nemcsik Zsoltot Athénban 2004-ben.
2: Hát persze, tehát az is egy igen legendás.
0: A hallgatóknak mondom, hogy hát Zsolt, hát szépen nem tudom körülírni, az olasz mindent megtett annak érdekében, hogy megengedett, nem megengedett, mondjátok el ti, mert...
2: Hát Zsolt feltett, egyébként meg Zsolt feltett egy vonalat a végén, egy vonalakciót, ami, hogyha megül a pengehegye a Montanónak a testén, akkor elvileg a Zsoltnak kellett volna nyerni azt az asszót. Ez nem így lett, mindegy is, igazából ott az volt ugye a sztori, amit egy ilyen cigánykerékkel ünnepelt meg a Aldo Montano, hogy ugye neki az édesapja is olimpiai bajnok, meg eleve ott ez... Ott kicsit az volt a sztori, csak hogyha már szóba jött ez a verseny, hogy ott azt mondja az angol, hogy a legacy az folytatódjon, stb. De egyébként saját jogán is a Montano igazolta aztán klasszisát, mert jóval később 2011-ben egyéni világbajnok lett Catániában.
0: De hogyha már színészkedést mondtál, az
2: de ő egy iskola példája. Ő egy iskola példája, mint valamennyi olasz vívó egy-kettőt leszámítva egyébként, és akkor tán a Sandro Bazadzét keveseknek kell bemutatni, akik férfi kardversenyt láttak, a georgiai világbajnok, aki meg aztán tényleg...
0: Ő a jelenből.
2: Mindenkivel összeveszik meg saját magával.
0: Lacival összenézek, hogy nekem az megvan gyerekkoromban, nem is voltam annyira gyerek, talán 18 éves a barcelonai olimpián, amikor Szabó Bence ott még ugye 5-1, tehát hogy kétszer is lemosta Marint, az olasz, nem volt esély, ott a színészkedése nem volt esély, ezt is el lehet. Valószínűleg egy adott nap kell hozzá, meg
1: jó, ha van nap, igen. Uh-huh. Jó, ha jó napja van a vívónak. Ezt most láttuk a világbajnokságon is, hogy a német kislány meglepte a teljes mezőnyt.
0: Akkor beszéljünk most már szerintem a hongkongi világbajnokságról, tehát 2026 nyarán, 22 és 23 után meglett a harmadik csapat világbajnoki aranyére, méghozzá egy újonccal, Spiss Annával, és akkor ugye a három másik hölgy közül két háromszoros világbajnok van, te Sugi, illetve Szűcs Luca. Az a Szűcs Luca, aki a döntőben egyébként ott a harmadik asztalnál egy 12-3-as fordítással nagyon sokat hozzátett, de hát az még csak az első fontos lépés volt a kínaiak elleni döntőben, az elődöntőben a franciákat győztük le. Szóval akkor nézzük ezt a világbajnokságot, azért az egyénivel kezdődött.
3: Igen.
0: Volt a pszichológus, mit mondott erre a VB-re, mennyire volt benne, hogy ennyire sikeres legyen? Meg Laci, te is majd aztán elmondod, hogy mit vártál először, vagy eleinte ettől a VB-től.
3: A pszichológusom egyébként csak utána mondta, hogy gratulál, és látja, hogy jó úton járok, de amúgy sikeres volt azon a téren is a felkészülés, de nyilvánvalóan így a vívás szakmai téren is. Úgyhogy hát igen, nagyon, nagyon profi, meg tudatosan készültünk, és egyébként kint is jól folytatódott a felkészülés, ugyanis az aklimatizáció miatt, vagy az időeltolódás miatt azért hamarabb utaztunk ki. Ott is még folytattuk az edzéseket, úgyhogy igen, jól indult.
0: Említetted már ezt a német versenyzőt, Laci, ugye Eichler, de volt egy másik is, az orosz, akit legyőztél, méghozzá az egy kulcs pillanat volt egyéniben Mihajlovát a legjobb 8 között. Éreztél valami olyasmit, hogy azért ez a te napod? Mert egyéni világbajnoki bronzérem az is kevés embernek van. Még persze kell egy lépés, és akkor lehet egyéni világbajnoki cím is.
3: Éreztem amúgy már így a nap elején is, hogy persze ott volt bennem a versenydruk, meg talán egy picit annál jobban izgultam az első asszóban. de így talán annak az asszónak a második felére úgy egészen felszabadultam, meg úgy lazán tudtam vívni, és így asszóról asszóra egyre magabiztosabb lettem. Úgyhogy az orosz ellen is például úgy elég magabiztosan tudtam odaállni, nem tettem magamra terhet, tudtam, hogy egy erős ellenfél, kaptam már ki tőle, taktikailag megbeszéltük, hogy mit kellene csinálni, és ezt igyekeztem minél fegyelmezettebben megcsinálni, és ez be is jött, úgyhogy azért az például egy nagyon értékes győzelem volt.
0: Laci, mekkora súlya van értéke ennek a VB egyéni bronzéremnek?
1: Mindenképpen értéke van, tehát nagyon kevés embernek van Magyarországon női kardba bronzérme a világbajnokságról. Viszont én a Sugi
2: kettőnek.
1: Kettőnek. Sugin kívül.
2: Nagy Orsolyának és Márton Annának.
1: Így van. Viszont azért dolgozunk, hogy ne ez az egy legyen. Tehát a Sugi fejlődése az töretlen. Mindig vannak hullámvölgyek, meg hullámhegyek, de ebbe az évben, hogyha bárki megnézi az egyéni eredményeit, tele van világkupa érmekkel, világkupa döntőkkel, úgyhogy igazából Európa bajnoki 8, ugye? Most idén az igen. volt, tavaly Európa bajnoki bronzérem, tehát nagyon kiegyensúlyozottan tud teljesíteni, és a cél az, hogy ezt megőrizzük. És ez a világbajnokságon esetleg egy olimpián kijöhet az, hogy ott is kiegyensúlyozottan fog teljesíteni, és az bizony érem.
2: Hát ami a kiegyensúlyozottságot illeti, ugyan holt versenyben, de a világranglista élén fejezte be ezt a szezont végül, másodiknak hozták ki, én nem tudom, a legjobb eredmények súlyozása, vagy mi alapján, de ugyanannyi pontja van, mint annak, aki megnyerte a világranglistát, tehát ez is egyszer sikerült Márton Annának, talán magyar női kardvívónak bizonyosan. Ez tényleg, amit mondasz Zsolt, hogy egy lépcsőfok hiányzik gyakorlatilag ahhoz, hogy egy abszolút ikonja legyen egyébként Sugi a sportágnak. És nem tudom, hogy ez egyébként te mennyit gondolsz erre, hogy amikor elmész egy nemzetközi versenyre, és belépsz a terembe, akkor érzed magad körül azt az aurát, amit egyébként sok ilyen klasszis vívón érzünk, hogy na, ők érzik maguk körül.
3: Azért így nem annyira, vagy nem figyelek erre. Persze vannak olyan sportolók, akiknél igen, meg úgy érzem, hogy talán egy kicsit tart tőlem, amikor felállok ellen vívni. De azért tényleg ez egy olyan sportág, hogy minden a szó más, és mindenki mindenkit meg akar verni, úgyhogy azért ott magabiztosan kell odállni mindenki ellen, egy jobb vívó ellen is. Úgyhogy hát igen, azért érzem, hogy ott a helyem az élmezőnyben, és ezért küzdök, hogy ott is maradjak.
2: És szerinted, hogyha egy picit, nem biztos, hogy az arrogáns a jó szó, de hogyha picit ilyen dörzsöltebb mentalitást erőltetnél magadra, az előrébb vinne, vagy nem lennél önazonos teljesen?
3: Jelenthetne előnyt, igen, hogy így a magabiztosságomat jobban sugalljam.
2: És mi kell ehhez, hogy te dörzsöltebb legyél?
0: Ádám például most az asztalra. Tehát ez az első.
2: Engem ez nagyon-nagyon érdekel, bármikor beszélgetünk Sugival, nem titok, jó barátok vagyunk, szoktunk összejárni, stb. És engem ez érdekel, hogy ez az áldott jó kislány, hogyha ránéz a televízió néző, rádióhallgató nehezen néz rá, de ezt látja, hallja, hogyan lehetne egy minden hájjal megkelt, mert egy kardvívónak minden hájjal megkentnek kell lennie.
0: Hát igen, ezt ecseteltük elő, a férfiaknál igaz, de...
2: Hogyan lehet, az is a kérdés Lacihoz is szól.
1: Na, ennek örülök, mert akkor én válaszolnék először. Szerintem, aki ilyen szinten tud vívni, meg ilyen alázatos, annak nem feltétlenül kell ilyen teljesen dörzsöltnek lenni. Tehát, hogyha Sugár meg tudja az ellenfelet verni tisztán a vívás tudása alapján, akkor nem kell elkezdeni a műbalhét, meg nem kell a dörzsöltséget, de egyébként dörzsölt, tehát, hogy csak nem mutatja. Megvan a magához.
2: Elegánsan
1: dörzsölt. Ez jó szó.
3: Így.
2: De bocsánat, csak hogy kérlek, szólj
3: hozzá. Én is elhiggyem, ez kell hozzá.
0: De miért nem hiszed el?
3: Ne hiszem.
0: Vagy mit nem hiszel el? Vagy mi a különbség például az agresszivitás és a dörzsöltség között a vívásban?
1: Hát az agresszivitás az ugye mindenképpen negatív dolog, tehát ott mondjuk jár hozzá egy megfélemlítés, vagy valami. A dörzsöltség az pedig az a jó magyaros rész, hogy megvan a magamhoz való eszem. Például egy érdekes, amit mondani fogok, mert tudom, hogy nem ezt szokták a élsportolóknak tanítani, de én Suginak mindig azt tanítottam, hogyha jobb, mint a többiek, és például a csapatnál is ez egy kulcskérdés, emelje fel a többieket a saját szintjére, mert akkor ő azáltal megint tovább tud fejlődni. Tehát ne megalázza, ne hátulról jöve verje meg, hanem szemtől szembe. Egyébként ennek a sportnak ez lenne a célja. Tehát ez egy lovagi sport. Ha ott van két vívó, győzzön a jobbik. Én szerintem. És én ezt próbálom a tanítványaimnak átadni, ezt próbálom a tanítványoknak tanítani. Valaki nyitott rá, valaki nem. Nyilván könnyebb az a dolgozni, aki nyitott az ilyen típusú viselkedésre.
0: És amit Ádám itt feszegetett, ebbe az irányba azért még kell menni, ott kell fejlődni, vagy amit mondtál, hogy meghagyod a sugi technikai tudása olyan magas, hogy ő verje meg így a mezőnyt?
1: Ha nem érzi magát komfortosan ettől, hogy kivetkőzzön magából, szerintem akkor nem kell. Például az, amit Ádám is említett korábban, ez a sikoltozás. Hát szerintem undorító dolog a páston, de hát nyilván valakinek kell, valakinek szükséges. És én is mondtam annak idején a suginak, hogy hát lehet, hogy meg lehetne próbálni, vagy ilyesmi. Nem próbálta meg, mert hogy mondta, hogy ő nem érzi ettől jól magát. És a cél az az, hogy jól érezze magát a páston, mert akkor van esélye a győzelemre.
0: A háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár, vagyis kardvívó a vendégünk és edzője Dávid László, és itt Urbán Ádámmal kérdezzük a Nemzeti Sportrádió stúdiójában a Telesport műsorvezetőjével. Én meg Virányi Zsolt vagyok, de ennél fontosabb, hogy sugi. Most akkor rátérünk Los Angelesre egy mondat erejéig, mert nyilván ez a beszélgetés itt majdnem egy órán keresztül úgy nem telhet el, hogy erről nem mondtok valamit, és akkor gyorsan ezen túl lendülünk, és még visszatérünk a hongkongi VB-re. Hát mindjárt itt van a Los Angeles-i olimpia. Nagyon abból a csalódottságból a kart csapat, hogy végül hatodik lett kétszeres világbajnokként Párizsban, abból hogyan sikerült akár csak neked feltápászkodni, azt, hogy élted meg, és akkor mi a cél Los Angelesre, úgyhogy egyéni VB bronzérmes is vagy.
3: Mindannyian igyekeztünk ezt így egy pozitív irányba lendíteni, mert egyébként, hogy ott voltunk az olimpián, és hatodikak lettünk, azért ez mégiscsak egy jó dolog. Tulajdonképpen így közösen lendültünk szerintem ezen túl, pszichológussal, edzőkkel, csapattársakkal, és igyekeztünk mindig a következő lépésre figyelni, amit Laci is mindig hangsúlyoz, hogy lépésről lépésre. Úgyhogy ezek a szép világbajnoki érmek szerintem segítenek ennek a túllendülésében, és most már egyértelműen legközelebbi olimpiára fókuszálunk.
2: Ahol a cél pedig az, hogy
1: kijussunk. Tehát ez az elsődleges cél, hogy kijussunk.
3: Igen, ugyanis nem még nincs meg a kvalifikáció.
1: Igen, nem olyan könnyű kvalifikálni egy olimpiára, és hogyha kijutottunk, akkor lehet beszélni minden másról.
2: Tételezzük fel, Sugi, hogy megvan a kvóta.
0: Nem úszátok meg, és csak kell behívok egy harmadik társműsorvezetőt, hogy ő is feltegye ezt a kérdést.
2: Önző vagyok, mert szeretnék választ kicsikarni erre, tehát tételezzük fel, megvan a kvóta. Megvan végre egy egyéni indulás, mert egy nagyon rövid zárójelet nyitnék, hogy Sugi ma úgy az első számú női kardvívó Magyarországon, és hát a számok alapján a világon is a top 3-ban van, hogy még nem vívott olimpián egyéni versenyt. Úgyhogy már két olimpián ott volt. Én talán beszélhetek erről, tehát hogy ez nem biztos, hogy jól van így. Ez nem biztos, hogy így kellett volna menedzselni, hogy úgy menjen neki Los Angelesnek, hogy nincs még egyéni asszója. Láthattuk most Párizsban a férfi kardozóknál amerikai srác fél éven keresztül végigverte a mezőnyt, kiment az első olimpiájára, és tele volt a nadrág.
0: Hát mondok én egy judós példát, Tóth Krisztián, aki a szövetség elnöke, de Rióban hát legendás interjút adott, hogy összenyomta az olimpia.
2: Igen.
0: Ott. Tehát, ennél hogy szerintem Sugi sokkal erősebb, meg jobb a helyzet, de értem, amit Ádám pedzeget, hogy valóban az a szituáció még nem jött el.
2: Igen, itt most bezárom ezt a zárójelet, és úgy dobom vissza a labdát, hogy teljesül most ez a feltétel. Ott vagy Los Angelesben, egyéni verseny, hogy állsz fel a pástra?
3: Igen, egy olimpia azért az mindig külön nagy mentális felkészülés is igényel, pont emiatt, hogy 4 évente rendezik, és ennyire nagy show van körülötte. Ugyanolyan pásra állok fel, mint egy magyar kupán, vagy mint egy világbajnokságon, vagy mint egy világkupán, úgyhogy igyekszem igazából erre fókuszálni, hogy ilyen körülményekbe tudjam helyezni magam, ami miatt így tényleg csak az asszóra tudok fókuszálni, úgyhogy tulajdonképpen ez a cél, hogy oda minél profibban fel tudjak készülni, és ha profin felkészülök, akkor egyéniben és csapatban is ott az esélyünk, azzal pedig, hogy készülünk, és hogy élünk, az meg majd kiderül.
2: Igen, még csak a hallgatóknak annyi kiegészítés az előző gondolatmenethez, hogy ugye a csapat 4 tagból áll, 3 vívnak, van egy tartalék, akit be lehet cserélni. Ez a csere, ő egyéniben nem indulhat. Tehát ugye ezért állhatott elő az, hogy bár
0: ott van. Sőt, meg mondjuk el a hallgatóknak, hogy hogy lehet kijutni, ugye itt az is szokott váltakozni, tehát a Los Angeles-i olimpiára.
2: Ha... Van egy világranglista, ami lezárul az olimpiát, tehát az olimpiát megelőző verseny, Európa bajnokság
1: már előtt
2: lezárul, akkor a világranglista első X-be kell lenni, 8 csapat jut ki, és ugye ilyen zóna kvalifikáció is nehezíti a dolgot, tehát hogyha mondjuk az első 8 európai, nyilvánvalóan nem lesz mind európai, mert Afrikából is kell menni, Ázsiából is kell menni, megvan,
0: viszont
2: Amerikából kell menni.
0: Viszont amelyik versenyzőnek nincs csapata, hát az nagyon nehéz helyzetben van.
2: Ő egy szem indulója lesz annak a nemzetnek, amennyiben kijut az olimpiára. Tehát ugye ez történt a mondjuk női párbajtőrben, ahol ugye végül Muhari Eszter indult egyedül.
0: Csapat nélkül, de így is olimpiai bronzérmes
2: vagy lett. Vagy 12-ben Szilágyi Áron.
0: Így van, és aztán ott elindult egy óriási sorozat, mert Áron aztán 3-szoros egyéni olimpiai bajnok lett. Laci, te hogy tervezed ezt a Los Angeles-ig terjedő időszakot? És aztán mondom a hallgatóknak továbbra is, Dávid Lászlóval, illetve tanítványával egyik, hát a legismertebb tanítványával, Battai Sugival beszélgettünk itt Battai Sugárral a Nemzeti Sportedő stúdiójában. Tehát te mit célzol Los Angelesre? Mit vársz? Kicsit előre urottunk, tudom, ki kell jutni, de ki jutottunk, tegyük fel. Igen. És ez nagyon nem, tehát azt azért hallgatóknak nyomatékosan felhívom erre a figyelmét, hogy igen, ez nem olyan egyszerű, ezt nem adják ingyen, hiába állunk jól, ki kell jutni, és ha megvan, akkor még mindig csak az van, hogy elindulunk az olimpiá.
1: Igen, hát én azt tanítom, és tanítottam mindig is, Suginak is, hogy amit ő is elmondott, ugyanolyan pást. Tehát, hogyha kim vagyunk az olimpián, és ő a saját teljesítményét hozza, azt kell elérni, hogy a saját vívását tudja hozni. Mert én akkor biztos vagyok benne, hogy aki szembe jön, annak annyi. Tehát, de ezt el kell érni, és ez inkább a mentális része az egésznek. Nyilván a felkészülés az kvalifikáció központú, utána olimpiacentrikus, úgy készülnek a lányok mindannyian, de amikor majd ott vannak a Los Angeles-i páston, akkor a cél az, hogy a saját vívásukat tudják hozni, és azt csinálják. Ne elkezdjenek kapkodni, ne össze-vissza dolgokat csináljanak, mert ekkor van esély arra, hogy egy szép érmet hazahoz a női kardvívás, vagy akár többet, mert azért benne van.
2: És kinek az irányításával?
1: Ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni jelenleg. Én ugye megbízott vezetőedzőként vagyok most a női karcsapat mellett. Én úgy tudom, tehát addig, ameddig a következő vezetőedzőt ki nem nevezik, de ez nem tudom, hogy mikor fog megtörténni, nem én vagyok az illetékes ebbe a kérdésben. Addig én irányítom a lányokat.
0: Milyen ez a női karcsapat, a hongkongi aranyérem története? Azért most próbálok egy kicsit a névsorral játszani. Tehát, hogy a Spisz Anna újonc volt, Battai Sugár, illetve Tette és Szűcs Luca meg már harmadik aranyatokat nyertétek, és kit hagytam ki?
2: Katona
0: Renátát, aki meg a második aranyérmét nyerte, 22 és 23-ban volt, meg ugye Márton Anna is a csapatban, illetve Puszta Iliza. A francia és a döntőben legyőzött kínai csapat a két legnagyobb rivális az olimpián is, vagy még azért kell félni a németektől, vagy másoktól?
1: Hát az oroszok azok nagyon erősek.
0: Ugye az említett Mihajlova.
1: Meg a Jegorján, aki éppen elcsakliszta Sugi előle a világranglista egyet. Nagyon erős csapatok vannak az olimpián, és aki oda kijut, az igazából mindegyik éremesélyes. Tehát ott a napi forma dönt meg a felkészülés. Nagyon sűrű most a női kardvívásnak a mezőnye. Az, hogy a női kardcsapat 3 aranyérem mellett nyert, egyébként tavaly egy bronzérmet is nyertek a lányok a világbajnokságon, ez egy nagyon jó alap arra, hogy magabiztosak legyenek, de elbizakodottságra nem adhatok ott. Tehát ahogy a világbajnokság előtt is, amikor megkaptam ezt a kinevezést, azt kértem a lányoktól, hogy akkor most mindent elfelejtünk, és a munkába belerakunk mindent. És szerencsére mindenki belerakta, és ennek most ez lett az eredménye.
0: Sugi, mi a titka ennek a csapatnak, hogy ezek a nevek, ezek a csapattársak ilyen eredményesek veletek együtt?
3: Ahogy Laci mondta, igazából tényleg, hogy mindenki 100%-osan oda tette magát. Amúgy egy nagyon színes csapatról van szó, tehát mindenki elég erős egyéniség, és így a szezon során, illetve az előtti szezonok során megtanultuk, hogyan építsünk egymás erősségeire, úgyhogy így hát tudunk csapatban egymásért küzdeni, és mindenki tudja a dolgát, úgyhogy ez hogy mindenki profin és alázatosan dolgozik.
0: Az egyértelmű, hogy Sugi a befejező ember a csapatban?
1: Nem egyértelmű. Most a világbajnokságon ő volt a befejező ember. Már a korábbi válogatott vezetőedzővel, Ravasz Etelivel többször alkalmaztuk azt a taktikát, hogy, mert ugye én segítettem az ő munkáját is, tehát korábban együtt csináltuk ezt. Ő volt a főnök, én pedig a segéd, de többször alkalmaztuk azt, hogy az ellenfél taktikájától, meg az ellenfél vívóitól függően cserélgettük a fejezőembert, meg cserélgettük a pozíciókat. Én ebben nagyon hiszek, most nem volt rá szükség a világbajnokságon, hogy ilyen taktikai fortét vessünk be, de ha szükséges, akkor a lányok közül mindegyik volt már fejező pozícióval.
0: Sugi, te mi az, amivel vagy... Igen, tehát mi az, ami kikapcsol, mi az, ami tényleg egy kicsit a vívást, annyit beszéltünk már itt az elmúlt egy órában a vívásról.
2: Nem eleget hozzáteszem.
0: Nem eleget, de minden hallgatót biztos az is érdekel, hogy mi van, amikor nem vívás. Nem sok ilyen időd lehet, de biztos, hogy van. Na.
3: Én így a szeretteimmel tudok leginkább feltöltődni, úgyhogy igyekszem így akkor a barátaimmal, a családommal.
0: De az nyaralás, hegyekben, tengerparton.
3: Hát amikor van rá idő, így augusztusban, akkor nyaralás, szeretek aktívan is kikapcsolódni, családdal általában tengerpartra megyünk, úgyhogy ilyesmi nyaralások szoktak lenni.
2: De ez is egy rituálé, nem, hogy minden szezon végén, vagy végeztével a családdal, igen, kötelezően Sugi egy hétre eltűnik.
3: Igen.
2: Ez azért ötön vicces, mert ketten, vagy hát mondhatom, hogy intézünk, próbáljuk őt menedzselni, így a sporton belül és azon kívül is, és ekkor jönnek ugye a telefonos megkeresések, hogy akkor Sugival szeretnénk interjút készíteni ebbe a printlabba egyéb helyekre. Hogy érhetnénk el? Hát mondom, most sehogy, mert mint Görögországban éppen a
0: és ez
2: tengerbe...
0: szent és értetetlen, de igen, ez jó. Ez igen, is jó, igen, hogy igen, akkor lehúztad a rollót, majd amikor visszajöttél, beszélhetünk róla. Igen. Egyébként mi is így beszélgetünk, azt tegyük hozzá, hogy azt Ádám gyorsan jelezte, hogy ott már lemaradtunk a lehetőségről a VB után.
2: Nagyon gyorsnak kell lenni.
0: Igen, közvetlenül mondtam, hogy semmi baj, mert úgyis egy kicsit ilyen tágabb, az alfától az omegáig terjedő beszélgetésre vagyunk kíváncsiak. Zárásul még azt mondjátok meg, szerintem Laci lesz az első, aki erre tud válaszolni, hogy mi múlik az, hogy egy sikeres utánpótlás versenyző ott tudjon maradni sikeresként, felnőttként, és ne kallódjon el, ne hagyja abba.
1: Hát ez a munkám mindenképpen. Nyilván a edzői részről a professzionalizmuson, meg hogy tudja az edző, hogy mit szeretne, de sokkal jobban függ a sportolótól, a tanítványtól, mert láttam én már nagyon tehetséges gyerekeket, akik nem rakták bele kellőképpen azt a megfelelő munkát, és sehol nincsenek. Tehát a sport tekintetében nyilván sehol nincsenek. Megfelelő munkát kell végezni, jó helyen kell végezni a munkát, de el kell végezni. Tehát amúgy Ádám kezdte a beszélgetést, hogy ugye először, amikor látta Sugit, hogy milyen tehetséges, meg tényleg én is emlékszem rá, hogy rögtön az első edzésen megmutattam neki a vívóállást, és úgy állt a vívóállásban, meg úgy közlekedett a lábmunkában, mintha egész életében ezt csinálta volna, de ez csak egy alap. Az alapra fel kell építeni a várat.
0: Sugi, mit tudnál hozzátenni? Tehát, hogy nem kallódtál el, hogyan sikerült utánpótláskorod, után felnőtt szinten is ilyen sikeresnek maradni?
3: Hát igen, a tehetség az nem minden. Nekem van egy ilyen, nem is tudom, maximalista is vagyok egy kicsit, tehát hogy így meg verseny szellem, az mindig bennem volt, már nagyon kicsiként is, úgyhogy ezek mind kellettek ahhoz, hogy a versenysportot szeressem, meg akarjam csinálni. Illetve a lehető legjobban szerettem volna azt a sportot is csinálni, amit csinálok legpontosabban, legtechnikásabban, úgyhogy hát nyilván itt meg akkor el kellett végezni azt a munkát, amit az edző mondott, úgyhogy nekem ez ilyen evidens volt, hogy én ezeket az edzéseket megcsinálom, és ott vagyok, és lehető legtöbbet. Illetve szerettem is csinálni. Persze.
2: Én ebből azt olvasom ki, hogy az alapvető kérdésedre az a válasz, hogy legyen egy egészséges edző-tanítvány viszony, ami nyilván társul a szakmai felkészültséggel és a munkára való hajlammal, és valahogy ez adja ki azt, hogy ez az alapja annak, hogy valaki utánpótlásból felnőtt szintre lépjen, és ott is sikeres legyen, és hát ilyen magaslatokba jusson, de olyan szituáció is van, csak hogy ezt a dilemmát egy picit görgessem, hogy valaki beleteszi a munkát, de nem elég jó. Mert nem elég jó, mert van ilyen, hogy 10 éve ugyanaz a férfi kard válogatott, például, és lehetetlen bekerülni, és hát egész
0: rosszkor születik
2: generációk valaki. Sora hagyta abba, én nem is tudom, tehát a 90 hány után született férfi kardvívók például, egészen a rabkiki korosztályáig, tehát rengetegen hagyták abba, gyönyörűen vívni tudó srácok és a lányoknál is nyilván megvolt ugyanez. Tehát ezt is egyébként fel kell ismerni, és ez az edzőnek a dolga egyébként, hogy felismerje, hogy ki az, aki hivatott arra, hogy világbajnok legyen, olimpiai bajnok legyen, aki pedig nem, azt egyébként nem szabad szerintem hitegetni ezzel, hanem kerekperec meg kell mondani, hogy figyelj, te arra leszel képes, hogy te egy, mit tudom én, válogatott kerettag lehetsz, de egy válogatott kerettag is nagyon-nagyon hasznos. Nagyon-nagyon kellene hátország például a magyar vívósportnak, hogy oké, mindig vannak olyan szuper eredményes versenyzőink, mint Sugi, mint a párbajtőröző srácok, mint az Áronék, stb. De hol van a másod, harmad vonal, úgymond, ami európai országokban megvan, Egyesült Államokban megvan, jó, nyilván jóval nagyobb a merítés. De régen egyébként itt is megvolt. Tehát valahogyan ezeket a fiatalokat ementén, az elv mentén érdemes lenne bent tartani a terembe, és akkor lehet, hogy több nevet tudnál felsorolni, mint csapatvilágbajnok, mert nagyobb lenne a verseny, nagyobb lenne a rotáció.
0: Ez már egy másik beszélgetés témája lehet, azért egy-egy reakció Sugitól és Lacitól, ha gondoltok valamit itt Ádám felvetésére.
1: Igen. Annyit mondok, hogy azért a női kart hátországa szerintem szép, mert egyébként 6 világbajnokunk van, 6 csapatvilágbajnokunk van jelen állás szerint, ami azt mutatja, hogy ugye nem az a 3-4 ember alkotja a csapatot, és még mögöttük is vannak bevethető emberek. Én úgy gondolom, hogy a felvetés jogos, kell törekedni arra, hogy az utánpótlás az minél tovább bemaradjon a sportba, és ez nem csak edzői kérdés, hanem ez a vezetőedzői kérdés is például.
0: Úgy látom, hogy Sugi már nem akar ehhez hozzátenni. Köszönöm szépen. Megvan az egyetértés. Battai Sugár és edzője Dávid László Debrecenből volt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, és Urbán Ádám műsorvezető társammal kérdeztem őket, ugye egy háromszoros csapatvilágbajnok, és egyérmen VB bronzérmes vívó nőről van szó. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek, és akkor egy pihenés már nem nagyon lesz, egy nagy kalappal kezdődik az új szezon, októberben indul Algériában a Világkupa Grand Prix, és aztán jön a következő 2027-es év kihívása, hogy aztán ott legyen a csapat, meg minél sikeresebbek legyünk a 28-as Los Angeles-i olimpia tükrében. Köszönjük még egyszer, és a figyelmet is a hallgatóknak, viszont hallásra Virányi Zsolt búcsúzik.
1: Köszönjük szépen.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!
5: A mandula!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Vendégünk a stúdióban Ifja Foltán László a Kenu, és Tóth Dávid a Kajak Szakák Szövetségi kapitánya. Sziasztok!
3: Szia!
4: Szia!
2: A magyar sportolók összesen 12 érmet, 4 arany, 7 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a poznanyi gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. Tehez a szerepléshez gratulálok nektek és a versenyzőknek is. És hát több szempontból is különleges világbajnokságon vagyunk túl, váratlan megpróbáltatásokkal, emlékezetes befutókkal, tényleg örömmel, bánattal, úgyhogy a következő egy órában erről beszélgetünk majd, részleteiben végigvéve az egész világbajnokságot, de hogyha már itt tartunk a legelején ennek a beszélgetésnek, akkor aludva kettőt most már a világbajnokságra, annak a fáradalmaira, hogyan összegeznétek, hogy milyen VB volt ez számotokra, mennyire hozta a várakozásaitokat?
3: Laci? Először is köszönjük szépen a gratulációt. Hát talán a legnehezebb VB-nk volt érzelmi szempontból, ugyanakkor a kenusokat tekintve eredményesség szempontjából szerintem örvendetes és boldog VB-t zárhattunk, de nyilván még hatása alatt vagyunk annak, ami ugye történt múlt héten.
2: Most Boros Gergelynek a halálára gondolsz.
3: Igen, és... De attól függetlenül szakmai szempontokat figyelembe véve pedig teljes mértékben azon az úton járunk, amit kijelöltünk a csapat számára az olimpia felé vezető úton. És hát ugye két olimpiai számos érem, ugye a Dani 1001-esben aranyérme, meg a C2 kollárruház párosnak a bronzérme, az abszolút egy olyan mérföldkő, amihez terveznünk kell majd a jövőben is.
2: Dávid? Te hogyan foglalnád össze ezt az elmúlt egy hetet?
4: Hát tényleg egy érzelmi hullámvasút volt a múlt hét. Ez biztos, hogy sok mindenkinek nehézséget okozott, hogy úgy teljesítsen, ahogy eltervezte azt az év főversenyére. Tapintató volt ez a fajta negatív hangulat, ez a nehézség, ami rányomta a bélyegét a magyar hangára. Azt gondolom, hogy egyébként a magyar kajak csapat kevésbé volt annyira sikeres, mint amennyire lehetett volna. Nem is igazán tudok olyan helyzetet mondani, amikor a kajakosok mellé állt volna a szerencse. Legtöbbször vagy lecsúsztunk a dobogó legfelső fokáról, vagy lecsúsztunk eleve arról, hogy az adott versenyszámon felállhasson valaki a dobogóra. Volt, amikor ez múlott egy nagyon-nagyon kicsin, illetve hát voltak olyan versenyszámok is, ahol pedig a döntőbe jutásról csúsztunk le egy Hangyányival. Úgyhogy igazából egy versenyszámot sem tudok mondani, sajnos, ahol azt mondom, hogy így most aztán mellénk állt volna a szerencse. Hát úgy látszik, hogy ez egy ilyen hét volt. Sajnálatos, ez pont az év főversenyén alakult így. Ennek ellenére nyilván nagyon szép ezüstérmeket szereztek a versenyzők. Csikó Zsókának volt egy 1000 méter kajak egyesben egy aranyérme. Emellett pedig hát olyan ranglista helyezéseket is sikerült begyűjteni, amivel például a férfi 4-es meg tudta őrizni az olimpiai kvalifikációs ranglistán a vezető helyét, illetve a hölgyeknek sajnos a B-döntő második helyük az vetíti előre, hogy egy helyen hátrébb csúszunk ebben a ranglistában, és a szlovák egység az úgy néz ki, hogy megelőzött minket, de ez is még kvótaszerző helyet jelent, de nyilván nyugodtabban fordulhattunk volna rá 25-es évre, hogyha nem így történik.
2: Említetted te is ezt az olimpiai kvalifikációs, most már ugye új rendszerben ranglista pontok alapján osztják majd ki a kvótákat Los Angelesre, és ez a világbajnokság már hát másfélszeres szorzóval, ha jól emlékszem, bele is számít ebbe a világranglistába. A világbajnokság előtte azt mondtad, hogy 7-8 érem az, ami realizálható, vagy amennyi benne van a magyar kajak csapatban, hogy ebből egy arany, 4 ezüst az, ami megszületett Poznányban, de az alapján, ahogyan összegeztél, azt érzem, hogy inkább félig üres a pohár.
4: Hát igen, inkább félig üres a pohár.
2: Mert ugye ez
4: inkább csalódottság volt a jellemző csapatra, mint az, hogy akkor most mekkora öröm van, és hátradőlhetünk, mert nagyon jól sikerült ez az év. azok az egyéni versenyzők is, akik ezüstérmet szereztek, hozzáteszem, nagyon-nagyon jó és szép eredmény, de a magyar versenyzők is szeretnének nyilván mindig a dobogó legfelső fokára állni, és amikor egy nagyon kicsi múlik az, hogy mégsem ott állsz, akkor az okoz némi csalódottságot, de azért hatalmas baj nincsen.
2: Nagyon régen fordult már elő azt szerintem, Laci, hogy a kenusok több érmet hoztak haza, mint a kajakosok egy világbajnokságról. Itt ráadásul azért, ha megnézzük az eredménysort, 3 arany, 3 ezüst, 1 bronz, ráadásul ugye olimpiai számokban 1 arany és 1 bronz a kenu csapatnak a teljesítménye. Azt hiszem, hogy az, ami tényleg a kajakosoknál nem sikerült, az itt igen. Ráadásul olyan emlékezetes döntőket hozott ez a világbajnokság, mint Fejes Dánielnek az 1001-ese.
3: Igen, mondott így a kajak és a kenu a versenyeken úgy egészíti ki egymást, mint a csapatjátékban a védekezés és a támadás. Ugye nincs meg az egyik a másik nélkül, nyilván amikor picit gyengélkedik az egyik szakág, akkor a másik meg előre kap. Nem azért, mert ő gyengélkedik, hanem akkor lehet, hogy mi tesszük meg azt, amit megkövetel a haza, és akkor mi hoztuk most épp így az eredményeket, de hát azért azt ne felejtsük el, hogy amikor meg mi gyengélkedtünk egy picit, akkor meg ők voltak a világ tetején, úgyhogy ezért is kajak és kenu.
2: Te összességében úgy látod, hogy sikerült előrelépni a tavalyi világbajnoksághoz képest, mert ugye 2 arany, 3 bronz Olaszországban, 1 évvel ezelőtt itt, meg ahogy említettem, mégiscsak összesen 7 érem a kenu csapattól.
3: Igen, így előre azt mondtam, hogy ha tudunk fejlődni, és hát én szeretem a fejlődést, és szeretném, hogyha 3 aranyérmünk lenne, így lett is 3 aranyérmünk, és emellé azt mondtam, hogy ha vannak ezüst és bronzérmeink, akkor boldog vagyok, és gyakorlatilag ez megszületett, tehát ugye 3 aranyérem, 3 ezüstérem, és egy bronzérem, úgyhogy az előzetes várakozásom és kijelentésem az abszolút megszületett. Az már, hogy olyan futamokban, mint a Danéja, ahol persze 200-addal maradt le a Petrov, de gyakorlatilag ugye holtverseny volt a Martin Fuchs és a Fejes Dani között, 200-ra le van a Petrov, az egy olyan szoros befutó, ami még nem volt soha a kajakkenu történetében szerintem, de nem
2: hát főleg nem merek. 1000 méteren.
3: Pláne 1000 méteren, igen. Mert ott álltunk a parton, ugye, és folyamatosan frissítettük a applikációt, hogy vajon mit írnak ki. Mert először, ugye az applikáción kiírták, hogy Martin Fuchs nyert. Csak senki más nem írtak ki. És akkor ott tanakodtunk, mert nem tudsz elbiciklizni a célvonal lig. Tehát pont előtte meg kell állnod, így nem látod teljes vonalban, hogy kifutod, hol futod be. Úgyhogy csak találgatni tudtunk. Nyilván olyan szempontból nyugodtak voltunk, hogy dobogó van a Dani, így végül is boldogság töltött el minket, de hát amikor meg kihozták, hogy ráadásul nyert, az nagyon-nagyon megünnepeltük, úgy idézőbe a szárazföldön mi, ott az edzők, vezetők. Aztán persze körbesétáltuk a tavat, és utána találkoztunk a Danival is. Úgyhogy onnan még várt rá feladat ugye a 501-esbe és a 4-esbe.
2: Ugye 4-essel aranyérmet szerzett, igen. És ezzel ő lett egyébként a magyar csapatnak, sőt, holtversenyben az egész világbajnokságnak a legeredményesebb sportolója, ugye 2 aranyérem. Fejes Dániel, azt mondhatom, hogy azért az elmúlt években folyamatosan ott volt a közvetlen közelében az érmeknek, ugye Párizsban is már versenyzett az elmúlt világbajnokságon. Érdekes módon ugye 1001-est azt a Adolf Balázs teljesített, ő is bronzérmet szerzett, tehát úgy tűnik, hogy a kenusok király számában az elmúlt években rendre a magyarok jól teljesítenek, de azt hiszem, hogy Fejes Dánielnél ki lehet jelenteni, hogy ez most számára az áttörés éve?
3: Szerintem abszolút ki lehet jelenteni. Én már tavaly is mondogattam neki, hogy Dani, te lehetsz az a kenus, aki egy olyan szintre tud lépni, amit régen Vajda Attila, vagy Tatai Tibor, vagy Mikvan Tamás, vagy akár Kolonis György ugye egyesben, nyilván más távon, de ő is egyeduralkodó volt Magyarországon egyesben, meg a világon is. És most hozta ezt az áttörést. Egyébként nem nagyon szeretett volna ebben a számba indulni. C2500-at akart menni minden áron, de a szabályzatainknak megfelelően ő ezt a számot nem indulotta, és akármekkora ellenszélbe is került a szakvezetés, akkor is nyilván a lefektetett válogatási elveknek megfelelően és a magyar csapat eredményességének megfelelően neveztük be a versenyzőket a világbajnokságra, így a Danit is 1001-esben. Szóval pláne azt gondolom, hogy egy nagyon jó eredmény, hogy így tudott nyerni. Mi lesz, ha majd télen is, meg a szezon elején is erre a számra készül, akkor nem biztos, hogy holt versenyben fog nyerni, remélem, hanem alapban, meg hát az olimpia szempontjából nagyon fontos, hogy ő küzdjön ilyen megmérettetéseken, ilyen csatákban, mint amilyen ez is volt.
2: Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával. Rákanyarodtunk már arra, hogy akkor versenyszámok szerint végignézzük a magyarok szereplését. Ugye C1 1000 méteren Fejes Dániel aranyérmes lett, és akkor nézzük a kajakosoknak a hasonló távját, ami szintén szerepel az ötkörikás játékoknak a műsorán. Kopasz Bálint úgy lett ezüstérmes, hogy hát a sportág másik kiválóságától maradt el, ugye Fernando Pimentától. 2018 óta ennek a két versenyzőnek a folyamatos váltakozó sikerét hozza ez a szám a világbajnokságokon. Bálintnál most az látszódott, hogy ő bár ezüstérem csupán, de abszolút elégedett ezzel, mert kihozta magából azt a döntőben, amit szeretett volna. Dávid, te hogy látod az ő poznányi szereplését?
4: Azt láttam, igen, én is, hogy Bálint elégedett volt ezzel az ezüstéremmel, mert mégiscsak azt mutatja ez az eredmény, hogy továbbra is a világ élvonalához tartozik. Ugyanakkor neki volt egy kisebb derék fájdalma, ott a verseny megelőző nap már panaszkodott rá, ez kezelve is lett neki, és hát elmondása szerint ott a döntőben a rajt pillanatában érzett egy belenyilaló fájdalmat, amit aztán utána nem érzett végig a versenyzés során. Ugye mondta, hogy az adrenalin elvitte a figyelmét erről, ehhez képest ugye végig tudta szépen versenyezni a távot, és ez egy ezüstérmet ért, de azóta egyeztettem az edzőjével, és hát ez a derékfájdalom ez nem múlt el. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire nyomta rá bélyegét az ő versenyzésére, de bízom benne, hogy ez semmi komoly nem lesz. Igazából elég sok versenyző panaszkodott arra, hogy lötyögős, és hát elég irreális volt a pálya, tehát az első napokban hatalmas szembeszél volt, aztán utána ez megfordult hátszélbe, ami picit oldalas is volt, és ez a poznani pályáról tudni kell, hogy ott ugye nincsen felevező sáv, mint például szegedi matyéri pályán, és hogyha nincs felevező sáv, ugye azok, akik eveznek fel az adott futamukra, vagy éppen csak edzeni, azoknak a versenyzőknek a hullámai azért oda tudnak érni az éppen lefelé tartó futamhoz, úgyhogy az eléggé meg tudja zavarni a versenyzőket, és valóban nem túl szerencsés ez a poznani pálya. Ugye a szélviszonyok miatt sem, meg hát amiatt sem, hogy tényleg nincsen ez a felevezősáv. Hát Bálint ott ennek ellenére azt gondolom, hogy Bálint ennek ellenére tudta hozni azt az eredményt, amit ő kitűzött maga elé, tehát mindenképpen éremmel szeretett volna hazatérni, és ez össze is jött.
2: Ugye ez az olimpiai száma a férfi kajakosoknak, és azért azt megszokhattuk, hogy itt, ha ki indul, az mindig áprilisban dől el, és általában vagy Kopasz Bálint, vagy Varga Ádám viszi az olimpiai távot. Varga Ádámról beszélünk egy picit, mert ő ugye K1-500-on is ezüstérmet szerzett Kopaszhoz hasonlóan, és az ő esetében az az érdekesség, hogy hát egy idényen belül látványos formajavuláson ment keresztül, akárha csak a májusi világkupákat, vagy a júniusi Európa-bajnokságot nézzük, akkor az látszik, hogy Varga Ádám egy folyamatosan fölfelé ívelő pályát teljesített, és a VB-n jött ki a csúcsformája. Nem tudom, hogy ezzel egyet ért össze.
4: Hát abszolút egyet értek, mert igen, az eredmények ezt mutatták. Ádámnak nem sikerült az év elején olyan jól szerepelnie, nem sikerült dobogós helyezést 500 méter egyesben elérnie. Közel volt hozzá, de mégsem volt olyan átütő az ő versenyzése, mint amit megszokattunk itt az elmúlt években. Ehhez azt gondolom, hogy két dolog miatt volt. Az egyik az, hogy igazából az egyikből következik a másik, és a legfontosabb, amit meg kell említeni, az az, hogy ő fizikából a BME most államvizsgázott, és hát ez nyilván elég sok figyelmét elvonta. Ugye mondanom sem kell, hogy ez ugye, legalábbis gondolom, hogy egy nagyon nehéz szak, amiket Ádi mutatni szokott, mert hogyha az ember belepillant az egyik jegyzet füzetébe, akkor nem tudja eldönteni, hogy mit is lát. Hát Ádám pedig elég jó szakemberré vált itt az elmúlt évek alatt, ami a fizikát illeti, és mellette meg nagyon magas szinten kajakozik is. Nyilván itt a tavasz során neki nagyon-nagyon fontos volt az, hogy minél jobban teljesítse ezt az államvizsgát, és zárja le az alapképzését az egyetemen. Most tovább is fog tanulni, illetve felvételizett újra egy következő szakra, de elmondása szerint most azért fog tartani majd passzív fél évet is, mert szeretné, hogyha, mint ahogy most a nyár folyamán is láthattuk tőle, többet tudna a kajakra koncentrálni, és ez látszott egyébként szerintem a hétről hétre a javuló teljesítményén, hogy már nem volt ott a vállán az a bizonyos teher, valamint a másik dolog, amit említett, szerettem volna, hogy most azért a világbajnokság előtt elég sok hetet töltött lent Szolnokon, és Szolnokon szoktak edzőtáborozni egyébként az ausztrálok is, már 15-20 éve járnak Magyarországra, és már jó pár évvel berendezkedtek ők Szolnokon, mert ugye átjönnek Európába, mert alapvetően ez a sportág európai központú, akkor érdemes kialakítani egy bázist, és ez pont Szolnokra esett, és Szolnokon együtt edzett Ádi az ausztrálokkal, többek között Thomas Greennel is, és hát egymást segítve, egymást motiválva, egymást teljesítményet felhúzva, azt gondolom, hogy Ádámnak emiatt is lett jobb az 500 méter egyes teljesítménye.
2: Ugye itt olimpia fókuszú a kajakkenu is, mint oly sok másik sportág Magyarországon. Pici hasonlóság itt a kajak és a kenu között, hogy 1000 méteren kezd körvonalazódni, vagy hát már réges-régen fönnáll egy rivalizálás, akár a kenunál ugye Fejes Dániel és Adolf Balázs között, vagy éppen a kajakban Varga Ádám és Kopasz Bálint között. Ezt hogyan lehet szövetségi kapitányként kezelni, hogyan érdemes ehhez viszonyulni, mert hogy adott esetben ugye egymást húzhatják egymásnak a teljesítményére, pozitív hatással is lehetnek a versenyzők, vagy lehetnek ilyen határvillongások is egymást hátráltatni, de azt hiszem, hogy látva a versenyzőket egyáltalán nem ez a jellemző. Tehát egy Fejes Adolf párharcot a következő évben hogyan lehet majd kezelni, vagy hogyan próbáljátok kezelni, Laci?
5: Hát igazából a feltételrendszernek ugyanannak kell lennie, tehát mindent meg kell ugyanúgy adni mind a két versenyzőnek a felkészüléshez, edzőtáborok, egészségügyi támogatások, eszköz támogatás, amiben beleférhet a szövetségnek, bármilyen más dolog, amilyen igényük felmerül, azt nekünk meg kell próbálnunk rendelkezésre bocsátani. Azon kívül meg már a rivalizálást, vagy ők kezelik egymás között, hiszen a versenypályára be kell állniuk, a rajtvonalra, aztán aki ott győz, az megy tovább, ugye a válogatón versenyről első két helyezett megy tovább a világkupára. Most is így volt egyébként, és ugye a világkupán ott megmérkőztek még egyszer, ott a Dani bizony úgy jobbnak, csak aztán a Dani még elment párosba versenyezni, így ezért nem az EB-n nem őt láttuk, hanem meg ott egyébként fontos volt Magyarországnak, hogy ott ő páros induljon. Úgyhogy a rivalizáció két ilyen menő között, fogalmazunk így, ez ott esetben egyébként nem látszik a parton, mert ők nagyon jó barátok. Szóval pont ezért jó, hogy egy edzőtáborban tudnak együtt edzeni adott esetben, és ahogy mondta a Dávid is, készíteni egymást. Persze mindegyik versenyzőnek megvan a kis sajátossága, saját kis hobortjai, fogalmazunk így, amit mindenképpen meg akar csinálni, ott megengedni kell, hogy akkor azokat az edzéstípusokat ő elvégezze. De sokszor összebeszélnek, és gyakorlatilag egymást hajtják a felkészülésben.
2: Ugye Adolf Balázs 5000 méteren lett világbajnok, ugye ebben a távban, vagy ebben a versenyszámban ő már harmadjára bizonyult a világ legjobbjának, és úgy tűnik az ő formáján, hogy ha az állóképessége múlik a dolog, akkor szinte legyőzhetetlen.
5: Hát igen, sőt annyira, hogy ugye, volt, hogy azt mondta, hogy elment a sífutó versenyekre is, tehát hogy nagyon-nagyon ügyes egyébként abba is, és tényleg a állóképességben aztán a csapaton belül egy non plus ultra. Hát ugyanakkor, mint mindenkinek, vannak gyengeségei is, ő nyilván erőlétben nem olyan fizikumú, mondjuk például, mint a Dani, neki ezt kell fejlesztenie, de hát nyilván ugye ezért szoktuk mondani, hogy tarts szinten a erősségeidet, és dolgozzál a gyengeségeiden. Neki ez a feladata itt a téli időszakban, hogy magára pakoljon egy kis izmot, meg hát aztán jó sok csirkecombot nyomjon be az arcába, hogy tudja is, miből ezt építeni.
2: A két csapathajóra térjünk még rá. Ugye említettük már azt a bronzérmet, amit a Kollár Kristóf Juhász István páros gyűjtött. megismételték a milánói teljesítményüket, ahogyan egyébként megismételte a teljesítményét a négyes is. Ott ugye Kristóf és Pisti mellé még Hajdú Jonatán és Fejes Dániel térdelt be a hajóba. Két aranyérem, illetve egy aranyérem és egy bronzérem ebben a két versenyszámban. Hogy látod ennek a fiatal Kenu 2-esnek a teljesítményét, mert hogy jól látszik rajtuk, hogy évről évre ott vannak a világ élvonalában.
3: Hát igen, hogy eredményben ugyanazt látjuk, mint tavaly, de ugyanakkor az idei év ugye az sokkal nehezebb volt számukra, már csak azért is, mert volt néhány tisztelt kolléga, akik a VB előtt nem túl jó kommunikációt folytatva egyébként próbáltak keresztbe tenni nekik, ahol lehet. Nyilván mentálisan ez egy versenyzőnek nem tesz jót, főleg egy ilyen szintük volt a szerző világbajnokság előtt, de hát a fiúk ebből is látszik, hogy mennyire kemények és mennyire tudatosak és tiszta szívűek, hogy egyébként ezt félre tudták tenni. Csak sajnos ugye hát Boros Gerő tragédiája még jobban lenyomta őket, ugye az előfutamot nem is, akkor tudták meg az előfutam előtt a hírt, nem is tudták lehozni. Mondták, hogy ez így túl sok volt nekik aznap reggel. Nyilván tovább jutottak a középfutamba, ott már jó teljesítményt adtak.
2: Ugye de két paksi versenyzőről van szó.
3: Igen. 500 méteres döntő, páros döntő előtt hát látszott rajtuk, hogy azért feszültek, de összeszedték magukat annyira, tehát ultra brutál kemények voltak fejben, és igazából ilyen szeretetből, akaratból tudták ezt megcsinálni. Utána a futamon el is mondták, hogy azért mentálisan borzasztó nehéz volt nekik a felkészülés is, és egyben ugye a világbajnokságon való versenyzés, de talán ez így volt kerek, ugye 2008-ban, amikor Kolonics Gyuri meghalt, hasonló érzéseket éltünk át, és akkor is azt mondtuk, hogy egy C3-as volt ugye akkor a olimpián a Kozman Gyuri Kis Tamás mellett, ott volt Gyuri is, a Kolonics Gyuri is a hajóba, itt is én ezt úgy láttam, hogy Boros Gergő nélkül nem ment volna. Nyilván azért is, mert ugye hát egy hónappal ezelőtt, még az edzőtábor előtt, amikor otthon voltak, a Gergő még tartott nekik edzéseket. Nagyban részt vett a felkészülésükbe, segítette őket sok mindenben. Példaképük volt, úgyhogy nagyon komoly teljesítmény volt ez a bronzérem.
2: Mondhatjuk azt is akár, hogy a szív diadala vagy jégi segítséggel sikerült a dobogóra fölállni. Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával, kajakosok. A férfiaknál ugye úgy érkezett meg a négyes, Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tóthka Sándor összetételben erre a világbajnokságra, hogy Európa bajnok volt, és a további három világkupán hát mindig az első két hely valamelyikén zártak, úgyhogy kétszer meg is nyerték ugye a világkupát, úgyhogy ők egyértelmű éremesélyesek voltak. De azt hiszem, hogy amit már korábban említettél, hogy érzelmi hullámvasút, az a négyesre kifejezetten is érthető, tehát szó szerint egy érzelmi hullámvasutat jártak be ezen a világbajnokságon.
4: Igen, ez így van. Hát valóban esélyesként érkeztek meg, és szerintem nem csak az éremre voltak esélyesek, hanem akár a győzelemre is. De az biztos, hogy nagyon meglepődött volna bárki, hogyha azt mondják neki a VB előtt, hogy ez a négyes nem fog érmet szerezni. Nyilván itt az események sorozata által őket is eléggé megviselték ezek a körülmények. Hát Nádas Bencének egyébként volt egy örömhír a hét elején, ugye vasárnapról hétfő éjszakára viradóan megszületett a kisfia, majd aztán a hét közepén jött az említett gyászhír is, ami nyilván őket is megviselte, és közülük talán Nádas Bencét viselte meg ez a hír a leginkább. Hát Bence ugye ment különböző csapathajót Gerivel, és hát volt közös felkészülésük, ismerte régről, jobban voltak, baráti viszony volt köztük, nyilván számára is egy arcúcsapás volt ez a hír, és innen azért nagyon nehéz újra olyan fókuszba vágni magát a versenyzőnek, és csak a versenyzésre figyelni, miközben tudja, hogy neki ez a feladata, ez az év főversenye, de teljesen kitisztíteni a fejét egy ilyen helyzetben szerintem szinte lehetetlen.
2: Ugye ötödik helyen zárt végül is a négyes, és a Kuruc Levente Fodor Bence kajak kettesnél is hát valóban helytálló az az a gondolat, hogy itt is, mintha a kapufáról kifelé pattant volna a labda, mert hát a negyedik helyen értek célba, kicsivel lecsúszva a dobogóról, úgyhogy az utolsó méterek azok nem sikerültek hibátlanra.
4: Hát egyáltalán nem sikerültek hibátlanra, de egészen odáig tényleg... harmadik helyen volt a magyar hajó, és 10-15 méterrel a célvonal előtt lebillentek, vagy bejött találjuk egy hullám, vagy egyszerűen csak elfogyott az a fajta erő a végén, ami kellett nyilván az indításhoz, a finish szakaszhoz, és ilyenkor azért könnyebben le tud billenni a versenyző, főleg, hogy már alig érzi a lapátot, még húzza, szorítja, de ilyenkor könnyen ki tud csúszni az is egy picit a versenyző kezéből, úgyhogy hát ők is picit olyan tanástalanok voltak, hogy most akkor mitől billentek le, miért billentek le. Nyilván egy ilyen lebillenésnél próbálja menteni a menthetőt a versenyző, hogy legalább a vízben essen be, és ezáltal ugye letámaszt a vízen a lapáttal, és hát ez hatalmas sebességcsökkenéshez vezet. Itt is ez történt, és sajnos azáltal megelőzték őket, és így csak negyediknek értek célba. Abszolút benne lett volna ennél az egységnél is az éremszerzés lehetősége.
2: Ugye a kajak kettesnél az látszik, hogy Milánóban Kuruc Levente ott ült a hajóban, Nádas Bence mögött, és hogyha a négyes megnézzük Párizs óta, akkor folyamatosan az látszik, hogy cserélődnek a szereplők. Ugye Milánóban egy fiatal négyes lett a második, Opaszki Márkkal, Balogh Gergellyel, Tamási Zsomborral és a már említett Fodor Bencével. Párizsban pedig még a hajóban az olimpián Tótka Sándor, valamint Nádas Bence mellett ott ült Csizmadia Kolos és Kuli István. Tehát folyamatosan változnak itt a csapathajók. Ennek a négyesnek, amely most tényleg a világbajnokságot leszámítva kiválóan szerepelt ebben az idényben, ennek hogy látod a jövőjét?
4: Hát ez nyilván nagyban függ majd a jövő évi teljesítményétől a versenyzőknek. Lesz jövőre is válogatóverseny, lesznek közös felkészülési állomások. Hát az a kérdés, hogy ők hogy tudják megőrizni az idén mutatott formájukat, teljesítményüket, illetve kik és hogyan és mennyire fognak tudni felzárkozni hozzájuk, és jogot követelni arra, hogy ők is bekerüljenek egy kajak négyesbe.
2: Vendégünk a stúdióban továbbra is Ifja Foltán László a kenusok, és Tóth Dávid a kajakosok szövetségi kapitánya, és ott hagytuk abba a híreket megelőzően, hogy térjünk akkor rá a hölgyekre, mert hogy hát itt a kenusoknál, hogyha megnézzük a női szereplést, akkor az látszik, hogy összesen 3 ezüstérem, Kis Ágnes ugye C1 500-on, valamint Csorba Zsófia szintén egyesben 5000 méterrel lett a második, és a Kenu négyes is hozott egy ezüstérmet Poznányból. Hogyha Kis Ágnesre térünk rá először, hát vele kapcsolatban az az érdekesség, hogy valahányszor beszélgettem vele ott a világbajnokságon, akkor mindig keserédes nyilatkozatot mondott, tehát hiába az ezüstérem, és hiába a felnőtt pályafutásának az egyik legeredményesebb VB-je, elégedetlen volt. Ő akkor most ennyire maximalista?
5: Igen, szerintem, ha nyert volna 3 aranyat, akkor is elégedetlen lett volna, de viccet félretéve egyébként azért volt bosszus az 501-ese után, mert az említett pályakörülmények, amilyen szél volt, amilyen hullámos volt a víz az utolsó 100 méteren, ugye harcba volt az aranyéremér, és hát egyszer nem tudta megoldani azt a hullámos vizet, és gyakorlatilag ugye Kenuban, mivel hogy egy oldalt emezel, nincs kormánylapátod, van olyan helyzet, hogy a hullám hogy megemel, gyakorlatilag mire visszatesz, elfordítja a hajót az egyik irányba. És hogyha pont arra az irányba forgatja el, amelyik oldalon nem kenuzol, úgy nagyon nagyot kell visszaforgatnod a hajón, és hát gyakorlatilag lefékezed a hajót. És ez 3-szor egymás után így kiemelt őt egy ilyen hullám, sajnos mindig a negatív irányba, és így ott akkor a veszteséget kapott a kanadai lányhoz képest, hogy azt nem lehetett visszahozni. Szóval igazából önhibáján kívül történt ez, de mint versenyző, amikor mész, benned van az adrenalin, és nem tudod befejezni a pályát, ugyanúgy, hogy a K2-nél, a Leviéknél, így benned marad egy ilyen keserű űr, mert nem gyakorlatilag azért kapták ki, mert a másik versenyző sokkal jobb, hanem mert épp úgy fújt a szél, vagy valami ilyesmi, és valami önhibádon kívül történt valami. Egyébként utána megnyugodott, és nyilván a verseny végére már látta, hogy ez nem olyan rossz ez az ezüstérem, de ott abban a pillanatban, amikor lejött a vízről, hát akkor ezt nehezen emésztette meg. Párosba, meg egyébként a kínaiak most brutál erősek voltak, tavaly mi voltunk a jobbak, most ők, de hát láttuk már a világkupákon, hát ők Ázsia bajnokság után meg volt a csapatuk. Szóval ők tudtak készülni egész nyáron erre a számra folyamatosan. Mi elindultunk a világkupákon, de nem edzettünk rá semmit, csak ott összetérdeltek és mentek, mert nyilván a páros és az egyes eredmények sokkal fontosabbak voltak a kvóta szempontjából, mert nálunk a kenu négyes nem számít be a kvóta rendszerbe az olimpiáért folytatott harcban. Úgyhogy nyilván amikor menetelünk előre, akkor ha idézőjelben mondom, a kevésebbé fontosabb számokra nem fektetünk akkor a hangsúlyt, mint a fontosabb számokra. Itt edzettünk az edzőtáborba rá, de jól mentek a mieink, csak hát most volt egy jobb. És a Zsófinak pedig szintén az ezüstérme az...
2: Előrelépett Milánóhoz képest, igen, bronzból lett ezüst.
5: Ezüst, úgyhogy nyilván el volt keseredve, megnyert mindent idén, de attól függetlenül meg hát soha rosszabbat, szóval az biztos, hogy a német lány az bombaformában volt ezen a világbajnokságon. Egyébként elnézve a futamot, a dinamikája, meg az egész versenyzése a német lánynak most jobb volt, mint a Zsófi. Szóval ilyenkor nem kell mentegetőznünk, meg kell emelnünk a kalapunkat, és természetesen jövőre a hazai rendezésű világbajnokságon Szegeden 2027-ben oda kell csapni, és a világ legjobbjának kell lenni. Egyébként ezt mutatja a tendencia is, mert ugye tavaly harmadik, most második, akkor jövőre reméljük aranyérem lesz belőle.
2: Ugye említetted a német hölgyet, Carlotta Loske, aki nem csak 5001-esben lett világbajnok, hanem párosban is, Michael Jakobbal, és maradva akkor ennél a párosnál, itt ugye az látszik, hogy az Európa bajnokságon végül is előre léptek Kis Ágnes és Nagy Bianca, mert hogy ott a klasszissal, Luzánnal felálló ukrán egység mögött végeztek másodikként, itt a világbajnokságon nem jött ki a lépés, nagyon rapszodikus az ő teljesítményük. Hogyan értékeled ezt a VB-t, most mi hiányzott számukra Poznányban?
5: Hát én azt gondolom, hogy nem is a teljesítményük rapszódikus, mert ugye tavaly is évelején jól mentek, és a VB-n, EB-n és a VB-n nem mentek jól. Idén szintén nagyon jól mentek a világkupákon, ugye párosban. EB-n előre léptünk, másodikok lettünk, ennek örültünk, és a VB-n viszont rosszabbul teljesítettünk a tavalyinál is. Hát összességében Biancának nyilván volt egy vál fájdalma a kanadai világkupa után, azt kezelték, de megtörtént a prevenciós és rehabilitációs folyamatok. Nem fognám erre, egyszerűen az látszik, hogy nekünk, magyaroknak lépéseket kell tennünk, változtatnunk kell, meg kell néznünk új felállásokat, megvan a feladat, amit a őszi tavaszi edzőtáborokban végre kell hajtanunk. Szakmailag azt gondolom, hogy teljes mértékben rossz döntés lenne, ha nem tesztelnénk új egységeket. Nyilván a németek is összeraktak egy szuper párost. Mi magyarok szintén vagyunk olyan szinten, hogy össze tudunk tenni egy szuper párost. Most is van egy nagyon jó szintű párosunk, de ahhoz, hogy már ebben a versenyben, ami zajlik a női C2 mezőnyben is, kijelezett versenyben, nem engedhetjük meg, hogy ne Magyarország legjobb felállása álljon oda. Lehet, hogy ez az egyébként, nem tudhatjuk, de ki kell próbálnunk formációt. Ugye jönnek fel a fiatalok, Ági is még nagyon fiatal, meg a Bianca is, de attól függetlenül minden évben nyilván a ifi mezőnyből jönnek fel olyan tehetségek, akiket meg kell néznünk, hát van egy 23-as korosztályunk, akik 23-as VB-ken versenyeztek, EB-ken, van egy bázisunk, úgyhogy ezt ez a feladat.
2: Kézzelfogható bizonyíték mindenre Paragi Petra, aki az olimpiai számban C1-200-on lett döntős, nem akármilyen mezőnyben, és a hetedik lett, ő 18 esztendős csupán, első felnőtt világbajnoksága volt ez, és hogyha már említetted a fiatalokat, ő pont egy olyan versenyző, aki megmutatta, hogy lehet vele számolni. C1-200, és azért, ha megnézzük itt a névsort, akkor az látszik, hogy Luzán, korábbi olimpiai bajnok Nevin Harrison, a kanadai versenyző, aki megverte Kis Ágit 500-on, ő is ott volt a mezőnyben, ezek mind dobogósok lettek, és hogy egy ilyen névsorban állt helyt Paragi Petra, őt hogy látod?
5: Abszolút, ugye a válogatott tavasszal Ági nyerte, a világkupán is jól teljesített az Ági, de a C2-es 500-as felkészülés miatt kiemeltük a C2-es futamra. Így kapott lehetőséget Petrus,
3: Nyilván akkor történt vele egy beszélgetés, hogy ez egy lehetőség neki, amivel remélem élni tud, és a megfelelő alázattal készül föl erre a világbajnokságra. És azt kell mondanom, hogy ez 100%-osan teljesítette is. Szóval nagyon nagyot lépett előre, mind fizikálisan, mind teljesítményben. Ő egy olyan szintet képviselt most, mert nem is az, mert azt mondjuk, hogy hetedik lett valaki, oké, csak az a kérdés, hogy mennyire maradt ugye le az elejéhez képest, mennyire volt ott a mezőm, és nagyon szoros csatát vívott, szóval ezért örvendetes ez a hetedik hely, bár ilyen fiatalon, úgyhogy most el lesz mondva neki is, hogy mik a további feladatai Magyarországnak, miben van szüksége rá, akár C1-200 méteren, akár esetleg a csapathajós próbálkozások során.
2: Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával, és akkor női kajakkal megyünk tovább. Csikó Zsóka úgy tűnik, hogy 1001-esben verhetetlen, és hogyha megnézzük az ő teljesítményét 500-on, akkor inkább arra mondhatjuk azt, hogy van némi hiányérzet. Zsóka egész világbajnokságon küzdött a rajtokkal, és az 500-ban is, az 500 döntőjében a rajt az, ami nem sikerült, ott maradt benne annyi, hogy ne legyen esélye a dobogóra. Összességében, hogyha Zsókának a teljesítményét értékeled, akkor megint csak a pohár az félig üres, félig tele. Hogy látod, Dávid?
4: Hát kicsit ez is, kicsit az is, mert nyilván, hogyha az 1000 méter kajak egyest nézzük, akkor ott egy lehengerlő, nagyon magabiztos versenyzéssel tudott világbajnok lenni újra, viszont az 500 méter kajak egyesnél valóban a rajtszakasz hiánya okozta azt, hogy meg sem tudta közelíteni inkább úgy mondom, esélye nem volt odaérni a dobogós helyezésekre. Igazából ott a rajtot követően az első 80-100 méteren látszott, hogy kapott egy hajót, másfél hajót, és igazából azt ledolgozni egy 500 méteren, azt nagyon-nagyon nehéz, mondhatni lehetetlen, és hát sajnos ez Zsokának sem sikerült, hiába nagyon gyors a táv közepén, végén, hiába tud egy nagyon-nagyon erős finisht jönni, hogyha kap egy ekkora hátrányt ott a rajtszakaszban, akkor azt nem lehet ledolgozni. Úgyhogy neki felvonadva a feladat, felvonadva a lecke, igazából a rajtszakaszra kéne úgy rákészülni, azon kéne egy olyat fejleszteni, hogy ne legyen ilyen, hogy ő lohol a mezőny után, mert ha sikerül úgy elrajtolnia, ahogy a mezőny nagy többsége, akkor azt gondolom, hogy ott is egy érmes helyezésről beszélgetnénk most.
2: A sprinttávon Lutz Anna végzett a másodikként 200 méteren, még 5000 méteren, ugye egyesben Kőhalmi Emese állandó szereplője a dobogónak a világbajnokságokon, már hogyha ő indul 5001-esben. Ott is egy ezüstérem, Lutz Annáról és Kőhalmi Emeséről még egy-egy gondolat.
4: Hát mind a két lánynak azt gondolom, hogy nagyon szép volt a teljesítménye itt a világbajnokságon. Mind a kettőjük esetében előzetesen azt gondolom, hogy benne lehetett volna még az aranyérem lehetősége is. Hát ez most egy ezüstérmet ért mindkettőjük számára, ami tényleg egy megsüvegelendő, nagyon szép eredmény. Hát sajnálom, hogy Anna egy picivel lemaradt erről, mert ő is utólag azt mondta, hogy hát azt hittem, hogy meg tudom nyerni. Hát sokan azt hittük, hogy ez összejöhet, de hát sokan szeretnének nyerni, és megnehezítik egymás dolgát a versenyzők. Hát örülök neki, hogy legalább az érem összejött a két említett versenyzőnek, és az egy ilyen szép fényes ezüstérem, mert ugye, hát ahogy beszélgettünk már róla, voltak olyan versenyszámok, meg voltak olyan versenyzők, akik picivel, de lecsúsztak az éremszerzésről, úgyhogy én azt gondolom, hogy örülni kell az ezüstéremnek is.
2: És a csapathajókat, hogyha arra tekintünk, akkor az látszik, hogy kajak kettesben egy nagyon fiatal páros, a pótválogatón tényleg óriási meglepetésre diadalmaskodó Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra utazhatott erre a VB-re, de hát ők abszolút újoncok voltak, és a nemzetközi szintéren még hát rutintalanok. És van egy U23-as kajak négyes Kiskorékával, Szegedi Angelinával, Decsi Dorinával és Mészáros Annával, amely a világversenyeken a VB-t leszámítva mindig a top 5-ben végzett, a VB-n viszont nem jutottak be az A-döntőbe. Tehát a csapathajókat tekintve mi a helyzet, hogy látod a jövőt illetően, hogy mi lehet itt a helyes felállás?
4: Hát attól Függetlenül, hogy két nagyon fiatal egységről beszélünk, tehát a kajak négyest és a kajak párost is fiatal versenyzők alkotják. Érdemes külön választani a két egységnek a világbajnoksági vezető útját. Ugye a kajak négyes esetén a négyes versenyzett a szegedi, majd a brandenburgi világkupán is, majd az Európa-bajnokságon és a montreali világkupán is. Hát ugye a három világkupán három darab negyedik helyet sikerült megszerezni az egységnek, majd az EB-n egy ötödiket. Benne volt igazából a lehetőség a dologban most is, hogy egy középmezőnyben végeznek, sőt a montreali világkupa után, ahol mindössze 2-3 századdal maradtak le a dobogóról, azt gondolom, hogy még akár annak a lehetősége is benne lehetett volna az egységben, hogy még közelebb lépnek ahhoz, hogy felálljanak a dobogóra, de hát sajnos ezt nem sikerült megugrani, és a középfutamból kiesett az egység, vagyis hát csak a B-döntőbe jutott, nem jutott be az A-döntőbe, és nem tudták hozni azt a fajta teljesítményt, amit láttunk tőlük az idei évben, tehát azt gondolom, hogy nagyon boldogak lettünk volna most is egy negyedik vagy egy ötödik helyjel. Nyilván, mint nagy magyar kajak nemzet, azt gondolom, hogy nyilván nem lehet hátradőlni egy negyedik, ötödik helyen sem. Nyilván az érmes helyezések megszerzése a cél, azon belül is ugye a dobogó legfelső fokára kell felállni, akkor dőlhetünk hátra, vagy akkor lehetünk a legboldogabbak. Úgyhogy van mind dolgozni, és ez igaz a női kajak párosra is, mert ott ugye, ahogy elhangzott, egy pótválogató került kiírásra, mivel a Csikó Zsóka Újfalvi Laura páros nyerte a válogató versenyt, majd indultak a szegedi világkupán, ahol bebiztosították a helyüket azáltal, hogy a másik magyar egységnél előrébb végeztek, de ez egy B-döntő első helyezést jelentett a számukra a szegedi VK-n. Ennek ellenére ők megszerezték az indulás jogát az Európa-bajnokságon, és ott egy hatodik helyet sikerült szereznie az egységnek, és így a két nemzetközi eredményüket figyelembe véve arra a döntésre jutottam, hogy szeretném megnézni, hogy van-e ennél az egységnél erősebb Magyarországon, és ezért került kiírásra a pótválogató. Ott ezt az egységet maga mögé utasította ez a fiatal duó, ugye Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra, és hát tőlük egy elég rapszódikus versenyzés lehetett látni itt a világbajnokságon. Az előfutamot nem sikerült úgy teljesíteniük, ahogy kellett volna, véleményem szerint. Igaz, hogy csak az első jutott tovább egyenesvágon az A-döntőbe, de ennek ellenére azért érdemes lett volna küzdeni a további helyezésekért, és a lányokat úgy, nem tudom, fejben elengedték a távközben, vagy már eleve úgy álltak hozzá, bár az edzőjükkel úgy beszéltük meg, hogy az előfutamot is abszolút komolyan veszik, és küzdeni kell ott a második, harmadik helyért is, mert nem mindegy, hogy milyen középfutam sorsolás alakul majd ki. De a lényeg, hogy az előfutamot nem igazán tudták úgy teljesíteni, ahogy kell. A középfutamra nagyon felszívták magukat, és nagyon-nagyon közel voltak ahhoz, hogy az A-döntőbe kerüljenek. Majd amikor ez nem jött össze, akkor B-döntőben megint egy gyenge, és nem annyira rutinos pályát láthattunk tőlük, úgyhogy ez biztos, hogy igaz, hogy nekik még nagyon sok tapasztalatot kell gyűjteniük, és be kell gyakorolniuk azt, hogy egy világbajnokságon tényleg komolyan kell venni minden futamot, tehát nem csak a döntőt, hogy oké, akkor majd eljutunk odáig, és akkor azt mi jól megcsináljuk, mert azért elég rögös egy világbajnokságon az út a döntőig is, úgyhogy nyilván a lányoknak ez is egy tanuló pénz volt, azt gondolom, hogy ha marad így tovább az egység, akkor ők biztos, hogy jobbak lesznek, mert nagyon fiatalok, ahogy mondtad is.
2: Tiszta sor, említetted a távirati irodának, hogy a női kajakosoknál egyfajta reformra van szükség, ez alatt mit értsünk?
4: Hát azt gondolom, hogy picit fel kéne kavarni az állóvizet, mert az egyéni teljesítmények azok azért nem olyanok, mint amihez hozzászoktunk 5-10 vagy 15 éve, és sokkal egyszerűbb lenne összeállítani egy jobban működő, akár kajak négyest, akár kajak párost, hogyha az egyéni teljesítmények is magasabban lennének. Ehhez azt gondolom, hogy valamilyen szinten jobban kéne motiválni a versenyzőket, vagy akár elérni azt, hogy ők egymást jobban hajtsák. Ehhez azt gondolom, hogy több összetartásra, edzőtáborra, edzésversenyre, olyan téthelyzetre van szükség, ami inspirálja őket arra, hogy még magasabb szinten edzenek, és még több munkát tegyenek bele.
2: Véget ért az idénynek a lényegi része ezzel a világbajnoksággal. Hogyan telnek majd a következő hónapok, mik várnak rátok feladat formájában még ebben az esztendőben? Ugye a szokás, hogy ősszel már elkezdik a felkészülést, illetve az alapozó munkát a versenyzők a következő idényre. Szóval mikor folytatódik számotokra a munka, és hogyan, Laci?
5: Hát holnap, egész pontosan. Ugye az országos bajnokság még hátra van, és ennek lesz egy tesztverseny is, egy betétfutam, ami a nulladik napon kerül megrendezésre. Úgyhogy holnap ülünk autóba, és délután egykor már ott vagyunk a szolnoki pályán, ahol a kenusok fogják megkezdeni a táncot, fogalmazunk így. Nem titok, ez a nyíltvízi úszásban már nemzetközi versenyeket rendeznek, ugye a kieséses verseny, ezt fogjuk mi is lepróbálni így magyar színfalak mögött, és jön a nemzetközi kenu szövetségeknek az elnökei, megnézik a versenyt, és lehet, hogy adott esetben esetleg majd ez valamelyik külföldi vagy nemzetközi versenyen is megjelenik esetleg, mint teszt esemény, aztán majd meglátjuk, hogy megveti el a lábát.
2: Dávid?
4: Nyilván ott leszünk a kajakosok is, tehát az a holnapi, mondhatni nulladik napon lévő tesztverseny, ez biztos vagyok benne, hogy nagyon izgalmas lesz, én nagyon-nagyon várom. Ez hozhat egy olyan innovációt a sportág számára, amit akár lehet, hogy a Nemzetközi Kajakrim Szövetség vezetői tovább gondolnak. Aztán ugye kezdődik az országos bajnokság holnap után, háromnapos verseny elé nézünk, és lényegében ez a verseny zárja a versenyszezont, itt közvetlenül a VB után. Azt gondolom, a versenyzők után a versenyzők nagy többség elmegy egy 3-4 hetes pihenőre, és utána kezdődik a felkészülés a következő évre. Lesz ősszel is tervezett edzőtábor, külföldi melegvízi edzőtábor a válogatott egy részének, és elkezdjük a közös munkát, aztán idővel majd természetesen ráfordulunk a jövő évre, és akkor is különböző edzőtáborokkal szeretnénk összetartani majd a válogatottat. És hát ugye a következő évi nemzetközi versenyszezon pedig majd a duisburgi májusban megrendezésre kerülő világkupával folytatódik.
2: Köszönöm szépen Tóth Dávidnak, valamint Ifja Foltán Lászlónak, a kajak és a kenu szakálynak, a szövetségi kapitányának.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: De most következő óra főhőse maga is történelmi tettet hajtott végre. Augusztus 23. és 30. között ugyanis a dublini öbből adott otthont az Ilka 7-es férfi világbajnokságnak természetesen, és ahol 45 országot képviselő 141 vitorlázó közül Vadnai Jonatán a magyar sport történelemben először világbajnok lett. Vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán. Szerbusz!
3: Köszönöm a meghívást.
2: Ja. Nagy szeretettel köszöntelek, és tényleg szerettem volna aláhúzni azt, hogy most valami olyasmi van mögötted, és mi is egy picit szeretnénk ezt a most következő egy órában egy olyan perspektívából megmutatni, ahonnan szerintem viszonylag ritkán látjuk, hogy milyen elképesztő munka, micsoda elkötelezettség, micsoda családi áldozatvállalás, és kicsikortól tartó, tényleg céltudatos készülés van a mögött, hogy ez a cím összejött, és milyen nüanszokon is múlhat az, hogy valaki világbajnok lesz, és egy pont az mekkora dolog tulajdonképpen a végelszámolásnál. De most, hogy már azért egy pár nappal az esemény mögöttünk van, és nem ismeretlenül érkeztél ebbe a dologba, hiszen olimpiai negyedik helyzet, vagy világbajnoki negyedik, Európa-bajnoki érmeid, ezüst, bronzérmed van, de azért úgy mégis egy világbajnoki cím a legnépesebb hajóosztályban. Ezt fel tudtad-e már dolgozni?
3: Nem igazán. De azóta, amióta befutottam, és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. És tehát annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne, és hát nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Hihetetlen.
2: Igen, ez egy érdekes dolog, és ugye hát sportpszichológusok nagyon régóta mondják, hogy a kudarcot is, és a sikert is fel kell tudni dolgozni, és hála Istennek előbbiből viszonylag kevés van neked, bár azért nyilván te tudnád, hogy a világbajnoki cím megszületéséig az embernek hányszor kellett benyelnie bizonyos élethelyzeteket, amit inkább kudarcosnak élt meg, mint sikeresnek, de valóban, amikor azt mondod, hogy szinte az adrenalin löket még mindig itt dobog a füledben, szerinted ez munícióban most mit tesz hozzá ahhoz, amikor az embernek azt kell mérlegelni, hogy úristen, mennyi munkát kellett eddig elvégezni, és belátható közelségben van már a következő nagyon fontos kvalifikációs világbajnokság is, hát persze mindenki szeretne már most ellátni Los Angelesig, szóval, hogy ez lehet-e azt mondani, hogy oké, most akkora erőtartalékokat tankoltam fel a lelkembe, hogy bármi jöhet.
3: Ez, ahogy mondod, inkább ez az utóbbi, igen, hogy ez annyira egyrészt, hogy önbizalmat ad, hogy képes vagyok rá akkor is a legjobbnak lenni, amikor mindenki a csúcsformáját hozza. Én sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is, az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen, szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
2: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
3: Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
2: Tehát abszolút a krém de la krém.
3: Pontosan.
2: Hihetetlen. És amikor onnan lefelé néztél rájuk, és ez egy ismeretlen élethelyzet volt.
3: Az volt.
2: Mennyivel másabb?
3: Hát nekem az, ahogy kezelték, az nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát nem az az irigység volt bennük, hanem örültek neki, én azt láttam. Ezek nagyon szimpatikus sportolók egyébként, hogyha megismeri őket az ember, nyilván bennük van ez az angol száz stílus, és kicsit kerülik annyira a közeli barátságokat a mezőnyben, vagy nem annyira beszélgetnek az ellenfelekkel, de én most így láttam bennük, hogy tehát örültek ennek a sikernek tényleg.
2: Ti olyan szempontból nyilván évek óta ismeritek egymást, együtt készültök, egymásba haraptok oda-vissza versenyeken. Ez tulajdonképpen valóban egyfajta nemes elismerése annak a általad is letett munkának, amit nyilván ők is letettek eddig, nekik eddig jobban jött ki a lépés.
3: Szerintem igen, igen. Ők, hát jól, együtt vitorlázunk az elmúlt nagyjából 10 évben velük. Az, hogy mondjuk az elmúlt 4 évben vagyok velük egy úgymond boxringben, és úgy közel vagyok már hozzájuk a meccsekben, az mostanában lett igaz elmúlt 4 évben, de ők is tudják, hogy nekem is benne van ebben az egész életem. Tehát a 6 éves korom óta vitorlázom, és 10 éve vagyok egy nemzetközi profi csapatban benne, és amikor 10 éve lettem 21 világbajnok, akkor kerültem bele ebbe a nemzetközi legis nagyon elismert Jozo Jakelics horvát edző által egy nagyon
2: krémnek számító
3: csapatba, ahol világbajnok van, egy ciprusi világbajnok, aki olimpiai ezüstérmes is, egy horvát olimpiai ezüstérmes, horvát világbajnoki bronzérmes, tehát egy ilyen edzőparteri közegbe kerültem bele a Benji-vel együtt, tehát így Benji is ugye itt edzett, és az, hogy 10 év alatt kőkemény munkával ezt most sikerült elérni, hát ez csúcs, tényleg.
2: Tényleg csúcs. Emészgetjük ezt, tényleg fantasztikus, és valóban szeretném a kedves hallgatóknak többször aláhúzni azt a részét, hogy ez az olimpiai hajóosztályok közül a világ legnépesebb hajóosztálya. Tehát, hogy gyakorlatilag ennél nagyobb mezőnyből a világ legjobbjává válni nem lehet, mert hogy itt van a legtöbb. Ugye nyilván ez abban a szempontból is, hogy részben az egyik legolcsóbb hajó, szabad így fogalmazni, de majd ezeknek a részleteire kitérünk, mert ebben én nem vagyok szakértő, csak érdeklődtem. De már te magad is szóba hoztad, és ennek a beszélgetésnek most hál' Istennek van kellő tere arra, hogy tényleg visszautazunk egy kicsit a múltba, egészen odáig, hogy majd a műsor másik felében fel fogjuk idézni, hogy is történt ez a futam, és mi minden történt a végén az utolsó kettőben, ugye itt az éremosztó futamoknál, és egyáltalán hogy jut el az ember a bronz, az ezüst, illetve a végén ugye az aranykörbe, a 10 legjobb közé, hogy egyáltalán az éremért valóban versenybe szállhasson, mert én az régen láttalak benneteket. Már kisfiúként még Benjivel már adtatok interjút, még a Digisportban aztán találkoztunk, ugye Csisztus Podcastban, még akkor készültetek a Tokiói olimpiára, nem lehetett tudni, hogy melyik ötöké lesz a kvóta, aztán az ugye Benji élet. De az már akkor, megmondom őszintén, anyaként engem szíven ütött, hogy micsoda elképesztő háttérmunka van itt. Ugye édesapátok, aki szintén kitörő vitorlázó volt, Vadnai Péter, gondolom, látta bennetek meg azt a potenciált, hogy ezt a két fiút akkor indítsuk el ezen az úton. Természetesen nőttetek ebbe bele, hogy ti akkor gyakorlatilag ennek szentelitek az életeteket, mert szerintem az ennek szentelem szó itt nagyon-nagyon igaz majd, hogyha erményre megyünk, hogy mi mindent kell ehhez elért csinálni, hogy az ember világbajnok lehessen.
3: Igen, hát kicsiként nyilván először élvezi az ember, tehát nem ilyen 16-7 éves kor alatt benne nem az fogalmazódott meg, hogy én szeretnék majd olimpiai bajnok lenni, hanem szeretném élvezni.
2: Tetszik a víz,
3: pontosan,
2: az a saját erő, a napsütés, a kicsit innen,
3: tetszik a közeg. Tehát nagyon, nagyon vagy olyan sportág, ahol kín vagy a szabadban, még ugye gyerekként az is egy nagy élvezet, hogy amikor épp nincs edzés, lehet egyet fürdeni, lehet a mericskézni a másikra a vizet, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van az edzéseknek, és mindemellett ez egy gyereket nagyon megtanít arra, hogy ugye önmagát hogyan vigyázzon önmagára a vizen egyedül, mert mégiscsak egy kínvali 10 éves gyerek egyedül egy hajóval a vizen, most van motorcsónak kísérje, de neki kell megoldani, hogyha lejön egy viharos szél, akkor hogyan jut vissza, hogyan állítja vissza a hajót, hogy elúszik a hajó.
2: Hány év körülbelül, amire az ember ezt a vízbiztonságot megszerzi?
3: Szerintem ez nagyon változó. Nekünk a Benji-vel, mivel mi versenyszerűen úsztunk előtte és közben jó darabig, így nem volt sose az, hogy féltünk volna a víztől.
2: Mert legfeljebb,
3: nem tudom, hogy ez tudatos volt édesapámnak, pontosan, hogy ez direkt az úszás választotta, de mindenképpen jól jött, igen.
2: Azt, hogy ugye a bátyád Benji gyakorlatilag edzőpartner, játszótárs, és minden karnyújtásnyira volt. Szerinted annak alapvetően, és most arról ne beszéljünk már, mert ki fogunk térni rá, hogy itt most ebben, akár ebben a világban, aki sikerben fizikailag meg szakmai tudással milyen mértékben vetedben részt, de az, hogy végül is ti ezt egy ilyen egészséges átmenetként fordítottátok át verseny vitorlázásba, az abban a segítség volt, hogy ketten voltatok?
3: Igen. Igen, mert azért ez magányos sport tud lenni abban a tekintetben, hogy a vízen, ugye itthon nagyon kevesen voltak egyébként, akik igazán elkötelezettel vitorláztak volna. Tehát amikor iskolai időszak, általában a hétvégén voltak az edzések, még ifikorunkban, és a édesapánk volt az, aki azt mondta, hogy jó, a srácok, iskola után fúj a szél, megnézte az előrejelzést még reggel, azt mondta, hogy készüljetek, akkor megyünk ki a vízre, mint a délután 3-kor. Édesanyám már úgy pakolt nekünk ebédet, hogy felkészüljünk a vízre, és akkor az iskola után egyből jött értünk apa, kivitt minket a vízre, ő volt a motorcsónakban, ő volt az edző, és hogyha most csak így belegondoltam, hogyha nem mette van ott a Benji, hanem egyedül lennék, hát azért úgy nehéz lenne.
2: Ezt meg mondani,
3: úgy motiválódni, hogy nincs aki húzzon, meg aki...
2: Játszótárs, edzőtárs.
3: Pontosan.
2: Később edzőpartner, ugye? Tehát, hogy nyilván minden korszaknak a maga megszólítása illik, mert a játszótársból lett aztán nyilván az edzőtárs, aztán később szinte mondhatni edző és ugye versenyző ebben a tekintetben. Biztos vagyok benne, de azért ennek ugye volt egy érdekes oldala és a másik oldala, amikor eljött a pillanat, ugye, hogy hát egymás riválisaivá váltatok, mert mennyi, nincs köztetek 3 év teljes mértékben, ugye?
3: Igen, olyan 2,5 éve.
2: Azért az elég közeli ebben a műfajban, korban, tehát, hogy nincs megváltatozás a korcsoportokban.
3: Igen, sajnos nálunk van egy olyan szabály a vitorlázásban, hogy mivel régen ez egy csapatsport volt, tehát nagy hajók voltak az olimpián, egy nemzetből egy hajó indulhatott, mint egy csapat.
2: Igen.
3: De ez idővel átalakult, tehát jött egyéni hajóosztály, több is, de maradt ez a szabály. Tehát egy nemzetből egy induló. Tehát, hogy az tudtuk igazából, hogy...
2: Ez fájdalmas a végén mindig.
3: Ez fájdalmas, tehát mindketten ugyanazért az olimpiáért küzdöttünk, de csak az egyik mehetett ki. Tehát ez így, ez nyilván így testvéri szinten. Azt hiszem, hogy talán könnyebb volt megemészteni sokkal, mint hogyha egy nem a testvérem lett volna a Benji. Mert hogy
2: családon belül maradt a büszkeség?
3: Az egyik az pontosan, hogy családon belül marad, a másik pedig az, hogy lehet, hogy én elveszítettem a kvalifikációt, de viszont a testvérem megnyerte. És akkor én nagyon tudtam mindig is örülni neki, és ez vice versa. Tehát amikor én mentem Párizsba, és ő nem jutott ki, ő is iszonyatosan boldog.
2: Ugye előtte neki meg volt Rio, illetve
3: Tokió. Igen.
2: És aztán utána következtél te.
3: Igen.
2: Ami már azért óriási dolog volt a Párizsi negyedik hely. Na de ne ugorjunk ilyen nagyot az időben, mert azért addig el kellett teljen egy pár év. Szóval az ember szépen fokozatosan beleszokik ugye a játékból az edzés keménységeibe. Mi az akár életkorban, akár szakmai kihívásban, amikor rájössz, hogy na jó, hát most akkor is menni kell, amikor igazából nem is esne jól, mert azt még értem, amíg ez játék, meg amíg lehet ezt így kezelni, de ahhoz a elképzeléshez, ami a ti szemetekben látszott, ahhoz a elképesztő, alázatos munkához, ahhoz tényleg egyszer csak ennek át kellett fordulnia abba, hogy itt nem csak azt kell, amit a vízen el kell végezni, hanem rengeteg egyéb dolgot kell a vízen kívül is hozzátenni.
3: Igen, gondolom, még ifjúsági koromban, amivel az edzők megmondták, hogy mit csinálják, tehát nem is annyira tudatosan, de már amúgy egész profin elkezdtünk készülgetni még az U15-ös világbajnokságra is, tehát hogy így ott meg volt szervezve a maga dietetika, hogy milyen súlyba kell majd lennem a vizen, úgy edzettünk, tehát hogy úgy nem mondanám azt, hogy nem volt profi, de nyilván ez átáll, tehát amikor már az olimpiai felkészülésről beszélünk, akkor ez tudatosan átáll, és nekem olyan 17-8 évesen kattant át az, hogy hogy igazából még sokkal többet kéne beleraknom, mert hogyha azokkal a srácokkal szeretnék versenyezni, akik a felnőtt mezőnyben ott vannak az elején, akkor ez még édeskevés, amit most csinálok.
2: És ez tetszett, ez a gondolat, hogy még sokkal többet kéne belerakni?
3: Egyébként igen. Egyébként tetszett, mert ez legalább egy indok volt, hogy most miért nem vagyok még ezen a szinten. Tehát én úgy gondoltam, hogy oké, most még megvernek nagyon, de hogyha én is annyit edzem, mint ők, akkor lehet, hogy ez kiegyenlítődik valamikor.
2: Akkor volt azért itt egy önbizalom mag, amire te építettél, ugye?
3: Igen, nekem ami sok önbizalmat adott mindig, az a 2013-as balatoni U18-es világbajnokság volt, ahol második lettem 15 évesen. U16 kategória pedig első. És akkor ez mindig bennem volt, hogy a korosztályomnál jobb kell, hogy legyek, mert hogy én vagyok akkor az akkori győztes, akkor ezt meg kéne tartanom, amíg átmegyek a felnőtt mezőnybe.
2: A környezeted mit szólt ehhez? Tehát ugye itt azért megint csak oda fogunk kiugatni, hogy egy tenger nélküli országban most már nem csak Berec Zsomborót, ha kapkodjuk fel a fejünket, és Érdi Mári szemszögéből, meg a vadnai fivérek szemszögéből, de valahol mégis az ember azt mondja, hogy hát ez nem is annyira természetes, hogy világklasszisaink vannak. Szóval a környezetedben volt egyfajta ilyen wow effekt, hogy húha, hát ez a testvérpár itt valami extrát tud.
3: Igen, úgy gondolom, hogy volt, és nagyon, főleg az ifjúsági eredményeink után, mert Benji az szerintem minden ifjúsági VB-t megnyert, ami volt. Talán az U21-es nem, az előtt itt mindent, ott talán harmadik lett. Uh-huh. És utána azt mondták, hogy váó, de amikor átmentünk a felnőtt mezőnybe, hát ott ugye, amíg én azt hittem, hogy ott vagyok az elején, ott jött a nagy pofon. Mert ott egyszerűen a 100-ból lettem mondjuk 80-adik, amíg az U21-es mezőnyben első. Tehát, hogy akkora különbség volt a felnőtt és a junior mezőny között, amit mondták, Berec Zsombi is mondta, emlékszem, én mondta, hogy ez küzdjél, keményen edzél, mert ez más lesz majd, mert ő pont ebben a hajósztályban akkor a felnőtt mezőnyben volt, és én meg ott ilyen nagy kamasz önbizalomban mondtam, hogy gondoltam magamban, nem mondtam, meg gondoltam, hogy dehogy is, ezt majd megoldom. Aztán persze, hogy nem úgy lett.
2: Szembe jött, mi a valóság?
3: Valósága szembe jött, igen.
2: Igen, de hát azért azt szoktuk mondani, ez nagyon sok sportágnak, hogy mi nálatok a felnőtt versenyzési alsókorhatár?
3: 17.
2: 17, jó, tehát mondjuk mit tudom, hogy az ember elindul 18-19 évesen a felnőttek között, és itt az van, hogy itt a 18-19 éves a 30 pluszossal találja szembe magát. Tehát azt a 10x évnyi rutint, tapasztalatot, fizikai férfi erőt azért valljuk meg, azt úgy nem lehet benyelni, mintha nem lenne.
3: Azt nem. És ráadásul ott jön rá az ember igazából, hogy jó, hogy korosztályos világbajnok, de hogy akik ott vannak a top 20-ba, az ő korosztályokban mindenki az volt.
2: Hoppá, bizony.
3: És akkor más megy be a mérce.
2: Világos. Csak ők azóta fölmennek, és azóta egymást gyűrik,
3: igen,
2: ugye?
3: Pontosan. És teljesen, és sokkal profi edzésmunkával, edzéselmélettel gyűrik egymást. Igen.
2: Melyik része volt neked esetleg, ha volt ilyesmi, amit bármilyen edzésmunka elvárás mellett mindig szerettél megcsinálni, és melyik az, amit a mai napig is úgy vagy vele, hogy de most tényleg egészen mélyre mehetünk, tehát nyilván van a erőfejlesztéstől elkezdve, nyilván gondolom pszichológiai felkészülésen át nagyon sok minden más, és akkor még ezt hozzá kell jöjjön az is, hogy az ember meteorológusként sem kell, hogy utolsó legyen, szóval minden részébe belenőttetek, vagy most is van olyan, ami esetleg nem az erősséged?
3: Hát van olyan, amit nem szívesen, nem annyira szívesen csinálok. Például most, ahogy említetted, a fizikai felkészülésben én nagyon szeretem ezeket a hosszú, zone 2-es, ilyen alapállóképességfejlesztésű edzéseket, de hát nyilván a szezon alatt muszáj a VO2 maxot fejleszteni, és nagyon sok intervallt csinálni, és ezeket a VO2 maxos evezőpados intervallokat megcsinálom.
2: Az oxigéni hiányosokat?
3: Igen. Megcsinálom, tehát meg kell csinálni, mert oda van írva, hogy ezt meg kell csinálni, de hát nem szívesen.
2: ez elhiszem, szerintem. Hát ki szereti az oxigénhiányos állapotot, amikor lindul a szája, és tényleg alig kap levegőt, szóval ez az szerintem egyáltalán nem kellemes dolog. De aztán nem csak azért, mert jó gyerek vagy, mert bocsánat, csinálod meg, meg tudod, meg hiszed. Ugye az edzést terhelésben azt, hogy annak a fázisnak ott be kell következnie, ezért megcsinálod, hanem utána érzed is ennek a jótékony hatását kritikus helyzetben?
3: Hogyne, teljesen érződik. A hajóban nagyon érződik, igen. Főleg amikor tehát nálunk van egy váltás igazából egy futam alatt, tehát az első szakasz, amíg a cirkálunk a bója fele, addig iszonyatosan felmegy a púzus, tehát ez egy ilyen 10 perces szakasz, és az, mivel ez a lógó pozíciót vesszük fel, és minden egyes hullámra igazából bele kell préselni a hajót, az erőt, a vitorlából ki kell hozni, ezért nagyon felmegy a púzusa.
2: Uh-huh. Minden izmadat mozgatod.
3: Minden, nagyon. És egy nagyon statikus helyzetben megy fel magasra a púzust, ami levegőt venni is elég nehéz. Uh-huh. És utána ebből hirtelen 10 perc után lesz egy bőszeles szakasz, ahol meg nincsen igazából kemény fizikai erőbevétel, hanem ott meg szörfözni kell szinte, mint hogy egy hullámszörfösnek el kell kezdeni, hullámszörfözni és 180-as púzussal. És ott meg az meg arról szól, hogy hogy tudod elkapni a hullámot, hogy a legjobb szögön tedd a hajót a hullámvölgybe, hogy pontosan annyit húzza a vitorlán, amennyit kell, hogy teljesen flow-ba kerülj azokkal a hullámokkal, a szélerővel.
2: Miközben még dobog a szíved, a torkod
3: miközben
2: van.
3: Nagyon dobog, igen.
2: Tehát, hogy utána meg kell tudni találni azt a relatíve nyugalmi állapotot, amiben a koncentrációd 100%-os.
3: Pontosan. És ezt csak úgy lehet igazából, hogyha felkészült az állóképesség. Fú. Nem beszélve arról, hogy miközben ezt az egész flow állapotot ugye ki kell alakítani, figyelni kell folyamatosan a felhőzetet, az ellenfeleket, hogy akkor hol van több szél, hol zavarnak engem a már többiek, hol van milyen hullámzáson, milyen áramlás, tehát közben meg stratégiai döntéseket kell hozni a pályán, hiszen nincs megadva egy szakasz, hogy itt kell végigmenni, hanem ott mi döntjük el, hogy merre menjünk a pályán.
2: Ennyi, szóval is komplex dolog ez, hogy így most hirtelen belemélyültünk, hogy mennyiféle fajta tudásban kell az embernek tényleg mesterfokra fejleszteni magát ahhoz, hogy akár egy szakaszt jól, vagy egy versenyszámot éppen jól megcsináljon. Ugye az, hogy így egymás mellett mentetek, és azt már említetted, hogy nyilván a családon belül rivalizálás sosem okozott problémát, viszont segítség volt, tehát olyan szempontból, hogy ugye itt azért az edzőpartner jelenléte, ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert itt nem lehet relatíve stopperórával dolgokat mérni, mint egy úszónál a parton, ugye? Igen. Hanem itt a másikhoz jól érzékelem, hogy a másikhoz képes nézed magadat?
3: Pontosan. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy egy minél magasabb szintű csapatba tudjon bekerülni a versenyző, hiszen nincsen, hogy mondod, stopper, vagy egy távolságmérés, ami adott, mert mindig más a körülmény, mindig más a hullámzás, a szélerő, és más sebességekkel mennek a hajók. Tehát csak úgy tudod, hogy milyen gyors vagy, hogyha van melletted egy szintén gyors hajó.
2: Így van, és akkor ehhez képest tudod kialakítani az aktuális stratégiádat, ugye? Tehát, hogy ez az, ami tulajdonképpen a valamihez mérem magamat.
3: Igen, elv. Igen. Tehát, hogyha beállok én egy gyors hajón mellé, és valamiért mondjuk tompábban viszem a hajót, vagy lassabb vagyok, akkor át kell állítanom a vitorlámat, vagy máshova kell ülnöm a hajóba, vagy lehet, hogy túl sokat kormányzok, nem sottolok leget, tehát akkor valamilyen technikai hiba van valószínűleg, és csak így lehet kijavítani, ha ott van valaki, aki jó.
2: Vendégem itt a stúdióban továbbra is a történelmi győzelmet elérő Vadnai Jonatán, aki az olimpiai hajóosztályban, az Ilka 7-esben a műfaj legnépszerűbb hajóosztályról beszélünk, világbajnoki címet szerzett a közelmúltban. Még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon örülök, hogy egy picit mélyebbre tudunk menni, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi minden van-e mögött, a világbajnoki cím mögött. Szerintem nagyon kevesen mérjük azt föl, még talán a sportvilágból érkezők is, hogy mennyire komplex műfaj ez. Most egy picikét azért beleláttunk, hogy mondjuk egy ilyen futamban hányféle tényezőnek kell összeállnia egyszerre, egy időben, hogy az ott éppen akkor megfelelő helyezést hozzon, amiből aztán természetesen minél több elsőség van, ugye annál jobb. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyrészt ugye nagyon sokat változott, alakult az elmúlt években nyilván az olimpiai hajóosztály, mondhatnám sokak bánatára kikerült a Findingi, ugye amelyben Berec Sombor olimpiai ezüstérmet szerzett és fantasztikus eredményeket ért el. Ezzel sokan azt mondják, hogy a nagyobb testű férfiaknak gyakorlatilag elveszett a lehetősége, hogy egyéniben kimagaslót alkossanak az olimpián, ez igaz?
3: Ez nagyjából igaz, hiszen most talán ami a dingi kategóriában az én testakatom talán az egyetlen és legnehezebb. Tehát az meg egy ilyen 84-5 kiló, tehát a nehéz súly az ezzel teljesen elveszett. A nehéz súly az inkább most a szörfben jelenik meg, és a kite szörfben.
2: Térjünk akkor erre a súlykérdésre ki, mert tornából érkezve azt gondolna az ember, hogy hát annál rosszabb sorsunk nincs, mint tornászként tartani a versenysúlyt, de hát itt vagytok ti. Itt dekák, ugye? Tehát, ha jól tudom, itt nagyon-nagyon pontosan és nagyon precízen kell tudni kiszámolni azt, hogy az ember ebbe az 58 kilós hajóba, ugye annyi a hajó?
3: Annyi a hajó, igen.
2: Mit lehet tudni ennek a hajónak a paramétereiről? És egyáltalán az, hogy az ember egy ilyen eszközt egy egész szezonon, egy teljes esztendőn át a lehető legélesebb formával tartson saját magán kívül, azért ezt gondolom egy másik fejtörés.
3: Hát egyébként ez a hajó, ez a legegyszerűbb hajószint a világon. Ezt úgy találták ki, hogy föl lehessen tenni egy autónak a tetejére, azért ilyen lapos a hajónak a dekje, a teteje, hogy így igen, átfordítva föl lehet rakni, fejjel lefele, és pikpak, szét lehet szedni az árbócot kétfelé, tehát elfér az autóban az árbóc is, mindössze 4 méter 20 centi a hajó, tehát nem egy nagy dolog, és a...
2: Az meg valóban a hossza egy autó fölé lenyúlhat, és
3: pontosan,
2: simán.
3: Igen. Uh-huh. És a vitorlázata az attól függ, hogy az ifjúságinál 4,7 négyzetméter, a lányoknál 5,8 az olimpiainál, és nálunk a felnőtteknél pedig 7 négyzetméter a vitorla felület. A hajó meg maga a kötélzete az nagyon egyszerű, főleg a mai viszonylathoz képest. Ezt a hajót, ezt nem is tudom megmondani, lehet ciki, de nem tudom, hogy pontosan mikor találták fel, de 30-40 éve már nagyon komoly világversenyeket rendeznek vele, és azóta nem sok minden változott. Uh-huh. Nyilván a csigarendszerek, meg...
2: Ez a lézer hajóztát.
3: Ez a lézer,
2: ugye?
3: Igen.
2: Csak tehát, most már
3: igen, tehát azóta,
2: nevezzük.
3: De azóta nem sokat változott. Ilkának átnevezték, igen. Kicsit jobb anyagú vitorlát használnak már, az alumínium árbóc átalakult karbonnál, tehát egy-két ilyen apróság van, ami nyilván a minőségét javítja a hajónak, de még mindig az a lényege, hogy bármelyik klubba, bárhol a világon lemegy az ember, és talál egyet. Mert legyártottak belőle 220 ezeret, és annál is többet egyébként már. És ebből a hajóból, tehát ez az, ami elmegyünk, tudom, a Brazíliába, és ott a tengerparton lesz a táborban 4. Aha. Mert ez az a hajó, amit...
2: Jó, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy ez az, amihez a legtöbben hozzáfértek, ez az, amivel a legtöbben gyakorolhattak, és nem ötlöm mondjuk azt, hogy ez a legnépesebb hajóosztály, tehát nagy valószínűséggel ebből a mezőnyből, ahol ilyen sokan vannak, a legjobbá válni, az egy sokkal nehezebb út.
3: Hát igen, általában minél többen csinálnak valamit, annál nehezebb. Én nem is tudom, hogy a focisták ehhez mit szólnak, tehát azért jó sokan fociznak.
2: Igen, vannak egy pár valamik. Ez ott azért vannak posztkülönbségek, meg az se mindenhol egyforma, tehát igen. Ott egy jó hátvéd, vagy egy jó középcsatár, esetleg egy befejező csatár, az más-más feladatkörben kell, hogy megvillanjon. Itt viszont te teljesen magadra vagy utalva. Nyilván, amíg az edzés zajlik, nem, de amiket elmondtál, tehát itt az embernek annyiféle tudást kell egyszerre egyesíteni. Ezt a fajta komplex látásmódot, ezt megtanulja az ember, iskolában is magára szedi, vagy erre tényleg születni kell?
3: Én nem gondolom, hogy én különleges tennék, és erre születtem. Szeretem, ezt meg lehet tanulni.
2: Meg lehet tanulni.
3: Az biztos, hogy szét kell bontani. Tehát úgy lehet mindent jól begyakorolni, hogy szétbontják a technikát, szétbontod a meteorológiát, szétbontod a fizikai részét. Tehát szépen egyesével ezeket a puzzle-okat szét kell szedni, minél jobban kialakítani, majd egy versenyre pedig összerakni a képet.
2: És igazából van egy olyan része is, amit én hallottam, ami meg az intuíció. Tehát, hogy állítólag annak is van jelentősége. Most leginkább ugye, amikor a széllel kapcsolatos, vagy az időjárással kapcsolatos döntéseket az embernek meg kell hoznia. Igaz ez?
3: Ez igaz, igen. Mert ugye nagyon sokszor az intuíció is, ha jól tudom, az is a tapasztalatok alapján lévő döntés. Tehát igen. Az is egy olyan, ami tudat alatt lepörög, nem tudom hány millió kis emlék, és igen. Utána dönt
2: lesz
3: az ember.
2: Lesz belőle valami, igen.
3: Csak nem tűnik tudatosnak, de valószínűleg annak van valami háttere. És ez erre sokszor hallgatni kell, mert egyszerűen annyi mindenre kell figyelni a futam közben, hogy nincs idő jól átgondolt döntés hozni néha, hanem csak az intuícióra kell hallgatni, és sokszor az jön be. Sokszor volt nekem az, hogy az intuícióm ezt mondta, kicsit elkezdtem agyalni, hogy hú, de mi van, hogyha mégsem, és akkor meg elment a pillanat. Tehát nem volt már olyan tiszta szélod, tehát az jött egy másik hajó, tehát az intuícióra mindenképpen
2: kell. Igen, ez nagyon fontos dolog, és ez megint azért, hogy mondod, hogy nyilván ehhez kell a tapasztalás, és kell az, hogy korán, fiatalon elkezdtetek versenyezni, és ezek az élmények, ezek azért gyűlnek. Most ugye, amit említettél, hogy édesapátokkal együtt kezdtétek el, de nyilván kellett, hogy jön egy pillanat, amikor az embernek, hogy mondod, meg kell érkezni egy profi csapatba. Ugye ez végül is, ha jól értem, ez a spliti lét, ez a horvátországi lét, ez volt, ami döntő jelentőségű volt abban, hogy a te profi karriered beindult?
3: Úgy gondolom, igen. Igen, édesapám az, ameddig el tudott minket vinni ebbe a magas junior szintre, addig ott volt mellettünk nagyon közel, és ott a elérhető legjobb edzőkkel leszerződött, együtt edzettek minket, tehát ő is fejlődött, majd tovább folytatta ezt a munkáját, mint menedzser, mert belátta, hogy ezen a szinten neki, hogyha az tényleg az a célunk nekünk, hogy majd egy olimpián érmet szerezzünk, akkor egy olyan edző kell, aki erre abszolút, hát vagy már volt olimpiai érme, mint versenyző, vagy mint edző.
2: De olyan tapasztalatokat
3: hoz. De olyan tapasztalatokat, igen. És egy ilyen edzőt talált is igazából nekünk, tehát ilyenkor kerültünk ki az Olja Kelicshez, és abba a horvát csapatba, amit említettem, és itt öten, hatan, tehát egy nagyon profi felkészülést elkezdtünk, ami abban is nagyon jó volt, hogy láttam, hogy készül az akkori világbajnok, és szinte együtt voltam vele egy apartmanban, láttam, hogy mi a reggeli rutinja, mennyire szigorúan csinál mindent, és mennyire precízen, folyamatosan, tehát tényleg akkor tudatosult bennem, hogy ez valóban nem a napi 4 óra edzésről szól, tehát ez az egész nap. Ami szintén nem kevés, de ez az egész napos
2: 24.07-ben, ahogy ezt mondani szokás, ugye? Tehát ez egy gondolkodásmód, ez egy létforma, nem?
3: Igen, igen.
2: Olyan érdekes dolog ez. És hát persze az is, ugye, hogy ez hogy néz ki az év 365 napján? Most azt mondod, hogy nyilván ott kell lenni a Split Öbölben nagyon-nagyon sokat, de hát magyar versenyzők vagytok, nyilván a család azért alapvetően itt él, tehát ezt hogy szervezi meg az ember, és tényleg ebből a heti 7 napból 24 órában valóban mennyi van az 52 hetet nézve?
3: Én úgy gondolom, hogy nyilván fel is kell lazulni, tehát hogyha valaki képes tényleg egy évben fenntartani ezt az állapotot, az valószínűleg nagyon messze fog jutni, de nem hiszem, hogy sokáig fenntartható.
2: Tehát a kiégés.
3: Én nem olyan típus vagyok, igen. Tudom, hogy vannak még művészlelkebbek, mint én. Tesóm is ilyen volt, és vannak, akik még nálam is sokkal precízebben és jobban, mármint úgy jobban, hogy az ő stílusokhoz képest jobban készülnek. Úgy gondolom, hogy az a nehéz igazából, hogy a távollét itthonról. Tehát 250 napot vagyunk nagyjából egy évben külföldön, és abból ugye olyan 220 az edzés, a többi az vagy pihenőnap, vagy utazás. De már csak belegondolni azt, hogy egy hónap elmegy utazással, már az úgy
2: Elképesztő.
3: Már az úgy bosszantó
2: igen,
3: tud lenni.
2: Igen. 12-ben egy, ez teljesen egészében csak az utazásra. És akkor még nem beszéltünk ugye az anyagi terhekről, mert azért ez egy, hát ez nem egy olcsó műfaj. Én nem tudom, hogy hány vitorlát használtok el egy évben, hány hajónak kell rendelkezésre állni, ha bármi történik? Jó, hogy nem egy drága hajóosztály, de azért mégis.
3: Igen, most ezért is választottuk mi ezt a hajóosztályt, mert ez volt az akkora legelérhetőbb, és most is ez. Uh-huh. Tehát ez egy olyan hajóosztály, ahol a világbajnokságon például nem kell oda vinned egy kitesztelt hajót, egy kitesztelt árbócot, amivel amit kiválogattál, nem tudom, 5-6 hajóból, hanem oda kell menni a világbajnokságra, be kell fizetni egy nevezési díjat, és ők szolgáltatják a hajót.
2: Mert ez egy formaosztály, egy formahajóosztály gyakorlatilag.
3: Igen, és 150 hajót oda visznek ők, és a 150 ugyanolyan hajóból kisorsolják a hajókat.
2: És itt lehet, de azért ez nem olyan, mint amikor a lovat sorsolták az ötösebben, és járhatsz rosszul, vagy jobban.
3: Nem, ennek kevesebb lelke van, mint egy lónak.
2: De van? Tehát azért van olyan, hogy az ember mégsem egy annyira jó eszköz kap a...
3: Van olyan, igen.
2: Teste alá?
3: Azért hiába, ez egy őssablomból lettek lehúzva a sablonok, és az összes hajót ugyanazon a sablon alapján készítették. Nagyon pici különbségek vannak, de igazából olyan különbség sose szokott lenni, hogy a legrosszabb hajóval ne lehetne nyerni.
2: Vitorlázat? A vitorlázat szemszögéből?
3: Azt vinni kell.
2: Azt vinni kell.
3: Azt vinni kell.
2: Tehát és az már a saját, az... úgymond a sajátod.
3: Igen, és abból le is kell használni egy ilyen. Hát minden versenyre kell egy új.
2: Aha.
3: Olyan szinten. És hogyha van, nem tudom, 4-5 világkupa egy évben, EB, VB, felkészülési versenyek. És a vitorlázatban az még a pekes, hogy máshogy kell állítani egy régi megnyúlt vitorlát, meg egy új ropogósat. És hogyha valaki úgy akar edzeni, mint ahogy versenyez, és azok a berögzült állítások jöjjenek elő majd a verseny alatt is, kénytelen jó vitorlával edzeni. Tehát az nagyon fájdalmas, amikor egy vadonatúj vitorlát csak úgy kibontunk, hogy most edzünk egyet.
2: Most edzünk egyet.
3: Igen.
2: Hát igen, de ugyanakkor pedig szükséges, tehát ahhoz, hogy az ember megfelelően felkészült legyen. És anélkül, hogy itt nagyon szállazni szeretném az anyagiakat, és azt is tudom, mert nem tudok, hogy beszéltem a Magyar Vitorlázó Szövetség főtitkárval, Holzhauser Andrással, hogy érti már is, és te, ti azért évek óta kiemelt versenyzők közé tartoztok, és jelentős támogatásban részesültök, de azt is elmondta, hogy annyit nem tudnak adni, mint amennyi egy teljes évben kell. Hogy mellé még ez az édesapád féle menedzseri munka arra is szolgál, hogy egyáltalán már elnézést összelapátoljátok azt, ami ahhoz kell, hogy az ember részt tudjon venni a világ legjobbjai között? Akár edzés munkában, akár megfelelő utazások és versenyek ide számításával?
3: Igen. Ugye mióta jöttek szép eredmények a vitorlázásban, ilyen a Berett Zsombinak az olimpiai érme, vagy a Mári világbajnoki címe, azóta azért jóval nőtt az anyagi támogatása a szövetségnek, és így többet is kapunk tőlük. A maradékot viszont kénytelenek vagyunk mi megoldani. Tehát azt általában szponzorokból lehet kialakítani. Nagyon hálás is vagyok nagyon a szponzoraimnak, mert ez az ő sikerük is. Tehát hittek bennem, bíztak ebben a sikerben, hogy ez elérhető, és annak ellenére, hogy a vitorlázás nem is a legnézettebb sportág meg, lehet, hogy
2: nálunk,
3: nem jön.
2: De azért ez azért egy világsport, tehát
3: persze,
2: azért ezt tudjuk, hogy nagy nemzeteknél óriási, és most már hál' Istennek nálunk is egyre jobban, nektek köszönhetően. Szóval, hogy azért így van, tehát ezt nem csak arról volt szó, hogy hinni kellett bennetek, azért ezt szállítottátok is, megszállítottad.
3: Igen, remélem, hogy most boldogok a befektetés miatt.
2: Szóval ez nem könnyű, viszont az ember honnan nézi, akkor hol éri ez meg? Jonathan, tehát, hogy ebből azért, már bocsánatot kérek, tehát hogy nagy vagyont, ahogy így ezt nem nagyon lehet felhamozni, mert minden, amit összeszedtek, az arra megy, hogy még jobb versenyző legyél, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember azért meg tudja alapozni masszívan mondjuk a jövőjét, még akkor is, hogyha valamiben a világ legjobbja.
3: Hát talán nem minden az anyagiakról szól. Tehát én hiszem abban, hogy amíg a gyerekkori álmomat még élhetem egy kicsit, addig én boldog vagyok. Van egy diplomám a BGR-ről, valószínűleg majd előbb-utóbb, vagy mint edző, vagy mint közgazdász, hogy valahogy el fogok helyezkedni.
2: Azért mellesleg egy akkor... diplomát még így, mindezek mellett az edzés munkában összeszedtél a BGR-en.
3: Igen, szerettem volna mégis egy B-tervet. Uh-huh. Jobban, nyugodtabban tudok készülni így lelkileg, hiszen azért annyi sérülést láttam a környezetemben, hogy az hogy az, attól mindig is tartottam egy picit, és így nyugodtabb az élet.
2: Hogyan, mit tehet az ember preventíve valóban azért, hogy ez ne következzen be? Tehát ugye elmondtad, hogy ez egészen elképesztő ez a fizikai terhelés, amit egy-egy ilyen akár egy futam is jelent, ugye a statikus izommunkát, nem is tudjuk elképzelni, hogy arra, egyébként nem is tudom, hogy lehet arra edzeni, de biztosan lehet, hogy az ember úgy tudja tartani magát rezzenéstelen, és aztán persze jön ennek a pandantja, amikor viszont meg nagyon kell az aktív izommunka. De hát itt azért váratlan helyzetek lehetnek, tehát hogy egy olyat kell esetleg az embernek mentenie az izomzata, nem biztos, hogy készen áll rá. Hogy lehet erre felkészülni?
3: Igen, nagyon sok ilyen törzserősítő gyakorlatokat kell végeznünk, plankezni, tehát olyan nagyobb súlyokkal dolgozni pont emiatt, hogyha maxerőt kell hirtelen kifejteni, akkor arra fel legyen készülve a testünk. Tehát a legrosszabb talán az, hogy nagyon sok ilyen oldal erő van, hirtelen megdob egy hullám, úgyhogy kimondjuk ebbe a lógó pozícióba, én megpróbálom visszarántani a hajót testből.
2: Akkor a gerinc akkor van igazán kitéve?
3: Igen, az a gerincnek az alsó része, az alsó szakasza, az nagyon nagy teher alatt van. És kifejezetten azt kell megerősíteni, de azt nem is elért eléggé, ezért mindent körülötte, a hasizmokat, tehát ezt így össze kell kovácsolni, hogy...
2: És mindezt az izomépítést azért úgy kell csinálni, hogy közben a testsúlyod azért ne nagyon lépje túl, ugye az ideális 82-84
3: kilót. Igen.
2: Hát a finom balansz akkor azért.
3: Szerencsére ez nálam úgy nagyjából úgy ott vagyok, tehát mi nem is kell sokat diétáznom, vagy esetleg többet ennem, de igen, főleg ez a magasabb, nagyobb sportolóknál nem egy könnyű dolog, aki 195 centi mondjuk, annak úgy tartani a súlyát, hogy komolyabb bizonytömeget nem vehet fel.
2: Igen, nem az egy elég nehéz dolog. Na kicsit ringassuk vissza magunkat ebbe a csodálatos Dublin Ovalban történt fantasztikus versenybe, hiszen azt nem szabad azért elfelejtenünk, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember egyáltalán eljusson oda, ugye át kell verekednie magát a kvalifikációs futamokon, be kell jutni gyakorlatilag ebbe az arany csoportba, van még az ezüst meg a bronz, és viszi magával ugye a korábbi helyezéseket pontszámokban, majd eljön ez a bizonyos két nap, ugye két érem futam,
3: Egy nap és két érem futam.
2: Mennyire érzékelted ott ötödik helyen, ugye ötödik helyen érkeztél oda, hogy ebben lehet valami, vagy ez az utolsó pillanatig nyitott volt? Hogy idézett fel magadban?
3: Hát nekem nagyon ilyen döcögős szezonom volt, tehát a Grand Slameken lebedegettem, még úgy koratavasszal, annak ellenére, hogy nagyon jól sikerült a téli felkészülésem, téli versenyeken, ahol még nem is volt ott mindenki, de már voltak ott mondjuk néha az angolok, meg vannak ott jó hajók, tudtam nyerni, majd elmentem a tavaszi Grand Slam szezonra, és összeszedtem kétféle vírust, az egyik egy légúti, másik hasi, tehát hogy így szépen elindult lefele az állóképességem, meg mindenem a szezonra. Uh-huh. Az mi meg kegyetlen egy sportolóból belül, hogy az egész telet végig dolgozom, és utána meg szenvedek a tét versenyeken van a szenvedés, igen. És utána az EB-re szépen kezdtem ebből kijönni, de még az se sikerült úgy, 11. lettem, most 9. európai. Majd utána a Los Angeles-i Grand Slam-en volt az, hogy már kezdtem magam úgy jól érezni. És akkor ott is volt egy jó éremfutamom, és pont lecsúsztam a dobogóról, és mondom, azt nem hiszem, még egy negyedik hely.
2: Van belőle már.
3: Tavaly negyedik lettem ugye a VB-n, pont egyenlőséggel a harmadikkal, most megint negyedik.
2: Párizsban is, igen.
3: Negyedik, és meg azóta volt egy LB ötödik, meg előtte LB negyedik, tehát hogy voltak, annyi negyedik helyen van, tehát a faérem kollekcióm az teljes, és utána most a VB-n úgy voltam, hogy na most ebből érem kell, hogy legyen. Tehát úgy minden jó, ha a vége jó, most kell. És az a kvalifikációs napokon, egészen ez öt napon át, folyamatosan ott voltam, rajtam volt a piros felső, harmadik voltam összetettben, de néhány pontra az elsőtől. És négy napon át, mert az ötödik napon két rossz futamot sikerült behúznom, ami visszahúzott az ötödik helyre.
2: Igen.
3: És még néztem, hogy most megint negyedik leszek, vagy hatodik, vagy ötödik, de most komolyan, és miért csináltam magammal, és úgy voltam a medál részen, hogy ez az éremfutam, hogy ez ilyen nincs, ezt meg kell csinálnom, ami a csövön kifér, a végéig húzom neki. És ugye mivel nem voltam már abban a helyzetben, hogy most matekozzak, hogy ő hogy megy az angol, hogy megy az ausztrál, hogy megy, mert én voltam a támadó helyen. Tehát csak arra kellett figyelnem, hogy minden futamot, minden jobban. Az első futamon lettem negyedik, és ott meg úgy jött ki a matek, hogy akik mögöttem voltak, 5-től 10-ig, az lett az 1-3 abba a futamba, és akkor ugye a virtuális
2: átrendeződésben
3: 8-dik voltam hirtelen. Tehát mentem, 8-dik, de viszont az elsőtől a 8-ig szinte mindenki ugyanaz a ponton volt.
2: Döbbenet.
3: Nagyon, nagyon. Tehát, és utána hihetetlen az utolsó futam döntött a világbajnoki címről. A legutolsó futam, ami szintén olyan egy igazi hullámvasút volt. Nagyon jó rajtom volt, jól értem fel a bójához, utána a hátszélben rosszul olvastam a körülményeket, középen próbáltam lemenni, tehát a két széle között, ugye a mezőny közepén, és elment a szelem, beragadtam, visszacsúsztam, 9. voltam a futamba, a következő krejzbe sikerült visszajönnöm, 4. vettem a bóját, és utána meg életem legjobb hátszelével sikerült így megkerülni a többieket. És az mai napig nem tudom, hogy jött össze, pont akkor, pont ez a hátszél, de hát ez iszonyat jó.
2: Szürreális volt egyébként, hogy ott ez megérkezett? Vagy ott egyszerűen minden összpontosult, ami energiát, időt, munkát ebbe addig belefektettél?
3: Szerintem, amit mondasz, olyan flow állapotba kerültem, mint előtte nagyon ritkán. Ez a teljes flow, hogy semmi nem érdekel, csak átadta magát a hajó, tehát lehet érezni hajó, ezeket a kis hajókat, hogy pontosan mit akar, meddig dől, ezt át lehet érezni.
2: Egy év állsz a hajóval szerintem.
3: Egy év, pontosan. Uh-huh. Igen.
2: Jó veled utazni, és ezt hallgatni, és annyira jó megélni ezt a fantasztikus sikert, amiért ilyen nagyon-nagyon sokat dolgoztál. Hogy lehet, mibe lehet ezt átkonvertálni most, Jonathan? Hiszen jön egy nagyon fontos világbajnokság, egy kvalifikációs világbajnokság, és te magad is megfogalmaztad, olvastam ezt, hogy szeretnél érmet hazahozni Los Angelesből.
3: Igen. Ez mindenképpen egy nagyon jó önbizalmat ad a Los Angeles-i olimpiára, hogy a legnagyobb ellenfeleket top formájukban sikerült már egyszer legyőzni. Persze ez nem garancia semmire, de ez biztos egy alapkőve lesz a Los Angeles-i felkészülésemre.
2: Hát ez létezik. Ez a szenárió, ez megvalósítható. Ezt már
3: pontosan
2: megcsináltad.
3: Igen. Most van példa. Viszont oda is ki is kell jutni, tehát most Brazíliában lesz egy világbajnokság, azért sem hosszú a szünet. Tehát én szeptember végén elkezdek edzeni a splitben a csapattal, mert fel kell készülni 4-5 hónap van csak a világbajnokságig. Tehát az meg túl kevés ahhoz, hogy most elengedjem magam, és akkor vissza alapozás, meg versenyrutint visszaszerezni.
2: Tehát nagyon nem engeded el magad.
3: Nem engedem el magam.
2: Aha,
3: igen.
2: Okay.
3: Igen. Szóval, hogyha szeretnék nem csak 4 hónapig világbajnok lenni, akkor ismételnem kell nagyon hamar. Én leszek az egyik legrövidebb ideig tartó címvédő, de hát ügyekszem, hogy ez ne így legyen.
2: És aztán utána, hogyha ez a világbajnokság, ami egyben kvalifikációs jól sikerül, akkor az már biztosítja a Los Angeles indulásodat?
3: Igen, igen. Tehát most ez Brazíliában az a világbajnokság, ahol az első helyeket kiosszák Los Angelesre. Nálunk nem számít a világranglista meg semmi, csak a világversenyeken lehet szintet futni, és ez a Brazília az első, ahol kiosztják a helyeknek majdnem az 50%-át. Tehát igazából most kell jól menni, hiszen utána már Európának osztanak néhányat, meg a kontinenseknek, a többi kontinensnek ugye szétosztják, majd lesz egy last chance, ami csak az olimpia előtt van közvetlen szinte néhány hónappal, szóval hogyha szeretnénk nyugodtan készülni Los Angelesre, akkor most kell jól menni.
2: Köszönöm szépen, Vadnai Jonathan volt velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. I wanna know if I got any... Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!